0: engedd meg, hogy kijavítsalak, hogy az, hogy nem igazán sikerült a szezonja, ez leginkább annak tudható be, hogy ő neki konkrétan volt egy sérülése, sőt, volt egy Achilles-hín műtétje is, tehát ő gyakorlatilag kényszerpihenő volt, és most tudta összeszedni magát annyira, hogy ugye itt az Európa-bajnokságon már el tudott indulni, illetve, bocsáss meg, ott ugye jól emlékszem, mert nem akarok megint butaságot mondani, az Európa-bajnokságon azt hiszem...
1: Ezt majd csekkoljuk.
0: Ezt majd megnézzük, mert sok verseny nézek, meg sok info, meg adat van a fejemben, nem akarok butaságot mondani, ez inkább javítom én is magam, de hogy a szezon végére kapta össze magát, és azt hiszem, igen, nem is indult az EB-n, hanem pont, amit te mondtál, tehát a Gyémántligán tudott elindulni, és ott látszott az, hogy hoppá, hát ő azért úgy tűnik, hogy jó állapotban van, és én ezzel kapcsolatosan azt is gondolom, hogy bár az 1005 volt nála fókuszban még az előző években, de neki nagyon-nagyon fekszik például ez az 5000 méter. Most legjobb tudomásom szerint az utcai futó világbajnokságon is fog futni 5 kilométeren, és nem nagyon akarták ezt kockáztatni, ezért mondta vissza végül, hogy bár a szervezők által bekerült volna 1500-on itt a budapesti világdöntőbe is, tehát a 12 fő helyett 13-an indultak volna, de aztán ő ezt visszamondta az 5000 után, akár aznap este, vagy másnap reggel, azt már nem tudom, de visszamondta, tehát visszalépett, mert nem mer kockáztatni ennyire még, tehát egy kicsit, ő azt mondta, hogy érzékeny a lába, de szerintem ez inkább csak az volt mögött, hogy óvatosság. Úgyhogy én számomra annyira nem is volt, hogy őszinte legyek, meglepetés. Ugye papíron az előzetes jóslások szerint ugye ezen a világdöntőnél működött egy ilyen statisztikai mutató, hogy mutat, hogy hány százalék esélye van ennek vagy annak a versenyzőnek az adott versenyszámban. Hát őt elvileg azt hiszem 12-nek jósolták meg, aztán hát elég lazán nyert, illetve az a befutó, láttam egy befutó képet, ahol gyakorlatilag ilyen V-alakba, nem tudom, öt amerikaival mögötte futva, sokan görcsölve, csorítva, ő meg gyakorlatilag már csak kifelé intve mutatva, a beérkezés után meg az óráját leállítva, kicsit mint hogyha elment volna a városba körülnézni és futott volna egyet, tehát azt csináltam ezönnyel, amit akart, szóval egészen elképesztő állapotban van.
1: Ha már az 1005-öt szóba hoztad, ugrunk néhány számot, ugorjunk a női 1500-ra, amit a lengyel Klaudia Kazimierska nyert meg, és az volt az érdekes számomra, hogy megelőzte Hunter Belt, és ha jól emlékszem, most itt próbálom visszanézni az időket, talán 17 század másodperc különbség volt közöttük a befutásnál. Az emlékeid szerint ez mennyire gyakori, hogy 1005-ön ilyen minimális különbségek döntenek?
0: Előfordul ez, tehát a közép-hosszú távfutó számokban már csak amiatt is előfordul, mert nagyon sok esetben van úgynevezett taktikai versenyzés, amikor meg kicsit lassabban futják az elejét, vagy a táv közepén van egy visszalassulás, összetorlódik a mezőny, és aztán utána főleg arról nem beszélve, és emiatt nem meglepő ez a 17 század, hogy ne felejtsük el, most már másodszor mondom, hogy itt a világ elit, a krém, a világ legjobbjai közül is a legjobbak voltak meghívva a versenyre, tehát ezért volt az, hogy amikor együtt futott a mezőny, főleg a távfutó számokban, azért nem volt olyan, amihez hozzászokhattak már akár a nézők, tévénézők, ugye amikor látnak mondjuk egy világversenyt, előfutamokat, elődöntőket, stb. Vagy egy döntőre, amikor valaki beverekszi magát, de igazából nem annyira nincs azon a szinten, mint ott azok, akik az érmekért futnak, és akkor van egy ilyen nagyobb szétszakadás és lemorzsolódások, és már leszakadnak. Itt ilyen nem fordult elő, mert gyakorlatilag mindenki olyan időeredménnyel rendelkezik, ami feljogosította ahhoz, hogy itt ezen a versenyen részt vegyen. Abból a szempontból egy picit meglepetés lehetett akár az, hogy Hunter Bell kikapott, hogy ő most iszonyatosan jó állapotban van, és ezt mutatta ugye az elmúlt, vagy ebben a szezonban az elmúlt ezt megelőző versenyeken. Viszont a lengyel lány volt az, aki úgymond most robbant be ebben a szezonban, és ennek a szezonnak is a végére. Kezdődött azzal, hogy Sziléziában a hazai rendezésű lengyel versenyen országos csúcsot szerettek volna vele futtatni, úgymond a szervezők, és ez egyrészt össze is jött neki, megfutotta a lengyel csúcsot. Nyulazással, igen, de megfutotta 3.54-jel, azt hiszem a lengyel csúcsot megdöntötte. Ez már azért egy nagyon komoly eredmény az ő szintjükön is, és ezután ugye megnyerte a zürichi vagy a brüsszeli gyémántliga döntőt 1500-on, az is még azt gondolom, hogy még mindig gyakorlatilag meglepetés volt, de ezek után meg már valamilyen szinten azt gondolom, hogy az már akkor nem feltétlen az, hogy itt is tudott nyerni, arról nem beszélve, hogy ő azért nem tudom, nem egy lengyel kis falucskába készülgetett, hanem Oregonban edz egy elég komoly amerikai csoporttal és edzővel, úgyhogy én azt gondolom, hogy jól sikerült az időzítés.
1: Női 800, a svájci Audrey Verro nyert, és akiket megelőzött érdekes módon talán azok a nagyobb nevek, ugye Hodgkinson, illetve Femke Boll. Bollnak sikeres dönt, vagy jó döntés volt, hogy a rövidebb távokról most kezd átváltani a hosszabbakra, ugye egyre inkább 800-on indul.
0: Egyrészt ez azt gondolom, nem akarok nagyon elcsépelt kifejezést mondani erre, de az idő fogja majd valószínűleg eldönteni. De véleményem szerint egyrészt emelem kalapom előtte amiatt, hogy ő egy kényelmesebb utat is választhatott volna, és főleg most, hogy Sydney McLaughlin, aki ugye a legnagyobb riválisa és egyben a világ legjobb 400 gátasa, ugye éppen szült ebben az évben, tehát gyermekvállalás miatt ugye kihagyja most itt az idei jövő évet, és tulajdonképpen valószínűleg mindent megnyert volna, megnyerne Femke Boll, de és emiatt becsülöm benne azt, hogy egy ilyen gyilkos távra váltott fel, mert 800-ra, mert új kihívások elé akart állítani magát. Pehére berobbant a svájci Verro, aki számomra egy picit azért már meglepetésre ugrott elég nagyot, és nagyon komoly egyéni csúcsot, hogy olyan egyéni csúcsot, ami már egy korszakos világcsúcsot ostromol, ami ilyen megdönthetetlen kategóriának tűnő világcsúcs, vagy volt ugye az idei évig, és nem is nagyon jártak a közelébe hölgyek, úgyhogy én szerintem neki még, ő még nem 800-as, tehát hogy iszonyatos alapjai vannak, nagyon jó edzője, nagyon komoly istálló, nagyon jó háttér, fantasztikus, hogy fedett pályán 1.59-el elkezdte ugye a 800 méteres karrierjét, ugye élete első 800-ával, folyamatosan jött lefelé fedett pálya után, ugye szabadtéren már 1.57-et, 1.55-öt, 1.54-et futott, tehát szerintem óriási lehetőség van, vagy potenciál van benne, de ez volt a gyakorlatilag szerintem a hétvégén világdöntő három napján a legjobban várt versenyszám a női 800. Nagy meglepetés végső soron nem született, egyrészt nem dőlt meg a világcsúcs, másrészt lényegében papírforma született, de mondom, ismétlem magam, szerintem ő még nem 800-as, egyszerűen ahhoz, hogy ilyen szinten fölvegye a lépést, hogy itt már ugye világcsúcsokról beszélgetünk, ahhoz még szerintem nagyon komoly speciális ingerek kellenek még neki.
1: Maradjunk a 800-nál, a férfiaknál Jamel Sajati nyert, ő ugye Algériába vitte a kupát, Marco Arop, illetve talán meglepetésre a kenyai Ványonyi előtt, ugye a harmadik lett, és ami még érdekes, akit én egy picit előbbre váltam, az a hatodik helyen végző Mark English.
0: Igen, Márkkal régóta ismerjük egymást, amikor futottam a máig élő magyar csúcsot 800-on, akkor is egy versenyen vettünk részt, ő előttem ért be a célba, közvetlenül előttem lévő helyezett volt, úgyhogy már nagyon sok versenyen futottunk együtt, kérdeztem is, hogy érzi magát, mondta, hogy nagyon jól, nagyon rendben van, ez bizonyította az is, hogy mondom, én azt gondolom, hogy már megújul, mert azért most már ő sem a fiatalok közé tartozik, de idén is, tavaly is, tehát folyamatosan ír csúcsokat döntött, egyéni csúcsokat futott. Előrébb vártam én is valóban, de ezt egyébként ott a helyszínen sem beszéltünk róla, de én azt gondolom, hogy számomra a Sajati győzelme meglepetés volt, nem őt vártam az első helyre, viszont én szerintem londoni David Rudisás világcsúcsos 800 méter óta én megkockáztatom, hogy ez az egyik legjobb, legszínvonalasabb, leggyorsabb futás volt alapvetően, mert hiszen bár világcsúcs nem született, 1.41-el nyerték, de mindenki utána 1.42-t futott, az utolsó helyezett is 1.43-10-re éppen, hogy kicsúszott az 1.42-ből, tehát szerintem ez ilyen minden idők egyik leggyorsabb futása az az ominózus világcsúcs futás.

0: emlékszem, akkor 9 versenyen indult, és 9-et nyert meg 2026-ban.
1: Igen, kevés, alapvetően kevés versenyen indult, ennél azért sokkal többen szoktak általában elindulni, főleg távfutók. A világcsúcsot sikerült döntenie ugye hazai pályán, Londonban, mérföldön. Azért az is egy 3.42-es futás egy mérföldön, tehát ez bitang kemény, csak hogy a hallgatók tudják hova tenni, gyakorlatilag ott az 1500 méteres részidő körülbelül hasonló, vagy azt hiszem talán ennyi volt, mint amivel most nyerte a versenyt. Ugye még túl kell futnia több mint 100 méterrel, ugye a mérföld 1609 méter. Úgyhogy igen, én úgy láttam a mozgásán, hogy ahogy már az korábban említettük Jakob Ingebrigtsen 5000-ét, én azt gondolom, hogy azt csinált a mezőnnyel, amit akart, tehát ő ide nyerni jött, volt is egy kis visszalassulás a második körben, a részidők alapján nem is feltétlen vártam 3.30-on belüli futás, de mégis még az is megtörtént, tehát egészen elképesztő volt. Én azt sajnáltam, hogy volt a Jakobtól a visszamondás 1500-ön, mert azt gondolom, hogy sokkal izgalmasabb verseny lehetett volna, és akár jobb időeredmény ki születhettek volna.
0: A szervezők a harmadik nap végére hagyták a két 200-at, a férfit és a nőit, és két duplázó, Kenneth Bednarek és Melissa Jefferson Wooden nyerte, úgy, hogy a világ idei legjobb eredményét produkálták, úgy, hogy a százakat is ők nyerték. A kérdésem az ezzel kapcsolatban, hogy én ezt egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom, ezt a világdöntőt, de azzal, hogy a szervezők azt szeretnék, hogy ez legyen a szezon záró eseménye, azzal ugye benne van, hogy a fedett pályás szezon február-március környékén megkezdődik, és gyakorlatilag egy ilyen 6-8 hónapos periódus végén vannak a sportolók, és talán ez is magyarázza, hogy világcsúcs nem született, de meglehetősen fáradtak, és az utolsó energiájukat mozgatják meg egy ilyen versenyen. Tehát jó helyen van-e ez a világdöntő?
1: Hát igen, ez egy nagyon jó felvetés és kérdés. Tudok egy pici párhuzamot vonni azzal, hogy nekünk Magyarországon a csapatbajnoki döntő is ugye most volt augusztus végén, vagy az előző években szeptemberben szokott lenni, és mint versenyző is, ugye anno a Ferencvárossal én még ugye egy történelmi sikert tudtunk elérni pont visszavonulásomkor, ugye mi megnyertük ezt a csapatbajnoki döntőt, azóta sajnos ez nem sikerült, de hogy versenyzőként is, meg most már edzőként is, hogy tanítványaim részt vesznek rajta, azt tudom mondani, hogy ez valahol, ki kell mondanom őszintén, ez egy ilyen nyűg ilyenkor a szezon végére, mert vagy az van, hogy már a fiatal versenyzőim már túl vannak a családi nyaralásokon, meg pihenőn, és már igazából az alapozást szeretnénk majd elkezdeni, de közben meg egy versenyen kell részt venni, ahol nyilván azért kellene teljesíteni, vagy pedig pont az van, hogy mondjuk a profik, mint mondjuk most a Attila, Molnár Attila, vagy Takács Bogiék, Kozák Lucáék, Halász Bence, akik mondjuk a szezont végignyomják, nagyon minőségi versenyeken vesznek részt, legmagasabb szinten versenyeznek, van egy EB vagy VB ugye szabadtéren, vagy amit te is említettél, valaki már télen elkezdi és még fedett pályázik is, végignyomja az egész szezont, és aztán amikor már egyszerűen, mivel nem gépek, hullafáradtak, akkor jön egy ilyen verseny, ahol meg hát egyértelmű, hogy itt most például a magyaroknak is hát hazai szervezés van, tehát oda akarják tenni magukat. A nemzetközi versenyzők meg, ha nem is a budapesti helyszín miatt, mert valószínűleg nem feltétlenül ez hozta őket lázba, legyünk őszinték, hanem mondjuk a versenyszámonkénti 150 ezer dolláros első helyért járó pénzdíjazás, ami még a legmagasabbban jegyzett versenyzők költségvetésében is azért ott át tud írni dolgokat, illetve ezért akár ők félretesznek, mint ahogy tudjuk is, hogy kiderült, hogy nagyon sok versenyző lenyilatkozta, hogy azért nem indult el bizonyos versenyeken az év során, vagy azért nem készült akár az EB-re, pont nem oda hegyezte a formát, vagy hogy a tengeren túlról érkezők mondták le akár a Gyémántliga döntő szereplést is, amiatt, hogy itt Budapesten teljesítsenek. És egyébként, amit az előbb említettél, valóban ez a 100-200-as duplák a fiúknál és lányoknál is, Kenny Bednarek és Melissa Jefferson Woodentől, az még ráadásul nem csak, hogy azon kívül, hogy valóban world lead eredmény is született, de ezek ettől függetlenül is szerintem a háromnapos versenynek a kiemelkedő eredményei voltak.
0: Kazi Tamás, köszönjük szépen!
1: Köszönöm szépen!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítés.

legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a vérzőzésnek, lendületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A stúdióban vendégünk Kásás Zoltán, olimpiai ezüstérmes, világbajnok, Európa-bajnok, vízilabdázó, edzőként nyert bajnokok ligáját legalább kétszer, Lenkupát, és még visszatérve játékosként kupagyőztesek Európa kupáját.
3: Így van.
2: Ami viszont sokkal fontosabb, hogy szeptember 15-én ünnepli 80. születésnapját, úgyhogy jó egészséget kívánunk.
3: Köszönöm szépen.
2: Ezért különleges, hogy elfogadtad a meghívásunkat, mert hát ilyenkor az ember, bár azt mondtad, már nem nagyon ünnepelsz, de hát egy picit úgy számvetést csinál családjával, elmegy egy étterembe, hogy otthon főznek, megbontanak egy pezsgőt, beszélgetnek, esetleg barátok látogatnak el, és mégis eljöttél hozzánk a stúdióba. Köszönöm. Lesz valamilyen program egyébként?
3: Hát nagyon sok SMS-t kaptam, és különböző üzeneteket, úgyhogy a régi barátoktól, régi játékosoktól, volt játékosaimtól. Hát a program az tulajdonképpen annyi, hogy egy közös vacsora szűk családi körbe.
2: Azt hiszem, hogy te vagy az egyetlen, aki nem sértősz meg azon, hogyha azt mondják, hogy alpári vagy.
3: Igen, ez így van, hiszen én Alpáron születtem, bár ma már Tisza Alpár, ugye egyesült a mellette levő kis településsel Tiszaújfaluval, de én valóban alpári vagyok.
2: Az a Tisza holtága, hogyha jól tudom, de így visszaemlékezve a térképre azért az nem úgy néz ki, hogy középen van a bevásárlóközpont, mellette a színház, és aztán jön az úszoda, ahol vízilabda edzéseket szoktak tartani.
3: Pontosan, nagyon jól mondod, ott ezek a épületek ismeretlenek voltak, különösen az én gyerekkoromban, hiszen én 46-ba születtem. És hát ott Alpáron nagyon sokáig voltam a nagyszüleimnél, viszont tény, hogy a Tisza holtágába tettem meg az első tempókat.
2: Mégis amikor az első edzésedre ellátogattál az újpesti dózsába, amit nehéz így kimondani, különösen tudva, hogy édesanyád Nagy Ferencváros drukker volt, meg aztán a későbbi pályafutásodat ismerve, akkor egy kicsit olyan voltál, mint 2000-ben Sydneyben Erik az angolna, mert hogy Doki bácsi, az edző, ha jól emlékszem, azért figyel fel rád, mert nem tudtál 33 métert leúszni.
3: Pontosan így van, és akkor még ugye nem is újpesti dózsa, hanem budapesti dózsa volt, ha jól emlékszem. Doki bácsi pedig dr. Técsői Henrik, aki mindenkinek fütyült, de csak ő hallotta, mert annyira halkan, hogy mit látott bennem, nem tudom. Az iskolával mentünk le a Szigeti Fedett uszodába, és kihívott, és mondta, hogy másnap menjek le. Tényleg nem tudtam végigúszni a 33-as medencét.
2: Aztán végül mégis a Ferencvárosba kerültél, és ez egy nagyon jó döntés volt, hogyha jól emlékszem, akkor abban az időben, vagy talán egy kicsit később, egy olyan, hát talán világverőnek is mondhatom azt a csapatot mai kifejezéssel élve, jött össze Bolvárival, Kárpátival, Gyarmatival, Ambrussal, akik
3: Felkaival,
2: akik meghatározói voltak nem csak a Ferencvárosnak, hanem a magyar válogatottnak is.
3: Hát mindannyian olimpiai bajnokok voltak, tehát én fiatal játékosként egy idő után így kerültem be a Fradi felnőtt csapatába, ami hát egy fantasztikus dolog egy fiatal játékosnak, és valóban sokat segítettek, soha nem szúrtak le, hogyha hibáztam. Tehát ilyen nagy nevek, ilyen nagy játékosok között játszani, vagy tanulni magát a játékot, ez fantasztikus volt.
2: Azt hiszem, hogy az első edződ Gerendás György édesapja volt a Fradiban, és Gerendás Gyuri mesélt egy történetet, ami talán arról szólt, hogy abban az időben, amikor ti játszottatok, akkor igazán komoly férfias játékosok voltak a csapatban, de amikor hölgy társaságba kerültek, mindig megkérdezték őket, hogy ismerik-e Kásás Zolit, mert az a legjobb pasi.
3: Hát nem tudom, a Gyuri ezt mesélte, én nem tudom, hogy társaságban mit mondtak. Mi ott voltunk az uszodában, és ott éltük az életünket, de ez nem olyan, mint a mi időnkben most, ugye a nyár, hanem két zsíros deszkával az egész napot ott töltöttük. Valóban Gerendás Laci bácsi, akinek öreg volt a beceneve. Ő volt az úszóedző, tehát igazából nála kaptam azt az úszó alapot, ami ahhoz nem volt elég, hogy igazán jó úszó legyek, viszont nagyon jó volt és sok volt aztán ahhoz, hogy elkezdtem vízilabdázni.
2: Mi fogott meg? Sokan azt mondják, hogy a társaság, sokan azt mondják, hogy a korán jött sikerek. Téged mi tartott az úszodában?
3: Hát, ugye korán jött sikerekről nem beszélhetünk akkor. Az egész millió és mindig a társaság. Tehát az attól függ, hogy az ember hova kerül, kik vannak körülötte. És én egy nagyon jó társaságba kerültem. Egy Vízvári Károly nevű idős edző volt az én első vízilabda edzőm. Bár úszonként lejártam vasárnaponként Csirke bácsihoz, ő Kárpati Györgynek az édesapja volt. Tehát én 4 évig úsztam, de 2 év után úgy elkezdtem kóstolgatni a vízilabdát, és vasárnaponként már ismerkedtem a labdával.
2: Ha most ránézel egy vízilabda mérkőzésre, mennyit változott a sportág azóta, hogy te elkezdted, mondjuk 2026-ig?
3: Nagyon sokat változott, és azt is hozzá kell tennem, hogy nincs még egy sportág, ahol annyit változtattak a szabályokon, mint a vízilabdában. Mindig próbálják érthetővé tenni a közönség számára is, azért mégiscsak a játékosoknak csak a feje van kint a vízből. Úgyhogy nagyon sok mindenbe változott, ahogy haladunk előre. Egyre gyorsabb lett, és pontosan azért, mert egyre gyorsabb lett, kevésbé brusztos, tehát kevesebb a bunyó. Persze kemény játék, nagyon meggyötrik egymást a játékosok, csak nem nagyon van idő arra, hogy mondjuk itt párok alakuljanak ki, és ott egymást üssék. A játék gyors, fordulni kell, úszni kell, nézni kell a játékvezetőt, úgyhogy maradt kemény játék, de nagyon felgyorsult.
2: Egyszer Paragó Tamásnak volt egy kísérlete, a Komjádiban összehozta a felnőtt válogatottat, meg az utánpótlás válogatottat, és egy fejhallgatós mikrofonnal a fején mindig elmondta bíróként, hogy most azért ítéltem 5 méterest, mert a víz alatt ez történt. Most azért ítéltem kontrát, mert ez történt. Nem tudom, emlékszel erre a sztorira, de végül ebből nem lett semmi. Ez esetleg közelebb hozná a tévénézőkhöz, vagy az úszoda vendégeihez, nézőihez a sportágat?
3: Volt egy olyan időszak és próbálkozás, de ezt erre én akkor nem voltam ott, amikor a Tonó ezt csinálta, amikor szabályt változtattak, és akkor a zsűriből bemondták az ítéletet, illetve magyarázták. Ugye azt tudjuk, hogy Amerikában, a amerikai futballnál ott bemondják a bírók az ítéletet. A vízilabda felgyorsult, tehát igazából tehát próbálkoztak ezzel, nem igazán jött be, mert ilyenkor meg kell állni a játéknak. És hát ugye ez nem olyan sportág, mint mondjuk Albert Flória arról volt híres, hogy a pálya közepén csipőre tette a kezét, aki egy szenzációs labdarúgó volt egyébként. A vízben ott állandóan dolgozni kell. Nincs megállás, tehát ez egy másfajta sportág, és valószínűleg ezért nem alakult ki ez, hogy magyarázzák a szabályokat.
2: Ha már Albert Flóriánt említetted, egy napon születtetek, 5 év eltéréssel, hogyha jól tudom, és érdekes volt az 1968-as év, mert akkor a vízilabda csapat is bajnok lett, és a futball csapat is bajnok lett. Voltak ilyen közös ünneplések Flóri bácsival?
3: Flórit jól ismertem, ugyanis mikor Lakat Károly volt a Fradi foci csapat edzője, ő lehozta az egész foci csapatot vízilabda mérkőzésre, bajnoki mérkőzésekre. És hát bent a klubba focistákkal találkoztunk, más sporták beliekkel is, persze nem csak focistákkal, hiszen a Fradinak sok szakosztálya volt. Úgyhogy ez a Fradi szellem is még hozzájárult ahhoz valahogy, hogy ez engem ott tartott az úszodában.
2: Kássás Zoltánnal beszélgetünk, aki szeptember 15-én ünnepli 80. születésnapját. És ha már beszéltünk 68-ról, beszélünk 72-ről is, mert ugye Münchenben olimpiai ezüstérmes lett a csapat, úgyhogy az utolsó fordulóban az oroszok ellen vezettünk 3-1-re, és 3-3 lett, és pont az volt jó nekik. De az én véleményem az, hogy ez az olimpiai aranyérem, ez szerintem az NSK elleni meccsen ment el.
3: Hát igen, ugyanis az is döntetlen volt, tehát mi nem kaptunk ki ezen az olimpián, de volt két döntetlenünk. És így az oroszoknak, ugye akkor Szovjetunió volt, a szovjet válogatottnak elég volt ez az egy pont. És az az érdekes, hogy ott azért nekik volt egy pár furcsa mérkőzésük, mert az amerikaiak vezettek ellenük, ott a bírók hozták a döntetlent. Úgyhogy de érdekes olimpia volt, és hát soha nem jó egy döntőt elveszíteni. Ugye mi nem veszítettük el, mégsem lettünk olimpiai bajnokok.
2: Cserébe viszont lettetek világbajnokok és Európa bajnokok, és elhoztam egy képet az 1973-as belgrádi világbajnokságról, aminek az a különlegessége, hogy az volt az első ilyen típusú világversenye ennek a sportágnak, tehát az első VB, és itt álltok Csapóval, Ballával, Görgényivel, aztán a képen még Sárosi, Cservenyák, aztán Kárpáti György, Faragó Tamás, Szívós István, Bodnár András, Konrád Ferenc, Molnár Endre,
3: Csapó Dudi,
2: igen, elképesztő, ezt neked is adom ezt a fotót. Bizonyára
3: köszönöm szépen.
2: Emlékként, de hogy emlékszel vissza erre a társaságra, mert itt azért más sportákból a hasonlatot véve nehéz súlyú emberek voltak a válogatottban.
3: Hát igen, igazából Csapó Dudi az itt futott be tulajdonképpen ezen a világbajnokságon, hiszen a Szovjetunió ellen, nem emlékszem, igazán 5-3-ra nyertünk talán, és azt hiszem a Dudi 3 gólt lőtt.
2: Így volt.
3: És hát mindenféleképpen egy unikum volt, hiszen az első világbajnokság. Annyit még tudni kell, hogy 71-ben volt az utolsó nem hivatalosnak nevezett világbajnokság, Hvár szigetén, ugye akkor Jugoszlávia, de hát az Horvátországban van, amit megnyertünk, és hát azért a győzelem íze az más, mint amikor az ember vesztesen hagyja el a játékteret. Fantasztikus volt az egész, és hát a jugoszlávoknál nyertük meg a világbajnokságot, akik igazából a legnagyobb ellenfeleink voltak.
2: Jugoszlávia, Amerika, az többször is volt úgy, hogy gond volt például a csoporttal, hogyha jól emlékszem, mert hogy ők ugyanabban a csoportban voltak, mint mi. Ez egy későbbi időszak, majd erről is beszélünk, mert ekkor már más pozícióban voltál. Aztán 74-ben rányertétek az Európa-bajnokságot, nagyjából hasonló csapattal, minimális változás volt az összeállításban a keretben.
3: Igen, minimális, ez Bécsben volt az az Európa-bajnokság. Hát, ha jól emlékszem, a Horkai Gyuri talán akkor meg ő futott be ezen az EB-n, úgy emlékszem. És hát külön megemlíteném a Sárosi Lacit, aki egy fantasztikus játékos volt. Még mindig körmérkőzéses rendszerben, tehát mint az olimpián, ahol ugye nem volt elődöntő döntő, és két döntetlen voltunk ezüstérmesek, a bécsi EB-t 3 pont előnyen nyertük a Szovjetunió előtt. Tehát a csapat, ha lehet, még tovább érett.
2: 1976 következik a felsorolásban, amikor Gyarmati Dezső közölte, hogy nem leszel benne abban a keretben, amely az olimpiára utazik majd. Ekkor mi járt a fejedben? Mik voltak az első gondolataid, amikor ezt megtudtad? Korod alapján, játéktudásod, kondíciód alapján abszolút benne lehettél volna.
3: Persze, hát nézd, nagyon sok játékos volt a magyar vízilabdában, és nekem mindig az volt a filozófiám, hogy az edző dönti el, hogy ki utazik és ki nem. a győztesnek pedig igaza van mindig. És végül is 76-ban nyert a csapat. Azt is tudni kell, hogy akkor még csak 11 játékos utazhatott. Tehát nem volt könnyű dönteni, de elfogadtam, hát az ember nem örül ilyenkor, de hát ezt el kellett fogadni, tehát én ebből nem csináltam nagy problémát. Az edző dönt, a játékos meg játszik tovább.
2: Később, amikor már neked kellett keretet szűkíteni, azt hogy élted meg? Az embernek valamelyik ujjába bele kell harapnia?
3: Hát és teljesen mindegy, hogy melyik ujjába harap bele. Az a legrosszabb része. Ugye egy nagyobb kerettel kezd mindig az edző, és fokozatosan szűkít. És minden egyes alkalommal, de komolyan mondom, hogy fájdalmas, mert az a játékos ugyanolyan kedves az embernek, de mindenféleképpen szűkíteni kell. Tehát azt is mondhatom, hogy amikor én szűkítettem, ugyanúgy esetleg haragudhatott rám az, aki kimaradt. De hát én egy elég nehéz időszakban voltam szövetségkapitány, tehát én a szeuli olimpián voltam. Ott ugye az előbb említetted, hát az amerikaiakkal és a jugoszlávokkal, a döntő két későbbi részvevőjével voltunk egy csoportban, és mind a két csapattól egy góllal kaptunk ki. De ez a csapat, ez a magyar csapat, ez nem volt annyira klasszis, nem volt igazán nagy egyéniség. Alakult, de hát végül is.
2: Nem a legjobb korszak volt. Erről majd beszélünk, mert itt készítettél az olimpia előtt egy tanulmányt, és azt szeretném, hogyha egy kicsit majd részletesebben is megbeszélnénk. Viszont 77-et írunk az én naptáram szerint, és Tatabányán kezdtél vízilabdázni. Tudom, hogy nincsen messze Budapesttől, de nem tűnt nagy ugrásnak Ferencvárosból Tatabányára menni? Nem a kilométert mondom, hanem a sikerek.
3: 30 éves lettem 76-ban.
2: Megszületett Tamás?
3: Tamás megszületett 76-ban, és azt tudtam, hogy én már nem leszek válogatott, viszont közrejátszottak az anyagiak, a tatabányai csapat nagyon jó ajánlatot adott. Akkor másodosztályú volt a Tatabánya, tehát én elmondhatom magamról, hogy másodosztályú bajnok vagyok. Lejött még első osztályú játékos, a Görgényi Pista, a Krajcsovics Csaba Egerből, és a Hausler Karcsi, aki Moszkvába játszott válogatott kapusként, de ők nem játszhattak az első szezonban, úgyhogy én játszottam csak, de megnyertük a másodosztályt. Még mondták a tatományai vezetők, hogy hát nem számítottunk arra, hogy ilyen gyorsan, ez egy kicsit meglepett bennünket. Akkor Gál István volt a Szénbányák Tröszt vezérigazgatója, aki nagyobb ember volt, mint a miniszter, a nehézipari miniszter. Tehát egy ilyen atya úristen volt. És hát vele beszéltem, vagy hát is volt, aki hívott ebben. Közrejátszott, azt hiszem, a Kárpáti Gyuri meg a Gyarmati Dezső, nem tudom. És így kerültem én oda, és ott is voltam 9 évig.
2: Ez alatt a 9 év alatt volt egy játékos társad, akit úgy hívtak, hogy Kemény Dénest. Na, mi felhívtuk őt telefonon. Hallgassuk.
4: Az egész abból fakad, hogy jó darabig szerettük, tiszteltük egymást, de nem volt a mindennapunk összekötve. Nem egy klubcsapatban játszottunk, a válogatottban viszonylag kevesebbet találkoztunk, így nyilván azért köztünk van egy masszív korkülönbség. Legalábbis játékos időszakban, ugye ott a 8 év azért sokat számít. Úgyhogy ez akkor változott meg, amikor én lediplomáztam, és Tatabányára kerültem dolgozni. Ő pedig akkor már egy éve ott volt, és hát ugye azonnal természetes volt, egy első osztályú csapatról volt szó, hogy akkor én nem Budapesten folytatom tovább a vízilabdázást, hanem a város csapatában. Így aztán játékostársak lettünk, ráadásul az olyan, ha jól emlékszem, abban az első évenben Tatabányán játékos edző volt, tehát nem csak társam volt, hanem főnököm is. és hát attól kezdve elkezdett a kapcsolatunk mélyülni a parton is, nem csak a vízben.
5: Egyébként ez a barátság, vagy ez a kapcsolat a hasonlóságokon épül, vagy inkább a különbözőségek vonzák egymást kitételre?
4: Hát nagyon különbözőek voltunk, akár a vízben játékosként, akár a parton. Az Olivia elsősorban ugye a vízilabdával foglalkozott egész életében, én meg egészen addig, ameddig nem lettem szövetségkapitány, párhuzamosan vagy egyetemre jártam, vagy dolgoztam a szakmámban, és mellette vízilabdáztam. Tehát akkor ez inkább az az utóbbi, amit mondott, hogy eltérőségek vonzák, tehát nem ellentétek, de az eltérőségek vonzák egymást. Nyilván mind a kettőnknek csomó érdekes dolog volt a másik életpályájában, gondolkodásában, mindennapjaiban. Hát nagyon jó volt, nagyon szórakoztató is volt, nagyon jó humora van az Olinak, az ember ugye szívesen tölt vele időt, ami nem komoly, hogy így mondjam, rengeteget lehet vihogni.
5: És mi az első, hogyha van ilyen, az első élmény, ami ilyenkor beugrik, amikor szóba kerül ez a barátság? Van-e ilyen egyáltalán?
4: Igen, Tatabányán volt az erőműnek egy tava, ami a jellegénél fogva műtön egy hűtőtó. Én oda lejártam horgászni szabadidőmben, ami nem túl sok volt ugye a edzések meg a állatorvosi munka mellett, és arra emlékszem, hogy abban a lakásban, ami az Olinak a szolgálati lakása volt, a Tomi lehetett 2-3 éves, halászlét főztünk, és valami probléma kerekedett, vagy nem tudom, beesett még 2-3 vendég, vagy nem tudom, sose felejtem el, hogy kellett volna még ponty. Na most még el sem készült a halászlé, amikor én gyorsan beültem az autóba, elmentem a tóra, 10-15 percen belül volt szerencsém megfogni a szükséges halat, és végül is megoldódott a probléma, és arra emlékszem, hogy a második fogás az mákos nudli, vagy valami ilyesmi, tehát egy ilyen édesség volt.
2: Kemény Dénessel berelmesebb beszélgetett, emlékszel a sztorira?
3: Hogyne, hát azért ott eltöltöttünk 1-2 évet együtt, és nagyon élveztük tényleg két komoly bajnoki évet, amikor a Dénes a Faragó Tonó mögött mind a kétszer második lett a góllövő listán. Tehát ő egy nagyon gólerős játékos volt, nagyon jól megértettük egymást a vízbe. Én adtam a passzokat, ő lőtte a gólokat, úgyhogy munkamegosztás volt.
2: Egyszerre Wiesner Tamás azt mondta, hogy ő nem emlékszik arra, hogy a pályafutásod során téged valaha kiállítottak volna, ami hát vízilabdában azért elég unikálisnak tűnik.
3: Hát azért ez mondjuk költői túlzás, kiállítottak, sőt egyszer el is tiltottak.
2: Az akkor volt, amikor az intézőnek akartad kidobni a labdát?
3: Igen, ez Egerbe volt egy kupadöntőn, amikor Eger-Ferencváros meccs volt, és hát a játékvezető, tehát egy kicsit elhúzott, és az Eger nyerte így a magyar kupát abban az évben, hát az egriek labdájával játszottunk, és amikor befejeződött a meccs, éppen nálam volt a labda. És az egriek intézője, akit egyébként jól ismertünk, hiszen hát nem tudom hányszor játszottunk egymás ellen, az olyan 2,5-3 méterre állt a játékvezetőtől, és kidobtam neki a labdát. És a játékvezető odarohant a zsűrihez, és beírta, hogy Kásás meg akar dobni, de nem talált el. És ezért fegyelmi bizottság elé állítottak, és ott én mondtam, hogy hát én úgy gondolom, hogy játszom annyira jól, hogyha meg akarom dobni a játékvezetőt, akkor 3 méterre nem téveztem el. Azt mondták, hogy ez sportszerűtlen. Megjegyzés volt, és egy mérkőzésre eltiltottak.
2: Wiesner néni borozója jutott eszembe egyébként Wiesner Tamásról. Én a Kölcsébe jártam, és aztán a Kmetti utcában volt a borozója. És volt egy fél év, amikor én már betöltöttem a 18. életévemet érettségi előtt, és akkor én már kaphattam Wiesner néni borozójában hosszú lépést, hogyha minden igaz. 6 olimpián jártál, különböző pozíciókban, hol a medencében, hol a medence szélén, hol aztán akkor is a medencében, amikor a medence szélén kezdted. Melyik volt a legemlékezetesebb?
3: Hát az az igazság, hogy egy olimpiának a hangulata az semmivel össze nem hasonlítható. az egyszerűen fantasztikus. Tehát mind a hat olimpia élmény volt, még úgy is, hát a müncheni az talán különleges ott miatt, a terrorcselekmény miatt, és mi szembe laktunk az izraeliekkel.
2: Mit érzékeltetek belőle?
3: Hát csak reggel, amikor fölkeltünk, akkor hallottuk a híreket, hogy éjszaka, hát ezek a terroristák bementek, és megöltek sportolókat, egy talán megmenekült, mert ez egy alacsony épület volt, mi meg egy magasba laktunk.
2: Ott felmerült, hogy esetleg meg is szakítják az olimpiai játékokat.
3: Igen, hát ugye ez egy borzalmas dolog volt, egy napra leálltak a játékok, leálltak, és akkor az olimpiai stadionban egy gyászmisét tartottak, akkor Avery Brundage volt az Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke. Valóban fölmerült, hogy leáll az olimpia. Nagyon sokan azt mondták, hogy ha most nem folytatjuk, akkor többet nem lesz olimpia. Úgyhogy folytatódott, de hát a hangulat az már teljesen más volt. Ez volt még az olimpia, ahol a faluba, a kapunk kibe lehetett járni. És hát valószínűleg emiatt történt az, hogy ettől kezdve már nagyon szigorú beléptetési szabályok voltak, mint egy repülőtéren. Minden edzésre, ha kimentél a faluból, ha visszamentél, csomagellenőrzés, személyinek az ellenőrzése, ez innen datálódik.
2: Ez volt az első olyan olimpia, és egyben az utolsó, amin játékosként vettél részt. Ha újra kezdhetnéd, csinálnál valamit másképp? Mondjuk azért, hogy két olimpián szerepelj, mondjuk a 80 már nem fért volna bele sehogy se.
3: Hát a 80 nem. Az a helyzet, hogy ugye az ember mindig számadást végez egy-egy periódus után, meg később is, és később utólag úgy gondoltam, hogy egy kicsit talán túl sokat, valóban a csapatjáték fontos, hogy én kicsit még a kelleténél is többet dolgoztam a csapatért, és az egyéni képességeimet nem igazán engedtem saját magam kibontakozni. Talán lehettem volna jobb, nem tudom. De hát jól van ez így. Hát van, aki többet nyert, van, aki kevesebbet. Rengeteg élményt kaptam a sporttól.
2: Kásás Zoltánnal beszélgetünk, aki szeptember 15-én ünnepli 80. születésnapját, és beszéltünk már az olimpiákról, és említetted a szöuli játékokat, amikor te már szövetségkapitány voltál. És én találtam egy olyan anyagot, amit az olimpia előtt készítettél a Magyar Vízilabda Szövetség számára, amelyben leírod, hogy ez a csapat 5. lesz. És meg is indokoltad részletesen, hogy miért lesz a válogatottunk, hát a magyar vízilabdát tekintve csak 5. És igazad lett.
3: Hát ennek nem örülök egyébként, hogy jó-jós lettem. Egyáltalán akkori nemzetközi viszonyokat tekintve, hát sajnos én úgy éreztem, hogy ez a reális esély, amitől még lehetett volna jobb is, meg rosszabb is. Azt tudni kell, hogy 83 után a magyar vízilabda nem nyert érmet, tehát ez egy... Minden sportágban vannak mélypontok, a magyar vízilabda erőségét az mutatja, hogy mindig vissza tudott kapaszkodni a csúcsra. És hát a döntő, későbbi döntő két részvevőjével, az Egyesült Államokkal és Jugoszláviával is játszva, egy-egy góllal kaptunk ki tőlük. De hát kikaptunk sajnos.
2: 89-ben, akkor már 6 éve volt érem nélkül a vízilabda válogatott, egy nyugat-berlini világkupán nyertetek érmet, és ezt követte a Bonni Európa-bajnokság, ahol még a szöuli olimpiát is sikerült alulmúlni, és 9. lett a válogatott, te abban a pillanatban lemondtál. Szokták mondani, hogy ha nem jut 4-be a vízilabda válogatott egy világversenyen, akkor a szövetségkapitánynak menni kell. Hát itt még 8-ba se jutott.
3: Akkor ez nem volt föltétel, de hát én értelemszerűen úgy gondoltam. A furcsa ebben az, hogy én úgy éreztem, hogy a csapat jobb, mint a szöuli olimpián, megvertük a spanyolokat. De a későbbi Európa-bajnok németek ellen 3-szor vezettünk 3 góllal. olyan alaphibákat csináltunk. Hát ez az, amikor az ember áll a kispad mellett, és fogja a fejét, hogy hát ilyet nem gyakoroltunk. De hát a végeredmény a lényeg, és úgy gondoltam, hogy az értelemszerű, hogyha belefutottunk ebbe a rossz eredménybe, akkor nekem le kell mondanom.
2: Egyszer azt mondtad, hogy az edzőnek az edzés végére jobban el kell fáradnia, mint a játékosnak. Ez a szövetségkapitányra is vonatkozott?
3: Hát szellemileg az egy külön tanulmány lenne, tehát egy filmet lehetne csinálni arról, hogy különböző sportágakban különböző típusú edzők hogy viselkednek a mérkőzések alatt. Hát ez egy akár egy végjátéknak is tűnhetne. Ki bent tartja magába a feszültséget? Ki adja? Azt mondják, hogy régen a leglátványosabb vízilabda mérkőzés volt, amikor az olasz válogatott edzője a Zólyomi Endre volt, a franciák meg pedig Lemhényi Dezső. Két olyan figura, két olyan alak, hogy a közönség nem a meccset, hanem őket nézte. Ugye Lemhényi Dezső később a magyar bajnokságban játékvezető is volt, és ez kapott egy külön jelzőt, Butykó Buginak nevezték. Tehát ő úgy vezette a mérkőzéseket. Tehát élmény volt.
2: Van a születésnapod, és ennek kapcsán Bera Emese kolléganőnk fölhívta Faragó Tamást is. Most hallgassuk meg őt.
6: A Zoli először is egy jó ember, tehát ott kezdődik, jó ember. Nem is tudom, hogy ha bár ne legyen erre büszke, szerintem mindenki szereti, de hát milyen ember az, akit mindenki szeret. De hát pontosan egy jó ember, aki ráadásul még értelmes is, intuitív is, és hát valóban nagyon sok időt együtt eltöltöttünk, sok-sok viccet meséltünk egy.

0: ha a fiatal korunkban valami beszélgetés abba hagytuk volna.
1: Sokan mondják róla, hogy nagyon jó a humora. Ez is egy olyan tulajdonság, ami miatt mindenki szereti?
0: Hát a humor, én azt gondolom, az uszodában azért úgy emlékszünk azokra a játékosokra, akik nagy játékosok voltak, vagy jó játékosok, azok nagyon jó humoruk volt. Tehát aki nem értette a humort, ott már kicsit hogy gyanakodva néztünk rá, hogy akkor hát nem biztos, hogy azért jól tud vízilabdázni. Tehát ez egy alapfeltétel a humor, mert a humor az egyben azt is jelenti, hogy érti a szavak értelmét.
1: A mai napig, hogyha találkoznak, mert említette, hogy ez azért megtörténik, akkor vízilabdást történetek jönnek elő elsősorban, vagy vannak olyan egyéb történések, amiket ilyenkor mindig szívesen felidéznek?
0: Hát az Oliban az is jó, hogy nem kell feltétlenül vízilabdás történetekről beszélni. Tehát általában a sportolóknál mindig az a legnagyobb probléma, hogy nekiállnak nosztalgiázni, vagy sírni, hogy akkor miért nem sikerült, vagy panaszkodnak. Tehát az Olival pedig az ember, amikor találkozik, akkor a napi szinten egyszer csak minden, ami az eszébe jut, ami foglalkoztatja, vagy ami örömet adott neki.
2: Faragó Tamást hallottuk.
3: Hát Tono egy különleges figura volt a magyar vízilabdában, és Rajki Béla bácsi nagyon fiatalon bevette őt a válogatottba. Ugye nekem egyik kedvenc történetem a Tono, már a Rajki Béla nevezte őt Tonónak, tehát azóta tonozzák. És egy edzés közben a Béla bácsi egy kicsit idegesen rákiabált a Tonóra, hogy Tonó, nem tudom, ezt ne csinál, azt csinál, és a Faragó elkezdett úszni ki a medencéből, a medence partjára, és ismertük, hogy hát egy ilyen nagyon fura személyiség, ő már fiatalon is az volt, hogy Jézusom, hát meg fogja Béla bácsit ütni. Kiugrott a vízből, letérdelt a Rajki Béla elé, és azt mondta, Béla bácsi, üssön csak, ne utáljon. Tehát a Tonó ilyen volt.
2: Kása Zoltánnal beszélgetünk, aki ma ünnepli 80. születésnapját, és valahogy ezután a szövetségkapitányi lemondás után elkezdődött neked egy világpolgárság. Ha minden igaz, akkor Olaszország volt az első állomás, Szirakúza, innen nézve nem rossz hely.
3: Szirakúza, imádom Szicíliát. Ami a vízilabdát illeti, az nem volt egy nagy siker. Akkor az Ortigia Szirakúza az egyetlen első osztály csapat volt Szicíliába, tehát állandóan repülővel utaztunk föl Olaszországba. Liguriába már úgy vártak bennünket transzparesekkel, hogy Isten hozott benneteket Olaszországba. Nem volt sikeres. Sokat tanultam közbe, többet kellett volna edzenünk, csak nem kaptam elég edzésidőt, mert volt egy másodosztályú csapat is. Játékosaimmal egyébként később is nagyon jó volt a kapcsolatom, már amikor eljöttem, hívtak telefonon, és mondtam nekik, turistaként bármikor edzőként soha többet.
2: Visszatértél Magyarországra, és Szegeden fogadtál el egy edzői állást.
3: Hát igen, ez egy nagyon rövid, az talán 92, nem tudom. Akkor egy szezont voltam Szegeden, hát akkor egy ilyen középcsapat volt a Szeged, de azt tudom mondani, hogy minden munkánál, minden csapatnál az ember tanul valamit. Elkövet egy csomó hibát, amit önmagának be kell vallani, hát itt nem kell mea culpázni persze, de hát ez is egy mozzanata volt tulajdonképpen az edzői pályafutásomnak.
2: Aztán visszakerültél a Fradiba, ahol felnőtt, kicsit ifi, aztán megint felnőtt. Ez a fradizmus, ez az emberből soha nem múlik el, ugye? Tehát, hogyha valaki annyi időt eltölt játékosként egy klubban, akár Ferencvárosban, pláne, akkor edzőként, amikor visszatér, akkor minden újra előjön, nem?
3: Hát én több mint 20 évet töltöttem a Fradiba játékosként, edzőként. A legvégén még itt egy pár éve még az öreg fiúk megkértek, még egy évet velük is dolgoztam, ez már csak természetesen úgy hobbiból, de hát így velük is nagyon jó a kapcsolatom. Igen, a Fradi az valóban szokták mondani egy nagy család, hát a klubon belül más sportág beliekkel is nagyon sokat találkoztunk, és ez

0: Ez mindig a közösség, az nagyon fontos. És hát a Fradi az meg egy intézmény volt. Ugye ebben az is benne volt, hogy nem is tudom, a Rákosi időszakban még a színét és a nevét is elvették a Fradinek, hiszen budapesti kinizsi lett fehér-piros színnel, de hát aztán visszaküzdötte magát a klub, és valóban továbbra is én úgy gondolom, hogy vannak őrült fradisták. Én nem őrült fradista voltam, én csak mindig szerettem ott lenni és oda tartozni.
1: A Fradi követte egy Jadran Spliti munka, majd 2000-ben az Óbecséhez kerültél, és ott fantasztikus sikereket értél el. Itt lettél ugye Bajnokok Ligája győztes először.
0: Igen, nagyon érdekes volt a spliti kirándulás. A Jadran Split akkor arról volt híres, hogy 3 év alatt 5 edzője volt. Amikor oda mentem, akkor az előző 2 évben 5. voltak. Amikor engem kirúgtak, akkor 1 ponttal álltunk az első helyezett Mladost Zágráb mögött, tehát akár bajnokságot is lehetett volna nyerni.
1: De hát
0: volt egy grémium, egy 5 tagú grémium, akik egy kicsit többet szóltak bele a vízilabdába, mint kellett volna. Én akkor, mikor elküldtek, mondtam, hogy én nagyon büszke vagyok, hogy az itt töltöttem, tudom én 9-10 hónappal csúcstartó vagyok.
1: És következett az Óbecse, és 2000-ben kezdtél itt dolgozni, és Bajnokok Ligáját nyert veled a csapat. Ilyenkor hogy kezdi az ember a munkát? Oda megy, tök idegenek, akár több országból is jöttek. Egyáltalán milyen nyelven megy a kommunikáció?
0: Az a helyzet, hogyha az ember benne van a vérkeringésbe, a vízbe, ismertem a Becsei csapatot, jó csapat volt, erős csapat volt, hiszen Becsejen van, talán még ott van a szója protein, az egyik legnagyobb szójafeldolgozó üzem Európában, és az vezérigazgató vízilabda őrült volt. Tehát jó játékosokat szedett össze. Ugye én 99. szeptemberébe mentem, azért is érdekes, mert tavasszal volt az, amikor a NATO bombázta. Akkor még Jugoszlávia, aztán egy picit később meg Szerbia, Montenegro. Tehát én még úgy mentem oda, hogy amikor bajnokságot játszottunk, akkor a Montenegro is ugyanúgy a bajnokságban volt, tehát akkor még Jugoszláviáról beszéltünk, vagy Szerbia, Montenegról, ma nem emlékszem. Tehát a játékosokat ismertem, tudtam, hogy nagyon jó játékosok, és korábban említettem, hogy az ember tanul minden. Mindenhol, akár sikeres, akár sikertelen. És azt láttam, hogy ez egy olyan csapat, ahol nem magyarázni kell meg, hogy úgy oda menni, hogy majd én megmondom, hogy milyen a vízilabda, mert ezek a játékosok tudták. Csak nemzetközileg nem sikerült az érre kerülni. És egy nagyon jó kapcsolat alakult ki közöttünk, talán azért, mert nem kezdtem el a főnököt játszani. És emlékszem, hogy az első nemzetközi mérkőzés a Bajnokok Ligájába, akkor jött a Mladost Zágráb, ott még akadozott a gépezet, de már győztünk. És attól kezdve beindult a Verkli, és 84 mérkőzést nyertünk Zsinórba, hazai és nemzetközi. Fantasztikus csapat volt.
1: Azt megfigyeltem, hogy a hideget valószínűleg nem szereted, mert a következő állomásod az Görögország és az Olimpiákhoz, ami nem változott, hogy velük is Bajnokok Ligáját nyertél.
0: Hát, a probléma az volt, hogy a második becsei évemben szétesett. Mindig bizonytalan volt, hogy honnan jön a fizetés. Nagyon sok pénzzel maradtak adósak. A második évet úgy csináltuk, hogy nem kaptunk egy fillért se. Én már a szezon közepén a játékosokat megkérdeztem, hogy hagyjuk abba, vagy csináljuk végig a bajnokságot. A vicc az, hogy még így is bekerültünk a Final Four-ba még egyszer, csak ott már nem sikert. Ha az a Becsei egybe maradhat, és az anyagi háttér rendes, az én nem tudom, 1-2-3 BL-t is nyerhetett volna, az olyan fantasztikus csapat volt. Az első évben a Vince Balázs és a Tóth Laci volt a két magyar, a két idegen légiós, A második évben a Bíros Peti és a Molnár Tamás, csak hát ott meg probléma volt a pénzzel. Nem csak én, a játékosok sem kaptak, tehát. És én úgy tudom, hogy ők adták meg a telefonszámomat az Olimpiákosznak, a Becseiek.
1: És ott milyen időszakot töltöttél?
0: Hát, nagyon érdekeset, és mindig vissza kell utalnom arra, hogy az ember mindig tanul. És én nem jól kezdtem az Olimpiákosznál, aztán rájöttem, hogy nekik annyira erős az egójuk, hogy ezt el kell fogadni, és ügyesen kell lavírozni egy kicsit. De nagyon jó játékosok voltak. Az Olimpiákosz is az előző évben is bent volt a Final Four-ba, de ők sem tudtak nyerni. Tehát az az igazság, hogy minden csapatnál másmilyen edzői munkát kell végezni. Föl kell mérni a játékosok tudását, a csapat egységét, milyen a hangulat a játékosok között, és ehhez kell igazítani a munkát. És nagyon örültem, hogy Becseyen is, és az Olimpiákosznál is sikerült ezt megalkotni, mert jó csapatokról volt szó. Csak éppen a végén nem tudtak győzni. Úgyhogy nagy élmény volt, jó játékosokkal mindig jó dolgozni, hát van, amikor össze kell rakni a csapatot. Persze közben akkor is kemény munka van.
1: Talán az Olimpiákosz volt az, amely csapattal magyar együttes ellen is, talán a Vasas ellen is játszottál, vagy ez egy másik csapatod volt?
0: Nem, hát egyébként is játszottam én a Fradi ellen is valahogy összekerültünk, még a Komjádiba. A Vasas ellen úgy játszottunk, hogy ugye nyáron volt, ez a Final Four, ez itt volt Budapesten. A Jadranszplit, a Posilipo, a Honvéd, ahol már akkor három olimpiai bajnok játszott, és az Olimpiákosz volt. Az elődöntőben megvertük az egyébként nagyon jó Dubrovnikot, és a döntőben a Honvéddal kerültünk össze, és hát nagyon jó meccset játszottunk, olyan 2,5 perccel a vége előtt 4 góllal vezettünk. Úgyhogy ez egy fantasztikus élmény volt.
1: Akkor hogy állítja át az ember az agyát, hogy most egy görög csapatot vezet, egy magyar csapat ellen magyarként?
0: Igen, csak hát te azzal a csapattal akarsz győzni, amelyiknek az edzője vagy. Tehát én arra koncentráltam, hogy egy ilyen jó Honvédot hogy tudunk megverni. És a Vasas úgy jött a képbe, hogy az ősz végén, tél elején visszajöttünk Budapestre, és az Európai Szuperkupát is megnyertük.
1: Később aztán a Vasasnál is voltál.
0: Igen, volt, egy szezonom volt a Vasasnál, az egy nagyon jó csapat volt, egy egészen döbbenetes hiba miatt nem kerültünk be a Final Four-ba, és így másodikok voltunk, hát ugye a Honvéd már akkor 6 éve együtt volt, rutinosabbak voltak. Az mindent eldöntő mérkőzésen az utolsó negyedbe 3 góllal vezettünk ellenük, és döntetlen lett. Ezek a döntetlenek elkísérnek engem, úgy látszik.
1: Tamásról csak keveset beszéltünk, fiadról, aki ugye 1976-ban született. Szerintem most hallgassuk meg őt.
2: Egyáltalán nem erőltette, abszolút támogatta mindig is. Nyilván ő is látta bennem a tehetséget, és azt, hogy szeretek vízilabdázni, szeretek játszani, szeretem a víz közegét. Ő a maga csendes módján, ugye nem az a túlhangos karakter, a maga csendes módján a háttérből mindig támogatott, és mindig nagyon izgult a meccseimen, és szerette volna, hogy jól teljesítsek, de soha nem nyomott, és soha nem próbált valahogy egy bármilyen csapatba beerőszakolni, csak azért, mert ő a Kásár Zoltán, hanem szerény ember lévén a háttérből próbált engem menedzselni mindig.
3: Játékost akart belőled faragni, vagy bele akart húzni magába a sportágba?
2: Hát, mint a fiát, úgy nyilván, hogy apukának ez teljesen más, igen. Tehát, hogy biztos, hogy szakmai szemmel is nézte. Pont a Vasas évben ő nagyon örült szerintem annak, hogy végre egyszer együtt dolgozhatunk. Aztán utána évvégén már lehet, hogy annyira nem örült neki, amikor tőletek kikaptunk a bajnoki döntőben és az Euroliga negyed döntőben is. De mindig, mi ugye nem volt soha ránk jellemző, hogy nagyon sokat beszélgettünk volna, nagyon mély beszélgetések zajlottak volna közöttünk, de mindig volt egy-két olyan szava, vagy olyan mondata, ami azért egy picit úgy elgondolkodtatott, és motiválni tudott, úgyhogy sokat köszönhetek neki.
1: Gergely István beszélgetett Kásás Tamás.
0: A Gergely Pista.
1: Ismerős volt a hang, gondolom. Szóval, hogy ugye Tamás nem szerette, hogyha te ott vagy az uszodában, amikor ő játszik. És nagyon sokszor elhangzott, hogy soha semmilyen közegben nem próbáltad őt tolni, nem próbáltad előnyükhöz juttatni, aminek azért van jelentősége, mert hosszú-hosszú időn keresztül együtt dolgoztál Kemény Dénessel, abban az időszakban, amikor a válogatottja háromszor is megnyerte az olimpiát, és a válogatottban játszott Tamás.
0: Hát igen, ez egy nagyon ilyen értelemben egy nagyon érdekes kapcsolat volt. Ő már kiskorában ugye a KSI-ben játszott, és oda mentem a partra, akkor is mutatta, hogy menj el, tehát egy, nem szer, és ezt én elfogadtam, sőt, örültem neki, mert aztán később mondtam, hogy nem foglak téged nyomni vagy segíteni, mert nem fognak szeretni az uszodába, hát én ismertem az uszoda hangulatát, apuka persze nyomja a kisfiát, meg, és hál' Istennek nem volt rá szükség.
1: Eleinte ugye Kásás Zoli fia volt.
0: Így van.
1: Aztán te lettél Kásás Tamás apukája.
0: Pontosan, így fordult meg ez az egész dolog.
1: Ez egy nagyon megejtő kapcsolat és helyzet, de hogy láttad, hogy követted, hogy értékelted ennek a csapatnak az egyetfejlődését ezen a három olimpián keresztül?
0: Hát az az igazság, hogy azt elmondhatjuk, hogy egy ilyen társaság nagyon ritkán jön össze. Sajnos a Benedek Tibi, aki már nincs közöttünk, neki volt egy mondása, és igazából megfogalmazta a csapattitkát. Mert mondták a Tibinek, ugye mint csapatkapitánynak, hogy más játékosok is jól játszanak együtt, meg jó csapatot alkotnak, és erre mondta a Benedek Tibi, hogy nem, mert mi szeretjük is egymást. És nekem ez volt a véleményem erről a csapatról, hogy ez a csapat nem csak a vízbe, hanem a vízen kívül is megnyerte az olimpiákat. Tehát én a 12 év alatt nem hallottam diszonáns hangot. Soha nem mentek túl, persze, hogy cikizték egymást, meg szórakoztak. Soha nem lépték túl azt a határt, ami sértő lenne. És ez egy óriási dolog. Tehát és a Dénes is jól kezelte őket, ez egy nagyon nagy titok volt, és ez volt az egyik titka a csapatnak, és a fejlődésben, hát ugye a Sydneybe úgy mentünk ki, hogy Jézusom, mióta nem nyert magyar csapatbajnokságot, és két zakóval indítottunk. Tehát Sydneybe volt két vereségünk. Aztán jött az olasz meccs, amin eldőlt, hogy ötödik helyre játszunk, vagy megyünk tovább. És már ennek a csapatnak akkor olyan tartása volt, hogy amikor a legnagyobb szükség volt rá, akkor a Rudics, aki hát ugye másik ilyen világhírű edző volt, gyerek, aki ellen én még 73-ban játszottam az első világbajnokságon, a Rudics volt az olasz válogatott edzője. És nyertünk simán az olaszok ellen, és mentünk tovább. Hát azt hiszem akkor volt a Dénesnek és a Tamásnak az a beszélget, már Dénes is ideges volt értelemszerűen, hiszen két zakó volt, tehát két vereség volt, és akkor Tamás, aki eléggé pókerarccal játszott mindig, annyit mondott a Dénesnek, hogy nyugi, most kezdődik az olimpia.
1: Kemény Dénes azt mondta, hogy rád bármit rá lehetett bízni. Tehát ha kellett, akkor a konditermi edzést, ha kellett, akkor medencés edzést, hogy az ember hogy állítja át magát, hogy hát korábban én voltam a szövetségi kapitány, azért csak nyertem két BL-t csapatokkal, és akkor most olyan típusú munkát kell elvégeznem, amit mondanak nekem, hogy végezzem el. Te soha semmit nem szóltál vissza, elvégezted a munkát magas színvonalon.
0: Hát egyébként ez nagyon egyszerű. Annyit kell tudni, ahogy megyünk előre az időbe, egyre nagyobb a stáb. De mindenki a vezetőedző keze alá dolgozik. Valami akkor működik, ha egy főnök van, de jó a stáb. És nekem ez semmi, hát a Dénes semmi, olyan régóta ismertük egymást, és rengeteg dologban egyformán gondolkodtunk a vízilabdáról, hogyha ő azt mondta, hogy azt a négy embert vidd el, és ezt gyakoroljátok, akkor nem nézett oda, mert tudta, hogy úgyis értjük egymást, tehát azt fogom csinálni, ami kell a csapatnak. Aztán ezt ő összerakta a csapaton belül. Tehát ez nekem igazából eszembe se jutott. Az volt az élmény, hogy ezzel a csapattal én dolgozhattam, ezekkel a játékosokkal. Tehát mindig egy főnök van, és ugyanis, hogyha a csapat győz, akkor őt ünneplik, de ha csak csapat kikap, akkor őt rúgják ki, nem a masszört.
1: Beszéltünk ugye a keretszűkítésről, ami mindig fájdalmas. Itt is több alkalommal előfordult. Dénes mindig azt mondta, hogy ő meghallgatott mindenkit, de végül is ő döntött. Ezeken a megbeszéléseken milyen volt a hangulat, anélkül, hogy bármilyen titkot elárulnál?
0: Azért nem tudok titkot elárulni, mert a Dénes ezt igyekezett nagyon szűk körben az adott játékosokkal megbeszélni, tehát olyan volt, hogy nem volt itt kiteregetve, hogy most te ezért vagy azért. Volt olyan játékos, aki szinte úgy vett mindenki, hogy bekerül, aztán mégsem, és akkor a Dénes azt mondta, hogy én úgy éreztem, hogy ez a döntés a jó. És mint tudjuk, a győztesnek mindig igaza van.
1: Beszéltünk Sydneyről, ugye azt mondják, hogy megnyerni egy olimpiai bajnoki címet nagyon nehéz. Ennél sokkal nehezebb megvédeni. Hogy volt az négy évvel később?
0: Hát ugye a legérdekesebb dolog az, hogy mind a három olimpiai döntő másmilyen volt. Sydneybe a csapat, ahogy haladtunk előre, egyre jobban játszott. Hát a döntő az mámoros volt.
1: Ott voltam.
0: Az igazi döntő az elődöntő volt a szerbek ellen. Ami egy nagyon-nagyon kemény meccs volt. Az egy hatalmas győzelem volt. És ugyanazon a napon az orosz csapat a spanyolokkal egy iszonyú hosszabbításos meccset játszott, és hát kikészültek, nem tudtak cserélni. És a Fodor Rajmi mondta, hogy én olyan nyugodtan aludtam, tudtam, hogy győzni fogunk. Hát persze, nem, de hát végül is az ott egy fölényes, nem is nyertek olimpiát ilyen fölénnyel. Szerintem a csapat a csúcson Athénbe volt. Ott értek el korban, érettségben, fantasztikusan játszottak. Az átlag magasság a legmagasabb volt a magyar csapatnak az összes csapat közül, ami óriási előny. Hát a tudásról nem is beszélve, van nekem egy nagyon régi ausztrál ismerősöm, a Tom Hód, aki az ausztrál vízilabdázás atya. Annak idején ő segített engem, hogy kimehettem Ausztráliába. És hogy az olimpia közepén találkoztunk a faluba, és mondta, hogy tehát ti simán nyeritek ezt az olimpiát. Hát mondtam, hogy a jóisten beszélne belőled. Azért én reszketek mindig. Én nekem kétszeresen szorult össze a gyomrom minden meccsen. Tamás jó játszik-e, és hogy győze a csapat. Úgyhogy a kintről a partról ez kegyetlenebb. Ha bemész a vízbe, addig ideges vagy, bementél, megnyugszol, mert játszanod kell.
1: És veled mi van? 17-ben még játszottál a Masters világbajnokságon, az ugye 9 évvel ezelőtt volt. Néha azt mondtad, hogy úgy érezted magad, mint a balta benne a vízben, hogy mostanában hogy telnek a napjaid?
0: Hát ez a 17-es, ez volt mondhatom azt a hattyúdal, 9 országból jött, egy ilyen nemzetközi csapatban játszottam, ugye ott 5 évenként, korosztályonként vannak a mérkőzések és a díj átadások. Hát itt mindenhol, még Guam-szigetről is volt játékos, de hát ez volt a hattyúdal, azt hiszem. Az az érdekes, hogy nem is olyan régen, talán egy hónappal ezelőtt egy Jim Ferguson nevű amerikai játékos írt nekem, aki ellen Münchenbe játszottam. És a Jim azt írta, hogy jövőre nálatok van Budapesten a Master világbajnokság is, és mi 75 pluszba keresünk egy csapatot, tudom, hogy te balkezes vagy, hogy játszanál-e. Mondtam neki, hogy már ezt nem tudom vállalni, mert nem tudom gyorsan végigúszni a medencét, de hát, hogy ezt csak azért mondom, hogy ilyenek a barátságok, a sportbarátságok, hogy hogy még egymás eszébe jutunk, és aztán még írtunk egymásnak, ami hát egy fantasztikus dolog, de már játszani nem tudok.
1: Egy kérdés még, hogy apunak szólít zömmel mindenki, hogy lettél te apu már egészen fiatalon?
0: Hát azért én nem fiatalon lettem apu, én a válogatottban lettem apu. Hát gondolom a Tamás azért így szólt, hogy apu vagy apa. Aztán először a kis Gergő kezdte el itt egy kicsit ilyen ironikus, hogy apu, hát te apu, így úgy, és de ez valahogy megragadt, és aztán elkezdtek a többiek is így hívni. Én voltam a legöregebb is. A Dénes is, a stáb is, úgyhogy a Dénes ma is apunak szólít, ha beszélünk. Meg a többiek is, ugye, hát miután ma vagyok 80, rengeteg SMS-t kaptam, itt tudom én, Bíros Peti írt Egerből, hogy apu, Isten értessen, tehát ez megmaradt, és ez rajtam, ami egy nagyon-nagyon kedves és egy jó leső megszólítás.
1: Kásás Zoltán, boldog születésnapot, köszönjük szépen!
0: Én is köszönöm a meghívást!
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: the lessons I've learned.
1: Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere Kristóf, gyere még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyar!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Még mindig van egy szenti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Lemjei százszörös a pályafutása végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, tanítvány!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Az, hogy egy budapesti Grand Slam-en mondjuk a régi cimborák közül itt összefussál, akár Hatfidernél, akár Ungvár-Rémikevel, és sztorizgassatok, ez mennyire fér bele az életedben mostaniba, vagy az elmúlt 10-15 évben, mennyiben ez látom, hogy nagyon jól esik neked, és akár órákat tudnál itt eltölteni és sztorizgatni.
3: A tavalyi világbajnokság is, meg a Grand Slam-ek erre nagyon jó alkalmak. Időnként még itt régi sporttársakkal, külföldiekkel is összefutunk. Azért ez nagyon jó, ez egy olyan közeg az ember életében, hogy akármennyi idő telik el, ha összefutunk, akkor ezek ilyen egyvérből valók vagyunk, nagyon hasonló a közeg, és hát tényleg ez egy olyan, mint egy család, tehát amikor itt valakivel évek óta nem találkoztam, de rengeteg időt és nagy küzdelmeket folytattunk, és ez egy ilyen nagyon ilyen sors közösség, úgyhogy ezek nagyon jó poénok. Hát most például itt a Nagyinak mindig van egy-két jó sztoria, itt a Kanszter Pisti.
2: Gombkötő Roland, ugye, aki ezzel a sportággal, mint kommunikáció most már évtizedek óta összefonódik.
3: Hát nagyjából 30 éve, úgyhogy igazából sok-sok sztori van, és akkor ezeket mindig felevenítjük.
2: Na de, edzések hajnali 6-kor, az nekem hajnal, neked az reggeli 6, az abból mennyi van még mindig, ezt korábbi beszélgetéseink során mindig elmondtad, hogy nem hagyott ki, és így, ahogy rád nézek, szerintem most is még vannak.
3: Most már nem reggel, mert ez akkor volt, amikor gyerekek kicsik voltak, és azért kellett reggel edzenem, mert a délután őket vittem ide-oda, meg bizonytalan volt, amit velük akartam időt tölteni. Most az egy nagy szerencse, hogy a esti 5-től 7-ig tartó judó edzésen a két fiam is részt vesz, tehát a Vencel és az Ágostonnal egy edzésre járunk délután, egyszer-egyszer belefér reggel, de azért egy sokkal kíméletesebb, mert én még este és általában dolgozom egy picit, és így az, hogy együtt tudunk edzeni minden nap, azért ez nagyon sokat segít, úgyhogy a reggeli félhatos kerésekben most már kevesebb van szerencsére.
2: Munka az viszont bőven van, ha csak a paksi atomerőműre gondolok.
3: Hát az elmúlt másfél nap az nagyon kemény volt, és olyan történt, amikor elkezdett nagyon süllyedni a víz, hogy 10 napig nem tudtam edzeni. És hogy visszagondoltam, hogy ilyen nem volt szerintem, amióta elkezdtem a judót.
2: Annyi munkád volt magyarán, meg vészhelyzet volt.
3: Folyamatos helyzet, tehát a folyamatos információkészség, utána nézni. Nekünk mindenre megvan a protokoll, tehát arra is van protokoll, hogy mi van, hogyha kiszárad a Duna. Tehát olyan helyzet állt elő, ami igazából a modellekben nem volt benne. És gyakorlatilag azt, hogy ezt hogyan tudjuk úgy megoldani, lekezelni, az információval ellátni, akár a kormányt, hogy a megfelelő döntések jöjjenek, a belső csapatot ez irányba tolni, mert nem akarok ebben nagyon részesen belemenni, de mondjuk a vízszint előrejelzéseknél volt olyan, hogy az egy hétre előre lévő vízszint az 60-80 centi különbséget mutatott a valós, meg amit előrejeleztek.
2: Annyival kevesebb volt ráadásul.
3: Volt, az azt jelenti, hogy pont a teljes leállás, vagy a normál üzem között nálunk 30 centi van, ekkora mértékű vízcsökkenés nem mutatta semmilyen modát, csak azért erre kellett készülni. Szóval volt egy nehezebb időszak, de azt gondolom tényleg, hogy az az összefogás, amit itt az ország mutatott, az döbbenetes volt, és az atomőrnek ez azért volt nagyon jó, mert azt éreztük, hogy nem csak egyedül vagyunk, és meg kell küzdenünk ezzel a nagy kihívással, hogy gyakorlatilag egy természeti katasztrófa, ilyen alacsony víz, ilyen kiszáradás van az országban, tehát nem csak nekünk kell vele foglalkozni, hanem nagyon nagy segítséget kaptunk az egész országtól, kiemelten nyilván a vízügytől, aki odaállt a katonaságtól, és az összefogásban majdnem 400 cég küldött valamit azért, hogy ezt a dolgot meg tudjuk oldani, és igazából azon csoda volt, hogy két hét alatt, amikor megszületett a döntés, két héten belül úgy állt a fenéküszöb, hogy egy lényeges emelést hajtott végre. És ha már itt tartunk, most napok óta nem menne az atomerőm nullával, tehát le kellett volna állítani, annyira kevés a víz a Dunába, minden negatív vízhozam megdőlt azóta is, és Pakson meg stabilan tudunk működni, azért, mert a fenékküszöb teszi a dolgát. És ebben tényleg ez egy mérnöki, meg kiviteli, meg összefogási, tehát mindenféle olyan csoda volt, ami azt gondolom, hogy azért az ország megmutatta, hogyha ha valamiben összefogás van, akkor nagyon hatékonyan és gyorsan tudunk működni.
2: Hát ez nem egy ilyen teljesen kedélyes beszélgetés, mert a következő ebből adódik, hogy akkor judóra terelem a szót. Tóth Krisztián, olimpiai bronzérmesünk ugye 2021 Tokió, és azóta már ő a Magyar Judo Szövetség elnöke, és ha jól emlékszem, te azért ebben bőven benne voltál. Na itt mennyit javított a helyzeten Krisztián érkezése, mint sportvezető, mert azért nyilván, hogy ő még nagyon-nagyon fiatal ebben a pozícióban.
3: Hát ugye felmerült, hogy én is induljak az elnöki pozícióért, és így főleg az atomerőműves történések kapcsán mennyire jó, hogy én éreztem, hogy az atomerőmű az egy olyan elfoglaltságot jelent, ami mellett egy elnöki pozíció az nem elfogadható. Sokat beszélgettünk erről még a Torlacivónak idején, aztán...
2: Korábbi elnökkel, aki ugye rekordideig volt elnök.
3: Igen, és a Krisztiánnak kapcsolatban azért voltak kérdések, ugye még fiatal, még hiszen majdnem versenyző volt, de azt beszéltük meg, hogy minden támogatást, amit lehet, megadunk a Krisztiánnak, mert alapvető emberi képességei azok megvannak, hogy megoldják a feladatot. És az atomkupa-ra jött le Paks, és akkor beszélgettünk, hogy hol tartanak, hiszen ezért itt ez a Grand Slam teljesen új helyzetbe megszervezni, egy nagyon nagy kihívás. És akkor, ahogy láttam, hogy a Krisztián hogy kezeli a dolgokat, akkor megnyugodtam, mert nagyon nagyot fejlődött. A ráérmező lázattal álltam Elóhoz, iszonyatos teherbírással, és mindent gyönyörűen megcsinálta a Krisztián, ami ahhoz kellett, hogy egy ilyen sikeres rendezés legyen. Úgyhogy azt gondolom, hogy mondtam neki, hogy na Krisztián, ez a mély víz, mert úgy kell elkezdeni a dolgot, hogy nem egy normál nyugodt nyár, amikor mondjuk a válogatott keretek programjában meg egyebekbe kell részt venni.
2: Hát 67 ország, több mint 500 judokája, versenyzője jött ide a Papp László Sportarénába, a budapesti Grand Slamre. Elég komoly verseny, mit nem mondjak. Nem, mintha amikor még Grand Prix volt, akkor is ide mindig. Hát Budapesten mindig szívesen jönnek.
3: Igen, ez nagyon jó központ, és visszamondani, hogy ezt nem tudjuk megcsinálni, az nagyon nagy presztízsveszteség lett volna. Szerencsére a kormány is így gondolta, de akkor is azért úgy nekiállni és megcsinálni ezt, hogy ez jó legyen, az nem volt egy kis feladat. Úgyhogy a lelkalappal Krisztián megugrotta, amikkel. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel nagyjából meg is nyugodhatunk, és ahogy beszélgettünk rendszeresen, bár mondom, az elmúlt másfél hónap nekem ebből a szempontból kimaradt, azért azok a célok, amit meg az a hozzáállása, hogy a Krisztián is a csapat hozzááll, én azt gondolom, hogy ez jó lesz.
2: Ha már azzal kezdtük, hogy ugye itt van Ungvári Miklós például, vagy Hatfidelnél, és akkor a korábbi esernyőtartók, természetesen Miki az volt az olimpiai ezüstérmével, Csernobicskéjével, olimpiai bronzérmével, korábban még Jó Abigail, maga Tóth Krisztián is, és elnézést attól, akit kihagytam, kifelejtettem. Szóval, hogy most már nincsenek ilyen nevek, de van egy Özbaszófink, aki viszont sérülés miatt valamikor jövő tavasszal versenyezhet, pontosan talán nem is tudni ezt, illetve Pupréka és Gyertyás Róza szintén kihagyták ezt a mostani budapesti Grand Slamet. Na mennyire, hogy érzed, mennyire erős ez a magyar judósport? Most hol tartunk? Mert most már azért benne vagyunk a kvalifikációs időszakban, irány 2028 Los Angeles.
3: Én azt gondolom, hogy az Özbaszófi nagyon nagy lelke meg szíve van. Ő akkor fog tudni jól harcolni, hogyha ebben a részében rendben lesz.
2: Európa bajnok volt tavaly, VB-érmes, tulajdonképpen az olimpia nem sikerült még neki, de hát felment a 70 kg-ba, ahol tavaly úgy lett Európa bajnok, hogy rengeteg meccsen ki se kapott egyfolytában.
3: Igen, és annyira lendületben volt, hogy lehet, hogy idén mondjuk megnyerte volna a VB-t, de lehet, hogy pont az olimpiára fáradt volna el. Tehát én azt mondom, hogyha persze majd ezt az olimpia után fogjuk megmondani, de lehet, hogy neki nem is tesz ez rosszat, mert egy kicsit pihen, gyűjti magába az energiát, az erőt, neki nagyon nagy erő van a lelkébe.
2: 16-17 éves kor óta, tehát

0: biztosan tud küzdeni valamiért, amikor nézd meg a meccseit, amikor elkapja a ritmust. És akkor látod azt, hogy na, ma őt senki nem fogja megverni. Ha két súlycsoport a följebb indulna a fiúknál, lehet, hogy akkor se, mert akkor a tartás, meg a hit, meg az erő benne. És én tehát azon, ő megcsinálja a melót, mint az állat. Van, amikor picit törékenyebb, akkor nem szabad bántani. Az a nagy feladat a magyar judónak, hogy ő az olimpiára lélekben, nyilván most szereljék meg a térjét, tehát megszerelték az emberjét, de lélekben ott legyen. A melót ő el fogja végezni, és ha olyan állapotban van, akkor bármire képes.
1: Egy ilyen műtét meg sérülés, akkor az nem vészes ezek szerint, tehát ebből vissza lehet térni?
0: Simán. Sokkal vészesebb a pszichés és a lelki fáradtság. Abból sokkal nehezebb kijönni, és az vezethet kiégéshez. Nekem is volt egy számtalan műtétem, nem ez a nagy gáz, és azt gondolom, hogy a Szofi szempontjából ez, ha valamikor belefért, akkor ez most fér bele. Ha egy évvel később van, akkor már túl közel lehetett volna az olimpiához, szerintem ez így most pont még belefér.
1: Nem kell aggódnunk, mert idő van, két éven keresztül lehet gyűjteni a pontokat, és inkább az szokott lenni az ő esetében, meg a nagyon jó judósainknál, hogy már hamar megvannak az eredmények, akkor következő évben megint gyűjtögetni. Tehát, hogy ahogy mondtad, ez inkább kiégéshez vezethet, és úgy megy az olimpiára az ember, hogy már a háta közepére sem biztos, hogy kíván bármilyen verseny, nem hogy egy olimpiát.
0: Igen, a Szofinál szerintem ez így jól jött. A másik esélyes, aki most itt nem volt, a Réka.
1: Pupréka 52 kg.
0: Pupréka, neki volt egy kézműtéte, megsérült.
1: Olimpián ugye 5. helyezés, hát a sírására emlékszünk, mert nagyon fájt neki, hogy másodszor is lemaradt a dobogóról.
0: Persze lehet ezt így nézni, más oldalon meg lehet úgy nézni, hogy két olimpián is éremét tudott küzdeni. Ez szerintem ez eszméletlen nagy dolog, és neki benne van ugyanúgy a pakliba, hogy a következő olimpián is ott. Látom, hogy edző, ugye Paksi, már rendben van a keze, de még nem volt benne küzdelmi munka, és senki nem szólt bele, hogy indulni akar-e vagy nem. Én azt javasoltam volna, hogy ne ezen a versenyen, mert az embert egyébként viszi a harci kedv, hogy itthon valamit alakítson.
1: Csak akkor sérülés lehet.
0: Sérülés, meg ha nem 100%-os valaki is úgy megverik, akkor az a önbizalmának, a tartásának nem nagyon tesz jót, mert egy ilyen vereség az benne tud ragadni az emberbe. Ő neki van akkor a tudása, tapasztalat, szorgalma, hogy a VB-re fel fog tudni készülni, és inkább ott homorítson egy nagyot.
1: Ami nem is olyan sokára lesz egyébként a Bakuban, és aztán majd jön a következő évi VB is, meg Európa-bajnokság. Mi a helyzet Gyertyás Rózával, ugye szintén 52 kg, és akkor még a majd a férfiakról is mondjál néhány szót, mert mintha ott lehetne egy kicsit hiányérzetünk. Igaz, hogy Andrássy Márton, ahogy a VB-n Budapesten, ugye a Grand Slamen is 5. lett, Feszkó Csanád szintén 60 kg-ban, meg 7., tehát azért, hogy mondjam, lehet, hogy ők most aláírnák azt, hogy olimpián is 5., meg 7. helyezést érnének. Nyilván nem, de mégis.
0: Igen, azt gondolom, hogy azért az első nap sikerült egy-két nagyon jó skalpot begyűjteni. Vertünk olimpiai ezüstérmest, az, hogy ketten küzdöttek éremért, ez mindenképpen nagyon jó. Szerintem 60 kiló az ki fogja tudni kvalifikálni magát, hogy ez nagyon jó lesz. A múltkori versenyen Gábor Áron még a zürichi versenyen bement 5., ami szintén egy nagyon szép eredmény, és most is azért egész jól dolgozott. Végluca is egy nagyon jó fejlődést mutat. Tehát van
1: 57 kilogram.
0: 57 kilóba. Van
1: Ceglédi, ahol aztán Ungvárémi kiég, szóval van múlt.
0: Meg a Végi Zsombinak a tesója. Tehát van itt tartalék, a fiatalok megmutatták. Tehát azt láttam, hogy egy picit célirányosabb melóra van szükség ahhoz, hogy ezekből a pontokból aztán stabil érmek legyenek. A Rozit kérdezted még. A Rozinál a...
1: Berobbant a tavalyi VB-n számunkra.
0: Igen, nagyon egy végtelenül szolgalmas, egy nagyon szimpatikus, tiszta szívű ilyen, ahogy edzén láttam, hogy edz.
1: Az érmet szerzett itt Budapesten tavaly.
0: De önnek ez edzés munká is minden nagyon...
1: Nagyon vagáncsaj.
0: Nagyon vagáncsaj. Ami nála egy picit nehézség, az a súlya. És ez egy kérdés, hogy tudja tartani az 52 kilót, vagy vált az 57-re. Nyilván 52-be nyert VB érmet. Az a dolog pikantériája, hogy ott a Pupréka-val ők nagyon jó barátnők, egymás riválisai.
1: Csak egy mehet az olimpiára.
0: VB-re mehetnek, de az olimpiára csak egy mehet. De ők, tehát amikor itt az esélyesebb Pupréka nem tudott odaérni a VB-n, és végszurkolta, és örült a Rozi bronzélmének, ezt mutatta, hogy milyen egy ilyen barátság, és hiába rivalizálnak, a barátság azóta se romlott meg.

0: küldtük, ez szerintem nagyon-nagyon szimpatikus dolog. De Rozinál ez még egy kérdés, hogy a súlyával hogyan tud majd megdolgozni. Hát ezt nyilván neki kell eldönteni, meg annak a stábnak, aki ezzel foglalkozik, úgyhogy ez, de mindenképpen ez azt jelenti, hogy azért van még tartaléka a judóba. És akkor a háborúáron mondtam 73-ba, tehát azt gondolom, ott azért lehetnek még.
1: Hátrány Péter, Nerpel Gergely 90 kg-ban, de valóban azért férfiaknál van egy kis hiányérzet.
0: Igen, az a baj, hogy a Sáfrány Peti is az a kategória, hogy iszonyatosan bele tud állni a melóba, és beletesz mindent, 150%-ot. Csak amikor egy sérülésből jön vissza, akkor még nincs olyan állapotban, hogy a fokozatosságot, legalábbis ez most magánvélemény, amit én látok, hogy neki nincs olyan, hogy tartalékol, nincs olyan, hogy visszafogja magát, megy, mint a, ahogy szoktuk mondani, megy, mint az állat. Csak ha mondjuk sérülésből jön vissza valaki, akkor nagyon kell figyelni, hogy ne vigye túl a lendület. És ő pont olyan szerencsétlen volt, hogy több ilyen apró sérülése volt, amiatt nem tudott egy nagyobb makrociklust végigcsinálni egybe, úgyhogy ne sérüljön meg. Nála, hogyha rendben van egészségileg, és végig tudja csinálni, a súlya is egész jól beállt, most ez a 94 körül van, tehát nem kell sokat fogyasztania, akkor azért ő is nagyon-nagyon ígéretes. A Nerpel Gergő egy nagyon tehetséges srác, nála is voltak azért sérülések, pár sérülése volt. Hát itt azt kell valahogy kitalálni, hogy a minél több melót egészségesen elvégezni, mert akkor ebből a 90 kilóból is jöhet valami. Végzsombi van még 100 kilóban. Ő az a kategória, akinek szerintem már évek óta azt látom, hogy egy nagyon paraszt hajszál hiányzik, hogy átlépjen egy komoly vonalat. Nagyon ügyes, bárki ellen tud dobni, ami azért a judóban nagyon fontos. Egy pici szerencse kellene neki, idén az abból volt kevesebb, meg hogy a meccsek végét egy kicsit jobban bírja.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsubert, gyere, gyere, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, vetületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Válmos Petra! Egyegyezés még tovább beállóba, füzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közös lista. A Nemzeti Sport Rádió rangsoroló műsora. Két vendég, két különböző ranglista, ám utóbbiból csak egy maradhat. Vajon mi fér be az első 10-be? A közös listáról most lerántjuk a leplet a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Sziasztok, én Tóth Béla vagyok, ez pedig a Nemzeti Sport Rádió rangsoroló műsora, a közös lista. Mint mindig, ezúttal is gondos, alapos előkészítés végén két vendéget hívtam játékra, hogy egy kijelölt témában felállítsa a maga rangsorát, de mint a helylakóban itt is csak egy maradhat a tízes listákból, így aztán a meghívottaknak össze kell dugniuk a fejüket és megegyezésre jutni. Az előző epizódban két kiváló futballkapus, Bogdán Ádám és Holzer Ádám állította sorba a 21. század 10 legjobb hálóőrét. Hallgasd meg a beszélgetést a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáján. Most a valaha volt 10 legjobb magyar úszót szeri sorba. Risztov Éva, olimpiai bajnok úszó, a Sport Reggel műsorvezetője.
3: Szia! Ja, köszönöm a meghívást!
2: És Vásárhelyi Tamás, az Enni Sport kommentátora. Hát mondhatjuk azt, hogy az úszás magyar hangja. Szia!
4: Sziasztok, köszönöm szépen a megtisztelő felkonferálást!
2: Számítottatok-e erre a felállásra? Itt azért már a felvétel előtt egy picit belebonyolódtunk, abba beszélgettünk arról, hogy ti személyesen nem ismeritek egymást.
3: Én nem emlékszem, hogy találkoztunk volna, de hogyha igen, akkor elnézést kérek. Tehát, hogy nem, szerintem mi nem találkoztunk. Őszinte leszek, én nem erre számítottam, mert hogy ugye felhívtál, hogy lesz egy ilyen beszélgetés, és akkor ketten meg kell beszélni, hogy szerintünk ki a top 10 úszó, és hát mondom, biztos behívsz egy úszót, és akkor vagy egy edzőt, vagy valahogy összeteszünk, de azt nem gondoltam volna, hogy egy szakkommentátorral fogjuk átbeszélni, ami szerintem nagyon jó ötlet.
4: Nekem is totális meglepetés, én tegnap írtam neked két nevet, hogy kire tippelek, de nem...
3: És ki volt az?
4: Nem trafáltam bele, nem tudom, hogy illendő elárulni, hogy kire gondoltam, egy Csurka Gergőre, vagy Göbölyös Gáborra gondoltam, hogy a Göbi az MTI-nek a szakújságírója, Csurka Gergőt pedig szerintem sokan ismerik az úszószövetségnek a... Hát, sajtós minden esemek, hát a vízilabdában is az elmúlt 20-25 évben benne volt, tehát teljesen képben van úszás és vízes sportok vonatkozásában.
2: És akkor baj, hogy ők nagyjából ugyanabból a szemszögből nézik a sportot,
4: mint igen. Te,
2: és itt azért két teljesen más nézőpont találkozik, úgyhogy talán ezért egy izgalmas páros ez, hogy egy volt úszó, aki átélte azt, hogy mi is egy úszónak a feladata, milyen olimpiai dobogón állni, na meg egy olyan kommentátor, újságíró, aki meg egy teljesen más szemszögből figyeli a sportot, úgyhogy szerintem ezért izgalmas ez a páros, aztán majd kiderül, hogy mennyire tudtok együttműködni. Mind a kettőtök listáját ismerem már. Ti egymás listáját nem, az most fog kiderülni. Így előzetesen mit tippeltek, hogy hány azonosság van a két listán?
3: 5.
4: 7 vagy 8.
2: 6. Ami szerintem egy jó arány.
3: Jó, azért nagyon mellélőni nem lehetett.
2: Nem?
3: Szerintem nem.
2: Megvan az a 6 úszó, aki, vagy 5 úszó, aki fixen ott van minden listán?
4: Bevallom, tegnap több kérdéskörben, több megfogalmazásban a Google-t, az AI-t, a mesterséges intelligenciát is megkérdeztem arról, hogy a magyar úszásban ki a 10 legjobb. Attól függ, hogy milyen jelzőt használtam, különböző listák jöttek ki, de nagyjából volt 5-6 név, ami minden listában, minden lekérdezésben benne volt szerintem. Itt is körülbelül az lesz az átfedés. Én nagyjából abban biztos voltam, hogy az első 3 név az szerintem ugyanaz lesz. Lehet, hogy más sorrendben, de szerintem az ugyanaz.
3: Nem
2: ugyanaz a 3 név.
3: Kettő ugyanaz, de szerintem alapvetően az úszók listájánál legyünk tisztább, az első kettő nem kérdés. Ha a kérdés valakinek, akkor valószínűleg nem ugyanazt a műsort néztük az elmúlt időszakban. Onnantól szerintem vannak kérdőjelek, több okból kifolyólag, mert én több esetben érzelmi alapon közelítettem meg.
2: Másrészt, ez majd látszik a listából.
3: Igen, mert ha most szakmai alapra helyezzük, a szakmai alapot bárki meg tudja csinálni. Tehát így van, AI-t megkérdezett, kinek van a legtöbb érme, kinek van a legtöbb aranya, csinál egy rangsorolást. Viszont, hogyha mögé nézünk az embernek, hogy mondjuk kinek mi az érték, akkor eltörpül néha az eredmény az értékek mögött. Tehát, hogy
2: Érdekes. Az a legérdekesebb rész a szubjektivitás, a személyes élmények, az érzések, akár a szimpátia, mert itt jön akár a adott esetben a számításba ez is a szimpátia, ami szerintem az egészet az izgalmassá teszi, hogy nem csak az eredményeket nézitek. Na de hogy milyen szempontokat vettetek figyelembe, az majd szépen kiderül folyamatosan. Szerintem fogjunk úgy neki, hogy a 8 eltérést azt megbeszéljük, mert hogy ez a 6 azonosság az nagyjából kijelöli az első 6 helyezettet szerintem, aztán majd a rangsorban úgy is lesz változás, de hogy a 8 eltérés kapcsán ugye azt a 4 további úszót kellene meghatározni, aki még közös nevező. Ami Évi listáján szerepel, de a Tamásén nem, Székely Éva, Cene Attila, Vladár Sándor és Rososzki Kristóf, és ami Tominál szerepel, de nálad nem, Hargitai András, Halmai Zoltán, Minák Kristóf és Risztó Éva.
3: Hát jó, utóbbiről elég sokat tudnék mesélni nektek.
2: Nálad nem vetődött föl, hogy az első 10-ben ott legyél?
3: Hát nem, hát nagyképűnek tűnne.
2: Csak ezért?
3: Nem, hát egyébként, mikor jöttem ide, és a kollégáimmal beszéltem, és mondta, hogy erről szól a műsor, akkor azt mondták, hogy tegyem be magam második helyre. És mondtam, hogy miért. Mondták, hogy ha már ide jössz, akkor csinálj műsort, és tedd magadat oda. Én nem teszem magamat semmilyen listára, én nem szeretném azt mondani, de ha belegondolunk, biztos, hogy felférnék, mert hogyha az egy aranyokat nézzük, és az egy aranyból indulunk ki, mert nem biztos, hogy mindenkinek bár lehet találni, meg akkor bronzére, meg tehát én nem tudom, az én listám nem feltétlenül csak az eredményesség kérdése, mert én abszolút érzelmi alapon is tettem bele embert. Ha eredményesség alapján kellene, akkor mindkettőnk listája ugyanolyan lenne.
2: Na Tomi, te miért tetted föl Évit?
4: Igen, ez nehéz az a megfogalmazás, hogy mondtad, hogy a 10 legjobb magyar úszó, hogy a legjobb alatt mit értünk. A legjobb alatt értjük azt, hogy legeredményesebb, legsikeresebb, leghosszabb pályafutása volt, legnehezebb úton jutott föl a csúcsra, tehát sokféle megközelítés lett, legtehetségesebb volt, legtöbb munkát fektette bele, tehát nagyjából nekem ezek cikáztak a fejemben, amikor ebben a kérdésben próbáltam dönteni. Megpróbáltam egy picit, ha már itt ugye Halmai Zoltán neve elhangzott, valamelyest olyan történelmi távlatba is helyezni, hogy ne csak feltétlenül azokat vegyük alapul, akiket láttunk, vagy akik a közelmúlt úszósztárjai, de így is nehéz volt azért. Nálam egy olyan 14-15 névnél volt körülbelül az a küszöb, amiről aztán le kellett húzogatnom, és így ilyen kiki meccsek mentek. Egyébként még Rózsa Norbert volt nálam, aki szintén még
3: ez
4: nagyon...
3: Ezért sok mindenki lemaradt a listáról, azért legyünk őszintén.
4: Igen, kegyetlen ez a szabály, tehát hogy csak 10-et lehet választani, viszont a magyar úszósportnak az érdeme szerintem, hogy egyáltalán ebben a sorozatban fölvetődik az, hogy az úszás is téma legyen, és itt a 10 legjobb úszót keressük, úgyhogy ez mindenképpen a sportágnak az eredményesség, és kigyűjtöttem 23 olimpiai bajnok van egyébként úszásban, mármint 23 fő, és mellette 4 olyan versenyző, aki nem lett olimpiai bajnok, de világbajnoki címet gyűjtött. Tehát itt finoman szólva is mondjuk egy minimum 27 fős bázisról beszélünk.
2: És mindkettőtök listáján van olyan versenyző, aki nem olimpiai bajnok, de világbajnok, több érme van az olimpiákról, és hogy kik maradtak le olimpiai bajnokként mindkettőtök listájáról, néhány név: Kovács Ágnes, Hajós Alfréd, Szőke Katalin, Szabó József, Gyenge Valéria. Itt azért
4: mit
2: elég
4: fogunk majd kapni ezért, nem?
2: Csík Ferenc.
3: Majd vállalom a felelősséget.
4: Évi elviszi a balhét.
3: Elviszem.
4: Szerintem először egyezünk meg abban, hogy Évi legyen a rangsorban, vagy nem. Én föltettem 7. helyre. Uh-huh. Pont a...
3: Tehát nem dobogós.
4: Már rosszul indított, nem? Én pont a sztorik miatt, tehát szerintem egy átlag sportkedvelő számára az nagyon fontos, hogy ki milyen háttérrel, milyen történettel rendelkezik. Tehát rengeteg olimpiai bajnok van, mégis sokszor azokról emlékezünk, akinek valamilyen különleges útja, különleges pályája van a csúcs felé vezető úton, és én Évát ilyen szempontból egy külön ilyen példaképnek tartom, hiszen megéltem azt, amikor neked volt egy nagyon sikeres medencés úszós időszakod volt, amikor ez a motocross, meg minden egyéb visszavonulással, és utána jött egy ilyen kvázi második virágzás, úgyhogy nekem ez mindig egy ilyen nagy történet, amikor valaki egy úton megpróbál a csúcsra följutni, mondjuk a Mount Everestre, ott nem sikerül, és aztán talál egy másik utat, amikor meg tényleg sikerül, úgyhogy önmagában már ez a sztori is szerintem megéri azt, hogy a te pályafutásod az ilyen mintaként szolgáljon.
3: Legyen az, hogy ebben az esetben a Béla dönt. Egyrészt azért nem
4: hát
3: jó így, azért nem jó így, mert rendszeres, hogy ül itt olyan, akit bele kell tenni.
2: De ne, ezért izgalmas. Tehát...
3: Jó, hát nézd, akkor tegyük bele. Nem leszek magam ellen.
2: Olimpiai bajnok vagy, van világbajnokságról 3 érmed, mindegyik ezüst, 2003 Barcelona.
3: De értem, és teljesen elfogadom, és nyilván én saját életemet élem, és saját magamat azért tudom hova helyezni. Nem gondolom, hogy... Ahogy mondjam, tudom, hogy arról beszélünk, hogy ki a 10 legjobb magyar úszó, de én azt is nézem, hogy ki az a 10 ember, akire érdemes felnézni. Uh-huh. Ki az a 10 ember, akit érdemes követni. Ha
2: rád?
3: Azt gondolom, egyébként szerintem, és nem minden szerénységtől eltekintve, te is tudod, itt dolgozom, nap mint nap bejövök. Alapvetően sok panaszt nem lehet rám mondani. Szerintem semmit. Nagyon jól csinálom a munkámat, de viccet félretéve, tehát, hogy én próbálom a civil életben is megállni a helyemet, próbálok értékes dolgokat teremteni, és szerintem az is nagyon fontos egy bajnoknál, hogy tudja a bajnoki attitűdöt tovább vinni, és segíteni másokon, és szerintem ez nagyon fontos. És én így is néztem ezt a listát, úgyhogy ha legyek, akkor legyek benne, ez nyilván nem az én döntésem, ha nem, azt is elfogadom, mert szerintem akár egy Milák Kristóf is elém kerülhetne, vagy éppen Széke Éva néni. Mert lehet azt mondani, hogy nagy példa vagyok a gyerekek számára, talán majd, hogyha még idősebb leszek, vagy éppen már nem leszek az élők sorába, akkor maga a történetem értékes lesz, hogy van egy kislány vidékről, aki megálmodja, hogy olimpiai bajnok lesz, és háromszor körbeúszva a földet 27 évesen, eléri a célját, és hogy nagyjából, ha valamit nem fognak róla mondani, hogy szépen úszott, és hogy és a legtehetségesebb, és a legnagyobb adottságokkal rendelkezett, és genetikailag az úszásra teremtett. Tehát ezek a szavak nem fognak vele bárkivel szembe jönni egy olyan 100 év múlva. De az, hogy a kitartás szorgalom bennem volt, ez nem kérdés.
4: Érdekes, amit mondasz egyébként, mert én ezt fontosnak tartom, hogy példaképként a mai világban nagyjából azok tudnak funkcionálni, akik valamilyen szempontból szerepelnek is. Tehát nekem szívfájdalmam volt éveken, évtizedeken keresztül, Darnyi Tamás, a Legerszegi Krisztinával egyszerűen nem találkoztunk semmilyen fronton, úgyhogy külön öröm, hogy legalább az úszó nemzet program keretein belül ők visszacsatlakoztak kicsit a vérkeringésbe. Tehát hiába vannak egy hihetetlen magas polcon a magyar sportban, a magyar úszó sportban, egészen egyszerűen a hétköznapokban ők nem voltak jelen, tehát nem voltak egy olyan példa képként állíthatóak, ami mondjuk például mondjuk Kósubert, vagy Gyurto Dani, vagy éppen te vagy Éva.
3: Igen, de hát a Kósubertet még azért ne tegyük ide, mert szerintem még az annyira fiatal, hogy majd meglátjuk, hogy mi lesz vele. Mármint az eredményét szeretném tekinteni, most arról beszéltünk, hogy ők nem szerepeltek. Egyrészt megértem, erről nagyon komoly vitáim vannak, akár itt a rádióban is, hogy ők miért nem. De ha példaképként kell nézni, akkor mindkettő ember a civil életben egy teljesen tisztességes, normális életet élnek, abban boldogok, megtalálták saját magukat, és ők azt szeretik. Viszont valahogy azt várjuk el tőlük, hogy ők jöjjenek és erről beszéljenek, de hogy gondoljunk bele, hogy 25-6 évvel ezelőtt nyert utoljára Egerszegi Krisztinát. Szóval 26 évvel ezelőtt mi történt veled? Nehezen tudnád elmondani, hát, de ha megnézzük, hogy Darnyi Tamásnak úszóiskolája van 30 éve. 30 éve működtet egy olyan úszóiskolát.
2: Tehát akkor te elég nagy mértékben vetted figyelembe a civil életet is, a visszavonulás
3: hogy megmaradtak-e,
2: után.
3: Megmaradtak-e, és tudták-e továbbvinni azt, amik ők, és az, hogy a Tamás egyébként minden nap megtalálható például az úszodákban, hát ennél nagyobb példa nincs. Nem egy étteremben, nem egy kávézóban ül, hanem abban a létesítményben, ahol ő egyébként felkészült és elérte a sikereit.
2: Darnyi Tamásról és Egerszegi Krisztináról beszélünk majd még. Most térjünk vissza akkor a kiinduló pontra, és ha már...
4: Akkor az első páraocot megnyertem, vehetjük úgy, nem?
2: Ha már a nyilvánosság előtti szereplés szóba került, akkor szerintem itt azt gondolom, hogy kössünk át Milák Kristófra. Egy aktív versenyző, és hasonló azért a személyisége Darnyi Tamáséhoz, vagy Egerszegi Krisztináéhoz, hogy ő sem szereti a rivalda fényt, nem szívesen éli az életét a média zajban. Ő viszont az eredményeit figyelembe véve nálad, Tomi, ott van a listán, Évinél kimaradt a 10-ből.
4: Nem feltétlenül csak az eredményei miatt, hogyha itt a legjobb úszót nézzük, akkor azt gondolom, hogyha ha pusztán amit én látok, nyilván nem úszóként, úszó szakmailag, tehát hogy az a csomag, ami nála van, szerintem az nála egy olyan aduász, vagy olyan flös, ami a kezében van, amivel mindenképpen a 10-es listán kell szerepelnie. Az más kérdés, hogy ezzel a tehetséggel, ezzel az adottsággal ő mire megy és mihez kezd. Tehát ez nyilván egy másik témakör, de ha mint úszót, mint sport tehetséget nézzük, akkor nálam a 10-es listán ott van.
3: Hát nyilván, hogyha azt nézzük, akkor behelyettesíthetjük abból a 4-esből, ugye, akit nem érint mondjuk Rasovszky Kristófot. És hogyha én őket, kettőket egymással szembe állítom, akkor szerintem most egy hallgató se kérdezi meg, hogy melyikre szavazok. Egyrészt Rasovszky Kristóf mindent megnyert, amit meg lehet ebben a sportágban, tehát nincs több, nem lehet többször, majd a következő 4 év múlva fogja újra tudni megnyerni valamit, amit kell. Én, hogyha őket állítanám egymással szembe, így a korszakokat, mert ugye itt azért van egy Hargitai, ugye azt hiszem meg még volt a...
2: Halmai.
3: Halmait, most a Halmait a Székely Évanénivel összehasonlítjuk körülbelül, tehát én így korban próbálnám összetenni. Akkor én azért nem szavaznék a Milák Kristófra, mert én nem tartom őt nagy úszónak, mert azért legyünk őszinték, nekem kell elszámolni majd a bajnoktársaimmal, hogy miért nem tettem fel őket, nem nektek. Én Rasovszky Kristóf mellett.
4: Engem nem fognak meghívni az olimpiai bajnokok estjére, úgyhogy ott neked kell majd ezt kidomálni.
3: Nem is, ráadásul jövő héten lesz, úgyhogy remélem ez nem megy le addig a adásba. Nyilván óriási eredmény, amit a Milák Kristóf csinál, és óriási tehetség, de mindenkinek van egy listája. És nekem, hogyha a te listádon mondjuk van nyílt vízi úszó, én vagyok, de nekem Rasovszky Kristóf eredménye az a majdnem rajtcél, vagy rajtcél győzelem a Szajnában, vagy az előtte lévő olimpiákon, és a világ eseményeken mindent, EB, VB, olimpia, tehát hogy azt megnyerve, nekem nem kérdés, és picit nehezebbnek érzem a 10 kilométert, mint egy bármilyen medencés számot.
4: Megmutatom nektek a papírt, amin írogattam tegnap. 3 név van pirossal bekarikázva, akik az utolsó pillanatban maradtak le a 10-ről. Rasónak a neve is ott szerepel, tehát nálam nagyon billeget, hogy be...
2: Na és mennyire győzött meg Évi, gondolatban.
4: Be tudjam szuszakolni. Én általában ilyen kompromisszumkereső ember vagyok, úgyhogy velem olyan túl sokan vitatkozni nem tudtak. Ha már az előző pár arcot megnyertem, akkor most azt mondom, hogy engedek, és Éva egy-egy.
3: Na, akkor
2: ezek szerint ott van a listán egyelőre Risztov Éva,
3: és
2: Rasovszky Kristóf.
3: De látjátok, akkor egy 8-10-es listán 2 nyílt vízúszó, és nézzük meg a statisztikát, hogy hány nyílt vízúszónk van. Menjünk tovább.
2: Egy picit akkor menjünk a múltba most már. Vladár Sándorral kezdjünk, mert hogy ő évi rangsorán ott van.
3: Hargitaival szerintem tegyük
2: így
3: szembe,
2: van,
3: nem?
2: Össze lehet tenni Hargitai Andrással. Annyi a különbség kettőjük között, hogy Vladár Sándor olimpiai bajnok, Hargitai nem.
3: Érveljünk még mellette?
4: Hargita nyert az első világbajnoki címet, 3-szoros világbajnok, Széchy Tamás korszaknak az első tanítványa. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért a korszakokat is meg kell tudnunk becsülni, hogy melyek azok az időszakok. Nyilván itt volt egy háború előtti időszak, ezzel a Csík, Halmai, Hajós, Bárány István időszaka volt a háború után egy nagyon sikeres 50-es évekbeli időszak, amikor főleg a női úszók hozták az eredményeket, és aztán hosszú csend.
3: Igen.
4: És ugye ebben a csendben volt ez a 70-es évek eleje, amikor Széchy Tamás csapata elkezdett eredményeket szállítani Hargitaival, Sossal, Verasztóval, és erre tette föl a koronát Vladár Sándor, aki a 80-as olimpián, ugye Csík Ferenc után először tudott férfi számban olimpiai győzelmet hozni. Tehát egy nagyon jó időszaknak volt kvázi ő a beteljesítő azzal a moszkvai győzelmével.
2: És hát ha valakinek nagyon rosszul jött a 84-es Los Angeles-i játékok bojkottja, az talán ő. Moszkvában ugye olimpiai bajnok lett 200 háton, és 84-ben lett volna talán a csúcson, mindössze 21 esztendősen. Nálad akkor egyértelmű, hogy Vladár Sándor?
3: Igen, több okból kifolyólag. Egyrészről nyilván az eredménye. Tehát az, hogy nagyon fiatalon ért el, és ugye amiről most beszéltünk, hogy a Széchy korszaknak megjött az első olimpiai aranya. Ha belegondolunk, akkor óriási dolog, de hogyha az ő történetét megnézzük, akkor egy nagyon fiatalon kezdte el a pályafutását, és nagyon hamar jött a siker. Tehát, hogy összesen 17 éves volt, amikor ő olimpiai bajnok lett Moszkvában, és azért annak a kornak megélnie az olimpiai bajnoki címét, az sem lehetett egy könnyű eset. De utána, ha tovább megyünk, akkor egy nagyon tisztességes életet élő emberré vált, és belegondolunk, szerintem Magyarország egyik, hanem a legjobb állatorvosa. Ezt több okból is tudom neked mondani, mert hogy az én kutyám is hozzájár marcipán. Utána pedig visszatért az úszósportba, és egyesületeket, vagy egyesületei voltak, most meg nem mondom, hogy annak a kornak mi volt az egyesület neve, de hogy visszajött az úszósportba, és próbált őket segíteni, és most jelenleg ugye azon kívül, hogy a nemzet sportolója, de a Magyar Úszószövetség elnöke. És amit ki kell emelnem nála, hogy visszahozta Egerszegi Krisztinát a úszósportba. Nézzük az eredményességet, akkor az, hogy Egerszegi Krisztina az úszó nemzet programban benne van, az az ő eredménye. Az, hogy ha a sportszeretők szeretnének Egerszegi Krisztinát, szeretnék látni, akkor az az ő eredménye. És én, mint Egerszegi Krisztina legnagyobb rajongója, vagy mondhatnám azt, hogy neki köszönhetem a karrieremet, hálás vagyok, hogy a magyar úszósportban a kicsi gyerekeket újra segíti.
2: Mennyire győzött meg Évi? Itt igazából ilyen nagyon hasonló karakterek, mind a kettő.
4: Az állatolvasság az elején itt is, ott is, tehát igen. Ilyen szempontból nincs különbség. Vladár úrral én is szoktam találkozni, egy picit reszketek én is, hogyha őt esetleg kihagyjuk a listából, akkor legközelebb milyen készfogásra fog engem fogadni.
3: El tudom intézni.
4: Hargitai Andrással ritkábban találkozom, ugye szövetségi kapitány volt annak idején. Én egy dolgot írtam fel egyébként, ami nekem egy ilyen nagyon érdekes, és Hargitainak a tehetsége kapcsán egy fontos mondat volt. Széchy Tamást kérdezték arról még annak idején, hogy Hargitai és Darnyi között mi volt a különbség. Ugye az egyik világbajnokságon nyert 3 aranyérmet, a másik Darnyi Tamás pedig, akiről majd később beszélünk, 4-szeres olimpiai bajnok. És azt mondta erről Széchy Tamás, hogy semmi különbség nem volt kettő között úszástudást tekintve. Annyi változott, hogy Széchynek a szakmai tudása nőtt meg a 70-es évek eleje és a 80-as évek közepe között. Tehát, hogyha az a tudás, ami megvolt neki Darnyi idejében, Hargitai edzésekor is meg lett volna, akkor lehet, hogy Hargitai András is hasonló szintű pályafutást tudott volna befutni. Tehát ilyen szempontból, hogyha most csak lecsupaszítjuk, hogy mint legjobb úszó, akkor ha az edzőjük azt mondja, hogy Hargitai és Darnyi között nincs különbség, nekem az meggyőző olyan szempontból, hogy akkor Hargitai András is úszó szakmailag volt akkora szintű úszó, mint adott esetben másfél évtizeddel később Darnyi Tamás. Tehát nekem ez talán, ami nem a saját véleményem, ez az, amit én így szakmailag hitelesnek el tudok fogadni, de itt tényleg most almát körtével hasonlítunk össze, vagy két kiváló almát egymással, nehéz ezt feloldani.
3: Béla, hogyha te választhatnál.
2: Én itt nem számítok, és hogy, én nem de, fogok
3: de, választani. De hogyha a két érvrendszer közül nézed.
2: Mind a kettőt el tudom fogadni, és még arra is van lehetőség, hogy mind a ketten ott legyenek a 10-es listán. Tehát még két kiadóhely van, viszont ugye arra két kiadóhelyre még pályázik Székely Éva, Czene Attila és Halmai Zoltán is. Mivel itt patthelyzetet érzek, menjünk tovább a másik háromra.
4: Másfél-másfél sok nyelven szólva.
2: Székely Éva, mert hogy ő Évinél szerepel, ő is egy teljesen más korszak. Közvetlenül a második világháború után azért mégiscsak olimpiai bajnok lett, a saját korszakának talán az egyik legmeghatározóbb úszónője volt. A világbajnokságokról esetében csak azért nem beszélhetünk, mert akkor még nem rendeztek világbajnokságot, ugye az elsőt azt 1973-ban. Évi, nálad miért került oda Székely Éva a listára?
3: Hát mert hogyha valaki őszinte volt, és valaki kimondta azt, ami a szívén és a száján. Azt szerintem Székely Éva néni volt, és érdemes megnézni vele néhány interjút. Szóval nagyon bölcs volt. És mindaz, amit annak a kornak meg lehetett élni, azt ők mind megélték. Annak a háborús résznek, amikor a sportba menekültek, és hogy tudtak sportolni. És hogy mi ment keresztül az egész életútja. És nyilván írta a könyvet, hogy sírni csak a győztesnek szabad. És ugye azt elolvasom most valaki, akkor úgy egy kicsit magába gondolva rájön, hogy ez tényleg így van. Tehát, hogy nekik a sport az a kitörési lehetőség volt, a mencsvár. Gondoljunk bele, hát most minket nem érnek ilyen helyzetek, vagy persze mellettünk lévő országokban vannak, de amikor a háború után nem tudod, hogy mi történik a családoddal, vagy bármivel, és ott nem az a kérdés, hogy sportolsz, hanem azt, hogy életben maradsz-e. És abból pozitívan, és ilyen pozitív szemléletű ember, az eltörpül persze, hogy a olimpiai bajnok lett, hanem az, ahogyan az egész életet megélte. És én csodálom. Tényleg csodálom. Egyrésztről a lányát is, Gyarmati Andreát, másrésztről pedig azt az egészet, amit utána átadott annak a generációnak. Azt a bölcsességet, azt a tudást. És szerintem, hogyha a Komjádi úszodába elmennek az emberek, akkor arra biztos emlékeznek, hogy amikor Éva néni jött, és már nyugdíjas volt, és jött, és mesélt, és mondta, és jó volt a környezetében lenni.
4: Javasolnám, hogy bővítsük ki a top 10-et, top 15-re, mert igazából teljesen releváns szerintem mind a kettőnk megközelítése, mert Éva alapvetően, ahogy mondta is előzetesen, ő ugye érzelem szempontból közelíti meg. Te voltál ott ugye az úszodák világában az elmúlt 3 évtizedben, tehát te ezeket az úszodai érzéseket sokkal jobban át tudod adni, mint én. Tehát én nyilván egy picit kívülállóként nézem a sztorikat.
3: De a statisztika alapján nézed?
4: Nem feltétlenül, tehát nem csak az aranyérmeket néztem, én mint így kicsit ilyen sportrajongó szemüvegen keresztül nézem, és nekem ezek a sztorik, egyébként én olvastam a Sírni csak a győztesnek szabad, és engem nagyon meghatott, amikor arról beszélt, vagy arról írt Székely Éva, hogy a háborús időben ő ugye lejárta, amikor blokkád volt, nem lehetett kimenni az utcán, és a lépcsőházban futott föl le, pótolva ezzel az edzéseket. Tehát, hogy ez milyen fajta fanatizmus, meg ilyen jövőbelátás kellett, hogy az edzővel, mestivel azt beszélték, hogy akkor legyen meg az edzés, mert olimpiát fogunk nyerni, amikor még háború volt, és akkor arról beszéltek, hogy majd valamikor olimpiát fog nyerni, amikor békeidő lesz, akkor meg fog nyerni az olimpiát, de azért most kell dolgozni, hogy ő 5-6-8 év múlva olimpiát tudjon nyerni.
3: Így van.
4: Úgyhogy ez tényleg ilyen kötelező olvasmány kéne, hogy legyen sokaknak manapság. Nem mondom, hogy másnak a rovására, de ezt a könyvet azért érdemes lenne. Aki mondjuk komolyan gondolja a sportot, az úszást, annak javaslom, hogy mindenki
3: olvassa. Nem csak az úszást, azt a felfogást, hogy háborúban, futsz a lépcsőházban, vagy belógtok az úszodába, vagy szóval nagyon sok olyan dolog van benne, hogy az ember azt mondja, hogy nem ez a legfontosabb. És utána rájössz, hogy ez menti meg az életedet.
2: 1952-ben Helsinki-ben lett olimpiai bajnok Székely Éva, és 4 évvel később Melbourne-ben pedig ezüstérmes ugyanabban a számban, ugye 200 méteres mellúszásban. Akkor itt amit megint csak azt ugye, érzem, igen. Hogy igen, ezért lett pillangó kisasszony. Padhelyzet igazából továbbra is fennáll, megyünk akkor végig sorban, most következzen Cene Attila évilistájáról ismételten. Neki is egy nagyon emlékezetes olimpiai bajnoki címe van, a surranó pályáról, az egyesről, 1996 Atlanta, és hát hozzá is kapcsolódik egy olyan történet, azt hiszem, ha már a civil életet nagyon nagy mértékben figyelembe vette, akkor ő is olyan sportoló, aki példaként állítható mindenki elé.
3: Hát egyrészt ő biztos, mert sportállamtitkár is volt, illetve a diáksportban is dolgozik, szabadidősportban is, tehát hogy nagyon komolyan dolgozik a jövő nemzedékén. De hogy Cene Attila, tehát, hogy megint a mögöttes történet, hogy van egy fiatal fiú Szegeden, ugye annak a kornak az volt a szépsége, hogy mindig ugye Budapest központú volt, ugye a Széchi kis a célra, és hogyha találtak tehetségeket, akkor lehetőséget adtak nekik, és akkor, és őt megtalálták. És hogy ahogyan nyert, azt érdemes visszanézni. Tehát vannak győzelmek, talán az Egerszeg Krisztina 88-as szőuli győzelme, és érdemes a surranó pályás Cene Attilását visszanézni. Tehát amikor senki nem számol vele, mert azzal a pályával nem számolnak.
4: Igen, nekem ez talán az utolsó olyan élmény volt, emlékszem, hogy ugye Atlantában volt, tehát 96-ban időeltolódással mentek a versenyek, és én annak idején, amikor még ugye nem sportban dolgoztam fiatalként, néztem 0-24 órában az olimpiai közvetítéseket, és emlékszem, hogy Kovács Antal közvetítése volt olyan, amit utólag tudtam meg, hogy nyertünk egy aranyat, és a Cene Attilájé volt, amit másnap reggel tudtam meg, hogy lett egy aranyérmünk úszásban, és kérdeztem, hogy ki meg miben. Tehát, hogy az volt talán az utolsó, ami ilyen váratlanul jött be.
3: Igen,
4: hogy nem számítottunk rá, és kevesen gondolták, hogy abból aranyérem látott az egyes pályáról, úgyhogy meg eleve nyilván nekem nagyon sok közvetítés megvan Vitrai Tamástól, ezek a 88-tól kezdődően az összes úszó aranyérem, tehát mindegyik olyan, hogy ilyen lútbőröztető a sztorival mögötte. Ha már érzelmi szállat emlegettél, akkor nekem is ez egy ilyen picit ilyen kurucos, magyaros győzelem, hogy csak azért is az egyes pályáról is odaverünk nekik, tehát ez így nagyon ilyen betyáros győzelem volt.
2: És akkor még egy úszó, Halmai Zoltán, egy teljesen más korszak, ő Tomi listáján szerepelt. Halmai Zoltán miért került nálad föl a top 10-be?
4: Akkor elkezdtem a listát írni, akkor nálam első körben Hajós Alfréd neve oda került, hogy neki biztos rajta kell lenni a listán, aztán elkezdtem picit mélyebben átmenni a dolgokon, és akkor gondolkoztam, hogy ebből a korszakból nyilván a 10-es listára nem férhet föl 10 név, vagy 2 sem, és azért döntöttem végül Halmai Zoltán mellett, mert Hajós Alfréd tulajdonképpen egy olyan srác volt, aki lehet, hogy rossz megfogalmazás, hogy jókor volt jó helyen. Tehát ő 18 évesen kint volt Athénban, amikor még nem is tudtuk, hogy mi az az olimpia, tehetséges úszó volt, arra az olimpiára kiment, a következő kettőre már nem ment ki, mert jogász hallgató volt, és inkább ezt a pályafutást helyezte előtérbe. Nyilván nem volt olyan szintű mezőn, de mégiscsak ő az első magyar olimpiai bajnok. Tehát ilyen szempontból, hogyha mondjuk egy tévés vetélkedőn föltennének 100 nevet, hogy válasz ki belőle olimpiai bajnokokat, valószínűleg az első 5 között választana itt az emberek jó része, mert

0: ebből a korszakból egy embernek mindenképpen a 10-es listán kellene lennie.
1: Közös nevezőre kellene jutni, mert hogy van 6 versenyző még.
0: Én még mielőtt a közös nevezőt igen. megtalálnám, mindenképpen amelyet a politikailag korrektség államzott, az én gondolkozásommal egyébként a paraúszók is előjöttek, tehát nagyon sok olyan név van, akiket föl tudnék sorolni.
2: Az egy másik 10-es listán lesz, ha megtennéd, ne hozd be, mert akkor gyakorlatilag már most felcsillant a szemem.
0: Jövő pénteken találkozunk.
2: Tehát, hogy nem még itt ülünk egy 2 órát, arról beszélgetünk, mert hogy felcsillant Béla szem, hogy áj, de jó.
0: Paraúszókat mindenképpen meg szerettem volna említeni, és na, én Mányoki Attila nevét hoznám föl, azért, mert ő is zalaegerszegi, mint ahol én származom, és hogyha itt a nyílt vízi úszásnál egy picit tovább megyünk, akkor nekem ő az a karakter, az a figura, aki talán volt itt a Nemzeti Sportrádióban is, és elég hosszas, ha jól emlékszem, volt valamilyen 4,5 órás podcast beszélgetés, egyszer kertészkedés közben végighallgattam, amilyen sztorikat mesélt erről a csatornaúszásokról, öböl átúszásokról, mindenféle versenyekről, szóval minden kalapom megemelem előtte, tehát itt szerettem volna, hogy az ő neve legalább elhangozom mindenképpen a műsorban, úgyhogy ő neki is helye lenne, itt mondjuk az extrém úszók 10-es listájának az első 3 helyzete között biztos ott lenne.
1: És megígérem, hogy nem fogom kivágni ezt a részt, hogy ez benne marad mindenképpen.
0: Köszönöm.
1: 6 versenyző marad, 6 úszó, ahol 2-t kellene megtalálni valahogy mindenképpen közös nevezőnek. Milák Kristóf, Halmai Zoltán, Hargitai András, Székely Éva, Cene Attila, Vladár Sándor.
2: Egyen az, hogy választasz egyet te és egyet én.
0: Ugyanaz volt a gondolatom.
1: Salamoni nagyon, tessék akkor Évi.
0: Akkor figyelj, csavarunk egyet, te válasz az enyémből és én a tiédből. Te hármadból.
2: Mondd a te listád.
0: Hargitai, Milák, Halmai.
2: Jó, te válasz az enyémből.
1: Székely, Cene, Vladár.
0: Székely.
2: Milák.
1: Ezzel tehát a legjobb 10 mezőnye kialakult, a sorrendről viszont még nem döntött Risto Éva és Vásárhelyi Tamás. Hamarosan folytatjuk.
3: Közös lista. A közös lista fele már ismert, ám a java még hátra van. Hamarosan fényderül a dobogósokra is a Nemzeti Sportrádióban.
1: A közös lista mai vendége az olimpiai bajnok úszó Risto Éva és az M4 Sport kommentátora Vásárhelyi Tamás, én pedig Tóth Béla vagyok. A valaha volt 10 legjobb magyar úszó kilétére már fényderült, hosszas egyeztetések árán végül is Rasovszky Kristóf, Milák Kristóf, Székely Éva és Risto Éva bekerült a legjobb 10-be, a sorrend az még kérdéses. Úgy döntöttetek, hogy most a legelejéről vágtok neki a rangsorolásnak, tehát az elsőtől kezdjük, mert hogy úgy szerintetek könnyebb, így aztán következzen az a 6 úszó, aki mindkettőtök listáján szerepelt. Egerszegi Krisztina, Hosszú Katinka, Darnyi Tamás, Cseh László, Gyurta Dániel és Kós Hubert.
2: Hát szerintem első kettőben nincs kérdés.
0: Nálad ez a sorrend, amit itt látok? Uh-huh. Akkor van kérdés. Nálam így van az első 3.
1: Mert hogy Tominál Hosszú Katinka a második, Egerszegi Krisztina mind a kettőtöknél első.
2: Jó, tehát akkor tisztázok. Egerszegi, Darnyi első 2. Ezt én így támogatom. Jó így?
1: Na,
2: vagy Tomi,
1: nagyon
0: egy kompromisszum morzsát teszek. Én Hosszú Katinkát tettem a második helyre.
1: Miért?
2: És Darnyi Tamás. Ez engem is érdekelne.
0: Szerintem ő van olyan korszakossal, aki az elmúlt 15 évnek, hogy nem csak feltétlenül az olimpiai győzelmekkel, nem csak feltétlenül a 9 világbajnoki elsőségével, mert gyakorlatilag több világbajnoki aranya van, mint bárki másnak, gyakorlatilag 2-szer annyi, mint bárki másnak. 309 világkupa győzelem, és az ő esetében is egy olyan pályafutás, egy olyan sztori, aminek volt egy megbicsaklása a londoni olimpián, amikor ugye Dave Szélo edző azt mondta neki, hogy ottani negyedik hely után, hogy menjen haza Budapestre, és nyissa el egy szépségszalon. Tehát nála is volt egy hasonló szituáció, amikor ő befejezhette volna, visszavonulhatott volna, gondolkozhatott volna másban. Ő viszont csavart ezen egyet, és lett belőle egy olyan nemzetközi szintű márkanév, és én picit én lecsupaszítottam róla. Nyilván sok vita, meg szerződés széttépés, meg vitatkozás, meg tuszáp ügy, meg nem nyilatkozás, tehát sok olyan kis dísz lenne ezen a karácsonyfán, ami alapján azt lehetne mondani, hogy a magyar úszósportban néha megosztó személyiség, vagy vitát generál, de én azt gondolom, hogy ha lecsupaszítjuk arra, amit ő az úszósportban végigvitt, és az a fajta koncepcióváltás, az egészében végig lehet versenyezni, irgalmatlanul sok versennyel, sok edzéssel végig tolta ezt a 6-8 évet, gyakorlatilag 200 vegyesen 7 éven keresztül veretlen volt, ebben a korszakban is szerintem nem nagyon lehet belekötni. Tehát azt mondtuk, hogy mondjuk a 50-es években más volt nyerni, más nyerni manapság. Abban a korszakban, amikor Hosszú Katinka hozta a sikereit, az már a kőkemény profi élsport, amikor mindenki táplálékkiegészítőkkel, pszichológusokkal, edzőtáborokkal dolgozik. Tehát ez már egy ilyen irgalmatlan versenyezet, és ebben tudott ő Iron Lady lenni. Szerintem nagyon kevés olyan magyar sportoló van, akinek nemzetközi szintű beceneve is van.

0: Úgyhogy ezt talán megmutatja, hogy ő a nemzetközi úszósportban is el tudott jutni egy nagyon magas polcra. Úgyhogy nálam ő az első háromban mindenképpen benne van, tehát abból szerintem nem kéne engedni, hogy most Darnyi Tamást tesszük a második helyre elé, és azt mondjuk, hogy ez a Darnyi-Egerszegi generáció, amin én is fölnőttem, tehát én is ott voltam a szőuli, a barcelonai olimpiákat, így néztem a tévé előtt, és üvöltöttem, meg szurkoltam. Szerintem nem kérdés, hogy ők hárman vannak az első háromban, sorrendben lehet vitatkozni.
1: Nézd, ha a sporteredményét nézik, akkor abszolút aláírom, amit mondtál. Én még mindig azt kell, hogy mondjam, hogy és az jutott eszem, hogy azt a kérdést tenném fel neked, hogyha két ember közül választhatnál, hogy kivel készítenél interjút, melyiket választanád. De olyat, ami mindenki beszél. Tehát nagyon fontos, hogy a Tamás nem szívesen nyilatkozik, de kapnánk egy olyan Darnyi Tamást, aki beszélne. Egyébként nagyon sokat beszél különben az életben.
0: A végső válaszom az hosszú Katinka lenne, de Darnyi Tamást azért gondolkoznék el, mert róla nagyon keveset tudunk. Tehát ő pont, mert szóval talán Gulyás Lászlónak nyilatkozott legutóbb, amikor vagy 4 vagy 5 évvel ezelőtt, és akkor nagyon fölkaptam a fejemet, hogy ő 25 éven keresztül senkinek nem nyilatkozott. De ha lehetne Katinkával egy olyan beszélgetést folytatni, ahol viszont rá is azt mondjuk, hogy akkor mindenről őszintén beszél és mindent elmond, akkor az szerintem az olvasók meg a nézők szempontjából egy valószínűleg egy relevánsabb, vagy egy most kurrensebb és érdekesebb beszélgetés lenne, mint mondjuk arról beszélni Darnyi Tamás annak idején a 93-as Sheffield EB-n miért döntött úgy, hogy nem indul az egyik számában, miért vonult vissza ezt követően, miért gondolta olyan fontosnak, hogy mondjuk ő veretlen szeretne maradni nemzetközi porondon, vegyes úszásban. Szerintem mind a kettő érdekes beszélgetés lenne, de hogyha már választásra kértél, akkor én Katinkával beszélnék. Én gyűjtöm a fekete pontokat, Évánál már látom.
1: Az nem is meleg, de már a tekintetre látom, hogy... Én csak hallgatlak, és viszont... abszolút támogatom minden ötletedet. Nyilván én azért nehéz, mert én érintett vagyok mindegyik őkkel szembe is, meg hát azért a gyerekkori példaképek azért teljesen más, mint egy szobatárs. Ugye nekem Katinka szobatársam volt, nekem teljesen más ez az egész történet. És...
0: Igen, én semleges vagyok, tehát én egyiküket sem ismerem, olyan szempontból nincs kötődésem.
1: Azt hozzá kell tenni, hogy bárkiről beszélünk, mindegyik egy nagyon jó ember. Tehát ezt hozzá kell tennem. Mindenfajta sallanggal, amit hallotok, vagy az nem olyan, nem minden olyan, de nyilván mi is egy kis közeg vagyunk, és megvédjük minden téren egymást. Szerintem azért ez ilyen téren mondhatjuk magunkról. Elfogadom.
0: Én azt mondanám, hogy...
1: Én azt hittem, hogy egyébként, hogy velem akartál volna interjút. Így az lett volna, hogy én kérdezek egyet, és azt mondod, hogy igazából
0: nem,
1: velem.
0: Hízleg és belég annyi, hogy 7. helyre tettelek a listán. Behoztalak a köztudatba, behoztalak a top 10-be.
1: Nincs benne az olimpiai pontszerzőbe.
0: De várj, hogyha én nem hozlak be, akkor nem is beszélnénk rólad.
2: Az első három akkor megvan, úgy érzem. Itt a sorrend
1: van,
2: még az kérdéses.
1: Legyen hosszú Katinka Darnyi, én támogatom, de ezt azért tudni kell, hogy elmondom a Tamásnak. És onnantól kezdve az, hogy veled biztos, hogy nem beszél ezután, azt is tudom garantálni, de én alárendelem magam a szakmaiság, vagyis a felkészültségednek, szakmaiságodnak, hogy legyen az első három.
0: Ezt megígérem, hogyha Tamást annyira fölpaprikázzuk ezzel, hogy azt mondja, hogy mindenképpen szeretne egy interjút vállalni, mert szerintem jobb interjúval lenne, akkor jöjjön be a sportrádióba.
1: Nem jön be.
2: Közös nevezőre visszatérve.
1: Egy-három, igen, megvan.
2: Az első, mert róla szerintem beszéljünk hosszabban, Egerszegi Krisztina. Egyik őtöknél sem volt kérdés, hogy ő az első.
1: Azt kell tudni, hogy itt a Nemzeti Sportrádió reggeli műsorában, a Sportreggelben szerkesztő kollega már egy tiltó listára tette nálam Egerszegi Krisztinát, tehát azt mondta, hogy egy héten egyszer lehet elmondani a nevét. Miután sokkal többet érdemelne. Tehát szerintem nem kérdés az ő esete a magyar sportban. A személyisége, a jelleme, amit alkotott, ahogyan alkotta, annak a kornak szerintem a legnagyobb alakja, ma is azt mondom, hogy emberileg az bármelyikünknél csodálatosabb olimpiai bajnok, és ahogyan azt az egészet kezeli, én nem tudnék rá semmiféle rosszat mondani, de hogy az egészet tudom mondani, hogy családanya, anyaként is egy óriási alkotott 3 gyerekkel, az, hogy most az úszó nemzet programban képzeljük el azt, hogy minden héten több száz kilométert autóznak Darnyi Tamással és Vladár Sándorral, és mennek olyan helyekre, ahol az úszást nem is ismerték. És beszél az emberekkel, beszél az oktatókkal, a gyerekekkel, a szülőkkel. Kiáll eléjük, mosolyog, fényképezhetik. Én azt gondolom, hogy az ő személye a magyar úszó sportban megkerülhetetlen, és mai napig azt mondom, hogy a legnagyobb példakép, és nem is érünk a nyomában.
0: Elég annyit mondok, hogy 1996 Atlanta, amikor megnyerte egymás követő 3. alkalommal a 200 méteres hátúszást, akkor Juan Antonio Samaranch, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke külön kérte, hogy ő adhassa át az aranyérmet Egerszegi Krisztinának. Szerintem ilyen komoly elismerés azért keveseknek adatik meg a magyar sportban. Ő az egyetlen, aki 3 különböző olimpián tudott nyerni, azon kevesek egyik a nemzetközi sportéletben, az úszásban, ugye Don Fraser mellett a másik, aki ugyanabban a számban 3-szor nyert egymás után. Az a pályafutás, ez az úszál kicsi lánytól kezdve, a szóli olimpiától kezdődően, Krisztina királynőig a Barcelona olimpia 3 aranyérmével, meg az atlantai csodás lezárással, ez tényleg egy olyan sikerkorszakban volt ő a magyar sportsztárja, amikor talán még a sportra mondhattuk azt, hogy az egész ország figyelte. Én emlékszem, hogy amikor Szóulban, Barcelonában, talán még Atlantában is néztem az olimpiát, akkor még ilyen 2-3 milliós nézettségek voltak egy olimpiai közvetítésben. Manapság már annyi minden megosztja a figyelmet, hogy szerintem a párizsi olimpia kapcsán sem volt ennyire egyértelmű és egyöntetű az, hogy az egész ország nézte. Sokan nézték, rengetegen nézték, komoly visszhangot kapott, de az, ami mondjuk a 80-as, 90-es években volt, amikor már a televízió úgy elterjedt, hogy mindenkinél volt, mindenki tévén nézte, rádión hallgatta, időeltolódással egybe, ők akkor, a magyar sport is akkor volt szerintem a csúcson, és ő ebben az időszakban volt a legnagyobb sportoló.
1: És szerintem egyet ne felejtsünk el. Neki köszönhetjük a hátralévő olimpiai bajnokaink eredményét. Hisz ha ő nincs, akkor biztos vagyok benne, hogy nincs Hosszú Katinka vagy Risztójó és Kovács Ágnes. Tehát lányoknál nagyon meghatározó.
2: Nagyon jó, hogy megvan akkor a dobogó, Egerszegi Krisztina annak a tetején, Hosszú Katinka a második, harmadik pedig Dargnyi Tamás. Innen megyünk tovább, és marad még 3 olyan versenyző, úszó, aki mind a kettőtök listáján egyaránt szerepelt, Cseh László, Gyurta Dániel és Kós Hubert. Kezdjük a kakukktojással, mert Cseh László ezek közül, aki nem olimpiai bajnok, de hát sem Kósnak, jó, Gyurta Dánielnek volt kortársa és pályatársa Michael Phelps, de nem mellúszásban. Cseh Lászlónak talán a egész pályafutása egyik legmeghatározóbb pontja, hogy Michael Phelpsnek volt ő a versenytársa, annak ellenére azért egy nagyon eredményes úszó, világbajnok, és hát a pekingi teljesítménye az talán egyedülálló a magyar úszósportban. Mind a kettőtök listáján szerepel, Tominál a negyedik, és Évinén is a negyedik.
1: Hát akkor marad.
0: Jó, hát szerintem ebben sincs nagyon vita, hogy Cseh László, ha már az egyik legnevesebb amerikai szakportál 2020 áprilisában a Covid időszak alatt megválasztotta őt, mint a legjobb soha olimpiát nem nyerő úszó, akkor ezzel szerintem mi sem tudunk vitatkozni. Szerintem igazi példakép Cseh Laci, aki tényleg 2 évtizeden keresztül végig tolta a pályafutását. Neki az a csúcsra érés bárhonnan is próbálta meg, amiről itt metaforaként beszéltünk, az ilyen értelemben az olimpián legalábbis nem adatott meg, de nyert 2 világbajnoki címet 10 év különbséggel. Itt megnéztem egyébként, az egész világon 4 vannak rajta kívül, akik 10 év különbséggel tudtak nagy világeseményt nyerni úszásban. Tehát egy olyan sportágban, ahol nagyjából ilyen 23-25 év között van a csúcs, és mondjuk 30 fölött maximum a sprinterek tudnak igazán jó eredményt elérni. Ez tényleg egy korszakos pályafutás. 112 országos bajnoki cím, ami rekord, és valószínűleg az is marad örökre.
1: Hát meg azt mondjuk, hogy 4 ezüst, 2 bronz olimpián.
0: És tegnap megnéztem direkt, hogy ha nem lett volna Phelps, akkor ez 3 arany, 3 ezüst.
1: Szerintem ezt nem így kell nézni. Szerintem azt, hogy egy korszakos alakja volt. 15 évig vitte a hátán a magyar úszósportot.
0: Tartotta az esernyőt, mert
1: amikor iszonyat nehéz éveket élt az úszósport szerintem, vagy legalábbis nem azt értük, amit akartunk, vagy nem úgy jött össze annak a generációnak, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, de elképesztő. És lehet, hogy szerintem, ha megkérdezik az utca embereit, vagy megkérdezik az embereket Cseh Lászlóról, nem biztos, hogy mindenki azt mondaná, hogy nem olimpiai bajnok. Tehát az ország lacikája volt, és ezt ne felejtsük el, tehát, hogy mindenki várta, és szerintem, hogy csak legyen már meg, de ő nagyon szépen beszél erről egyébként, hogy ő megpróbálta, és ez neki nem okoz egyébként már annyira fájdalmat, sőt.
0: Igen, és azért keveseknek van olyan jelenetük, mint neki. Lacinak, azt hiszem 2-szer is volt a tokiói olimpián, meg a budapesti világbajnokságon 22-ben, és az egyik rivális, amikor a döntőnek vége volt, oda ment hozzá, azt hiszem Cseh Löklo volt az egyik, aki Lacinak a kezét emelte a magasba, annak ellenére, hogy ugye nem ő nyerte az adott versenyt, de azért ritkán látni ilyen jellegű nemes cselekedetet, meg azt, hogy a riválisok ismerik előtt bajnokként, még ha nem is ő nyeri az adott versenyszámot. Tehát ezek ilyen szívmelengető pillanatok, és nálam Laci, mondom, nem, szerintem nem véletlenül van ennyire elől a rangsorban, úgyhogy teljes joggal teszünk ide.
2: A negyedik helyen tehát Cseh László, 4 olimpiai ezüstérme van, 2 bronzérme, és hát a 2 világbajnoki arany, 2005 Montreal és 2015 Kazany, 10 év különbséggel.
0: Ráadásul olyan számokban úszott, hogy ez a vegyes úszás, ami
1: az
0: embert próbáló, tehát még nem az, hogy most 50 meg 100 gyors, hanem ezeket a vegyes úszó számokat nyüstölte az idők végezetéig, és az a riói pillanat az tényleg parádés volt, ott voltam személyesen, amikor ugye 3-an álltak a dobogon holt versenyben, Löklóval és Michael Phelps-el, az lehetett volna talán a non plus ultra, hogyha mondjuk nincs ez a szingapúri srác, aki megverte mindhármójukat, de nyilván ez egy másik sztori.
2: Maradt akkor az 5. és a 6. pozícióban Gyurta Dániel és Kós Hubert. Mind a ketten olimpiai bajnokok, Kós Hubert még jelenleg is aktív versenyző, tehát nála az még gyarapodhat, hogy hány olimpiai bajnoki címe van. Gyurta Dániel pedig a 2010-es évek környékén 200 méteres mellúszásban szinte verhetetlen volt, és az ő esetében ami számomra nagyon érdekes, hogy azzal a mellúszó technikával, amivel ő úszott, azzal igazából csak 200 méteren tudott érvényesülni. 100 méteren is próbálkozott, de ott igazán kiemelkedő teljesítményt nem tudott nyújtani, és hát valahányszor az ő neve előkerül, akkor én azt hallom, hogy olyan mellúszó technikával, amivel ő úszott, az a senki más. Mire illik itt emögött?
1: Hát a mellúszás az egy speciális úszás, nem? Tehát, hogyha megnézitek, akkor a pillangó úszók tudnak gyorsan úszni.
0: Jó, nagy kedvenced volt, ugye?
1: Hát ez nem lehet haladni, tehát azt olyanoknak találták ki, mint Dani. De, hogy a lényeg az, hogy a mellúszás egy speciális úszás, nem? És ott mindegyik versenyszám speciális. Tehát talán még az 50%-at össze lehet valamennyire hozni, de a 100 és a 200 az, tehát a 200 mell talán olyan nehéz szám, mint a 400 vegyes. És ha valaki jó 200-on, az nem feltétlenül jó 100 mellen is. Tehát, hogy persze most hozzáhasonlíthatnánk korszakokat, ugye Rózsa Norbiék is ott voltak, a Dani is ott volt, de addigra már annyira megerősödött ez a versenyszám, és annyira speciális volt a Dani is abból kifolyólag, hogy csak erre készült. Tehát ők nem is gondolták, hogy nagyobb lutri 100-on nyerni, mint felkészülni egy valódi 200 méteres mellúszásra. Úgyhogy ami nagyon nehéz ennek az úszásnemnek, hogyha megnézitek, akkor Egerszegi Krisztina is ugye indult vegyes úszásban, azon kívül, hogy hátúszó volt, Darnyi Tamás ugye vegyes úszó volt, Cselaci is, jó magam is. Tehát azért elég sok versenyszámot tudtunk úszni. A Dani esetében pedig, ha megnézzük világviszonylatban, ez az egy. Tehát, hogy azért nem nagyon szeretik ezt a mellúszást az emberek, vagy nem egy közkedvelt szám, mert csak egy esélyed van, vagyis ez a három versenyszámod. Még hogyha gyorsúszó vagy, akkor lehet, hogy pillén is fogsz tudni úszni, vagy itt van Leon Marchand az egyetlen, aki most bizonyítja azt a tényt, hogy nem a gyors vagy hátúszó az ugyanúgy tud mellen is úszni, tehát, hogy már annyira változik a világ, de annak a kornak ez abszolút így ki volt jelölve, hogy ha mellúszó vagy, akkor te nem nagyon fogsz tudni világviszonylatban más úszásnemben helytállni.
0: Érdekes, mert ugye Gyurta Daninak is, hogyha jól emlékszem, még ilyen 13-14 éves évjárat csúcsai élnek 200 vegyesen, tehát ő is végigcsinálta ezt a vegyes úszó felkészülést, amivel nagyon sok magyar úszó kezdte
1: a pályafutását. Meg 1500 gyorsan is volt neki, tehát végigcsinálta, de a végére nem tudott fenntartani, mert annyira különbözik, amikor már minden testi, meg a testet kialakul, meg felkészül arra a speciális izomzatra, abból már nagyon nehéz.
0: Igen, és a Daninak is ugye van egy története, már itt a több út a csúcsra, vagy többféle úton lehet a csúcsra jutást megpróbálni. Sztorit szóba hoztuk, neki volt 2004-ben, ugye 15 évesként, most megnéztem külön, 23. volt a 200 méteren az aténi olimpiát megelőzően. Tehát senki nem számolt azzal, amikor hogy döntőbe jusson, szerintem az is teljesen irreális volt, még a középdöntő volt nagyjából az elképzelés, ehhez képest ő úszta mind a két alkalommal a legjobb időt az előfutamban és a középdöntőben is. Emlékszem arra, hogy a másnap reggeli Nemzeti Sport úgy jelent meg a címlapján, hogy Gyurta Dániel ma aranyért úszik. És már akkor mondtam magamban, hogy én ezeket a címlapsztorikat nem szeretem, mert egy olyan sász nyakába akasztottuk azt, hogy ő már olimpiai címért úszik, akinek már a döntőbe jutás is óriási bravúr volt, és utána jött az ezüstérem, miután hát a szokásos reakciók, hogy hát aranyért úszik, és ezüstérmes lett, akkor az nem egy kerek történet. Tehát ilyen szempontból egy nagyon nehéz csomagot kapott a hátára, ugye akkor kezdte a középiskolát ezt követően, hát volt egy nehezebb időszak, egy 2-3 év, amikor nem voltak talán olyan eredményei.
2: Egy csapásra belekerült a média sűrűjébe, tini bálványá vált gyakorlatilag.
0: Barátok közszereplés, stb. Ilyen. Tehát ilyen szempontból az egy nagyon nehéz hátizsák volt szerintem, és kevesen tudták ezt olyan jól, bár Daninak elég széles vállai vannak ahhoz, hogy ezt a teret elvigye, hogy londoni olimpián aztán csúcsra jusson, és azt a szenzációs 200 melles döntőt meg tudja egy olyan taktikai csavarral nyerni, amit kevesen gondoltak, hogy lehet váltani. Ugye neki mindig az utolsó 50 volt az, amit nagyon erősen úszott, és aztán menet közben a Brit Jamesonnak volt egy hasonló elgondolás, hogy ő is visszafogottan kezdett, hogy majd a végén Danit megverje, és Gyurta erre reagálva ott az első, talán 80 környékén megnyomta, hogy az első 100-on szerezzen annyi előnyt, tőle teljesen szokatlan módon. Szóval ezt így végigvinni, megcsinálni, világcsúcsra megnyerni az olimpiát, az tényleg még most is kiráz tőle a ideg, tehát nagyon, nagyon, nagyon durva volt ez a történet, hogy ezt így magába rendbe tudtad rakni, rendezte az úszópályafutását, és mellé tett még 3 világbajnoki címet, szóval szerintem teljes joggal hoztuk be ide a legjobb 10-be Danit.
2: És akkor beszéljünk még a másik úszóról, igazából az utolsóról, akiről még nem beszéltünk, Kós Hubert. Azért nehéz őt megítélni talán, a ti fejetekkel gondolkozva, mert hogy ő még aktív, és azért nagyon fiatal versenyző, előtte még jó néhány év van, és így ez alapján kellene most őt rangsorolni olyan versenyzőkkel, úszókkal szemben, akiknek már egy teljes pályafutás van a háta mögött.
1: Nehéz meghatározni és megfogalmazni. Szerintem ő neki azt kell megnézni, hogy mennyire sokat próbálkoztak, hogy csúcsra jusson, és hogy hogyan jutott oda, mert azért az ő történet. Tehát neki is van szerintem egy története. Az, hogy változtatni kell majd ezen a listán, mondjuk egy ilyen 4-5 év múlva, abban biztos vagyok.
2: Legyen úgy.
1: Tehát, hogy egyrészt maradj Béla, itt a Nemzeti Sportrádión, és mi is éljünk még addig. Tehát, hogy most igazából, hogy őt Gyurta Dani mögé vagy elé tesszük, az azért nehéz, mert hogy ő még itt van, és vele még történik valami. Hogy biztos, hogy előrébb fog kerülni személyiségből kifolyólag. Tehát egy nagyon-nagyon-nagyon rendes neveltetésű, tényleg fiatal ember. Nem lehet rá semmi rosszat mondani, de hogy még a szerethetőség is benne van, tehát hogy én most azért tenném 5-re, ugye 5. vagy 6. helyet nézünk?
2: 5. vagy 6., de ide azt hiszem, hogy már a további 4 versenyzőt is behozhatjuk.
1: De tehát én biztos, hogy úgy tenném, hogy ide tenném valahova előre, de hagyjuk meg azt a lehetőséget, hogy ezt összehasonlítani a múlttal, tehát hogy az igazságtalanság. Az is igazságtalanság lenne, nem tenném, hogy ide tenném valahova előre, de hagyjuk meg azt a lehetőséget, hogy ezt összehasonlítani a múlttal, tehát hogy az igazságtalanság. Az is igazságtalanság lenne, nem tennénk bele ebbe a listába, de azt semmiféleképpen nem mondom, hogy hátuljára tegyük, adjuk neki középső helyet, de hogy előrébb fog kerülni az élete hátralévő részében, az biztos.
0: Szerintem ez Hubinak motiváció. Ha most túl előre rakjuk, akkor nem lesz motivált már a folytatásban, mert valószínűleg
1: meghallgatja.
0: Biztos, hogy meg fogja hallgatni. Szerintem Hubinak abszolút helye van, és hogyha itt picit már az úszó szakmaiságot hoztuk be, én mondom, nem értek az úszáshoz, csak amit olvasok, meg látok. Tehát az a fajta víz alatti munka, meg kidelfinezés, amit ő hoz itt az amerikai korszak óta, meg amit láttunk most tőle a világkupa sorozatban, szerintem az egy olyan képesség készlet, amivel nem tudom, hogy rendelkezett-e, hivatalán te ezt jobban át tudod látni, hogy rendelkezett-e már magyar úszó mondjuk ilyen víz alatti...
1: Hosszú Katinka.
0: Munká, igen, Katinka. Tehát, hogy ez...
1: Szerintem abszolút Hosszú Katinka ezt mind produkálja. Tehát, hogy őt nem lehet hátulra tenni.
2: Hát ez már csak az 5. vagy a 6.
0: Nálam 8. volt, de
1: nem lehetünk előrébb is. Én egy 5. megszavaznék. Tomi? Csak azért, mert hogy szavazzuk meg azt, hogy elébe, vagy Los Angelesben 2 arany. És akkor már nem kérdeznéd meg, hogy hova helyezed.
0: Azon gondolkoztam itt menet közben egyébként, hogy különböző korszakokat próbáljuk egymás mellé tenni, és valahogy minden időszakban megvan a nehézsége annak, hogy te csúcsra tudjál jutni. Ugye volt a eleinte mondjuk az, hogy egyáltalán mondjuk valaki sportolni tudjon a hajós halmaira, aztán ugye volt ez a háborús időszak, akár a háború előtt gazdasági világválság, nehéz körülményekkel, nem voltak olyan uszodák, nem voltak olyan fürdőruhák se egyáltalán, nem voltak olyan edzésmódszerek. Háború után ugye voltak nehéz gazdasági körülmények, most az iszonyatos konkurencia harca, a Covid, tehát hogy minden korszakban megvan az akadály elegy, vagy akadály halmaz, ami a versenyzőt megakadályozza abban, hogy el tudjon jutni a legjobbak közé, és igazából ezt kell nekünk valamilyen szinten összehasonlítani, hogy most sokkal több verseny van, tehát hogyha valakit most nézünk a 2000-es évekből, van világkupa, csőstül, van Európa-bajnokság, rövidpályás.
1: Volt egy év, amikor 2 világbajnokság volt, nem? Tehát mikor összehozták a Dohát, meg, vagy ott egy év eltérés.
0: Négy éven belül volt 4 VB, tehát hogy sokkal több címet tudsz nyerni, vagy amikor Darnyi Tamás úszott, hogy 86 után 91-ben volt a következő világbajnokság. Tehát lehet, hogy akkor is, hogyha lett volna egy ilyen 4 év 4 világbajnokság, akkor Darnyi nem tudom, 15-szörös világbajnok lenne. Tehát, hogy azért nehéz ezeket így összehasonlítani, és hogyha az emberek megnézik, hogy mondjuk valaki miért maradt ki, vagy miért került be, akkor mindenki mellett lehetne legitim érv, hogy neki is ott lenne helye. Tehát ez egy érdekes játék, de szerintem nagyon nehéz feladatot kaptunk így Jamblokévával közösen.
2: Egyelőre úsztok a mély vízben, tehát azt hiszem, hogy már amikor a lista fele megvan, akkor talán a könnyebb része jön, 5. vagy a 6. legyen, Hubi.
1: 5.
2: Évi mondta, hogy 5.
0: Legyen.
2: És akkor Gyurta Dánielt megelőzte, mert hogy ő a 6., de itt most már azt mondom, hogy mind a 5 hátralévő versenyzőt azt vonjuk be a játékba, tehát Gyurta Dániel, Risztov Éva, Milák Kristóf, Székely Éva és Rosovszky Kristóf, őket kellene valahogy elhelyezni a 6. és a 10. között.
0: Évát pozícionáljuk be szerintem először, és akkor köré helyezzük el a többieket.
1: Higgyétek el, hogy ez a legkellemesebb.
2: Dominál a hetedik vagy.
1: Támogatom.
0: Akkor

0: Éva köré csoportosítsuk szépen egyek a többieket.
1: Ki mögött vagyok, Dani? Két nappal előtte
2: nem derült ki. Kós, Cseh, Dargi, Hosszú és Egerszegi mögött vagy, ez biztos. A hatodik az még nem derült ki.
0: Hát ha már Éva nagyon dicsért a Székely Evenénit, akkor szerintem tegyük őt előre a rangsorban.
1: Legyen.
2: Megvan a hatodik is.
0: Ezzel meg tudsz békélni, ugye?
1: Azért tudok megbékélni, mert ugye, ha megnézed a korszakokat, akkor nem jött be senki. Tehát ezért ez egy korosztály, nem, de megéltük, hívjuk így. Hatott ránk azért a média, tehát hogy azért, amit mondtál, hogy 80-es, 90-es években egy csatorna volt, azt nézte mindenki.
2: És akkor nyolcadik helyezettet kellene találni. Rosovszky, Milák, Gyurta.
0: Hát itt földobhatnánk kockát Gyurta. Is szerintem.
2: Mondom, hogy Tominál ki a nyolcadik.
0: Nálam ki a nyolcadik, Kós Hubert volt nálam a nyolcadik.
1: Na jó, de hát előre ugrott. És ki volt az ötödik? Ugrott.
0: Milák Kristóf.
2: Igen.
1: Hát legyen.
2: Azok közül, akik még nincsenek a listán, Milák szerepelt a legelőrébb Tominál.
0: Akkor legyen Gyurta, Milák, Rosovszky, és ugye ketten még aktívak, Milák Kristóf, tételezzük fel, hogy ő még aktív, és Rosovszky Kristóf pedig abszolút aktív, úgyhogy legyenek ők akkor a 9.-10. helyen. Pici plusz motivációval nekik is.
1: Mert a Hubi se került előrébb.
0: Legyünk szigorúak.
1: Szerintem legyen így. Én ezt támogatom. Támogatom, mert nekik még van esélyük, a Daninak már nincs.
2: És akkor ki a kilencedik közülük?
0: Milák Rosovszky.
2: Kialakult tehát a rangsor. Következzen a valaha volt 10 legjobb magyar úszó.
3: A 10. Rosovszky Kristóf. A 9. Milák Kristóf. A 8. Gyurta Dániel. A 7. Risztov Éva. A 6. Székely Éva. Az 5. Kós Hubert. A 4. helyen Cseh László, 3. Darnyi Tamás, 2. Hosszú Katinka, és az 1. a valaha volt legjobb magyar úszó, Egerszegi Krisztina.
2: Így most már a munka mögöttetek, milyen volt együttműködni?
1: Az a helyzet, hogy azt hozza mindig, amit az újságírókról én abszolút gondolok, hogy iszonyat nagy tudással rendelkeztek. Tehát, hogy nekem ez döbbenet, hogy olyan dolgokat tudtok, meg olyan dolgokat készítetek elő, ami mondjuk az én fejemben elő se fordulna. Mert hogy egyrészt, hogy tudom, tehát egy picit zsigerből vannak olyan történetek, nem biztos, hogy a Daninál vissza tudnám mondani az összes részt, de a legmeghatározó dolgoknál jelen is tudtam lenni. Tehát, hogy én abszolút azt látom, hogy a sportújságírók olyan felkészültséggel és olyan szakmai tudással vannak, hogy le a kalappa.
0: Majd szeretnék egy interjút Risztov Évával készíteni, most meghoztad a kedvemet ahhoz, hogy beszélgessünk. Egyébként érdekes, mert én teljesen meglepődtem, nem gondoltam, hogy Éva lesz, tehát benne se volt a gondolatom, hogy esetleg, mert tudtam, hogy nyilván Nemzeti Sportrádióban vagy, de nem gondoltam, hogy
1: veled fog... vagyok egy ilyenre?
0: Nem, hogy téged kért fel a Béla.
1: Tudta.
0: Abban biztos voltam, hogy te mindenben benne vagy, minden hülyeségben benne vagy, tehát ebben biztos voltam, úgyhogy picit olyan szempontból, én azt éreztem, hogy nekem én kompromisszumkereső ember vagyok, tehát én gondoltam, hogy nekem nem lesz nehézség összeállítani. Éván időnként éreztem, hogy ő azért így az érzelmi megközelítésből kicsit feszült, tehát hogy neki azért az érzelmi dolgok nem mindig engedték át azt, hogy jó, akkor legyen, ne legyen. Úgyhogy, de szerintem így jó, hogyha volt egy ilyen megközelítés is, tehát mondanám azt, hogy kiegészítettük egymást. Én hoztam inkább az általam megszokott racionális ént, ő pedig inkább az személyes.
1: De lehet, hogyha te is érintett lennél, akkor te is tudnál máshogy gondolkodni. Sőt, szerintem biztos.
0: Biztos. Hát én is érintett voltam, mert ugye Kós Hubertet közvetítettem, Milán Kristófot közvetítettem, a 80-as, 90-es évek sztárjait láttam, tehát előttem vannak ezek a győzelmek, meg ahogy néztem a televízióban, meg vannak a végszavak, amit a kommentátor kollégák mondtak, tehát ilyen értelemben is bevonódtam.
2: Most egyelőre viszont nagyon szépen köszönöm a részvételt Risztov Évának és Vásárhelyi Tamásnak.
1: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük szépen.
2: A közös lista mostani epizódjában Risztov Éva és Vásárhelyi Tamás szedte sorba minden idők 10 legjobb magyar úszóját. Ha szeretnéd, írd meg nekünk a te 10-es listádat az nsr@mtva.hu e-mail címre. Továbbá ne felejtsétek, hogy a beszélgetés bármikor meghallgatható a Spotify-on. Köszönöm, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!
4: Ez volt a közös lista a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá! No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: This is perfection.
1: No fighting, no fighting, no fighting,
0: no fighting. No fighting.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
3: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, füzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok! Jó reggelt kívánunk, 6 óra 3 perc, mindjárt 6 óra 4 perc. Egy csodás reggel ébredtünk, és azt gondolom, hogy ez a péntek is nagyon kellemesen indul. Egészen jó még kint a hőmérséklet, annak ellenére, hogy szeptember 18-a van. Döbbenetes, hogy már az első őszi hónapnak is a második felébe járunk. De el fog röppenni ez a mai reggel, mert itt van velünk egész reggel Bene Ferenc.
2: És Csisztu Zsuzsi is, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok!
2: Mindenkinek.
1: Hát Ferikém, hát komolyan, de tényleg, hát ilyen tetszetős, ilyen látványos futballt, amit tegnap mutatott a Ferencváros.
2: Jó, Fradi, jó rendben.
1: Igen, igen. Szóval azt kell mondanom, hogy ez nagyon emberes volt, nagyon meggyőző volt. Tényleg. Mindenféle olyan, hogy is mondjam, nem voltak különösebb kételjeim, de azért hallottam itt az elemző műsorokban a kollégákat sokféle fajta véleményt mondani. Egy-hármat alig-alig tippeltek páran, persze volt, aki esetleg ide merészkedett, de inkább azért a döntetlen, meg inkább esetleg egy gólos Fradi győzelem, de az már a nagyon optimista meglátások közé tartozott, és hát majdnem azt kell mondanom, hogy akár még több is lehetett volna ez. Hát hogy történt ez? Segíts nekem! Mit láttunk itt tényleg tegnap a Celtic ellen?
2: Igen, hát itt voltam a stúdióban a Nemzeti Sportrádió keretein belül, és tényleg nagyon jó érzés volt a mérkőzés végigkövetni, mint szakmailag is, mert nagyon-nagyon tudatos futballt mutatott be a Ferencváros. Ugye, amit régóta hangsúlyozok, hogy rendelkeznek olyan nemzetközi rutinnal már ezek a játékosok, és maga a klub is, hogy egész egyszerűen felnőttek erre a feladatra. Tehát nyilván Bajnokok Ligája szinten a Covid időszakban volt már, amikor legyőzték a Celticet idegenben, de most azért érezni lehetett, hogy ez egy egészen más mérkőzés lesz, és ugye nagyon jól mondta Borbé Balázs, hogy nem lehetett arra hagyatkozni, hogy beássák magukat a 16-osra, és akkor úgymond kibekkelik a mérkőzést, és valahogy egy kontratámadással esetleg 1-0-ra nyerik, hanem igenis egy olyan, hát az első 20 perc kivételével olyan domináns futballt nyújtott a Fradi, amiben abszolút mértékben benne volt a tudatosság, nem csak a csapatvédekezés szempontjából, hanem nagyon jó kiemelte a mérkőzés után nyilatkozatában Borbé Balázs, hogy a jó formában lévő Ferencváros szélsőkben bízott, és ez maximálisan bevált. Ugye a Celtic nagyon magasan játszatta a szélsővédőit, tehát egyrészt a labdaszerzések utáni területek megtámadásával is lehetett a szélsőinket aktivizálni, másrésztről pedig egész egyszerűen, amit Yusuf művelt a mérkőzésen, tehát most, hogy elveszik tőle statisztikailag a gólt, de az első gól egyértelműen az ő gólja, és utána két olyan szenzációs asszisztot adott ki, hogy az valami elképesztő, szóval egyrészről gyakorlatilag a második gólnál, ami lélektani szempontból elképesztő jól jött, hiszen visszajött a mérkőzésbe a Celtic, és nagyon nem mindegy, hogy egy-egyel fordulnak a csapatok, vagy Ferencváros vezetéssel, de ahogy hintába ültette a fél Celtic védelmet, és ahogy Zakari Eszten sarokkal továbbította a labdát a kapuba, szóval nagyon szép gólokat szerzett a Fradi, ugye Arzani góljáról nem is beszélve, amit ugye a bal összekötő helyéről a jobb bal felső sarokba tekerte a labdát Arzani, de maga a játék képe is labdabirtoklási fölint ugyan kidolgozott a Celtic, de ez az első 20 perc kivételével ezért nem vált olyan arányá, hogy ez túlságosan a Celtic javára billent volna, és a Fradi minden egyes támadásában veszély volt, és gyakorlatilag utána 2-1-nél, ráadásul a másik fél elején lélektani szempontból megint a korai gól nagyon jót tett a Fradinak, Fradi játékosoknak megjött az önbizalma, a Celtic meg teljes mértékben elbizonytalanodott. Ahol probléma lehetett volna, az a Ferencváros jobboldali védekezése, a stabilizálta Borbé Balázs a szünetbeli cserével, illetve amikor Martinoni látált két ékes játékra, akkor egész egyszerűen zárták azokat a passzsávokat, amiből meg lehetett volna játszani a Celtic veszélyes támadóit, a beadásokat a szokásos hatékonysággal zárták a belső védők, tehát taktikai szempontból is egy mestermunka volt ez a tegnapi.
1: Tényleg az ember úgy kezd azon gondolkodni, hogy mi az a varázspálc, ami Borbé Balázsnál van, mert hogy mondjam, szóval kinézetre is egészen más képet mutat ez a Ferencváros, és azért tegyük azt hozzá, hogyha mondjuk a Celtic közelmúlt eredményeit nézzük, akkor azért egy kicsit azt kell mondanom, hogy döcögő csapathoz látogatott a Ferencváros, tehát mondjuk a Celtic volt már azért a pályafutása során ennél jobb formában ez a csapat, de nem von le természetesen annak az értékéből, hogy hogyan lépett pályára szerintem a Ferencváros, amiben én a legnagyobb különbséget látom, és ezt egyértelműen Borbé Balázsra vezetem vissza, hogy nem látok soha egy percig sem olyan játékost a Ferencváros csapatában a pályán, aki ne lenne elképesztően motivált. Tehát itt mindenki bármilyen poszton játszik, de nem beszélve ugye adott esetben az újoncokról, vagy olyanokról, akik azért nem forognak annyira a Ferencváros csapatában, vagy nem annyira ismert a nevük, elképesztő tényleg gőzerővel mennek előre. Ezt nem tudom, hogy éri el.
2: Igen, én azt mondom, hogy a Fradi a nemzetközi porondon Robi Kinn idejében is megfelelő motivációval lépett pályára, hiszen azért ott nyilván a magyar játékosok hazájukat képviselik, úgymond, a külföldi játékosoknak pedig ez az a nemzetközi porond, ahol igazi sikereket tudnak elérni, és úgymond el tudják adni magukat akár tovább lépés szempontjából is. De ami Robi Kinn Fradiához képest még további előrelépés az az, hogy valahogy ez a Fradi még sokkal higgadtabban és sokkal nyugodtabban futballozik, és nagyon-nagyon fontos és egy vékony mesdje a határa a nyugodt és magabiztos futball és a laza, könnyelmű futball között, és ezt egyelőre nem lépj át a Fradi, hanem nagyon-nagyon tudatosan játszotta le a nemzetközi mérkőzéseit. Azért egy Twentét, egy Trabzonsport és egy Celticet idegenbe legyőzni, azért az nagyon-nagyon nem volt jellemző a magyar kupa csapatokra nemzetközi szinten, ráadásul ezt a Fradi gyakorlatilag két hónapon belül produkálja, úgyhogy, és veretlen továbbra is az Európa Ligában, ez tényleg, ezek az eredmények véletlenül nem tudnak kijönni, és ne felejtsük el azt is, hogy most is három fiatal játékossal, hát mondjuk kezdőben kettő fiatal játékossal végig tudott úgy pályára lépni a Fradi kezdő 11-ként, hogy azért erre nem tudom, hogy hány edző lett volna, hát úgymond bátorság benne, hogy mondjuk a Bagi Ádámot és Nagy Olivért is a Celtic Parkban kezdesse.
1: Ja, ezt akarom mondani, hát, még erre térjünk egy picit vissza, csak még a te jelzőket szálaznám egy kicsikét, mert ugye azt mondtad, hogy mi és mi között van könnyed, vagy mi között van különbség, és ugye a laza és könnyelmű között, és a nyilvánvalóan bátor és magabiztos játék között azért nagyon erős a határvonal. Miközben Borbély Balázs mérkőzés utáni nyilatkozatában kifejezetten használta a laza szót. Azt mondta, hogy lazák voltunk, az egész játékunkban volt egyfajta tényleg ilyen jellegű lazaság, meg tudtuk mutatni, hogy tudunk jól focizni. Szóval, hogy az is egy érdekes dolog, hogy mégiscsak ezt valahol egy kicsit az önbizalomra vezetné vissza. Szóval valahogy Borbély Balázs keze alatt ez a csapat, mint hogyha aztán mondtam a múltkor is, mintha minden egyes alkatrész, itt most persze játékosokat értek, a helyére került volna, és tulajdonképpen mindenki, mintha az önmaga legjobbját lenne képes nyújtani, olyanok is, akik adott esetben addig ugyan a csapat részei voltak, de vagy nem kapták meg a bizalmat, vagy nem azon a poszton játszottak, és a többi, és a többi. Tehát valami olyan olajozottságot látok ebben a csapatban, és az olajozottságban, és itt jön, amit mondasz, bele tartozik az is, hogy, és ez szerintem Borbély Balázs edzői önbizalmát is mutatja, hogy ő mer ilyen helyen, ilyen tétmérkőzésen, ahogy te is mondod, újoncokat avatni.
2: Így van, ezt tökéletesen látod, Zsuzsi, és még egy dolog, hogy ugye ezt a Ferencvárost a higgadság és az érettség jellemezte ezen a találkozón, és ez nem csak azzal az elmúlt 6-8 évnek a nemzetközi tapasztalatával jár együtt, hanem rendkívül jó fel lett készítve a Fradi arra, hogy azért az első negyed óra 20 percben várható volt, hogy a Celtic domináns játékra törekszik, labdabirtoklási fölényre tesz szert, adott esetben benyomhatja a Ferencváros, gondolok itt olyan játékhelyzetekre, vagy olyan hullámvölgyekre falai szempontjából, hogy szöglet jobbról, szöglet balról, túl kell élni, meg kell úszni ezeket a szituációkat, és nem feltétlenül csak úgymond elvagdalva a labdákat, és legyünk túl rajta, hanem tudatosan felépítve, és azt se felejtsük el, hogy fellettek a játékosok arra is készítve, hogy nem csak labdabirtoklás alatt, tehát amikor nálunk van a labda, akkor lehet kontrollálni a mérkőzést, hanem a Fradi sok esetben úgy is kontrollálta a Celticet érdekes módon, amikor nem volt náluk a labda, tehát olyan passzsávokat zártak le, amiből veszélyt teremthetett volna a hazai csapat, illetve olyan zónákba terelte az ellenfelet a védekezésével, a csapat védekezésével, ahol már kevésbé volt veszélyes a Celtic, vagy a tudatosan beterelt zónákból lehetett labdát szerezni a Celtictől. Tehát nagyon-nagyon jó fel volt készítve a csapat, az egyértelmű.
1: Jó, hát ez milyen hosszatávú következtetéseket enged itt meg? Most az embernek azért meglódult a fantáziája, mert amit te is mondtál, hogy az Európa Ligában még veretlen a Ferencváros. Ez most már kezd egy olyan statisztikává válni, pláne látva, ugye, hogy milyen csapatokon van túl a Ferencváros, amit szerintem az ellenfelek is hát egy kicsit közelebbről tanulmányoznak, mint az elmúlt években.
2: Én továbbra is azt mondom, hogy szerintem méltánytalanul kevés szó esik a Twente kiveréséről, mert véleményem szerint az összes eddigi ellenfelük közül a Twente volt a legjobb csapat. Én megkockáztatom, hogy ennél a Celticnél is jobb, a Trabzonspornál biztos, és ugye ez főleg abban nyilvánult meg, ahogy az Ülői úton is tudott dominálni bizonyos periódusaiban mérkőzésnek, dacára annak, hogy hát kvázi eldőlt addigra találkozó, és mégis izgalmasá tudták tenni. Tehát a Twente ellen idegenbeli siker volt eddig a legnagyobb skalp véleményem szerint, és azért ha azt megnézzük, hogy ez a Celtic bőven bejuthatott volna a Bajnokok Ligája liga szakaszba is.
1: Volt is ebből egyébként hát konfliktus egy, oda-haza, hogy hát ez nekik nem sikerült.
2: Igen, azért egy 3-0-en siker volt itt, azért a LASK-ot elvették 3-0-ra, és ez egy teljes mértékben csak egy kisiklás lehet ez az 5-1-es vereség után, a visszavágón, ugye a hosszabbítás után. Tehát egy szinte Bajnokok Ligája szinten van a Ferencváros, viszont az Európa Liga azért veszélyes. Tehát, ha megnézik a mostani eredményeket, azért a portugál bajnokság dicsérete is, hogy a Lilleström ellen idegenbe tudott nyerni az a Torrens, amelyikre nem is hallottunk eddig, hiszen egy másodosztályú kupa győztesről van szó. Aztán azért itt azért a Real Sociedad, Bournemouth, stb.
1: No, tehát, hát nézzük is meg, hogy mi történt, ugye, mert azért gólgazdag mérkőzéseket hozott nyilvánvalóan itt az Európa Liga. Ugye a csütörtöki játéknapon a Juventus 5-0-ra Ferenc nyert.
2: Igen, hát rég láttam ilyen számot a Juve címer mellett, de hát...

0: angol bajnokság rendkívül erős, ha már a portugált kiemeltük a Torrance-en.
1: Világos, világos. Na, úgyhogy volt egy pár érdekes és izgalmas mérkőzés. Juventus-a mi történik?
0: Hát ez most nagyon nagy kérdés, hogy a Nijmegen egy picivel más kategória, mert azért a holland és az olasz futball között is van még különbség, legalábbis a bajnokság erejét tekintve, de engem is meglepett, mert általában a Juventus, ha nyer is, akkor 1-0-ra szokott nyerni, de hát ez az öt, ez most nem illik bele a megszokottba. Viszont a Besiktas az Olympique Marseille-t verte a hazai pályán 4-1-re, azért az is meglepő. Tehát a marseille-i gárda nem csak a bajnokságban botladozik, hanem most már nemzetközi porondon is, ott azért komoly gondok lehetnek. Hát a Besiktas pedig nagyon-nagyon jók ezt a szezont, mind hazai porondon, mind nemzetközi.
1: Igen, érdekes egyébként, hogy a Hoffenheim is kikapott, ugye itt azért egy görög csapattal szemben, amit azt gondolnám, hogy itt azért az erőviszonyok egy picit másként alakulnak, de úgy tűnik, hogy mégsem. Ez lett a helyzet, és akkor nézzünk egy pillanatra rá a tabellára. Azért az, hogy a csoportkörben a Ferencváros jelenleg a 6. helyen áll, azért az nagyon jól néz ki, nem?
0: Igen, de én nem szeretek az első forduló után nem szeretem nézegetni a tabellát, mert azért az
1: túl
0: még nem reális.
1: Nem el,
0: viszont azért a Fradi sorsolását megnézve, most nyilván a San Siroba való látogatás lehet a legnehezebb mérkőzés, mert meg azért a Hoffenheim ellen is idegenbeli találkozó, ezek nehéznek bizonyulnak, de hát azért szerintem a párharcot tekintve azért a dobogón van ez a Celtic ellen idegenbeli mérkőzés, tehát ha itt tudott nyerni a Fradi, akkor ezt már nem először hangsúlyozzuk, hogy senkitől, de senkitől nincs félnivalója a magyar csapatnak.
1: No, hát ez mindenképpen egy izgalmas sorozat eleje, és gratulálunk még egyszer Borbély Balázs csapatának. Azt gondolom, hogy nem csak az eredmény, hanem a valóban meggyőző játék is mindenképpen tetszetős volt, jó volt ezt látni, jó volt egy saját erejét, jól és helyén kezelő csapatképét látni a Fradival kapcsolatosan, és hogy ez, mintha ez már valóban nem a véletlen műve lenne, ez már a sokadik olyan mérkőzés, ahol ezt a fajta képet látjuk a csapatról, úgyhogy hajrá tovább. Aztán a hajrák tekintetében itt úgy tűnik, hogy néhány nemzetközi szavazást bizonyos véleményvezérek, ha szabad így fogalmazom, szintén megnyomnának. David Beckham nyilatkozott az aranylabdával kapcsolatban, képzeld el, talált ki, hogy kinek adná az aranylabdát. Talált ki, hogy lehet-e bármilyen összefüggés a listán szereplő nevek, és esetleg valamifajta
0: hát
1: személyes érdek között.
0: Hát csak nem a játékos
1: állnak.
0: De egyébként, hogy mondjam, szerintem Messinek a legnagyobb ellenfele az, hogy már előtte 8-szor megérte. Tehát nem hiszem, hogy...
1: Igen, abból egy párat egyébként ki kellett volna venni, és akkor...
0: Igen, és azért Messi tudása meg az aranylabdái is megkérdőjelezhetetlenek. És én most először érzem úgy, hogy egy picit örülnék is neki. Tehát nyilván nagyon sok esetben volt, amikor nem volt kérdés, hogy ő kapja. És nekem azért, mint labdarúgó, tényleg elképesztő elismerés az irányomban is felé. De most a világbajnokságot én úgy éreztem a VB előtt, vagy arra számítottam, hogy egyfajta ilyen hattyúdal lesz, ilyen búcsúgála, de nem feltétlenül lesz meghatározó az argentin válogatottban, és a hátán vitte az argentin válogatottat 37-8 évesen.
1: Ez kétségtelen.
0: Tehát nem csak egyfajta életműdíjként, de a maga a VB nyújtott teljesítménye miatt én nem lennék szomorú, ha megkapná, de ugyanakkor azért Harry Kane is megérdemelni.
1: Megérdemelni, ugyanakkor én is azt gondolom, hogy nincs legem, ugye most egy jó pár nappal ezelőtt erről sokat beszélgettünk, levővel ültünk a stúdióban, amikor ugye a visszaadásáról is beszéltünk, bizonyos esetben az aranylabdának, hogy kitől kérnénk vissza, meg Mándor aranylabda, és a többi. De nincs szerintem annyira erős kihívó Messivel szemben, jelen pillanatban, hogyha innen közelítünk, akire azt mondanánk, hogy de hát ő egyértelműen. Úgyhogy, de gondold el, amikor David Beckham lobbizik érted, azért annak van szerinted létjogosultsága?
0: Hát igen, azért ő azért nagy név a szakmában nyilván, meg van azért komoly marketing ereje, de a világbajnokságon nyújtott teljesítmény azért az komolyan nyúl alatba. Tehát azért én az első mérkőzésen láttam egy olyan paszt, és ugye mindenki a góljairól, gólpasszairól beszél, de kapott a jobb oldali szélső pozícióban egy olyan labdát, ami gyakorlatilag hosszú is volt, tehát nem ért el, és egy olyan 30 méteres sprintet vágott le, hogy egy lehetetlennek tűnő labdát majdnem elért, és akkor ilyen sokként szembesültem azzal, hogy ez az ember még egészen pontosan 39 évesen még mennyire gyors. Tehát az, ahogy megvédi a labdát, meg ahogy forog a bokája, meg ahogy feltalálja magát a 16-oson belül, igen, az egy képesség, az azért nem vészel 35 éves kor felett. De a sebesség azért az kopik. Uh-huh. És ennek ellenére elképesztő gyorsasága van. Nyilván mozdulatgyorsasága is, meg döntésgyorsaság, ezek egészen földön túli szinten.

0: van, de ahogyan maga a motorikus gyorsasága, tehát ahogyan halad a pályán, az is még megmaradt neki. Szóval
1: én én arra is kíváncsi leszek, abszolút, hogy ha David Beckham lobbizik valakiért, vagy ha ő mondja el, vagy ha ő üzen, vagy kitesz egy posztot, és ugye itt konkrétan tényleg arról volt szó, hogy David Beckham azt mondta, hogy Messinek kellene megnyerni az aranylabdát, nem Kane-nek, senki sincs, aki 39 évesen ilyet csinál, ráadásul ilyen szinten. Ezzel nem nagyon lehet vitatkozni, de azt meg tényleg, ugye, hogy Harry Kane meg már nagyon-nagyon régóta azt gondolom, ott toporog a kapujában annak, hogy az ő zsenialitását is elismerjük, mert ez Harry Kane valóban egy korszakos jelensége a mai futballnak. Úgyhogy itt megint az lesz a kérdés értelemszerűen, ugye, hogy egy búcsú aranylabdát akarnak adni, majd Lionel Messinek, vagy más szempontok is érvényesülnek. Minden esetre David Beckham hallotta a hangját, azért soha rosszabb prókátort, fogadottat vagy fogadatlant, minden esetre ez egy elég erősen megnyomja
0: igen,
1: a dolgokat.
0: De tényleg nem akarok itt ugye globális politikát belehozni, de az milyen szép, hogy mondjuk jó régen volt Falkland, meg ilyenek, de azért egy angol, egy argentinér
1: lobbizik
0: gyakorlatilag egy angollal szemben.
1: Igen, egyébként az is érdekes. Az is érdekes.
0: Hogy azért ez egy bátor tett volt David Beckhamtől, és ebből a szempontból nagyon sportszerű is.
1: Sportszerű is, és biztos egy pici klub érdek is befigyelt azért ott, nem? Tehát nyilván. valami
0: lehet, egészen... Nem jönne rosszul azért anyagilag sem a Miami-nak, hogyha
1: igen. Aranylabdás lenne, akkor valószínűleg még egy pár messzi-messze el tudnának adni a következő napokban. Egy pici kis ilyen termékértékesítésbe befigyelne, ez is visszajönne szerintem is. És ha már egyébként ugye a szép nagy gólszerzőkről beszélünk, ugye hát már azért kitárgyaltuk Szoboszlainál számtalan esetben, hogy nincs ott ezen a bizonyos jelölti listán, pedig ugye úgy tűnik, hogy egyetlen Premier League játékos sem szerzett több gólt a 16-oson kívülről 2023 óta, és hát ugye így se került az aranylabda várományosok közé. Azt világíts meg nekem, Feri, röviden, hogy ez mekkora érték szakmai szemmel. Tehát ugye a hét közben is volt egy csodálatos ilyen jellegű találata. Tehát, hogy igazából ez azt jelenti, hogy akárhol is játszhatják, bármilyen pozícióban van, még ilyen messziről is gólveszélyes, vagy ez valami fajta tényleg szoboszlai specialitás, és tényleg egy olyan rugó technika, ami hogyha előrébb játszana, akkor is akkor másképp, de nyilvánvalóan érvényesülne.
0: Hát azt kell mondjam, hogy is. Én ezzel az utánpótlás korában a válogatottban szembesültem, hogy tényleg nemzetközi szinten jó jobb lába van. Tehát ez valami döbbenetes, hogy mennyire hatékonyan használta ezt már 17-18 évesen is. Azzal viszont nem értek egyet, hogy azért, mert a 16-oson kívülről ő a legveszélyesebb Premier League játékos, azért ez nem befolyásolja az aranylabda szavazásnak, ahogy nincs a jelöltek között. Sajnos nemzetközi szinten ugye a világbajnokságról való kimaradása miatt is erről lecsúszik, ott lesz ő még nagyon sokszor, abban biztos vagyok, de az tényleg egyrészt egy taktikai fegyver is, másrészt egy mérkőzéseket eldöntő tényező, hogy ő gyakorlatilag 25 méteren belülről effektíve hatékonyságból is kapura veszélyes, tehát ez döbbenetesen jó jobb lába van, és amilyen gólt legutóbb szerzett, hát azt meg egész egyszerűen mutogatni kellene éjjel-nappal.
1: Jó, hát fogják is, úgy tűnik, hogy azért felrobbannak a különféle közösségi platformok, hogyha egy-egy ilyen találatban most már lehet látni, én előfizettem a Premier League-nek, illetve egészen pontosan a Liverpoolnak a különféle fajta csatornáira, szóval most már olyan összeállítások készülnek, csak Szoboszlaira fókuszál, hogy az elképesztő, de hát mondjuk ad hozzá témát, tehát nem olyan nehéz róla különféle klippeket gyártani, tényleg hihetetlen, úgyhogy örülünk minden szép megmozdulásának. Hozzáteszem egyébként, aminek nem örülünk, hogy rossz hír érkezett Varga Barnabásról. Mit tudunk ott? Ugye volt tegnap is két találata, ugyanakkor egy fájdalmas combhoz kapás kapcsán le kellett őt hozni. Én tegnap este a menedzserével, Paulnok Péterrel váltottam egy pár SMS-t. Hát nem volt boldog.
0: Igen, már többször beszéltünk erről, és én egy picit aggódok is, bár nem feltétlenül Varga Barnával kapcsolatban merült ez fel, de ő is egy abszolút jó példa erre, hogy sajnos egy picit túl vannak játszatva a magyar játékosok, és nem vagyunk ehhez hozzászokva, hiszen mindig arról beszéltünk, hogy az aktuális kapitánynak és Marco Rossinak is nagyon sokáig az volt a problémája, hogy a válogatott keretbe szánt játékosai kevés játékpercet kapnak a klubjukban, most pedig egyrészt komoly bajnokságokban, és nagyon-nagyon sok játékpercet kapnak a magyar játékosok. játékosok, de pont amikor most jön egy nagyon-nagyon fontos válogatott két hét, amire sem volt még példa, hogy péntek-hétfő ritmusban játszik a válogatottunk, hogy ez most nagyon nagy érvágás lehet a válogatott szempontjából. Bár hozzáteszem, az izomsérülés azért lehet nagyon súlyostól az egész enyhéig, ami akár egy héten belül is meggyógyulhat.
1: Hát nagyon bízunk benne. Mindenesetre ma várom a visszajelzését majd valóban a menedzserének, bízunk benne, hogy tényleg ez nem komoly, hiszen elképesztő forralva Varga Barnabás. Már csak saját maga miatt is jó lenne, ha nem kéne ezt a sorozatot megszakítani, mert tényleg hihetetlen formában van. No, hát a mai napon mi lesz? Egy óra múlva, egészen pontosan 7 órától egy nagyon különleges trió érkezik hozzánk. Sinkó Andrea volt kitűnő olimpikon társam, ritmikus gimnasztikas kiválósággal az élen, de hát nem csak ő, mert ő most már hosszú-hosszú évek óta ugye az aerobikban edzőként jeleskedik, és ismét a csapatával megnyerték a világbajnokságot, méghozzá ugye az aerodance kategóriában, úgyhogy két tanítványa érkezik a csapatból, Fehér Fruzsina és Lőcsei Zoltán, és az igazi különlegessége ennek a címnek, hogy egy 8 fős csapatból, pedig képzeld el, hogy ez a 8 fő évek óta hol éppen a világbajnokságot, hol az Európa bajnokságot, hol a világjátékokat nyeri meg, tehát tulajdonképpen a fantasztikus 8-as letaszíthatatlan a trónról, úgyhogy erről fogunk velük beszélgetni, tényleg óriási. Kemény Dénessel és Bánki Dodival természetesen, hiszen péntek van, és van egy érdekes kérdés, amiről nem tudjuk eldönteni, de majd segítetek nekünk ezt kibogozni, hogy média hack, marketingfogás, vagy valódi botrány az, amit a hát világhírűnek, azért nem mondanám, Sydney Sweeney mesztelen reklámja okozott. Ugye itt arról van szó, hogy a színésznő egy sportfogadási oldalt hát meglehetősen frivol fotókkal próbál eladni. Állítólag nagyon-nagyon magára haragította a sportvilágot. Szerintem ez attól függ, hogy honnan nézzük, hogy férfiakat vagy nőket kérdezünk. Szóval mit gondoltok erről? Érdemes-e, lehet-e így hirdetni egy sportfogadási oldalt? Aki látta ezt a reklámot, szerintem tudja, miről beszélek. Aki nem, az nézze meg, és kíváncsian várjuk a véleményeteket a 0630 55 55 605-re.
2: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az Eto már a bajnokság elején letudja a nehezebb párharcokat a férfi kézilabda bajnokságban. Ezúttal a Tatabánya vendégeskedik a Rába partján. A labdarúgó élvonal 8. fordulójának nyitányaként az elsőhöz látogat az utolsó. Puskás Akadémia Kispest Honvéd OTP Bank Liga mérkőzés ma 18 órától a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Bevezeti a kormány a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Ma kezdődik az E-színházi fesztivál. Kellemes őszi idő lesz. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A kormányfő elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja majd. 2 év után a jelenleg hivatalban lévőket is ellenőrzik majd. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. 20 évvel ezelőtt, 2006. szeptemberében került nyilvánosságra az Öszödi beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A most közzétett dokumentumokból kiderül, hogy miről tárgyalt a Gyurcsány kormány az akkori politikai válság idején. A titkosítás alól feloldott jegyzőkönyvek a kormány.hu oldalon olvashatók. Elrendelték két gyanúsított letartóztatását a Volánbuszt érintő milliárdos vesztegetési ügyben. A kényszerintézkedést egy hónapra rendelte el a Budai Központi Kerületi Bíróság. A 24.hu úgy tudja, Jelinek Dánielt, az Indotek vezetőjét és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját tartóztatták le. Az Indotek cégcsoport indokolatlannak és méltánytalannak nevezte Jelinek Dániel letartóztatását, és ismét hangsúlyozták, a cégvezető nem követett el bűncselekményt, és együttműködik a hatóságokkal. Megöltek egy férfit az éjjel a fővárosban, a gyilkosság közterületen, a 7. kerületi Akácfa utcában történt. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint az ismeretlen elkövető a gyilkosság után elmenekült a helyszínről. A rendőrök keresik. A BRFK emberölés miatt nyomozást indított. Ezren vehetnek részt a Magyar Vöröskereszt hétvégi szűrővizsgálatain. Mától vasárnapig 10 helyszínen végeznek, egyebek mellett vérnyomás és vércukorszintmérést, a 40 év feletti férfiaknál PSA szintmérést, a nőknél emlővizsgálatot. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a vöröskereszt.hu oldalon találhatók. Ma kezdődik a 6. E-színházi fesztivál, hazánk egyetlen online színházi fesztiválja. 10 napon át 18 produkcióval mutatja be a kortárs magyar színház sokszínűségét. A válogatás Csehov, Vörös Sándor, Kosztolányi Dezső és Ödön von Horváth művei mellett kortárs magyar szerzők darabjait is felvonultatja.
0: Közlekedés.
2: Baleset történt Budapesten a Jászberényi úton, befelé a Kozma utcánál. Szintén baleset volt Kőbányán a Sibrik Miklós úton, a Gergely utcánál. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya térségében az 50-es kilométernél, a kitelepített terelésben lerobbant egy jármű a külső sávon. Az útszükület miatt 5 kilométeres a torlódás. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futózápor csak kevés helyen alakulhat ki, a szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk. A hétvégén is marad a napos felhős idő 25-30 fok közötti csúcshőmérséklettel.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: Nagyszerű győzelemmel kezdte szereplését a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga alapszakaszában. Veszélyben lehet Varga Barnabás Nemzetek Ligájában való játéka. Ma Luxemburgban lép pályára Davis Kupa válogatottunk. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: A Ferencváros nagyszerű játékkal 3-1-re nyert a skót Celtic otthonában a labdarúgó Európa Liga alapszakaszának első fordulójában. A 20. percben Bamidele Yusuf lövése Liam Scales lábán megpattant, és úgy került a kapuba, és a skótok bár egyenlítettek az első félidő utolsó előtti percében, de aztán a hosszabbításban Christopher Zakariasen is betalált, így az FTC mehetett előnnyel az öltözőbe. A 47. percben Daniel Arzani is remek gólt lőtt, kialakítva ezzel a végeredményt. A mérkőzés után Molnár Mátyás készített interjúkat. Elsőként hallgassák Bamidele Yusufot.
4: Gratulálok, mi van most az öltözőben? Mindenki nagyon boldog. Hosszú utat tettünk meg, és hát nagyon nehéz volt eznek a három pontnak a megszerzése. Nagyon boldog mindenki. Két asszisztot adtál, azt hiszem, hogy ez a legkedveltebb pozíciód, így van. Az edző a főnök, ő dönti el, hogy hol vagyok jó. Én azt gondolom, hogy készen állok bármelyik pozícióban játszani, és nagyon örülök, elégedett vagyok a mostani teljesítményemmel, a góllal, illetve a két asszisztal. Fantasztikus volt mindenkitől. Nagyon fontosak voltak a pillanatok, amikor a gólok megszülettek, különösen a te gólod az első. Mit gondolsz, hogy ez mennyire számított? Az első gól mindig nagyon fontos, hiszen ez az, amikor elhúzunk. Nagyon fontos volt ez a gól számunkra. Néhány perc múlt az egész, és láthattuk, hogy mindenki a pályán mindenfelé futkosott, és ez is segített abban, hogy a három pontot megszedjük. Azt mondta Daniel, hogy az assist, amit neki adtál, ez nagyon jó volt. Igen, mint mondottam, fog gólt lőni, ebben hinnie kellett, hiszen nagyon sok minőség szorult belé, és én biztos voltam benne, hogy a gólt fog lőni. Nagyon-nagyon örülök ennek, és nagyon szépen sikerült.
3: Bamidele Yusuf után következzen a harmadik gólszerzője, az ausztrál Daniel Arzani, aki korábban a Celtic játékosa volt.
4: Gratulálok, Daniel! Micsoda válasz volt a történetedre. Elképesztő pillanat volt ez, és nagyon örülök, hogy ennek részese lehettem. Yusuf, köszönöm szépen a paszt! Igen, ez nagyon fontos volt, de mi munkálkodik benned most ezekben a pillanatokban, a gól után, illetve most? Most nagyon boldog vagyok, őszintén megmondva. Egy kicsit úgy tűnik, hogy megtapasztaltam azt, amit itt nem tudtam megtapasztalni, amíg itt játszottam, és egy elképesztő tömeg előtt egy nagyon jó mérkőzés során lőhettem gólt. Nagyon boldog vagyok. Mi volt a titka a csapatmunkának? Nagyon sok minőség volt a játékunkban, nagyon jó volt a csapatszellem, nagy intenzitással játszottunk, és szerintem messzire jutunk ma Európában ezzel. Mi az, amit ezekben a hónapokban az edző bennetek megtart? Azt hiszem, hogy az elsősorban a bizalom, az önbizalom, hiszen lehet bármennyi taktika, kemény munka, hogyha nincs meg az a fajta bizalom, önbizalom és az a fajta elkötelezettség, hogy egymásért harcolunk, akkor nem működik. Ez a legcsodálatosabb pillanata az életednek most? Igen, majdnem.
3: A Ferencváros kapuját tegnap Varga Ádám védte a Celtic ellen. A kapus az interjúban a napokban elhunyt Deák Bill Gyuláról is megemlékezett, aki köztudottan elkötelezett fradi szurkoló volt.
5: Micsoda este itt a Celtic Parkban, egy hatalmas lehetőség számodra. Hogy érzed most magad?
6: Nagyon örülök, úgy alakult a mérkőzés, ahogy vártuk és ahogy felkészültünk. Nagyon látszott, hogy taktikailag rendkívül jól felkészültünk belőlük. Nem engedélyeztük a mélységi labdáikat, csak oldalra passzokat tudtak csinálni, és abból beadás. Azok nem voltak pontosak, vagy hozzám jöttek a labdák. Nagyon szép teljesítmény a csapattól, és nagyon örülünk ennek a győzelemnek.
5: Szó volt arról már a meccs előtt is, hogy az első negyed órát azért túl kell élni. Szinte másodpercre pontosan negyed óra volt az, amit át kellett vészelni, és ebben volt egy-két nagy feladatod is.
6: Így is készültünk, hogy gondoltuk, hogy az elejét meg fogják nyomni hazai pályán. Az előző meccsen kikaptak 3-0 a riválisuktól, úgyhogy biztos voltunk benne, hogy mindent egy lapra feltéve fognak támadni, hogy megszerezzék az első gólt, a vezetést, és nagyon jó helyt álltunk. Nagyon örülök neki, és hogy jöttünk bele a mérkőzésbe, kevesebb lett a nyomás, belelendültünk a játékba, és alakítottunk ki helyzeteket, és szerintem gyönyörű szép gólokat rúgtunk.
5: Szünet előtt és a szünet után is jött egy-egy gól. Ezzel gyakorlatilag lezárult szerinted a mérkőzés?
6: Nem éreztem emlékszem úgy, hogy lezártuk a mérkőzést, nagyon fönt kell tartani a koncentrációt, mert láttuk, hogy az ő góljuk is a semmiből jött, egy szép támadás végigvezettek, és akkor már ott volt, hogy kiegyenlítettek a szünet előtt, és borzasztó lett volna úgy bemenni, hogy azért kontrolláltuk az első fél idő nagy részét, és egy-egyel bemenni, de rendkívül jókor jött a második gólunk, ilyenkor kell rúgni. Berúgjuk a gólt, és egyből lefújják a fél időt, úgy megyünk be, hogy mentális előnyben vagyunk, és kihoztuk a maximumot a másik fél időbe, úgyhogy szerintem megérdemelten nyertünk.
5: Meg azt is elintéztétek, hogy nagyjából 50 ezer szurkoló csendes volt, és 250-300 fradistától zengett ez a stadion.
6: Nagyon jó érzés volt. 60. perctől csak a fradi szurkolót lehetett hallani, ez nagyon jó érzés volt, és itt megragadom az alkalmat, hogy felajánlom ezt a győzelmet Deák Bill Gyulának, mert a meccs előtt tudtuk meg, hogy elhunyt. Érte is játszottunk, és nagyon örülünk neki, hogy győzelemmel tudtuk befejezni a mérkőzést.
3: Végül következzen a Ferencváros labdarúgó csapatának vezetőedzője Borbé Balázs.
5: Milyen gondolatok vannak most önben ezután a fantasztikus mérkőzés után, az első Európa Liga főtáblás meccse Borbély Balázsnak győzelemmel a Celtic otthonában?
7: Mondjuk azt, hogy ez egész jól nézett ki. Amikor még mérkőzés előtt beszéltünk, hogy az eleje azért nehéz lesz, ez úgy is volt. Volt valami 4 vagy 5 szöglet, azból ki tudtunk szerencsére jönni kapott gól nélkül. De aztán nagyon jókor rúgtuk a gólokat. Megmutattuk, hogy mi is tudunk focizni. Blazán, felszabadultan, önbizalommal teli játékot mutatott a csapat, és ezt a lazaságot vagy felszabadultságot gólokra is tudtuk váltani. Nagyon jó időkben rúgtuk a gólok. Nyilván voltak ott problémák is, főleg az első fél időben jobb oldalunkon, de másik fél időben szerintem tudtuk ezt is stabilizálni és helyrehozni.
5: Nagyon jó pillanatban jöttek a gólok. Jusufé, amely a kemény negyed óra után megnyugtatta a csapatot, a szünet előtt megint vezetés, a szünet után már 2 gólos előny, egy egészen fantasztikus találattal, mintha ilyen meseszerű forgatókönyv lenne ez.
7: Mondjuk ezt a kapott gólat sem jött jókor, de így, hogy rá tudtunk rúgni még a szünet előtt még egyet, akkor ez így teljesen rendben van. Danielnek, Arzennek nagyon örülök, mert hatalmas munkát végzett a nyáron, és most megkapta a lehetőséget, és élt felett nagyon jól játszik. Számokban is ez megmutatkozik. Mikor kicserítük a két szélsőt, azért picit eltartott, amíg a két srác, az új srác felvette a ritmust, de tudtuk kontrollálni a dolgokat, és megérdemelten nyertünk.
5: A sok visszapassz miatt egyre türelmetlenebbé vált a Celtic közönség, de azért ehhez nem csak a Celtic belső védőinek volt köze, hanem a Ferencvárosnak is, amely jól zárta a területeket. Mire készült a csapat, hogy ezt megoldja?
7: Elemeztük őket, és tudtuk, hogy az egyik kulcs ilyen figura lesz, hogy a kapitányokat le tudjuk zárni ott középen, hogy minél kevesebb labdát kapjon. Erre figyeltünk, erre fel is hívtuk a figyelmet a szünetben. Ebből volt egy pár problémánk az első fél időben, de másikban szinte hibátlanul csinálták ezt a srácok, nem engedtük a Celticet kibontakozni.
5: Úgy tűnik most már hetek óta, de ez a mérkőzés a csúcspontja ennek, hogy ezek a srácok valamit nagyon megértettek abból, amit Borbé Balázs gondol a futballról. Mi az, ami ezt a csapatot viszi ennyire?
7: Az ő minőségük, mert azért látjuk, hogy ha így felszabadultan nyugodtan játszanak, azért európai szinten is tudnak jó minőséget mutatni.
3: A Ferencváros labdarúgó csapatának vezetőedzőjét, Borbé Balást hallották. A Fradi leendő Európa Liga ellenfelei közül az olasz Juventus Torinóban 5-0-ra kiütötte a holland Nijmegent. A cseh Viktoria Pilsen hazai szintén hazai környezetben 3-0-ás vereséget szenvedett a belga Union Saint-Gilloise-tól, a német Hoffenheim 2-0-ra kikapott Krétán a görög Ofitól, a lengyel Lech Poznány Londonban maradt alul 4-0-ra a Crystal Palace-szal szemben, a portugál Torrens pedig 2-1-re nyert Norvégiában a Lilleström ellen. Magyar érdekeltségű csapatok közül pályára lépett tegnap a Bournemouth is, amely Spanyolországban 2-1-re győzött a Real Sociedad ellen. Az angol együttesben Tóth Alex nem kapott lehetőséget. A Salzburg 1-0-ra jobbnak bizonyult Szófiában a Levski ellen, az osztrákoknál a magyar válogatott Rezics Damir a 63. percben állt be. Ma a Puskás Akadémia Kispest Honvéd mérkőzéssel megkezdődik a labdarúgó NB1 8. fordulója. A 19 óra 30 perckor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Varga Barnabás kétszer volt eredményes, Vitális Milán pedig megszerezte első gólját új csapatában. Az AEK Athén magyar válogatott játékosai a görög kupa második fordulójában hazai pályán a Panathinaikos ellen találtak be a kapuba, a fővárosi együttes 8-1-es győzelmével végződött összecsapáson. Vitális kezdőként 78 percet játszott, rossz hír viszont, hogy Varga Barnabást combsérülése miatt az 56. percben le kellett cserélni. A magyar futsal válogatott vendéglátóként 1-0-ra alul maradt Üzbegisztánnal szemben felkészülési meccsen.
1: Nemzeti Sport Krónika.
3: Nyolcad döntőbe jutott Hankó Kálmán a 70 kg-os súlycsoportban a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság első verseny napján, miután pontozásos győzelmet aratott román ellenfele fölött. Az 55 kg-os Virbán Gábor és a 90 kg-os Kis Levente kikapott és búcsúzott a további küzdelmektől. Három helyet javított, így már a 16. pozíciót foglalja el a világranglistán a berlini világbajnokságon negyeddöntős magyar női kosárlabda válogatott. Marozsán Fábián Louis van Herk ellen kezdi ma 18 órától a Luxemburg-Magyarország tenisz Davis kupa osztályozott idegenben. Az már a sorsolás előtt eldőlt, hogy a hazaiak legjobb játékosa, a világranglistán 150. Chris Rodes sérülése miatt egyesben nem vállalja a játékot. Marozsánék után Piros Zsombor és Alex Knaff csap majd össze, a sérüléssel bajlódó Fucsovics Márton távol létében Marozsán és Piros mellett Füle Mátyást és az újonc Mak Pétert nevezte még a találkozóra Bardocki Kornél szövetségi kapitány. A párharc győztese februárban selejtezőt hívhat a világdöntőben való szereplésért. Marozsán Fábiánnal már a helyszínen beszélgetett Kreisz Bálint.
8: A luxemburgiak kicsit megvariálták a játékosokat, tehát nem feltétlenül azzal játszol, akivel előzetesen lehetett kalkulálni.
9: Így van, ugye volt náluk egy csere, jól tudom, az egyes számú játékosuk sérülés miatt nem tud játszani, vagy nem volt biztos az, hogy ő fog pályára lépni, és ugye ez meg is történt. Őszinte leszek, nem igazán ismerem az ellenfél csapatát, nem láttam őket, nem játszottam velük soha, de ettől függetlenül ez nem azt jelenti, hogy ők ne lennének jó játékosok. Itt vannak, egy mérkőzésen fogunk részt venni. Ezen a hétvégén minden meccsre oda kell figyelni, nem szabad őket lenézni, bízom benne, hogy a papírformát azt tudjuk hozni. Szerintem mindenki elég jól csinálta a felkészülését, meg az edzéseket itt az elmúlt napokban Luxemburgban. Bizakodhatunk abban, hogy ezt át tudjuk menteni, legalábbis mindenféleképpen ez a cél az én részemről is, meg a csapat többi részéről is, ezt bátran kimerem jelenteni. Az, hogy egy nagyon picit borult az, hogy ők kit neveztek be, szerintem ez nem sok mindent befolyásol. Én személy szerint próbálok figyelni a saját játékomra, szeretnék mérkőzéseket nyerni, nem csak itt a Davis kupában, hanem későbbi hetekben is, ugye ez az elmúlt pár hónapban nem annyira volt túl pozitív az én szemszögemből, de bízom benne, hogyha itt ezeket a mérkőzéseket meg tudom nyerni, akkor az egy pici önbizalmat tud nekem adni, és hogyha azt tudom pörgetni tovább és tovább emelni, akkor az jó irányba vihet majd.
8: Milyennek találod a pálya gyorsaságát, meg a borítást? Kemény pályán játszotok, ami neked azért az elmúlt években sok szép eredményt hozott, de azért nem olyan gyors.
9: Azt én is elismerem, hogy talán nem a leggyorsabb. Napok alatt azért nagyon picit lekopott ugye a pálya, tud egy kicsit gyorsabb lenni, amikor új a labda, akkor nagyon gyors lesz. Azért is, mert felett pályán vagyunk, miután nem játszottam felett kemény pályán, az is egy nagyon picit tud más lenni, gyorsabbak a körülmények, kicsit csökken a reakcióidő ebből a szempontból, felgyorsulnak a labdák, viszont hogyha hosszú labdamenetek alakulnak ki, akkor ugye a labda az eléggé fel tud szőrösödni, ami azt jelenti, hogy azért be tudnak lassulni egy picit az ütések, és meg tud változni minimálisan a játékképe, de bízom benne, hogy nem feltétlenül ez lesz, hanem az, hogy én tudom erőltetni a saját játékomat, és le tudom egy picit gyorsítani az ellenfelet, ez lenne mindenféleképpen a cél. Szerintem a csapat többi tagjának is fekszik ez a pálya, az én részemről pedig az, hogy most ez felett kemény pálya vagy nem, semmit nem befolyásol, szépen lassan nekem is meg kell szoknom ezt megint, ugye jön a rossz idő, és pár hét múlva már én is felett pályán fogok versenyezni. Szerintem ez egy jó alap lehet arra, hogy elkezdjek felkészülni, nincs ezzel problémám, úgyhogy próbálok mindent megtenni és ezt kihasználni.
3: Marozsán Fábiánt hallották. Mindkét magyar válogatott győzelemmel folytatta szereplését a sakkolimpián az üzbegisztáni Szamarkandban. A második fordulóban a nyílt tornán Kolumbiát 2,5-1, a nőknél Venezuelát 3-1 múlta fölül együttesünk. Szeptember 26-án szombaton rendezik meg a Magyar Nemzeti Galériában a 12. Polgár Judit Világsak Fesztivált. Az idei programok arra inspirálják a látogatókat, hogy nézzenek a látszat mögé, kérdőjelezzék meg az első benyomást, és mérlegeljék a döntéseik következményeit. Erről is kérdezte a nemzetközi sakknagymestert, sakkolimpiai bajnokot, Polgár Juditot, Wolf Nagy Tünde.
10: Idén a fesztivál mottója tulajdonképpen a kritikus gondolkodásra való nevelés, illetve annak a fejlesztése. Hogyan áll egymással összefüggésben a sakk és a kritikus gondolkodás?
11: Nagyon is egymással harmóniában van, mert ugye én 5 éves koromtól kezdtem el sakkozni, és 6 évesen játszottam az első versenyemet, ahol már ott megtanulhattam azt, hogy kritikusan kell gondolkozni a saját lépéseimmel kapcsolatban is, hogy biztos, hogy jó, és újra szemügyre vegyem, újra megkérdőjelezzem magam, hogy biztos, hogy ez a legjobb lépés a különböző alternatívák közül, illetve az ellenfélnek a lépéseit is értékelnem kell, illetve meg kell kérdeznem azokat a kérdéseket, hogy mit szeretne az ellenfél azzal a lépéssel, leütni egy figurámat, vagy hosszabban gondolkodik, és majd egy csapdát állít elő, és beáldoz valamit mondjuk, és én ha azt leütöm nagy naívan, akkor mattot ad nekem. Ezeket a kérdéseket állandóan feltenni, ezt én nagyon megtanultam a sakkban, és hát végül is ott kezdődik a kritikus gondolkodás, hogy nem hisszük el, ami történik, amit hallunk, amit látunk, és amit el akarnak velünk hitetni.
12: Különösen a mesterséges intelligencia világában mennyire változtatta meg akár a sakkot a mesterséges intelligencia megjelenése, illetve térhódítása?
11: A számítógépek már 25 évvel ezelőtt nagyon elkezdték megváltoztatni a sakkot, mint sportágat, aztán évről évre egyre nehezebbé vált a játékosoknak megszokni azt, hogy nem csak ők egymással, ember az emberrel készül egy versenyre, hanem be kellett vonni nem csak az adatbázisokat, hogy információt szűrjek, hanem azt is, hogy megkérdeztük a komputert, hogy hát mit gondolsz erről a helyzetről, mi a legjobb lépés. És ő azonnal megmondta, hogy ez a legjobb lépés, és ez az értékelés. Ugyanez van most a hétköznapokban, amikor chatbotokkal beszélgetünk, ő mindig mond valamit, illetve még sokkal veszélyesebb, nehezebb eligazodni, mert ő mindig a kedvünkbe akar járni, ugye, és mindig megdicsér, hogy nagyon ügyesek vagyunk, és még jobban megdicsér. Tehát a kritikus gondolkodás a sakkban is nagyon fontos volt, hogy azért megkérdőjelezzem a számítógépnek a lépését, illetve ajánlását. Abból nagyon sok párhuzamot tudok hozni a mai hétköznapokba, amikor én sem már a sakktáblán játszom ezt a játékot, hanem a hétköznapjaimba kell kritikusnak lenni, mert hát a mai világban a valós és a valótlan, az illúzió, az tényleg a nyomunkban van, vagy az árnyékunk, vagy előttünk fut.
3: Polgár Juditot hallották. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs. Adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után pedig folytatódik a Sportreggel, itt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
13: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez itt a Nemzeti Sportrádió és benne a Sportreggel. A stúdióban Csisztu Zsuzsa és Bene Ferenc. A kritikus gondolkodás lesz az idei Világsakk Fesztivál központi témája, jelentette be Polgár Judit csütörtökön az eseményt felvezető sajtótájékoztatón. A fesztiválra ezúttal szeptember 26-án szombaton kerül sor a Magyar Nemzeti Galériában. A részleteket pedig maga Polgár Judit mondja el.
2: Milyen készségeket és képességeket fejleszt a sakk?
3: A sakk az egy nagyon jó játék, és nagyon sok olyan dolgot, amire szüksége van a gyerekeknek most is és a jövőben is. Az, hogy van a játéknak szabályrendszere, az nagyon fontos. Ugye a sakkban 6 különböző karakter van, azokat össze kell hangolni, tehát az életben is nagyon sok olyan helyzet van, amikor emberekkel kell dolgozni. Döntéseket kell hozni nehéz helyzetekben is, akár kevés információval. Információfeldolgozás nagyon fontos. Újra kell gondolni, meg kell tanulni hibázni, és azt eltűrni, és azon felül kerekedni, és újabb erővel folytatni a játékot, és ez csak néhány dolog.
2: Idén a fesztivál mottója tulajdonképpen a kritikus gondolkodásra való nevelés, illetve annak a fejlesztése. Hogyan áll egymással összefüggésben a sakk és a kritikus gondolkodás?
3: Hát nagyon is egymással harmóniában van, mert ugye én 5 éves koromtól kezdtem el sakkozni, és 6 évesen játszottam az első versenyemet, ahol már ott megtanulhattam azt, hogy kritikusan kell gondolkozni a saját lépéseimmel kapcsolatban is, hogy biztos, hogy jó, és újra szemügyre vegyem, újra megkérdőjelezzem magamat, hogy biztos, hogy ez a legjobb lépés a különböző alternatívák közül, illetve az ellenfélnek a lépéseit is értékelnem kell, illetve meg kell kérdeznem azokat a kérdéseket, hogy mit szeretne az ellenfél azzal a lépéssel, leütni egy figurámat, vagy hosszabban gondolkodik, és majd egy csapdát állít elő, és beáldoz valamit mondjuk, és én ha azt leütöm nagy naívan, akkor mattot ad nekem. Tehát ezeket a kérdéseket állandóan feltenni, ezt én nagyon megtanultam a sakkban, és hát végül is ott kezdődik a kritikus gondolkodás, hogy nem hisszük el, ami történik, amit hallunk, amit látunk, és amit el akarnak velünk hitetni.
2: Különösen a mesterséges intelligencia világában mennyire változtatta meg akár a sakkot a mesterséges intelligencia megjelenése, illetve térhódítása?
3: A számítógépek már 25 évvel ezelőtt nagyon elkezdték megváltoztatni a sakkot, mint sportágat, aztán évről évre egyre nehezebbé vált a játékosoknak megszokni azt, hogy nem csak ők egymással, ember az emberrel készül egy versenyre, hanem be kellett vonni nem csak az adatbázisokat, hogy információt szűrjek, hanem azt is, hogy megkérdeztük a kompjútert, hogy hát mit gondolsz erről a helyzetről, mi a legjobb lépés. És ő azonnal megmondta, hogy ez a legjobb lépés, és ez az értékelés. Most ez ugyanez van most a hétköznapokban, amikor chatbotokkal beszélgetünk, ő mindig mond valamit, illetve még sokkal veszélyesebb, nehezebb eligazodni, mert ő mindig a kedvünkbe akar járni, ugye, és mindig megdicsér, hogy nagyon ügyesek vagyunk, és még jobban megdicsér. Tehát a kritikus gondolkodás a sakkban is nagyon fontos volt, hogy azért megkérdőjelezzem a számítógépnek a lépését, illetve ajánlását, és abból nagyon sok párhuzamot tudok hozni a mai hétköznapokba, amikor én sem már a sakkon, sakktáblán játszom ezt a játékot, hanem a hétköznapjaimba kell kritikusnak lenni, mert hát a mai világban a valós és a valótlan, az illúzió, az tényleg a nyomunkban van. Vagy az árnyékunk, vagy előttünk fut.
2: Milyen életkorban érdemes elkezdeni sakkozni? Gondolom gyerekkorban.
3: Én mindenféleképp azt szoktam ajánlani, hogy 4-5 éves korban érdemes elkezdeni. Ilyenkor nem arra kell gondolni, hogy akkor egy egész játszmát érdemes mindenféleképp erőltetni. Nagyon sokféleképpen lehet elkezdeni, tehát a sakktáblának a számokat, a betűknek a megtanulása, a különböző figuráknak egyenként elsajátítása. Abszolút a játék a lényeg, és az, hogy sikerélmény legyen a gyerekeknek, és aztán egyre többet lehet játszani és gyakorolni.
2: Valaki most Polgár Juditot hallgatja napközben hallgatói közül, és nem sakkozott évek óta, és most elkezdeni. El lehet ezt felejteni?
3: Azért én úgy gondolom, hogy nem is tudom, hogy mondjam, mert ugye attól függ, hogy milyen szinten játszott, de hogyha valaki amatőr szinten játszik, szerintem az talán olyan, mint a biciklizés, hogy visszajönnek azok a mozdulatok, azok a gondolatok, és mindenféleképp ajánlom, hogy kezdje újra, mert a mai világban szerintem különleges nagy értéke van annak, amikor nyugodtan egy emberrel vagy néhány emberrel személyes találkozó és közösség tud alakulni, akár egy sakjátszma kereteiben beszélgetve, vagy utána beszélgetve, mert ezek nagyon értékesek, különösen értékesek most.
2: A Nemzetközi Sakkfesztiválnak már komoly története van. Hol van a Nemzetközi Sakkfesztiválok sorában, vagy versenyek sorában ez a fesztivál, és mi az, ami a különlegessége?
3: Idén a 12. Polgári Világsakkfesztivált szervezzük meg a Magyar Nemzeti Galériában. Igazából attól nemzetközi sokan jönnek Magyarországra, illetve már egyértelműen a top 10-es fesztiválok között van. Leginkább azért, amikor jönnek újságírók, ismerősök, sakkozók, barátok, új szervezők jönnek inspirálódni, azért szeretik nagyon, és mondják azt, hogy a világ egyik legjobb fesztiválja, mert nagyon színes, nagyon minőségi, nem csak a helyszín, hanem a programok is. Én is megjelenek ott, és a kreativitással és a több mint 25 programmal mindenki talál magának való érdekességet, aki sakkozik és aki nem egyaránt.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Polgár Juditot hallhattuk az idei Világsakkfesztivál kapcsán.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Hajrá, magyarok, jó reggelt kívánunk! 7 óra, 7 perc van, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel szeptember 18-án. Mi már 6 óra óta itt vagyunk benne Ferivel, jó reggelt mindenkinek!
3: És Csisztó Zsuzsival, jó reggelt mindenkinek!
2: És fantasztikus magyar sikerekről beszélgettünk, ugye tegnap a Ferencváros, tényleg azt kell mondanom, hogy nagyszerű mérkőzésen 3-1-re legyőzte a Celticet, az Európa Liga sorozat első mérkőzésén, és ugye sok szó esett arról, hogy milyen taktikával, hogy Borbé Balázs hogyan készíti most ezt a csapatot, milyen képet sugároz magáról ez a csapat, úgyhogy tényleg le a kalappal, és hát persze sok minden másról is szó esett, ami a magyar sikereket illeti, és ez az óra is teljes egészében a magyar sikerekről szól majd, méghozzá egy olyan sportágban, ami hát nyugodtan mondhatom, hogy méltatlanul kevés figyelmet kap, annak ellenére, hogy a képviselői évek óta szállítják rendre, megbízhatóan a világ klasszis eredményeket. Magyar aerobik sikerekről fogunk beszélgetni most következő órában, annak kapcsán, hogy ismét, azt kell mondanom, sorozatban, én most már negyedszer, világversenyen szerzett aranyérmet, ez alkalommal újra világbajnok lett a magyar aerodance csapat, ugye a verseny aerobikról, a sport aerobik egy válfajáról beszélünk, és ennek kapcsán van itt a stúdióban vendégünk Sinkó Andrea, Fejér Fruzsina és Lőcsei Zoltán. Sziasztok!
4: Jó reggelt!
5: Jó reggelt! Sziasztok.
2: Na hát nagyon örülök, hogy ebben a formában végre meg tudtuk ezt szervezni, mert nem titok, hogy már a tavalyi világjátékok győzelmetek után is szó volt erről, hogy esetleg mutassuk már be benneteket egy picikét jobban. Andi, hozzád fordulok először, már csak azért is, mert hogy mennyire lehet a győzelem érzéséhez hozzászokni, mert ezt a csapatot te évek óta tényleg a világ tetejére viszed.
4: Köszönjük szépen a gratulációkat. Hát igen, nagyon jó érzés így itt ülni, és örülök, hogy megint ez az apropója, hogy világbajnoki címet nyertek a versenyzők. Itt a mellettem ülő két fiatal, illetve hát ezért többiek nevét is elmondanám. Ruzicska Vanessa, Goda Kamilla, Himmel Tünde, König Antónia, Makranszki Anna és Mikulec András a csapat többi tagja, és két kollégámmal, Sipos Monikával és Bali Dániellel készítettük fel őket. Hát nem lehet hozzászokni természetesen ehhez az érzéshez, hiszen minden egyes versenyen...
2: Majd erről őket is megkérdezzük.
4: Igen, minden egyes versenyen nagyon oda kell tenniük magukat ahhoz, és nagyon komolyan fel kell készíteni őket ahhoz, hogy egyáltalán belekerüljünk abba a szűk elitbe, akinek szóba jöhet a neve az aranyéremért folytatott harcba. Ez most sem volt másként, címvédőként érkeztek a világbajnokságra. Ez volt az első olyan verseny egyébként, ahol én nem voltam ott fizikailag velük, úgyhogy itthonról követtem az eseményeket, és hát nem is az első helyen kerültünk be a döntőbe, hanem a második helyen a koreai csapat mögött, akik igazi komoly ellenfelek voltak. De valahogy a szenárió megint ugyanúgy volt, mint a világjátékokon tavaly, hogy a döntőben a legelején volt a csapat szólítva, az ellenfél Korea a legvégén.
2: Most az azért, aki a fontosabb sportágok lélektanát ismeri, tudja, hogy ez azért nem olyan jó, nem is olyan könnyű, ugye, mert onnantól kezdve pontosan tudják, hogy ti mit nyújtottatok, elvileg hány ponttal lehet benneteket megverni, és akkor zárójel bezárva.
4: Teljesen ugyanaz volt, ugyanaz az érzés, mint kint Koreában, hogy várjuk a Korea pontját, mármint kint Kínában a világjátékokon, és egyszer csak megjelenik a pont, hát a létező legkisebb különbséggel sikerült, de hát fantasztikus, és azért azt el kell mondanom itt a beharangozóhoz, hogy ez a csapat ebben az összetétben most már a negyedik világversenyét nyerte meg zsinórban, ami szerintem nem csak itt, nem csak a magyar aerobikban, hanem a világ aerobik sportjában is egy egyedülálló teljesítmény.
2: Fantasztikus, tehát ez a 8 ember, akinek most a nevét itt ismertetted. Beszéljünk akkor egy kicsit arról, Fruzsina, ti szemszögetekből arról, hogy ezt a perspektívát, hogy az ember fölülről néz lefelé, a dobogó jobb és bal oldalára, ezt mennyire lehet megszokni, meg megszeretni, meg ragaszkodni hozzá?
5: Hát úgy gondolom, hogy ez mindig is egy fantasztikus élmény az, hogy nekünk szólhat a magyar himnusz, és hogy tényleg az egész világ úgymond minket ünnepel, és ezen a versenyen se volt ez másképp, hihetetlenül boldogok voltunk, és szerintem még most se sikerült annyira felfogni ezt az eredményt. Viszont így, hogy tényleg zsinórban ez a negyedik alkalom, hogy úgymond a világ tetejére állhattunk, ez nagyon nagy nyomást helyezett ránk, amit szerintem most éreztünk meg először, hogy ezen a versenyen teljesítenünk kell, és tényleg tökéletes gyakorlatot kell bemutatnunk ahhoz, hogy ezt az eredményt elérjük. Úgyhogy mindenképpen egy ilyen érzelmi hullámvasút volt az egész verseny, de nagyon-nagyon boldogok vagyunk, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hogy ezt megint együtt élhettük át.
2: Zoli, ez valóban így van, hogyha az ember ugye címvédőként érkezik, közben megnyerte a világjátékokat, a kontinensen is az első, akkor már a verseny előtti felkészülésben az ellenfelek úgy figyelnek rátok, úgy néznek benneteket az edzésen, tehát van egy olyan tényleg, nem is tudom, aura, ami egyrészt sugárzik a csapatból, másrészt egyfajta, hogy mondjam, hát olyan jellegű stressz is, hogy állandóan azt figyelik, hogy mikor fogunk hibázni?
6: Hát igazából igen, a pódiumedzések során is, és a versenyfelkészülés során is, ugye amikor még a színfalak mögött készülünk fel a versenynek, akkor ezért fókuszáltak vagyunk, és egymásra figyelünk a legjobban, de azért látjuk, hogy mindenki szemmel kíséri a felkészülésünket. Nem tudom azt mondani, hogy azt várják, hogy hibázzunk, hanem inkább azt mondanám, hogy így nézik, hogy lehet ezt igazából jól csinálni.
2: Tehát inkább tanulni szeretnének
6: tőletek.
2: Igen,
6: én inkább ezt látom, nem feltétlenül az, hogy ennek negatív oldala lenne. Lehet, hogy van ilyen
2: hát
6: is.
2: Hát akkor nálad félig mindig tele van a pohár. Na, ez nagyon jó dolog. Andikám, ugye nem titok, hogy mi azért egy pár évtizede ismerjük egymást, és a múltunk egészen Szöulig nyúlik vissza. Te ugye fantasztikus ritmikus gimnasztikázója, máig legeredményesebb egyéni versenyzője, vagy ennek a sportágnak ugye az olimpiai hatodik helyedet Szöulból. És aztán ugye nagyon sok érdekes dolog jött szembe a te pályafutásodon, és ezeket vagy te döntöttél úgy, hogy vállalod, vagy pedig volt olyan, amit te húztál be, úgyhogy kicsit engedd meg, hogy felikedvéért is, mert ígértem neki, hogy tartunk egy
7: kis történelmi
2: áttekintést, hogy egyáltalán hogy jutunk ide, hogy ilyen eredményes a magyar aerobik, és azért azt mondjuk, hogy a magyar tornasport, tehát a Magyar Tornaszövetség legeredményesebb szakágáról beszélünk, ez ritkán hangzik el, az utóbbi időben pedig ez így van, most már hosszú-hosszú évek óta, és nyilván nagyon sok embernek van egy pici, aki nincs ezzel tisztában, köd a fejében, hogy mi is ez? Tehát hogy néz ki ez? Mi az, hogy verseny? És nem azt mondom, hogy a Jane Fonda-i időkig nyúljunk vissza, de hogy indult el ez aerobik Magyarországon, és hogy jutunk el oda, hogy ma van egy ilyen tényleg világszinten is klasszis csapatunk?
4: Hát, hogyha már innen a szőli olimpiáról gyökeresztettük, ami azért le is számoljuk ki, hogy mikor volt, de 88-ban volt. Én a szőli olimpia után abbahagytam a versenyzést, és edzőként folytattam a pályafutásomat a ritmikus gimnasztikában, ahol 1991-ben kvótát szereztek a versenyzőim a következő olimpiára, tehát már a saját tanítványaimról beszélünk. Én meg akkor annyira fiatal edző voltam, és olyan, hát fogalmazzunk úgy, hogy gyenge volt még az érdek érvényesítő képességem, hogy egyik versenyzőmet se vitték ki aztán később a barcelonai olimpiára, ami nekem egy olyan óriási szívfájdalmat okozott, hogy amikor jött egy ilyen lehetőség, és mit né Makrai Katani részéről, hogy itt egy új sportág, és tessék, itt egy VHS kazetta, nézd meg, hogy ez micsoda.
2: VHS kazetta,

0: azért itt a gyakorlat már a háromnegyedéről, anaerob, és itt van a kulcs, hogy anaerob körülmények között te ezeket a nehéz dolgokat megtudod, egy csend magyarul összeessel, mindent elrontasz, vagy nem. Tehát erről szól maga a felkészülés, erről szól a sportágnak az elit részének a felkészítése. Megalakult 91-ben a Magyar Aerobik Szövetség, kimentünk Tokióban, mindenhol utolsók lettünk, nem tudtuk, hogy mi ez az egész, hát, meg azért azt se felejtsük el, hogy 3 évvel vagyunk a rendszerváltás után, tehát ez egy akkora szenzáció volt akkor Magyarországon ez a sport, hogy a magyar bajnokság a nemzeti sportcsarnokban, de nem lehetett beférni, nem lehet, mert csak protekcióval lehetett jegyet kapni, szép lányok, izmos fiúk, olyan öltözet, stb., tehát akkor azért ez egy nagyon komoly ilyen berobbanás volt a sportágnak. Hát nyilván most azért a több mint 30 éves történelmet nem mesélném el.
1: Persze, mert ugye itt aztán, ahogy általában ezeknél az relatíve új sportoknál szokott lenni, ugye világszövetség itt, világszövetség ott, így ugye van. Volt egy jó ideig versengés, az egyiknek a kiválóságai között talán leginkább, lehet, hogy Feri, még az ő nevüket te is hallottad, ugye a nagy trió, Katus Attila, Katus Tamás, Szentgyörgyi Rómeó trió, akik hosszú-hosszú éveken keresztül ugye szerezték tényleg a világ elsőségeket, VB címeket, de aztán az egy másik szövetségnek az égisze alá került. Pontosabban inkább azt kell mondanom, hogy a Nemzetközi Torna Szövetség bekebelezte, ugye?
0: 90-es években több világszövetség volt, ahol a sasokkal, akiket említettél, jó magam is szövetségi kapitányként dolgoztam velük. Mindenféle világszövetség versenyen elindultak, és azt meg is tudták nyerni, tehát így jött ki az, hogy 6-szoros világbajnokok. Nyilván ők voltak a sportág első nagy nevei, de hát azért itt említhet olyanokat, hogy Szloboda Éva, már említett kolléganőm, Sipos Mónika.
1: Volt az én versenytársam.
0: Igen, sokan jöttek, sokan próbálkoztak például Storzerbea is, Szertornából is, illetve tehát ez volt az úttörő korszak a 90-es évek, tehát viszonylag gyorsan elkaptuk a fonalat. A 91-es csodálkozás után azért 96-ban már világversenyt nyertünk, ami szerintem 5 év alatt a nulláról egy komoly teljesítmény, és hát én magam is az edzői ambíció miatt 100%-ban erre a sportágra raktam át, és hát el kellett köszönnöm az anyasportágamtól, ami azért nem volt könnyű, de nem bántam meg, azt azért el kell, hogy mondjam. És aztán jött az, hogy miért nem olimpiai sport az aerobik, azért, mert ennyi világszövetség van, meg ezért, meg azért, meg amazért. Aztán végül a Nemzetközi Torna Szövetség felvette szakágának, és ez megszűnt, hogy több világszövetség, tehát csak a Nemzetközi Torna Szövetség tart azóta.
1: Tehát a FIG égisze alatt
0: megy. Világbajnokságokat, és a többi szövetség vagy megszűnt, vagy pedig világkupa versenyeket rendezhetett. De, ami a lényeg, és ami a fájdalmas rész, hogy nem olimpiai sportágról beszélünk továbbra is, tehát hiába most úgy elmondtad, hogy a legeredményesebb szakág vagyunk, de hát olimpián nem tudunk indulni, csak a világjátékokon. Nem lett egyelőre olimpiai sportág az aerobik, a torna szeleteként tudna csak bekerülni azért, ami nagyon nehéz dolog.
1: De azért egy mondatot most szálljunk enne, mert szerintem pláne, ha egy ilyen eredményes csapatunk van, akkor egyetlen nem lényegtelen a jövő. Ugye most ezt Ferivel már megbeszéltük, illetve többször szóba került, ugye, hogy azért új elnöke van egy bő éve a Nemzetközi Olimpiai Mozgalomnak, és Kirsty Coventry nagyon, azt kell mondanom, hogy bátran egy ilyen szabjával a kezében érkezik, és hoz rettenetesen új ötleteket, és ugye van ez a Fit for the Future, a jövőhez igazított program, ami egészen más szemszögből közelíti a sportágokat. Ők már elmondták, ugye, hogy nincsen sportági biztosíték, tehát azért, mert úszás vagy atlétika, hanem nagy valószínűséggel inkább az van, hogy versenyszámokra koncentrálnak, ami annyit jelenthet, hogy bizonyos versenyszámok maradnak, és bizonyos versenyszámok kiesnek egyes sportágból. Tehát itt nem láttok-e, ugye azért ne felejtsük el, hogy a férfi torna, női torna, gumiasztal, az bizony, ugye ezekben a ritmikus gimnasztika, ezek mind fönn vannak az olimpiai programon, és ugye ennek a nagy családnak a része értelem szerint az aerobik, de van még sportakrobatika, és olyan sok minden más, amit most nem akarok erre kitérni. De hogy nem láttok esetleg valami kis részt a pajzson, hogy versenyszámként, valamelyik versenyszámként fölkerülhet az olimpiai programra?
0: Egyetlen egy részt látok a pajzson, azt, hogy én is azt érzem, hogy egyre inkább nyit a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is, illetve hát ugye ennek a testvérszervezet, az IVG, ami a nem olimpiai sportokat tömöríti, olyan sportágak irányába, ami jobban elérhető a tömegek számára is.
1: És egyébként nagyon népszerű.
0: És népszerű, és mondjuk az eszközigénye sem olyan, hogy lehetetlen egy gyereknek elkezdeni. Igen. Tehát ebben reménykedhetünk, azért sportág életben van, sőt, olyan most is a legutóbbi világbajnokságon

0: reggeltől estig mentek a versenyek, tehát olyan sok ország jelentkezett, olyan sok induló van. A gyerekek számára egy abszolút elérhető sportról beszélünk, hiszen egy pár cipőre van szüksége ahhoz, hogy elkezdjék. Úgyhogy ezért a reményt nem adtuk fel. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság szemléletváltása esetlegesen eredményezheti azt, hogy bekerüljön az aerobika az olimpia programjába, vagy valamelyik versenyszám, például az, amiben a miénk nyernek rendszeresen, az aerodance, ami a leglátványosabb
1: versenyszám. És ez fontos szempont, mert ugye az értékelési szempontokat tekintve azt abszolút nézi most a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, hogy mi az, ami látványos, mi az, ami közönség szemszögéből ugye jól fogyasztható, tévéképes, uram, bocsá, nagy az elérése mondjuk a közösségi médiában, tehát ezek azért szerintem
2: hát, és ne felejtsük szólhatnak. El, hogy legutóbb a breakdance, meg BMX, ilyenek voltak az olimpián, hát
0: csak
2: ahhoz ők, képest az én szívesebben nézném a lányokat.
0: Önálló sportákként fiúk is vannak.
2: Hát igen, őket is szívesen nézem.
0: Tehát a breakdance ugye önálló sportákként került be, és nem egy nagy torna, vagy nem egy nagy tánc sport család részeként.
1: Igen, kellett
0: kiszorítani. Egyébként az, hogy az emberek mennyire nem tudják, hogy egy sport miről szól, hogy például én sem tudtam, hogy mi az, hogy falmászás. És azért sokan ugye felületesen rálegyintenek egy-egy sportra. Most én is föl tudok mászni a falra, meg én is meg tudom azt a golflabdát ütni. Én Tokióba elmentem, volt szerencsém a Tokió olimpián részt venni, és mivel Magyar Olimpiai Bizottságban az egyik bizottságnak, most az Esélyegyenlőség Bizottságnak, de régebben a Sportolói Bizottságnak voltam az elnöke, és megnéztem a falmászást. Egyébként a breakdance-et is megnéztem, amikor itt volt Magyarországon a selejtező. Mind-mind komoly sportokról az beszélünk, és én nem szerettem, mikor valaki csak úgy rálegyint a másikra, úgyhogy nem is tudja, hogy egyébként mi, vagy jöjjön és próbálja ki.
1: Persze.
0: Tehát ezek vannak. Visszatérve az olimpiára, én azt gondolom, hogy az esély az nem ment még el, viszont én belső ember vagyok, azért egy olyan lobbista, egy olyan erős kezű vezető a Nemzetközi Torna Szövetség Aerobik Technikai Bizottság élén kellene, hogy legyen, aki azért ezt viszi a hátán, és van érdekérvényesítő képessége, most ez azért még nem annyira erős.
1: Igen, na jó, hát hál' Istennek nektek ettől még azért a világ elsőség, azt kell mondanom, összejött, hogy mondjuk például te most nem voltál ott, Andi, függetlenül, hogy a pontozásos sportágról beszélünk. Nagyon-nagyon izgalmas ez a történet, és majd ki fogunk térni arra, hogy hányféle versenyszám van már, ugye azt mondtad, ez a leglátványosabb az aerodance, de majd a beszélgetésünket azzal az elemmel fogjuk folytatni, hogy Fruzsina, illetve Zoli, hogy kerültek közelhez a sportákhoz. Most csak annyit mondjatok, hogy hány éve vagytok benne, mert most picit kevés már az időnk, aztán elmegyünk az eredet történet felé is.
3: Fruzsi? Én 13 éve kezdtem el aerobikozni az Óbudai VDS-ében.
1: Tehát akkor a Andi irányítás alatt, ugye? Oké, Zoli, te?
4: Én igazából akrobatikával és szártornával kezdtem, tánccal folytattam, és 11 éve aerobikozok, ugyanúgy Andival kezdtem ezt a sportágat.
1: Tessék, szóval akkor azért az azt jelenti, hogy azért minimum egy 10-est bele kell tenni abba, de vagy akár többet is, hogy az ember eljuthasson tényleg a világ tetejére. Én azért meg voltam erről győződ, hogy ez azért olyan könnyen nem megy egyáltalán. Nagyjából úgy lehetett érzékelni, hogy amikor elkezdtétek ezt, akkor ebből valami nagy dolog sülhet ki, vagy csak úgymond a műfajnak a szépsége vonzott, Fruzsi?
3: Igazából nekem mindig is célom volt az, hogy egy ilyen szintre jussak el, viszont én kívülről sose láttam magamat, hogy én milyen képességekkel rendelkezem, úgyhogy mindig Andék szavára hagyatkoztam. Úgyhogy mindenképpen ez egy fő motiváció volt számomra, hogy tényleg idáig elérjek. Ezen kívül számomra ez a sportág tényleg egy szerelem, és hogy bármi áron csinálnám ezt, úgyhogy igazából tényleg ennél jobb sportágat nem nagyon tudnék elképzelni.
1: No, hát ritkán hall az ember ilyen vallomást egy műfaj iránt, úgyhogy valamit nagyon tudtok, hogy ezek szerint 13 év után még ez mindig így lángol, ez a sportág iránt érzett elköteleződés, és hát ugye az is nyilván nagyon-nagyon izgalmas, hogy neked vajon akár torna, akár egyéb kacskoringok után mit adott az aerobik, vagy mi az, amit igazából itt kaptál. De majd erre csak a hírek után fogunk kitérni, hiszen természetesen vendégünk lesz, és marad itt velünk Sinkó Andrea, Fejér Fruzsina és Lőcsei Zoltán, ugye a fantasztikus 8-as tagjai, hiszen újra világbajnoki címet szerzett a magyar aerodance csapat.
5: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Hétről hétre különleges vendégek.
3: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
4: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Győzelemmel kezdte szereplését a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga alapszakaszában. Év végére gyorsulhat fel az uniós források kifizetése. Kellemes őszi idő lesz. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
5: A Ferencváros nagyszerű játékkal 3-1-re nyert a skót Celtic otthonában, a labdarúgó Európa Liga alapszakaszának első fordulójában. A 20. percben Bamidele Jusuf lövése Liam Scales lábán megpattanva került a kapuba, és bár a skótok egyenlítettek az első félidő utolsó előtti percében, a hosszabbításban Christopher Zakariasen ismét betalált, így az FTC mehetett előnnyel az öltözőbe. A 47. percben Daniel Arzani is remek gólt lőtt, kialakítva ezzel a végeredményt. Varga Barnabás kétszer volt eredményes, Vitális Milán pedig megszerezte első gólját új csapatában. Az AEK Athén magyar válogatott játékosai a görög kupa második fordulójában, hazai pályán, a Panserraikos ellen találtak a kapuba. A fővárosi együttes 8-1-es győzelmével végződött összecsapáson. Vitális Milán kezdőként 78 percet játszott. Rossz hír viszont, hogy Varga Barnabást combsérülés miatt az 56. percben le kellett cserélni. 8-at döntőbe jutott Hankó Kálmán a 70 kg-os súlycsoportban a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság első versenynapján, miután pontozásos győzelmet aratott román ellenfele fölött. Az 55 kg-os Virbán Gábor és a 90 kg-os Kis Levente kikapott és búcsúzott a további küzdelmektől. Mindkét magyar válogatott győzelemmel folytatta szereplését a sakkolimpián az üzbegisztáni Szamarkandban. A második fordulóban a nyílt tornán Kolumbiát 2,5-másfélre, a nőknél Venezuelát 3-1-re múlta fölül együttesünk.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: December végére gyorsulhat fel az uniós források kifizetése, hangsúlyozta Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A miniszterelnök úgy fogalmazott, sok a félkész vagy elcsúszott projekt, az unió pedig utólag fizet, így lehet olyan terület, ahol csak jövőre érkezik meg a pénz. Mint mondta, sok feltételnek kell megfelelni, és folyamatosan kapják a visszaigazolásokat Brüsszelből. Nyomoz a rendőrség a letelepítési kötvények ügyében, írja a 444.hu. A Transparency International júliusban tett feljelentést, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanújával. A Rogán Antal által 2012-ben kezdeményezett programban uniós országokon kívüli állampolgárok 250-300 ezer euróért juthattak magyar letelepedési engedélyhez. A program lebonyolításában ismeretlen hátterű offshore cégek segítkezhettek. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részletét, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet, hogy aki az első részletet bankszámlára kapta, de azóta lakhelyet változtatott, érdemes ellenőriznie, hogy a megfelelő címmel szerepele a Magyar Államkincstár rendszerében. Az esetleges változást vasárnapig kell bejelenteni, amit az ügyfélkapun keresztül is meg lehet tenni. Megöltek egy férfit az éjszaka Budapest 7. kerületében. A rendőrség szerint az áldozatot hajnali 2 előtt az Akácfa utcában, közterületen bántalmazta egy ismeretlen. A férfi a helyszínen meghalt. Az elkövető elmenekült, a rendőrség jelenleg is keresi. Földrengés volt Nagykálló térségében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Hunrend Kutatóintézet tegnap este 9 óra 18 perckor 2,7 erősségű földmozgást regisztrált. A lakosság érzékelte a földrengést, de károkról nem érkezett jelentés. Ma veszi át az ELTE díszdoktori címét Krasznahorkai László. A Nobel-díjas író az egyetem korábbi hallgatójának tiszteletére tegnap ünnepséget rendeztek az intézmény megújult Trefor Kerti kampuszán. Az ELTE tegnap átadott olvasótere is Krasznahorkai László nevét viseli. A helység polcain 109 krasznahorkai kötet található.
0: Közlekedés.
5: Baleset miatt lezárás lassítja a forgalmat Kőbányán, a Sibrik Miklós úton, a Gergely utcánál. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
5: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futózápor csak kevés helyen alakulhat ki. A szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk. A hétvégén is marad a napos felhős idő, 25-30 fok közötti csúcshőmérséklettel.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, 7 óra 39 perc, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel, itt vagyunk 6 óra óta Bene Ferivel.
2: Egészen 10-ig Csisztus Zsuzsival.
1: Így igaz, és vendégeink a stúdióban Sinkó Andrea, Fehér Fruzsina és Lőcsei Zoltán annak kapcsán, hogy ismét, és azért mondom, hogy most már sorozatban a negyedszer nem nagy világversenyen aranyérmes lett, most ez alkalommal a világbajnokságon a magyar aerodance csoport, ugye a pamplónai világbajnokságon, amely a közelmúltban ért véget, és az elmúlt fél órában már arról beszélgettünk, hogy egyrészt milyenek a sportágnak a múltja, hogyan épült föl, hogyan lett belőle komoly, ugye nemzetközi esemény, nagy-nagy azt kell mondanom, versenyzői körrel, hosszú versenyekkel, nagy konkurenciával, és hogy hogyan jutottatok ti a sportág közelébe. És ugye Fruzsi elmondta, hogy ez most már 13 éve, és még mindig tart a szerelem, ugye?
3: Igen.
1: Viszont Andi mondott nekem valamit, csukott valamit az ő sportágba érkezésről, amit mindenképpen érdemes lenne tudnunk.
3: Igen, ez nagyon aranyos kis történet, hogy lehozták a Fruzsit a szülei, kis aranyos kislány volt, hát az így ránézésre láttuk, hogy mint szép kislány, meg nagyon jó alkata van, és próbaedzés, meg volt az edzés, fú, de ügyes a kislány, jó, mi Csepelen lakunk, hát ó, közölték a szülők, és hát mi Óbudán vagyunk, mert évtizedek óta, és aztán utána fölhívta, hogy sok gyereket hoznak hozzánk, hát akkor én azt szoktuk mondani, hogy hát jó, megértjük, hát ez a logisztikában borzasztó nehéz, de hát másnap azért fölhívtak a szülők, és mondtuk, hogy akkor még egyszer jöjjenek be, mert ezt itt nem tudjuk elengedni, ezt a dolgot, hogy úgy valahogy oldjuk meg, és aztán úgy oldódott meg, hogy a Fruzsi apukája Óbudán dolgozott, és akkor ő hurcibálta, de ez a mai napig egyébként a Fruzsi onnan jár be, és ha már a Zoli is itt ül, Zoli meg ugye egy másik sportból jött át, ami azért nem olyan egyszerű, mert hogy hiába tornázott meg, hiába csinált a sportakrobatikát, egy teljesen új sportot kellett megtanulnia, és egy volt versenyzőm ajánlotta be hozzám, a Hidvégi Andi, hogy fú, van egy ügyes srác. Hát az első egy-két évünk nem volt könnyű, törtük egymást rendesen.
1: Ki kellett belőle írtani a régi
3: nem is az, hanem hát meg kellett egymást ismerni, és azért ő már azért félig felnőttként került hozzánk, mert tinédzser volt, úgyhogy az első egy-két évben ott egymásnak feszültünk jó párszor, de aztán nagyon szépen kialakult.
1: Úgy látom, az kisimult ez a történet.
3: Kisimult a mai napra, már nagyon régóta kisimult, és hát az egyik legmegbízhatóbb versenyzőm az Oli, és versenyzőnk, és most már edzőként is dolgozik, úgyhogy
1: megtanul is közben.
3: És azt azért el kell mondanom, hogy a jelenleg aktív aerobikosok közül a világon, akik most meg ezt a sportot üzik, ő a legeredményesebb. Az egész világon.
1: Az igen. Az fantasztikus. Gratulálunk.
2: Arról, bocsánat, tudtak nekem mesélni, hogy hogyan lehet évek munkáját másfél perc gyakorlatba belesűríteni? Tehát ez engem nagyon érdekel. Igen, mondjuk Fruzsi mesél nekem erről, hogy ez mégis hogy néz ki, mert itt azért milliméterre pontosan és század másodpercre pontosan kell mindenkinek együtt mozogni, ráadásul 8 embernek.
4: Igen, döbbenet. Hát hogyha nagyon röviden szeretnék erre válaszolni, akkor igazából az annyit jelent, hogy tényleg rengetegszer megcsináljuk a gyakorlatot, 8-asonként szétszedjük a gyakorlatot, minden ütemet kidolgozunk, ameddig nincs egyszer, addig csináljuk folyamatosan, pontosítunk, gyakorlunk, és szerintem tényleg azért vagyunk jók ebben a sportágban, mert mind a 8-an, illetve az edzők részéről is mindannyian beletesszük a saját maximumunkat, és mindenki azt teszi bele, amihez a legjobban ért.
2: És ez az ütemet a zene adja?
4: Tehát igen, egyrészt a zene adja, másrészt nyilván vannak a zenében is olyan részek, ahol nem feltétlen vannak pontos ütemek, és akkor nyilván egymásra is figyelnünk kell, illetve gyakorlással ez is automatikusan jön, hogy már nem is kell figyelnünk feltétlen egymásra, hanem csak érezzük, hogy akkor jó, akkor most kell ezt csinálni.
2: És ki választja ki a tematikát, a zenét? Mi alapján?
1: Ez már izgalmas kérdés.
3: Hát ez edzői. Mi szoktunk előállni ötlettel, de muszáj, hogy a versenyzőnek is tetszen, hiszen ő fog rád sportolni, ő fog rá edzeni éveken át. Egy ilyen versenykoreográfiát 2 évig szoktunk szoktunk használni. Bali Dániel szokta elkészíteni, ez egykori sportág, egykori ikonikus versenyzője, ő szokta elkészíteni ezeket, és ezeknek a gyakorlatoknak valamiről szólnia kell. A korábbi világbajnoki gyakorlatunk a diótörőről szólt, teljesen más kontextusban, mint ami a, nyilván a klasszikus mű. Ez a gyakorlatnak a téma pedig a sakk volt, és amit a Fruzsi is mondott, hogy millió videózás, milliméterre kielemzés, és ami még nagyon fontos, aztán persze Zoli is elmondja maga gondolatát erről, hogy, hogy azért itt 8 idezebb amatőr, státuszát tekintve amatőr sportolóról beszélünk, tehát dolgoznak, egyetemre járnak, és akkor van a 3 edző, tehát 11 embernek kell úgy összehozni a, az időbeosztását, és az áldozatokat követem mindenki oldaláról, hogy le tudjuk edzeni azt a mennyiséget, ami ehhez szükséges, bele kell rakni a hétvégéket, bele kell rakni a nyarat, tehát ez mindenki részéről egy maximális odaadást igényel.
1: Pedig végre valami ismerős a 11-es szám.
5: Mondj nekem valami, Zoli, arról, hogy, hogy ugye olyan előélet után, amit hallhattunk, neked mit adott többet, vagy mást az aerobika, ami miatt nem, hogy itt ragadtál, hanem a világ legeredményesebb versenyzőjévé nőttél?
6: Hát, ugyebár én tornasporttal kezdtem, és hát visszaérkeztem.
5: Többen voltunk ezzel így.
6: És nekem én utána ugye kipróbáltam magam a tánc sportágban is, ami nekem lehet, hogy egy picit túl szabad volt, meg ott nem igazán találtam így komolyabb ellenfelekre. Én azt éreztem, hogy bennem még ennél több van. Ott egy picit könnyebb volt érvényesülni, és nekem hiányzott a tornának az a rendszere, amiben én felnőttem lényegében, és örülök, hogy végül megtaláltam az utamat az aerobikban, mert a difficultikat, az elemeket könnyebben tudtam ugye az elején így elsajátítani. Nekem inkább a koreográfiával, meg az alaplépésekkel gyújt meg egy kicsit a bajom, igen. De szerintem azt is időről időre tudtuk tökéletesíteni.
5: Beszéljük egy picit arról, Andi, hogy hogyan épül akkor valóban föl egy ilyen másfél perces gyakorlat, mert ugye azt mondtad, hogy valamiről szólnia kell, tehát ugye kell, hogy legyen egy keret történet, az nyilván a zenének, a koreográfiával valamifajta összhangba kell lenni, a sárt, hogyha hozzá a, ugye az outfit, a szerelés is passzol, és azért azon belül is kell, hogy legyen egy teljesen független ugye betét, egy táncbetét, aminek szintén fontos része, vagy ami szintén fontos része a gyakorlatnak, úgyhogy az első másodperc, az utolsóig érdemes átbeszélni, annál is inkább, mert hogy mondtad azért ellentétben a nevével, ugye itt azért anaerob állapotban zajlanak a dolgok, tehát nem tudom, hogy milyen púzusszámokkal dolgoznak itt a versenyzők. Nagyjából hogy kell ezt elképzelni? Micsoda kondíciót kell ahhoz építeni, hogy ezt a másfél percet tulajdonképpen így végig tudják csinálni hibátlanul?
3: Két részre kell osztani itt a versenykategóriákat. Vannak az úgynevezett sportaerobik kategóriák, ahol a Zoli is mondta, ezek a difficulties, ezek nehézségi elemek, ugrások, lazassági elemek, erőelemek, statikus erőelem, dinamikus erőelem.
5: Mondj egy párat, hogy a hallgatók is
3: különböző fekvőtámaszok, ugrásból érkezések, fekvőtámaszba, támaszmérleg, ami például tornából, tehát azért itt nagyon komoly tudással kell rendelkezni, lazassági és technikai területen is, illetve erő, gyors erő területen is, és a sporterobik kategóriák az a női egyéni, férfi egyéni, vegyes páros, trió és az ötfős csoport. Itt a trió és ötfős csoport az akármilyen összeállítás lehet a nemek tekintetében. Tehát itt ott hasonlóak teljesen a szabályok, és ott azért elég komoly púzus számok vannak. Nyilván ez azon is múlik, hogy milyen felkészült a versenyző. Az aerodance az azért más, mert ugye itt kicsit a közönség számára könnyebben fogyasztható történetelmesélés és koreográfia van. Nincsenek ezek a nehézségi elemek, tehát nincs difficulty, nehézségi pontszámos a gyakorlatnak, itt csak egy művészi és egy kiviteli pontszám van, viszont nagyon komoly szabályok köré vannak köré rakva, például amiről szól a gyakorlat, azon túl kell, hogy legyen egy elkülönített rész a gyakorlatban, amely te is mondtál, úgynevezett második stílus, ami teljesen egyértelműen másmilyen, mint az addig végrehajtott koreográfia, zeneileg is el kell különülnie, és stílusban is el kell különülnie. Na most ez is nagyon fontos, hogy ez hogy pakolja össze össze az ember, hogy ez egymással a kettő rész életidegen, vagy azért valahogy. Na most például nálunk ez megint csak egy nagyon érdekes dolog, mert ugyan más zenei stílusra csinálják ezt a második stílus, de ott is a sakknak, a sakbábuknak a mozdulatait.
2: Ezen gondolkodom, hogy ott mondtátok, hogy most a sak tematikához ugye elképzelem magamat, hogy akkor most egy klasszikus zenére, vagy egy heavy metalra sakkozok.
3: Van ebben minden. Van ebben minden. Tehát, hogyha most lejátszanám nektek ennek a versenygyakorlatnak a zenéjét, akkor te nem jönnél rá, hogy ez a gyakorlat a sakról szól. Orjánik. Mert a Winner Takes It All című számtól kezdve mindenféle zene van benne. Tehát nem jönnél rá a zenéből. Vannak olyan gyakorlatok, amit úgy koreografálnak meg, hogy már a zene eleve adja a témáját. Ilyen volt nekünk az előző gyakorlatunk, a diótörő, ahol viszont a diótörő zenéjére különböző feldolgozásokba dolgoztunk. Itt nekik a versenyruha, a koreográfia, ahogy a sakbábuk mozognak, el lett játszva a fejükön az, hogy ő most milyen bábú, stb. És ez a nehéz, hogy amikor kiáll egy csomó csapat, és próbálkozik ezzel, akkor te ebben egyrészt egy ötletet hozzál le, de egy komoly ötlet lehozását az csak úgy lehet átvinni, hogy gyönyörű kivitelbe, nagyon jó képességű versenyzőkkel, irtózatos munkát belerakva, hogy mondta te is, hogy milliméter pontosság, század másodperc pontosság, mert az és ez már, bocsánat a kifejezés, rongyá van gyakorolva ez a gyakorlat. Pont az utolsó előtti edzésen úgy örültem, hogy jól ment, és nem mondom, gyerekek, ugye nem unjátok még, és hát nem merték azt mondani, hogy unják. Úgy mosolyogtak rám, mondom, akkor jó, akkor egy kicsit lehet, hogy unjátok, de hát most már mindjárt itt a verseny, szóval azért erre is nagyon kell figyelni, hogy ők most egész évben csak erre az egy gyakorlattal foglalkoztak. Tavaly sportaerobik kategóriában is versenyeztek, és ott is negyedikek lettek a világjátékokon. Tehát azért az különböző, sőt, a Fruzsina még párosban is versenyzett a Mikulec Andrással, tehát ő három egységet csinált, azért az elég nehéz volt. Most csak ezzel az egy gyakorlattal foglalkoztunk, látszik is a gyakorlaton, mert a világbajnoki döntőbe szerintem életük gyakorlatát csinálták, tehát most megnéztem a tavalyi világjátékok gyakorlatot, és ugyanez a gyakorlat volt pici változtatásokkal, és jobban sikerült, úgyhogy, de hát ez nagyon nehéz, ahogy te is mondtad, Zsuzsi, hogy pontozásos sportágról van szó, itt azért nem mérhetőek a milliméterek meg a század másodpercek, hanem itt egész egyszerűen egy benyomást kell tenni, persze vannak leírt szabályok, de hát ahol nincs difficulty mérhető elem, ott egész egyszerűen ezt a benyomást
7: és
3: fogja
7: kell
3: pontozni.
7: A legmagasabb színvonalon és tényleg a tökéleteshez közel megcsinálni. És akkor mi van tovább? Szóval én értem, hogy ugye azért az is nagy feladat, és ezt Andi elmondta, hogy 8 embert plusz ugye a 3 felkészítő szakembert egyben tartani. Gyakorlatilag, ha az ember eljutott oda, hogy már volt világbajnok, már nyert Európa-bajnokságot, már nyert világjátékokat, hát nem tudom, mi motiválhat még, de hát újra itt vagytok, és végig csináltátok ezt a felkészülést, és most Pamplónából is elhoztátok a világbajnoki aranyérmet. Zoli, téged, akivel mindent megnyertél, tehát tart még valami? Remélem, igen, de tart, vagy ha igen, akkor mi tart a sportágban?
6: Hogyha engem meg kell említeni, hogy mi tart ebben a sportágban, akkor mindenképp azt szeretném elmondani, hogy nagyon megszerettem ezt a sportágat, nagyon megszerettem a csapattársaimat, és igazából ez az, amilyen plusz motivációt tud nekem adni.
7: Egy remek közeg, egy nagyszerű közösség.
6: Így van, az összetartó erő.
7: Jó, hát ez manapság azt gondolom különös értéket nyer ebben az eléggé eldigitalizálódó világban, hogy az embernek van húsfér kapcsolata, ráadásul olyan emberekkel, akiknek részben a saját sikerét is köszönheti. Mert ugye ennek a csapatmunka jellegét az ember, ugye te, Fruzsi, akért többféle versenyszámban is indulsz, mennyivel másabb, amikor 8 ember, illetve ugye a 8 egy részeként te is ott vagy, és adott esetben vagy éppen egy kisebb egységben lépsz?
4: Igen, nyilván nehezebb, amikor 8-an kell együtt dolgozni, mert mindannyian külön egyéniségek vagyunk, mindannyian mást szeretnénk úgymond belepakolni a gyakorlatba, de úgy gondolom, hogy ez mindig sikerült összehangolni azt, hogy ki hogy dolgozik, ki hogy gondolkodik, és tényleg mindig egy csapatként tudtunk dolgozni, és tényleg ez az, ami számunkra szerintem a legnagyobb előnyt jelent, hogy tényleg egy összetartó közösség vagyunk, és hogy bármi van, mindent meg tudunk oldani, segítsük egymást mindenben.
7: Hát ez nagyon-nagyon jól hangzik, és ugye hát mellette az se lényegtelen kérdés, amit ugye Andi már elkezdett itt egy picit pedzegetni, hogy hát mindenkinek van azért a civil életben tennivalója, tehát ti ezt nem úgymond professzionális minőségben csináljátok, a színvonal az professzionális, de nyilván nem ebből éltek. Ki mit csinál? Fruzsi, te mit csinálsz?
4: Én idén nyáron szereztem meg a gyógytornász diplomámat, úgyhogy köszönöm, úgyhogy jelenleg munkakeresésben vagyok, illetve elkezdtem egy mesterképzést is.
7: Az igen.
4: Úgyhogy én ezen az úton indultam el, nyilván ez a sportból is adódott, hogy valamilyen szinten ezen a vonalon szeretnék tovább menni, úgyhogy jelenleg ezek a mai terveim. Igen.
7: És a sportágban maradsz?
4: Terveim szerint igen.
7: Igen, igen. De hány év van ebben a sportágban egyébként 13 év után? Ezt csak azért kérdezem, mert egyrészt ugye van egy tendencia, világszinte lehet érzékelni, azért nagyon sok sportágnak kitolódik most már a határideje, ugye fejlődik a regenerációs kultúra és nagyon sok minden egyéb, de azért ez használja az ember, tehát ezt kár lenne tagadni, úgyhogy föl kell érni nyilván ugye az elérhető maximumhoz képest ugye az elhasználódásnak, meg az igénybevételnek a mértékét, meg hát ha valaki ugye még tanul, vagy új hivatásba akar fogni, meg tudod még oldani, vagy meg akarod még oldani, hogy legyen időd az aerobikra ezen a szinten?
4: Én mindenféleképpen úgy gondolom, hogy mindig mindent meg lehet oldani, tehát ez eddigi évek se voltak könnyűek, hiszen mindenki egyetemre járt, dolgozott, én például Debrecenbe jártam egyetemre, úgyhogy azért Budapest és Debrecen között elég sokat ingáztam.
7: Ugye, te a Csepel-Óbudán is megoldottam. Igen. Ez nem probléma.
4: Úgyhogy szerintem eddig is sikerült mindent megoldanunk, úgyhogy a továbbiakról is igazából ugyanezt gondolom.
7: Wow. Zoli? Neked mi a civil éned?
6: Én jelenleg a Magyar Testnevelési és Sportudalmányi Egyetemen vagyok levelező szakon sportmentál tréneren. Mellette az Óbudai BDS-ében edzősködök és a TFS-ében kaptam felkérést évekkel ezelőtt, és próbálok igazából felállási munka mellett is el.
7: Szóval akkor munkahely és egyéb halmozó vagy, és amellette.
6: Így van.
7: Sikerült ebben a műfajban a világ tetejére jutnod, egészen elképesztő, lenyűgöző. Fáni, milyen ez a csapat, akiket ti együtt tartotok most már évek óta? Milyen a belső dinamikája?
3: Itt még most az előző kérdésre visszatérve, hogy még most találkozom velük először, amióta hazajöttek, mert hétfő éjszaka kimentem a reptérre, de ott a lufikkal, de ott sokat nem tudtunk beszélni, olyan fáradtak voltak, jól sikerült a banket. Viszont, és nem tudtunk, mi még nem ültünk lebeszélni a jövő tekintetében. A világjátékok után is azért volt egy pár emberbe bizonytalanság, hogy folytassák, ne folytassák. Mi edzők azt fogalmaztuk meg feléjük, hogy higgyétek el, hogy van még ebben a történetben energia és lehetőség, és hála jó Istennek ezt elfogadta mindenki, és attól a pillanattól kezdve, hogy ez a 8 ember azt mondta, hogy jó, akkor ezt az évet bevállaljuk, mind a 8-an 110%-on teljesítettek. Tehát én nem is tudom, hogy volt-e ilyen felkészülésünk, hogy 0,0 probléma, konfliktus. Lehet, hogy nekik volt egymással, mi nem vettük észre, de szerintem nem nagyon volt. Tehát egy Csengdú előtt is ezt éreztem, és most is, hogy egy emberként így 11-en húzunk előre egy irányba, azért ez nagyon sokat jelent, ez sokat nyom alatba, hogy nincsenek nehezékek, vagy más persze irányba húzások, mert az úgy lassabban megy ugye a hajó.
7: Az a 8 vagy 11 embernél, ez már bőven benne
3: hát
7: lenne.
3: A 11 a ugye a három edzővel.
2: Értem, persze. Igen, és ugye említettétek, hogy a lehető legkisebb különbséggel nyertétek meg.
3: Igen.
2: Hogy mi adja ezt, hogy mitől vagytok ti a legjobbak?
3: Én azt szoktam mondani a versenyzőimnek, amikor a sok-sok évtized tapasztalata alapján, hogy mikor elköszönünk, ha most el kellett köszönnünk ugye a verseny előtt, hogy a szerencse mindig a kis juniorjámnak is ezt mondtam, ők is világbajnokok lettek egyébként.
7: Úgy mellesleg.
3: Hogy a szerencs általában azok mellé áll, akik mindent megtettek. Ez nem mindig így van, és nem törvényszerű, de én nekem az az árszpolitikám, hogy mindent az utolsó másodpercig mindent meg kell tennünk, mert én emlékszem, hogy úgy álltam ki a Szüli olimpián, amikor már mindjárt éljöttem, és életem versenye volt, hogy én nem tudtam ennél többet megtenni. Tehát akkor univerzum, tégy velem, amit akarsz, én nem tudtam ebbe többet belerakni. Ezt próbálom nekik is átadni. Én így éreztem, hogy megérdemelték ezt a győzelmet. A második helyen is egyébként boldogok lettünk volna, mert nagyon komoly ellenfeleink voltak. De ez a sok-sok nyerés után azért próbálom őket mentálisan is abba az irányba teregetni, hogy,
7: ez
3: hogy
7: esetleg
3: nem lehet mindig, tehát lehet, hogy lesz majd olyan, hogy másodikok leszünk, vagy harmadik, vagy nem tudom mi lesz, ez már egy egyedi dolog, ami itt megtörtént, hiszen ez szerintem már olyan magas szint, hogy ezt azért megismételni valakinek már nagyon nehéz lesz. Arra vagyok nagyon büszke, hogy tényleg ez az egész felkészülés hibátlanul végigment, és hát természetesen a közeljövőben le fogunk ülni mindannyian, és át fogjuk beszélni, hogy van-e folytatás. Zsuzsi kérdésére, hogy ezt a Zara Dance-et, ezt azért lehet még csinálni, tehát a Zoli 30 éves, és azért nagyon régóta sportol.
7: Ez hogy?
3: Igen, és még mindig úgy mozog, hogy alig lehet követni szemmel, ők még szeretik ezt csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy amíg valaki ezt szereti csinálni, addig csinálnia kell. Más kérdés, hogy itt 8 embernek kell szeretnie ezt csinálni, mert ebben a kategóriában sikeresek ők. Tehát ez majd itt a közeli jövő 1-2 héten belül történő megbeszélésnek lesz az eredménye.
7: Hát figyelj, az 51 esztendős Oksana Csuszavityina is ezt mondta, ugye, aki most kvalifikált a tornász világbajnokságra, hogy szeretem. Azért csinálom még, mert szeretem. Na most ez nyilván egy lényeges dolog. Azért ezt a gyönyörűséget itt a végén, aki néz minket, az M4 Sportmatú, hagyd mutassa meg. Nagyon komoly súlya van, nem? Feligi, milyen gyönyörű ez a világbajnoki aranyérem, úgyhogy szívből gratulálunk, gondolom van már egy pár otthon belőle, úgyhogy tényleg gyönyörű a gyűjtemény, és nagyon-nagyon gratulálunk. Egy mondat még, annél nagyon kevés az időnk, ugye te azért sportdiplomáciában is nagyon régóta ott vagy, nemzetközi bíró voltál, és a többi, most itt a tegnapi napon ugye egy hazai fontos testületbe választottak be.
3: Igen, tegnap volt a Nemzeti Versenysportszövetség tisztító közgyűlés, ez az a szervezet, ami a nem olimpiai sportágakat tömöríti.
7: Ugyanolyan, titeket is.
3: Igen, olyan, mint a MOB, csak a MOB-nak a kis testvére, ilyen értelemben, ahol megválasztásra került ismét Mészáros János elnök úr, aki eddig is az elnökünk volt, és jó magam pedig újra bekerültem az elnökségbe, úgyhogy folytathatom ott a munkámat.
7: Ehhez is gratulálunk, és ahhoz is nagyon jó munkát kívánunk. És elképesztően gratulálunk a fantasztikus 8-asnak, akikből most ugye legalábbis a csapat szempontjából ketten vagytok itt, úgyhogy többieknek is adjátok át, legyetek szívesek gratulációnkat, illetve ugye az edzőtársaknak, Andi, mert azért ez, ahogy elhangzott, 11 ember nagyon-nagyon-nagyon komoly munkája, és hát ünnepeljük meg tényleg, hogy a Magyar Torna Szövetségnek, a Magyar Torna Sportágnak van egy olyan szakága, amely évek óta gyakorlatilag letaszíthatatlan a világ tetejéről. Ezek vagytok ti. Köszönjük szépen.
2: Köszönjük. Hogy tornázt keres, az írjon.
7: Igen. Köszönjük szépen, nem sokára folytatjuk.
8: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
9: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
10: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
9: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
11: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
9: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől a Dunán.
8: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok! There once was a ship that put

0: leave and go.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Hajrá magyarok, jó reggelt kívánunk! Ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sport reggel, és ma is szeptember 18-a van, mint már egy pár órája, 8 óra 5 perc, és benne Ferivel folytatjuk a Nemzeti Sportrádió reggeli műsorát. Szia,
3: és
2: Feri!
3: És itt van Csisztus Zsuzsi is.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Egy nagyszerű hármas volt az imént a vendégünk, méghozzá egy roppant sikeres csapat részeként, ugye világbajnoki címet nyert újra, most már nem is első ízben, ugye a Magyar Aerodance csapat és Sinkó Andrea vezetésével hallhattuk, ugye aki a csapatnak talán mondhatom, hogy a vezető edzője, de természetesen Sipos Mónika és Bali Dániel, a hármas edző trió, akiknek a segítségével ugye ez a csapat nyolcan ismét a világ tetejére jutott, és Fejér Fruzsinát és Lőcsei Zoltánt hallhattuk, mennyire elkötelezettek a műfaj iránt, amit tényleg nagyon nagy örömmel hallunk. Viszont ahogy a pénteki naphoz ez mindig kötődik, most egy picikét a szó szoros értelmében más vizekre evezünk, mert itt van velünk a vonalban a mester Kemény Dénes. Jó reggelt kívánok, szervusz!
4: Jó reggelt, sziasztok!
3: Jó reggelt, mester!
2: No, hát azért már azt kell mondanom, hogy kezd egy picikét éledezni a vízilabda szezon, minden tekintetben igaz ez, annál is inkább, mert ugye hát bizony itt ugye Magyar Kupa cím dőlt el, és volt egy igazán izgalmas mérkőzés. Kezdjük is talán ezzel, hiszen talán a végére egy picit elfáradt a Basas, és ugye sorozatban 9-szer az FTC vízilabda csapata nyerte a Magyar Kupát is. Azt kell mondanom, hogy is, mert ugye ezért az elmúlt években ugye tulajdonképpen olyan erősen és letaszíthatatlanul dominál ez a csapat, hogy azért összességében ezen nem voltunk meglepve, gondolom te sem.
4: Nem, mert nyilvánvalóan a Fradi volt az esélyes. Óriási meglepetés lett volna, hogyha valamiért vagy az elődöntőben, vagy a döntőben kikap. Igazából az volt hát nem is az új kérdés, csak inkább kíváncsiság így a szakemberek szemszögéből, hogy tudja-e valamennyi ideig tartani az aktuális ellenfél a lépést vele, és mondjuk a második, harmadik netben nyílik ki az olló, vagy akár még tovább, vagy az ellenkezője, amit ugye mindenki szerintem tartott, hogy mondjuk az első negyed végén van már 4-5 gól különbség közte, és akkor attól kezdve már nem értékelhető a mérkőzés, mert ott egyik csapat sem lát igazán fontos, nehéz célt. Mert aki hátrányban van, az behozhatatlan, aki meg nagyon vezet, az akkor most azt nézi, hogy mikor dobják már be a rotyogó vízbe a spagettit, hogyha hazaér, hogy ne legyen túl főzve. Tehát ez az Inter Milan meccseken volt mindig ilyen strisolnék ezek a ilyen feliratok, amikor két gól a vezetett 5 perccel a meccs vége előtt a kedvenc csapat az a Mamma Butta la Pasta, tehát hogy már dobhatod a vízbe, mert itt a vége, kicsit ugye hasonló, mint amikor a magyar pályákon megy a kórus, hogy indul a busz.
2: Igen.
4: Ez a hazai csapat győzelménél egy ilyen kellemesen, nem bántóan, de azért kellemesen ilyen intrikus, kicsit cikizös, de mégse durva. Tehát azt gondolom, hogy ez volt a praktikuma ezeknek a meccseknek. Ferencváros nagyjából a papírformát hozta, hogy általában fél időre már nem volt nyitott kérdés.
2: És az, hogy a papírformát hozta meg, amilyen formát most mutatott, az nagyjából mit vetíthet előre? Ugye itt azt láttuk, és ezt már a múltkor, meg már nem is első alkalommal kibeszéltük, ugye, hogy a Bajnokok Ligája trófea a legutóbbi alkalommal nem volt meg, sőt, ugye igazából a döntőt sem játszhatta a Ferencváros. Tudjuk jól, ugye ott azért nagyon fontos poszton azért átalakult csapat volt erősítés, tehát ennek megfelelően mondhatjuk, hogy ilyen tényleg masszív formában kezdi az idényt, mert azért végülis ez valahol egy kicsit az idénykezdéshez kapcsolódik, független attól, hogy most lőtt el a Magyar Kupa cím.
4: Igen, erről beszéltünk egy hete, a Kakarisz érkezésével masszívabb lett a csapat minden szempontból. Szerintem, hogyha kicsi különbséggel is, de a legjobb európai csapatok között most ebben a pillanatban szakmailag nézve, az FTC a leginkább esélyes a BR-re. Uh-huh. Az FTC-nek meg azt gondolom, hogy a magyarországi vizeken a tevékenysége az elsősorban az edzésmunka és ezeken a mérkőzéseken bizonyos dolgok próbálgatása, de ezeken a hazai meccseken nem, nehezen tudom elképzelni, hogy ne az lenne a probléma, hogy hogy tüzelem föl azokat a játékosok, pontosan tudják azt, amit az előbb elmondtam, hogy a kérdés az az, hogy a első, második, harmadik, negyed lenyílik ki az olló, vagy a legrosszabb esetben az utolsó negyed közepéig. De az FTC-nél nem várható, hogy Magyarországon olyan mérkőzést játszon. Nem, egyszerűen nulla szerintem az esélye, hogy az utolsó két támadásba kell megnyerje a meccs.
0: De pontosan azért, ahogy említetted, hogy ez a butta la pasta egyre többször, illetve hát gyakorlatilag minden mérkőzésen előfordul a Fradinak a mérkőzésén, hogy ez nem gátja egyfajta fejlődésnek, hogy a nemzetközi kupára ez nem készíti fel őket?
4: Hát kevésbé készíti, ezért mondtam, hogy a Népliget a kulcshely, mert ott vannak az edzések. És hát azért nem, már van bele tapasztalatok, az évek óta ez a helyzet. Ugye az előbb mondtatok, a 9. Magyar Kupa zsinórban. Nyilván az elején még nem így volt, ott még nagy küzdelmes mérkőzések voltak, szépen lassan ez kialakult. Egyébként az edzői kihívás Nyéki Balázs számára pontosan ez, hogy ezeken a mérkőzéseken meg kell találni azokat a félmondatokat a játékosok felé, hogy ne kipipálják, hanem valami hasznot hozzon. Tehát ne csak az legyen, hogy most hivatalos körülmények között gyakoroljuk ugyanazt a védekezési jelleget vagy típust, amit mondjuk kigondoltunk a következő BL meccsre, hanem legyen valami kihívás benne. Ilyenkor sokat segít, nekem az utolsó sikeres olimpiai ciklusomban, tehát amikor a játékosok megnyerték a pekingi olimpiát abban a 4 évben, ott már az a fajta motiváció, ami a versenyhelyzetből fakadt, már az is nagyon ismert volt, mert ugye egyszer megnyerték, másodszor szembes köszönöm minden az egy újdonság volt, és
2: most nagyon rosszul hallunk, Dénes, egy picit kérlek mozdulj valamerre, mert valamiért nagyon akadozik a vonal.
0: Pedig 10 másodperc
2: szaggatás volt. Most mondtad ki a lényeget, hogy harmadjára pedig, hát igen.
4: Igen, harmadjára pedig az volt, hogy olyan egyéni feladatokat kellett kigondolni, és olyan dolgokat kellett a játékosokat megbízni, ami azért keveset csináltak, miközben egyébként koordinációs készségük
2: valamiért nagyon akadozik a vonalunk,
0: igen,
2: nem szokott.
0: Biztos, hogy nagyon komoly szakmai titkokat osztasz meg velünk, mert nem halljuk. Valaki bezavarja az adást.
2: Tényleg valamiért sajnos megszakad a vonal. Próbálj egy picit kérlek mozdulni valamerre, hogyha jobb lesz a vétel. Most nem is hallunk egyáltalán.
0: Tehát újra kell hívni.
2: Igen, megpróbáljuk Kemény Dénest újra tárcsázni, mert valamiért nem... nem.
0: Igen, egyébként ez egy nagyon érdekes szakmai kérdés, mert én is akár ha az edző kollégákkal dolgozom, akár ha játékosaimmal, és egyértelműen eldől egy találkozó, ez jellemző inkább utánpótlás futballra, akkor valami új kihívást kell adni a játékosoknak, hogy ne az legyen feltétlenül, hogy mondjuk 5-0 szünet, és akkor kiküldeni őket, hogy játszatok tovább, hanem valami egyebet.
2: Na reméljük sikerült újra kapcsolatot teremtenünk Kemény Dénessel. Itt vagy, Dénes?
4: Hallottok?
2: Igen, most igen.
4: Igen. Oké, nem mozdulok.
2: Gondolom, hogy nem nagyon mozogtál eddig, se nem tudom, hogy mi lehet itt, de tényleg azt, hogy a Feri mondja valami olyasmit osztottál meg, amit egyszerűen nem tudhat a nagy érdek.
4: Szóval és koncentrációkészségét a szükségesre, az elvártra, ahhoz ilyenkor, hogyha olyan feladatokat kapnak, amit ritkábban csináltak, képesek rá is, meg is tudják csinálni, az mindenképpen egy újabb motivációs lehetőség. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen húrokon kell játszani az FTC-n.
2: De most közelítsük ezt a győzelmet meg egy picit az ellenfelek edzőinek az oldaláról. Ugye Kovács Robert nyilatkozatát, ugye a Vasas vezető edzőről van szó, olvasom, aki ugye azt mondja, hogy ez egy megnyert ezüstérem volt, ugyan megérdemelten győzött a Fradi, de megnehezítettük a dolgát. Tehát amikor egy csapat ugye ilyen erőfölényben van, játékos állományban, rutinban, tényleg címek szerzésében, itt azért ne felejtsük el megemlíteni, ugye, hogy a bronzmérkőzés a BVSC Manna sikerét hozta a Kaposvárra szemben, tehát akkor a többi csapat játékosait mivel lehet vízbe küldeni, amikor pontosan tudod, hogy akár a bajnoki cím, akár a kupa győzelem szinte esélytelen, szinte elérhetetlen.
4: Hát ezek a célok, amiket mondott a Kovács Robin, azt gondolom, hogy teljes mértékben igaza van. Ő nekik ez egy nagyszerű eredmény. Eleve az, hogy ők kerültek be a döntőbe.
2: Igen, aha.
4: Másrészt az, hogy tényleg nem fehér zászlóval mentek be a vízbe, és sokáig jól is játszottak, vagy hát végig jól játszottak a saját képességhez képest. Szerintem könnyebb edzői feladat volt most itt a másik edző feladata, mint az FTC. Mert az FTC-nél ugye ez a kötelezőt hozni, és ott így mondom keresgélni kapaszkodókat, hogy mitől legyünk fölpörögve, mitől adjunk maximumot, ez nyilvánvalóan nehezebb, mint amikor egy szót nem kell szólni a játékosok, lejönnek és lázban ég a szemük, mert megérkezett az a pillanat, hogy meg tudják mutatni, hogy itt a nagy csillagokkal szemben ők sem másodikak, már legalább egyénileg, tehát ugye ilyen olyan célokat tudsz kitűzni, hogy te most ma egy jó teljesítményt nyújtasz, és azzal támogatod a csapatodat, és mondjuk nyújtasz egy olyan teljesítményt, hogy játszhatnál akár az ellenfél színeiben is. Aha.

0: szintet, amit majd nemzetközileg át kell törjön a játékos. Most visszatérve még erre a fél mondatra, vagy erre a jelzőre, amit a Robi mondott, hogy ez megnyert ezüstérem, hát az FTC-vel szemben itt mindenkinek egy ezüstérem, egy megnyert ezüstérem, az nyilvánvaló.
1: Igen.
0: De az ő esetében indokolt engem, az nekem például nagyon nem tetszik, vagy nem tudok egyet érteni vele, amikor egy elvesztett világverseny döntőt követően jövünk ezzel a megnyerttel. Oké, gratulálunk az ezüstéremhez, de hát, hogyha bekerül a döntőbe egy csapat, ráadásul azért világversenyen a magyar válogatott általában nem gyengébb senkinél, akkor ott azért, ha már odáig eljutottál, akkor kell megnyerni, mert lehet, hogy legközelebb se jutsz.
1: Igen, igen, szóval ez mindenképpen érdekes, ugye ez a mihez képest, és hogy egyáltalán kinek a nyilatkozata, és milyen élethelyzetben valit kellőképpen. Na most, ha már a válogatottat szóba hoztad, akkor segíts nekünk értékelni, hogy van-e ennek valami fajta extra súlya, vagy rangja, vagy miért jött ki most ugye az az eredmény, hogy Magyarország ugye a férfiak között az első, a nőknél pedig a második helyen áll. Most itt a válogatottról beszélünk, az Európai Szövetség legfrissebb vízilabda rangsorában. Ugye régebben nem nagyon rangsorolták, vagy legalábbis én nem nagyon követtem ezt a részét, mert kellően jól behatárolta a csapatoknak az eredményességét, akár az Európa-bajnokság, akár ugye a világbajnokság, nem beszélve az olimpiáról. Úgyhogy válogatott szinten ennek a fajta rangsorolásnak van-e új jelentősége, illetve látod-e bármilyen szempontból ennek üzenetértékét?
0: Hát ilyen tudásom szerint korábban nem volt, vagy ha volt, akkor senkit nem érdekelt, mert hogyha érdekelte volna, akkor tudnám.
1: Biztos, akkor azért mondom, én is úgy érzem, hogy ennek nem volt jelentősége.
0: Vagy nem volt jelentősége. Szerintem jelentősége most se lett. Én szerintem ettől nem mennek le másképp sem a szurkolók, sem az edzők, sem a játékosok, és most sportot sörömbeket, ha mondjam, bocsánat, az uszodába, mert ez őket bármilyen szempontból befolyásolná. Szerintem ez játék. Ha ennek lesz egy hagyománya, mint például a futballban, igen, már van egy olyan legalább 20-30 éves hagyománya, akkor néha bekerül az interjúba, például a Marco Rossitól szokták kérdezni, hogy vissza vagy, a Marco Rossi szokta mondani, hogy előre léptünk, tehát nyilván mindig azt hozza szóba, akinek az kedvezőbb. Én azt gondolom, hogy egyenlőre szerintem ezzel a vízilabda sportág ismerkedik, különböző szorzók meg elért eredmények alapján számolják, de hogyha ez nem lett volna nyilvános, attól még körülbelül el tudjuk helyezni a magyar csapatot nemzetközileg. Nyilván ezt az ember nagyon szívesen lenne tizedik ezen a listán, és az elmúlt három év, mit tudom én, két aranyérméről büszkélkedne, két aranyérmé miatt büszkélkedne. Tehát azért igazából az számít, ez egy kicsit hasonló, mint amikor a parlamentbe átadják a olimpiákat követően a kitüntetéseket, ezeket az állami kitüntetéseket, hogy jó érzés, elegáns esemény, jól esik, hogy mások is észrevették, hogy látunk valamit, de azt semmivel nem lehet hogy mondjam, felülírni, amikor az ember föláll a dobogóra, akármelyik fokára, pláne, hogyha a tetejére, mert a tetejére áll, akkor még ráadásul meghallgatja a magyar himnuszt. Tehát az egy egészen más élmény és katarzis. Tehát ez szerintem ez egy ilyen járulék. Majd mondom, lehet, hogy jó pár év múlva már akkor megtanuljuk ezt értelmezni.
1: Mindenképpen érdekes. Egy picit távolodva a sporttól, tegnap óriási, azt kell mondom, egész reggelre témát adó felvetés volt, ugye, ami hát erősen a sportpolitika határát súrolja, és csak a te tapasztalat alapján vagyok kíváncsi a véleményedre, vagy vagyunk kíváncsiak a véleményedre, ugye elég nagy port kavart, ugye, hogy a Real Madrid három játékosa, Mbappé, Vinicius Junior és Karate sem vett részt a La Liga kampányában, amelyben ugye ezt a migrációs krízisbe került észak-afrikai spanyol autonóm város, ugye Ceuta lakosaival kívánt szolidaritást vállalni, ugye ők nem vettek részt ebben a dologban, feltekerték a pólójukat. Itt nagyon hosszú vita volt a tegnapi reggel folyamán, én magam is hallgattam, ugye, hogy meddig és hogyan és miként szabad és szabad-e. Neked alapvetően mi a véleményed a sportpályán, tehát a field of play-en zajló bármi nemű demonstrációról?
0: Hát én nem csak a field of play-t venném ide, hanem úgy egyáltalán ezt én egyszer a Gulácsival kapcsolatosan egy tévéműsorban megkérdeztek és elmondtam, talán emlékeztek, szintén nagy port kavart.
1: Igen.
0: Egy Facebook posztja, ami egy akkor aktuális kérdéssel kapcsolatos állásfoglalás

0: mit szólok hozzá. Hát nekem erről az a véleményem, és Mbappék esetében is az a véleményem, hogy ugye két eset van. Az egyik, hogy egy élsportoló, vagy egy művész, vagy egy ismert személyiség egy ilyen témában egyáltalán állást foglal le. Tehát úgy értem, hogy odahozza a konyhasztandárt. A szemben, ugye a barátaival szemben, van erről véleménye. Van. Én azt is elfogadom, és ez a lépés, akkor vegyük azt, hogy tudod, hogy egyébként van véleménye, a szernálja, vagy nem. Tehát elmondja, valamilyen módon jelzi, vagy nem jelzi. Itt ugye ugyanaz volt, mint a Gulácsi esetében, véleménye is volt, és még el is mondta a nagyvilágnak. Ezeknek fiúknak is szerintem véleménye volt, és elmondták, szerintem respektálnunk kell, mint hogy azt is respektálnunk kell, akinek nincs egyáltalán erről álláspontja, vagy van, de magába tartja. Ez mind-mind szerintem egy személyiségi jog. Itt a GDPR világában, ahol egyfajtában arról beszélünk, hogy mit lehet megírni, mit nem, mondjuk egy eredményes sportolóval történik valami, ami a közéletet érdekelheti, neki leírják a nevét. Hogyha ő nem volt eredményes, mert mit tudom én, tornából felmentett volt, akkor ugyanerre az esetre csak a kezdőbetűjét írják, vagy még az se. Tehát ő azzal kerül úgymond hátrányos helyzetbe, hogy produkált valamit mondjuk a nemzetének az érdekében. Itt nyilvánvalóan nem az Mbappéről lenne szó, senki nem foglalkozna vele. Tehát én azt gondolom, hogy én amikor térdeltek az angolok, én azzal sem foglalkoztam. Ők így gondolják, hogy ez a helyes kész. Mások meg föl voltak rajta háborodva. Én azon sem voltam háborodva, hogy valaki nem térdelt. Tehát bízzuk már rá, én nagyon szeretem, amikor engem is békén hagynak, ahogy én valamiről mit gondolhatok, meg azt is, hogy ezt most elmondom, hogy nem. Úgyhogy szerintem annyiban elfogadom őket, hogy állásfoglaltak, és meg is mutatták, és kész.
1: És nem kell tartani esetleg mondjuk, hogy az öltözön belül ez konfliktust alakít ki? Tehát akiknek más a véleményük? Mert én is úgy gondolom, hogy tisztelni kell az egyén véleményét, de az öltözön belül ez nem okozhat-e problémát, ami a pályán kihatással lehet a játékra?
0: Én a másik két játékosnak most nem tudom, hogy ki volt, de az Mbappét én úgy ismertem meg labdarúgóként, aki azt mosolyogva és válveregetve elfogadta, hogy a PSG-ben a brazil világsztár társai mosolyogtak rajta, hogy csak gyors, de a labda lemarad. Ezt ő elfogadta, és ehhez képest azán nőtte ki magát fiatal tehetségként, ami én azt gondolom, hogy olyan gondolkodásmód, olyan lelki jellegű lelki alkat jellegű fiú, hogy őt nem lehet szerintem nem szeretni az öltözőben. Nagyon-nagyon meg lennék lepve, hogyha ebből az öltözőjükbe feszültség lenne. Szerintem ezeknél a dolgoknál sokkal fontosabbak a mindennapi, hétköznapi viselkedési dolgok, és ebben szerintem nagyon példamutató, hogy akár mekkora csillaga a sportágának, mindig kedvesen, helyesen, szimpatikusan viselkedik a társaival.
2: Igen, hát aki esetleg feszültséget generál, az Vinicius Junior, meg aki de valószínűleg nem ezzel, hanem úgy amúgy is képes erre, tehát megvan neki ez a képessége, ugye Koráté volt még a harmadik. Nagyon szépen köszönjük, Dénes, nagyon értékes mindig, amit mondasz. Én sok dologgal egyetértek, abban, amit mondasz, abban most speciál én nem, hogy én a játéktérre soha nem hoznám be a véleményt, legalábbis ami ügyekhez, vagy politikához, vagy bármihez tartozik. Egyetértek azzal, hogy a sportoló nem gép, lehet véleménye, ennek hangot is adhat, szerintem a játéktéren kívül tegye, mert ha oda mindig mindent behozunk, akkor előbb-utóbb ezeknek az üzengetéseknek nem lesz vége, de ez az én véleményem, és ugyanúgy, mint hogy a tiédet. Természetesen szerintem mindenki jó, ha elfogadja, hogy a másiknak is van véleménye, viszont a te bölcsességedet mindig örömmel vesszük. Ez így volt ma is. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottál.
0: Én is köszönöm. Sziasztok!
2: Köszönjük! Mi pedig természetesen folytatjuk, hiszen a mai reggel folyamán még Bánki Todival is kiértékeljük a Ferencváros tegnapi sikerét a Celtic ellen, és hát az egész reggel folytatódik 10 óráig, úgyhogy maradjatok velünk.
3: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: dráma. Fireball.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Öt bajnoki óta veretlen alló ki. Ettől függetlenül csak a középmezőnyben helyezkednek el a debreceniek. Ezúttal a Nagyerdei stadionba az újonc angyalföldiek látogatnak, akik a fordulót megelőzően még a dobogón álltak. DVSC Vasas, labdarúgó élvonalbeli mérkőzés élőben szombaton 19 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Győzelemmel kezdte szereplését a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga alapszakaszában. Bevezeti a kormány a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Kellemes őszi idő lesz. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
1: Sporthírek.
3: A Ferencváros nagyszerű játékkal 3-1-re nyert a skót Celtic otthonában a labdarúgó Európa Liga alapszakaszának első fordulójában. A 20. percben Bami Dele Youssouf löfése Liam Scales lábán megpattanva került a kapuba, és bár a skótok egyenlítettek az első félidő utolsó előtti percében, a hosszabbításban Christopher Zakariessen ismét betalált, így az FTC mehetett előnnyel az öltözőbe. A 47. percben Daniel Arzani is remek gólt lőtt, kialakítva ezzel a végeredményt. Varga Barnabás kétszer volt eredményes, Vitális Milán pedig megszerezte első gólját új csapatában. Az AEK Athén magyar válogatott játékosai a görög kupa második fordulójában, hazai pályán, a Panserraikos ellen találtak a kapuba, a fővárosi együttes 8-1-es győzelmével végződött összecsapáson. Vitális Milán kezdőként 78 percet játszott. Rossz hír viszont, hogy Varga Barnabást combsérülés miatt az 56. percben le kellett cserélni. 8-at döntőbe jutott Hankó Kálmán a 70 kg-os súlycsoportban a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság első versenynapján, miután pontozásos győzelmet aratott román ellenfele fölött. Az 55 kg-os Virbán Gábor és a 90 kg-os Kis Levente kikapott és búcsúzott a további küzdelmektől. Mindkét magyar válogatott győzelemmel folytatta szereplését a sakkolimpián az üzbegisztáni Szamarkandban. A második fordulóban a nyílt tornán Kolumbiát 2,5-másfélre, a nőknél Venezuelát 3-1-re múlta fölül együttesünk.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, az erről szóló kormánydöntést a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akiknek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg, és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja majd. 2 év után a jelenleg hivatalban lévőket is ellenőrzik. Letartóztattak 2 embert a Volánbusz ügy gyanúsítottjai közül. A kényszerintézkedést 1 hónapra rendelte el a Budai Központi Kerületi Bíróság. Az ügyben eddig már 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként. A 24.hu úgy tudja, hogy Jelinek Dániel üzletembert, az Indotech Group vezérigazgatóját és Szívek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatóját tartóztatták le. Az Indotech Group szerint a cégvezető nem követett el bűncselekményt, és együttműködik a hatóságokkal. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. 20 évvel ezelőtt 2006. szeptemberében került nyilvánosságra az Öszödi beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A most közzétett dokumentumokból kiderül, hogy miről tárgyalt a Gyurcsány kormány az akkori politikai válság idején. A titkosítás alól feloldott jegyzőkönyvek a kormány.hu oldalon olvashatók. Emelkedhet egyes területeken a koronavírus fertőzések száma a közeljövőben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Méréseik szerint az elmúlt héten országosan enyhén nőtt a vírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Budapesten több mintában is kimutatták, koncentrációja ugyanakkor továbbra is alacsony vagy mérsékelt. Mentőautóval ütközött egy személyautó hajnalban a 10. kerületi Sibrik Miklós úton. Az elsődleges információk szerint a mentőautó az ütközés miatt felborult, a benne ülő két mentő és két beteg megsérült. A személyautóban egy ember sérült meg, valamennyiüket kórházba vitték.
1: Közlekedés.
3: Lassulásra és torlódásra kell számítani a Budapest környéki főbb útvonalakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalásztól kezdődően, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
3: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futózápor csak kevés helyen alakulhat ki. A szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk. A hétvégén is marad a napos felhős idő, 25-30 fok közötti csúcshőmérséklettel.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
0: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 8 óra 40 perc, jó reggelt kívánok! Szeptember 18-a van, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sport reggel, Bene Ferivel már 6 órától.
2: És Zsuzsival, jó reggelt.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Olyan zöldben látom a világot, nem
2: én
1: tudom,
2: nem,
1: hogy te nem.
2: De azért gratulálunk a Fradinak.
1: Van is mihez gratulálni, szerintem van valaki, aki szintén, hát nem zöld hájoggal szerencsére a szemén, de azért biztos valami fajta kis kellemes és kedves elfogultsággal a hangjában érkezik ide. Jó reggel, drága Bánki Dodi!
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
2: Jó reggelt, Dodikám!
1: Na, hát mit szólsz ehhez? Ehhez a győzelemhez? Nem csak ahhoz, hogy ugye azért idegenben 3-1-re elgyőzte a Celticet a Ferencváros, de ahogy ezt a mérkőzésen láthattuk, ugye azért ez egy nagyon-nagyon magabiztos, egy elképesztően, azt kell mondanom, európai szintű játék volt. Mit gondolsz erről?
3: Hát amilyen nagy mély gyászsal indult a tegnapi nap, ugye az aranytorkú Deák Bilgyula, a kapitány halála után az összes ferencvárosi hívő, még a Fradi Drucker mély gyászba borult, mert köztudott, hogy nagyon nagy Fradi Drucker volt
1: Ezúton is a család felé természetesen kifejezzük a részvétünket.
2: És ez kupavatartozás. Abszolút. Függetlenül mi is nagyon szerettük.
1: Így van.
3: És még az újpestiek is, tudom. De még az újpestiek is, hát ugye a tetovált lány például egy ikonikus dala volt.
2: És olyannyira, hogy életemben egyszer találkozhattam vele Törőcsik Andrisnak a kiállításán. Szóval ez tényleg klubhovatartozáson felül volt óriási szeretet, és mi is gyászoljuk.
3: Több újpesti is részvétét fejezte ki, és a csapat is, több játékosunk is jelezte, hogy Deák Bilgyulának ajánlja ezt a tegnapi győzelmet, ami csodálatos győzelem volt. Fantasztikus győzelem, de az első negyed óra a Celticé volt, tehát nagyon beszorítottak minket, rengeteg beadás jött, szögletek oldalra, úgyhogy az riasztó történet volt, de átvészeltük, és nagyon jól felkészültünk minden egyes blokkal, minden egyes labdaszerzéssel. Hát a gólok meg szenzációsak voltak. Tehát olyan látványos, szép gólokat szereztünk, és a lehető legjobbkor, a gól mindig jókor jön persze, de az, hogy kiegyenlített a 44. percben a Celtic, és egy percre rá Zaki egy sarkazos góllal, Jusuf remek megoldásai után vezetett lélektanilag, ez pontosan olyan volt, mint az Újpestnek az a gólja a derbin az utolsó percekben 0-2-nél, hogy lélektanilag rendkívül sokat jelentett. Nagyon-nagyon fontos volt, és nagyon jól játszott. Tehát látszik, hogy Borbély Balázs az edzéseken, én olykor látom is, hogy minden részletre figyel. Mindenre, de tényleg mindenre. Jó, mondjuk azt nem lehetett előre tudni, hogy most Nagy Olivért így megveri Forrest például, mert a két szélső nagyon veszélyesen játszott a Celticnél is, Hassan is, meg Forrest is, de nálunk is. Tehát Jusuf és Árzáni olyan futballt mutatott be Zakariasszal együtt, hogy tényleg az ember csak tátotta a száját, majdnem minden támadásunk veszélyt hordozott magába, de ehhez kellett egy Korbu Nagy Ádám mögöttük,
1: abszolút,
3: akik hihetetlen stabilitást adtak.
1: Annyit mondj nekem, Dodi, hogy én ezt értem, és azt gondolom, hogy kezdjük is látni azt, hogy milyen edzői metodikával dolgozik Borbély Balázs, és ugye megfogalmaztad, hogy minden, de tényleg minden részletre figyel. Ami számomra az igazán meglepő és lenyűgöző, hogy ezt a részletes taktikát és tényleg abszolút mindenre kiterjedő figyelmet úgy át tudja adni a játékosoknak, hogy ez meg is valósul a pályán, mert szerintem lehetne az edző gyakorlatilag valóban ennyire precíz és felkészült, hogyha valahogy akár lélekben, vagy lélektelenségben, mert láttunk ilyen szakaszát is azért a Ferencvárosnak az elmúlt években, vagy adott esetben motiváltságban nem lenne képes. Én mégis azt kérdeztem a Feritől, hogy azt hogy éri el, hogy mint hogyha minden mozaik a helyére került volna, minden egyes játékos ott és akkor és azt tudja nyújtani, amit neki éppen nyújtania kell. Tehát ebben abszolút látok valami eddig számomra nem létező elemet.
3: Mert hiteles ember. Uh-huh. Tehát Borbély Balázsnak hisz mindenki. Tehát voltak olyan edzők, akik nagyon precízen elmagyaráztak bizonyos taktikai elemeket, de nem hitt neki a játékos. Borbély Balázsnak hisznek. Egyénenként beszélget velük, csapatszinten videóznak, mindenre felkészülnek a pályán, azon kívül is. Tehát fel van készítve a csapat. A korábbi Fradi edző közül Rebro volt ennyire alapos, aki minden nézetmétert megtervezett, mindenkinek tartania kellett magát a taktikához. Itt azért Balázsnál nagyobb szabadság van, és ez a támadó játékban érződik. Rengeteg meccset nyert a Rebro időszakban 1-0 a Fradi. Ez olyan volt, mint a Mourinho féle Chelsea annak idején. Lőtt egy gólt a csapat, és azzal meg is nyert a meccset, de itt azért más, itt milyen gólok voltak. A Tartanié, meg Zakaria Szené bekerülhet a forduló találatai közé. Olyan szép gólok voltak. Tehát bátran, tehát amikor megvan a labda, akkor teljes autonómiát kapnak a játékosok, akkor bátran megcsinálhatják. Addig viszont be kell tartani a taktikai előírásokat, és ott meg is van határozva nekik. Tehát itt abszolút rendben van a csapat szakmailag. És ami még nagyon fontos, fizikálisan is. Ez Stefan Pánik, az erőléti edző, meg Leo is ott van. Tehát egy nagyon komoly szakmai stábban a Borbély Balázs mögött. Robi Keane sokkal többet támaszkodott a szakmai stábban, mint önmagára. Itt azért Balázs nagyon komoly elképzelései vannak, de legalább olyan erővel támaszkodik a szakmai stábra.
2: Itt nagyon helyesen említetted ugye Árzánynak és Jusufnak a szerepét, akik hát elévülhetetlen érdemeket szereztek ebben a győzelemben, és igazi kvalitatív megoldásokat hoztak létre. Tehát látszott a minőség a játékukban. Mégis anélkül, hogy belemennék a mély szakmai elemzésbe, egy dolog nagyon-nagyon fontos volt ebben a tegnapi mérkőzésben, hogy Borbély Balázs úgy készítette fel ezt a Ferencvárost, hogy gyakorlatilag akkor is irányították a játékot, amikor nem volt náluk a labda. Én arra gondolok, hogy érezni lehetett, hogy center pozícióba veszélyes a Celtic, és lezárták azokat a passzsávokat, amik középpályáról direktbe megjátszható lett volna center, ezáltal kihúzódott szélére a Celtic játéka, ott pedig ugye az első negyed órát kivéve azért nem voltak gondok, nyilván a jobb oldalon egy pici volt a jobb oldalon, igen, de azt azonnal helyre hozta a szünetbeli cserével, és onnantól ez az is meg volt oldva. Erre Martin O'Neill behúzta azt, hogy hozott kétéket előre, és rendszeresen 3-4 érkező volt a 16-oson belül, annak a kétéknek a megjátszhatóságát is lezárták a középpályán a passzsávokkal, illetve el se jutott gyakorlatilag már a vége felé beadásokig a Celtic, vagy nagyon kevésszer, és egyre inkább a labdabirtoklási arány is kezdett kiegyenlítő. Tehát taktikai szempontból is rendkívül kiegyensúlyozott volt a Fradi.
3: Amire fittyet hányok, az mindig a labdabirtoklás. Nem, nincs sok jelentősége, mert egy gyors támadásokkal tegnap bebizonyította a Fradi, hogy nem az számít. És
2: igen, akkor van, ha nagyon elhúzódik az arány. Tehát az első negyed óra volt egy picit ijesztő, de utána az ez helyreállt.
3: Az nagyon, és nagyon-nagyon fontos volt a Celtic tanárát, Callum McGregort kivenni a játékból, mert ő az esze ennek a csapatnak, ő irányítja, ő tolja ki a szélekre, ő határozza meg, hogy melyik szélt indítja, és nagyon-nagyon jól, Korbu és Nagy Ádám nagyon jól kontrollálta a McGregor játékát, és ők jelentették a passzsávok lezárását, ahogy a modern terminológia mondja. És hát középen Rémékez és Mariano Gomez megint hozta magát. Tehát az NBA egy torony magas a legjobb két középső védője. Szenzációsan játszottak megint, és Kadu pedig megfogta Hassant, és Osvát is a másik félidőben jól állt, hogy Forrestet meg tudja állítani, mert a szélsők nagyon veszélyesen játszottak a Celticnél is, de mondom, az első negyed óra kivételével a Fradi irányította a játékot, és pontosan ezért most így divatos szakszavakkal labda nélküli mozgás, meg a labda nélküli kontroll volt nagyon fontos, mert amikor támadott a Celtic, be kellett zárni ezeket a területeket, és ehhez kellett ez a szív, mert ez a legnehezebb. Amikor nálad van a labda, akkor már önfeled vagy, mert akkor már tudsz alkotni. De ez levédekezni, ez nagyon fontos volt. Tehát taktikailag is a Celtic fölé nőtt a Fradi és Borbély Balázs.
1: És hát nem csak, hogy akkor már tudsz támadni, és valóban akkor már boldog vagy, mert te alakíthatod a játékot, de ezt el is mondta Borbély Balázs a mérkőzés végi interjúban, hogy valóban lazák voltak, könnyedek voltak, tehát tényleg a mérkőzésnek egy bizonyos pontja már lehetett érezni, és szerintem, ha valami szintén szimpatikussá teszi ezt a mostani Fradit, valóban ez a fajta támadó szellemű és eredményes és és gólgazdag játék. De most látva azt, ugye, ami akár tegnap történt, illetve ugye azt, hogy az Európa Liga sorozatban gyakorlatilag veretlen a Ferencváros, és még nem akarom a tegnapi mérkőzéssel kapcsolatos érdemeket csökkenteni, jó, mondjuk azért a Celtic beleszaladt egy pár késbe korábban, tehát lehet, hogy nem élete formában van ez a csapat. De ugye nagy falatok jönnek, de úgy mégis szerinted hogyan viszonyulnak most a potenciális ellenfelek a Ferencvároshoz itt az Európa Ligában, hogy egy veretlen sorozatot láthatnak komoly csapatokkal a hátuk mögött?
3: Hát már komolyan veszik a Fradit. Tehát a Celtic is komolyan vette, lehetett látni, egy pillanatig sem lazultak el. Jó, mondjuk ez a brit ellen nem is engedi, de csodálatos volt hallani a játék a Fradit, az 500 fradistától, akik kirepültek Glasgow-ban. És a Celtic szurkolók pedig pontosan azért indultak haza, amit a Fradi szurkolók is nagyon utálnak, a hátrafelé passzok miatt. Uh-huh. De ez erre a Fradi kényszerítette rá a Celticet. És ez a jövőben is így lesz, hogy tisztelni fogják a Fradit az elmúlt évek eredményei alapján, és a mostani csapat az meg nagyon szépen összeállt. De hát jön az NB1-es bajnokság, ami
1: Nyíregyháza.
3: És nem véletlen, hogy ma kinn is maradt, mert van, amikor visszajön a csapat még aznap éjjel, és most kinn maradt a csapat, és Glasgow-ban vezényel edzés Borbé Balázs. Aha. És csak utána jönnek haza, holnapi nap pihenő, mert itt nagyon fontos a pihenés. Tehát emlékezzünk rá, Pakson 9 helyen változtatott a kupameccs után. Utána a Vasas ellen 5 helyen változtatott. Aztán utána már csak 3-4 helyen. És ez szerintem így is fog maradni, és itt a frissesség nagyon fontos, mert a bajnokságnál nem lehet, és nem is lesz semmi fontosabb, még akkor is, ha csodálatos, hogy ilyen szép eredményt hoz a Fradi, és ez megint a magyar klubfutballt erősíti, és volt még valami, ami nagyon-nagyon tetszett, és ez a tegnapi meccsen a játékvezetés. Tehát nagyon-nagyon korrekt, nagyon jó játékvezetés volt, tehát nem voltak lefújva olyan faltok, mint a magyar NB1-ben, néha olyan az ember érzése, mint a kosárlabdát nézze, mert mindent lefújnak. De nagyon korrekt volt akárcsak az elmúlt meccseken is, és ez a Fradi már hozzá is szokott ezekhez, hogy kemény ütközések vannak, és nem mindent fújdogálnak le.
1: És ahhoz mit szólsz, hogy Borbé Balázs ilyen bátran nyúl fiatalokhoz, és gyakorlatilag akár egy ilyen helyszínen, egy ilyen idegenbeli tétmérkőzésen is dob be újoncot a csapatba, azért ehhez mindenképpen kell edzői önbizalom is, nem?
3: Hát meg a klub iránti tisztelet. Uh-huh. Tehát a klub az MLS előírásainak meg akar felelni, és ennek megfelelőek ezek a fiataloknak a szerepeltetése. Most az, hogy tegnap Nagy Olivérnek nem ment, hogy a játék megvették, az rendben, de előtte meg szenzációsan uh-huh. játszott. És ez Borbé Balázs érdeme, hogy kiszúrta ezt a srácot, aki ott nevelkedett nálunk. Ugyanez Korbura is érvényes, aki megújult, mert Rabbi Kinnél nem kapott, tehát Zakariaterre úgy szintén, és az, hogy Bagi kezd előtt. Előtte meg Soroksáról játszott, ott lőtt gólokat, tehát megkapják a bizalmat, és ezzel a Fradi tábor nagyon-nagyon tud azonosulni, mert mindig is a fiatalok pártján állt, a saját nevelésű játékosok pártján. Hát nagyon jó volt itt hallani több ezer kilométerre a Fradi tábort is, mert nagyon egymásra talált a csapat és a Ferencváros tábor.
2: Igen, említetted a regenerációt, és tényleg a profi klubok így csinálják, egy este 9 órás mérkőzés után nem utazgatnak, nem repkednek hajnalba a levegőbe, hanem megcsinálják a regenerációt a helyszínen. Ezt nagyon helyesen döntött így Borbé Balázs és a Fradi. Na de mit vársz a Nyíregyháza ellen? Hiszen azért jellemző volt az elmúlt időszakban, vagyis hát tavaly a Ferencvárosra, hogy egy európai siker után a hazai bajnokságban okadtak gondok. Most azért nem lesz egyszerű Nyíregyházán sem.
3: Nem, de most más a helyzet. Borbé Balázs nagyon kézben tartja a történetet. Egyébként pedig, hogy ez is olyan nehéz történet, hogy visszautazzon egyből a csapat, vagy ott maradjon. Mert te tudod a legjobban felé, a meccs után teljesen fel van spanolva a játékos, nem tud aludni. Tehát...
2: Igen, de ezt ha ilyenkor beleviszed egy utazásba a játékosokat, akkor nagyon-nagyon későn fekszik le, és nem tudod azokat a regenerációkat megcsinálni. Tehát itt a game-redizésektől kezdve a gyuratáson át a hideg-meleg víz, szóval nagyon sok olyan van, amit közvetlenül mérkés után kell. Az étkezésről nem is beszélve, szóval az se ugyanaz, mint ha repülőn történik.
3: Igen, ez is egy dilemma, de ezért is maradt kinn a csapat, és ezért ez ma ott, és érkeznek délután, az a holnap megövő pihenő regeneráció van, biztos vagyok benne, hogy egész más lesz az NB1-es szereplése a csapatnak, mint az időszakban volt. Nyilván lesz hatása a nemzetközi kupának, ez kikerülhetetlen, de nem olyan mély és markáns csalódáskeltő eredményekkel, mint az elmúlt időszakban. Ebben szinte biztos vagyok.
1: Na, hát kíváncsian várjuk, azt látjuk, hogy elképesztően tudatos munka folyik a Ferencvárosnál Borbély Balázs irányítása alatt, úgyhogy ez a nemzetközi szintéren egészen egyértelműen kirajzolódik, és gratulálunk, és hát persze kíváncsian várjuk, hogy ez idehaza hogyan mutatkozik meg. Dodi, köszönjük szépen, gratulálunk még egyszer, és aztán jó ünneplés, hogyha megérkezik a csapat.
3: Én is köszönöm, és szép napot mindenkinek.
1: Köszönjük, szia Dodi, szia. Mi pedig természetesen maradunk még 10 óráig, és egy nagyon izgalmas, hát nem tudom, témát fogunk átbeszélni, hiszen komoly szakmai és társadalmi felháborodás váltott ki, hogy a Novig nevű sportfogadási cég legújabb reklámkampánya, amelyben az Euphoria sztárja a 29 éves Sydney Sweeney hiányos öltözetben csupán sporteszközökkel takarózva pózol. Ugye egy nagy kérdés az, hogy ez jót tesz a női sportnak, vagy éppen ellenkezőleg túlontúl szexualizálja a női sportot, óriási felháborodást keltett mindezet. Aki nem látta, esetleg nézze meg. Kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, hogy ti hogy látjátok. Gondolom, hogy igen, eltérő spektrumú vélemények lesznek attól függő, hogy férfi vagy nő ír. Jót tesz ez a sportfogadásnak, tényleg ez a módja, ahogy ezt hirdetni kell, vagy ez csak tényleg egy kampányfogás, ami hát azóta cél vele, hogy hatalmas felháborodást keltsen. Azt hiszem, hogy ebben mindenképpen jól teljesítettek, ezzel a témával is folytatjuk majd, úgyhogy a 0630 55 55 605-re várjuk az észrevételeiteket, és jövünk vissza.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, 9 óra 5 perc van, és szeptember 18-a péntek, és egész reggel itt vagyunk benne Ferivel. Jó reggelt, Feri!
2: És Csiszta Zsuzsi van, nagyon szép,
1: és
2: jó reggelt!
1: Jó reggelt mindenkinek! Az a nagy helyzet, hogy azért ezek a témák, amiket itt szóba hoztunk, azért sokaknak megmozgatták a fantáziáját, természetesen. Ugye, hát egyrészt azt gondolom, hogy a Celtic legyőzésével a Ferencváros nagyon komolyan letette a névjegyét, most már ugye itt a főtáblán az Európa Liga menetelésben azt írja, kérlek szépen, az egyik SMS írónk, nem írt nemet, sziasztok! A Celtic örülhet, hogy nem lett csúnyább a vége, legalábbis az ő szemszögükben. Hát igen, előtte azért komoly késbe szaladtak bele, úgyhogy szerintem azért a Celtic nyilván nem élete formáját nyújtja, de ettől függetlenül nagyon nagy dolog, amit a Ferencváros véghez vitt.
2: Igen, de még egy dolog ehhez, azért hazai pályán veretlen a Celtic, tehát hazai pályán már azért megnyerte a meccseit mind a nemzetközi kupában, a Rangers-től is idegenbe kapott ki, és a LASK-tól is, tehát azért ez még inkább megbecsülendő.
1: Na, és akkor azt írja az egyik hallgatónk Dodinak, hogy bravo Dodi, ismét keményen profin nyomtátok, Bill kapitány is kitette a szívét a pályára, nyugodjon békében, Bill kapitány, valóban, ugye természetesen mi is kifejeztünk már részvétünket Deák Bill Gyula elvesztése kapcsán, és ugye szóba került még a Kemény Dénessel zajló beszélgetés idején, ugye ez a bizonyos kérdés, hogy van egy sportolónak kell-e, vagy nem kell, vagy milyen módon nyilváníthat véleményt, azt írja az egyik hallgatók, méghozzá Peti, hogy aki felvállalja véleményét, az vállalja, hogy megosztó személyiség lesz. Igen, ez nyilvánvalóan így van, hogy aki ilyen módon véleményt nyilvánít, az tudja, hogy bizonyos tekintetben lesznek vele egyet értők és vele egyet nem értők. Én nekem nincs problémám a vélemény nyilvánításra, szerintem a helyét kell megtalálni. Én azt gondolom, hogy a sportpályára ez nem való, tehát lehet minden más fronton ma már valóban sokkal könnyebb, mint régebben, hiszen azért, hogy mindenkinek van saját nyilvánossága a közösségi médián keresztül, ott bármit mondhat, nyilván a pályán kívül is lehet véleménye, meg is kérdezhetik, el is mondhatja, vagy akár vissza is tarthatja, de én azt gondolom, hogy sportpályán nekem szent meggyőződésem, hogy nincsen helye semmiféle fajta politikai vagy egyéb társadalmi demonstrációnak, mert ha ez a folyamat egyszer elindul, akkor ez egyszerűen megállíthatatlan, és akkor láttuk, hogy mik lesznek belőle, bojkottált világesemények, és a többi, és a többi. Ez semmiképpen nem vezet jóra. Ugye egy eléggé pikáns témát említettünk itt, amit majd szeretnénk hát nem is azt mondom, hogy kibeszélni, túl sok beszélni való nincs rajta, ez kifejezetten a nézni való kategória. De menjünk inkább egy számunkra, meg a szakma szemszögével szerintem sokkal szívet melengetőbb kérdésre, mert hihetetlen, de 50 esztendős lett Ronaldo, ugye, hát a nagy Ronaldo, természetesen a másik még nincs ennyi idős. Tényleg azt gondolom, hogy fantasztikus az a pályafutás, amit befutott, ugye két világbajnoki aranyérem, valamint egy világbajnoki ezüstérem, illetve egy egészséges térd, hát ugye nem csupán a tehetsége volt csoda, hanem a visszatérése és a súlyos sérülésből. Így olvashatjuk a bevezetőjét annak a cikknek, Kamer János tollából, aki megemlékezik ugye a fenoménről, R9-ről, ugye arról az egészen fantasztikus játékosról, aki tényleg azt gondolom, hogy a brazil labdarúgás egyik, ha talán, igen, mindenképpen az egyik legmeghatározóbb személyisége,
2: igen,
1: a történelemben.
2: Egész pontosan, a braziloknál nagyon szeretem ezeket, Ronaldo Luiz Nazário de Lima.
1: Igen,
2: teljes neve, és 76. szeptember 18-án született. Hát egész egyszerűen olyan csodálatos sokoldalú labdarúgó volt, hogy már egészen fiatalon, még nem volt 20 éves, amikor már gyakorlatilag világsztár volt, és én nagyon-nagyon sajnáltam akkoriban is, hogy már csak kuriózumként a 94-es világbajnok csapatnál, hogy ott volt a keretben, és egyetlen egy perc lehetőséget nem kapott. Én ezt nagyon-nagyon sajnálom, és Carlos Alberto Parreirát nem értem, hogy akkoriban azért volt annak a brazil válogatottnak jócskán olyan mérkőzés, ami annyira teljes kontroll alatt volt, hogy csak jelképesen egy percre nem állította be. Lehet, hogy akkor még nem tudta, hogy ekkora világsztár lesz, de már akkoriban is lehetett látni, hogy egy csodálatos tehetségű labdarúgó, és később ez ugye először a PSV Eindhovenben látszódott, és ugye általam szeretett csapatok közül talán csak a Real Madridban játszott, de mindig is elismertem azt a fajta tudást és azt a sokoldalúságot, hogy vannak azok a típusú támadók, akik egyértelműen a gólszerzésért felelősek, és majd tudom, az eredményt alakítják, és egy bizonyos dologban a világ legjobbjai. de Ronaldo annyi gólpaszt adott, és annyi önzetlenség szorult belé, és annyi segítséget nyújtott a körülötte játszóknak is, hogy elképesztő, és tényleg kiemelkedett. Nem csak a kortársai, hanem tényleg a korszakos egyéniség volt, és a gólpasszai is külön tetszettek nekem.
1: Mit gondoltok Ronaldóról, aki ma 50 éves nektek? Mit adott egyáltalán? Emlékeztek-e még, hiszen nyilván a hallgatóságunk azért korban azért elég szerteágazó lehet. Én is azt gondolom, hogy ugye valahogy a Ronaldo név nagyon sokáig csak hozzá kötődött, ugye Cristiano Ronaldo, aztán később ezt bizonyos szempontból egy picit elbitorolta olyan tekintetben, hogy ugye őt is csak Ronaldónak szoktuk hívni, de összességében azt gondolom, hogy annak a korszaknak, itt nem csak az volt számomra fantasztikus, amit Ronaldo képes volt nyújtani, hanem egy olyan csapatban, olyan egyéniségek között valahogy a brazil labdarúgás tényleg beragyogta akkor a nemzetközi labdarúgás egét, és tartósan beragyogta, és ugye azt hiszem, hogy az ő személyiségének a kulcsa nem csak az önzetlenség, meg a tehetség valóban, de a küzdeni akarásnak valami olyan ékes bizonyítéka, aki ilyen sérülésből tényleg, ahogy írta, ugye az egyik alkalommal szinte felrobbant a térde, amikor egy részleges szalagszakadás után pályára lépett, valószínűleg túl korai volt, valószínűleg nem állt készen erre, és aztán ebből lett ugye egy egészen borzasztó sérülés, aminek a vége mégiscsak az lett, hogy pályára lépett, és újra csúcsra jutott.
2: Igen. Hát, és ha még a névmizériánál tartunk, az az érdekesség, hogy a 94-es világbajnokságon, ahol nem lépett pályára, kerettag volt, és a 96-os olimpián, ahol már nagyon is kulcsjátékos volt, még Ronaldinho néven játszott.
1: Aha, tényleg?
2: De hát itt azért vannak ám kavarások az a témában.
1: Pedig őt ugye egy egészen más személyiséggel azonosítjuk nyilvánvalóan. Hát nyilván azt tudjuk, hogy a braziloknál ez nagyon jellemző, ugye, hogy ezeket a hosszú neveket szeretik lekurtítani egyre, és ugye úgy értelemszerűen bevezetni ezeket a zseniket a nemzetközi köztudatba, és így hivatkozni rájuk, úgyhogy a nagy Ronaldo ma 50 esztendős. Ha van hozzá fűződő emléketek, akár világbajnokságról, akár egyéb világeseményekről, akkor nyugodtan írjátok meg a 0630 55 55 605-re. Én azt gondolom, hogy egy egészen hihetetlen korszak meghatározó játékosa volt tényleg. Az igazán nagyok is csak szuperlatívuszokban nyilatkoznak róla. Tényleg egy hihetetlen személyiség, és ezzel a kis réssel itt a foga között, meg ahhoz tartozó mosolyal. Tényleg, ha az ember látta őt még csúcsformájában, akkor azt gondolom, hogy sosem felejti el azt a varázslatot, amit a pályán nyújtani képes volt, úgyhogy Isten éltesse, ma 50 esztendős, tehát Ronaldo, a brazil Ronaldo, és nagyon-nagyon boldog, hosszú és egészséges életet kívánunk neki. És ugye hát a másik témánk, amiben egyre nagyon hallgattok, nem tudom, hogy miért, lehet, hogy nem lát a senki, Sydney Sweeney hiányos öltözetű reklámfilmét, amelyben ugye egy sportfogadási cég legújabb reklámkampányában vesz részt. Felékem, te megnézted?
2: Én megnéztem, de nem arra figyeltem, hogy mit reklámoznak. Azt nem tudom, mit reklámoztak, másra figyeltem, de komolyra fordítva szót, azért már az az igazság, hogy akkor az embereknek az inger küszöbe, hogy megmondom őszintén, annyira engem se csigázott fel, tehát most se nem botránkoztatott meg.
1: Szerintem a feleséged örömmel hallja. Jó, van egy kicsit
2: szemfelekedet. Nyilván van ott mit takargatni, meg tényleg csinos a hölgy, de valahogy nem tudom, szóval így akarnak kattintásokat generálni, vagy marketing tevékenység, vagy nem is tudom, hogy mondják ezt.
1: Hát ez igen, itt valószínűleg ez volt eleve is a cél.
2: Igen, a marketing, vagy nem is tudom, hogy jön. És az a szomorú, hogy valójában be is vált, mert ezt a bizonyos fogadási céget előtte sokan nem is hallották, most pedig többszörösére emelkedett mind a bevételük, mind pedig a marketing tevékenység által elért személyek száma. De hát nem tudom, hogy mennyire. Tehát, hogy valahol azért gátat kell szabni, én úgy gondolom. Tehát, mert akkor hogyan tovább? Tehát akkor még egy lépéssel tovább?
1: Egy kicsit olyan érzetem van egyébként, mint hogyha ez a reklám kb. 15-20 évvel ezelőtt készült volna. Amikor valóban még ez volt a trend, hogy egy ilyen egyszerű gondolatra építsünk egy ilyen reklámkampányt, egy lengén öltöző gyönyörű nő, ugye a férfiak szájába rágja, hogy sport jó dolog, érdemes pénzt költeni rá, érdemes fogadni, és akkor még a, úgymond a PC gondolkodás mond nem létezett. Ez nyilvánvalóan, hogyha az ember onnan nézi az élsportot, ahonnan én is képes vagyok nézni, hogy micsoda mennyiségű munkát, és micsoda elképesztő energiákat tesz bele valaki, hogy valamiben világklassz is legyen, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon olcsó csomagolás.
2: És a túlzott PC gondolkodás tőlem is távol áll, mert én igenis előre engedem a hölgyeket az ajtóban, meg
1: ezt meg is köszönjük, Feri. Én sose fogom ezt kérni magamnak.
2: De van, aki ezt is kikéri magának, így van. Tehát én úgy gondolom, hogy maradjunk meg azért uraknak és hölgyeknek, de azért a női testnek a kiárusításával nem, abszolút nem értek egyet.
1: Igen, és hát főleg az ugye, hogy a sport, amely azért most már hosszú-hosszú évek óta nem csak abban a tekintetben igyekszik egyfajta, hogy mondjam, egészségesebb és egyenlőbb megközelítésben talán a női sportot, hogy az esélyegyenlőség akár a részvétel számában, hogy gondolkozzunk, vagy gondoljunk bele abba, ugye, hogy a Párizsi olimpián már ugyanannyi női sportoló vett részt, mint a hány férfi sportoló, tehát a lehetőség megadásában, a személyes bizonyításban ez feltétlenül így van. De valóban ez most, azt gondolom, ez a látvány, ez visszavisz minket az időben abban a tekintetben, amikor nem arra figyelünk, hogy a nő mire képes, hanem hogy néz ki. Igen. A pályán.
2: És valahogy adjunk, én úgy gondolom, hogy adjunk megfelelő tiszteletet a sportnak. Tehát én azt hangsúlyozom, hogy én azokra is haragszom, akik félmeztelenül futnak a Margit-szigeten. Mert én ott egyrészt a sportolásnak is adjunk tiszteletet. Igen, ilyet még nem láttam, de egyébként...
1: Arra nem haragudnál annyira, mi?
2: Hát jó, egyébként az se különösebben tetszene ebből a szempontból. De a Margit-szigetnek azért adjuk meg a tiszteletet, meg magának a sportnak is, meg a körülöttünk lévő embereknek is. Én lehet, hogy túlságosan konzervatív vagyok, meg Alcaraznak sem tudok szurkolni, amikor megjelenik kosárlabda trikóba, vagy atléta trikóba a teniszpályán. Szerintem ott is adjuk meg a tiszteletet az ellen.

0: abból a szempontból is előnyünk Aslantek, hogy nem Sweeney az első.
1: Persze.
0: És az egyetlen,
1: aki... És lehet, hogy nem is az utolsó.
0: Igen, aki így reklámoz, csak valahogy az arányokat, ma a kereteket tartsuk, úgy gondolom.
1: Na jó, szóval akkor az a nagy helyzet, hogy annyira mi nem fogadtuk pozitívan. Azt kell mondanom, hogy a világ se. Ugye rengeteg reakció érkezett, tehát abban a tekintetben, és azért ez is kérdés volt itt a mai reggel folyamán, hogy egy jól sikerült média hackről beszélünk, hiszen beszélünk róla. Itt mi Magyarországon a reggeli rádióműsorban is ugye beszélgetünk erről, tehát valóban egy olyan provokatív hirdetésnek szánták ezt, amely felbojdítja tényleg adott esetben nem csak az internetet, hanem a sporttal foglalkozókat, vagy a sportfogadással foglalkozókat, vagy pedig tényleg egy nem túl jó ízlésű megközelítés. Ugye a Sky News beszámolója szerint a reakciók abszolút abban az irányba mutatnak, ugye, hogy a hollywoodi glamour és azért a női élsport kemény valósága nagyon-nagyon messze esik egymástól.
0: Igen, hát most gondoljunk bele, ha most gazdaságilag szemléljük a dolgokat, és nem vagyok gazdasági szakember, de nyilvánvaló, ha most megjelent volna mondjuk jégkorong szerelésben, és úgy reklámozza ezt a céget, akkor nem biztos, hogy ekkora kampány lett volna, vagy ekkora média értéke lett volna. Szóval valamilyen szinten teljes mértékben érthető ez az egész, csak mégis úgy gondolom, hogy azért egy erkölcsi szintet tartsunk be.
1: Jó, hát akkor úgy tűnik, hogy mi annyira nem ugrottunk erre a témára rá, nem tudjuk, ki fog derülni persze, hogy mennyire fog felrobbanni majd ez a sportfogadási oldal, mert hiszen ez volt alapvetően a cél, nyilván volt mögötte egyértelműen ugye gazdasági megfontolás.
0: Hát nálam nem érték el a célt, mert én fogalmam sincs, hogy mi a cég neve, ja. Nem arra figyeltem.
1: Igen, hát most én sem fogom beolvasni, maradjunk ennyiben, aki akar úgy is rákeres ilyen szempontból, de abban biztos, hogy van igazság, hogy az, hogy a figyelmet felkeltették, és erről beszélünk, de nagyon-nagyon örülnénk, és mi, én magam is azt gondolom, hogy hosszú-hosszú évek óta a sportújságírásban azért dolgozom, és szeretném, hogyha velem együtt sokan megértenék ezt, hogy a női sport teljesítmény az, amely tiszteletet érdemel. Az egy más kérdés, hogy az ezzel együtt járó mondjuk fizikai alakváltozás az, hogy egy szép, kisportolt női test valóban egy esztétikus élmény, az hozzá tartozik a dologhoz, de így tehát van. Nem a csomagolásért nézzük a sportot.
0: Így van, pontosan.
1: Na jó van, hát én azt gondolom, hogy nagyjából ezt a Sydney Sweeney témát mi így kirágtuk innentől kezdve, úgyhogy természetesen még ezzel a témával szívesen foglalkozunk, ha ti is arra érdemesnek tartjátok, és van véleményetek a témában, ne fogjátok vissza magatokat, nyugodtan mondjátok el, lehet, hogy azt is mondhatnátok, ugye, hogy akár más lehetett volna rajta fürdőruha, vagy más eszközöket használhatott volna, tehát akinek egyéb véleménye van, mint amit mi gondolunk erről az iménti, hát meglehetősen frivol reklámról szívesen vesszük, hiszen a vélemény az vélemény, tiszteletben is tartjuk, de ha velünk egyetértetek, akkor persze a megerősítésnek is örülünk, ez a 06 30 55 55 605, és hát természetesen 10 óráig itt leszünk, úgyhogy jövünk vissza a következő fél órában is.
2: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Veszélyben lehet Varga Barnabás Nemzetek Ligájában való játéka. Nyomoz a rendőrség a letelepedési kötvények miatt. Kellemes őszi idő lesz. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
2: A Ferencváros nagyszerű játékkal 3-1-re nyert a skót Celtic otthonában, a labdarúgó Európa Liga alapszakaszának első fordulójában. A 20. percben Bamidele Yusuf lövése Liam Scales lábán megpattanva került a kapuba, és bár a skótok egyenlítettek az első félidő utolsó előtti percében, a hosszabbításban Christopher Zakariasen ismét betalált, így az FTC mehetett előnnyel az öltözőbe. A 47. percben Daniel Arzani is remek gólt lőtt, kialakítva ezzel a végeredményt. Varga Barnabás kétszer volt eredményes, Vitális Milán pedig megszerezte első gólját új csapatában. Az AEK Athén magyar válogatott játékosai a görög kupa második fordulójában hazai pályán a Panathinaikosz ellen találtak a kapuba. A fővárosi együttes 8-1-es győzelmével végződött összecsapáson. Vitális Milán kezdőként 78 percet játszott. Rossz hír viszont, hogy Varga Barnabást combsérülés miatt az 56. percben le kellett cserélni, így kérdéses, hogy játszhat-e a soron következő Nemzetek Ligája találkozókon. Nyolcad döntőbe jutott Hankó Kálmán a 70 kg-os súlycsoportban a Szófiai Ökölvívó Európa-bajnokság első versenynapján, miután pontozásos győzelmet aratott román ellenfele fölött. Az 55 kg-os Virbán Gábor és a 90 kg-os Kis Levente kikapott és búcsúzott a további küzdelmektől. Mindkét magyar válogatott győzelemmel folytatta szereplését a sakkolimpián az üzbegisztáni Szamarkandban. A második fordulóban a nyílt tornán Kolumbiát 2,5-másfélre, a nőknél Venezuelát 3-1-re múlta fölül együttesünk.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdaság és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátumról azt mondta, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető arról is beszélt, hogy évvégéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, szükség van-e az új reaktorokra. A kormány 1200 vállalása közül eddig 120-130 teljesült, mondta a miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Magyar Péter hangsúlyozta, van olyan, amely folyamatban van, és több lépésben valósul meg. A kormányfő jelezte, a kabinet két lépcsőben jelentős béremelést ad a szociális ágazat dolgozóinak, ám nem egységesen, mert a szakterületeken belül jelentős eltérések vannak. Beszélt arról is, hogy a nyugdíjasok szép kártyájáról a jövő évi költségvetésben lesz döntés. Nyomoz a rendőrség a letelepedési kötvények ügyében, írja a 444.hu. A Transparency International júliusban tett feljelentést, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanújával. A Rogán Antal által 2012-ben kezdeményezett programban uniós országokon kívüli állampolgárok 250-300 ezer euróért juthattak magyar letelepedési engedélyhez. A program lebonyolításában ismeretlen hátterű offshore cégek segítkezhettek. Sunset Picnic néven elektronikus zenei fesztivált rendeznek ma az Opus Terii Nemzeti Történeti Emlékparkban. A szervezők tájékoztatása szerint az eseményen a közönség a természet közelségében, történelmi környezetben találkozhat a hazai elektronikus zenei élet népszerű képviselőivel. Fellép a többi között Lofty Beggy, Wilcox és Regan Lili is. A programok már délelőtt elkezdődnek.
1: Közlekedés.
2: Az M3-as autópályán a főváros felé a Vácgödöllő csomópont után egy autó munkagépnek hajtott. A 25-ös kilométernél a belső sávot lezárták, torlódik a kocsisor. Két autó ütközött össze a 11-es főúton, Szentendre belterületén, a Dunakanyar körúton, a Paprika Bíró utca kereszteződésénél. Az érintett szakaszon irányonként váltakozva halad a forgalom. Mindkét irányba torlódnak a járművek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Országszerte napos, gomoly, felhős az idő. Keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futózápor csak kevés helyen alakulhat ki. A szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok, 9 óra 39 perc, szeptember 18-a van, péntek reggel, és már 6 óra óta itt vagyunk. Bene Ferivel jó reggelt!
2: Jó reggelt, és Csisztu Zsuzsival jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek! Hát kérlek szépen, hogy beszéltünk az elmúlt fél órában Ronaldóról, aki ugye 50 esztendős lett, és Isten éltesse innen is, ugye a brazil Ronaldóról van szó természetesen. Nem, egyelőre úgy látom, hogy nem nagyon mozgatta meg a rajongók fantáziáját Ronaldó születésnapja, valahogy nem létezik, nem, hogy egy ilyen embert elfelejtsünk, nem? Szóval azért, oké, egy picit már azért most már testes, meg egy picit elhízott, meg, de azért...
2: Én úgy gondolom, az ilyen kaliberű játékosoknál minden valamelyest sportot érdeklő embernek megvan egy mozdulata, vagy egy csele, vagy egy mérkőzés, amit eldöntött. Uh-huh. Szóval én ugyanígy vagyok, sohasem láttam élőben játszani, de Pelének is az előttem vannak a mozdulatai, Maradónának is, akit azért élőben ma volt szerencsém látni. Szóval ezek a korszakos egyéniségek, és ez más sportákból is egy Michael Jordan szóló, vagy zsákolás, vagy bármi. Miatt az annyira előttem van, ahogy cselez, ahogy koncentrál, kinyújtott nyelvvel csinálja a cseleket, szóval ezek a zseniális, és én nekem hát az atlétikából is, tehát rengeteg ilyen szurkoló, vagy illetve versenyző van, akit a szurkolók sosem felejtenek.
1: Abszolút így igaz, és hát milyen jó is az emlékezés szerintem, meg az, hogyha egy picit a múltba révedünk, és visszagondolunk a nagy magyar sikerekre is akár, nem csak ugye a nemzetközi sztárok születésnapjaira. A Magyar Olimpiai Bizottság is időről időre egyébként ezt teszi. Képzeld el, szerintem volt egy fantasztikus, egy ilyen tripla jubileumi esemény, mert hogy több olimpiának is volt jeles kerek évfordulója. A Melbourne olimpia 70. évfordulóját ünnepeljük, ugye 1956-ról beszélünk. És aztán már az is hihetetlen látótávolságon kívül, hogy a Montreal is 50 éve volt 1976-ban. Igen. És volt még egy másik kerek évforduló, amire érdemes visszaemlékezni. Most a távoliakról beszélünk, mert persze ugye Rio is 10 éve volt. Ez pedig ugye az atlantai ötkarikás játékok, amelynek a 30. évfordulója van, és ez egy, hát mondhatom nyugodtan, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság részül egy szép hagyomány, hogy ezeknél a kerek évfordulóknál egy nagy összejövetel tart, ezeknek az olimpiáknak a résztvevőit, érmeseit meghívja, úgyhogy nekem is volt szerencsém egyébként ott lenni, ugye nekem az atlantai ilyen szempontból egy nagyon emlékezetes olimpia, és hát bizony nagyon-nagyon jó volt látni azt, hogy hát ugye értelemszerűen a még életben lévő 56-osok közül már csak videóüzenetben tudtak néhányan szólni, van, aki külföldről, van, aki itthonról, de a 76-os olimpia nagyszerű játékosai és sportolói közül nagyon sokan ott voltak, és hát a 96-os olimpia pedig nekem olyan közeli élmény, amikor ugye Egerszegi Krisztina utolsó olimpiai immáron 5. győzelmét aratta, vagy éppen Cene Attila a Suranó pályán, és igen, persze Kovács Koko is van, és még sorhatnánk.
2: Hát és a labdarúgó válogatott
1: és
2: ott volt.
1: És az utolsó világban olimpia, ahol ugye a magyar labdarúgó válogatott ott volt, úgyhogy az a csapat is megjelent, nagyon nagy örömmel láttuk őket. Talán mondhatom, hogy az idősebb Lisztes Krisztián vezérleté és az egész csapat tényleg jelen volt. Nagyon nagy élmény volt. Neked milyen emlékeid vannak? Mi maradt meg ezekről? Hát leginkább nyilván a 96-os.
2: Hogyha egyéb sportokról beszélünk, a labdarúgást kihagyva, akkor Cene Attilának az olimpiai bajnoki címe, mert én azt élőbe úgy néztem családom belül, hogy hát mindenki mondta, hogy hát egyes pálya, hát az nem szokott nyerni, meg az annyira, és sose értettem, hogy miért van kevesebb esély, aztán Risto Vévi próbálta nekem elmagyarázni, akkor se sikerült, de hát azóta se láttam olyat, hogy valaki a legszélső pályáról olimpiai bajnok legyen, tehát azt úgy ültünk le a tévé elé, hogy hát nézzünk egy futamot, mégiscsak döntő magyar érdekeltséggel, és hát tényleg az egy könnyes katarzis volt. Egyébként az a bizonyos olimpiai válogatott, amelyik labdarúgó olimpiai válogatottunk kijutott az Atlantába. Én ugye Dunay Anta volt a szövetségkapitány, és édesapám edzőként a stábban részt vett, és én hát együtt éltem szinte azzal a csapattal, ifjú, hát 15-6 éves gyerekként, és az összes selejtező mérkőzésükön ott voltam, az itthoniakon természetesen sokszor ott voltam az edzőtáborban, apró cseprőbb dolgokat rám bíztak olykor, hogy mit tudom én, vigyem oda Lisztes Krisztiánnak az útlevelét, és akkor kerestem, hogy melyik szobába, hol fekszik éppen. Mindenki valamilyen játékot játszott, vagy hülyeskedtek, vagy van, és arra emlékszem, hogy Lisztes Krisztián az emeletes ágyán olvasott még éppen. Szóval tényleg nagy élmények ezek nekem, hát akkor ő 19 éves volt, épp hogy 20 lett, ugye 76-os születésű, tehát, és az, amikor egy ország egyszerre egy szívdobbanással szurkolt egy válogatottnak, azt én nagyon-nagyon rég nem éreztem olyat, és ez nem volt jellemző, mert ugye ne felejtsük el, nem az alválogatottnak volt telt házas mérkőzés az Üllői úton, nem is egy, hanem az olimpiai csapatnak, és ez egy nagyon szerethető válogatott volt,
1: nagyon.
2: És szerintem a magyar labdarúgásnak egyik nagyon nagy bűne, hogy azt az olimpiai válogatottat stábbal együtt nem vitték fel egy az egyben a válogatott szintre, mert azért ennek ékes példát láthatjuk sok helyen, ahol sikeres futballnemzetek alakultak.
1: Igen, igen, igen, és egyébként valóban azért ott egyéni karrierekből is nagyon szép, komoly pályák épültek, ugye, igen. akár
2: ez egy nagyon összetartó csapat volt, tehát ott sokszorosa volt a csapat erejének az egyéni kvalitások ereje.
1: Így igaz, így igaz. No, egyébként ez a 96-os olimpia, egyrészt nekem a 76-os azért maradandó élmény, mert ugye az volt az, amikor Negyekomanecsi tízeseket nyert, és egészen kicsi lányként még valami halvány emléket őrzök erről, hogy láttam ezt egy fekete-fehér tévén, és az volt a döntő pillanat, hogy a torna felé fordultam, de a 96-oson meg olyan beégett, mélyen tényleg szívközévbe hatoló emlékek jönnek fel, a mai napig is erre gondolok. Egyrészt drága jó megboldogult csapattársam Csolány Szilveszter olimpiai ezüstérmét közvetíthettem, ugye a tornász eseményekről. Volt módom arra, hogy a női, amerikai női tornász válogatott történelmi első győzelmét közvetítsem, az volt az a Kerry Struck féle dolog, amikor ugye megsérült az ugrásban, utolsó ugrásban, de a másodikat megugrotta, és pont a kommentátor állással szemben a diszpályban ült az akkori elnök Bill Clinton, aki végignézte ezt, és hát persze értelemszerűen ugye ünnepelte a történelmi győzelmét a női tornászoknak, majd egy hirtelen mozdulattal nekem is mennem kellett, mert ügyeletes riporter voltam a közvetítés után az úszó eseményeken, ahova pontosan az oda átinduló Clinton miatt alig volt módom odaérni, mert minden utat lezártak. Tehát sose fogom elfelejteni, hogy tényleg gyakorlatilag itt a füvön keresztül ugye a kis tábuszunkkal próbáltunk a lehető legszabálytalanabban, de odaérni, mert oda kellett.
2: Hányas fokozatú veszélyt jelentett?
1: Figyelj, nagyon kemény volt a történet. De hát odaértünk ugye Czene Attila, Czene Csibi győzelmére, és hát hihetetlen volt, még élek nem felejtem el azt az euforikus hangulatot, ahogy ezt a úgymond pályaszéli vagy medenceszéli interjút adta, hogy szinte végig ugrálta a beszélgetést, fogta a kezemet, én alig bírtam tartani a mikrofont. Fantasztikus volt, felfoghatatlan élmény, és hát nem sokkal később érkezett ugye Egerszegi Krisztina, ugyanazon a napon volt az ő döntője, és hát ugye nyilván, miután én Krisztivel még 88-ban versenyzőtárs voltam, nagyon-nagyon élénk volt ez az élmény, és szoros a kapcsolat, úgyhogy egyrészt emlékszem arra a kicsit fáradt kiintésre, pedig hát olyan hatalmas fölénnyel nyerte meg ugye a 200 méteres női hátúszás döntőjét, hogy az olimpia legnagyobb fölényével nyert versenyszám volt ez természetesen, és aztán sose fogom azt se elfelejteni, hogy Kis Lászlóval, a mesterével, akivel tudtuk, hogy ez a pillanat, ez soha többet nem jön vissza. Egy olyan interjú készült, amiben mind a ketten elsírtuk magunkat, úgyhogy ez egy ilyen eléggé markáns élmény. Ez az atlantai olimpia egyébként sok szempontból izgalmas volt, rendezést szemszögéből azért sok kívánivalót hagyott maga után, hogy eleve volt egy rossz érzete mindenkinek, mert a centenáriumi olimpiát mindenki Athénbe várta, de aztán nem úgy alakult, úgyhogy ez hál' Istennek egyébként a magyar csapat eredmény. Egyáltalán nem látszott, úgyhogy nagyon, nagyon klassz kis társaság volt, és jó volt őket most újra látni ezen a MOB rendezvényen, úgyhogy szerintem külön köszönjük azt, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság ezzel a fajta hagyományőrzéssel soha nem engedi el a korábbi bajnokai kezét, és mindig közel tartja őket magukhoz. Szerintem ez rendkívül fontos dolog, mint ahogy mi is természetesen közel tartjuk magunkhoz ugye a eseménynaptárt, mert hogy masszívan érkeznek a fontos események, és amikor péntek van, már pedig ugye ma az van, akkor mindig azért a hétvége programjára is előre nézünk, mert folytatódik ugye az OTP Bank Liga. Mire számítasz, Feri, mi lesz a feladat?
2: Igen, hát ha a labdarúgást centrikusan nézzük a világot, akkor ma mindenféleképpen a Puskás Akadémia Kispest Honvéd mérkőzésre hívnám fel a figyelmet. Jó magam is itt leszek, és a hallgatók számára érthetővé próbálom tenni az edzői húzásokat és a pályán történteket a riporter kollégával együtt. Puskás Akadémia, Kispest Honvéd, 19 óra 30 perc, itt a Nemzeti Sportrádióban. Aztán ugye folytatódik, hát természetesen az NB1-es, NB2-es és akár NB3-as bajnokság, hát ebből az NB1-es mérkőzéseket közvetítjük ugye szombaton is, Kisvárda Paks, Debrecen Vasas, az előbbi 5 órától, délután 5 órától, a második pedig a Debrecen Vasas 19 óra 30 perctől kerül közvetítésre itt a Nemzeti Sportrádióban szintén. Itt leszek a kollégákkal együtt, illetve hát vasárnapra is vannak nagyon komoly rangadók, ugye a legutolsó mérkőzés, amivel zárul a forduló, a már említett Nyíregyháza-Ferencváros találkozó 19 óra 30 perces kezdéssel, előtte 17 órától Újpest-Zalaegerszeg, ott is azért érdekesség várható, hogy az Zalaegerszeg a legutóbbi győzelmével kilábal a hullámvölgyből, illetve az Újpest folytatja a forma eredményes formáját. És az első mérkőzés vasárnap 14 óra 45 perccel MTK Győri Eto. Tehát ott is nehéz megtippelni a végeredményt, hiszen azért a Győri Eto most talán az első számú kihívásával léphet elő a Ferencvárosnak, az MTK pedig hazai pályán azért rendszeresen erős.
1: Na, hát való igaz, sok minden egyéb zajlik itt a nemzetközi térben, tornasportban is a Challenge világkupa verseny zajlik Szombathelyen, megkezdődnek ugye a selejtezőkkel a különféle versenyszámok az Arena Szeveriában, úgyhogy ott is kíváncsiak vagyunk a mélyeinkre, annál is inkább, mert ugye Rotterdamban világbajnokság lesz, tehát ez már bizonyos szempontból azért előrevetíti, hogy itt a közelmúltbéli Európa-bajnokság és a világbajnokság között, hogy ki milyen formában lehet. És hát persze természetesen van egyéb izgalom is, amire oda kell koncentrálnunk. Európa-bajnokság zajlik ökölvívásban, Szófiában. Kovács Kokó István volt alkalman pont ezen a rendezvényen találkozni pár nappal ezelőtt, ugye aznap volt a sorsolás. Én ugye Hámori Luca sorsolását kérdeztem, azt mondta, hogy Lucának nincs az sorsolása, úgy tűnik, hogy a végkifejletig elkerülheti ugye a már egyébként visszatért orosz boxolókat, tehát ő azt mondta, hogy mindenképpen éremcsatát vár tőle is, és hát persze nem csak neki, hanem az egész magyar ökölvívó válogatottnak szurkolunk, úgyhogy számos olyan zajló, vagy párhuzamosan zajló komoly rendezvény van, amire oda kell, hogy figyelünk, és amire érdekes, és érdemes lesz odafigyelni itt a Nemzeti Sportrádióban is, ugye a kézilabda férfi NB1 közvetítés is lesz majd, és hát ahogy te is fogalmaztál, ugye minden egyéb fontos dolgon rajta tartjuk az ütő erén a kezünket a magyar sport lüktetése szemszögéből, úgyhogy érdemes figyelni és érdemes minket követni. Jön természetesen az OTP Bank Liga következő fordulója, hogy elhangzott egy mai nyitómérkőzéssel, és hát arra is kíváncsiak leszünk, mert azért ez a mai nap nagy kérdése volt, hogy a Ferencváros egy ilyen fárasztó és emberpróbált csata után, azzal, hogy ott maradt, és ugye ott van a levezető edzés, és onnan jönnek vissza, hogy vajon ebben a pihenő napban holnap mennyire tudnak regenerálódni, hiszen annyira egy háza ellenétnek majd pályára. Nagy kérdés, hogy vajon a Fradinak sikerül-e adott esetben ezt a remek formát, amit látunk a nemzetközi szintéren hozni majd, vagy hoznie majd adott esetben, ugye itt a hazai bajnoki menetelésben, ez is ki fog derülni. Feri, köszönöm szépen neked, és nagyon jó hétvégét, meg jó munkát.
2: Én is köszönöm neked, és a hallgatóknak is.
1: És hát természetesen köszönjük szépen a rengeteg vélemény, meg észrevételt, ugye sok olyan témánk volt, ami ezért érkezett hozzászólás, ezt különösképpen nagyon-nagyon köszönjük nektek, úgyhogy nagyon-nagyon jó, hogy itt voltatok, és tartsatok velünk a továbbiakban is. Úgyhogy búcsúzunk a szerkesztő kollégánk Falmi Tamás, hangtechnikusunk és a társműsorvezető Benne Ferenc nevében is. Búcsúzik a műsorvezető Csiszta Zsuzsa. Hamarosan érkezik a folytatásban a visszajátszás Edvi Lacival. Érdemes vele tartani természetesen, és azt se felejtsétek el, hogy műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szép napot mindenkinek, viszont hallásra!
2: Viszont hallásra.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Labdarúgás. Két fontos összecsapás vár a bajnok esélyesekre az OTP Bank Ligában. A címvédő Eto a fővárosba látogat az MTK-hoz. Kezdés 14 óra 30 perckor. Míg az Európában vitézkedő Fradi Kelet-Magyarország felé veszi az irányt. Nyíregyháza FTC labdarúgó élvonalbeli mérkőzés élőben vasárnap 19 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
2: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Rövid idő nappalok, hűvös reggelek, sárguló falevelek, pulóver, esőkabát. Eszünkbe sem jutnak ezek a kifejezések, ha nyári olimpiákról beszélünk. Pedig az eddig megrendezett 30 nyári olimpia közül csak 21-re került sor a klasszikus európai nyárban, vagyis júliusban és augusztusban. Kettő például szeptemberben kezdődött, és októberbe is belelógott. Ezek közül azt a szöulit elevenítjük fel a következő két órában, amely 1988. szeptember 17-én kezdődött. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, valamint a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszön mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Az 1988-as olimpiára való visszatekintésünket kezdjük az elején, vagyis a szeptember 17-i nyitó ünnepséggel. Közép-európai idő szerint éjszaka 14:30-kor kezdődött, helyi idő szerint délelőtt 10:30-kor, hát két kontinensnek, vagyis a világ 90%-ának ez rossz volt, viszont Amerikában főműsoridőben zajlottak az események. A sportnapi lap, akkor még népsportnak hívták, igaz már nem sokáig, ezt írta a nyitó ünnepségről 1988. szeptember 18-i számában. 11 óra. Ekkor érkezik az államfő Ru Te Wu, és elfoglalja a helyét a díszpáholyban. 11 óra 05. 300 csinos lány, ötkarikás, valamint a szöuli olimpia emblémájával díszített zászlóval 15-ös sorokban menetel és nyitja meg a versenyzők felvonulását. 11 óra 6 perckor a maratoni kapuban feltűnik az első küldöttség, a hagyományoknak megfelelően görögországi. 12 óra 8 perc. Végre 158. országként feltűnnek a magyarok. Vaskút István 8 hosszú év után tartja ismét magasba az olimpiai küzdőtéren a háromszínű magyar zászlót. A lányok sárga kosztümben, a fiúk szürke zakóban, fehér nadrágban, a fiúk kalapjukat lengetik. A más országok felvonulásánál hallott udvarias tapsot messze meghaladó, lelkes, barátinak mondható a fogadtatás. 12 óra 25 perc. Már vége a felvonulásnak. 160 ország, 9027 sportolója vesz részt a játékokon. Pak Se-jik, a szervezőbizottság elnöke lép a dísztribűn előtti emelvényre tett mikrofonhoz. Az emelvény kétperces beszéde alatt körbeforog. A hatalmas képernyőre is kiírják szavait, de a Samsung kis rádiójának fülhallgatójából is jól hallani. A 21. század felé haladva erre az olimpiára úgy emlékezünk, mint amely mérföldkő volt a koreai emberek és a békeszerető népek számára. 12 óra 27 perc. Juan Antonio Samaranch rövid néhány szót mond az olimpiai játékokról, amely a barátság és a béke fesztiválja legmelegebb nagyra becsülését fejezi ki a vendéglátóknak. Ezt követően Ro Te Wu államfő a hagyományos egy mondattal megnyitja az olimpiai játékokat. Tűzijáték, díszsortűz, fanfárok. 12:30-kor, vagyis fél egykor helyi idő szerint érkezik az olimpiai zászló. 8 dél-koreai sportoló, köztük Kim Weon Ki birkózó olimpiai aranyérmes hozza. 12:35. Felkúszik az ötkarikás olimpiai zászló az árbócra. 2100 galamb röppen a magasba. 12:36. A stadionban a láng, aki hozza frissen, fiatalosan fut vagy 100 métert, közben néhányszor magasba ugrik örömében. 12:40. Fellobban az olimpiai láng. 12:45-kor a zászlóvivők középen félkörben sorakoznak. Hi Jae kosárlabdás és San Mi Na női kézilabdás az olimpiai esküt mondja, a bírók nevében pedig Son Li Ha cselgáncs bíró esküszik fel a sportszerűség betartatására. 12:46. Felhangzik a dél-koreai himnusz, állva ünnepel 80 ezer ember a stadionban. 12:55. A versenyzők még ki sem vonultak, de kezdődik a záró, több mint fél órás műsor. Ejtőernyősök magasban, táncosok a küzdőtéren, felejthetetlen pillanatok. A jelenet címe Nagy Nap. Hát valóban az. 66 ejtőernyős, a többségük amerikai, csodálatost produkál. Egy sokat megélt nép hagyományai bontakoznak ki előttünk. A látványtól is borsódzik a hátunk, amikor a fegyelmezett tekvandósok lélegzett elállító gyakorlataikat mutatják be. Az ember szeme, értelme fárad. A 7 éves Jung Te-ung egyedül vezeti át nagy karikáját a zöld gyepen. Ő azon a napon, 1981. szeptember 30-án született, amikor Baden-Badenben Szöul városának ítélték a 24. nyári olimpiai játékok rendezési jogát. 13:30 helyi idő szerint, 13:30-kor tehát a gonorit, a hagyományos koreai játékot látjuk, majd egyszerre énekeljük a végén, hand in hand, kéz a kézben. Jobbá tehetjük a világot, ahol élünk, kéz a kézben. Elkezdjük jobban megérteni egymást, legyöntjük a köztünk lévő falakat, kéz a kézben a jobb világért. Hát ezt írta a mai nemzeti sport akkori változata, a népsport 1988-ban, a kornak megfelelő stílusban. Én viszont most összehajtogatom az akkori újságot, ugyanis személyes emlékek következnek a nyitó ünnepségről, de nem egy sportolótól, nem egy sportvezetőtől, nem egy újságírótól, hanem attól a Simon Lászlótól, aki a visszajátszás első 500 adásában a ministábunk tagja volt, és archív anyagokkal segítette a munkánkat. Laci ma már nyugdíjas, ellenben 2025-ben elmesélte, hogy milyen minőségben volt 1988 őszén Koreában, és egy magyar művészeti csoport tagjaként milyen volt az olimpiai megnyitó ünnepség.
5: 1988-ban eljutottam oda, hogy mindenben meg tudtam felelni a szüleimnek, megszereztem a diplomáimat, a táncpedagógusit, a népművelői diplomámat, és azt mondták, hogy na, akkor innentől kezdve táncolhatok is a munka mellett. És ekkor én már 20 éve táncoltam egy amatőr néptánc együttesben, az Okis Erkel Ferenc művész együttesben, amelynek nagyon jó kapcsolatai voltak, eljutottunk velük Ausztriába, Csehországba, Lengyelországba, és természetesen az NDK-ba is. 88 tavaszán Galambos Tibor koreográfusunk, vezetőnk, nagy titokban összehívta a vezetőséget, melynek akkor még a tagja voltam, és elmondta, hogy egy minisztériumi felkérésre úgy néz ki, hogy Magyarországot mi fogjuk képviselni Dél-Koreában egy kulturális fesztiválon, mely szeptemberben fog zajlani. Ekkor még szó nem volt semmilyen olimpiai megnyitóról, annyi volt, hogy eljuthattunk Dél-Koreába.
4: Ez azért... az is nagy szó volt egyébként, hát, a gulyás kommunizmus idején, a 80-as évek második felében.
5: Igen, és ezért is mondtam azt, hogy hát, hogyha azt mondják nekünk, hogy mehetünk szeptemberbe Csehszlovákiába, akkor örültünk volna. Így viszont a bejelentéskor szinte megállt a levegő, összenéztünk, megpróbáltuk értelmezni azt, hogy Szöul Dél-Korea, majd Galambos Tibor elmosolyodott, és annyit tett hozzá, hogy igen, és akkor utána még átmegyünk 9 napra Kínába is, ha már arra járunk. Hát ez így bombaként robbant, nem beszélve Dél-Koreáról, Kínával megfejelve, fiatal voltam, 28 éves, hát azt sem tudtam, hogy fiú vagyok, vagy lány hirtelen.
4: Persze ekkor... Pedig a néptáncnál érdemes tudni, azért meg gondolom mások a szerepek egy néptáncban, a fiúknál és a lányoknál.
5: Igen, ez teljesen így van, és igazából fülgérről, szájjal jöttünk erről a megbeszélésről, egészen addig, amíg azt nem mondták, hogy na akkor holnaptól az eddigi 2-3 próba helyett heti 4 próba van, hát szombat-vasárnap bizony lehet, hogy egy-egy alkalommal be kell jönnünk. Azért érdekes ez az egész szituáció, mert mint utólag kiderült, a szöuli olimpia szervezői 12 országot hívtak meg erre a kulturális fesztiválra, melyek között olyanok szerepeltek, mint az Egyesült Államok, Peru, Japán, Indonézia, Törökország, Olaszország, Franciaország, és szocialista ország közül egyedül mi voltunk ott. Ők úgy tervezték, mint utóbb kiderült, hogy az olimpia előtt 10 nappal kell megérkeznünk, az első 10 napban ilyen országjárásszerűen több nagyvárosban elmegyünk fellépni, és ekkor jön az, hogy 17-ére minden csoportot visszahívnak a fővárosba, és a fellépés az olimpiai megnyitón. Egyszerűen nem tudja senki elgondolni azt, hogy előtte ugye volt 80-84. Volt két olyan olimpia, ami bárhogy is nézzük, eredmények alapján sikeres volt, azonban a világ megosztottsága miatt csonka olimpia volt mind a kettő. És 1988-ban a politikusok úgy döntöttek, hogy félretesznek minden különbséget, és rendeznek egy kerek teljes olimpiát. Ekkor több mint 160 ország jelentkezett be az olimpiára, és az olimpiák addigi történetében ez volt a legnagyobb résztvevői számmal megrendezett olimpia. Ezt megfejelték ezzel a kulturális fesztivállal, ami ráerősített arra, hogy Dél-Korea és Szöul a legjobb formáját, a történelmi hagyományait, a 20. századi fejlődését próbálta megmutatni az egész világnak. Olyan szintű televíziós tábokat rendeltek azokba a városokba például, ahol fölléptünk. Olyan szintű technikai forradalmat hajtottak végre, hogy a világon nagyon kevés olyan újdonság volt tévét, rádió közvetítésben, amit ők nem használtak. Incheon városában egy 150 ezres stadionba léptünk föl úgy, hogy egyszerre közvetítették az egész világon.
4: 150 ezeres stadion.
5: 150 ezer ember előtt táncoltunk.
4: Majdnem a régi Maracana.
5: Igen, igen. Három vagy négy csoportra osztották a táncegyütteseket. Mi a perújakkal voltunk, a franciákkal voltunk, és hát most nem emlékszem a negyedik csapatra, de egy biztos, hogy minden percre pontosan az ázsiai emberekre jellemző pontossággal, precizitással zajlott minden. amikor odaértünk, ez amikor elindultunk pontosabban, ezt direkt föl is írtam magamnak, mert nem volt egyszerű eljutni azért Budapestről Szöulba. Úgy utaztunk, hogy Frankfurt, Brüsszel, Alaszka, Tókió, és úgy mentünk.
6: Azért ez egy 20 éves fiatal embernek izgalmas lehetett.
5: Igen, tehát. És kiszámoltuk akkor, hogy majdnem 23 órán keresztül repültünk, és hát természetesen az ember, mivel utazott a Lengyelországba, NDK-ba, a Malév TU típusú repülőgépeivel, és átléptük a frankfurti repülőtérnek a kapuját, és egyetlen egy TU 154-es nem láttunk.
6: Bocsánat, a fiatalok kedvéért, két Frankfurt volt, egy Oderamenti NDK-ban, ez a Majnamenti Frankfurt, amely Európa egyik központja volt, és ott tényleg elájult mindenki, mert az egy egészen más világ volt a 80-as évek közepén.
5: Igen, és itt láttunk élőben legalábbis én először a pupost, a Boeinget, a 737-est, és az, hogy néhány órával később megengedték az egyszerűtosoknak, hogy fölmenjenek a kiemelt részre, ahol bőrfotelekben ültek a VIP utasok, hát köpni nyelni nem tudtunk, de lényeg az, hogy körülbelül 23 órányi egy napi repülőút után érkeztünk oda Szöulba. Ugye mi körülbelül 10 nappal érkeztünk meg a olimpiai játékok kezdete előtt, és szinte rajtunk tesztelték a biztonsági megbeérkeztetéseket.
6: Mennyien voltatok egyébként ebben a csoportban?
5: Ebben a csoportban körülbelül 30-an voltunk.
6: A zenekar
5: nem kicsi, igen.
6: Majdnem a 100 tagú kórussal, hát,
5: a kis túlzással. Itt van egy fénykép előttem, mert azért ez nagyon jó. Ez a megnyitó után a futópályán készült egy hatalmas nagy piros-fehér-zöld zászlóval névviseletben állunk az olimpiai stadionban. Igen, zenekar, a vezetők, a táncosok, és természetesen a házigazdák közül egy ember, és megérkezünk, leszállunk a repülővel, kimegyünk a váróteremből, vagy a érkező helyiségből, és a következő pillanatban azt látjuk, hogy négyszög rendőrség így körbevesz minket négyszögben, teljesen elhatároltak a többi embertől, és így szép lassan kikísérnek minket a buszhoz. 1988 egy olyan olimpiára készültek, ahol végre mindenki részt vesz, szocialista országok, nyugati országok, Afrika, Ázsia, minden. Először nem értettük, hogy miért van szükség ekkora biztonságra. Aztán, hogy beszélgettünk róla, rájöttünk, hogy ez elengedhetetlen egy olyan rendezvénynél, ahol több ezer sportoló, több ezer fellépő fog összegyűlni. Mert ha nincs ilyen biztonsági intézkedés, akkor ez könnyen káoszba fulladhat. Az föl sem merült soha egy percig, hogy bizonytalanságba érezzük magunkat. Amikor utaztunk vidéken, akkor több helyen megálltunk. És a dél-koreai emberek szeretete, közvetlensége, mindenhol integettek, mindenhol mosolyogtak ránk. Semmi, de semmi olyan fajta érzésünk nem volt, hogy itt bármi baj történhet. És azt kell mondanom, hogy amíg mi 18-19-ig Dél-Koreában voltunk, ugye akkor már zajlottak a
6: 17-én volt a
5: megnyitó, és utána két nappal mi már utaztunk tovább Kínába, semmilyen rendbontást, semmilyen félelmet nem éreztünk egy pillanatok se.
6: Simo Lászlóval beszélgetek, aki ott volt 1988-ban néptáncosként a Szöuli olimpiának a megnyitó ünnepségén. Na most beszéljünk a konkrét előzményekről, tehát országjáráson voltatok,
5: igen.
6: 150 ezer stadionokban léptetek fel,
5: igen.
6: És utána beszéljünk, hogy megérkeztetek Szöulba, és akkor megmutatták nektek a helyszínt, na itt kell fellépni.
5: Hát először is ugye megérkezéskor mi nem a olimpiai faluban laktunk, hanem egy mellette valami Hát ilyen erősen ifjúsági szállás, de ez közvetlenül az olimpiai falu mellett környékén lehetett, ugyanis enni viszont ott étkeztünk, ahova a sportolók később jöttek. Ugye, miután még 10 nap van a kezdésig, egy sportoló viszonylag kevés volt, azok voltak csak még kint, akik az első napokban szerepeltek a versenyeken. Egy hatalmas nagy sátor, ilyen 50-80 méter hosszú tálalóasztalok, svéd asztalok, és bementél, és azt mondták, hogy parancsolj. És...
6: Szóval voltak európai ételek is?
5: Mindenképpen voltak, sőt, ilyen, kimondottan emlékszem gyümölcsjoghurtokra, joghurtokra, tejtermékekre, nagyon sokfajta hal volt. Érdekes módon nem állítom biztosra, de hogy csirke, szárnyas étel nagyon sokat, az biztosan állítom, és természetesen a helyi ételek is előfordultak, illetve voltak, de megmondom neked őszintén, hogy én egyetlen egy dologra emlékszem, a szárított moszatra.
6: Az, igen, az valószínűleg, aki evett valaha is, az emlékszik rá. Én nem ettem.
5: De úgy néz ki, mint egy itatos papír, és teával isszák, teával eszik pontosabban, tea, beveszik a szájukba, és isznak hozzá egy korcs teát, és akkor a tea és ennek a moszatnak a
6: hát kell egy kis elhivatottság,
5: kell egy kis elhivatottság,
6: próbálja ezt.
5: Egy biztos, hogy ha valaki akart, akkor hústevet, ha valaki akart, akkor hús nélküli étrendet követett, de egyetlen egy dologra nagyon-nagyon emlékszem.

0: örülünk, hogy itt voltak, és szó nélkül elvették a kezükből a süteményt és a gyümölcsokkot. A sportoló visszavette. A dél-koreai egy szót nem szólt, csak megint kétszer meghajolt, és elvette tőle. És 3 percen keresztül ott hajolgattak egymásnak, de lényeg az, hogy semmit nem engedtek kivinni az étteremből. De ez, mondom, ez is olyan udvariassággal, olyan kellő tisztelettel és figyelemmel történt az ott lévő vendégekkel szemben, hogy senkinek eszébe nem juthatott volna, hogy megsértődjön ezen. Ez volt a protokoll. Megnéztük a olimpiai stadiont, hát ugye ámultunk és bámultunk, akkor még üres volt, és zajlottak a próbák. A mai napig emlékszem, hogy ugye egy liften vitték fel az olimpiai lángot a kandelábernek a tetejéről, meggyújtották, akkor ott ez a lift leföl járkált, akkor egy emberrel, ötten, tehát ilyen próbák zajlottak, és kitereltek minket a futópályának a legszélső körére, és megjelent 2 vagy 3 hatalmas repülőgép, és ejtőernyősök. És kiugrottak, és akkor hátukon ilyen különböző szalagok voltak, és akkor az ott a cél, hogy beugorjanak a közepére a futballpályának. Tehát ilyen próbák zajlottak, és megint csak precízen, pontosan, mindenfajta időcsúszás nélkül, egyszerre ott volt a 12 együttes, és már Budapesten tudtuk, hogy a Hand in Hand lesz a olimpiának a dala, és erre kellett valami egyszerű mozgást összerakni mind a 12 országnak, és ugye utólag többször visszanézve volt egy középső hatalmas színpad, amin a koreán együttes játszotta ezt a dalt. A 12 együttes pedig körben, a futópályán ment körbe-körbe, és ott táncolta el a saját országának megfelelően, ki csak egyszerű jobbra-balra sétával, mi tettünk bele egy-két táncos lépést is, forgattuk a lányokat, pörgött a szoknya, ja, és mindenki persze népi ruhában volt.
1: Na a próbán is akkor szerint a fellépő ruhában volt.
0: Így van, ugye ez megint csak azért volt szükséges az eredeti ruha, hogy a kamerák tudják, hogy színek, beállások, hova érdemes több kamerát tenni esetleg, tehát maga a felkészülés miatt nevezzük előadásnak. Számunkra ez egy előadás volt. És mihelyt vége volt, akkor nem hagytak senkit nézelődni, kitoltak minket, és a következő fellépők, akik szintén ott próbáltak. És akkor mi ott voltunk első 2 napon, és akkor utána indultunk ilyen országjárásra, ahol 3 városban voltunk, közt ez az Incheon, ami a mai napig megmaradt a fejem.
1: Az olimpiai utóünnepségének a kultúrprogramját egyébként egy az egybe végig próbáltátok, vagy csak így darabokban voltak a próbák?
0: Nem. A kulturális fesztiválnak csak annyi volt a szerepe az olimpiai megnyitón, hogy miután véget ért a bevonulás, a lánggyújtás, a hivatalos 2 mondatos megnyitó, utána még volt egy pár perces program, majd egyszer bejött a 12 együttes a különböző oldal bejárokról, ekkor a koreán együttes elkezdte játszani a Hand in Hand című dalt, és akkor mi így lassan haladva körbe eltáncoltuk azt a egy számot, amit erre a koreán című dalra írtak.
1: És utána? Tehát akkor sportolók akkor már benn voltak, ugye?
0: Bent igen,
1: voltak, tehát az összes világsztár ott volt, mindenki titeket nézett, az egész világ titeket nézett, mi volt utána?
0: Hát utána nagyon érdekes volt, mert viszonylag hamar kiürült a nézőtér. Tehát ők ugye már ott ültek 3 órája.
1: Ez egy hosszú megnyitó ünnepség
0: volt. Ők ott ültek már 3 órája, tehát ők viszonylag elnyitak. És akkor jött az a lehetőség, hogy fényképezkedés. Egyesével, kettesével. Ugye 88-at írunk, még nincsenek mobiltelefonok, hagyományos fényképezőgép,

0: lehetett, hát a kísérőknél. Uh-huh. Ugye mi táncoltunk, ráadásul ugye minden fellépő és néző kapott egy ilyen emlékfelfújható tányérnagyságú műanyagot, ami egy ilyen kis párnaszerűség volt, és akkor azzal lehetett integetni, meg azzal tapsoltatták a közönséget, tehát ez mindenképpen ott volt mindenkinél, kivéve a táncosoknál, akik ezt később kapták meg. És akkor ott készültek a fényképek. Hát ugye, hogy mondjam, nem akkor éreztük ennek a súlyát. Később. Ennek az örömét. Igen.
1: Később.
0: Igen.
1: Egy Ben Johnsonnal találkozhattál. Tudtátok, hogy ki a Ben Johnson például. Hát. Mert Hegelszei Krisztinát még nem nagyon ismertük, csak két héttel később, de Ben Johnson tudtuk, hogy kicsoda például. Leskerültettek egy külföldi sztárral?
0: Nem, sajnos nem. Tehát egyrészt ugye az atlétikai versenyek később kezdődtek, ha már Ben Johnsonról van szó, tehát eleve ő később érkezett. Hogyha az úszás az első héten volt, igen, akkor ők, az magyar úszók már ott lehettek. De igazából mi eléggé el voltunk szeparálva a sportolóktól. Nekünk azon kívül, hogy befelé lestünk a körből, a középpont felé, ahol álltak a sportolók országok szerint. De hát azért 88-ban jóval kevesebb embert ismertünk fényképről, mint névről.
1: Tehát, persze, hát gyakorlatilag az újságok is nagyon behatároltak, igen, voltak Magyarországon. Igen. Egy-egy képes újságban lehetett egy-egy Ben Johnson képet látni talán, vagy egy-egy külföldi sztárnak a képét, de igazából tényleg, tehát igen, kicsit akkoran kívülállók voltatok. Igen. Tudtátok, hogy a világ legnagyobb eseményének vagytok a részesei, és tudtátok, hogy nélkületek ez nem megy, de mégis volt egy kis fal közöttetek.
0: Igen,
1: szerint.
0: Igen, és az a időzője jeles négyszög, amivel fogadtak minket.
1: Ez végig ott volt?
0: Ez nem, tehát, hogy nem érezted, de miután mindig meg volt adva a pontos irány, a pontos időpont, hogy merre és hogyan kell menned, nagyon kevés volt az a lehetőség, hogy te szabadon mozduljál valamerre. Ha mentünk vidéken, akkor elől-hátul rendőrautó, és plusz egy kísérő még a végén. Tehát 88 azért abból a szempontból másként képzeljük el, hogy még nincs internet, vagy legalábbis lehet, hogy már van internet, de az, hogy ez a minden pillanatban tudod, hogy hol, mi történik, mi hol van, kik lehetnek a közeledben, vagy bármikor, én 3 hétig nem beszéltem Magyarországgal.
1: Ha persze, telefonálni nem lehetett. Magyarországon belül sem nagyon lehetett telefonálni, nem hogy Koreából Magyarországra. De azt, hogy ennek a bizonyos szöuli nyitó ünnepségnek a felvétele megvan neked? Tehát mozgóképes felvétele?
0: Van. Azért meg kell mondanom őszintén, hogy azért mielőtt eljöttem itt a hétvégén, azért ezt az utolsó 5 percet megnéztem a Koreana együttesnek a számát, és ahogy ott mennek körbe a kulturális küldöttség, vagy táncolnak inkább az emberek, és hát van egy hatalmas nagy bűne az Erkel Ferenc együttesnek, ugyanis az akkori hangtechnikusunknak volt egy profi minőségű kamerája. Uh-huh. És 4 darab 180 perces videót készített, videókazettán, amiből ő filmet akart készíteni, egy ilyen 30 perceset, de sajnos soha nem készült el.
1: Most ennek... Mi volt a gátja ennek?
0: Nem tudom.
1: Lustaság?
0: Nem tudom.
1: Nem törődömség?
0: Nem hiszem, inkább az volt a gátja, hogy én amikor hazajöttünk Kínából, akkor utána ettől az együttestől eljöttem, mert akkor én azt választottam, hogy elmegyek táncolni külföldieknek néptáncot az éjszakában. Viszont az együttesnek meg ez a siker egy hírnevet hozott az országon belül, és a következő 2-3 évben eljutottak Tajvanra, Japánra, Japánba. Tehát egy 2-3 ilyen felfutása volt az együttesnek, és valószínűleg ezért nem jutott idő arra, hogy ezt megszerkeszte ez a
1: Egyébként a fiatalabbak kedvéért éppen ebben az évben 88-ban kaptunk világútlevelet, tehát attól az évtől már azért szabadon mehettél. Igen. Ausztriába szabadon igen, mehettél, igen. Egyesült Államokba bárhova szabadon igen. mehettél. Még egy kérdés így végezetül, említette az előbb, hogy megnézted ezt a felvételt, sikerült kiszúrni saját magadat rajta?
0: Nem, sajnos nem sikerült kiszúrni saját magamat, viszont van egy fényképem, most meg is mutatom neked, amin rajtam az egész csapat és az együttes, és hát ott bal oldalt az állósorban vagyok, balról a negyedik fiatalember talán. Ez egy elég rossz minőségű. Egy biztos, a film nem készült el, de én csináltam egy cikket a Táncművészet című lapnak, amiben megjelent ez a fénykép, és abból van ez kimásolva. És ez a helyszínen 10 perccel azután, hogy hivatalosan is elkezdődött a 88-as szőuli olimpia.
1: Neked gondolom, mint sportban élő embernek és sportért rajongó embernek ez egy különleges esemény, így végig hatványozottan is.
0: Igen, igen, és azért is örülök, hogy egy ilyen dolgon vehettem részt, mert ezt nem csak azért nem lehet elfelejteni, mert részese voltam, hanem mert 5 éve történt, 10 éve történt, vagy mint például most 30 éve a mai napon kezdődött meg.
1: 37 éve. Egy élet.
0: Hát igen. Mit nem adnék, ha ma is...
1: Sötétebb is volt a hajad ezen a fényképen, ahogy így nézegettem egyébként.
0: Több és sötétebb. Tehát, hogy mindig van valami apropó, ami miatt előkerül néha a Nemzeti Sportrádió kér egy 88-as olimpiai közvetítést, és akkor nekem minden egyes alkalommal eszembe jut, hogy igen, én ott voltam.
1: Ezek voltak Simon Lászlónak, a visszajátszás stábjának korábbi tagjának az emlékei az 1988-as olimpia nyitó ünnepségéről. Természetesen a hírek után is ezzel az olimpiával foglalkozunk.
2: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Nagyszerű győzelemmel kezdte szereplését a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga alapszakaszában. Ismét tárgyal a kormány a norvég alappal. Napos őszi idő várható. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
2: Sporthírek.
6: A Ferencváros nagyszerű játékkal 3-1-re nyert a skót Celtic otthonában, a labdarúgó Európa Liga alapszakaszának első fordulójában. A 20. percben Bami Dele Youssouf lövése Liam Scales lábán megpattanva került a kapuba, és bár a skótok egyenlítettek az első félidő utolsó előtti percében, a hosszabbításban Christopher Zakariasen ismét betalált, így az FTC mehetett előnnyel az öltözőbe. A 47. percben Daniel Arzani is remek gólt lőtt, kialakítva ezzel a végeredményt. Varga Barnabás kétszer volt eredményes, Vitális Milán pedig megszerezte első gólját új csapatában. Az AEK Athén magyar válogatott játékosai a görög kupa második fordulójában, hazai pályán a Panserraikos ellen találtak a kapuba. A fővárosi együttes 8-1-es győzelmével végződött összecsapáson. Vitális Milán kezdőként 78 percet játszott. Rossz hír viszont, hogy Varga Barnabást combsérülés miatt az 56. percben le kellett cserélni, így kérdéses, hogy játszhat-e a soron következő Nemzetek Ligája találkozókon. Nyolcad döntőbe jutott Hamko Kálmán a 70 kg-os súlycsoportban a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság első versenynapján, miután pontozásos győzelmet aratott román ellenfele fölött. Az 55 kg-os Virbán Gábor és a 90 kg-os Kis Levente kikapott és búcsúzott a további küzdelmektől. Mindkét magyar válogatott győzelemmel folytatta szereplését a sakkolimpián, az üzbegisztáni Szamarkandban. A második fordulóban a nyílt tornán Kolumbiát 2,5-1, a nőknél Venezuelát 3-1 múlta fölül együttesünk.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita azt írta, a pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Emlékeztetett, Magyarország az előző támogatási ciklus csaknem 78 milliárd forintos keretéhez, azért nem jutott hozzá, mert nem sikerült megállapodni a civil forrásokat kezelő független szervezet kérdésében. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdaság és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátumról azt mondta, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető arról is beszélt, hogy évvégéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, szükség van-e az új reaktorokra. Többen, köztük gyerekek is megsérültek Ukrajnában az éjszakai orosz dróncsapásokban. Kijev megyében családi házak, Dnyipróban és Szumű megyében lakóépületek, oktatási és egészségügyi intézmények, valamint infrastrukturális és ipari létesítmények rongálódtak meg. Az ukrán hadsereg is több mint 350 drónt lőtt ki Moszkva felé, de a légvédelem az eszközöket megsemmisítette. Megkezdődtek a parlamenti és regionális választások Oroszországban. A háromnapos voksoláson a 450 fős állami duma képviselői mellett regionális vezetőkről és törvényhozókról is döntenek. Most először vesz részt orosz parlamenti választáson az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. A hétvégén mossák az Erzsébet hidat, szombaton a Budáról Pestre, vasárnap pedig a Pestről Budára vezető oldalát tisztítják meg. A budapesti közművek közleménye szerint a most kezdődő őszi hídmosási programban megtisztul a Vára lagút is.
2: Közlekedés.
6: Baleset történt Budapesten a Krisztina körúton a Döbrentei tér felé vezető sávban a Dózsa-György térnél. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
2: Időjárás.
6: Országszerte napos, gomoly felhős az idő. Keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futózápor csak kevés helyen alakulhat ki. A szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
7: A szöuli olimpia 1988. szeptember 17-én kezdődött, és ezen olimpia után 4 évvel készült a Magyar Rádióban egy fantasztikus műsorsorozat Olimpiai Töredékek címmel. A következő szűk fél órában ennek a Szöulról szóló részét hallhatják.
8: Ezt most már nem lehet ülve nézni. Gyerünk Tamás, gyerünk Tamás! A harmadik helyen fordul Szabó József, nem a második helyen. Oly, de szépek vagytok gyerekek, de remekül csináljátok. Szarnyi Tamás, Szarnyi Tamás, Szarnyi Tamás, az őtől már nem lehet elvenni az aranyérmet. Kizárt dolog, hogy el lehessen. A második helyét nagyon nagy csata Varszon és Szabó József között. Darmi félelmetes előnnyel vezet, ezt nem gondoltam volna, csodálatosan vezet. Most még két tartsapás, még egy, és olimpiai bajnok Darmi Tamás! 4 perc 14,75 század, és a második helyre följött Varszon, a harmadik Batistelli, és negyedik Szabó József. Fölállnak az emberek, és mindenki egy fiúnak tapsol. Darnyi Tamás, olimpiai bajnok, megvan az első aranyérem. Szabó József egyébként negyedik, 4 perc 14,75 század mától kezdve a világrekord, amelyet egy magyar legény tart, egy 21 esztendős magyar legény, Darnyi Tamás. Jó reggelt Magyarország, jó reggelt aranyére!
9: Ez volt az első. 10 magyar aranyérem következett még a dél-koreai fővárosban, ahol 160 ország képviseltette magát a világ legnagyobb játékán.

0: Így írták, így mondták.
1: 1988. szeptember. Izrael műholdat bocsát föl egyelőre nem katonai céllal. Sztyepanakertben és egy közeli járásban az újabb villongások miatt ismét rendkívüli állapotot, kijárási tilalmat rendelnek el. Nobel békedíjat ítélnek az ENSZ békefenntartó erőinek. Nagy átszervezések a szovjet pártapparátusban. Lemond Gromyko államfő az ideológiai ügyek irányítását Vadim Medvegyev veszi át. Külföldi megfigyelők szerint gyengül Jegor Ligacsov politikai befolyása, akit a mezőgazdasági ügyek felügyelőjévé választanak. Október 1-től Mihail Gorbacsov a legfelsőbb tanács elnöke. Meghalt Franz Josef Strauss, bajor miniszterelnök, a Keresztény Szociális Unió elnöke. 4 napos sikeres expedíció után visszatér a földre a Discovery űrrepülőgép. A Challenger 1986. januári katasztrófája óta ez az első amerikai űrrepülés. Dél-Koreában több ezer embert érintő amnestiát hirdetnek abból az alkalomból, hogy zavartalanul lezajlottak az olimpiai játékok Szöulban.
2: Kezdődött a szabadon választott gyakorlat, és akkor a Tóth Balázs megsérült talajon, a hilleszín szakadást szenvedett. Utána következtem én talajon, nekem kifordult a bokám 2-szeres iradagat, tehát én a csapatversenyt, az utána való 4-szer ugye lógyőrugrás korlátot, azt megdagadt bokával, és alig tudtam volna úgy kellett végigcsinálni, mivel 6-ból ugye 5-nek az eredménye számít, és mivel a Tóth Balázs kiszállt. Ez a része, azt hiszem, ez már is kellemetlenül megmaradt bennem, mert ilyen fájdalommal még az életemben nem tornáztam, szóval ez kellemetlen volt, de végül is mégis sikerült a csapatnak az első 6 között végezni, hát 6-ak lettünk.
3: Borkai Zsolt.
2: Ugye ezután a verseny után, a csapatbajnoki döntő után én 2 napig nem bírtam ráállni a lábamra, úgy toltak el edzésre, úgy mentem el enni, szóval ez katasztrófa volt, de szerencsére 4 nap alatt annyira megjavult, hogy legalább úgy tudtam sétálni, hogy nem vették rajtam észre, hogy fáj a lábam. Ezután következett a lólengés döntő, amire aztán, meg kell mondjam őszintén, kis orvosi beavatkozással érzéstelenítő akciót kaptam, erre azért volt szükség, hogy le tudjam egyáltalán feszíteni a lábfejemet. Amikor megszólítottak, akkor viszont nem tudom miért, de borzasztóan rá tudtam koncentrálni. Tehát akkor mindent elfelejtettem. Egy kicsit talán rossz volt az, hogy a Bilozercsev előttem tornázott, és ő 10 pontot kapott, és azt pont láttam. Tehát az bennem volt, hogy én akkor nyerhetek vele holt versenyben már csak, hogyha én is 10 pontot tornázom. Szóval ez egy kicsit idegileg elég kellemetlenül hatott rám, de aztán végül is megcsináltam a gyakorlatot. Most ilyen állapotban 100%-ig biztos vagyok benne, hogy meg tudnám csinálni az olimpiai gyakorlatot, ugyanis most a világbajnokságra 2 elemmel is több a gyakorlatom, tehát ezzel készülök. Ugye hát nehéz után könnyebb gyakorlatot megcsinálni, az nem lenne túl nehéz dolog.
4: Hány éves vagy most, Zsolt?
2: 27. Most már nem fiatal. Szóval most már ez a 27 év, végül is ezzel még egy olimpiát meg lehetne csinálni természetesen. Péntek szombaton volt a csapatbajnoki forduló, és mind a 2 napon megpróbáltam a gyakorlatomat. Így izgulni talán, mikor 8 éves voltam, akkor izgultam. Szóval érzi az ember azt, hogy egy kihagyás után, amikor azért bizonyítani kell, és a szakvezetés Magyarországon nézi, na most mit fog csinálni a Borkai, szóval őszintén megremegett a kezem. Reméljük, hogy addig a világbajnokságra megnyugszom egy kicsit, mert most mondom, ez az érzés, ez katasztrofális volt.
4: Azt mondod, hogy 27 éves korban még meg lehet nyerni egy olimpiát. Mi tart vissza attól, hogy mégis fölkészülj még a barcelonai olimpiára?
2: Úgy vinnének ki engem 6. emberként a magyar csapattal, hogy nem tudok rendesen talajozni, mert mondtam, igaz, hogy 98%-os a lábom, de abban a 2%-ban épp az van benne, hogy talajon egyszerűen nem tudok elugrani hátrafelé ugrásokból, mondjuk egy Rundell Flickflack szaltot szeretnék csinálni, nem tudok rendesen kitámasztani. Nem kérhetem a többi magyar tornáztól azt, hogy én miattam, hogy mondjuk ne talántán lólengésen jó eredményt érjek el, a csapat, igen, valaki itthon maradjon egy az, a másik pedig a csapat, én miattam ne talántán leszerepeljen.
5: Borkai Zsolt most 4 év munkáját kell, hogy igazolja. Borkai Zsolt, aki egy kicsit még mindig fájlalja a lábát. Borkai Zsolt, aki a csapatversenyek másnapján már ismételten edzett és megkezdte. Simán lendül a teste, gyönyörű tartással, végigvándorol, megvan a sivadó vándor, megvan ez a bizonyos 2 keres befogás is, eddig hibátlan, nagyon szép tesztartással, most a Tomaszollók gyönyörűen egymás után, csak hogy villan a 2 láb, a közönség nyílt színi tapsa fogadja, most egy pici bizonytalanság sajnos nála is volt, aztán tovább remélem nem fáj a lábot, volt egy pici-pici bizonytalanságot éreztem, lassan közeledünk a leúráshoz, az egész 30-35 másodperc, nem több annál, ezért a 35 másodpercért, és megvan a leugrás, és sikoltanak, Zsolt keze a magasban, És az a 30-35 másodperc, ez 4 év munkáját igazolhatja. És talán nagyon bízom benne, hogy a pontozók is méltányolják. És nézzük! A pontszáma 19-9-50, ez Zsolt, ez aranyérem!

0: leg-leg-leg.
1: Az egyik legtermészetesebb és legkézenfekvőbb emberi mozgásforma a futás. A legkorábbi szervezett futóversenyt az egyiptomi Memphisben rendezték meg, időszámításunk előtt 3800 körül. Az viszont biztos, hogy az első olimpiai játékokra időszámításunk előtt 766. júliusában került sor. A nagy dicsőséget jelentő stadionfutást Koroibosz nyerte meg. Az ókorból feljegyeztek egy távolugró eredményt is. Ezt tekinthetjük voltaképpen a távolugrás ős világcsúcsának. A spártai Kionisz 705 centimétert ugrott. Mindez Krisztus előtt 656-ban történt.
0: Leg-leg-leg!
1: Ha az út mellett egy sebességkorlátozó táblát látunk, amiről azt olvashatjuk le, hogy itt bizony 40 kilométeres sebességnél gyorsabban nem szabad haladni, természetesen lelassítunk. Még jó, hogy ez a korlátozás csak az autókra érvényes, ugyanis a szöuli olimpia 100 méteres férfi síkfutás döntőjében Ben Johnson és Carl Lewis a leggyorsabb 10 méterüket 43,37 század kilométer per órás sebességgel tették meg. Johnson a 40. és az 50. Lewis a 80. és a 90. méter között érte el a csúcssebességet. Ennél gyorsabban ember még nem futott a földön.
0: Leg-leg-leg!
2: Legugoltak a versenyzők, a kamera most Ben Johnson-t keresi. Hármas és hatos fája tehát, két piros trikó, az egyik Carl Lewisé, a másik Ben Johnsoné. És elindultak a hármason, Ben Johnson kilőtt, féltávnál ő vezet, jön Lewis, de Ben Johnson nem lehet utolérni. Első Johnson, második Lewis, mekkora meglepetés, 9.79, ekkora világcsúcsot, te jó ég, Ben Johnson. Akik Budapesten fogadtak, és Ben Johnsonra fogadtak, jól fogadtak.
0: Leg-leg-leg!
3: Ezután az olimpia legnagyobb botránya következett. Ben Johnson doppingolt, és ez kiderült. Veszőfutás, sajtótájékoztató, szégyen, menekülés Szöulból, az aranyéremtől való megfosztás. Szóval nagy halakadt a horogra. Aztán egy kisebb is. Csengeri Kálmánnak hívják, súlyemelő.
0: Leg-leg-leg!
3: A legpekhesebb versenyző aligha nem Güttler Károly. 16 milliméterrel, 1 század másodperccel szorult a második helyre a 100 méteres mellúszásban Murhaus mögött. A szöuli olimpia legeredményesebb versenyzője egy úszónő volt, az NDK-beli Kristin Otto. Hat aranyat szerzett, de az úszók közül nekünk nem ő volt a legnagyobb sztár. Még csak nem is Darnyi vagy Szabó Dzsó.
4: Jön Egerszegi Krisztina. Előnye fél test volt, és most már mintha Cornelia Zirch leszakadni látszana. A második helyre Timmermann jön föl, és Egerszegi Krisztina. A legszebb, a legnagyobb reményeinket talán túlnövi ez a pici lány, gyerekislány. Egy test volt az előnye Egerszegi Krisztinának, ez meg fogja nyerni! Egy csapás, Egerszegi Krisztina olimpiai bajnok! Hát ilyen nincs, és mégis van! Mit csináltál, te kislány? Hát hogy szemtelenkedhettél oda? Hát így, ebben a furfangos, apró tinédzser pimassággal, és most nevet, mintha elnézést kérne, odaúszik a kötélre, és mintha elnézést kérne az NDK-s lányoktól. Ne haragudjatok, lányok, hát én vagyok a jobb!

0: Egyébként ez a fantasztikus nagy különbség a rádió és a televízió között, hogy a rádióban láttatni is kell a dolgokat, míg a televízióban sokszor elég, hogyha csak nézem, és hogyha kimarad a hang, akkor anélkül, hogy bántani akarnám a tévé riporterket, de ha kimarad a hang, azért én még látom, hogy ki lett az első.
1: Presser Gábor.
0: Na most, hát itt én nem tudom másképp elképzelni ezeket a közvetítéseket. Én amúgy is egy rádiórajongó vagyok, én nem tudom másképp elképzelni, mint azt, hogy akár a Radnoti, akár valaki más nem bír magával. És azért ez egy kicsit váratlan volt. Na most, tehát én azt hiszem, hogy ti is ott álltatok, és néha nem akartatok hinni a szemeteknek, fületeknek, hogy ez így van, és ez nem lehet. Szóval az embert nagyon sokszor szorongatja a sírása, amikor egy ilyesmit végig él, és nem csak amikor a himnuszt játszák, hanem már előtte is, vagy azokban a pillanatokban, amikor látja azt, hogy úristen, ez a gyerek győzni fog.
2: Így írták, így mondták.
3: 1988. szeptember. A Hajdú-Bihar megyei pártértekezleten Grósz Károly pártfőtitkár hangsúlyozza, igen lassan változik a pártszervek munkastílusa, de veszélyes lenne mind a tétlenség, mind a kapkodás. Szerinte a Bűs-Nagymaras körüli vita politikai jellegűvé vált. A Dunakanyarban több száz nő tüntett az építkezés beszüntetése mellett. A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság központi pártlapja éles hangú cikkben bírálja, hogy Magyarország és Dél-Korea kölcsönösen állandó képviseletet létesít. A kormány és a szakszervezetek vezetőinek egyeztető találkozója után közölték, hogy októbertől összesen 1,3 milliárd forinttal emelik a béreket több ágazatban és a közszolgáltatások bizonyos területein. Az intézkedés 150-170 ezer embert érint, köztük a sajtó és a posta dolgozóit. Hámori Csaba, az MSZMP politikai bizottságának tagja, a KISZ központi bizottság első titkára szerint utópia a kommunista társadalom, mert az odavezető út nincs tudományosan kidolgozva, ráadásul az eddigi irány nem is odavezet. Svájci nívódíjat kap Budapest és Bécs a közös világkiállítás gondolatáért. Az elnöki tanács kegyelmet ad az 1956. október 23-a és 1957. május 1-e közötti cselekmények miatt elítélteknek. A korábbi két forint leértékelésre hivatkozva a malév 10%-kal emeli árait. Az olimpiai játékokon aranyérmet szerzett magyar állampolgár nyugdíját havi 2500 forinttal ki kell egészíteni. Ha a kiegészített nyugdíj nem éri el a 8000 forintot, részére ezt az összeget kell nyugdíjként megállapítani.
2: És most hogy van?
4: A sok munka gyümölcse egy nagyon nagy siker. Nagyon vágytam arra, hogy kijussak egyszer egy olimpiára. Mindig ez volt az álmom. Az öttusában mindig úgy van, hogy van egy olyan 10 ember, aki esélyes arra, hogy megnyerjen egy versenyt. Ebben a 10-ben benne voltam az olimpia előtt én is.
1: Martinek János.
4: Hát a lovaglás az jól kezdődött, utána egy nagyon jót vívtam, azt hiszem azzal oda kerültem az érre, és igazából a lövészet után már tudtam azt, hogy az aranyérem ott van a kezemben, már csak túl kell élni, tehát be kell valahogy jutni a célba.
5: Mekkora teher ez egy futás előtt mondjuk?
4: Hát akkor nem volt olyan nagy teher, hiszen tudtam, hogy a szovjet fiú, a Jagarasvili, az egy olyan 30-40 másodperce gyengébb futó, és csak 10 másodperce indult előbb. Tehát biztosnak látszott az aranyérem. Igazából a teher az csak most lesz ezen az olimpián tulajdonképpen, ami következik, mert azóta sokat változott maga a sportág, és a lovaglást az utolsó számra tették. Tehát nagyon fontos az, hogy tiszta fejjel, frissen kerüljön oda az ember, és ráadásul az, hogy jól sorsoljon. Lelkileg, mivel hogy tavaly kimaradtam a világbajnoki csapatból, nem kaptam lehetőséget, azt hiszem megint van egy ilyen erősebb érzés az iránt, hogy kikerüljek az olimpiára, és ott egy jó eredményt nyújtsak. Először is ki kéne jutni, tehát öten vagyunk erre a posztra, és nagyon nagy harc van köztünk, úgy érzem, hogy mindenkinek megvan az esélye ahhoz, hogy bekerüljön a csapatban. Sajnos az öt emberből lesz egy, akinek nagyon rosszul fog esni, mert itthon marad, és lesz még egy, akinek szintén nem fog jól esni, az, hogy kiutazik, de sajnos nem tehet semmit a magyar csapatért, mert mint tartalék lesz kint. Három embernek lesz esélye arra, hogy bizonyítson, ha benne leszek, akkor rohajtam nem fog múlni, én mindent megteszek.
6: nem is a lába hozza, hanem a szíve. Alig hiszem, hogy pontosan tudná, mi is zajlik körülötte. Életének nagy napja ez. Örülj Magyarország, Martinek János bent van a cél közelében. Hátra van még körülbelül 150 méterre, és ő lesz az olimpiai bajnok. Egy újabb magyar erőjére. Gyere Martinek, gyere Martinek! Óriási előnye van, micsoda tudású fiú ez. Kérem, Martinek János, aki 10 másodperc hátránnyal indult nagy ellenfele Vaktang Jagorasvilivel szemben, és kint a pályán 4000 méter megtétele után megverte a nagy ellenfelet, megverte a nagy ellenfelet. Jönnek az olaszok, ők üldözik Martineket. Martinek azonban már csak 40 méterre van a céltól. Remek finist vág ki, integetnek, lengetik a zászlókat, a magyar zászlót, és olimpiai bajnok Martinek János! Bravo Gianni, bravo Gianni! A nyakába ugrik török, dr. Török Ferenc kapitány, és leteperi a magyar fiút, leteperi örömében, és sírunk valamennyien. Hajrá, magyarok!

0: ez nem mindennapi.
1: A sportolók fogyaszthatatlannak találják a reggelit, a porított tojásból készült rántottát, a túlzsíros szalonnát. Az ebéd és a vacsora választék kielégítő, de a húsok sokszor rágósak, kemények, csak a natúrszelet járja, mintha arra nem ismernék a panírozást. Az olimpikonok torkig vannak a sertéssülttel, a csirkével, a metélt tésztával, fanyalognak az amerikai kávétól és a koreai módira készült ginzeng teától.
2: A szeuliak nem is emlékeznek rá, hogy voltak-e ilyen tiszták az utcák valaha is. Akit szemetelésen kapnak, komoly pénzbüntetéssel sújtják, sőt, 30 napos elzárás is lehet a büntetés. Rotevu, a koreai köztársaság elnöke, fogadta Deák Gábort, az ISH és a MOB elnökét.
0: Ez nem mindennapi.
3: Mert az ember azt hinné, hogy a 2000. év közelében már semmin nem lehet megdöbbenni. Nincs furcsaság a versenyszámok között sem. Pedig ez nem ilyen egyszerű. Akkor ott a koreai fővárosban egyszerűen megismerkedtem egy csodával. Beosztásom szerint ugyanis a műuszok versenyére voltam hivatalos, ez pedig egy külön világ, amelyben megismerem például a kürfürdőruha fogalmát. Ezeket a csinos lányok öltik magukra, amikor csiptetőt tűznek az orrukra. Ez az egyetlen, mármint a csiptető, ami némileg illúzióromboló volt számomra, bár tudom, nagyon is szükséges. Szóval csiptetővel a nózin beleszaltóztak a medencébe, az uszoda légterét pedig betöltötte valami harsogó, dobhártya repesztőzene. Ők viszont fittyet hánynak mindenre, különösen a fizika törvényeire. Forognak, pörögnek, eltűnnek a víz alatt, méghozzá annyi időre, hogy az ember már-már úszómesterért, elsősegélyért, mentőcsónakért kiált. Ők pedig arcukon az elmaradhatatlan mosolyjal úgy buknak ismét a felszínre, hogy ez valami csoda. Lehet, hogy rajtunk a földhöz ragadtakon nevetnek. Utána, mármint a gyakorlat után pedig kimásznak a vízből, talán ez a legnagyobb kín, föllépnek a virágokkal körülvett dobogóra és várnak. Közben pedig 10000-en figyelik őket, csinos lábukat, alakjukat, arcocskájukat. Őket, akik pedig a rezdenéstelenül állnak, figyelnek, figyelik az eredményjelzőt, hogy föltűnjön rajta a pontozók ítélete.
4: 1992-ben készült ez az Olimpiai Töredékek című műsor, amelyet az elmúlt percekben hallottak. A visszajátszás további részében is a szöuli olimpiára emlékszünk, hiszen az 1988. szeptember 17-én kezdődött.
5: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és sütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: 1988. szeptember 17-én kezdődött a szöuli olimpia. Az akkori hősök többsége még szerencsére velünk van és jó egészségnek örvend, de a következőkben nem mai beszélgetés következik egyikükkel másikukkal, hanem olyan, amely 12 évvel a játékok után készült. 2000-ben még sokkal élénkebben éltek bennük az 1988-as események, és talán izgalmasabb is így a visszaemlékezésük. Úgyhogy következzen az ezredfordulón készült egy évszázad olimpiai aranyérmesei című minisorozat 25. és 26. része. Ezek a szöuli olimpiával foglalkoztak.
5: Danyi Tamás a csodaúszó, Danyi Tamás a hallgatag, Danyi Tamás a megközelíthetetlen. Nos, valóban, aki ezekben a napokban, vagy talán egy évvel, vagy két évvel ezelőtt szeretett volna interjút készíteni vele, hát nem sikerült volna neki. Darnyi ugyanis kerül el nyilvánosságot, most már nagyon-nagyon hosszú ideje. Társaságban, eseményeken megjelenik, jól érzi magát, beszélgetni is lehet vele, nyilatkozni azonban nem nyilatkozik. Megtette viszont ezt akkor, amikor még csak 10 éves volt. És ez az interjú azt hiszem mindennél többet mond, mely után következik a szöuli olimpia 400 méteres vegyes úszó számának döntője.
6: Darnyi Tamás, 15 éves, az újpesti Dózsa úszója. Megkérdeztem tőle az első Európa-bajnoki aranyérme után, hogy milyen magas, nagyon precízen fogalmazott, 179,5 centi. Mindenben ilyen precíz vagy?
7: A magasságomban precíznek kell lennem, mert jó hátúszó legyek, az legalább 190 centinek kell lennem, és hát az utóbbi időben nem sokat nőttem, ez évben 4 centit, tavaly meg 8-9 centit, és most leálltam a növésbe, és ezért most már jobban odafigyelek, hogy hány centi vagyok.
6: Na de hallottam, hogy te nem biztos, hogy hátúszó leszel, lehet, hogy vegyes úszó leszel. Te mi szeretnél lenni?
7: Inkább vegyes úszó, mert az jobban szeretem a 400 vegyes.
6: De nehezebb is, nem?
7: Igen, épp ezért, mert ez nehezebb, azt kevesebben szeretik, és nem is annyira bírják.
6: Hány éve úszol?
7: 9.
6: Mit csinálsz akkor, amikor nem úszol?
7: Annyit úszok, amennyit alszok, úgy szóval, nagyon sokat edzés. A Rákóczi gimnáziumban, ilyen sportosztályban járok.
6: Amikor nem úszol, és nem tanulsz, és nem alszol, gondolom abban napi 10-20 percben, akkor éppen mit csinálsz?
7: Olvasok, vagy zenét hallgatok. Otthon játszok, zenét hallgatok.
6: Játszol? Mit játszol?
7: Nagyon szeretek fémépítőzni, Merkur fémépítővel. Nagyon sok ilyen játékom van otthon, és el tudom tölteni ebből az időmet.
8: Darnyi Tamás az első helyen. Darnyi most fordul 250 méternél. Aztán következik az újabb forduló Patrick Kühl, David Harton, és szerintem a kettes pálya fordul talán negyediknek. Így van. Gyere Joe, te is gyere Joe. Mind a ketten. Gyertek, magyar fiúk, gyertek, magyar fiúk. Szarnyinál nagyon magabiztos az előny. Nagyon magabiztos az előny, hiszen most már legalább másfél test hosszal vezet Patrick Kühl előtt. És lassan talán a harmadik, nem még a negyedik Szabó József. Második helyen továbbra is Patrick Kühl, de Szabó szerintem rövidesen befogja David Wharton. Azt a David Wharton, aki az viszont félelmetes hajráember. Megtették rögtön a harmadik 100 méter, Darnyi Tamás, most fordul, nézzük az időt. 3:15,96 félelmetes idő. 3:17,31 volt akkor, amikor a világrekordot húzta. És második helyen fordult természetesen Patrick Kühl, harmadikon Szabó József, Darnyi, utcahosszal vezet Tamás, utcahosszal vezet Tomi. Jaj, de ragyogóan megy el, kitűnően kétszeres volt az előnye. A második helyen még mindig Kühlt látom, de a harmadik helyért nagyon nagy csatában van Szabó József. Darnyi megfordul az utolsó 50 méterre, ezt most már nem lehet ülve nézni. Gyerünk Tamás! A harmadik helyen fordul Szabó József, nem a második helyen. Oj, de szépek vagytok gyerekek, de remekül csináljátok. Darnyi Tamás! Az őtől már nem lehet elvenni az aranyérmet. Kizárt dolog, hogy el lehessen. A második helyért nagyon nagy csata Wharton és Szabó József között. Darnyi félelmetes előnnyel vezet, ezt nem gondoltam volna, csodálatosan vezet. Most még két karcsapás, még egy, és olimpiai bajnok Darnyi Tamás! 4:14,75 És a második helyre följött Wharton, a harmadik Battistelli, és negyedik Szabó József. Fölállnak az emberek, és mindenki egy fiúnak tapsol. Darnyi Tamás, olimpiai bajnok! 4:14,75 másodperces időeredménnyel. Tamás mutatja a kamera, és csak azért könyörgött, Tomi, mosolyog, neves, tombolj, örülj! Olimpiai bajnok, megvan az első aranyérem! Szabó József egyébként negyedik. Szabó Csónak is nagyon-nagyon szívből gratulál az ember, hiszen 4:18,15 és most mosolyog Tamás, de nem mosolyog, neves, tombolj, Tamás! Jaj, Istenem! 4:14,75 mától kezdve a világrekord, amelyet egy magyar legény tart. Egy 21 esztendős magyar legény, Darnyi Tamás. Jó reggelt, Magyarország! Jó reggelt, aranyére!

0: Valahol azt olvastam, hogy Martinek János édesanyja már sejtette az olimpiára való indulása előtt, hogy tulajdonképpen a fia valami nagyon nagy dolgot fog véghez vinni. Martinek János kétszeres olimpiai bajnok lett öttusában, Szeulban, és mellette olimpiai bajnok lett Fábián László és Mizsér Attila, Jani, Joel és Rizsa. Most ők következnek.
1: Napra pontosan emlékszel, hogy mikor akasztották a két aranyat a nyakadba?
2: 88. szeptember 23-án.
1: Milyen nap volt az?
2: Látod, erre már nem tudok visszaemlékezni, hogy milyen nap volt.
1: Gondoltam, azért annyira bevésődik, hiszen az ember életében nem minden nap adódik, hogy a világ tetejére szólítják.
2: Igen, de ha valaki elmegy egy versenyre, főleg olyanra, ami ötnapos, akkor szinte majdnem mindegyik általában a versenyek hétvégén vannak, tehát ilyenkor nekünk az az öt nap hétvégét jelent, ezért nehezen tudjuk megkülönböztetni azt, hogy konkrétan a vége az mikor fejeződött be.
1: Nem is volt olyan régen, és akkor még egészen másféle öttusát műveltetek. Nem is középiskolás fokon.
2: Elmondhatom magamról, hogy még a hagyományos ötnapos öttusát, aztán később pedig már az egynapos öttusát is űztem, és hát nem is olyan rég fejeztem be.
1: Összetudod hasonlítani, melyik volt a jobb, melyik volt a szebb?
2: Mind a kettő a maga nemébe szép, és mindegyiknek vannak megfogó pillanatai. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy a hagyományos öttusa jobban vonzotta a versenyzőket olyan értelemben, hogy akkor elmondhattuk azt, hogy jaj, de jó, hogy verseny van, mert akkor nem kell naponta 4-5-öt edzeni. Most már az új öttusában nem várják annyira a versenyzők a versenyzést, hiszen a 4 nap alatt komplett 3 versenyt kell megcsinálniuk, és ez terhelésileg egy kicsit nehezebb, mint a hagyományos.
1: Egészen más beállítottság, egész más lélek kell az új öttusához.
2: Természetesen, hiszen míg a régi öttusánál nap mint nap egy-egy sportággal szemben kellett felejthetetlen pillanatot, egy felejthetetlen időt hozni, addig most nincs idő arra, hogy ráhangolódjunk egyik számról a másikra, hanem folyamatosan követik egymást a versenyszámok, és ezáltal nem lehet már annyira szétbontani a számokat, hanem egységében közösen kell velük foglalkozni.
1: Biztosan vissza szoktad pergetni magadban, hogy mi is történt akkor ott Szöulban. Emlékszel arra a pillanatra, amikor szinte biztos voltál benne, vagy legalábbis érezted, hogy itt most megcsípheted?
2: Ez a 4. nap. Öttusába sosem lehet biztosra menni, akkor is, meg hát később is a lövészet volt az a bizonytalan pont, ahol szoktam nagyon jól lőni, szoktam gyengébben lőni, és ez mindig egy kérdőjel volt. Akkor szerencsére abban az évben a második legjobb, legeredményesebb lövészetét hajtottam végre. Ezzel igaz, hogy egy helyen hátrébb szorultam, tehát visszaestem az elsőről a másodikra, de a papírforma alapján a futás előtt ki lehetett számítani, hogy az én győzelmem várható a következő napon.
1: Hiszen annyira jó futó voltál, és tudtad, hogy a mögötted téged üldözők milyen képességűek, már a 4. szám végén a zsebedben érezheted az aranyat, de erről nem szabad volt beszélni.
2: Igen, hiszen azt mondják, hogy előre nem iszunk a medverbőrére, épp ezért előre nem mondhatom azt biztosra, mert volt még egy 4000 méter, amit meg kellett tenni.
1: Nem is akármilyen, nem síkfutás, hanem komoly emelkedőkkel és lankával tarkított terepen.
2: Úgy is hívták, hogy cross country, tehát hogy terepfutás. Manapság azzal, hogy közelebb kerüljünk a nézőközönséghez, a futószámokat beviszik a belvárosba, és ott igazából nem találkozunk olyan meredek emelkedőkkel, lejtőkkel, ami megmozgatná igazán az izomzatot, tehát mostanában a pörgősebb, a gyorsabb tempójú a síkfutás dominál az öttusában.
1: Mennyire változott meg az életed, hogy olimpiai bajnok lettél?
2: Úgy érzem, hogy sok mindenben megváltozott. Elsősorban erkölcsileg lehet azt érezni, hogy az olimpia az nagyon sokat nyom alatba. Anyagilag nem mondhatnám, hogy nagyon-nagyon sokat, de azt lehet mondani, hogy egy átlag emberként tudok élni, tehát nem kell nélkülöznöm. Felfogásban is azt hiszem változtam, hiszen onnantól kezdve már egy, mondhatom azt, hogy egy komolyabb, érettebb és tapasztalatokkal bővült versenyző vált belőlem.
1: Ha belenézel a tükörbe, nem akárki vagy, tetszel magadnak? Kihúzod magad, és azt mondod, hogy én már letettem Magyarország asztalára valamit.
2: Azt hiszem, a tükörben nézek, ezt konkrétan nem is mondhatnám ki, és nem is tenném meg, mert nem vagyok olyan. Szeretnék olyan maradni, mint amilyen az érmek előtt voltam. Az a Martinek János, aki nem volt olimpiai bajnok, úgy érzem, hogy ha ez meg tudok maradni, akkor mindenkinek a szeretetét magamévá tehetem, és nekem ez jelenti a legtöbbet.
3: Néhány méterre az olimpiai bajnoki címtől, Martinek, az ünnepléstől, az ujjongástól, a válveregetéstől, az öleléstől levegőt, ez lehet a legnagyobb óhaja, meg az, hogy írjen már véget az összes közül legkeményebb próbatétel, amelynek végén azonban ott várja őt a diadal, a siker. Martinek János, gyere János, gyere János, hátra néz egy pillanatra még, és látja, hogy előnye az őt üldöző Vahtang Jagorasvilivel szemben elég tetemesnek mondható. És Martinek most a közönség diadalmas, köszöntő tapsa közepette, még tesz egy szép körtét bent a puha, süppedős, füves pályán. Örülj Magyarország, Martinek János bent van a cél közelében, hátra van még körülbelül 150 méterre, és ő lesz az olimpiai bajnok. Egy újabb magyar aranyérem, gyere Martinek, gyere Martinek! Óriási előnye van, micsoda tudású fiú ez. Kérem, Martinek János, aki 10 másodperc hátránnyal indult nagy ellenfele Vahtang Jagorasvilivel szemben, és kint a pályán 4000 méter megtétele után megverte a nagy ellenfelet, megverte a nagy ellenfelet. Jönnek az olaszok, ők üldözik Martineket. Martinek azonban már csak 40 méterre van a céltól. Remek finist vág ki, integetnek, lengetik a zászlókat, a magyar zászlót, és olimpiai bajnok Martinek János! Bravo Gianni, bravo Gianni! A nyakába ugrik török, dr. Török Ferenc kapitány, és leteperi a magyar fiút, leteperi örömében, és sírunk valamennyien. Hajrá, magyarok!
0: Most pedig következzék a csapat másik két tagja, Fábián László és Mizsér Attila.
1: Fábián Lászlóhoz nem volt valami kegyes a sors. Egy abszolút biztos aranyérmet, egyéni olimpiai aranyat vett el tőle.
4: Ez ugye feltételezés, bár valóban nem voltam rossz a megelőző években, 83-ban, illetve 84-ben.
1: Mindenki azt mondta a világban az öttusázók között, hogy Fábiánnak anélkül oda lehetne adni az olimpiai aranyérmet, hogy kiutazzon Los Angelesbe.
4: Nehéz ez a kérdés, ezen rágódni és ezen tépelődni, ugye borzasztó nehéz, pláne 15-16 év távlatából. Valóban jó sanszom lett volna a győzelemre, de nem szabad ebben foglalkozni. Amikor abba hagytam az öttusát 1994-ben, kvázi meghúztam a vonalat, összeadtam az érmek számát, a győzelmeket, és azt kell mondjam, hogy remélhetőleg itt sem kell szégyenkeznem.
1: Ezek között az érmek között melyik a legfényesebb? A te értékrended szerint.
4: Hú, hát ez nagyon nehéz kérdés, mert egy bronzérem is lehet borzasztó fényes valami miatt, egy kemény év, vagy egy kemény felkészülés, vagy nagyon-nagyon erős verseny végén, de hát ugye az emberek általában aranyérmekben gondolkoznak, és az aranyérmeket szoktuk nehezen vagy bután sorba rakni. Én úgy gondolom, hogy természetesen nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy a Budapesten nyert egyéni világbajnoki érmem, ami a legkedvesebb. Szóval természetesen azért, mert az a 10 000 ember, aki aznap kint volt a lovardába, vagy az a 60-70 ezer, akik végig az 5 nap alatt kint volt, vagy az a 10 millió, aki végig küzdötte, illetve szurkolt.

0: a csúcsot mindenféleképp az olimpiai csapat aranyéremnek tartja.
1: Lesz-e folytatása ennek a fényes sorozatnak? Potenciálisan mindenképpen.
0: A gyerekekre gondolsz, akkor én szeretném, ha szeretnék a sportot, ez látszik már rajtuk, tehát a víz az már elemük.
1: Nem... Te is úszóként kezdted?
0: Így van, én is úszóként kezdtem, mint ahogy a testvéreim, négyen, mind a négyen úszóként kezdtük. Egyikünk se vitte sokra az úszósportban, de én úgy gondolom, hogy egy borzasztó nagy alapot adott a sporthoz és az élethez, a kitartás és a küzdeni tudás, és azt hiszem a biztonság miatt. Nem minden áron szeretném, hogy sportolók legyenek, és nem minden áron szeretném, hogy öttusázók legyenek, de a szívem azért nagyon boldog lenne.
1: Nem szakadtál el az öttusától, nem szakadtál el a sporttól, van viszont valami, ami megint csak abba a kategóriába tartozik, hogy nem dédelgett téged az élet. Elkezdtél egy szenzációs sorozatot, a sztártusát, vagy hogyan nevezhetnénk más szóval.
0: Öttusa nagy díj talán, azt hiszem ez így vonult be most már a hazai és a nemzetközi sportéletben is. Valóban tavaly évben már sztártusa néven folyt. Ennek azért a hiányosságok egyértelműen az okai. A Nemzetközi Szövetség azért fölkarolta ezt a versenyt, és egy hivatalos számmá tette az öttusának, tehát ebből a szempontból én nagyon büszke vagyok, mondhatom, harmadik gyermekemre, aki a világban megmutatta már, hogy érdeklődnek iránta, nézik, nem is kevesen nézik a versenyeit, Las Vegas-tól Rómáig, Budapesttől Darmstadtig. Voltak már versenyek. Én úgy gondolom, hogy az öttusa sportnak egy olyan show eleme, olyan száma, ami még könnyebbé, még érthetőbbé teszi azok számára, aki esetleg sosem láttak ilyen versenyt.
1: Rézsa, mennyire voltál attól Szöulban, hogy te léphess a dobogó tetejére?
2: Én is győzni mentem oda, akár egyéniben, akár csapatban, vagy ha lehet mind a kettőben természetesen. A csapatunk nagyon erős volt, akkor már több mint egy éve veretlenek voltunk a Fábián Lacival és Martinek Janival itt trióban összeállva. És hát egyéniben is mind a hárman értünk el világkupa sikereket évközi versenyeken, úgyhogy én azt gondolom, hogy mind a hárman, de még rajtunk kívül is jó néhányan a mezőnyben úgy rajtoltunk ott Szöulban az olimpián, hogy győzni megyünk.
1: Végül aztán a nyakadba is akasztottak egy aranyérmet. Szélesen mosolyogtál akkor, amikor eljátszották a himnuszt, aztán egy kicsit megilletődött is voltál, de az arcodon azért felfedezni véltem egy apró kis ráncot, amely a csalódottságot fejezte ki, hogy egyéniben nem sikerült.
2: Végül is olimpián negyediknek lenni egyéniben az szerintem nem egy rossz dolog, azért azon nincs mit szégyenkezni, de a teljesítményemben nem voltam elégedett. Én mindig arra törekedtem, hogy a teljesítményem az olyan legyen, ami bennem van. Tehát amire én képes vagyok, azt szerettem volna minden versenyen megmutatni. Ez nem mindig sikerült így, sajnos Szöulban sem. Ráadásul pont az legerősebb számomban, az egyik legerősebb számomban a lövészetben, mondjuk úgy, hogy bucskáztam egy elég nagyot. 191 kört lőttem, akkor ugye még ez a régi forgó táblára robbanó fegyverrel lőttünk azt a 4x5 sorozatot. És hát én lőttem 200 kört is, de mondjuk a tőlem megszokott az a 195-198 kör közötti eredmény volt, ehhez képest a 191 durván 100 ponttal kevesebb, szóval akkor már is dobogos lehettem volna, csak annyit lövök, amennyi a reális képességeim alapján bennem volt. De mondjuk azért még hullottak apró pontok itt-ott-amott. Lényeg az, hogy úgy unblock a teljesítményem, nem lehettem maradéktalanul elégedett. És hát, hogyha tényleg ilyeneket véltél felfedezni, akkor jól láttad valószínűleg, mert azért ilyen szempontból nem voltam 100%-ig elégedett magammal.
1: Azóta viszont senki se tartja számon, hogy Mizsér Attila egyéniben vagy csapatban volt-e olimpiai bajnok.
2: Itt Magyarországon egy sajátos helyzet, hogy itt az olimpiai bajnokokat dicsfény övezi, mindenki tud róluk, mindenki olvas róluk, szeret róluk hallani és olvasni. És hát ilyen szempontból valóban teljesen mindegy, hogy egyéni vagy csapat olimpiai bajnok az ember. Én azért különbséget teszek, tehát azért a kettőt egy icipicit el lehet választani, bár a csapat eredményben ugye benne van az egyéni teljesítmény.
1: Mondd, igazságosnak tartod azt, hogy valójában a csapat aranyérem hirdetés előtt csupán egy matematikai művelet szükségeltetik?
2: Nézd, ez a sportág, ez annak idején így alakult ki, jó néhány évtizeddel ezelőtt. Igaz, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság éppen ezért vette le a műsorról a hagyományos csapatversenyt, talán majd valamikor lehet, hogy már Athénba sikerül fölvetetni a műsorra, hogyha ügyesen fog lobbizni a Nemzetközi Öttusa Szövetség a váltóversenyt, mint csapatversenyt. de éppen nem, hogy folytassam a

0: gondolatot éppen ennél az oknál fogva törölték a műsorról, ugye, mert nem volt külön versenyszám, és akkor gyakorlatilag egy teljesítményre két érmet lehetett kapni. Én nekem ez így tökéletesen megfelel, szóval lévén, hogy mi ebben nőttünk bele, és így szoktuk meg, hát ez nekünk természetes volt, ugyanakkor egy picit meg lehet érteni a Nemzetközi Olimpiai Bizottság álláspontját is, hogy ha már érmet osztanak, akkor az legyen egy külön versenyszám. Hát Istenem, az olimpián most így néz ki az ötöse, ettől függetlenül a VB-ken és az EB-ken, mint hogy bizonyára mostanában is figyelték itt a médiákon keresztül, vannak ezek a hagyományos csapatversenyek, hála Istennek.
1: A világ legjobb öttusázói közé tartoztál hosszú éveken át. Neked szinte járt ez az aranyérem. A civil életedben az, hogy aranyérmes vagy, tehát a világ egyik legjobb pentatlonistája, segített?
0: Azt mondom, hogy igenis, meg nem is. Szóval éreztem az előnyeit is, de mondjuk a civil pályámat, tehát a bank szakmán belül olyan kézzelfoghatóan sok segítséget nem adott ez a dolog.
1: Fölkészített viszont valamire, hallatlanul állóképes vagy, és nagyon bírod a gyűrődést.
0: Ez így van, szóval a mindennapok gyűrődései során én ezt érzem azért, hogy az a kitartás, meg az a fajta szorgalom, meg esetleg mondhatom azt is, hogy fegyelmezettség, amire a sporton keresztül szertettem, hát ennek hasznát veszem a mindennapokban is, a munkám során is, meg egyébként is.
2: Gyulai Zsolt vezető pozícióban, McDonald a második helyen, Zsolt az Isten szerelmére, tudod hányan vannak veled, olyan emberek, akik az életben nem beszéltek veled, akik talán még az arcvonásodat sem tudnák felidézni, azok is mind-mind neked szorítanak, Zsolt legyen benned erő, mert nagyon erősen jön McDonald, Zsolt egyelőre vezető pozícióban az 500 méteres versenyben, amikor közeledünk a célhoz, McDonald azonban nagyon szorosan versenyben van vele, Zsolt már csak 100 méter van hátra, Zsolt az Isten szerelmére. Ott állt a nagy siker küszöbén, ezt már nem lehet elveszíteni, a tiéd lehet a siker, amit a sportoló elérhet, és a tiéd, olimpiai bajnok Gyulai Zsolt, egy alig több mint egyhetes kislány, boldog édesapja, csak nem elsírja magát, mert a magyarok számára megszerezte a nyitószámban az aranyérmet.
3: Nagyon jó fölkészülve mentem Szóba, és versenyről versenyre javultam. Azt lehet mondani, hogy a versenyek hozták ki belőlem a nagyon jó formát. Arra emlékszem, hogy nagyon korán kimentünk, és egy folyón edzettünk.
4: Akkoriban volt olyan, bocsánat, szólok, hogy gyakorlatilag most majd úgy utaznak Sydneybe a magyar kajakkenusok, hogy a menők legalább háromszor, de akár négyszer is voltak már Sydneyben, és készültek ott az elmúlt 4 évben. Tehát te jártál előtte Szóban azon a pályán?
3: Abban a szerencsében volt részünk, hogy 87-ben a világbajnokság után kimehettünk, mint a világbajnoki címvédő 4-es, kimentünk az előolimpiára, és versenyeztünk ott egyet. Tehát jártunk a pályán, és nagyon-nagyon hasznos volt, tehát tudtuk, hogy hova megyünk. Többet nem voltunk ott, de ez is elég volt, azt hiszem.
4: Tehát ott tartottunk, hogy megérkeztél Szóba már az olimpiára, amire emlékszel.
3: Arra, hogy rögtön kimentünk erre a folyóra, és akkor napi 2-3 edzésre elkezdtünk készülni. Tehát ugye az aklimatizáció nagyon fontos, hogy ott is ugye átálljon a szervezet arra, hogy ott terhelhető legyen. Az ottani edzések nagyon jól mentek, már akkor is. Előtte Olaszországból jöttünk haza edzőtáborból, ott is jól mentem. Kisebb válsérüléssel bajlódtam, néha ki kellett hagynom, de jól mentek az edzések, és nagyon jól tudtam magamra koncentrálni.
4: A kajakosok azon szerencsétlen sportolók közé tartoznak, mint a labdarúgók, a vitorlázók, meg nem is tudom, még vannak néhányan, akik úgy kimaradnak az olimpiából, mert a kajakenu versenyeket mindig messze a falutól, akár 40-50 vagy 100 kilométerre rendezik, és többnyire nem is benne a faluban laktok. Neked egyáltalán van bármilyen olyan igazi olimpiai élményed?
3: Szöul ebből a szempontból nagyon szerencsés volt, mert benn lakhattunk a faluba, és egy 15 perc buszozás volt a faluból, és nem tudtuk előtt, hogy mi az olimpia, hiszen a mi generációnknak ez volt az első igazi közös olimpiája. Hát a vaskutiék még meséltek ugye a moszkvai olimpiáról, meg erről arról, de ez az olimpia azt hiszem fantasztikus volt, mert egy nagy generáció volt ott. Összejöttünk egymással, mint sportolók, magyarok, borkaiék, a darnyék, és mindenféle olyan a kézilabda csapat, karcsapat, szóval egy nagyon rettentő jó csapat volt, és mentünk egymás versenyeire, bár én nem nagyon erőltettem, de voltunk, néztük ott a tévét, volt egy közös blokk, ahol laktunk, és akkor ott lenn néztük együtt a magyar sikereket. Nagyon-nagyon jó hangulat volt. Az nem volt olyan jó, hogy nekünk az utolsó napig mindenki, amikor már bevásárolt, csomagolt, érmet elrakta mindenki, akkor nekünk kezdődött. Tehát,
4: de ez mindig így van.
3: Mindig így van, és a kajakosok ez azért meg vannak edződve.
4: Azok hogy telnek azok az utolsó napok? Tehát amikor már végigjártad az úszók sikereit, meg a többiekét, és...
3: Szörnyű. Ennél szörnyű már csak az volt, amikor Barcelonába itthon néztem végig a sikereket. Egerszegi már 3-at nyert, amikor én itthon elkezdtem csomagolni, hogy megyünk ki. Szóval az még, az rosszabb volt. Ott nagyon-nagyon jó csapat volt, tehát az egész közösség nagyon jó volt.
4: Neked melyik a legfontosabb, vagy a legemlékezetesebb, vagy a legértékesebb olimpiai érmed?
3: Mindegyik, van 2 arany, 2 ezüst, mindegyik óriási értékű számomra, mert a barcelonai egyéni ezüstömet ugyanolyan nagyra tartom, hiszen egy nagyon rossz helyzetből álltam föl, és bizonyítottam önmagamnak is, hogy képes vagyok jól menni.
4: Sőt, nem is olyan rég egyszer, amikor beszélgettünk, azt mondtad, hogy ezt valamilyen szempontból még többre is értékeled.
3: Így van, mert akkor Szöulban én nagyon jó voltam a mezőnyhöz képest, és pusztán annyit kellett csinálnom, hogy hozzam önmagamat, és megvolt ettől a győzelem, tehát azt csináltam, amit tudtam, kit tudtam hozni magamból. Barcelonában ennél több kellett ahhoz, hogy én második legyek.
5: Szóval ez a négyes. Az egyik tag Hódosi Sándor, akiről semmit sem tudunk, de sajnos a csapattársak sem. Állítólag még az Interpol is körözi. Reméljük, ez utóbbi hír csak kacsa. De jöjjön a másik 2 tag a szöuli négyesből. Először Ábrahám Attila, majd Csipes Ferenc.
6: Én nagyon büszke vagyok arra, hogy olimpián tudtam nyerni. Borzasztó módon szerintem segíti az önbecsülésemet, vagy az önértékérzésemet. Ennek ellenére nem akarok a múltamból megélni, meg soha nem is akartam. Tehát ez inkább egy ilyen belső tartalékot ad. De az olimpiai bajnokok körét, még hogyha furán hangzik is, azt 2 csoportra osztanám, hogyha nem sértek meg ezzel sokakat, akkor vannak a sztárolimpiai bajnokok, és annak a úgynevezett mezei olimpiai bajnokok, és többnyire az ilyen csapatsportágokban, mondjuk kivéve ott is a labdarúgás, tehát mondjuk, hogyha ma megkérdeznék, hogy Szöulba ki nyert aranyérmet, már annak is örülnék, hogyha tudnák, hogy a férfi kajak négyest nyert, és ezt valaki mondaná, de hogy neveket felsoroljon, az nagyon pici a valószínűsége, tehát a legmegszállottabb sportrajongók azok, igen, meg néha tényleg fölismernek, még a mai napig beülök taxiba, és akkor mondja a taxis, hogy Ábrahám úr, emlékszem, meg kitűnő volt, az úgy jó, de nem ez az általános. Én azzal, hogy kajak négyesben lettem olimpiai bajnok, nem vagyok se Dargni, se Egerszegi, akik egyéni sportágba tudtak nyerni, és ez így van rendjén. Mielőtt kimentünk az olimpiára, akkor nem tudtam, hogy mire leszünk képesek, mert még csak felnőtt válogatott sem voltam először. Tehát nekem az olimpia volt a debütálás, és 2 számot indultam, 500 párost a Csipes Ferivel, ott a Fidel Laci volt az előző évben a partnere, és világbajnokságot nyertek, tehát ott is volt egy váltás. Azt se tudtam felmérni, hogy mit tudunk, meg igazából a négyest sem. Azt azért gondoltam, hogy jók leszünk. És ugye ott jött az előfutam, középfutam, akkor már érezni lehetett. Szóval mind a 2 számban aranyesélyünk volt, úgy gondoltam, hogy csak mi ronthatjuk el. Ez 500 páros meg is történt, az volt mondjuk az első olimpiai döntőm rögtön. Azóta is szégyellem magam, mert visszanézem az eredményhirdetést, és ott áll egy 21 éves tejfölös szájú újonc, aki bosszus képet vág, mert egy olimpiai bronzra futja csak. Nekem meg meggyőződésemmé vált, különösen Barcelona óta, hogy ez egy eltúlzott dolog. Én nem a bizonyítványt akarom magyarázni, de egy olimpiai bronz is szerintem baromi nagyszerű és nagy dolog. Sok ember cserélt volna velem, és egész egyszerűen szégyellem magam, hogy ott meg ilyen durcás képet vágok, hogy nem sikerült rögtön aranyat nyernem. És akkor gyakorlatilag ugyanez volt a négyessel, tehát a legjobb időt mentük a középfutamba, bár ezek mindig kajakba ugye ki van téve az ember a széljárásnak, soha nem lehet objektíven összehasonlítani, csak akkor, hogyha leállunk egymás mellé, aztán verseny van. És ami ott még borzolta a kedélyeket, az, hogy a Csipes borzasztóan leszerepelt egyesben, 9. lett, és rá 2 órára volt a négyes döntés, lelkileg úgy megzuhanva embert, én előtte nem láttam, utána is keveset. Hát amire életet lehetünk bele újra, vagy így mostuk a fejét, már így szóba meg vigasztalgattuk, hát ott annyira le volt kattanva, hogy azt hittem, hogy csak hárman megyünk fel a döntőre, mert hogy be se ül. Szóval, de szószoros értelmében. Azt azért csak összeszedte magát, és hát érezte azt, hogy a négyesbe azért más. Tehát ott mindig van az, hogy az ember lehet, hogy már egyesbe rég feladná, amikor négyesbe úgy átfut a fejé, hogy jó, hát magammal még kitolnék, de itt másik három ember is van. Minden úgy alakult, ahogy most magunkról beszélek, ahogy terveztük, és életem legkönnyebb győzelme volt. Ez is mindenkiből úgy megütközést váltott ki, amikor annak idején beszéltem. Mert utána azért még nyertünk háromszor világbajnokságot is, de mindegyik sokkal nagyobb fájdalom árán született, már úgyhogy nagyobbat kellett hajtani. Az olimpián olyan 3 perc fölé kerültünk valamennyivel, nem sokkal, tehát még 1 másodperccel sem, de én azt hiszem akkor, hogyha megkergettek volna bennünket, akkor olyan 2:55 körül tudtunk volna.

0: Olimpiai bajnokságot nyerni az mindig hatalmas boldogság, de talán nem járok messze az igazságtól, ha azt mondom, hogy neked ott Szöulban arra a négyes sikerre akkora szükséged volt, mint egy éhezőnek egy falat kenyérre.
1: Így van, mert három számot is indultam az olimpián, mind a háromba elméletileg volt aranyérem esélyem. 500 párosban Ábrahám Attilával harmadikok lettünk, egy szerencsétlen pálya beosztás miatt. 1001-esben ezüstérmes voltam előző évben, és egy gyakorlatilag nyertem már egyéniben világbajnokságot, négyesben is, párosban is, és ott is első kettőre volt esélyem, de ugye egész évben nagyon jó formában voltam, tehát az arany nekem állt igazság szerint, és a döntőben egész egyszerűen lemerevettem. 800-ig vezettem, és úgy lemerevettem, hogy mai napig nem tudom, hogy miért, ilyen apró sejtéseim vannak. Ott az a lényeg, hogy 9-ként alig bírtam bekeveredni, rá másfél órára volt a négyes, ahol már 4 éve nem kaptunk ki, és nem csak én, de a társaim is izgultak, hogy most ez múló rosszul lét, vagy hogy hát mi az Isten volt velem, de gyakorlatilag a négyesben semmi bajom nem volt, és majdnem, hogy rajtszél győzelmet arattunk.
0: Az nem lehet, hogy pszichésen roppantál össze? Tehát, hogy túl izgultad, mert hogy akkora volt rajtad a nyomás, a lelki ter, hogy neked így győzni kell, te vagy a kajak király, stb.?
1: Nem volt. Hát előző évben én ezüstérmes voltam. És gyakorlatilag már mindent megnyertem, amit lehetett. Tehát...
0: Csak az olimpiát nem.
1: Na de ennyire akkor az első VB-n is jöhetett volna ez a ter, meg a másik VB-n is, és soha nem volt a mai napig se előtte, se után, tehát nem voltam soha ilyen pszichés, tehát gyakorlatilag én mindig úgy voltam vele, ha már ott vagyok, én, itt nekem veszteni valóm nincs. Abszolút nem volt ilyen teher, főleg úgy, hogy mondjam, második időt mentem a középfutamba, tehát semmi okom nem volt rá. És ha valaki ilyen pszichés gát van, az nem 800-nál, hanem az már se tud rajtolni.
0: Úgy hallottam, hogy az egyes után majd, hogy nem úgy kellett a többieknek, tehát a másik háromnak életet leelni belé, tehát hogy te ott totál padlót fogtál, és teljesen magad alatt voltál, és nem volt túl sok idő arra, hogy téged úgy összekaparjanak, aztán sikerült.
1: Ez tényleg így volt, hát marha nagy csalódás volt ott hirtelen. Tényleg úgy voltam vele, hogy tényleg féltem, hogy a négyese jön össze, és akkor az ember most 4 évig megint várhat. Az a másfél óra, az rettenetes volt. Egészen addig, amíg vízen nem szálltunk négyesbe, és akkor ott eveztem újra, mentünk rajtgyakorlatot, bemelegítettünk, és éreztem, hogy semmi gondom nincs, úgyhogy... De maga az, amíg az öltözőbe ott pihentem, az tényleg kegyetlen volt. Én azt nem is tagadom. Tehát gyakorlatilag én megjártam a poklot meg a mennyet, hát ha egy olimpiai 9. helyet pokolnak lehet nevetni. Tehát gyakorlatilag a négyes után szerintem még felszabadultabb lettem volna, mint ha megnyerem az egyest is, mert akkor olyan, hát simán jött ezt is, mind a kettőt bepuszítam, és akkor... De így, hogy gyakorlatilag tudom, hogy benne van a pakliba ilyen is, hogy lehet, hogy előző nap te vagy a legjobb, meg másnap te lennél, de aznap agyonvernek, és rá azért másfél óra múlva sikerül még a csapatban is nyerni, tehát gyakorlatilag még szerintem jobban örültem így az olimpiai győzelemnek.
2: Szöul kardcsapat. Nébal György, Dr. Gedővári Imre, Csongrádi László, Bujdosó Imre és Szabó Bence. Utóbbi kétszeres olimpiai bajnok, és őt majd a jövő héten hallják a barcelonai olimpiával foglalkozó műsorunkban. De most jöjjön a másik négy társ a legendás karcsapatból, először Nébal György.
3: Azt hiszem, hogy a szöuli olimpia csapat kardöntőjének ön volt az egyik főszereplője.
4: Ha lehet főszereplőnek nevezni azt, aki a felénél abbajta tunék, gyakorlatilag 2 győzelem után a harmadik asszomba lesérültem, és helyettem Csongrádi Laci állt be, és mint a, már tudjuk az eredményt, nagyon jól helyettesített, ha szabad így mondani. Ez is szinte sorsdöntő asszó volt, hiszen 8-4-re vezettek a szovjetek. Kellett 4 asszót nyernünk ahhoz, hogy olimpiai bajnokok legyünk. Ebből a Laci egyet nyert helyettem, úgyhogy le a kalappal a csapat előtt és a Laci előtt is.
3: Gondolta arra valaha, hogy mi van akkor, ha nem sérül meg és ön vív tovább?
4: Hát az igazság, ez így eszembe se jutott. Én úgy érzem, hogy jó formában voltam én is, elég jó formában volt a csapat is. Azért mondom, hogy elég jó formában, mert azért a 8-4 azért az nem azt jelenti, hogy kirobbanó formában voltunk, akkor lettünk volna abban, mi vezetünk 8-4-re. De hát, mint ahogy látjuk, több példa is mutatja, egy versenynek akkor van vége, hogyha lefújja a bíró. Mondjuk fociba itt is 8-4, az mondjuk ritkaság, hogy innen föláll egy csapat. Én azt hiszem, hogy együtt volt a csapat is, a közönség is nagyon jó volt, mindenki nekünk szurkolt, így sikerült ez a bravúr.
3: Volt olyan pillanat, mikor azt hitte a döntőn, hogy már elúszott?
4: 8-4-nél megfordult a fejembe, én megmondom őszintén, amikor lejöttem a pásra, akkor azt mondtam mindenkinek, hogy egy-egy asszó van hátra, mindegyiket meg kell, arra az egyre figyeljen oda, nehogy azt mondják, hogy olyan rossz érzés lejönni vesztesen, mert hogyha valaki kikapott, akkor abban a pillanatban az olyan, mintha elvesztette volna az olimpiai bajnokságot, hiszen ő vívta akkor az utolsó asszot, és nincs tovább. Tehát ennél nincs rosszabb érzés. Azt mondtam, jó, lehet, hogy kikaptunk 8-4-nél, de ne rajtad menjen el, úgy álljál föl mindig. És mindegyik valahogy úgy érzem, hogy tényleg így állt fel a pástra, és azt az egy asszót hozta. Aztán, amikor a utolsó asszóba a Gedővári Imre vívott, és vezetett ellene, azt hiszem, 3-1-re az ásán, akkor már nagyon úgy éreztem, hogy tényleg visszajöttünk és nyerhetünk, akkor viszont azt mondtam, hogy most már, ha idáig fölküzdöttük magunkat, akkor nem nézem meg, ahogy kikaptunk erre, kimentem a teremből, kisantikáltam, és hát onnan úgy hallgattam az aréna zúgását, mert abból is le lehetett mérni, hogy kiadja a tust, hiszen hogyha mi adtuk a tust, akkor üvöltött mindenki, az oroszok adták, akkor csendesebb volt.
3: De mit csinált kint a folyosón? Ült?
4: Nem, a folyosón ott bicegtem jobbra-balra, hát azért ideges voltam, ülni nem tudtam, és aztán végül is kiegyenlített az Imre, az utolsó tus előtt a kedvezményezettség az alsánál volt, tehát a mindent eldöntő tusnál, és akkor azt mondtam, hogy erre viszont kíváncsi vagyok, hogy most kikapunk vagy nyerünk, és kezdtem el úgy, ahogy berohanni, de annyi ember állt előttem, hogy én végül is direktben nem láttam a tust, amit adott a Gedővári Imre.
3: Le tudott egyáltalán rohanni? Amikor Gedővárit a levegőbe dobálták, ön nem is volt ott?
4: Én aztán az az igazság, amikor már a levegőbe dobálták, már nem szaladtam oda, mert eltöltött egy olyan öröm megnyugvás, hogy fogtam, és akkor már tényleg leültem. Úgyhogy akkor így jött ki rajtam, azt hiszem az öröm, hogy leültem, és el voltam ott magamba.
5: Földobják a lapocskát. Háj, ettől féltem. Ettől féltem. A kedvezményezettség alsán oldalán, és Gedővárinak most védeni kell, és csak utána visszavágni. Nincs más megoldás. Itt a támadónak van igaza. Egyetlen tus dönt az olimpiai aranyérem sorsáról. És rajta után elindul a szovjet. Gedővári vajon átveszi a maga a támadást? Vajon két üteműnek ítélje meg a szovjet vívó támadását a zsüri? Nem mer dönteni? Nem mer dönteni? Nem mer dönteni a zsüri? Nem mer dönteni? És megvan! Megvan! Megvan, olimpiai bajnok Magyarország, olimpiai bajnok a magyar kardválogatott. Rohannak a pást, a Gedővári elmerte vállalni ezt a kockázatot. Kedves hallgatók, hogy elővágott a szovjet vívónak akkor, amikor elindult. Elővágott, és az elővágás ül, tusarányjal 8-8-nál, mi vagyunk a jobbak.
6: Meghallgatva újra ezt a fölvételt, amely rólad szól, és a ti dicsőségetekről, nem emelkedik még meg egy kicsit az adrenalin szinted?
1: Dehogy nem. Amikor meghallgatom, vagy megnézem esetleg videón, hogyha kezembe kerül a felvételt, akkor hát ideges leszek azonnal, de ott egész más volt magán az olimpián.
6: Hiszen akkor egyetlen egy tetre, egyetlen egy akcióra koncentrálsz az ellenfélre. Mondd, látod az arcát egyáltalán? A szemét?
1: Csak a szemét nézzük az ellenfélnek. Legalábbis aki rutinosan vív, az a szemét nézi, és abból lehet reagálni az ő mozdulataira. Lehetett látni. A sápadtságát azt nem.
6: Valami egészen földön túli állapotban vívtál, mintha a pást fölött lebegtél volna. Transzban, azt is mondhatnám. Azt hiszem, bűvölted egy kicsit alsánt.
1: Én az alsánnal szerettem vívni azelőtt is, és elég sok asszót vívtunk egymással. A szerencsém az volt talán az asszóba, illetve az utolsó túsba is, hogy az alsán félt az egész asszó folyamán. Ezt lehetett érezni rajta.
6: Te nem féltél?
1: Nem, hisz olyan gyorsan történt az egész, hogy vezettek 7-3-ra, hozzá kell tenni, hogy abból volt 5 vagy 6-5-4-es vereségünk, ami nyugodtan lehetett volna fordítva is, és pillanatok alatt 4-8-ról a srácok a kitűnő vívással, a Csongrádi László, Bújdosó Imre, a Szabó Bence, aki egyébként is kitűnően vívott a döntőbe,
6: Hát Nébald is tagja volt a csapatnak, csak őt le kellett cserélni sérülés miatt.
7: Igen, és ő is nagyon jól vívott egész nap folyamán. És talán ezt, hogy a Nébald Gyuri, aki egy húzó embere volt a csapatnak, sérülés miatt 3 hétnél cserélni kellett, és bejött a Csongrádi Laci. Ő annyira fölhúzta a csapatot ezzel a beállítással, ezt nem tudta képzelni, hogy kikapunk. És ezt pillanatokat ugye győztek előttem a srácok, ezzel csak ott álltam a páston, hogy most már csak nekem nyernem kell, teljesen mindegy, hogy mire, mennyire. És hát végül sikerült.
6: Imre, nem nyomja agyon a versenyzőt a teher, az a súly, ami a válladon van, hiszen ott a helyszínen, hogy őrjöngtünk a lelátón, látja a világ ezt a döntőt, Magyarországon milliók hallgatják, közlekedési dugó volt éppen emiatt a közvetítés miatt, nem akartak bemenni az emberek az alagútba, meg akarták várni a végét, tehát hallatlan terhelés ez, egyetlen ember vállán, el lehet ez viselni?
7: Szerintem doppingolja az embert, mert egyrészt ekkora közönség előtt, mint ami ott Szőulba volt, soha nem vívtunk. Voltam olimpián egy páron, meg világbajnokságon is, de ilyen hatalmas közönség, és ugye ez olyan időpontban volt, amikor a magyarok is már szabadok voltak, mert lementek a napi versenyek, és tele volt magyarral, vízilabda csapattól kezdve, de az összes sportoló, aki tehette, átjött oda hozzánk, és közel volt a faluhoz a vívóterem, de eszméletlenül doppingolta azt hiszem az egész csapatot. Igazából el nem tudtuk képzelni, hogy kikapunk, avval együtt, hogy nem álltunk jól. Szerintem pöldobott, én igazából nem voltam izgatott maga az utolsó asszó. Izgatott akkor vagyok, amikor meghallgattam ezt, és azt a tust megítélni, amit a Bertyi az utolsó tust megítélt. Én nem hiszem, hogy én, mint zsűri, megítéltem volna.
6: Nem adtad volna meg magadnak.
7: Igen.
6: Egyébként te voltál a legöregebb róka a magyar delegációban, tehát talán hozzá voltál már szokva a nemzetközi atmoszférához, és ehhez a nagy-nagy teherhez.
7: Igen, egyrészt a legidősebb olimpiai bajnok voltam Szőulban, és 37 éves voltam, ez volt az utolsó asszóm, és a versenyzői pályafutásom vége volt. Erről mindig az jut eszembe, hogy az Egerszegi Krisztina 14 évesen nyert olimpiát, ő volt a legfiatalabb olimpiai bajnok, de még annyi szál köt az Egérhez, hogy ő akkor született, amikor én megnősültem. Úgyhogy érdekes volt, hogy 2 olimpiai bajnok egy csapatba, ő akkor született, amikor én nősültem, én 37 éves voltam. Ezt utána még évekig mindig, amikor az Egér versenyzett, ugye én sportvezetőként voltam még kint 2 olimpián, mindig emlékszem, megláttam az Egért versenyezni, mindig eszembe jutott a szőuli olimpia.
2: A lassan egy évtizede Németországban élő Bujdosó Imre következik.
8: Volt ott 6 darab 5-4-es vereségünk, ami azt jelentette, hogy éppen hogy hajszálon csúsztak el ott a mérkőzések, ami azt jelenti, hogy ha már 3-ot fordítva lett volna, ami egészen más eredmény lett volna. Mint hogy az életben mindenhez szerencse is kell, és a végén összességében nekünk volt több szerencsénk, de ott a mérkőzés elején sajnos nem mellettünk állt.
9: És miről esett szó 4-8-nál?
8: 4-8-nál volt, hogy a Gyuri megsérült,
9: így van.
8: Gyakorlatilag egy kényszerű cserét kellett, hogy végrehajtson Kovács Tamás szövetségi kapitány. Ami lehet, egyébként hozzáteszem, hogy nagyon sokat lendített, mert hát ugye a Csongiról mindenki nagyon tudja, hogy nagyon harcos, nagyon kemény kis emberke volt, és valahogy onnan úgy zsinórom ez minden.
9: De mikor hitték el azt, hogy meg lehet? Mert hát ugye itt arról volt szó, hogy a szovjeteknek gyakorlatilag 4 mérkőzésből egyetlen egyet elég megnyerni, és vége van mindennek. Tehát még 7-8-nál sem volt biztos, igaz, hogy a lélektani előny az már mindenképpen a magyarok mellett szólt.
8: Egy az ugye már azóta eltelt egy pár év, de hogyha nem telt volna egy pár év, akkor is. Én úgy gondolom, hogy az összes ilyen dolognál sok okoskodás vagy higgadt fejjel nagyon szép megfogalmazványokat lehetne mondani, hogy hát persze, hogy hittük, csináltuk, gondoltuk. Én úgy vélem, hogy ennél egy kicsikét az egyszerűbb a dolog, mert akkor, amikor az ember ott van, és főleg egy ilyen küzdősportnál, nem igazán van arról idő, hogy az ember most azzal foglalkozik, hogy elhiszük, hogy nyerünk, hogy bízunk abból, hogy nyerni fogunk. Egyszerűen mindenki csinálja maga dolgát, ugyanúgy harcol, addig, amíg az utolsó találatot a zsűri ki nem mondja.
9: És ez így volt, és ez Gedővárinak volt.
8: Igen, és hát mondjuk véletlen azért is emlékeznek ugye Gedővár Imrére, mert hogyha megnézzük az Imrének a pályafutását, azért ő előtte egy olyan jó 10-12 éven keresztül szinte koronázatlan király volt.
9: És neki tulajdonképpen ez volt a
8: Itt volt az, ahol ő letette a kardot, és többet nem is vett a kezébe. Nagyon szép pályafutás befejezése így, azt hiszem.
9: Németországban mennyire tudják Bujdosó Imréről, hogy olimpiai bajnok, és jelent-e ez valami megbecsülést, könnyebbséget, tiszteletet?
8: Mindenféleképpen jelent valamit, bár hozzáteszem rögtön, hogy ez csak úgy jelent valamit, hogy ebből megélni nem lehet. Most én ugye most már 7. éve vagyok itt Németországban, én ezt mindig úgy fogalmazom, hogy egy nagyon jó belépőkártya az, hogy valaki olimpiai világ és Európa bajnok, viszont utána a munkájával ki kell azt érdemelni, hogy nem véletlen az, hogy ezeket az eredményeket elérte. Tehát gyakorlatilag, hogy ha én most csak abból próbálnék megélni, és nem veszem a dolgomat, és szép szóval mondva szorgalmasan nem dolgozom, ez a cím sokat nem jelent.
2: És végül ebből a csapatból következzék a csereember, a bravúros beugró Csongrádi László.
10: Nekem az egyetlen olimpián volt, és volt olyan szerencsém, hogy sikerült azt hiszem a legszebb eredménnyel hazajönni. Amit lehetett, azt kihoztam ebből a lehetőségből.
11: Szerencse volt?
10: Ez mindenképpen szerencse. Azt hiszem, hogy azért ezt nem lehet letagadni. Az én pályafutásom, meg az én szerepem ebben az egészben egy picit talán tőlük eltérő. A szakemberek nem bennem látták a nagy megoldást, soha nem látták bennem a nagy megoldást, és valahol mégis az élet hozta, szerencsém volt, hogy a nagy megoldás valahol mégis tőlem indult, vagy belőlem robbant ki.
11: A döntő is ez segített, a te fanatizmusod, amikor fordítottunk?
10: Én azt hiszem, igen. Amikor én ott szerephez jutottam a döntőben, akkor szinte senki nem gondolt arra, nem is gondolhatott arra, hogy ott mi még nyerhetünk.
11: Te gondoltál rá?
10: Nem. Nem, én ott arra gondoltam, hogy én nyerjek, és volt bennem egy olyan kép, hogy tudjuk azt, évvégén általában mutatják a sporteredményeket, és mindig az utolsó mozzanatokat mutatják. Mondom, ha már kikapunk, akkor engem nem utassanak.
11: Mi volt az első pillanat, amikor megfordult a fejedben, hogy itt akár még az arany is meg lehet?
10: Ez folyamat volt itt, nem tudom. Nyilván, amikor már egy-két mérkőzés volt vissza a végétől, akkor már hittünk benne, de igazából az Imre, a Gedővár Imre mérkőzése volt. Abban egy élet sűrűsödött össze abban a meccsben. Fantasztikus volt az, hogy egy ilyen képességű sportoló, aki tudtuk, hogy az utolsó lépéseit teszi a vívópáston, nyerhette volna nekünk a csapatot. Úgy is indult, hogy nyeri, aztán elbukja, aztán visszahozta a halálból, aztán utána igazságosan, igazságtalanul újra hátrányba keveredett, újra kiegyenlítette, majd a végén penge élen táncolva neki sikerült.
11: Gondoltál arra, hogy mennyi minden múlt azon az utolsó találaton, tehát a te életedben, hogy arany vagy ezüst nagyon sokat számított szerintem?
10: Remélem, és én azt hiszem, hogy ez az igazság. Az emberi tartalmaimat ez nem változtathatta meg. Nagyon nagy önbizalmat adott az élethez, nagyon nagy megnyugvást adott az élethez. Vannak olyan tartalmai ennek az eredménynek, ami hosszú ideig elkísér még, de különösképpen azért ez nem változtatta meg az életemet.
11: Mikor találkoztatok így jötten utoljára?
10: Hú, nem tudom. Hát azért elő szoktunk fordulni egymás köreiben. Friss, szinte kivétel nélkül mind az ötünknek a jelenléte bennem, tehát találkozunk. Szinte napi kapcsolatunk van némelyikkel. Mindenkinek megvan a maga élete.
11: Barátok vagytok, vagy sporttársak, vagy inkább olyan emberek, akiket egy kellő pillanatban összehozott a sors?
10: Nyilván más a barát fogalma, más a kategóriája. Mi összetartozunk. Megvan mindegyik társamról a magam véleménye, elhelyezem őket az érzelmi és fizikai életemben. Mindegyik más. Zseniális képességű emberek a maguk nemében, és én azt hiszem, hogy ha valamilyen oknál fogva egyszer természetesen ennek is eljön majd az ideje, remélem nagyon sokára, bármelyik kiválik közülünk, akkor egy nagyon nagy űr keletkezik, mert ők az enyémek.
9: Siki Andrisnak gratuláció! Mert nézzük az eredményeket. A japán Nakadó név 6-0-ra verte. Micsoda különbség! A kínai Yan Changling ellen 10-2-re vezetett, amikor két vára fektette. A nyugatnémet Yildiz 5-30 másodperc elteltére 5-1-es sikervezetésnél leléptették. Salah ellen 4-0, illetve 16-0 az eredmény. Most pedig 9-0-nál egyszerűen a bolgár feladta. Fantasztikus teljesítmény ez!
12: majdhogy nem hegedűs Csabai méretű, mint amilyet 1971-ben a szófiai világbajnokságon produkált, és íme örömmámorban rohan oda Sike, ezt nem látják otthon a televíziónézők, rohan oda örömmámorban a magyar tábor elé, egy hátraszaltót csinál. Gratulálunk Sike András, magyar zászló a kezében, körbefutja az átszőnyeget, nem azt a szőnyeget, ahol győzött, hanem a semleges szőnyeget, a magyar szurkoló tábor előtti szőnyeget, és hadd mondjam el, hogy előtte már hegedűs Csaba nyakába ugrott Sike. Hely, azt a kutyafáját!
2: Szóval Sike András Szöulból, a birkózó teremből.
13: Második és ötödik hely közé voltam betervezve.
14: Mit jelentett a számodra, hogy hát igazából az addigra már kétszeres világbajnok Komáromi Tibortól, vagy éppen ugye a 86-os budapesti világbajnokság győztesétől, a mostani főtitkártól Gáspár Tamástól várta mindenki azt, hogy a birkózó sport hozza a maga aranyát. Ezzel hogy voltál, hogy hát én is itt vagyok, egy Sike András, mégis mit képzeltek, vagy pedig úgy voltál vele, hogy ez leveszi a válladról a terhet?
13: Különösebben nem zavart, hogy őtőlük várták a jó eredményt. Úgy gondolom, hogy abba a csapatba rajtuk kívül legalább 5-6 ember volt beleértve engem is, akik éremesélyesek voltak. Úgy érzem, hogy hogyha egy kicsit szerencsésebb, talán a Bódi Jenő is érmes lehetett volna, a Takács Jani is. Szóval nagyon jó csapatunk volt akkor. Hál' Istennek én lettem pont Szöulba, akinek sikerült, de nagyon jó csapatunk volt abban az időben. Két csoportra volt hozva a mezőny, tehát A és B csoportra, és nyilvánvaló, hogy nem volt mindegy, hogy melyik csoport az erősebb, melyik a könnyebb. Az igazság, hogy akkor még nem is volt ennyire sűrű a mezőny, mert a Szovjetunió felbomlásával most iszonyatos, hogy milyen jó birkozók vannak már egy-egy világ meg olimpiai bajnokságon. De hát azért voltak ott jó emberek. Az én ágamra került a 87-es világbajnok francia versenyző és a világbajnoki második német versenyző. Azon kívül a későbbi olimpiai bajnok, aki aztán a atlantiai olimpián a Rebka Attilát vert elő, akkor még fiatal volt, a lengyel Volni. Volt az én ágamon egy jó képességű finn, aki szintén Európa-bajnok volt előző évben. A másik ágon viszont a szovjet, bulgár és koreai volt. Jobban örültem ezeknek, mert igazából a szovjetekkel nem nagyon szerettem birkózni. Elégedett voltam a sorsolással, és sikerült a németet is megvernem. A franciát elvert előttem egy iráni, vagy iraki, nem is tudom, és akkor utána én azzal birkoztam a döntőbe jutásért.
14: És a döntőben is elkerülted végül is a szovjet versenyzőt, de hát az, aki egy szovjetet meg tud verni, ő csak nagyon jó birkózó lehet.
13: Balov. Ő 85-ben világbajnok volt, és azon a világbajnokságon az első fordulóban birkózott velem. Ott 4-0-ra vert el. És utána én nem is láttam őt, a bulgárok mást hoztak. Meglepetés volt, hogy őt hozták az olimpiára. De aztán nagyon simán vette az akadályokat, a másik ágon elverte ő is a szovjetet, a koreait, és simán döntős volt. Itt tartottam nagyon a meccstől, de úgy gondoltam, hogy vissza tudok neki vágni 3 évvel előtti vereségért, és hál' Istennek sikerült.
14: Hát méghozzá elég alaposan sikerült, azt hiszem, hogy olimpiai döntőben nem szokás valakinek ennyire kikapni, mint ahogy a bulgár kikapott tőled.
13: Igen, nagyon megleptem ezzel az emelés-pörgetés kombinációval, az első menetben kétszer is meg tudtam csinálni vele, ő se számított erre. És utána a második menetben már lényegében nem történt semmi, sőt ő egy idő után vissza is lépett a mérkőzéstől, de már nem hiszem, hogy történt volna bármi is abban a menetben, mert már én az eredményt tartottam volna. És úgy éreztem, hogy nem tudta volna már azt a nagy pont előnyt behozni. Én nagyon jól tudtam elviselni ezt, hogyha komoly tétel tudtam birkózni. Tehát inkább voltam egy olyan versenyen gyengébb, aminek igazából nem volt tétje. De hogyha komoly tétel kellett birkózni, akkor az mindig plusz energiákat mozgósított bennem.
15: Az ezredfordulón készült egy évszázad olimpiai aranyérmesei című műsor Szöulla foglalkozó epizódját hallhatták az elmúlt szűk egy órában, és előtte is azzal az olimpiával foglalkoztunk, amely 1988. szeptember 17-én kezdődött, és amelyen a magyar küldöttség 11 aranyérmet, 6 ezüstérmet és 6 bronzérmet szerzett, és akkor hangozzanak el a magyar érmesek 1988-ból. Aranyérmet szerzett Sike András birkózásban, Gyulai Zsolt kajakkenuban, a kajak négyesünk 1000 méteren Gyulai Zsolt, Csipes Ferenc, Hódosi Sándor, Ábrahám Attila, öttusában egyédiben Martinek János, és aranyérmes lett az öttusa csapatunk is, Martinek János, Mizsér Attila, Fábián László összetételben. Aranyérmet szerzett 88-ban Borkai Zsolt tornában, férfi lólengésben, Szabó József, Szabó Joe úszásban, férfi 200 méter mellen, Darnyi Tamás, férfi 200 méter vegyesúszásban, Darnyi Tamás, férfi 400 méter vegyesúszásban, és Egerszegi Krisztina, szintén úszásban, női 200 méter háton, hát ez volt az első aranyérme a kicsi lánynak, akkor még kicsi lány volt, később Krisztina királynő lett, és ne feledjük el, hogy vívásban a férfi kartcsapat is aranyérmet szerzett. 88-ban Nébald György, Szabó Bence, Bujdosó Imre, Gedővári Imre és Csongrádi László összetételben. Ezüstérmet szerzett Komáromi Tibor birkózó, a női kajak 4-es 500 méteren, Géci Erika, Mészáros Erika, Rakusz Éva és Kőbán Rita, Messzi István súlyemelésben, Jacsó József szintén súlyemelésben, akkor még súlyemelésben jók voltunk, Gütler Károly és Egerszegi Krisztina úszásban, és bronzérmet szerzett ökölvívásban is a Szegi Róbert, hát igen, azóta ökölvívában is nagyon-nagyon várunk érmeket. Bronzérmet szerzett kajakkenuban a kettesünk 500 méteren Ábrahám Attila és Csipes Ferenc, sportlövészetben Kovács Zoltán, szintén sportlövészetben Záhonyi Attila, bronzérmet szerzett a férfi tőrcsapat Érsek Zsolt, Szekeres Pál, Szele István, Busa István és Gátai Róbert, a női tőrcsapat Jánosi Zsuzsa, Stefan Egertrud, Szőcs Zsuzsanna, Tusák Katalin és Kovács Edit. Tehát a szőli olimpia 1988-ban Magyarország 11 aranyérmet, 6 ezüstérmet és 6 bronzérmet szerzett. Ezúttal is gratuláció a 88-as olimpia hőseinek, önöknek pedig ott a készülékek mellett köszönet, hogy velünk tartottak. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserzsés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
16: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
17: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
16: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az Eto már a bajnokság elején letudja a nehezebb párharcokat a férfi kézilabda bajnokságban. Ezúttal a Tatabánya vendégeskedik a Rába partján. A labdarúgó élvonal 8. fordulójának nyitányaként az elsőhöz látogat az utolsó. Puskás Akadémia Kispest Honvéd OTP Bank Liga mérkőzés ma 18 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
18: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
16: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
19: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai vendégünk Babos Rita, többszörös magyar bajnok, atléta, fotós, edző, önkéntes, és majd még kibontjuk, hogy mi minden. Székesfehérváron a Bregyó közi sporttelepen beszélgetünk, mert egy versenyre készültök. És ha én jól emlékszem, akkor te Csornán születtél, ott is nőttél fel, és az édesapád testnevelő tanár, atléta edző volt, ami akár ki is jelölte az utadat rögtön az elején.
20: Igen, Csornán nőttem föl. Édesapám sportolóként is aktív atléta volt, illetve testnevelő tanár és atléta edző. Ennek ellenére hagyták, hogy megtaláljam az utamat. Ezért egyébként nagyon hálás vagyok, hogy nem az történt, hogy na akkor ő atléta volt, akkor én is atléta kell, hogy legyek. Beirattak 7 évesen néptáncolni, ami egy rendkívül jó alapot adott nekem mindenhez, ezt 11 évig csináltam. Mellette kézilabdát kipróbáltam, kosárlabdát kipróbáltam, majd, ha jól emlékszem, 7. koromban jött a kérés, hogy a soproni sportiskolába kellene még egy ember a csapatba, hogy tudjanak indulni csapatbajnokságon, és gyorsan leigazoltak, és akkor kapásból egy távolugró csapatbajnoki címmel indítottam az úgymond atléta pályafutásomat, és hát igazából ezutáni első egyéni verseny volt az, ami döntött, hogy én az atlétika mellett fogom letenni a voksomat, mert az első országos diákolimpiámat is sikerült megnyerni távolugrásba, úgyhogy ez volt a mérföldkő, ami az atlétika mellett tartott.
19: Találtam olyan adatot, hogy a Győri Dózsában is igazolt versenyző voltál. Sopron, Győr, Székesfehérvár, Csorna, ez egy ilyen elég szabálytalan négyszög.
20: Hát igazából a Sopron ugye úgy indult, hogy amikor én elkezdtem atlétizálni Csornán, ott már atlétika szakosztály akkor nem működött. És édesapám volt tanítványa, Német Gyula, kiváló volt távolugró, csinálta akkor Sopronban az atlétikát, és gyakorlatilag adta magát, hogy akkor legyen egy egyesületem, és oda mentem. Nagyon sokat köszönhetek nekik, nagyon jó évek voltak, ugyanúgy a Csornán készültem, de soproniakkal versenyeztem egy remek csapatban. Nagyon sok élmény, nagyon sok jó eredményt köszönhetek ennek az időszaknak is. Majd amikor a Széchenyire mentem környezetmérnöki szakra, akkor igazoltam át Győrbe a Győri Dózsához. Ugye adta magát, hogy akkor ottani helyszínen tudtam edzeni Győrben, oda jártam iskolába, úgyhogy így indultak a győri évek. Ott is eltöltöttem nagyon sok évet. Egy időt úgy csináltam végig, hogy a sport mellett már elkezdtem edzősködni is, és ezután kerültem Székesfehérvárra, ahol pedig itt ragadtam.
19: Hogy jönnek a szakágak sorban az életben? Mert ugye itt vannak horizontális, illetve vertikális ugrások például, de ugyanakkor bejöttek a rövidebb és a középtávú futások is, magyarán több próba. Szóval, hogy rakódtak egymásra a szakágak?
20: Ez nagyon érdekes volt. A szívemhez legközelebb álló az valamiért mindig a magasugrás volt. Már a korai sikereim is oda is, tehát onnan is vannak, de ugye az első komolyabb eredmény az távolugrásban született az országos diákolimpián, illetve a csapatbajnokságokon távol hármas ugrásba indultunk a soproni színekben, úgyhogy ott igazából ennek kedvéért kezdtem el hármast ugrani, mert akkor az egyik csapatba szintén kellettem, és hát ez is egyrészt megtetszett, másrészt eredményesnek is bizonyult, úgyhogy így valahogy párhuzamosan bővültek ezek a dolgok. Szintén egy csapatbajnokság miatt kezdtem el a több próbát, amit akkor meg is nyertünk, és így igazából valamiért mindig olyan izgalmas, sokoldalú, változatos volt az, hogy én több mindent csinálok. Nyilván azért, aki ismert, tudja, hogy dobóalkatnak nem mondhatnám magam, tehát a hét próba az inkább az ilyen csapatszintű versenyek és a kiegészítés miatt volt nagyon jó, a futóugró számokban voltam ügyesebb, a dobásokban kevésbé, de a hét próbához is nagyon szép emlékek fűznek, mert első osztályú Európa kupán volt egy óriási élményem, amikor harmadikak lettünk csapatban. Ott azon a versenyen a magasugrásban én bizonyultam a legjobbnak, úgyhogy ehhez is fűznek remek emlékek.
19: Az edzés rendszer vagy módszerek miatt is kérdezem ezt, mert egy több próbázónak egy kicsit olyan, mint az öttusázó, hogy annyi mindenből kell jónak lennie, annyi mindenre kell edzenie, hogy lehet például beosztani mondjuk egy napot, hogy akkor ma mit gyakorolunk, hogy nehogy valami sérülés legyen, vagy egy hetet például, hogy mondjuk ha a hétvégén verseny van, akkor mi az, ami talán kevésbé megy, és azt gyakoroljuk, mi az, ami jól megy, és ott már csak csiszolgatni kell.
20: Hát az az igazság, hogy ugye a főversenyszámom az végig a magasugrás és a hármasugrás voltak. Nem feltétlenül mondják sokan, hogy ez így összepasszol, de valamiért nekem működött. Egy kicsit furcsa, igen, de működtek. Ezek voltak a fő dolgok, mellette remek kiegészítés volt ugye a távolugrás alapból, illetve a gátfutás. És őszinte leszek, a többire óriási hangsúlyt nyilván nem fektettünk. Gyakoroltam, készültem, de a felkészülésem az soha nem arról szólt, hogy én egy hét próba felkészülést csináljak végig, hanem elsősorban az ugrószámokra készülve, a többit kiegészítésként használva csináltam. Hát az, hogy így is befértem a csapatba, az nyilván valahol szerencse is, vagy mindig ugye mezőnyfüggő is volt, de én ezt mindig lehetőségnek és mindig egy ilyen plusz dolognak fogtam fel.
19: Kik voltak akkor a versenytársaid, vagy akár esetleg válogatott szinten a csapattársaid, gondolok itt, akár Zsivoszki Farkas Györgyre, vagy Krizsán Kszéniára, akik az utóbbi időben, Nemes Rita, akik jól teljesítettek?
20: Igen, pont amit az előbb említettem, hogy óriási élmény volt ez az Európa Kupa bronzérem. Ott Györgyivel és Kszéniával voltam egy csapatban, úgyhogy ez duplán megtisztelő volt, mert azért Györgyi már akkor is nagyon magas szinten űzte, a korosztályában Ksénia is, és hát ugye tudjuk, hogy milyen fantasztikus eredményeket értek el. Úgyhogy nekem ez egy óriási megtiszteltetés volt, hogy velük egy csapatban állhattam föl a dobogóra.
19: Hogyha az eredményeidet nézzük, akkor a World Athletics ugye nyilván tart mindent, még a szívverésedet és a pulzusodat is. 13.62-t találtam hármasugrásban, magasban 1.87-et, távolban pedig 6.21-et. Hogyha megnézzük a most hétvégén lezajlott világdöntőt, atlétikai világdöntőt, akkor lehet, hogy ezekkel az eredményekkel nem tudtál volna $150,000 nyerni, mint ahogy tették azt mások, de ahhoz képest jó eredménynek számítanak, hogy már jó néhány éve nem vagy aktív atléta. Volt valamilyen célkitűzésed annak idején, bármilyen számban, mondjuk centiméterben, vagy mondjuk futás esetén másodpercben?
20: Szerintem minden atlétának vannak célja is, meg álma is. Én nagyon-nagyon szerettem volna 190 centit megugrani magasba, illetve hát hármasugrásban a bűvös 14 méter, ami ugye egyébként az országos csúcs is. Tehát nyilván azért ez ott szerepelt a vágyaim között. Sajnos az utolsó pár évben eléggé meghatározta a felkészülést és a versenyzést, hogy egy nagyon makacs Achilles problémám volt, úgyhogy igazából ezért is kellett abba hagynom. Ezek a dolgok ugyan nem jöttek össze, de annyira sokat kaptam az atlétikától, hogy úgy érzem, hogy igazából hiány, tehát olyan szintű hiányérzetem, vagy ilyen kis tüske bennem nem maradt.
19: Hogyha globálisan nézzük ezt a két szakágat, mondjuk a hármast, illetve a magas, de akár tekinthetjük a távolt is, ugye magasban most, ha maradunk ennél a világdöntőnél, 199 körül lehetett nyerni, ugye Mahucsik annyival nyert, Olisz Léger ezt nem tudta őt tovább sarkalni, vagy tovább srófolni a távolságot, és ilyen 6-90 táján lehet távolugrással nyerni. Ha ránézünk a magyar atlétikára, akkor a hölgyeknél van valaki, aki most a közeljövőben esetleg megközelíthetné ezeket az eredményeket magasban. Ugye van most már egy fiatal tehetségünk. Távolban is vannak olyanok, akik a 660-at, 680-at ostromolják körülbelül, de van erre reményünk, esélyünk?
20: Hát igyekszem figyelni és nyomon követni egyébként a fiatalok fejlődését, és én nagyon-nagyon szurkolok, és nagyon bízom benne, hogy Bátori Liliannának ez sikerülni fog. Fantasztikus. Tehát nekem nagyon-nagyon tetszik, ahogy ugrik, nagyon tetszik, ahogy versenyzik, és ahogy tudom, a korosztályos világversenyeken is mindig követem, és próbálom élőben nézni. Számomra ő a, nem tudom, nem is titkos, hanem nekem ő a favorit, aki nagyon bízom benne, hogy ezeket el fogja érni.
19: Távolban esetleg?
20: Báhidi Farkas Petrának vannak ugye most jelenleg nagyon jó eredményei. Bízom benne, hogy neki is sikerül tovább lépni és megközelíteni, de azért ezek már nagyon komoly szintek, úgyhogy igazából erről inkább ők tudnának nyilatkozni, hogy mi kell ahhoz, hogy ide eljussanak, de én nagyon szurkolok nekik.
19: Babos Ritával beszélgetünk, magyar bajnok atléta több szakákban is, és úgy olvastam, hogy volt egy magyar bajnokság, ami előtt egy súlyzózás közben rádesett egy nagyon komoly tömeg, és nyertél sérülten 3 aranyérmet. Hogy ennek a történetét megismerhetjük?
20: Hát ez úgy történt, hogy tonizáló edzésen nem, tehát egy pillanatra gondolom kihagyott a figyelmem, és a nyakamba úgy esett vissza egy súly, hogy megütötte a csigolyámat, ami a verseny után az orvosnál derült ki, hogy ott egy kis, tehát megrepett és letörött egy kis darab a csigolyából. Ennek igazából a következménye az volt, hogy a verseny reggelén, amikor felébredtem, nem tudtam mozgatni a nyakamat. Nálam valahol az soha nem volt kérdés, hogy ennek ellenére megpróbálom-e, tehát én mindig ez a végletekig kitartó, elszánt és csinálni akarom típusú versenyző voltam, úgyhogy elmentünk a versenyre. Ott egy kis akupresszúrás, kezelés, bemelegítés, és nyilván ez az adrenalin, ami ilyenkor az emberben van, valószínű, hogy ezek együttesen segítettek abba, hogy ezt ki tudtam zárni, és Hát a fedett pályás egyéni csúccsal 3 aranyérmet sikerült szereznem azon a versenyen. Megnyertem a távolugrást is, a magasugrást is, és a hármasugrást is, amire utólag így a több statisztikus azt mondta, hogy ezt így egy versenyen még nagyon nem sikerült senkinek, úgyhogy duplán emlékezetes maradt.
19: Ha jól emlékszem, akkor egyszer egy londoni olimpia előtti időszakban nyilatkoztál, hogy mennyire készülsz arra az ötkarikás játékokra, és az volna a kérdés, hogy mi lett annak a vége, annak a felkészülésnek?
20: Hát egy makacsahi lesz sérülés probléma, tehát egy elég komoly gyulladás, amivel nem sikerült megküzdeni, úgyhogy igazából a lényeg, az eredmény az elmaradt. Valóban az volt a legközelebb talán, tehát az olimpia lehetett volna a leginkább elérhető. Ez sajnos nem sikerült.
19: Volt egy főiskolai világbajnokság, ha emlékszem, akkor Bangkokban, hogyha már a sérüléseket meg a betegségeket említjük, ott pedig valamilyen vírust kaptál, és gyakorlatilag végigfeküdted az egész versenyt a szállodai szobában.
20: Hát igen, én most így akkor végigmegyünk azokon a dolgokon, amik nem éppen a szerencse, amikor nem éppen a szerencse szegődött mellém. Nagyon készültem erre a főiskolás világbajnokságra, ugorhattam távolugrásban és magasugrásban is a versenyen. Valahogy sikerült nem csak nekem egyébként, hanem a csapat nagy részének elkapni egy vírust, ami nálam úgy jelentkezett, hogy gyakorlatilag semmi nem maradt meg bennem, amit ettem, sikerült lefogynom, ha jól emlékszem, a 13 kint töltött nap alatt közel 7 kilót, úgyhogy az ott nekem nagyon nem volt szerencsés. Még rajthoz tudtam állni, tehát megpróbáltam nyilván, de hát erő hiányában ez nem éppen volt sikeres, úgyhogy ilyen 21. helyen zártam, ha jól emlékszem. Nem életem élménye, de ebből is nagyon sokat tanultam, és úgy érzem, hogy azért utána megerősödve azért visszatértem, és a legjobb sikereimet azután értem el.
19: Ezek a történetek azt erősítik bennem, hogy olyan kötelességtudat van benned, tehát a feladat annyira a fókuszban van, hogy nem nagyon vannak olyan körülmények, amik el tudnának távolítani, vagy tántorítani a céljaidtól.
20: Igen, úgy gondolom, hogy alapvetően jellemző rám ez nem csak a sportban, hanem az életben is, hogy nagyon céltudatos vagyok, nem mindig jó, de nagyon maximalista is, úgyhogy ha valamit szeretnék, és úgy gondolom, hogy fontos és jó dolog, akkor azt azért én mindent megteszek, hogy elérjem.
19: A pályafutásodnak az egyik, hogyha nem a legsikeresebb része, mégis egy országos bajnoki bronzérem volt, ha jól emlékszem, mert hogy 34 évesen, mindössze néhány hét alatt készültél fel erre a versenyre, de akkor már edzőként is dolgoztál, és az volt nagyon fontos, hogy a tanítványaid is láthattak.
20: Igen, igazából ennek az volt az apropója, hogy megépült itt Székesfehérváron, ugye, ahol most ülünk, ez a regionális atlétikai központ, és akkor országos bajnokságot rendeztünk, és a hazai pálya, illetve ez az új pálya élménye adott egy olyan motivációt, hogy miért ne próbálnám meg. Tényleg szó szerint 3-4 hetet készültem. Nyilván a lábam állapota miatt hagytam abba ugye a versenyzést, ezért próbáltam valamilyen versenyszámot találni, ami kevésbé megterhelő. Úgyhogy duplán is a magasugrás nyert, mert még a szívemnek is nagyon-nagyon kedves. Igazából én ott úgy indultam annak a versenynek, hogy 170 centi volt a selejtező szint, hogy azt megpróbálom megugrani. Ha az sikerül, akkor már igazából győztes vagyok, mert még egyszer egy döntőbe szerepelni az hatalmas élmény lett volna. Hát ez annyira jól sikerült, hogy 178 centivel bronzérmet szereztem, és mivel ugye mi rendeztük a versenyt, nagyon sok tanítványunk közreműködött, akár kosárhordók is lányként, létszrakóként egyéb feladatokat kaptak. Úgyhogy az, hogy ők végig ott voltak, körülöttem, mellettem, mögöttem végig szurkolták a versenyt, én úgy gondolom, hogy azt a plusz 8 centit, ami több lett, mint amire én terveztem, az nagy valószínűséggel ennek köszönhető.
19: Említetted, hogy a pályafutásod vége felé egy makacs Achilles-in sérülés akadályozta a felkészülést, a versenyzést, és te megpróbáltál minden módon kigyógyulni ebből, hogy az bölcs döntés volt, hogy relatíve sokáig még erőltetted ezt a sportot?
20: Hát így utólag az ember már nyilván máshogy gondol vissza. Lehet, hogy mai fejemmel már lenne olyan egy verseny, amit nem vállalnék, de nyilván, amikor az ember belerak sok hónap kőkemény felkészülést, ami ugye rengeteg lemondással is jár, akkor nehezebb sportolóként elengedni azt, hogy most odállok egy országos bajnokságra, vagy nem. Volt olyan, ahol nagyon össze kellett szorítani a fogam, és tényleg fájdalmakkal ugrottam. Nem biztos, hogy bölcs dolog volt. Most már lehet, hogy másképp döntenék.
19: Mindig van egy nagyon nehéz döntés a sportoló életében, ez pedig a pályafutásának a befejezése. Készültél erre, egyik napról a másikra döntötted el, vagy hosszú folyamat előzte meg, és milyen volt maga a nap, amikor azt mondtad, hogy ennyi?
20: Igazából ez folyamatosan alakult úgy, ugye, ahogy beszéltünk róla már, én több éven keresztül párhuzamosan csináltam a sportot az edzősködéssel. Már gyerekkorom óta nagyon tudatos voltam, és tisztában voltam vele, hogy nem lehet csak a sportra felépíteni egy életet. Úgyhogy én környezetmérnöki diplomát szereztem. Az volt a terv, hogy majd ebben a szakmában helyezkedem el. Egy rövid fél évig

0: és nem volt törés az életemben.
1: Ha már a gyerekeknél tartunk, ugye edzőként több csoporttal is foglalkozol, de olvastam, hogy az 5-6-7 évesek gyakorlásán is meg szoktál jelenni. Hogyan intézitek azt, hogy amikor bejön ide egy 5 éves, 6 éves, 7 éves gyerek, akkor először ugye nyilvánvalóan meg kell vele szerettetni a sportágat, és hosszú-hosszú időnek kell eltelni, amíg valamiféle szakák felé elindul. Tehát hogy milyen szemmel nézitek azokat, akik megjönnek, és meddig szerettetitek meg velük a sportágat?
0: Igazából amiről most beszélünk, ez az arakocska foglalkozás. Ez így 12 évvel ezelőtt pattant ki a fejemből, hogy valami újat kellene itt csinálnunk, és így hát nyilván az arak nevéből jött a kicsinyítőképzővel az arakocska. Ez kimondottan is egy olyan mozgásforma, ahol sokoldalúan, színesen, játékosan és élményorientáltan próbáljuk a gyerekekkel megszerettetni a mozgást. Tehát nem egy kifejezett atlétika edzésről beszélünk, ezt a szülőknek is mindig elmondjuk, hogy egy 5-6-7 éves gyerek esetében még nem az edzésterve múlik minden, hanem pont azon, hogy a gyerek megismerje a különböző mozgásformákat, megszerettessük velük, kialakuljon bennük egy olyan igény, hogy ők szeretnének mozogni. Úgyhogy igazából ezek a foglalkozások erre törekednek, hogy a korosztály sajátosságaihoz igazodva minél több színes, atletikus elemet becsempészve egy élménydús foglalkozást kapjanak minden alkalommal. Én úgy gondolom, hogy ez működik, és az is mutatja, hogy most beindult szeptember, és megint annyira sokan vannak a csoportokban, hogy már azon kell gondolkodjunk, hogy létszámstoppot hirdetünk, mert egyszerűen kinőjük magunkat.
1: Amikor most érkeztem ide, ugye hétköznap 3:45 körül, akkor körülbelül 50-60 gyerek futkározik itt körben az arak pályán, hogy nekik hogy van az iskola például ilyenkor?
0: Akik ilyenkor itt délelőtt szoktak mozogni, ők az iskolákból jönnek át, tehát annak örülünk, hogy ugye közelben elég sok iskola van, és kihasználják a lehetőségét, hogy itt van az atlétika pálya, és itt tartják meg a testnevelés órákat.
1: Babos Ritával beszélgetünk, atlétikai magyar bajnok több szakákban is, és fotós. Igazából, amikor én elkezdtem azon gondolkodni, hogy veled beszélgetek majd ebben a műsorban, a fotóid fogtak meg először. A Facebookon találtam néhány olyan képet, amelyek nagyon tetszettek, de először Book Fence-ről szeretnék beszélni, hogy őt mutasd be, légy szíves a hallgatóinknak.
0: Hát Book Fence egy európai mókus, és hát olyan kötődés van köztünk, ami így vadon élő állatokkal nyilván sokkal nehezebben lenne kialakítható. Őről azt kell tudni, hogy a Sóstól Vadvédelmi Központban él, mint tartósan sérült állat. Én ott már több mint 3 éve önkéntesként is dolgozom, és amikor őt behozták a megtalálói egy fejsérüléssel, valószínűleg lepottyant a fáról kölyökként, és koponyatraumát szenvedett. Én az első perctől ott voltam, és egy ilyen megmagyarázhatatlan kötődés alakult ki köztünk. Én lettem az első számú gondozója, és talán mondhatom így, hogy a legjobb barátja, úgyhogy most már hosszú ideje tart ez a nagyon különleges barátság, és hát nekem is nagyon-nagyon sokat ad.
1: Micivackóban olvastuk, hogy ha megszeridítesz, akkor onnantól felelősséggel is tartozol, értem, akkor nagyjából ez egy ilyen történet.
0: Igen, pontosan. És nagyon-nagyon különleges, hogy tényleg ők nem szelidíthető állatok, tehát ha valaki azt gondolná, hogy egy ilyen kis kezes bárányt lehet belőle nevelni, ez azért nagyon nehéz, pláne amikor ugye nem egészen csöbb korától neveli az ember, de ennek ellenére egy olyan bizalmat kaptam ettől a kis lénytől, amit szerintem nagyon kevés ember tud megtapasztalni. Igyekszem minél több időt vele tölteni, és tényleg odafigyelni rá. A legtöbb esetben csak engem enged közel, tehát ha valami problémája, betegség, bármi van, akkor is én tudom őt kezelni, illetve beadni a szükséges dolgokat neki, illetve engem tisztel meg azzal a szeretettel, bizalommal, hogy bújik, hogy simogatást kér. Ha valami bajom van, akkor abszolút érzem, hogy ő ezt látja, és máshogy viselkedik, olyankor még bújósabb. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon különleges kötelék van köztünk.
1: Még egy fotótémát földobnék, ez a búbos vöcskök násztánca.
0: Hát igazából annyi az egész történethez, amit talán érdemes tudni rólam, hogy a nagy hobbim a természetfotózás, de elsősorban a természet megfigyelése és az ilyen felfedezések, amik engem hajtanak. És az egyik nagyon érdekes

0: és számomra nagyon fontos téma az a búbos föcskök élete, illetve hát ugye ezen belül az egyik leglátványosabb és legkülönlegesebb dolog az ő násztáncuk. Ők ilyenkor a víz alól különböző fészekanyagnak alkalmas növényeket hoznak fel, közel úsznak egymáshoz, és van egy nagyon-nagyon különleges táncuk, ahol gyakorlatilag egymásnak feszülve a víz felszínére felemelkedve óriási szinkronban végzik ezt a különleges mozgássort. A fejüket forgatják, ugye nem véletlenül kapták a nevüket, van egy nagyon szép tollbóbitája, főleg a hímeknek látványos. Úgyhogy igazából ez egy ritkán megfigyelhető és nagyon különleges dolog, ezért órákat töltöttem a nádasban elbújva, de sikerült.
1: Máté Bence kiválasztotta az egyik fotódat külön díjra, és amúgy is közönségdíjas lett a fotód. Ezek a díjak, ezek mit jelentenek egy olyan sportolónak, korábbi sportolónak, aki aranyérmeket szerzett, adott esetben híres, világhírű sportolókkal együtt versenyzett?
0: Hát egy nagyon komoly megerősítés nyilván, hogy érdemes az embernek ezzel foglalkozni, bár azt hozzátenném, hogy alapvetően a fotózásban engem nem az motivál, hogy minél több díjat nyerjek vele, nem is nagyon szoktam pályázni, mert sokkal inkább az a része hajt engem, és az a fontos, ahogyan eljutok egy fotóig. Tehát nálam van egy-két olyan fotó is, ami egy pillanat műve, mert szerencsém van, és előttem terem a téma, de a legtöbb fotó mögött kutatómunka, megfigyelés, vagy rengeteg kilométer, vagy nagyon sok egy helyben eltöltött idő van. Tehát, hogy igazából a fotóig megtett út, ami nekem nagyon-nagyon fontos. Igyekszem úgy megmutatni a képeken a természetet, ahogy én látom, nem stúdiókörülmények, vagy ilyen nagyon komoly pályázatra való tökélyre törekedve, hanem úgy valójában, ahogy vannak. És vallom azt, hogy ha minél több emberrel meg tudom ismertetni ezeket a csodákat, akkor ha ismerik, akkor talán sokkal jobban fognak rá vigyázni, és sokkal inkább megóvják őket.
1: Ha most valaki elé letennénk egy fényképezőgépet, mondjuk egy 400-as objektívvel például, akkor lehet, hogy be sem tudná kapcsolni. Lehet, hogy egy darab fényképet sem tudna elkészíteni. Annyira bonyolultak ma már ezek az ISO-beállítás, hogy mi nyílás, hogy idő, stb. Hogy volt neked erre időd, energiád, lelki erőd, hogy ezeket mind-mind megtanuld? Mert a természetfotóhoz ezeket mind ismerni kell.
0: Igazából teljesen autodidakta módon a saját tapasztalataimmal tanultam ezt meg. Tehát nem tanított senki, nem végeztem ilyen irányban tanulmányokat. Érdekelt. Tehát én úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb az, hogy engem ez érdekelt, motivált. Nyilván a saját hibáimból, rengeteg hibázott fotóból, beállításból tanultam meg, hogy mit, hogyan kellene. És hát most már szerencsére eljutottam odáig, hogy nem is gondolkodom, hanem ösztönösen alkalmazkodva a körülményekhez csinálom a beállításokat. Azért jóval könnyebb dolgom van, mint sok évvel ezelőtt, amikor még nem voltak ezek a modern fényképezőgépek, hiszen amikor az ember 24 vagy 36 kockával tudott gazdálkodni, akkor sokkal jobban meggondolta, hogy hogyan készítse. Nekem ezt is volt szerencsém édesapám által megtapasztalni, úgyhogy ennek a varázsát is ismerem. De ez a tapasztalati út, ami nálam működött.
1: Önkénteskedsz, edzőként dolgozol, fotózol. Úgy tűnik, hogy egy boldog emberrel beszélgettem.
0: Igen. Úgy érzem, hogy ezt kijelenthetem, hogy megtaláltam azt az egyensúlyt, ami engem boldoggá tesz, hiszen van egy óriási nyüzsgés az életemben az atlétika miatt. Rengeteget vagyok gyerekek között, rengeteg rendezvényen, és hogy ezt kiegyensúlyozzam, ehhez társult a természet szeretet, a természetfotózás, ahol egy picit el tudok vonulni, magányban lenni, illetve az az oldalam, hogy nagyon gondoskodó típus vagyok, az pedig ebben az önkénteskedésben, az állatok védelmében, gondozásában is meg tudom találni.
1: Babos Rita, köszönjük szépen!
0: Köszönöm szépen!
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Feljelentést tesz a kormány az autópálya koncesszió ügyében. A politikusok életmódját is vizsgálják a vagyonosodási ellenőrzéseken. Marad a napos őszi idő. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben. Jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, Európa legnagyobb koncessziós szerződése több mint 23 ezer milliárd forintot érint, és 35 évre kötötték meg. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hozzátette, a magyar autópályák mintegy kétharmadát üzemeltetésbe adták a Mészáros-Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó magyar koncessziós infrastruktúra fejlesztő ZRT-nek. Kérdésre válaszolva hangsúlyozta, a kormány alapvető célja, hogy a magyar közút vegye vissza az üzemeltetést. A vagyonnyilatkozatokat is és az érintettek életmódját is vizsgálja majd az adóhivatal a politikusok vagyonosodási ellenőrzésekor, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, a hatóság feladata lesz az eltitkolt vagy elrejtett vagyonelemek feltárása is. Ha az ellenőrzés során bűncselekmény gyanúja merül fel, a NAV értesíti a nyomozó hatóságokat. Új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a magyar sportban. Erről is a miniszterelnök beszélt. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, az erről szóló törvény elfogadása után miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és más vezető állami tisztségviselők nem tölthetnének be vezető pozíciót olyan sportegyesületekben, amelyek több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztatnak. Új országos zöld hatóság kezdi meg működését jövő januártól, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A szervezet január 1-én kezdi meg működését, és egyebek mellett környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét is. A járási feladatokat megyei szintre szervezik, a NÉBIH pedig további hatásköröket kap.
2: Közlekedés.
4: Ma estétől hétfő hajnalig lezárják a Pesti Alsórakpart Erzsébet híd és Margit híd közti szakaszát. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
2: Időjárás.
4: Országszerte napos, gomoly felhős az idő. Keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futózápor csak kevés helyen alakulhat ki. A szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Nagyszerű győzelemmel kezdte szereplését a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga alapszakaszában. Veszélyben lehet Varga Barnabás Nemzetek Ligájában való játéka. Ma Luxemburgban lép pályára a Davis Kupa válogatottunk. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A Ferencváros nagyszerű játékkal 3-1-re nyert a skót Celtic otthonában a labdarúgó Európa Liga alapszakaszának első fordulójában. A 20. percben Bamidele Yusuf lövését követően Liam Scales lábán megpattanva került a labda a kapuba, és bár a skótok egyenlítettek az első félidő utolsó előtti percében, ám a hosszabbításban Christopher Zakariasen ismét betalált, így az FTC mehetett előnnyel a szünetre. A 47. percben Daniel Arzani is remek gólt lőtt, kialakítva ezzel a végeredményt. A mérkőzés után Molnár Mátyás készített interjúkat. Elsőként hallgassák Bamidele Yusufet.
2: Gratulálok, mi van most az öltözőben? Mindenki nagyon boldog. Hosszú utat tettünk meg, és hát nagyon nehéz volt ezt a három pontnak a megszerzése. Nagyon boldog mindenki. Két asszisztot adtál. Azt hiszem, hogy ez a legkedveltebb pozíció, hogy így van. Az edző a főnök, ő dönti el, hogy hol vagyok jó. Én azt gondolom, hogy készen állok bármelyik pozícióban játszani, és nagyon örülök, elégedett vagyok a mostani teljesítményemmel, a góllal, illetve a két asszisztal. Fantasztikus volt mindenkitől. Nagyon fontosak voltak a pillanatok, amikor a gólok megszülettek, különösen a te gólod az első. Mit gondolsz, hogy ez mennyire számított a meccsben? Az első gól mindig nagyon fontos, hiszen ez az, amikor elhúzunk. Nagyon fontos volt ez a gól számunkra. Néhány perc múlt az egész, és láthattuk, hogy mindenki a pályán mindenfelé futkosott, és ez is segített abban, hogy a három pontot megszerezzük. Azt mondta Daniel, hogy az assist, amit neki adtál, az előbb, ez nagyon jó volt. Igen, mint mondottam, fog gólt lőni, ebben hinnie kellett, hiszen nagyon sok minőség szorult belé, és én biztos voltam benne, hogy a gólt fog lőni. Nagyon-nagyon örülök ennek, és nagyon szépen sikerült.
1: Bamidele Yusuf után következzen a Fradi harmadik gólnak szerzője, az ausztrál Daniel Arzani, aki korábban éppen a Celtic játékosa volt.
2: Gratulálok, Daniel! Micsoda válasz volt a történetre. Elképesztő pillanat volt ez, és nagyon örülök, hogy ennek részese lehettem. Yusuf, köszönöm szépen a paszt! Igen, ez nagyon fontos volt, de mi munkálkodik benned most ezekben a pillanatokban, a gól után, illetve most? Most nagyon boldog vagyok, őszintén megmondva. Egy kicsit úgy tűnik, hogy megtapasztaltam azt, amit itt nem tudtam megtapasztalni, amíg itt játszottam, és egy elképesztő tömeg előtt egy nagyon jó mérkőzés során lőhettem gólt. Nagyon boldog vagyok. Mi volt a titka a csapatmunkának? Nagyon sok minőség volt a játékunkban, nagyon jó volt a csapatszellem, nagy intenzitással játszottunk, és szerintem messzire jutunk ma Európában ezzel. Mi az, amit ezekben a hónapokban az edző bennetek megtart? Azt hiszem, hogy az elsősorban a bizalom, az önbizalom, hiszen lehet bármennyi taktika, kemény munka, hogyha nincs meg az a fajta bizalom, önbizalom és az a fajta elkötelezettség, hogy egymásért harcolunk, akkor nem működik. Ez a legcsodálatosabb pillanata az életednek most? Igen, majdnem.
1: A Ferencváros kapuját tegnap Varga Ádám védte a Celtic ellen. A kapus az interjúban a napokban elhunyt Deák Bill Gyuláról is megemlékezett, aki köztudottan elkötelezett FTC szurkoló volt.
3: Micsoda este itt a Celtic Parkban, egy hatalmas lehetőség számodra. Hogy érzed most magad?
4: Nagyon örülök, úgy alakult a mérkőzés, ahogy vártuk és ahogy felkészültünk. Nagyon látszott, hogy taktikailag rendkívül felkészültünk belőlük. Nem engedélyeztük a mélységi labdáikat, csak oldalra passzokat tudtak csinálni, és abból beadás, azok nem voltak pontosak, vagy hozzám jöttek a labdák. Nagyon szép teljesítmény a csapattól, és nagyon örülünk ennek a győzelemnek.
3: Szó volt arról már a meccs előtt is, hogy az első negyed órát azért túl kell élni, szinte másodpercre pontosan negyed óra volt az, amit át kellett vészelni, és ebben volt egy-két nagy feladatod is.
4: Így is készültünk, hogy gondoltuk, hogy az elejét meg fogják nyomni hazai pályán. Az előző meccsen kikaptak 3-0 a riválisuktól, úgyhogy biztos voltunk benne, hogy mindent egy lapra feltéve fognak támadni, hogy megszerezzék az első gólt, a vezetést, és nagyon jó helyt álltunk. Nagyon örülök neki, és hogy jöttünk bele a mérkőzésbe, kevesebb lett a nyomás, belelendültünk a játékba, és alakítottunk ki helyzeteket, és szerintem gyönyörű szép gólokat rúgtunk.
3: Szünet előtt és a szünet után is jött egy-egy gól. Ezzel gyakorlatilag lezárult szerinted a mérkőzés?
4: Nem éreztem úgy, hogy lezártuk a mérkőzést, nagyon fönt kell tartani a koncentrációt, mert láttuk, hogy az ő góljuk is a semmiből jött, egy szép támadás végigvezettek, és akkor már ott volt, hogy kiegyenlítettek a szünet előtt, és borzasztó lett volna úgy bemenni, hogy azért kontrolláltuk az első fél idő nagy részét, és egy-egyel bemenni, de rendkívül jókor jött a második gólunk, ilyenkor kell rúgni. Berúgjuk a gólt, és egyből lefújják a fél időt, úgy megyünk be, hogy mentális előnyben vagyunk, és kihoztuk a maximumot a másik fél időbe, úgyhogy szerintem megérdemelten nyertünk.
3: Meg azt is elintéztétek, hogy nagyjából 50 000 szurkoló csendes volt, és 250-300 fradistától zengett ez a stadion.
4: Nagyon jó érzés volt. 60. perctől csak a fradi szurkolót lehetett hallani, ez nagyon jó érzés volt, és itt megragadom az alkalmat, hogy felajánlom ezt a győzelmet DeDeák Bill Gyulának, mert a meccs előtt tudtuk meg, hogy elhunyt. Érte is játszottunk, és nagyon örülünk neki, hogy győzelemmel tudtuk befejezni a mérkőzést.
1: Végül következzen a Ferencváros labdarúgó csapatának vezetőedzője, Borbély Balázs.
3: Milyen gondolatok vannak most önben ezután a fantasztikus mérkőzés után, az első Európa Liga főtáblás meccse Borbély Balázsnak győzelemmel a Celtic otthonában?
5: Mondjuk azt, hogy ez egész jól nézett ki. Amikor még mérkőzés előtt beszéltünk, hogy az eleje azért nehéz lesz, ez úgy is volt. Volt valami 4 vagy 5 szöglet, azból ki tudtunk szerencsére jönni kapott gól nélkül. Aztán nagyon jókor rúgtuk a gólokat. Megmutattuk, hogy mi is tudunk focizni. Blazán, felszabadultan, önbizalommal teli játékot mutatott a csapat, és ezt a lazaságot vagy felszabadultságot gólokra is tudtuk váltani. Nagyon jó időkben rúgtuk a gólok. Nyilván voltak ott problémák is, főleg az első fél időben a jobb oldalunkon, de másik fél időben szerintem tudtuk azt is stabilizálni és helyrehozni.
3: Nagyon jó pillanatban jöttek a gólok. Jusufé, amely a kemény negyed óra után megnyugtatta a csapatot, a szünet előtt megint vezetés, a szünet után már 2 gólos előny, egy egészen fantasztikus találattal, mintha ilyen meseszerű forgatókönyv lenne ez.
5: Mondjuk ezt a kapott gólat sem jött jókor, de így, hogy rá tudtunk rúgni még a szünet előtt még egyet, akkor az így teljesen rendben van. Danielnek, Arzennek nagyon örülök, mert hatalmas munkát végzett a nyáron, és most megkapta a lehetőséget, és élt felett nagyon jól játszik. Számokban is ez megmutatkozik, mikor kicserítük a két szélsőt, azért picit eltartott, amíg a két srác, az új srác felvette a ritmust, de tudtuk kontrollálni a dolgokat, és megérdemelten nyertünk.
3: A sok visszapassz miatt egyre türelmetlenebbé vált a Celtic közönség, de azért ehhez nem csak a Celtic belső védőinek volt köze, hanem a Ferencvárosnak is, amely jól zárta a területeket. Mire készült a csapat, hogy ezt megoldja?
5: Elemeztük őket, és tudtuk, hogy az egyik kulcs ilyen figura lesz, hogy a kapitányokat le tudjuk zárni ott középen, hogy minél kevesebb labdát kapjon. Erre figyeltünk, erre fel is hívtuk a figyelmet a szünetben. Ebből volt egy pár problémánk az első fél időben, de másikban szinte hibátlanul csinálták ezt a srácok, nem engedtük a Celticet kibontakozni.
3: Úgy tűnik most már hetek óta, de ez a mérkőzés a csúcspontja ennek, hogy ezek a srácok valamit nagyon megértettek abból, amit Borbély Balázs gondol a futballról. Mi az, ami ezt a csapatot viszi ennyire?
5: Az ő minőségük, mert azért látjuk, hogyha így felszabadultan nyugodtan játszanak, azért európai szinten is tudnak jó minőséget mutatni.
1: A Ferencváros labdarúgó csapatának vezetőedzőjét, Borbély Balázst hallották. A Fradi leendő Európa Liga ellenfelei közül tegnap az olasz Juventus Torinóban 5-0-ra kiütötte a holland Nijmegent. A cseh Viktória Pilsen szintén hazai környezetben 3-0-ás vereséget szenvedett a belga Union Saint-Gilloise-tól. A német Hoffenheim 2-0-ra kikapott Krétán, a görög Ofitól, a lengyel Lech Poznány Londonban maradt alul 4-0-ra a Crystal Palace-szal szemben. A portugál Torrense pedig 2-1-re nyert Norvégiában a Lilleström ellen. A magyar érdekeltségű csapatok közül pályára lépett az Európa Ligában tegnap a Bournemouth is, amely Spanyolországban 2-1-re győzött a Real Sociedad ellen. Az angol együttesben Tóth Alex a kispadról nézte végig a meccset. A Salzburg 1-0-ra jobbnak bizonyult Szófiánban, a Levszkinél, az osztrákoknál a magyar válogatott Rezics Damir a 63. percben állt be. Varga Barnabás 2-szer volt eredményes, Vitális Milán pedig megszerezte első gólját új csapatában. Az AEK Athén magyar válogatott játékosai a görög kupa második fordulójában hazai pályán a Panserraikos ellen találtak a kapuba a fővárosi együttes 8-1-es győzelmével végződött összecsapáson. Vitális Milán kezdőként 78 percet játszott, rossz hír viszont, hogy Varga Barnabást combsérülés miatt az 56. percben le kellett cserélni, így kérdéses, hogy játszhat-e a soron következő Nemzetek Ligája találkozókon. Ma a Puskás Akadémia Kispest Honvéd mérkőzéssel megkezdődik a labdarúgó NB1 8. fordulója. A 19 óra 30 perckor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A magyar futszál válogatott vendéglátóként 1-0 alul maradt Üzbegisztánnal szemben felkészülési meccsen.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Marozsán Fábián Louis van Herk ellen kezd ma a 18 órakor kezdődő Luxemburg-Magyarország tenisz Davis kupa osztályozón idegenben. Az már a sorsolás előtt eldőlt, hogy a hazaiak legjobb játékosa a világranglistán 150. Chris Rodes sérülése miatt egyesben nem vállalja a játékot. Marozsánék után Piros Zsombor és Alex Naf csap majd össze. A sérüléssel bajlódó Fucsovics Márton távollétében Marozsán és Piros mellett Füle Mátyást és az újonc Mag Pétert nevezte még a találkozóra Bardocki Kornél szövetségi kapitány. A párharc győztese februárban selejtezőt vívhat a világdöntőben való szereplésért. Piros Zsomborral már a helyszínen beszélgetett Krejc Bálint.
6: Papíron ki kell mondani, hogy sokkal esélyesebbek vagyunk. Így, hogy nincs nekik az egyes játékosuk benevezve sérülés miatt a csapatba. Úgy gondolom, hogy főleg a Fáb idején is egy elég komoly játékerőt képviselünk. Egybe van a csapat egész héten, mindenkinek jól megy. Hogyha akármi történik velünk, akkor is a Matyi és a Peti is iszonyat jó energiákat és erőt mutatott a héten az edzéseken. Minden játékelemet kiemelve, én abszolút pozitívan és magabiztosan állok neki ennek a találkozónak, és úgy érzem, hogy itt nagyon jó szintet fogunk mutatni.
7: Hogy tetszik a csarnok meg a körülmények, akár a pályának a gyorsasága neked, aki azért talán mondhatjuk azt, hogy salakon otthonosabban érzi magát?
6: Viszonylag lassú a pálya, tehát hasonlít a salakhoz. Nyilván jobban megcsúszik, de a pörgetések ugyanúgy kipattannak, elég gyorsan kopik a labda, tehát eléggé gyorsan lelassul a játék. Én ezt szeretem. Annyi az egyetlen hátrány, hogy a recés pálya, vagy nem lehet jól mozogni, tehát ilyen hosszúkat csúszni, mert a recés felületből kifolyólag nem tud olyan nagyon csúszni az ember, de ezen kívül minden fekszik, jó a világítás, van elég tér. Az én játékom, de szerintem a Fábiénak is eléggé klappol.
7: Elég későn fog kezdődni a program, 18 órakor. Te második meccset játszol, hogyha Fábi találkozója elhúzódik, akkor könnyen lehet, hogy mondjuk ilyen 8-9 környékén lész csak pályára, de kellen külön készülnöd, kicsit olyan, mintha egy nagy tornán centerpályás esti meccs lenne.
6: Nekem délután a kedvenc időpontom játszani. Ha este tudok, pont az a 6-7, amit nagyon-nagyon szeretek, de azért volt már rá példa, hogy 11-kor meg éjfélkor mentem pára, szóval tudom, hogy mire számít, csak ilyenkor azért szoktam egy másfél órát azért aludni napközben, kicsit később kelni, hogy ne legyen olyan hosszú a nap. Ilyenkor ilyen 10-11-kor szoktam kelni, kicsit később is alszom, nekem van egy ilyen stratégiám, olyankor nem olyan hosszú a nap, kicsit később ütni, és tényleg aludni még egy kicsit délután, és akkor nagyon energikus tudok lenni, még a késői órákban is azt fogom tenni.
1: A teniszező Piros Zsombort hallották. Mindkét magyar válogatott győzelemmel folytatta szereplését a sakkolimpián az üzbegisztáni Szamarkandban. A második fordulóban a nyílt tornán Kolumbiát 2,5-másfélre, a nőknél Venezuelát 3-1-re múlta fölül együttesünk. Szeptember 26-án szombaton rendezik a Magyar Nemzeti Galériában a 12. Polgár Judit Világsak Fesztivált. Az idei programok arra inspirálják a látogatókat, hogy nézzenek a látszat mögé, kérdőjelezzék meg az első benyomást, és mérlegeljék a döntéseik következményeit. Erről is kérdezte a nemzetközi sakknagymestert, sakkolimpiai bajnokot, Polgár Juditot, Wolf Nagy Tünde.
8: Idén a fesztivál mottója tulajdonképpen a kritikus gondolkodásra való nevelés, illetve annak a fejlesztése. Hogyan áll egymással összefüggésben a sakk és a kritikus gondolkodás?
9: Nagyon is egymással harmóniában van, mert ugye én 5 éves koromtól kezdtem el sakkozni, és 6 évesen játszottam az első versenyemet, ahol már ott megtanulhattam azt, hogy kritikusan kell gondolkozni a saját lépéseimmel kapcsolatban is, hogy biztos, hogy jó, és újra szemügyre vegyem, újra megkérdőjelezzem magam, hogy biztos, hogy ez a legjobb lépés a különböző alternatívák közül, illetve az ellenfélnek a lépéseit is értékelnem kell, illetve meg kell kérdeznem azokat a kérdéseket, hogy mit szeretne az ellenfél azzal a lépéssel, leütni egy figurámat, vagy hosszabban gondolkodik, és majd egy csapdát állít elő, és beáldoz valamit mondjuk, és én ha azt leütöm nagy naívan, akkor mattot ad nekem. Ezeket a kérdéseket állandóan feltenni, ezt én nagyon megtanultam a sakkban, és hát végül is ott kezdődik a kritikus gondolkodás, hogy nem hisszük el, amit történik, amit hallunk, amit látunk, és amit el akarnak velünk hitetni.
8: Különösen a mesterséges intelligencia világában mennyire változtatta meg akár a sakkot a mesterséges intelligencia megjelenése, illetve térhódítása?
9: A számítógépek már 25 évvel ezelőtt nagyon elkezdték megváltoztatni a sakkot, mint sportágat, aztán évről évre egyre nehezebbé vált a játékosoknak megszokni azt, hogy nem csak ők egymással, ember az emberrel készül egy versenyre, hanem be kellett vonni nem csak az adatbázisokat, azt, hogy információt szűrjek, hanem azt is, hogy megkérdeztük a komputert, hogy hát mit gondolsz erről a helyzetről, mi a legjobb lépés. És ő azonnal megmondta, hogy ez a legjobb lépés, és ez az értékelés. Ugyanez van most a hétköznapokban, amikor chatbotokkal beszélgetünk, ő mindig mond valamit, illetve még sokkal veszélyesebb, nehezebb eligazodni, mert ő mindig a kedvünkbe akar járni, ugye, és mindig megdicsér, hogy nagyon ügyesek vagyunk, és még jobban megdicsér. Tehát a kritikus gondolkodás a sakkban is nagyon fontos volt, hogy azért megkérdőjelezzem a számítógépnek a lépését, illetve ajánlását. Abból nagyon sok párhuzamot tudok hozni a mai hétköznapokba, amikor én sem már a sakktáblán játszom ezt a játékot, hanem a hétköznapjaimba kell kritikusnak lenni, mert hát a mai világban a valós és a valótlan, az illúzió, az tényleg a nyomunkban van, vagy az árnyékunk, vagy előttünk fut.
1: Polgár Juditot hallották. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs. Adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után 13 órától a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből válogatunk.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, füzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a három pontos. A Nemzeti Sport Rádió kosárlabda magazinja.
2: Köszöntjük a hallgatókat, ez itt a három pontos, a mikrofonok mögött Korsós Kristóf és Hamzó Gottfried. Ezentúl péntek kora délután egy új időpontban jelentkezünk, csütörtök délután 17 órakor érkezünk majd minden héten a hazai és a nemzetközi kosárlabda világ történéseivel, történeteivel. És mivel már két hét sincs a hazai bajnokságok kezdetéig, így a mai adásban a női élvonal új szezonját vezetnénk fel egy kis esélylatolgatással. A bajnokság majd szeptember 24-én csütörtökön indul a Győr-Beac mérkőzéssel, és az első fordulóban rögtön lesz majd egy Szekszárd Pécs rangadó is szombaton. És mivel a Győr nyitja az idei pontvadászatot, adja magát, hogy egy teljesen újjászervezett zöldfehérek játékosával, Dúl Pankával beszélgessünk az új idényről. Szia, Panka!
3: Szia, Panka!
4: Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Sziasztok!
2: Na, hát mielőtt kitérnénk még egy kicsit a bajnokságra, az átigazolásodra, a győri építkezésre, picit még visszaugranánk egy kicsit az időbe, és akkor itt le is zárjuk majd ezt a világbajnoki blokkot. Még ha megengedsz két kérdést a világbajnoksággal kapcsolatban. Először is, egyébként nem tudom, nézted-e a döntőt, de azt neked milyen érzés volt nézni, ha nézted, hogy pont a franciák és az amerikaiak vívták egymással?
4: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy hasonlóképpen néztem én is, hogy, hogy milyen jó, hogy tudtunk ezen a napi csapat ellen játszani, akik a döntő mérkőzést vívták, de hát meg is mutatkozott, hogy, hogy ők milyen erőt képviselnek a velünk játszott mérkőzéseken is. Nem tudom, hogy ez egészen előre látható volt. Ez a döntő ütközet, bár reménykedtem benne őszintén, hogy a franciáknak sikerül megverni az amerikaiakat, vagy legalábbis, hogy tovább szoros tud lenni a mérkőzés, de hát sajnos a második félidőre már az USA sokkal agresszívabban jött ki. De összességében tényleg élmény volt a mérkőzés is nézni, meg ilyen csapatok ellen játszani is.
2: Főleg úgy, hogy ugye csak két csapat győzte a magyar válogatottat, mind a kettő döntőt játszotta. Bár egyébként én is azt gondolom, hogy szerintem a legtöbben azért azt vártuk, hogy a spanyol mérkőzés egy táj picit többet kivesz az USA-ból, és franciák hasonlóképpen meg tudják majd szorongatni őket, de ez végül nem így alakult, úgyhogy így mondhatni, hogy ez egy sima amerikai győzelem lett. Na, Kristóf, tiéd a pálya.
3: Én azt még mindenképp szerettem volna, Panka, tőled megkérdezni, hogy az egész világbajnokság az egyrészt mekkora élmény volt neked, másrészt ilyenkor mennyi ideig tud ebből táplálkozni egy játékos, tehát nyilván most elkezdődik az új klubszezon, de mégis mennyi időre tölt fel az, hogy ott heteken keresztül, vagy két héten keresztül ekkora nagy ingerért és ennyi emléket gyűjthettél?
4: Hát remélem, hogy még sokáig velem lesz ez a feltöltöttség, ahogy fogalmaztál. Tényleg hatalmas élmény volt ott lenni, ennyiféle kosárlabda nép ellen tényleg játszani, különböző stílusok ellen. Ilyen teljesen más sebesség, más fizikalitás jellemzi azért, főleg így a francia csapatot, meg az amerikai, mint tényleg az ember így tapasztalni tudja akár itthon, akár én, ahol játszottam itt az Európa kupában. Úgyhogy mindenképpen ezt így, ez még mindig bennem van, úgyhogy remélem, hogy ez személyesen nekem is így egy plusz lendületet hozni még nagyon sokáig.
3: Én azt tudom, hogy Lelik Rékának az egyik nagy küldetése az, hogy a közvéleményben minél több mindenkihez eljusson az, hogy mit is teljesít a női válogatott, meg hogyan is játszik, és szerintem a világbajnokságon ez olyan szempontból megvalósult, hogy egyrészt nyilván jó eredmények is jöttek meg, hogy azért meccsről meccsre egyre több emberhez eljutott az, hogy mi is történik Berlinben, egyre többen követték az eredményeket. Ilyen szempontból szerinted mennyire volt sikeres ez a világbajnokság?
4: Szerintem teljes mértékben, nyilván azért előtte sokszor beszéltünk meg, megkaptuk, meg hallottuk, hogy azért nem támaszható elénk így nagyon elvárás a VB-n. Szerintem az is nagy dolog volt már alapból, hogy kijutottunk. De örülök, hogy nem elégettünk meg ennyivel, és hát tudtuk, hogy azért nekünk így vannak még így terveink, és senki nem várt csodát tőlünk. Nyilván nem is mondom, hogy ez az volt, mert szerintem tényleg egy nagyon jó csapatunk volt, és teljes mértékben képes volt ez a magyar csapat eljutni a nyolcba. Az, hogy igazából ekkora figyelmet kapott ez a világbajnokság, és a magyar válogatott csapata szerintem teljes mértékben megérdemelt is volt. Nyilván ez remélhetőleg tényleg egy ilyen pozitívabb hullámot fog generálni így a női kosárlabda megítélését illetően. Úgyhogy reméljük, hogy ezt még fent tudjuk tartani a jövőben is, akár a EB kvalifikáció, akár tényleg úgy alakul az EB-n, és amit már most is említettünk, meg említettek többen korábban, hogy ez már egy reális cél lehet akár az olimpiai kijutás is.
2: Hát úgy legyen, ezt kívánjuk szívből, de egy gondolat még, hogyha már erről beszélgetünk így a kicsit a közvéleményről, vagy az emberek vélekedéséről válogatottal kapcsolatban. Ugye itt a szakértőinkkel is a közvetítések során beszélgettünk arról, illetve én, akivel beszélgettem, a legtöbben azt hozták fel nagy pozitívunként, hogy a francia mérkőzés után ez a magyar csapat, illetve abból a nagy arányú vereségből így fel tudott állni, hogy minden meccsen egyre jobb teljesítmény nyújtott, és tényleg szerintem egy olyan kosárláz kapta el itt a kosár szerető közösséget, amire azért ritkán vagy régen volt példa, főleg itt a rájátszás, a japán elleni rájátszás előtt már. De egy kérdés hozzád. A francia meccs után nem tudom, hogy mi az, ami elhangzott az öltözőben, mi az, amit fejben rendbe kellett tennetek, kellett-e egyáltalán bármit, mert tudom azt is, hogy Völgyi Péter még a kiutazás előtt azt mondta, hogy ő úgy szeretné begyakorolni azt az első két mérkőzést, mert ennyire rövid lesz majd a két meccs közötti idő, ami eltelik, hogy gyakorlatilag Nigéria ellen már úgy kelljen kimenni a pályára, hogy megvan minden, megvannak a taktikai elemek, mintha egy pakliból csak ki kellene húzni a megfelelő kártyákat. Szóval, hogy volt egyáltalán bármi, amit rendbe kellett tenni a francia meccs után?
4: Szerintem volt, mert igen, a franciák sokkal esélyesebbek voltak. Teljesen más dimenzióba kosaraztak aznap. Mi nem voltunk ott fejben, nem tudom, hogy az izgulás miatt, vagy az volt az ilyen, tényleg ilyen a kezdeti meglepettség, nem tudom, de beszéltük a lányokkal, mi is külön összegyűltünk, hogy az egy dolog, hogy a franciák ellen kaptunk ki, de hát nem mindegy, hogy hogyan. És mivel nagyon kevés idő van azért két meccs között, arra sem volt olyan idő, hogy így akardunk, vagy dőljünk, mert tudtuk, hogy mi a fontos a Nigéria elleni mérkőzés, de addigra szerintem már mindenki túl lendült ezen a kezdeti bizonytalanságon, vagy nem is tudom mi, mert kellett egy ilyen kis ébresztő pofon, de mindenképpen rendbe kellett rakni magunkat, és ez nagyon jól sikerült, mert ahogy tényleg te is mondtad, mi tudtunk építkezni meccsről meccsre.
2: Na, köszönjük akkor, hogy a válogatottal kapcsolatban megosztottad velünk ezt a pár gondolatot, és akkor térjünk is át kicsit a Győrre, amit kezdjünk először onnan, hogy ugye eligazoltál Pécsről. És igen. Gyakorlatilag a pécsi csapat az, ami volt tavaly, az, hát az már nincs erre a szezonra. Nem tudom, hogy milyen érzésekkel jöttél el Pécsről, és gyakorlatilag mi az, amivel fogadtak téged Győrben?
4: Én nagyon élveztem a pécsi szezont, az eredmények miatt is, a társaság miatt már jó társaság volt a csapaton belül, nagyon tetszett megtapasztalni ezt a profibb közeget, minden szinten, szakmai szinten, a rehabilitáció szintjén, úgyhogy ez nagyon jó élmény volt, főleg így tényleg, hogy a bajnokság végére hogy egy bajnoki címmel is gazdagabbak lettem személy szerint. Nyilván az nem titok, hogy nagyon sok kérdője volt így a csapatot illetően a szezon vége fele. Szóval, hogy vége volt, lefújták a bajnokságot, megünnepeltük a bajnoki címet, és rá pár lapra ültek le velünk először, hogy akkor igazából nem tudnak mondani semmi konkrétat, és hát nyilván most az játékosként azért meg akár magánemberként is szerintem nem elvárható, hogy le tudjon tervezni az ember. Uh-huh. Illetve én nagyon régen voltam Győrben, egy fél szezon, mert akkor volt a Covid, és én a várost azt nagyon szerettem. Igazából így a klub szinten, amik voltak dolgok, azokat annyira nem, azzal nem tudtam megbarátkozni. Nagyon hosszú ideig, és mivel most lesz egy nagyobb változás a klubban belül, és tényleg azt nem is ígérték, de hogy mondták, hogy elmondták a terveket, hogy szeretnének építkezni, fejlődni évről évre, és mivel itt van azért most cselik kérdés, és így a klubok jövője, úgy voltam vele, hogy megszavazom a bizalmat a klubcsapatnak is, illetve tudtam, hogy a volt edzőim, ugye a TF-ről mennek Győrbe, és nagyon pozitív volt a közös munka, nagyon szerettem velük együtt dolgozni, nem beszélve arról, hogy jött még két játékos a TF-ből, akikkel én együtt játszottam, ugye köztük a húgommal.
2: Közeli ismerősök, igen.
4: Igen, úgyhogy, illetve akik itt voltak már tavaly is, őket is tudtam, hogy jó társaságba fogok kerülni, és egy jó csapatba, úgyhogy ezért döntöttem mellett, úgyhogy nagyon, vagy az érzéseimet kérdezted, de nagyon izgatott vagyok a szezont illetően, és nagyon várom.
3: Én még egy picit visszakanyarodnék arra, hogy azt hiszem az egyik interjúban Zsejko Gyokics mondta azt, hogy ő téged személy szerint kiemelt, hogy úgy csábított Pécsre, hogy ha bajnok akarsz lenni, akkor gyere ide. És ugye ez végül is összejött a szezon végén, de azért tegyük már ezt rendbe abban a szempontból, hogy a TF-ben nyilván te egy első számú játékos voltál, ott azért szerintem nagyjából mindent a kezedbe adtak, viszont ezek után mekkora, vagy milyen lépés volt neked egy olyan csapatba igazolni Pécsre, ahol azért sok válogatott kerettag volt, válogatott közeli szintű játékos, tehát ott azért nyilván talán egy picivel hátrébb kellett lépni, szóval ez milyen igazodás volt ott neked, és aztán végül is az, hogy a bajnoki cím lett a szezon végén, az mennyire volt extra?
4: Személy szerint nem éreztem azt, hogy hátrébb kéne igazodjak a válogatottak mellett, mert én szerintem már akkor is voltam olyan szinten, hogy emiatt nem kellett, hogy rosszul érezzem magam, meg tudtam, hogy mire vagyok képes. Nyilván az is tisztában voltam, hogy nem fogok akkora szerepet kapni, mint a TF-be, de pont igazából ez, úgy érzem, hogy ez lehet egy csapatnak a síri keressége, hogy minél több lábon áll, és minél többen hozzáteszik a magukét. Így nem úgy mentem oda, hogy megtörgezem is elvárható egy de magasabb szintű csapatnál, hogy valaki ekkora szeletet kapjon az adott, mondjuk úgy, hogy tortából. Tudtam, hogy inkább az a bennem, hogy egy adott rendszerhez kell alkalmazkodnom, ami nyilván a Zsejkónál az eredeti köztudott, hogy ez megvan, a szigorú szabályok mentén. Nekem ez a személy szerint nincsen problémám, nem is volt, és tényleg megkaptam mindent, amire számítottam. Sokat tanultam, megtanultam egy teljesen más rendszerbe játszani, és úgy érzem, hogy ez tényleg személy szerint is jól sikerült, és nyilván, ahogy a mellékletábra mutatja, csak a szinten is jól sikerült ezt kivitelezni.
3: Benne még egy kérdés lenne ezzel a témával kapcsolatban, hogy az szerintem viszont meglepő volt, hogy a döntő maga az ennyire egyoldalú lett végül is a Pécsi javára, viszont itt meg arra emlékszem, hogy Török Ági ott kiemelte talán az első meccs után, hogy azért az benne van a pécsiekben, hogy nem tudni, hogy ez a csapat lesz-e még így együtt, és azóta már tudjuk, hogy hát nem lesz a következő szezonban. Szóval ez ott a döntő alatt, rájátszás alatt mennyire rántotta még inkább össze a csapatot, hogy akkor egy utolsó nagy közös teljesítmény kijöhet ebből?
4: Hát akkor még szerintem nem tudtuk pontosan, hogy tényleg ez így hosszú távon fenntartható-e, vagy biztosan nem. Szerintem mindenki nagyon profin kezelte ezt a csapaton belül, mert mindenki bajnok akart lenni, és a háttérbe tudtuk szorítani, meg tényleg így félre tudtuk tenni azt, hogy jó, akkor de jövőre mi lesz, és még mindig nem tud senki semmit, hanem csak ez a cél lebegett előttünk, hogy mindenki ugyanazt akarja most, nem jövő szezonban, nem rá két évre, hanem ez erre most van itt a lehetőség.
2: Na és akkor visszakanyarodva kicsit a Győrre, ha már mondtad azt, hogy a Zsejkóval milyen volt együtt dolgozni, gondolom most idénre nem lesz ismeretlen számodra az edzői felfogás, meg a rendszeremben majd játszanod kell.
4: Igen.
2: Most a válogatott miatt ugye sokáig nem voltál ott Győrben meg a felkészülés során, de nem tudom, hogy mennyire követted így a csapatot, hogy hogyan zajlik a felkészülés, hol tart most a csapat egyébként ezen az úton, mik a legfrissebb hírek így a csapat házatáján?
4: Azt tudtam, nyilván a húgom az frissen tartott az információkkal. Hát nagyon kemény alapozáson vannak túl, nagyon jó munkát végeztek, még mindig azért a taktikai dolgok elején vagyunk, ami természetes, mert nagyon, nagyon sok fiatalunk van, a légiósok is nemrég érkeztek, és előttem egy darab nappal a légiós, hogyha még az elején járunk, de a mai edzőmeccs biztos, hogy segítségünkre lesz, meg így most már tényleg meg van mindenki, és még hogyha nem is lesz sok időnk, de azért bízom benne, hogy a szezon alatt össze fogunk csiszolódni, meg én bízom a Peték szakmai hozzáértésében is, hogy minden játékosból a legjobbat fogják kihozni, és gondolom, hogy mi játékosok is egymásból, úgyhogy én bizakodó vagyok.
2: Igen, mert csak tegyük hozzá, hogy most is beszélgetésünk alatt, amikor ezt épp zajlik, akkor úton vagytok Pécsre, hiszen este egy edzőmérkőzésetek lesz még. A Győrről mi az, amit el lehet mondani a reményekkel kapcsolatban erre az új szezonra? Ugye névváltozás, gyakorlatilag a csapat teljes újra brandingelése megtörtént, új csarnokba költöztetek, új edző, gyakorlatilag az előző évek csapatainak az utolsó hírnökei is, Dubej Debóra és Ruf Nagy Dóra személyében távoztak, egyedül talán még Véninger Virágot mondhatnánk, aki tartja a frontot. Igen. Továbbra is. De milyen céloknak vág a Győr neki ennek a bajnokságnak? Ugye Hegedűs Péter meg a TF-nek az előző évi munkássága, hogy így gyakorlatilag együtt a TF csapata évről évre lépkedett előre, egyre jobb teljesítményt nyújtva a szezon végére. Most nyilván a Győr tavaly majd, hogy nem kiesett az élvonalból, de akkor mondhatjuk úgy, hogy Győr lesz az új TF?
4: Talán ebben a szezonban mondhatjuk, mert ugye tavaly a TF a negyedik helyezett lett a bajnokságban. Szerintem a számunkra idén lehetett cél, hogy a legjobb négybe jussunk. De alapvetően a Győr azért ezt ki szeretné nőni. Mert a TF nyilván mindig kiemelte, hogy ők ilyen üzepes, középmezőnyben szeretnek így elhelyezkedni sok fiatallal, most nyilván nálunk is nagyon sok fiatal van, akik a Győrnek az utánpótlásából nevelkedtek ki. És igen, azt válaszolnám erre, hogy erre a szezonra helyezett ez illetően akár így elmondhatjuk, hogy a DF helyébe szeretne nézni, de hosszabb távon szeretné ezt kinőni, és egy teljesen új megvilágításba helyezni a Győrt, mint tényleg most már Etú Győr.
3: Itt személy szerint a te szerepköröd az hogyan alakulhat?

0: az irányítástól elkezdve tényleg belülfosztom érekedésben. Tudom, mivel a tavalyi szezonban nagyon sokat fejlődött a húgom, azt beszéltük meg, és egyetértettünk, hogy a legjobb kezelben az ő kezében van, úgyhogy én ebből a szerepből szeretnék visszalépni. Nyilván nem mondom, hogy nem leszek ott soha, de kár lenne a háttérbe szorítani ezt a pluszt, amit tud a perca, majd a és hozzátenni a irányító
1: posztokban a csapathoz. És picit még talán az erőviszonyokról beszélhetnénk így általánosságban a bajnokság szintjén, mert hogy azért van egy lényeges változás mondjuk az elmúlt szezonokhoz képest, mert amit most a Szekszárd meghúzott erősítés képen, hogy mennyi új játékost szerződtetett, arra szerintem nem nagyon volt például, hogy az elmúlt szezonokban, hogy egy csapat ennyit tudjon hozzátenni a nyári szünetben, szóval szerinted mennyire alakul át azon csapatok névsora, akik mondjuk akár a bajnoki címért küzdhetnek majd az elmúlt évekhez képest?
0: Hát mindenképpen a Miskolc az még érdekes lehet, hogy ők hol fognak tudni elhelyezkedni, ott is nagyon sok új játékos jött. Igen, a Szekszárd van most a leginkább előtérbe, hogy mennyit erősített. Nyilván most én nyilván leszesben azt mondanám, hogy hát majd mi leszünk a bajnokok, és igazából mindent csinál, hogy miért mit csinálnak. Én így is kell hozzáállni, úgy gondolom. De az biztos, hogy lesz egy ilyen plusz izgalmi faktor, meg ez a kérdője, hogy most hogyan lesznek tényleg az erőviszonyok elosztva. Így még ezzel kapcsolatban én is kérdően állok, és kíváncsian várom, hogy hol miképp fog alakulni a csapat. Jó ki, ez nagyon sok mindentől függ egy csapat sikeressége, és az nem elég az, hogy tudjuk a játékosok nevét, akik az adott csapathoz igazoltak, vagy az adott csapatot alkotják. Úgyhogy én nem tudnék még mondani semmi konkrétat, de talán pár hónap múlva ez majd elkezd kirajzolódni.
2: Kristóf, az meg nem teljesen korrekt, hogy csak a Pankát kérdezzük, úgyhogy akkor te is mondd el, légy szíves, a véleményed arról, hogy szerinted kik lesznek a leginkább bajnok esélyesek itt a végelszámolásban, vagy ki az, akiket ide várunk, vagy kit lehet ide sorolni?
1: Abban a szempontból nehéz szerintem most még megmondani, hogy én például tehát bennem egy elég nagy kérdője van azzal kapcsolatban, hogy Lelik Rékát. Én őszintén személy szerint nem tudom, hogy ő hol folytatja, de hogy ő Diós Győrben...
2: Törökországban.
1: Bocsánat?
2: Törökországban.
1: Törökországban, jó. Szóval, hogy Diós Győrben őt hogy tudják pótolni, az mondjuk egy elég nagy kérdés. Szóval, ahogy egyébként Panka is fogalmazott, én hasonlóképpen óvatos lennék így a Miskolciakkal kapcsolatban, hogy én nekem gőzöm nincs, hogy belőlük mi lehet ki ebből a szezonban, vagy ebben a szezonban. Az elmúlt évekhez képest lehet, hogy egy picivel, egy fokkal halványabb teljesítmény, de hát ez nyilván a légiósoktól nagyban függ. A Sopron az megint egy nagy kérdője szerintem, ugye több magyar játékos is külföldre igazolt, ugye Papp Klaudia, Böröndi Vivi, őket hogy sikerül pótolni, az megint egy kérdés, úgyhogy nehéz lenne megmondani, de hogyha abból indulunk ki, hogy a Pécs mit művelt az előző szezonban, úgyhogy tehát, hogy egy szezon alatt mennyit lehet előrelépni, akkor valószínűleg azért annak érdemes nagy jelentőséget adni, hogy a Szekszárd, amit már említettem is, hogy mit művelt a nyáron, szóval egyértelmű bajnok esélyes szerintem most még nem lehet megfogalmazni, de egyébként nekem például tavaly a szezon elején, vagy szezon előtt volt egy olyan mondásom, hogy szerintem a Pécs megnyeri az alapszakasz, de a bajnoki címet nem. Na most ebből az lett, hogy bajnoki cím is összejött nekik, szóval ezek alapján azért valamennyire azért lehet előre talán azt érezni, hogy mondjuk melyik az a három csapat, Szekszárd, Sopron, Diósgyőr, vagy mondjuk négy a Győrrel együtt, akik a bajnoki címért küzdhetnek. A többieket, hogyha nézzük, én annyira nem látom, hogy lennének még komoly kihívók ilyen szempontból.
2: Bár igazából a beszélgetés teljesen fölösleges, mert Panka azt mondta az előbb, hogy úgyis akkor a Győr lesz a bajnok, hiszen mindenki ezért szeretne pályára lépni. De tényleg ezt a gondolatmentet tovább folytatva, talán a Diós Győrnél még azért az egy, ad egy csavart ennek a történetnek, hogy ugye már nem Völgyi Péternek hívják a

0: vezetőedzőt ettől a szezontól kezdve. De ugye érkezett Boros Júlia, Szabó Fanni, Telegdi Zsófia hazatért. Ugye van két légiós, aki ott volt a világbajnokságon is, amik azért kevesebb játékpercet kaptak. Ezt a csapatot Kányási Veronikával és az Ahó testvérekkel együtt, hogy tudják majd úgy összegyúrni, hogy ez működjön?
1: Igen, ugye az edzői szerepkörváltásban szerintem lehetne egy pozitív szemlélet, vagyis pozitívumként emelhetnénk ki azt, hogy változott az edző személy abból a szempontból, hogy több év után mondjuk egy megújulás jöhet, ami hozhat tényleg egy új lendületet, viszont amit említette, hogy mennyi változás volt a játékos keretben, ezért ilyen szempontból szerintem ennek így akkora nagy jelentősége nincs, mert tényleg a Hó testvérek maradtak Kányási, szóval a keret nagy része azért változott.
0: Erre meg azt mondom neked, hogy az előző nyári holt szezonban meg pont az volt a Diós Györgynél a történet, hogy együtt maradt a mag, gyakorlatilag az egész csapat együtt maradt, és hogy ez mennyire jó, aztán végül nem lett belőle nagyon semmi, úgyhogy lehet, hogy ez most pont az ellenkezőjére fog elsülni, hogy ennyi változás van, és akkor lehet ebből alakul valami jó a szezon végére. A Sopronnál meg hát tényleg nagyon, nagyon nehéz ott is megmondani. Általában azért ott jól sülnek el a légiós kiválasztások, érkezett Angyal Barbara, Miklós Melinda, Tóth Franka. Nehéz, nehéz. Gáspár Dávidnak azért nehéz feladata lesz, de meglátjuk, hogyan alakul majd a szezon.
1: Kérdésre még van idő?
0: Van, nyugodtan.
1: Én Pankától még egyet kérdeznék, hogy azért voltak olyan meccsek itt a világbajnokságon, mondjuk legyen a franciák elleni meccs az egyik, ahol azért ezt többen megfogalmazták, hogy erre a szintű fizikalitásra, meg talán tempóra a magyar bajnokság nem feltétlenül készíti fel a játékosokat. És én ebből most csak azt szeretném kihozni, hogy egy ilyen világbajnoki tapasztalat után te az új szezonnak hogy állsz neki ebből a szempontból, tehát így, hogy testközelből megtapasztaltad, hogy az abszolút elit az miben más, vagy hol van mondjuk hozzátok képest válogatott szinten, szóval mi az, amit így magadnak megfogadsz erre a szezonra, hogy akár nem tudom, minden párharcban még keményebben beleállsz, vagy te hogy gondolkozol most?
2: Hát ez nekem egy érdekes kérdés, mert én magamat kifizetten egy fizikális játékosnak tartom, és szerintem sokan. Úgyhogy én nem fogok változtatni. Én úgy érzem, hogy a franciák ellen is, az USA ellen is olyan fizikalitással álltam bele. A bajnokságban egyaránt, úgyhogy ebből a szempontból én már tényleg, hogyha ennél fizikálisabb lennék, akkor vagy magamat térném össze, vagy másokat. Úgyhogy én igazából azt fogom csinálni, amit eddig. De remélhetőleg talán a sebességet mondanám, amiből ott még lehetne dolgozni.
0: Kristóf, te mit fogadsz meg az új szezonra?
1: Fú, hát most rendesen zavarba hoztál végére, nem tudom.
0: Én egyszer zsákolni szeretnék, de sose fogok, úgyhogy legyen ez a végszó. Köszönjük, Panka, hogy itt voltál velünk.
2: Én köszönöm.
1: Sok sikert a szezonra, köszönjük szépen.
2: Köszönöm szépen, köszönöm, sziasztok.
0: Szia. Adásunk véget ért, a két műsorvezető Korsós Kristóf és Hamzó Gottfried búcsúzik a hallgatóktól. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan a hírekkel folytatjuk itt a Nemzeti Sportrádióban. Viszont hallásra!
3: Ez volt a 3 pontos, a Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja.
4: Lassan evezem, hogy kélek ne segíts. Én háttal úszom a part után, az ára szemben nincs esély. A test kihűl, a szemem leragad.

0: Ez történt a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Csajok Ligája, a Nemzeti Sportrádió női labdarúgó magazinja.
1: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a hallgatókat. Ez a Csajok Ligája 12. része. Gyorsan, nagyon gyorsan, elképesztő sebességgel repül az idő. Állandó műsorvezető társam itt a stúdióban, hogy a Csajok Ligája Elvert Gábor. Tanár úr, köszönöm szépen, hogy ezúttal is itt vagy, és közösen kalandozhatunk egy kicsit a női labdarúgás világában. Hogy telt az elmúlt egy hónap? Ugye nagyjából egy hónapja találkoztunk legutóbb.
2: Miután nyár volt, ezért gyorsan. De szerencsére elindult a labdarúgás, úgy a fiúknál, mint a lányoknál, úgyhogy már számos olyan esemény van, amiről esetleg még beszélhetünk.
1: Férfi labdarúgásról itt most ebben a műsorban nem fogunk beszélgetni, ellenben nőiről annál inkább. Mi az, amit követtél most az elmúlt időszakban? Nagyon sok játékosunk irányába kell osztani a figyelmünket, mert hogy nem csak idehaza zajlanak az események, és ez az igazán örömteli, hanem külföldön is.
2: Valóban, hiszen azt nem lehet kihagyni, hogy Csiszárhené játszott egy Barcelona Atlético Madrid rangadót Barcelonában, a Johan Cruyff stadionban, és 72 percig pályán volt, bár a végén nagy nehezen a Barcelona nyert 4-2-re. Aztán volt egy olyan hétvége, ahol top bajnokságokban összesen 4 magyar gól is született, ami szerintem megint csak fontos, és az látszik, hogy elég sok játékosunk játszik, és van olyan 2, aki a Bajnokok Ligában is van, 5, aki pedig az Európa Kupában lesz érdekelt.
1: Közülük az egyikük itt van velünk a telefonvonal túlsó végén, a Sturm Graz csapatának klasszisát, Csípos Lillát köszöntjük. Szia Lilla, köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk, és bekapcsolódsz a Csajok Ligája 12. epizódjába.
3: Mindenkit üdvözlök, sziasztok!
1: Ha jól számolom, hát elképesztően indítottad ezt a szezont, azt mondja, hogy 3-4... 6 darab assziszt és 3 gól közt a nemzetközi mérkőzésen is találat. Hát először is szerintem az első szó mindenképpen a gratulációi kell, hogy legyen, mennyire vagy elégedett a saját, illetve a csapatod teljesítményével. Ugye, ahogy itt egy picit divatos szóval élve spoilereztünk már, az a helyzet, ugye, hogy nemzetközi fronton is érintettek vagytok, és a második számú kupasorozatban brillírozik a csapat.
3: Nagyon szépen köszönöm a gratulációt. Én mindig azt mondom erre, hogyha az embernek egy nagyon jó csapata van, akkor nyilván egy kicsit egyszerűbb kitűnni is, bár ebben rengeteg munka van, de én azt gondolom, hogy most a Sturm Grazban egyértelműek a céljaink, illetve hát azért nekem van egy nagy segítségem csatárposzton, ugye a Pulinc Brigitta, akinek, ha beadom a labdát, tudom felnézés nélkül is, hogy hová fog érkezni. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy az Európa Liga első körét azt meg tudtuk oldani. Nem volt egyszerű, az FC Gintra csapata is egy nagyszerű csapat, egy nagyon brusztos csapattal találkoztunk, de én azt gondolom, hogy játéktudásban meg tudtuk mutatni, hogy mi szeretnénk tovább menni, és ez sikerült is. És hát most vár ránk egy nagyon erős ellenfél, ugye a Wolfsburg jövő héten. Nagyon örültem neki egyrészt, hogy egy erősebb csapatot kaptunk, mert most fogja tudni majd megnézni az ember, hogy hol tartunk igazán.
1: Kicsit segíts az erőviszonyokat tisztázni. A magyar szurkolók, akik egy picit is követik a női labdarúgást, mondjuk edzőmérkőzéseken láthatták itt a nyár folyamán például az Austria Wien együttesét, a Szentpölten csapatát Vágó Fanni miatt talán még inkább többen ismerik, de az nekem egy picit bevallom őszintén meglepetés, de aztán majd most mindjárt megerősítesz, hogy megcáfolsz, hogy jelen pillanatban, bár ugye nyilván 6 mérkőzés azért még nem a világ vége, de hogy a Sturm Graz vezeti a bajnokságot. Szóval egy kicsit segíts az erőviszonyokat első körből az osztrák bajnokságban helyre tenni. Mennyire volt jó, vagy bármelyik részén is helytelen a felvezetésem?
3: Én azt gondolom, hogy mi még nem játszottunk ugye az Austria Wiennel, illetve a Szentpöltennel, a fordulóban az utolsó 2 mérkőzésünk lesz. Én azt gondolom személy szerint, hogy az Austria Wien nagyon nagy erőt képvisel ebben a ligában, mondhatom, hogy 20-25 minőségi játékossal rendelkeznek. A Szentpölten én úgy gondolom, hogy idén erősebb, mint a tavalyi évben. Nagyon boldog vagyok annak, hogy Vágó Fanni visszatért az osztrák Bundesligában. Nagyon szeretem őt, barátomnak tartom, tartjuk is a kapcsolatot. És nálunk ugye a Sturm Grazban nincsen sok minőségi játékosunk, 13-15 között van, de úgy gondolom...
1: Csípos Lilla 2-t is ér ebben a helyzetben.
3: Köszönöm szépen, de úgy gondolkodott a csapat vezetősége, hogy 15-14 minőségi játékost szeretnének hozni, és ezzel a kerettel szeretnénk mindent elérni. Ez ki fog derülni jövő héten, hogy mennyire elég, hiszen jövő héten érkezik hozzánk az Ausztria Wien, de ez ugye megint egy picit másabb helyzet, hiszen az Ausztria Wien bajnokok ligájában szerepel, mi az Európa Ligában szerepelünk, azért itt van egy hatalmas terhelés, szerda szombatok, szerda vasárnapok, úgyhogy mennyire lesz az eredmény reális, hogy mennyire tudják a csapatok kipihenni magukat, ez pont ettől lesz majd érdekes.
1: És csak egy picit akkor, hogy el tudjuk helyezni azok is, akik kevésbé járatosak a női foci rejtelmeiben. Szóval ez az Ausztria Wien, amelyik csapatról szó volt, és akit Sipos Lilla méltatott az elmúlt másodpercekben. Most azt a norvég Brandt ütötte ki, de tükörsimán, tehát egy 2-1-es odavágós vereség, norvégiai vereség után 4-0-al hazai pályán, amelyet láttunk itt Budapesten a harmadik kerület pályán, amikor ugye a Fradi rendezett BL-s rejtezős minitornát, és gyakorlatilag oda lehetett nekik adni előre a továbbjutás, persze nyilván le kellett játszani a meccseket, ugye ezer sebből vérzett a Ferencváros, vérzik a mi szívünk
2: is,
1: hogy
2: ez,
1: igen, hogy ez így alakult ez a sztori, de csak hogy el tudjuk helyezni az erőviszonyokat, hogy ez a Bécsi-Ausztria, ez mekkora erős, mekkora játékerőt képvisel.
2: Két dolgot hadd tegyek hozzá, az egyik az, hogy a visszavágón Bécsben az a norvég visszak hamar ember hátrányba kerültek, ami nyilván nem vesz el semmit az Ausztria.
1: 76. percben.
2: Akkor én mondom rosszul, hát igen, viszonylag azért relatív, akkor ebben
1: akkor
2: azért
1: már
2: tévedtem.
1: Egyébként 2-0
2: volt, így van, és láttuk az Ausztriát is Pesten, mert játszottak a Fradival, és ott meg kb. 70. percig 1-1 volt, amikor sor cserélt Albert Fön, és behozta a gyerekeket, akik egyébként azóta kiválóan helytállnak az NB1-ben. Szóval azt kérdezném Juniortól, mert ugye neki ez a közismert beceneve.
1: Igen, viszont a fényleg gyorsan hozzáteszem, hogy Sipos Lilla van itt velünk, és ő a vendégünk.
2: Oké, szóval hogy az a kérdésem, hogy az jelzi az osztrák futball erejét, hogy a nemzetközi kupákban három csapat érdekelt, hogy az Ausztria a BL-ben, a Sturm Graz és a Szentpölten pedig az Európa kupában, úgyhogy a Szentpölten Juventus ellen esett ki a playoffban.
3: Én azt gondolom, hogy abszolút. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon erős ligánk van. Hogyha most tényleg azt nézzük, hogy feljutott a Rapid is ugye az első ligában, ők is szerintem egy nagyon fiatal, de nagyon jó csapattal rendelkeznek, tehát nekem nincs az az érzésem hétvégén, hogy például most játszunk a Rapiddal pénteken, és hogy hát ez egyszerűen meg lesz, és biztos, hogy 3-4 lesz közötte. Hanem én azt érzem tényleg, hogy minden egyes hétvége egy kihívás, minden egyes csapat próbált investálni a nyáron, és úgy gondolom, hogy nagyon megerősödött ez a liga. Most attól függetlenül, hogy most az első fél időben játszottunk az Áltákkal, és 6-2-re tudtunk nyerni, de azért ott is lehetett volna az első fél időben ez másképp, mikor 2-1-re vezettünk, kapufájuk volt. Tehát ez nyilván ugye szituáció függő. Az Ausztria Wien is igen érdekes, mert tudnak így is és úgy is teljesíteni. Ezt észrevettem már én is tavalyi évben, ugye még a Südburgenlandot erősítettem, és a 70. percig azt hiszem csak 1-0-ra vezetett az Ausztria Wien. Viszont ugye ez futball, tehát itt bármi megtörténhet. Lehetséges, hogy kint nem volt túl jó napjuk, de én azt gondolom, hogy amikor hazai pályán 4-0-ra nyersz, bár én láttam a gólokat, hát az ellenfél kapusának nem volt túl jó napja, de ezt nem kell megmagyarázni. Tehát azért az Ausztria Wien az egy neves csapat, olyasmi játékosokkal tényleg, akik válogatott szinteken játszottak, úgyhogy érdekes egy szezon lesz, de nem lehet kijelenteni, hogy az Ausztria ismét megnyeri a bajnokságot. Azért itt vagyunk.
1: Igen, mi van akkor, ha a Sturm nyer, azért másoknál ilyenkor szokták mondani, hogy bevállalunk mondjuk egy tetoválást, ez a te esetedben nem lenne egy nagy kunszt, nem tudom, van-e még esetleg bárhol hely, ahova lehetne, de tényleg, ha most így nem akarlak kellemetlen helyzetbe hozni, de így ország, világ nyilvánossága előttes fogadalmat, ha a Sturm bajnok lesz, mi az, amit bemernél vállalni?
3: Még nem gondolkodtam rajta.
1: Van még egy 10 perc, 15 perc adásidőnk, addig megpróbálsz valamit kitalálni?
3: Megpróbálok valamit kitalálni mindenféleképpen, de azt hiszem, hogy meg is van. A tandemugrástól nagyon félek. meg a magasságtól. Úgyhogy hozzuk azt így ide, szerintem, hogyha megnyerjük a bajnokságot, bevállalok egy tandemugrás repülőből kiugrást.
1: Ez bárcsak így lenne, sok sikert kívánok hozzá, és valamilyen formában mondjuk a rádióban egy tandemugrást elmesélni, hogy milyen volt, vagy hát közvetíteni nem tudjuk, de majd valahogy kitaláljuk.
2: Közvetítettek már sportlövészetet is, jól a rádióban.
1: Igen, valamit kitalálunk majd rá. Figyelj, Lilla, egy picit arról beszéljünk, kérlek, és egy picit megkomolyodva, vagy komolyabbra fordítva a szót. Gábor említette már, Albert Gábor, hogy, illetve a felvezetésben én is utaltam rá, hogy sokfelé oszlik a figyelmünk, mert hogy nagyon sok magyar játékos van külföldön. Szerinted ez minek köszönhető? Jónak látod-e az irányt? Ugye te viszonylag régen kikerültél a hazai közegből. Mennyire, tényleg milyennek látod ezt a folyamatot? Mert sokat beszélünk róla itt a Csajok Ligájában, hogy miközben üdvözlendő az, hogy top bajnokságban vannak játékosaink, akik ráadásul játszanak is, közben elvitathatatlan, hogy sajnos a válogatott meg éppen nem a, és akkor nagyon-nagyon finom vagyok, és nőies, és úrias, és minden, hogy nem a legszebb napjait éri, és akkor tényleg nem akarok csúnyábbat mondani. Szóval, hogy ez a kettőség hogy jelenik meg benned, meg egyáltalán ezt a folyamatot, hogy tényleg sok játékosunk van jó csapatokban, akik játszanak, és milyennek látod?
3: Ezt abszolút reálisan látod, emiatt egy picit nekem is vérzik a szívem, de én azt gondolom, hogy azok a játékosok, most itt beszélünk Csiszárhenniről, tényleg, tehát akik tudtak élni a lehetőséggel, megragadták, és ez nagyon-nagyon fontos szerintem, mert én személy szerint azt gondolom, hogy a magyar bajnokság nem fog olyan erőt képviselni, mint például az osztrák, a német, vagy akár az olasz bajnokság.
1: Lilla, itt is most muszáj, bocsánat, hogy közbe kérdezek, és elnézést, hogy közbe szólok. Látod-e a magyar bajnokságot, hogy fejlődik, vagy mozdul-e bármilyen irányba, ami pozitív?
3: Én most jelen pillanatban figyelem, nézem az összefoglalókat, és én azt gondolom, hogy áll egy helyben ez a történet. Most lehet majd azért megköveznek engem egy picit, de ez saját véleményem, és én azt gondolom, hogy jelentős oka annak, hogy a magyar válogatottunk miért nem jut előre. Még mindig nem játszik annyi játékosunk szerintem kint külföldön, amennyi kellene, hogy kint játszon, de nyilván a mi generáció, mint Vágó Fanni, én is ugye Fanni 35 éve, 34 éves, tehát annó
1: tegnap
3: még a
1: bálogatott. Tegnap töltöttétek a 19-et.
3: Pont,
2: hát én emlékszem, szépen. Az a baj.
3: Igen, Gábor, ez így van. De hogy annó én még emlékszem a válogatott szereplésére, amikor én voltam olyan szerencsés, hogy Pádár Anita, Szejt Szilviával játszhattam egyepen, és ez teljesen más generáció volt. Ott nagyobb sikereket is el tudtunk érni, pedig akkor tényleg még nem volt ennyire témában ez a külföld, de valahol szerintem a generációváltás is betett ennek az egésznek. Viszont azt boldogan látom, hogy a játékosaink játszanak, hogy jól tudnak teljesíteni, hogy megkapják a játékperceket, viszont mégis azt gondolom, hogy válogatott szinten és a magyar bajnokság szintjén viszont állunk egy helyben, és én őszintén kimondva, mert ami a szívemben a számon, nem is fűzök hozzá nagy reményeket, hogy itt változás lesz.
1: Ja, egy kicsit elkezdett könnyezni a szemem, és vérzik a szívem ezt hallva. Ami most így nekem hirtelen eszembe jut, és akkor egy picit beszéljünk erről, Gábor, nem beszéltünk erről, és akkor kérem Lillát is majd, hogy csatlakozzon ehhez a gondolathoz, de első körből te reagálj, kérlek, Gábor. Te tudod értelmezni, hogy mi történik most Szekszárdon? Tehát, hogy elindult az új idény, a Ferencváros címvédőként nekivágott, pontosan tudjuk, láttuk itt a BL minisrejtezős tornán, hogy a Fradinál ez az átalakulás a jelenre nem volt jó hatással, aztán a közeljövőre lehet, hogy az lesz, mert hogy a fiatal játékosok egyre többet játszhatnak, első osztályú meccseket, stb. De ami az alsó vidéken történik, szóval, hogy az, ami Szekszárdon zajlik, az egész, nem tudom, 15-20, de inkább lehet, hogy 25 évvel ezelőtti sportban lévő dolgokat hozza vissza, ilyen katyvasz, értelmezhetetlenség, és akkor még megint nagyon finom és nőies vagyok, amikor így fogalmazok, az, hogy Vágó Attila után jön egy edző, aki nyer egy darab meccset, utána ő már nincs, most egy sérült játékos nevezünk ki játékos edzőnek Ola Adrián személyében, ha a mikrofont fogod pattogtatni, a hallgatók megőrülnek tőle. Szóval, hogy lehet értelmezni, bírod követni, ami ott történik?
2: Így, hogy levettem a kezem a mikrofon, hogy nehezebben.
1: Cserébe hallgatok, nem
2: az
1: jövőnek.
2: Az a baj, elég sok információ, én nagyon röviden talán úgy foglalnám össze, hogy ott volt egy hosszan tartó, szisztematikus építkezés, aminek az eredménye lett, hogy ez NB1, de hogy erre nem volt meg igazán a finanszírozás, és ugye az a nagy klubban volt, a szekszárdi klubban a női foci, tavaly nyáron ez kivált belőle, nagy reményeket fűzött hozzá mindenki, egyelőre inkább csalatkozni kell ebben sajnos, akkor nagyon finoman fogalmaztam, és azt látom, hogy mindenki, aki ott az építkezésben részt vett az elmúlt években, az kikerült, vagy saját akaratából, tehát azt mondta, hogy ezt nem, vagy arra
1: inkább elmentek és ez... játszani MB2-be az ott szereplő.
2: Hát elmentek a PVSK-ba sokan az utolsó pillanatban, ez most szerintem sem néz ki jól, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek a kifutása. És akkor próbáltam nagyon finom, és
1: igen,
2: nem bántani
1: nagyon
2: senkit.
1: Diplomatikus voltál. Lilla, te bírsz ebből bármit kibogozni? Grácsból, hogy mi történik Szekszárdon ott a Magyar Bajnokság alsó régiójában?
3: Nagyon káoszos a történet. Én még ott tartottam, ugye az Attila után megérkezett az új edző, és én még láttam is ugye a győzelmet
1: az Astra ellen.
3: Az Astra ellen, így van, és akkor hogy utána valami posztot láttam ebből, ugye az Olá Adrián volt kiposztolva, de megmondom őszintén, hogy nagyon nem figyeltem, mert nekem ez ilyen túl értelmezhetetlen, hogy
1: nem
3: most mi
1: neked.
3: Folyik. Én személy szerint ismerem magát a tulajdonost, de hát kíváncsian várom. Nyilván én szeretném, hogyha ez működne, és hogyha a Szekszárnak lenne egy jó kis csapata, ami szintén segíteni a női labdarúgást otthon, hát bízom benne inkább, hogy ez megoldódik.
1: Na Gábor, akkor viszont vissza Lilla előző állítására, hogy egy helyben topog, vagy toporog a magyar női első osztályú bajnokság, vagy úgy egyáltalán a női klub focink idehaza. Ugye erről sokat beszélünk, hogy hogyan lehetne ezen javítani. Szerinted mire alapozza? Majd mindjárt megkérdezzük, hogy mire alapozza, de mi tehát nyilván kívülről látja, ahhoz most már elég régóta látja kívülről, hogy meg tudja ítélni objektíven. Ahhoz már nem egy olyan játékos Lilla, ugye az előbb fel is vette a korát, hölgyek esetében nem illik ezzel jönni, aki most minden áron mondjuk nem tudom én helyet akarna magának követelni a válogatottba, tehát én szeretném tisztázni, amennyire én most ezt így lehámozok mindent a történetről, hogy itt neki nem se pozitív, se negatív érdeke nem fűződik ahhoz, hogy egy ilyen mézes mázos maszlaggal jöjjön. Viszont ez egy viszonylag határozott és egyértelmű dolog. Ezt a toporgást érzékeled, nem érzékeled, és ha igen, akkor hogyan lehet ebből tovább lépni?
2: Abszolút, ő egy olyan ember, akinek tényleg ami a szívén az a száján. Ezt mondta is, ez így is van. Én azt gondolom, és ezt sokszor elmondtuk, hogy addig nem lesz előrelépés, amíg a férfi labdarúgás nem tekinti partnernek a nőit. Bármely országot megnézünk, amely mondjuk viszonylag hirtelen följött, neve legyen ez Svájc, legyen ez mostanában Lengyelország, vagy akár Ausztria, vagy kicsivel korábban Franciaország, úgy kezdődik, hogy a férfi labdarúgás azt mondja, hogy akkor partner. Ez
1: és
2: az egyik fele.
1: Látsz ebbe irányba mutató
2: nem,
1: jeleket?
2: Sőt, hogy kevesebbnek tűnik a pénz hirtelen a sportban, az összes klubnál az első, amit megvágnak, az a női foci. Lásd Ferencváros, ahol kicsivel kevesebb, mint a fele a költségvetés a tavainak. Ez a gyerekeknek nagyon jó, mert sok olyan gyerek kap lehetőséget, aki valószínűleg nem kapott volna, és van köztük nem egy, aki kiválóan él ezzel. A másik fele meg magának a közegnek a felelőssége, hogy még nem termelte ki a maga szellemi elitjét, tehát hogy nagyon kevés az a játékos, aki komoly diplomával rendelkezik, vagy munkatapasztalattal. Tehát az a szüksége volt nem csak a női labdarúgásnak, az összes többi sportágnak is, hogy a saját szellemi elitjét kitermelje. Ezért azok, akik jobbak, azoknak az első számú célja az, hogy minél előbb külföldön legyenek. Ebben majd, ha lehet még, akkor kérdeznék egyet a juniortól.
1: Most
2: lehet, hogy szerinted mi kell ahhoz, hogy egy 10 éves gyerek Ausztriába tudjon kimenni, és ott megállja a helyét.
1: A junior pedig, aki válaszol, Sipos Lilla.
2: Igen, ezt minden egyes alkalommal játsszuk, jó.
3: Szerintem a kulcs ehhez, hogy minél gyorsabban kikerüljön külföldre. Hogy a legminimálisabb éveket töltse Magyarországon. Én azt gondolom, hogy ez a kulcs.
2: És mit kell neki tudnia? Tehát mire kell felkészültnek lennie, amikor mondjuk 17 évesen azt mondja, hogy...
1: Állja, 17 éves kor az nem késő már erre?
2: Ez gyereke válogatja szerintem. Tehát van, aki kész van erre 16 évesen, annál előbb ugye nem lehet menni a FIFA szabályok okán, és van, aki 20 évesen lesz kész, mert ez szerintem kell tudni
1: Lilla.
2: Főzni, eltartani, és
1: okay.
2: A többi,
1: na,
2: de
1: Lilla.
2: Majd Lilla megmondja.
1: Egyrészt mi kell hozzá, és másrészt mi az életkor? Tehát a 16, 17, 18 hova lövöd be, amikorra legyen már külföldön szerinted?
3: Szerintem a 15-16-17-tel nem lőttünk mellé. Én azt gondolom, hogy ha technikai tudás és az alaptehetség megvan, akkor én mindenféleképpen azon dolgoznék, hogy kondicionálisan minél többet fejlődjek. Én abszolút az intervallfutásokra mennék rá, hiszen a külföldi ligáknál ez a legfontosabb. És mint mondtam, hogy ha megvan a tehetség, ha megvan a technikai tudás, azon nyomban, ha lehetőség van, indulni ki felé, de már egy alap jó kondícióval, hiszen mások az edzések, mások az edzések minőségei, és hát nyilván a tempó, arról nem is beszélve.
1: Na most igen, tehát az, hogy ezt kellene, hogy legyen. Viszont az, ami most van, tehát például beszélünk erről az U19-es hamarosan következő Európa-bajnokságról, amit rendez Magyarország, azért ez így, hogy ugye az MLS kötelezi is a klubokat, hogy játszanak, az, hogy ebben próbál lépni, vagy próbál előre lépni, mennyit segíthet például mondjuk ennek a korosztálynak, akik hazai rendezésű EB-n szerepelhetnek szerinted?
3: Biztos, hogy sokat segített. Most ugye itt is nyilván az a kérdés, hogy kik az ellenfelek. Én megmondom őszintén, én az utánpótlás válogatottat annyira nem követem, a felnőttet annál inkább. Viszont ugye ott is fontos, hogy hát amikor most én U19-es, U17-es válogatott voltam, ott is tudtuk, hogyha egy spanyol, vagy egy német, vagy akár egy belga ellenfél szembe jön, esélyed nincs. Tehát lehetett szépeket mondani a mérkőzések előtt, hogy megcsináljuk, meg a stb. Én nem is szeretem az ilyen meccs előtti beszédeket, mert én megmutatni szeretem, én nem szeretek ezekről beszélgetni. De hogy én azt gondolom, hogy nehéz ezt megmondani, mert én ott sem látok túl nagy változás, és ott is rengeteg csapat előttünk jár, de fényévekkel, és pontosan emiatt az edzések minősége, a háttérmunkák, de ezt ugye nem lehet összehasonlítani. Én nálunk is érzem a Stumgrácnál, hogy mennyi támogatást kapunk a főnöktől, a fiúcsapattól, ezek rettenetes fontos dolgok. Amíg Magyarországon ugye azt kaptad, tapasztal, hogy ma nem edzhettek a füvön, mert a fiúk edzenek, ma nem mehettek a kondiba, mert a fiúk a kondiba lesznek, tehát ezek tehát ez
1: Gábor,
3: nagyon
1: nyugtass nagyon... meg azért, hogy ebben tapasztalsz változást is. Most annyiban hadd szálljak szembe Lillával, hogy azért ezt ebből ennyire drasztikusan azért a mai hírek nem erről szólnak, hogy nem mehetsz fűre, meg nem mehetsz edzőterembe. Hát most értem, hogy volt
2: ilyen. Nyugtassalak meg, vagy legyek őszinte.
1: Legyél őszinte.
2: Van egy-két klub, ahol aki a klubot vezeti, ő valamely oknál fogva megfertőzött a női focival, és ott vannak lehetőségek. Mondjuk a Honvédnál most, hogy a Sanyi meg a Balázs, ugye az edző meg a klubvezető mennyire tudják ezt közösen kezelni, vagy nem, az egy másik kérdés, de ott például igen. De szerintem most, hogy mondjak neveket is, tehát a Győrnél mostoha a női foci, a Fradiban a gyerekek nem látnak füvet, tehát csak egy 3-4 perces műfűvön edzenek egész életükben, ami nem jó, és akkor még az élcsapatokról beszélünk. Az MTK-nál szerintem megint csak megvannak a lehetőségek, hogy nyugtassalak meg, tehát ott van, de aztán nagyjából ennek felcsúton megvan, és aztán nagyjából ezzel vége.
1: Hát értem, részben értem, viszont akkor azért az vitathatatlan, csak hogy
2: van
1: akkor
2: előrelépés.
1: Ezt akartam mondani, hogy azért az, de...
2: Ha nem is nagy, de van, bizonyos helyeken van, igen, előrelépés a lehetőségekben, ez biztosan így van.
1: Igen, a Csajok Ligája az egyik legjobb példa erre, hogy 12 hónappal ezelőtt ez a forma
2: kitaláltuk és megcsináltuk.
1: És igen, azóta apró léptekkel haladunk előre. Lilla, óriási jó volt, hogy itt voltál velünk, viszont úgy elröppent ez az idő, ami a mai Csajok Ligájára rendelkezésünkre állt, hogy sajnos a búcsú pillanatai jönnek. Egy nagyon gyors kérdés. Szezon végén ugye bevált, vagy mondtad ezt a tandemugrást, mi az, ami ki van tűzve célnek? Nagyon röviden kérlek egy nagyon rövid válasz, hogy mivel lennél elégedett, hogy látod, mint látod?
3: Most csak úgy beszélek a céljaimról, hogy nem szeretek a céljaimról beszélni, mert az embernek, ha célja van, akkor jobb, ha a háttérben marad és csendben marad. Szeretnék az első háromban benne lenni, egy kupa győzelmet csak félig kimondtam, és személyes céljaim pedig idén nincsenek. Háromszor voltam az év játékosa és gólkirálynője, szeretnék csapatilag mindent elérni, ami lehetséges.
1: Kívánom, hogy tandemugrás legyen a vége. Ezek után, ha már nincsen személyes célod, akkor legyen az, hogy megvalósítsd. megvalósuljon. Sipos Lilla, nagyon szépen köszönöm, hogy Grazból a Sturmgrazz labdarúgója volt itt velünk. Gábor, valami, amit kimaradt?
2: Csak annyi, hogy most már Facebook oldal is van a műsornak, a műsortól részben független, úgyhogy aki női fociról akar tudni, az nézze a Csajok Ligája Facebook oldalát.
1: Csajok Ligája keresse, így van Facebookon. Ez volt tehát a 12. epizódunk, tartsatok velünk, tartsanak velünk. Mindenki, aki a női foci iránt érdeklődik, egy hónap múlva is Elbert Gábort és Németh Kornélt hallották. További szép napot mindenkinek.
0: Ez volt a Csajok Ligája, a Nemzeti Sportrádió női labdarúgó magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. 5 bajnoki óta veretlen a Loki. Ettől függetlenül csak a középmezőnyben helyezkednek el a debreceniek. Ezúttal a Nagyerdei stadionba az újonc angyalföldiek látogatnak, akik a fordulót megelőzően még a dobogón álltak. DVSC Vasas, labdarúgó élvonalbeli mérkőzés élőben szombaton 19 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Szántó Petrával, az Eurosport kommentátorával beszélgetünk teniszről a következő szűk fél órában, mert hogy végleg lezárult egy korszak, ti is megírtátok, illetve az egész világ sajtó. 2002. október 7-e óta most először fordul elő, hogy a nagy hármasból, tehát Federer, Nadal, Djokovic alkotta hármasból, egyik játékos sincs ott az első 10-ben az ATP világranglistán a férfi teniszezőknél. Erre elsőként, amikor úgy olvastad, akkor mi volt a reakciót, hogy úristen, egy teljesen más korszak következik, vagy a mostani teniszben már el kell fogadni, hogy ők nincsenek, hiszen Djokovic 12-dik.
2: Egyrészt az ember, amikor ezt a 2002-es időpontot hallja, akkor azt mondja, hogy úristen, azért ez milyen generáció volt, azért ez milyen időszak volt, milyen korszak volt, hogy három ilyen korszakos teniszező, akik egyenként külön-külön is a világ legnagyobb sportolói közé tudták magukat verekedni, ráadásul évtizedeken keresztül, elmondhatjuk, hogy bő két évtizeden keresztül mind a hárman ott voltak a legjobbak között. Tehát ez egy milyen iszonyatosan hosszú idő volt. Másrészt nyilván ezért nem érte váratlanul ez az embert, hiszen Federer és Nadal már korábban visszavonultak, nyilván sejthető volt, hogy a 40 felé kocogó Djokovicnak is előbb-utóbb azért már eljön az az időszaka, amikor kiesik a legjobb 10-ből a világranglistán. Szerintem az is óriási csoda volt, hogy Djokovic egyáltalán idáig kihúzta a legjobb 10-ben 39 évesen. Úgyhogy az ausztráliai teniszbajnokságon januárban még döntőt játszott. Elképesztő teljesítmény ez is, elképesztően hosszú, inkább az a sokkoló, meg a szürreális, hogy mennyire hosszú időn keresztül tudtak ők hárman, mi egyszerre hárman, meg aztán ketten, aztán már csak egy valaki, de ott lenni a legjobb 10 között. Tényleg egészen zseniális.
1: És akkor még a Brit Murrayról nem is beszéltünk, mert azért őt se felejtsük el.
2: Hát őt se felejtsük el, és ő is húzhatta volna még egy pár évig, hogyha nincsenek azok a súlyos sérülései. Simán benne lehetett volna az is, hogy ő is 36-37-38 éves koráig ott van a legjobbak között. Neki nem volt ebből a szempontból szerencséje, inkább őt talán azért kell megdicsérni, hogy emellett a hármas mellett ott tudott lenni, és néhány Grand Slam bajnoki címet, meg egy pár hét világ elsőséget el tudott csípni.
1: Mi vár ránk? Zverev ugye most megnyerte a legutóbbi három Grand Slamből a legutolsót, US Open-t, előtte Wimbledonban döntőt játszott, azt nem nyerte meg, illetve Párizs, tehát Salakon és a Roland Garroson, de előtte sokáig úgy gondoltuk, hogy sosem nyer.
2: Hát ez egy jó kérdés, ugye, amikor elkezdett Federer meg Nadal kikopni a nagy hármasból, és csak Djokovic maradt, akkor azért elkezdődött a generációváltás. És nyilván a generációváltásban volt egy ugrás, mert nem az Zverev, Medvegyev félé kezdtek el, ugye, akik közvetlenül Nadalék után jöttek korosztályban Grand Slameket nyerni, vagy legalábbis úgy tűnt, hogy nem ő kezdenek el, hanem jött egy még annál is fiatalabb generáció, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner. Tavaly ott tartottunk, hogy ők ketten osztották el egymás között a Grand Slam bajnoki címeket, és azt gondoltuk, hogy ez most hosszú-hosszú ideig ki fog tartani, és Zverevnek ugyanúgy akadály lesz majd ez az Alcaraz-Sinner duó, mint ahogy akadály volt annó még a Federer-Nadal-Djokovic duó is, még akkor is, hogyha azért Zverevnek megvolt a lehetősége 2020-ban, hogy egy nagy hármason kívüli Grand Slam döntőben vegyen részt, amikor Dominic Thiemtől kapott ki döntőszett 5-3-ról 2-0-as szett vezetésről, és tényleg az volt bennünk, hogy ő neki így akkor nem lesz meg a lehetősége, mert hogy az egyik generáció kiment előle, a másik generáció meg már ránőtt. De közben aztán kiderült, hogy sem Carlos Alcaraz, sem a Jannik Sinner által dominált tenisz, és az a fajta sebességű tenisz, amit 2023-24-ben láttunk, vagy 22-től 25-ig láttunk ettől a két fiatal játékostól, ez nem fenntartható sérülések nélkül. És ez az év már arról szólt, hogy mind Sinner, mind Alcaraz megsérült, és nem tudott mindenhol ott lenni. És ez volt az az ajtó, ez volt az a rés, ez volt az az ablak, ahol Zverev végül be tudott mászni, hosszú-hosszú kínszenvedések után, hiszen azért majdnem hat éve eltelt az első elveszített Grand Slam döntője óta, mire ugye Roland Garroson nyerni tudott, viszont azzal, hogy megnyerte a US Open-t is, azzal elmondhatjuk, hogy ő most ezt a kis légüres teret, amit Sinner és Alcaraz kiválása jelentett, ezt ő ki tudta használni, és szerintem ő volt a legközelebb hozzá játékban, hogy ezt megtegye. Nagyon sokat küzdött érte, nagyon sok kudarcon kellett átmennie, de az, hogy idén az Ausztrál Openen elődöntőig jutott, megnyerte a Garrost, ott volt a Wimbledoni döntőben, ahol csak 4 játszmában kapott ki Sinnertől, és most megnyerte a US Open-t, szerintem ezt a fajta kétséget, ami szerintem benne is volt, meg a rajongóiban is volt, ezt most be tudta tapasztani.
1: Na viszont itt egy bakira fel kell hívni a figyelmet, most akkor vajon Párizs nyerte meg, vagy Wimbledont Zverev? Párizs.
2: Párizs, igen.
1: Én mondtam rosszul, azért álltam meg egy pillanatra, mert
2: de
1: itt
2: de Wimbledonban
1: már
2: is döntőt játszott, tehát nem volt messze ott sem.
1: Ha már említetted ugye a Federer, Djokovic, Nadal triót, akkor ugye az is még egy kérdés, mielőtt Zverevről beszélnénk, aki most Shelton győzte le New Yorkban a US Open-en, az amerikai teniszbajnokságon, Grand Slam-en, hogy mi van akkor ezzel a két úriemberrel, az Alcarazzal és Sinnerrel, tehát hogy ez a duó, ez miért nem tudott tovább menni, és hát persze nyilván majd még róluk szól a következő év is, mondjuk 2027 a Grand Slam-ek, meg nem csak azok.
2: Hát, mert kiderült, hogy ezt a fajta sebességű teniszt, ezt a fajta dominanciát, azt, hogy ők mindig mindenhol elindulnak, és a végletekig elmennek, a határig elmennek, azt ennyire fiatalon sem lehet sérülés nélkül végigcsinálni. Carlos Alcaraz 4,5 hónapot hagyott ki csukló sérülés miatt, ami azért egy nagyon-nagyon súlyos sérülésnek számít, főleg ennyire fiatalon. Nagyon kellett rá vigyázni, hogy nehogy véletlenül túl hamar jöjjön vissza, és beleessen abba a csapdába, amiben mondjuk Juan Martín Del Potro vagy Dominic Thiem esett bele, akik nyertek egy-egy Grand Slamet, de aztán a csukló sérülésük miatt sokkal-sokkal hamarabb abba kellett hagyni a teniszt, mint ami bennük volt, vagy mint a hány Grand Slam bajnoki cím bennük volt. Úgyhogy Alcaraznál szerintem ez egy nagyon kényes szituáció volt. Azt gondolom, hogy azért elég meggyőző volt a visszatérés a US Open-en, elég jó meccseket játszott, és csak egy óriási, hatalmas, döntőszett tiebreakes meccsen kapott ki a későbbi döntősben Sheltontól, de ő talán kezd visszatérni. Sinnernek sem volt rossz éve, ő azért szépen teljesített itt-ott-amott, a Roland Garroson nem sikerült nyerni, ott a második fordulóban nagy meglepetésre kikapott, viszont Wimbledonban címet tudott védeni. Tehát egy Grand Slam-e azért van Sinnernek, nem mondhatjuk azt, hogy rossz éve lett volna, de az elmúlt heteit, hónapjait viszont neki határozza meg a sérülés, különböző mindenféle sérülések, tehát hogy volt egy lyuk ebben az egészben, amit 2022 óta láttunk az olasz és a spanyol rivalizálásának a kialakulásában, hogy 2026 nem róluk szólt. Oké, hogy Alcaraz azért megnyerte az Ausztrál Open-t, Sinner meg megnyerte Wimbledont, de még így is úgy mondjuk, hogy ez egy gyenge év volt ebből az ő szempontjukból, ez egy gyenge év volt.
1: 2027-ben csak róluk szól majd a négy Grand Slam?
2: Ha egészségesek, azt gondolom, ha olyan egészségesek, mint amilyenek voltak ezt a szezont megelőzően, akkor simán benne van a pakliban, hogy ők ketten játsszák mind a négy Grand Slam döntőt. Ugyanakkor viszont az, hogy ez az év egy picit másról szólt. Arról szólt, hogy ők itt-ott-amott kiszálltak hetekre, hónapokra, megadta a lehetőséget másoknak. Ez most konkrétan Zverevet jelenti, mert senki más nem tudta kihasználni a lehetőséget. Nyilván Shelton eljutott a US Open döntőig, Flavio Cobolli eljutott a Roland Garros döntőig, Novák Djokovic eljutott az Ausztrál Open döntőig. Ezek a kis apró lehetőségek voltak, de Grand Slamet csak Zverev tudott nyerni a kínálkozó térben, üres térben. Azt viszont, hogy ő ilyen Grand Slam évet tudott zárni, talán azt jelenti, hogy 2027-ben ő is valamilyen szinten fel tud zárkózni Alcarazhoz és Sinnerhez, és itt-ott-amott lesznek olyan szituációk, amikor egyik vagy másik játékos le tudja győzni. Azt gondolom, hogy Zverev esetében az, hogy ő oda tartozik ebbe a hármasba, azt csak akkor mondhatjuk ki, ha lesz egy olyan Grand Slam torna jövőre, ahol mind a két játékos meg tudja verni. Az egyiket mondjuk az elődöntőben, a másikat a döntőben. Ha ezt megcsinálja Zverev, akkor felzárkózott ehhez a hármashoz, és akkor lehet, hogy lesz egy megint egy nagy hármasunk egy pár évre.
1: Mert hogy Zverev 29 éves, ha jól mondom.
2: Érdekesség, igen, hogy
1: 30, ugye, ha már
2: tehát, hogy itt azért van egy generációs különbség azért Alcaraz, Sinner és a Zverev Medvegyev féle csoport között. Zverev talán becsatlakozhat, és akkor a fiatalokkal együtt még elvickélhet, és megszerezhet magának pár Grand Slam bajnoki címet. Ez az év, ez az ő magabiztosságát, vagy az önbizalmát ebből a szempontból építette. De hogyha két egészséges Sinnerrel és Alcarazzal kell szembenéznie, akár neki, akár bárki másnak, az egyelőre lehetetlen feladatnak tűnik. Kérdés az, hogy Alcaraz és Sinner a következő évet le tudja elhozni teljesen egészségesen.
1: Ki az, akit látsz a még fiatalabbak, vagy a kevésbé ismertek közül, akik mondjuk lehet, hogy ott a top 10 környéken kopogtatnak, ha már Cobollit is említetted, mégis csak Djokovic most először ugye 12. és csak 24 év után először nincs a nagy hármasból senki a legjobb 10 között, és Djokovic 24-szeres Grand Slam bajnok, tehát hogy magyarán felnőhet egy újabb olyan nemzedék, akiket még nem ismerünk, hogy kicsit a merítést akarnám megtudni tőled, hogy kire kell majd még figyelni 2027-től 30-ig mondjuk.
2: Ez a 2026-os év szerintem ebből a szempontból érdekes volt, mert egyrészt láttuk, hogy jön a merítés, a fiatalok megint jönnek, tehát már az Alcaraz szék utáni fiatalok is jönnek. Ez az egyik ok. A másik pedig az, hogy közben egy Zverev 29-30 évesen bele tudott ebbe az egészbe nyúlni egy picit, és ki tudta venni a saját kis sikerét. Tehát szerintem ebből a szempontból két oldalú lehet a folytatás. Egyrészt, hogy ez Zverev mintájára azok a játékosok, akik már ott vannak, nagyon rutinosak, de nem tudtak a Federer, Nadal, Djokovic érában, és aztán az Alcaraz, Sinner érában sem Grand Slamet nyerni, esetleg meglátják a lehetőséget ebben az egészben. Ilyen lehet Daniel Medvegyev, vagy azok a versenyzők, akik mondjuk már volt a Grand Slam döntőben, esetleg visszatérhetnek a csúcsra, nyilván Cicipászt most ebből a szempontból talán nehéz említeni, hiszen neki azért messze nem volt olyan éve, de hát ha valaki ilyet el tud majd csórni, vagy csenni tőlük. Viszont van egy fiatal nemzedék, Ben Shelton szeretném kiemelni leginkább, mert...
1: Ő most negyedik a világban, most hát, az ötödikről jött előre, igen. Mert nézem itt hirtelen a telefonom, hogy Sinner, Zverev, Alcaraz, Shelton, Ozsi Eliassim, akit ugye a kiejtést ezt tőle tanultam, hogy milyen szépen kell mondani, Félix vezetéknevét, aztán jön Medvegyev a hatodik helyen a ranglistán, Kobolli, TFO is, De Minora 9.
2: Igen, tehát Ben Sheltont kell szerintem egyértelműen kiemelni, főleg az amerikai nemzedékből.
1: 23 éves.
2: Ő 23 éves, tehát ő gyakorlatilag a Sinner Alcaraz féle korosztályban van, csak neki picit más a története, hiszen ő az egyetemi főiskolai amerikai bajnokságból teljesen váratlanul 3 évvel ezelőtt jött át a profikhoz. Nyilván Sinner és Alcaraz régebb óta próbáltak bejönni a legjobbak közé, tehát neki kicsit más a története, emiatt ő egy picit később is ért be. Szerintem játékban az elmúlt 3 évben Ben Shelton fejlődött annyit, hogy szépen lassan azért felér majd ahhoz a szintre. Ezt most azért megverte Alcaraz döntőszett tiebreakben egy óriási mérkőzésen. Kemény pályán és hüves pályán Ben Shelton játéka hosszú távon, tehát én úgy gondolom, hogy 1-2 éven belül beérhet arra a szintre, hogy lehet esélye Grand Slamet nyerni. Nagyon összetett játéka van, egy nagyon jóra való srácról van szó. Az édesapja, az edzője nagyon jó családból származik, iszonyatosan sokat segít neki az amerikai közeg, tehát különösen a US Open-en lehet szerintem majd jó esélye ezzel kapcsolatban, illetőleg talán még Wimbledonban. Ben Shelton bizonyította itt az elmúlt 2-3-4 hétben, tehát itt nem csak a US Open-t, hanem az azt megelőző kemény pályás tornákat is említem, hogy a játék megközelíti szépen lassan a legjobbakét. Nyilván neki még rutinja a Grand Slam döntőkben sokkal kevesebb van, de az, hogy negyedik a világranglistán, azért sok mindent elmond, és szerintem ő lehet az, aki viheti tovább ezt a fiatal generációt. Nyilván beszélnünk kell bizonyos Rafael Hodárról, aki teljesen a teljes ismeretlenségből tavasszal elkezdett nyeregetni mérkőzéseket, és egy fantasztikus alakszezon után a kemény pályán is megmutatta magát. 19 esztendős. Én azt mondom, hogy ilyen Joan Fonseca szintű tehetség ő, tehát Fonseca és Hodár azok szerintem, akik játékban ott tartanak, amíg tinédzserek között, hogy szépen lassan 1-2 éven belül nekik is megérhet majd az a szint, amiben fel tudják venni a versenyt Alcarazékkal.
1: Hodár
2: szerintem salakon nagyon-nagyon-nagyon jó lehet, hogy neki mondjuk salakon lehet a legtöbb esélye arra, hogy egy Garroson jól szerepeljen, de őszintén szóval, amit láttam tőle most itt élete első wimbledoni tornája, meg élete első US Open-jén nem sikerült annyira jól, de hogy kemény pályán láttam tőle, az nagyon-nagyon összetett és bíztató. Ők ketten azt gondolom, hogy a tinédzserek közül szerintem szépen lassan szintén megérkezhetnek majd. De Rafael Hodár már ott kopogtat egyébként a top 10 kapuján, úgyhogy februárban, márciusban még senki nem tudta, a nevét sem ismerte. Nem lehetett hallani, hogy van egy tehetséges spanyol srác, de senki nem tudott róla semmit, és 4-5 hónap lefordása alatt ott van a top 10 közelében, megint egy spanyol, 19 évesen, rengeteg ideje van még. Tehát, hogy ez a része szerintem egy nagyon érdekes dolog, hogy a fiatalok is jönnek föl, Shelton csatlakozhat Sinnerékhez, és érdekes lesz látni majd ebből a másokat látott 29-30 éves generációból, Daniel Medvegyev, Alexander Zverev. Ide sorolnám szerintem egyébként Taylor Fritzet és Frances Tiafot is az amerikaiak közül, akik kemény pályán meg füvön nagyon jók lehetnek. Ők meg tudják-e esetleg ezeket a kisebb-nagyobb réseket valahogy látni?
1: Szántó Petrával, az Eurosport kommentátorával beszélgetünk itt a Nemzeti Sportrádióban teniszről, de akkor még mielőtt Zverev, mert már egyszer promóztam, mondtál egy nagyon érdekeset Ben Sheltonnál, hogy ő az egyetemi sportból került ide a profi tenisz világában, ez milyen átmenet, erről kevesebbet hallani.
2: Kevesebbet hallani, viszont egyre több, és pont szerintem Shelton példája miatt egyre többen kezdik el ezt. Tehát azok a játékosok, akiknek valamilyen lehetőség, valamilyen oknál fogva nincsen meg a lehetőségük arra, hogy már tinédzser koruktól kezdve a profi pályafutás felé haladjanak, azok elmennek amerikai egyetemi bajnokságba, elmennek egy amerikai ösztöndíjjal, egy egyetemi ösztöndíjjal, akár amerikai játékosokról van szó, akár külföldiekről is, és 1-2-3-4 évet, attól függően, hogy mennyire tehetségesek, vagy mennyire játszanak jól, ebben az amerikai bajnokságban szerepelnek, ami ad egy nagyon komoly löketet, viszont közben egy picit ki is tolja a felnövést, a profivá válást, és Shelton ebben a helyzetben volt, ha jól tudom, azt hiszem, hogy első éves vagy másodéves volt a floridai egyetemen, amikor egyszer csak hirtelen egy-két ilyen kisebb keménypályás tornát meg tudott nyerni, kapott egy szabadkártyát a US Openre, és valami elképesztően gyönyörűen teljesített, és mindenki azt mondta, hogy hol volt ez a srác eddig, nem hallottunk róla, igen, mert nem volt profi, azért, mert egy amerikai egyetemnek a csapatában játszott, és akkor ott azon a US Open, ahol eljutott az elődöntőig Ben Shelton, ott azt mondták, hogy hát akkor itt nincs más választás. Abba kell hagyni az egyetemet, és profivá kell válni. És három év leforgása alatt a világranglista negyedik helyéig följött Ben Shelton, úgyhogy US Open döntőt játszott most egy héttel ezelőtt.
1: És megérte vajon abba adni neki az egyetemet? Nyilván anyagilag biztos.
2: Szerintem az ő példája mutatja azt, hogy ez igen, ez megérte, megérte. De láttunk korábban is már egy-két ilyen példát. Tehát erre lányoknál
1: az egyetemet
2: is,
1: azért tudja folytatni majd.
2: Nem hiszem, hogy nála most ez lesz a legfontosabb. Ő annyira jó teniszező, hogy ő szerintem profi teniszező lesz a következő években. Én nem hiszem, hogy Amerikában most az, hogy ő ösztöndíj alatt elindult egy egyetemen, az nagyon sokat számítana. Amíg az édesapja is fölmondta, mert az édesapja volt egyébként annak a egyetemi csapatnak a kapitánya és az edzője, és ő is fölmondta a munkahelyét, hogy elmenjen a fiával együtt az
1: ATP. Ez viszont tényleg olyan amerikai tündérmese.
2: Abszolút az, és nagyon-nagyon rövid idő leforgás alatt. De ez az kell, hogy egy kivételes tehetségről van szó, nyilván nem tudja mindenki ugyanezt az utat bejárni. Voltak rá már példák, Cameron Norrie, lányoknál Daniel Collins, egy-két olyan versenyző, akik végigjárták ezt a 4 éves egyetemi rendszert, és utána lettek profik, és eljutottak a top 10-ig, akár Grand Slam döntőig is. Shelton esete azért egy picit más, ő azért egy korszakos tehetség.
1: Zverev most tényleg mentálisan nyerte meg ezt a US Open döntőt? Tehát arra gondolok, hogy azt olvastam, hogy valaki azt mondta, hogy Zverev azt hitte, hogy 4-1-nél adogatott, azt mondta, jobb is így, mert ha tudta volna, hogy a meccsért adogat, biztosan ütött volna 3-2-s hibát. Ugye hát ez a mentális gyengeségre val, ebből mennyi az igazság, ugye én ezt a közösségi médiában láttam.
2: Annyi volt, hogy 5-2-nél a negyedik játszmában szervált a meccsért, és beütötte a meccslabdát, és nem tudta, hogy ez a meccslabda. És az emberek már felállva tapsoltak, ünnepelték, ő meg így azt hitte, hogy vége van a saját adogatásának, és megy tovább a mérkőzés, leadta a labdákat a labdaszedőnek, és a testvére, aki az edzői stábjában van, oldalról kiabált be neki, hogy vége van a meccsnek, gyerünk, örüljél már, te megnyerted a US Open-t, és látszott, hogy volt egy fázis késés, és akkor így fölfogta az Zverev, és aztán utána kezdett el csak ünnepelni. Annyira fókuszban volt, ami szerintem arra utal, amit mondtál is, hogy egész egyszerűen az önbizalma, a magabiztossága, a mentális ereje az olyan szinten fókuszban volt ezen a meccsen, hogy azt se vette észre, hogy egy Grand Slam győzelemért adogat, egy Grand Slam trófeáért adogat. Nyilván benne van, hogyha tudta volna, hogy 5-2 van és 40-15, akkor simán lehet, hogy ütött volna egy vagy két kettős hibát, mert egy picit jobban izgult volna. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a negyedik játszmában annyira jól játszott Zverev, hogy ezt mindenféle izgalom mellett is be tudta volna fejezni azt a mérkőzést, így kicsit viccesebb volt a befejezés ebből a szempontból, de az kétségtelen, hogy Zverevnek az a tudata, hogy egy újonc Grand Slam döntőssel játszik, egy 23 évessel játszik, aki még soha életében nem játszott Grand Slam döntőt, azért az nagyon-nagyon sokat segített, mert hogy ő is volt a másik oldalon, ő is átélte azt, hogy milyen első Grand Slam döntőt elveszíteni. Továbbra is mindenképpen ki kell hangsúlyoznom azt, hogy 2020-ban Dominic Thiem ellen a US Open döntőjében Alexander Zverev 2-0-ra vezetett szettekkel, onnan visszajött Thiem, de a döntőszetben 5-3-ra vezetett. Addogatott a meccsért, és 30-15 volt az állás, és onnan elbukta döntőszett tiebreakben azt a meccset. Azt hiszem, egy olyan kudarc, egy olyan frusztráció volt, ami éveken keresztül szenvedett érte. És utána volt jó pár elveszített Grand Slam döntője, volt, amit simán veszítette el Sinner ellen, volt, hogy 5-szettes meccset játszott Alcarazzal a Roland Garroson, de mindegyiket elveszítette, és majdnem 6 év kellett neki, hogy eljusson arra a szintre, hogy ő végre meg tud nyerni egy Grand Slam döntőt. Ehhez kellett az, hogy ugyanúgy egy újonccal játszott a Roland Garros döntőjében, Kobollival, aki szintén nem tudta a helyzetet megfelelően kezelni, mint ahogy Shelton is egy picit izgult azért a mérkőzésnek egy jó nagy részében izgult, és emiatt Zverevnek volt egy mentális fölénye. És itt számított az, hogy valaki 29 éves, és átment már olyan csalódásokon, olyan hullámvölgyeken, olyan elveszített meccseken, amik aztán később olyan erőt adnak neki, amik átvitték ezen a szezonon.
1: Ennyit a férfiakról, és akkor még a maradék időben a női teniszezőkről, meg a női döntőről. Szabalenka kikapott világ elsőként ugye a fehér orosz a kazah Rybakinától, és hát bizony összetörtött az ütőjét, jó nagy hiszti volt. Ha visszaugrunk az időben, ez azért nem jellemezte a női teniszezőket, tehát nem McEnroe-Borg korszak, és nem tudom, Agassi talán még, aki ilyen volt, de a nőknél ez kevésbé volt jellemző. Mit üzen ez tulajdonképpen itt azért az agresszivitása nyilvánult meg Sabalenkának, vagy jól van ez így? Mit gondolsz erről? Ő azt mondta,

0: hiszen Jelena a Rybakina, aki most átvette a világ elsőséget tőle, szintén egy teljesen más karakter.
1: Én nem merem mondani, hogy gyerekkoromban a Chris Everten nőttem fel, és Martina Navratilova sem arról volt híres, hogy ott
0: színészkedett. Nem volt jellemző, azt kell mondanom, hogy talán a Williams testvérek megérkezésével azért volt már egyfajta nagyobb versengés, vagy versenyszellem, néha-néha akár agresszív kitörések is, azért Serena Williams-et léptették már le US Open elődöntőben, tehát hogy voltak már erre példák.
1: De ott volt a korszakhatár, hogy a Williams nővérek megjelenése.
0: Igen, azt mondom, hogy ott volt a korszakhatár, nyilván azzal párhuzamosan, hogy az erőtenisz is átvette a főszerepet a női teniszben, vagy legalábbis nagy részben, ezzel azért előre törtek azok a karakterek, azok a személyiségek is, akik így vitték a vállukon a női teniszt. És Sabalenka így vitte a vállán a női teniszt, neki mindig, hát maradjunk annyiban, hogy ő sosem palástolta az érzelmeit. Akár pozitívak, akár negatívak voltak, ő mindig kiadta magából minden meccsen. Ez most egy Grand Slam döntőben nagyon feltűnő volt, mert egy nagyon feszült, nagyon szoros mérkőzést veszített el. Hozzá kell tenni, hogy az ő háttérsztoria sem túlságosan egyszerű ebből a szempontból. Ebben az évben Grand Slam szinten nem volt könnyű dolga, hiszen kikapott Rybakinától januárban az Ausztrál Open döntőjében. Nem sikerült a Garros, nem sikerült a Wimbledon, az utolsó esélye az volt, hogy megnyerje a US Open-t, és legyen idén Grand Slam bajnoki cím, ami az elmúlt években mindig megvolt Sabalenkának, vagy itt, vagy ott, de tudott nyerni. Most érezte, hogy az utolsó esélye, ráadásul abban a tudatban lépett pályára, hogy el fogja veszíteni a világ elsőséget, ha törik, ha szakad, Rybakina az eredménytől függetlenül át fogja venni a világ elsőséget. Nyilván ez is valamiféle csalódást jelentett, de mondom, Sabalenka ilyen típus, tehát hogy ő sosem palástolta az érzelmeit, amivel alapjáraton egyrészt nincsen baj, másrészt nagyon sokszor a női teniszben egy-egy fontos mérkőzés azon múlik, hogy hogyan tudod menedzselni az érzelmeidet. Ha tudod menedzselni az érzelmeidet, akkor a nehezebb pillanatokon esetleg kicsit higgadtabban tudsz túljutni, tisztább fejjel tudsz gondolkodni, és mondjuk egy ilyen szoros meccset, mint amivel Rybakinával játszott a döntőben, meg tud nyerni, vagy meg tud fordítani. A másik oldalon ott volt egy Rybakina, aki ugyan szintén izgult, szintén nyilván benne is dúltak az érzelmek, de egész egyszerűen olyan szinten jól tudta menedzselni az érzéseit, hogy ez nem okozott semmiféle problémát, és higgadtan be tudta fejezni azt a meccset. És ez egy nagyon szép ilyen tűz és jég, vagy tűz és víz kontraszt volt a női teniszben, hogy két ilyen erőteniszt játszó, hihetetlenül gyors játékos, akik a kemény pályán egyértelműen a világ két legjobb játékosa, ennyire hihetetlenül kontrasztos személyiségek, és ez szerintem most Sabalenkának a döntőbe került.
1: Egy fehér orosz és egy kazak, ők honnan, vagy mikor jutottak el mondjuk a tengeren túra, tehát hogy hol lettek ilyen jó teniszezők? Amerikai iskola, vagy a régi Szovjetunió?
0: Ők nem.
1: Szóval a régi Szovjetunió,
0: ugye, tegyük hozzá, hogy Rybakina ugye orosz származású, őt kb. 10 évvel ezelőtt vásároltak ki a kazak szövetség, nem kevés pénzt beleölt és beleborított Rybakina támogatásába a kazak szövetség, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó döntés volt, mert Rybakina lehet, hogy oroszként elsorvadt volna, nem kapott volna ennyi lehetőséget. Egy lett volna a sok orosz teniszező
1: közül. A gazdag oroszok ugye általában Amerikában kötnek ki, és igen, ott tanulják
0: ugye,
1: meg.
0: Igen, tehát Sarapovánál például ez volt a helyzet. Rybakina kapott egy lehetőséget nem amerikai szinten, de egy pénzes országtól, hogy honosították kazakként, és el tudták vinni a világ elsőségig, most már 3 Grand Slam bajnoki címig. Azt gondolom, hogy ez egy abszolút jó investáció volt a Kazak Tenisz Szövetség részéről, nyilván nem kevés pénz, és ezt Rybakina meg tudta hálálni. Sabalenka azon típusú játékosok közé tartozik, aki hát nem használta ki. Tehát ez is az ő történetének a szépsége, hogy ő sem használta ki a lehetőségeket, nem ment el Amerikába, ő a saját édesapjával készült, aki aztán néhány évvel ezelőtt rákban meghalt. Ez is egy olyan dolog, ami hozzátesz Sabalenka történetéhez. Neki 21-22 évesen el kellett veszíteni az édesapját, aki egyébként az edzője is volt. Nyilván innen azért nem egy könnyű dolog tovább menni. Ő egy, szerintem egy nagyon motivált, elhivatott, nagyon-nagyon, a szó jó értelmében vett akaratos versenyző volt, aki tűzön vízen keresztül próbált kitartani, és az életében történő traumákat is felhasználta arra, hogy végül eljusson a világ elsőségig, és nyerjen egy halom Grand Slam tornát, és tényleg éveken keresztül a világ legjobb keménypályás játékosának számított, talán még most is Rybakinával együtt annak számít, tehát egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy jövőre Ausztráliában Sabalenka újra nyerni tud, és még azt sem tudom kizárni, hogy ő egyszer akár Roland Garrost is tud nyerni, hiszen ő is nagyon sokat fejlődött az elmúlt években. Két nagyon más történet, de egyik sem az amerikai hollywoodi történet.
1: Szántó Petrával, az Eurosport kommentátorával beszélgetek, és a végére még egy kérdés, amit többen megjegyeztek már. A világ

0: világsztároknak, a világ elsőknek milyen kötelezettségeik, felelősségük van. Itt most a nőkre gondolok elsősorban, de hát azért a férfiaknál is fel lehet tenni ezt a kérdést. Nyilván Szabalenka jelenség és a Szabalenka viselkedés kapcsán merült ez fel.
1: Szerintem nagyon nagy felelőssége van egyébként egy világ elsőnek, mert hát neki kell mindenféle szempontból példát mutatnia. És nyilván az is lehet egy példa, amit Szabalenka csinált, hogy ő azt mondta, hogy ez vagyok én, kiteszem az asztalra azt, ami vagyok, ez a nyers, nem cizellált személyiségem, én nem játszom meg magam a teniszpályán, én megmutatom azt, ami bennem van, ha az rossz, akkor az rossz, ha az jó, akkor jó. Én nagyon tudok örülni a győzelemnek, és nagyon-nagyon szomorú vagyok akkor, hogyha kikapok, mert nem szeretek kikapni. Tehát ezt a fajta nyers erőt, ezt Szabalenka 2-3 éven keresztül abszolút képviselte, és ez sokak számára példaértékű lehet, főleg, ha ismerik az ő háttértörténetét. Tényleg nagyon-nagyon sok traumán ment keresztül Szabalenka. Én egyáltalán nem csodálkozom rajta, hogy neki például vannak ebből a szempontból, nem akarok nagy szavakat használni, mert nagyon nem illik azt mondani egy ilyen kaliberű sportolóra az, hogy mondjuk indulatkezelési problémái vannak, de ettől emberi, és ez sokaknak szerintem egy nagyon-nagyon komoly emberiséget mutatott meg, tehát nagyon sokan ezért szerették Szabalenkát, mert magukra ismertek, a saját kis hétköznapi küzdelmeikben magukra ismertek
0: itt
1: arra.
0: A példakép a világ első, a dúsgazdag, erős teniszerző, stb., és mégis azt csinálja, amit én, aki nem tud kettő egyeneset ütni a labdába.
1: Így van, tehát hogy összetudod. Szerintem egy kicsit talán ebből a szempontból ilyen Andy Murray is feeling, mert Andy Murray volt az, akit szerintem mindenki szeretett, de közben ő a pályán valami egészen
0: azt csinálta, amit te vagy én.
1: Módon tudott viselkedni, amit mi csinálunk a dugóban, amikor valaki bevág Elling Index nélkül, mi is anyázunk, meg ütjük a kormányt, nem tudom, ők ezt megcsinálták a pályán, és ettől voltak emberiek és szerethetőek. Nyilván Szabalenka esetében ez összejön azzal, hogy egy nő ne viselkedjen így, vagy egy nőnek talán a finomságot, vagy a kecsességet kellene előtérbe helyeznie, vagy a sportszerűséget, vagy az, de közben meg adott egy leckét is a világnak, hogy én nyerni akarok, ha nem nyerek, akkor dühös vagyok. És ez is egy jogos érzelem, egy valid érzelem. Ő talán ezt tanította. Rybakina, aki most jön, világelsőként neki egészen más szerepe lesz, és sokaknak pont ez a szimpatikus, hogy ő képes az érzelmeit kontroll alatt tartani, ő képes stabilan teljesíteni a legnehezebb helyzetekben is, és képes a benne lévő teljesen normális érzelmi hullámzást átvinni abba, hogy közben egyébként meg elképesztően stabilan teljesít, és egy nagyon udvarias, nagyon kedves, mindig mosolygós, mindig a megfelelő dolgokat mondó, a sajtóra, egyéb dolgokra soha ki nem akadó versenyző, aki nem két edzés között nem tudom, partizni jár, meg ide-oda jár, meg BMW-t vezet, meg nem tudom. Úgyhogy ez egy nagyon más karakter Rybakina, és nagyon más szempontból fog ő majd példát mutatni a feltörekvő új generációnak.
0: Köszönöm szépen, Petra, hogy itt voltál a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, és ismét nagyon sok érdekességet mondtál a világ legismertebb teniszezőiről. Ezzel ez a fél órás teniszblokk véget ért, Virányi Zsolt búcsúzik, viszont hallásra. Köszönjük a figyelmüket!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
4: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
3: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
5: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
3: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a magyar sportban. Felmondja a kormány a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést. Folytatódik a kellemes, őszi idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
2: Sporthírek.
6: Az MTK-t erősítő Ilija Beriasvili is ott van a magyarokkal azonos nemzetek ligája csoportban szereplő gróz labdarúgó válogatott keretében. A szövetségi kapitány, a francia Willy Sagnol a 28 éves védő mellett további 26 futballistára számít. Köztük a Bajnokok Ligája legutóbbi két kiírását megnyerő Paris Saint-Germain támadójára, Vicsák Varaceliára és a korábban évekig Magyarországon játszó Budu Zivzivadzére. Nemzeti együttesünk október 2-án a Puskás Arénában fogadja Gróziát. Ma a Puskás Akadémia Kispest Honvéd mérkőzéssel megkezdődik a labdarúgó NB1 8. fordulója. A 19 óra 30 perckor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a kormány a magyar sportban. Az erről szóló törvény elfogadása után a jövőben miniszter, államtitkár, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő, pártelnök, kormánybiztos, miniszteri biztos, helyettes államtitkár és más meghatározó állami vezető nem tölthet be vezető tisztséget olyan sportszervezetben, amely 500-nál több igazolt sportolóval rendelkezik.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Felmondja a kormány a korábbi kabinet által 2022-ben kötött autópálya koncessziós szerződést, és feljelentést tesz az ügyben. Jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy Európa legnagyobb koncessziós szerződését 35 évre több mint 23 ezer milliárd forintért kötötték meg. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hozzátette, a hazai autópályák mintegy kétharmadát adták üzemeltetésbe a Mészáros-Lőrinc és Szél László köreibe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek, de a kormány célja az, hogy a magyar közút legyen az üzemeltető. A hónap végéig bejelentik, hogy melyik 4 üggyel kezdi meg munkáját a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Erről a szervezet vezetője beszélt a HVG rendezvényén. Unger Anna azt mondta, szeptember 28-án közlik, mely ügyeket kérik át más hatóságoktól. Mint fogalmazott, a büntető eljárások megindítása mellett a vagyon visszaszerzése is a feladatuk lesz. November végéig megkapják az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni. Egyebek mellett iskolai felszerelésre, ruhára, vitaminokra és egyes műszaki cikkekre. Az a több mint 6500 jogosult, aki adminisztrációs hiba miatt nem kapta meg az első részletet, utólag hozzájut a támogatáshoz. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót. Az ELTE ünnepi közgyűlésén elhangzott méltatás szerint a Nobel-díjas író az egyetemes kultúrát maradandó értékekkel gazdagító munkássága és a nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt kapta az elismerést.
2: Közlekedés.
6: Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-es Budapest felé vezető oldalán a Komáromi csomópont és Tatabánya között. Óbaroknál is lassulás tapasztalható. A személyautóval Budapest felé tartóknak érdemes az átterelt belső sávot választani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
6: A hétvégén is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel. Csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 10-16, holnap délután 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez történt a Nemzeti Sportrádióban. Ez a sporttörténelem. A Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.
1: Technikás volt, bírta a gyűrődést, mi több, volt vér a pucájában, már elnézést. Odaállt a 11-es sugásokhoz is, és az is emlékezetes, hogy Johan Cruyff-al az Ajaxban és a Barcelonában is együtt játszott. Sosem zavarta, ha csak a világ második legjobb futballistájának nevezték. Meggyőzelem még VB-ezüstig jutott. Johan Neeskens 75 évvel ezelőtt született, a holland középpályásról beszélgetünk a sporttörténelem a mai adásában. Én Virányi Zsolt vagyok, a beszélgető társam pedig szokásosan Turi Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársa. Szia Gábor, hát kezdjük azzal, hogy miként, hova helyezhető el a világ futballjában Johan Neeskens, akit előbb méltattam.
2: Én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Nos, ha azt veszük, hogy a háromszoros aranylabdás Johan Cruyff kortársa volt, mindenképpen csak második Johan lehet. Más kérdés, ha sorrendet állítunk fel, hogy Cruyff után kit választanánk a nagy Ajaxból és a holland válogatottból, ráesne a választás. És nem csupán azért, mert egy kiadványa a világbajnokságok legjobb 100 labdarúgója közé választott, ami több a 30-nak a tornák történetében.
1: Az inkább fokmérő lehet, hogy a szakvezető Rinus Michels és a játékos Cruyff mellé ő került a Barcelonába, ugye?
2: Igen, ő maga egyébként így nyilatkozott Cruyffhoz viszonyított helyzetéről, idézem, engem nem zavar, ha csak a világ második legjobb játékosának neveznek, és ebből azért kihallatszik, jobbnak tartotta magát jogosan, mint hogy a világbajnokságok 30. játékosa legyen csupán.
1: A holland futball felemelkedését jogosan társítják Rinus Michels 1965-ös Ajaxhoz kerülésével. Miért is?
2: Nem véletlen, hogy a klub edzőközpontja, a Toekomst, azaz a jövő nevet kapta. Az amszterdamiak 1969-ben megdöntőt játszottak, 1971-ben megnyerték a kupát, majd 72-ben és 73-ban is, igaz. Utóbbi két évben már a temesvári Kovács Istvánnal kispadon. Fontos megemlíteni, hogy Hollandiában a sportág szinte amatőr alapon működött, Barry Hulshofim Szürbél hivatalnokként dolgozott, Klaas Nanninga tanítóként. A 60-as évek elején Cruyff és a szintén Ajaxos Piet Keizer voltak az első profik. Johannak annyiban szerencséje volt, hogy após akkor Koster taposta ki az utat, meg persze lánya férjének a legtöbb pénzt az Ajaxból és később a Barcelonából. Amikor első Johan a Barszába igazolt, ott nagyobb fizetést kapott, mint az Ajax játékosok, összesen pedig Keizer, Neeskens, Ari Hahn és Johnny Rep is Amsterdamban rúgta a labdát. A német alföldi profizmusra jellemző, hogy az akkor már VB ezüstérmes kapus Jan Youngblood 35 évesen 1975-ben kapta első főállású profi ajánlatát, ám visszautasította, mert dohányboltja bevétele biztosabb megélhetési forrásnak tartotta.
1: Tehát Michels és az Ajax, a szakember testnevelő tanárként kezdte, mondhatni ő volt a profi, mert megkövetelte a fegyelmet. A sportszerű életmódot szintén megkövetelte labdarúgóitól, akiktől tudatosan tartotta a távolságot.
2: De mindezek ismeretében azért érthető, hogy a szisztéma kitermelte a sztárokat Cruyff, Neeskens, Ruud Krol, Hahn, Rep személyében, de rajtuk kívül is minőségi futballisták játszottak a nagy Ajaxban és a holland válogatottban, néhányukat felsorolom, Sjaak Swart, Keizer, Hulshof, Wim Szürbél és Gary Müren.
1: Michels játékrendszerének mi volt a lényege?
2: Az addigi felfogással szemben elmosódtak a posztok, a szélső hátvédek akár szélsőként támadó játékra is képesek voltak, a pálya középső harmadában játszók pedig rengeteget futottak. A csapat állandó mozgásban volt, a rendszer védekező és támadó futballt is megkövetelte a pályán lévőktől. Az ellenfél csatárainak lesre állítás és a taktika részévé vált. Mindemellett a rendszer a nézők számára is látványos volt, nem véletlenül nevezték a holland válogatottat Stanley Kubrick Clockwork Orange 1971-ben készült filmje alapján óramű pontos narancsnak. Ha lehet azt mondani, a szisztéma célirányosan funkcionalista volt, nem véletlenül fogalmazta meg Neeskens, ha túljutnak rajtam, megrövidítik a fizetésemet.
1: Azért persze nem mindenkinek vált be ez a játékrendszer.
2: Érdemes idézni a Twentével 1969-ben bajnok és gólkirály, majd az Ajaxhoz igazoló, és ugyancsak kétszeres bekgyőztes, de éppen a játékrendszer miatt mellőzött, az inkább az egyénieskedést előtérbe helyező csatár Dick van Dijk véleményét is idézem. Mint a bútorgyárban mindenki csak részfeladatokat végez, de a végén a bútornak tökéletesen kell kinéznie, és az időben le kell szállítani a vevőnek, Michels ilyen focit akart. Egyébként nem csak Michels akart olyan focit, az Ajax 1969-es begdöntőt még ugyan elbukta a Milánnal szemben, de 71 és 73 között triplázott, s a holland klubfutball erejét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a mesterhármas előtti évben az Ernst Happel vezette Feyenoord lett a meggyőztes 1970-ben, egyben a sorozat első holland kupa győztese. Csupán egy észrevétel. A magyar válogatott 1967-ben Rotterdamban játszott Hollandiával EB-selejtezőt, 2-2 lett az eredmény, s Peterdi Pál a Képesport újságírója megírta, gyerekek, tutatjai biciklisztek mezben stoppisban a számtalan füves pálya egyikére edzeni. Nem mellékesen, a Michelshez hasonlóan karakteres Happel volt a szövetségi kapitány az első holland sikersorozatot záró, 1978-as világbajnokság ezüstérménél, ebben az együttesben természetesen Neskens is szerepelt.
1: Neskensről van szó itt a sporttörténelemben, a Nemzeti Sportrádióban, Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgetek. Neskens mikor került az Ajaxba?
2: A középpályás még nem volt tagja az 1969-es backfinalista együttesnek szülővárosa csapatában, a Hampsteadben kezdett futballozni. Korábban a baseballal is kacérkodott, mi több junior válogatott szintig jutott, itt szúrta ki magának a generális névre hallgató Rinus Michels. 1970-ben került az Ajaxba, 3 hónappal a bemutatkozását követően a válogatottban is debütált.
1: Milyen futballista volt Johan Neeskens, meggyőztes VB-ezüstérmes, ahogy már mondtuk?
2: Nem bonyolította túl a játékot, technikailag képzett volt, elképesztően sokat futott, emellett nem volt, hát ezt a kifejezést kell használnom, beszari, mert a döntőhelyzetekben vállalta csapatai 11-eseinek végrehajtását. Az 1974-es VB döntőjében Cruyff már az első percben hintába ültette a német védőket, és Uli Hoeneß csak 11-es árán tudta szerelni. A Michels által irányított csapat büntetőjét Neeskens varta be kegyetlen erővel Sepp Maier kapujába. Egyébként nem mellékesen a Bulgária ellen 4-1-re megnyert csoportmeccsen 2-11-et is belőtt Neeskens. Egy ilyen korai gól után mondhatjuk, hogy inkább a hollandok vesztették el a finálét, mint az NSK nyerte meg 2-1-re. Beigazolódott az egykori angol válogatott Gary Lineker tézise, a futball nem egy bonyolult játék, 22 ember kergeted labdát, és a végén mindig a németek győznek. Rossz nyelvek szerint azért sem lett aranyérmes Hollandia, mert az Ajax érzelmű, a nemzeti csapathoz már a Barcelonából visszatérő Michels nem akarta, hogy az a vád érje, mellőzi a Feyenoord játékosokat. A tornán az Ajaxosok közül Neeskens 5, Rep 4, Cruyff 3 gól szerzett, a látottak alapján a hollandoknak állt a zászló.
1: Lényeges, hogy a hollandok a középdöntőben ezen a bizonyos 1974-es VB-n az argentinokkal, a brazilokkal és a keletnémetekkel kerültek egy csoportba.
2: S látványos játékkal, 3 győzelemmel gólt sem kapva, 8-0-ás gólkülönbséggel jutottak a fináléba. Cruyff az egész pályát bejátszott a ritmusváltásaival meghatározva a csapat játékát. A torna ezen szakaszában a holland válogatott a VB-k történetében minden idők egyik leglátványosabb teljesítményét nyújtotta. Neeskens a gólövő listán 2. lett, a 7 gólos lengyel Gregors Látó mögött beválasztották a torna All-Star csapatába. Az NDK elleni középdöntőben, amelyet 2-0-ra megnyert Hollandia, az ő gólja adta meg az alaphangot, egyébként idézem a játékáról alkotott véleményt, a hollandok Cruyff és Neeskens irányításával fölényben voltak. Brazília ellen ugyancsak 2-0 volt az eredmény a hollandoknak, ugyancsak övé a vezető gól, Neeskens most is remekelt, a döntőben rugott büntetőről már esett szó, egyébként játékát így minősítették. Elsősorban robbanékonysága, harcossága, munkabírása hiányzott, különösen az első félidőben.
1: Akadnak persze magyar vonatkozások is Johan Neeskenssel kapcsolatban. Melyek voltak ezek?
2: Igen, a Vasas az UEFA Kupa 1975-76-os kiírása 3. fordulójában a Barcelonával találkozott. A kinti első mérkőzésen a katalánok 3-1-re nyertek, Neeskens az első gólt fejjel szerezte, a 3. bombalövéssel. A Népsport szerint, idézem a szaklapot, és jött, mint a fergeteg, Neeskens jött és lőtt meg fejelt. Ilovski a kinti 3-1-es vereség után elmondta, Neeskens, Cruyff és Fortes okozta a legnehezebb perceket a kispadon. A Népsport így értékelte a teljesítményét, míg az erőteljes Neeskens, aki addig 2 emberrel a hátán is bebirkózta magát a kapu elé, és mindinkább ott ragadt a középpályán. Védő munkáját így is tisztességesen ellátta, beledobta magát a legszikrázóbb összecsapásokba is, de előre már ritkábban ment. A visszavágón Egnura győzött a Vasas, idézem a róla alkotott véleményt, Neskens lényegében véve beállóst játszott, minden erejét Izsó őrzésére fordította. Többször kitűnően szerelt, nehéz helyzetekben tisztázott, de jó néhányszor átjátszott őt Izsó. A csatár később egyébként elmondta, a holland megjegyezte, sok jó cselező futballistát látott, de olyat, mint ő nem. Neskens nem tét mérkőzésen is pályára lépett magyar csapat ellen. 1973. augusztusában az újpesti Dózsa La Coruña-ban 4-es tornán a Terézia Herrera kupáért vett részt a BEC címvédő Ajax, az Atletico Madrid és a Spartak Trnava társaságában. A lila-fehérek a harmadik helyért a hollandokkal mérkőztek, 0-0 után 11-esekkel nyertek.
1: Ez még mindig a sporttörténelem, benne Neskensről beszélgetünk Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, és ez a bizonyos Ajax még a nagy Ajax volt, tehát a három bajnok csapatok Európa kupáját egymás után megnyerő háromszoros meggyőztes Ajax.
2: Igen, el is mondom az összeállítást az Újpest ellen. Wever, Szürbé, Hulszov, Blankenburg, Kroll, Neskens, Müren, Hahn, Repp, Cruyff, Kaiser. Akad még egy magyar vonatkozás Neskenssel kapcsolatban, a középpályás gólt szerzett az 1974. január 18-án lejátszott Ajax Milán európai szuperkupa visszavágón, az amszterdami együttes kispadján ült Varga Zoltán is, aki végül nem lépett pályára. A szóbeszéd szerint Varga azért nem lehetett a Barcelonába távozó Johan Cruyff utóda, mert a hollandok készültek az 1974-es VB-re, és az Ajaxban rengeteg válogatott játszott, nem akarták, hogy Varga egyet is kiszorítson a csapatból.
1: Neskens az 1978-as argentinai VB-n is második lett a válogatotta.
2: Igen, de már Cruyff nélkül viszont a cserékkel együtt 9 korábbi VB finalistával és ugyancsak a házigazda, az Argentina mögött, de korántsem ment neki úgy a játék, mint az NSK-ban. A döntőben azért oda tette magát, idézem a Népsport értékelését, egy fél időn át inkább csak a védekezéssel törődött, ritkán nyomult fel, de a mérkőzésnek abban a szakaszában, amikor csapatának nagy szüksége volt tapasztalatára, tudására, egyszeriben újított, mint egy 15-20 percen át a csapatjáték igazi irányítója lett.
1: A középpályás barcelonai búcsúját is emlékezetessé tette.
2: Az 1979-es KEK döntő a Fortuna Düsseldorf ellen pazar mérkőzést hozott, a rendes játékidőben 2-2-re végződő meccset a Barca hosszabbításban 4-3-ra nyerte meg. Neskens csapata harmadik és negyedik góljában is oroszlán részt vállalt, a harmadiknál ő ívelt a labdát Reács elé, aki 13 méterről betalált, a negyedik előtt nagyszerű labdával szöktette Carrascót, aki kihagyhatatlan helyzetbe hozta Hans Krankelt. A játékvezető Palottai Károly élete egyik legnehezebb, ugyanakkor legszebb mérkőzésének nevezte a KEK döntőt, amelyen szerinte Neskens fáradhatatlan volt.
1: Neskens vajon miként emlékezett játékos karrierjére, pályafutására? Erre is válaszolt Turi Gábor az Arcanum segítségével.
2: Nem sokkal a visszavonulása után ezt mondta a válogatottról, népszerűek voltunk valamennyien, csodálatos élményt jelentett ebben a csapatban futballozni, hiszen ez a világ egyik legjobb gárdája volt, két egymást követő világbajnokság finalistája. Otthon talán Johan volt a legnépszerűbb, s ez így volt rendjén, hiszen ő volt a holland futball első számú sztárja, Cruyffról van szó természetesen. Szerintem ez idő, tehát a világ legjobbja is egyben, nagyon szerettem vele együtt játszani. Tény, egy év után követte Johan Cruyffot Barcelonába 1974-ben, ahol szintén legendás párost alkottak. Neskens az Ajax színeiben 124 meccsen 33, a Barcelonában 140 mérkőzésen 35 gólt szerzett, tehát egy viszonylag jó meccs per gól átlaga volt.
1: Végezetül arról is emlékezzünk meg, hogy Neskens észak-amerikai klubokban, többek között a Cosmosban is szerepelt. Mit találtál erről?
2: Aztán Fort Lauderdale-ben és Kansas City-ben is karrierjét Svájcban fejezte be, visszavonulása után edzőként Svájcban, Ausztráliában, Spanyolországban, Hollandiában, Törökországban és a Dél-Afrikai Köztársaságban tevékenykedett. A labdarúgástól sosem távolodott el, Algériában is a Holland Szövetség nemzetközi edző továbbképző programja miatt tartózkodott, amikor 73 éves korában 2024. október 6-án elhunyt. Érdemes megjegyezni, a halálát követően a Holland Szövetség hogyan jellemezte a futballját. Idézem, jellegzetes szereléseivel, fentséges meglátásaival és ikonikus büntetőivel örökre az egyik legkiemelkedőbb és legkedveltebb játékos marad, aki valaha is hazánkban játszott.
1: A 75 évvel ezelőtt született Johan Neeskensről beszélgettünk, meggyőztes volt VB-ezüstérmes holland labdarúgó, aki Johan Cruyff-al az Ajaxban és a Barcelonában is együtt játszott. Turi Gábor, valamint Virányi Zsolt búcsúzik, viszont hallásra. Köszönjük a figyelmüket!
0: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. Korábbi műsorunkból hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az Eto már a bajnokság elején letudja a nehezebb párharcokat a férfi kézilabda bajnokságban. Ezúttal a Tatabánya vendégeskedik a Rába partján. A labdarúgó élvonal 8. fordulójának nyitányaként az elsőhöz látogat az utolsó. Puskás Akadémia Kispest Honvéd OTP Bank Liga mérkőzés ma 18 órától a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Ez itt a Hazafutás, a mikrofonnál Elpap István szerkesztő kolléga, nőm Szabó Szilvia nevében is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ki ne tudná, tegnap este 21 órától Glasgow-ban a Celtic ellen elkezdte az Európa Liga alapszakaszát a Ferencváros, és nagyszerű 3-1-es győzelmet aratott. Most hallgassuk meg ennek a mérkőzésnek a rövid összefoglalóját, a kommentátor Regős László Pál.
4: Megkezdi tehát főtáblás szereplését 2026-ban is a Ferencváros, a magyar kupagyőztes, a tavalyi bajnokság ezüstérmese, amely Glasgow-ban, a Celtic otthonában lép pályára, tiszta feketében lép pályára az FTC, és az Újpest elleni bajnokihoz képest két helyen változott a csapat, bekerült Varga és Nagy Olivér, Osvát valamint Dibusz helyére, ami pedig a Deac elleni mérkőzést illeti, a kupamérkőzést, a hétvégi magabiztos győzelmet, pont Varga Ádám és Nagy Olivér maradt benne a kezdő 11-ben ahhoz a találkozóhoz képest. A Celtic kezdte a mérkőzést, és már a bal oldalon indul is fölfelé a hazai együttes támadása, már a 16-os sarkánál jár a skótok akciója, egy szép váltás és jön egy baloldali beadás, Varga boxolja el, de picit röviden, ott van még a 16-oson belül, Árzani rossz helyre fejeli, ott van még mindig a labda, fel kéne szabadítani, talán most sikerül, de ez is rövid, jön a lövés, lepattan, szögletre vágódik. Rögtön az első percben veszélyes Celtic helyzet adódott a 16-oson belül, egy baloldali támadást követően. Volt egy kis űr így a Celtic védelmében, de Zakariasen sajnos nem tudta előrefele passzolni, Nagy Ádámot kellett választania, aki már Ramakerstől visszakapja, és most egy remek labdát ad Baginak. Bagi leteszi Zakariasenhez, Yusuf Üres a jobb oldalon meg is kapja, a 16-os sarkánál Yusuf elindul befelé, élesen ellövi, gól! Yusuf góljával vezet a Ferencváros a 20. percben, és nem is akármilyen találat Yusuftól, a 16-os sarkától befelé tolta 1-2 métert, és aztán a hosszú alsóba tekerte Yusuf. Ő is szerzett két gólt a selejtezők alatt, hát most a főtáblán az övé az első ferencvárosi gól. A mérkőzés 20. percében Yusuf góljával vezet a Ferencváros. Skels egyelőre gondolkozik, és csak most passzolja föl ott a bal oldalon Sørensennek. Sørensen kiteszi az oldalvonalhoz Forestnek, az FTC tér felén a Celtic támadása. Forest rágyorsít, aztán lelassít, visszaadja Sørensennek. Sørensen megint Foresthez, már a 16-os magasságában. Tierney indul, érkezik Ramakers, ott a helyzet, és egyenlőt a Celtic. A mérkőzés 44. percében Bauer volt eredményes, egy szép baloldali támadást követően. Sajnos remek volt a beadás, Bauer pedig üresen érkezett középen, 10 méterről, középről a kapu bal oldalába lőtte kapásból a labdát. Hát most ott a jobb oldalon is elcsúszott a ferencvárosi védekezés, és középen sem zártak vissza sajnos Bauerral. Forrest volt az, aki remekül indította Tierneyt. Tierneyre kilépett Ramakers, elkésett, Bauerra pedig nem zárt vissza, ott talán Korbu vagy Nagy Ádám. A lényeg, hogy üres volt Bauer, és maga biztosan lőtte a ferencvárosi kapuba a labdát. Korbu volt az, aki lemaradt róla. Egyenlít tehát a Celtic az első félidő hajrájára. Labdát szerez a Ferencváros a Celtic tér felén, egy perc a hosszabbítás, Jusufnál a labda, Jusuf egy remek csel, picit hosszantól, meg ott a betett labda, gól! Gól! Vezet megint a Ferencváros Zachariasen góljával! A hosszabbításban egy percet mutatott fel a negyedik játékvezető, Zachariasen pedig 45 másodperccel a rendes játékidő vége után megszerzi megint a vezetést a Ferencvárosnak. McGregor lent van a 16-oson belül, és a fejét fogja a földet, üti, lehet, hogy ott kapott egyet. Zachariasen volt az egyébként, aki labdát szerzett és kitette Jusufnak. Jusuf a 16-oson belülre tört, Tirnit becsapta, és Zachariasen sarokkal tette be végül közvetlen közelről a Celtic kapujába. Szenzációs gól a 46. percben. Egy játék rész után tehát Celtic, Ferencváros 1-2. Előre vágja Kadu a labdát, Durán nem tudta megtartani, Bagi pedig szépen teszi vissza a Zachariasennek. Most már Jusuf kapja. Jusuf a Ferencvárosi térfél közepéről, mely észreveszi, hogy Árzani indul a bal oldalon, és Árzanihoz pontos a labda. Árzani rávezetheti Carter Vickers, a 16-os vonalán Árzani elindul befelé, egy lövés, micsoda gól! Árzani góljával 3-1-re vezet a Ferencváros a mérkőzés 47. percében. Szenzációs gól az ausztráltól, egy gyors ellentámadás, hát nagyjából 20 másodperc, amíg Durán kapott labdát a Ferencvárosi 16-oson belül. Tisztáztak a ferencvárosiak, aztán nagyjából 3 ütemből feljátszották a támadó sorba. Bagi tette vissza a középpályára Nagy Ádám Jusufnak, Jusuf pedig egy remek labdával szolgálta ki Árzani. De Árzanitól se vegyük el az érdemet, mert neki is meg kellett dolgozni azért a gólért. Carter Vickers becsapta, elindult befelé, és 17 méterről, kissé balról a bal fölsőbe csavarta a labdát. Szépségdíjas gól Árzanitól. Remekül kezdi tehát a második félidőt a Ferencváros. Most már a 49. percben járunk, és 3-1-re vezet az FTC a Celtic otthonában. 3-1-re vezetett már a második félidő elején a Ferencváros, innentől pedig a Celtic hiába próbálkozott és hiába játszott mezőnyfölényben, nem sikerült sem a szépítés, nemhogy az egyenlítés. A Ferencváros remekül védekezett, és összességében megérdemelten szerezte meg a 3 pontot a Celtic Parkban. Győzelemmel kezdte tehát az Európa Liga főtábláját a Ferencváros, Celtic FTC 1-3.
0: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
3: Celtic Ferencváros tehát 1-3 az Európa Liga alapszakaszának első fordulójában, legszebb álmainkat is felülmúló eredmény született Glasgow-ban. Született már hasonló eredmény, az ha nem is direktbe, de áttételesen BL részvételt ért, még ez 2020-ban, amikor Sigér Dávid és Tokmak Nguyen góljaival 2-1-re győzött a Ferencváros, ugye ez egy nem párharc, hanem egymérkőzéses forduló volt a BL selejtezőben a Covid időszakban. Sigér Dávid itt van velünk a vonalba, szeretettel köszöntelek, aki egy irtozatosan nagy góllal adta meg az alaphangot 6 évvel ezelőtt az akkori Ferencvárosnak. Milyen érzéseket csalt elő belőled, hogy ismét ott játszik a csapat, nem is beszélve arról, hogy aztán milyen eredmény született tegnap este. Szia!
5: Szia, üdvözlöm a hallgatókat is. Természetesen figyelemmel követtem én is a mérkőzést, és nagyon izgatott voltam, mert persze, hát ugye a stadion meg a pálya, láttál ugye az ellenfél, láttál is, úgy feltöltek azok a régi emlékek, és hát szerencsére nagyon hasonló lett a végkimenetel is, azért eredményt tekintve mindenképpen, és az jutott egyből szembe az első gólnál, hogy ugyanabba a kapuba, és ugyanúgy a jobb alsó sarokba vágódott az az első labda, ami ugyanúgy akkor is, és most is megzavarta a hazaiakat, és hát tényleg azt a különbséget azért kiemelném, hogy most a Fradi azért most már játékban is minimum felvette a versenyt, úgy gondolom a hazaiakkal, de az biztos, hogy a tegnapi napon jobbak is voltak, tehát megérdemelték ezt a győzelmet. Annó mi is persze megérdemeltik a győzelmet, mert mi 2 gólt tudtunk, ők pedig csak egyet, de azért a játékép az akkor nem ilyen volt.
3: tehát ott abszolút zárt védekezésre rendezkedtetek be, és aztán abból sikerült ugye végül kettő, főleg a második gól, mert az egy klasszikus kontra volt, ugye, amit Tokmak belőtt. Na, de a tegnapi meccsen, ahogy ez a meccs indult, az első 4 perc után én azt mondtam, ha ezt megúszuk 5 alatt, akkor összetehetjük a kezünket, mert azért volt egy kis zavarodottság, meg a Celtic nagyon nagy tempóval szállt bele a meccsbe. Na, de aztán amint átvészelt a Fradi ezeket a gyors szögleteket, állandóan ott pattogott a labda a 16-oson, szép lassan átvették a kezdeményezést, és onnantól megnyugodtak, és onnantól már nagyon-nagyon jó volt nézni a csapatjátékát.
5: Igen, abszolút, én is ugyanígy láttam. És ahogy egyre többször ment át a Fradi a hazaiak térfelére, látszott, hogy nagyon jól fel vannak készülve az ellenfélből, és én úgy gondolom, hogy egy kimondott taktika jelen volt számukra az, hogy amikor az ellenfél térfelének a közepe felé már odaérnek, és esetleg még ha szélen is van a labda, akkor minimum 3 vagy 4 ember is, de már támadta a 16-ost, és akkor jöttek is a beadások, és végül is az első gól is egy hasonló akcióból született, csak ugye ez nem egy beadás volt, hanem egy előtt labda, ahol célről tényleg a Jusuf nagyon szépen cselezett befele, és egész mérkőzésen nagyon veszélyesen játszott, az ellenfél védő nem tudtak mit kezdeni vele, és ugye emiatt a nyomás miatt a védő is, amit kapott a csatároktól, ugye, hogy mentek be többen, és ezért nem nagyon mehet a szintán labdával, gyorsan belekapott, hát mondta a szerencsénkre, ettől egy még jobb lövés lett, és még kevésbé hárítható, és akkor sikerült, hogy ott senki a jobb alsó sarokba ismét az első labda.
3: Hát ugye hivatalosan öngólnak adták, bár ugye elvileg az a rend, hogy ha amúgy kaput találna, akkor nem öngól, már pedig ez kaput talált volna. Más kérdés, hogy valószínű, vagy lehet, hogy a kapusa, ha nem pattam meg, akkor az érte volna.
5: Igen, azt gondolom, hogy akkor nagyobb esélye hárítható lett volna, de így nagyon nehéz volt rá reagálni, de igen, a kapu tartott, egy életerős lövés volt. Na, azt szerintem utólag ezen nincs mit magyarázni. Jól játszottam ugye a Fradi, és nem véletlen, hogy 3 gólt szereztek, és ezzel felül is még voltak tovább helyzeteik is, úgyhogy nem volt az, hogy oda mentek tényleg a Celtic Parkba, és akkor rájuk nehezedett volna az a nyomás, mert az volt tényleg a sok szurkolónak a hangzavar, a buzdítás, és ugye ellenfélnek, amit láttunk az elején, tényleg ezt a pár percet, ahogy kezdődött, ez egy nagyon-nagyon nehéz mérkőzés lesz, de azt a fajta ritmust, amit ott az elején produkáltak, hogy szinte sprintbe közlekedhetni, ne hazajátékos, azt azért tudjuk, hogy nagyon nehéz folyamatosan tartani, és ugye ez volt az, ami szépen megfordult a meccs közben, és azt vettem észre, hogy alapvetően a Fradi jobban tud futballozni, tehát ez volt az érzésem, hogy hiába pörgős, fizikálisan jó felkészített gyors játékosaik vannak a Celticnek, alapvetően a kombinatív játékban és technikailag szerintem a Ferencváros jobb volt.
3: És akkor még tegyük hozzá, hogy azt hiszem Nagy Ádám, Zakariasen és Korbu mind 13 kilométer felett futott, ezért is tudták megcsinálni azt, amit mondtál az előbb, hogy nyomást helyeztek a Celtic védelmére, és ebből egyébként nagyon-nagyon sok jó lehetőség, meg gólok is születtek. Ugye az első fél időben a jobb szélről, Jusufról, de Arzani is szenzációsan játszott, nem csak a Mekadu mögötte, nem csak a gólja miatt, ami egy világklasszis produkció. Nekem Priskin Tamás gólja jutott eszembe egyébként róla, amit a norvégoknak rúgott a pótselejtezőn, de ott volt az, nem, hogy visszavette, még egyet visszavette, hosszú pipa. Fantasztikusan kivitelezett lövés volt.
5: Igen, ez egy abszolút klasszis szélső teljesítmény volt, de hogyha visszaemlékszünk, azt mondom, az első fél évben már volt egy nagyon hasonló labda, amit ugyanúgy a Dele adott neki, csak akkor még nem sikerült góllal befejezni, visszapróbálta húzni a rövid alsóba.
3: Meg ott felállt védelem volt. Hát viszonylag.
5: Az is jobban egy átmenetből volt, hogy úgy emlékszem, már nagyon hasonlóságot éreztem a két akció között, de már ott is érződött, hogy a két szélsőjével, a Fradi két szélsőjével az ellenfélnek a szélsővédé nem fognak tudni mit kezdeni, ha sikerül egy az egybe kerülniük ellenük. És ez úgy gondolom, hogy többször meg is valósult, és látszott, hogy nagyon veszélyesek, és így van, hogy mondjuk, hogy a középpályán pedig annyira sokat dolgozva, jókor, jó helyre futva, és nyomás helyezve az ellenfélre nem tudtak középen úgy érvényesülni a hazaiak, és úgy támadást építeni, ahogy ők szerették volna. és tényleg hára igen a korból, a Nagy Ádám teljesítményen, és főként ugye hátulról hatos pozícióban, ahol kellett, kilépkedtek és feltolták, és nem engedték, hogy ráforduljanak a mezőnyre a középpályásaik. És ugye az Akerélyeszem meg egy nagyon komplex játékos, tehát tudja a védekezést is, hatalmas a munkabírása, és igenis be tud élni a 16-oson belülre is, és majdnem mindegyik akcióban azért ott volt, ha más nem előkészítő szerepben, ő tolta ki a szélére a labdát, ő passzolta ki, tehát egyik oldalról a másikra segítette a forgatást, úgyhogy tényleg az évek alatt, ahogy kivirágzott a Fradiba, tehát azt amúgy csodálatos látni, azért volt szerencsém bele együtt játszani, és csupaszív játékos volt akkor is a pályán kívül is, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy tényleg így csapatkapitányként tudta vezetni a csapatot, és a teljesítményével is azt gondolom abszolút vezér volt tegnap.
3: Na azért akkor egy szót ejtsünk még arról a gólról, amit ő szerzett, mert az Jusuf előkészítése és Zakariasen érkezése és befejezése is abszolút egy klasszis produkció volt. Pedig ott megvoltak létszámban a glasgowiak, tehát ilyen probléma nem volt.
5: Igen, ott megvoltak, de hát igen, ezt szoktuk mondani, hogy minél többször kell beérni az ellenfélnek a 16-osán belülre, mert ott már bármi történik. Tehát ott olyan gyorsan történnek, ott nincs is idő reagálni, ott pont vagy jó helyen állsz, vagy nem, és akkor az egyik belekap, ide pattan, oda pattan, de hát itt most nem volt sok mindenről beszélve, mert tényleg a szélről beérkező passz láb között, a labda, és akkor azt is így sarokkal, tehát nem is lehetett volna másképp egy érintőbe a kapu felé terelni, de hát akkor is ezt így megcsinálni tényleg klasszis volt, és maga az időzítés, pedig külön kiemelni, mert azért azt éreztem, hogy hát, hogy nem feltétlenül érdemek meg a hazaiak ezt, hogy kiegyenlítettek itt a fél idő előtt, már pedig ez nagyon jól jöhetett volna ugye nekik, hogy így mennek be az öltözőbe, és ez, hogy egyből jött rá a válasz, és hogy tényleg azzal együtt már le is fújták, na hát na, ez aztán így akkor sokkal jobban a Fradinak áll a zászló, és így rendben lesz, és mutatja jobban talán a meccs reális képét.
3: Na jó, aztán ahogy kijöttek az öltözőből, megrúgták a harmadikat is, tehát lélektanilag az a harmadik gól az legalább ennyire fontos volt, mert az meg úgy kis túlzással el is döntötte a meccset. Végül is eldöntötte, utólag már tudjuk, de az végképp lenyomta a Celticet.
5: Abszolút, hát amikor kijössz, megbeszéltek biztos az, hogy aztán is megvolt, akkor beszélve, hogy mi lesz a taktika, akkor hogy fognak visszajönni ebből a egy gólos hátrányból, és akkor puf, egyből. Tehát ez akkora pofon, ráadásul egy olyan ellenféltől, aki jól is játszik, aki a labdában is, azért tud futballozni, és ők hiába próbáltak sprintelgetni, futni, birkózni, olykor-olykor kemények is voltak, de nem volt egy durva mérkőzés, mert abszolút a játékvezető is kézben tartotta a meccset, jól fújt, úgyhogy ez egy óriási sok volt nekik, és ugye visszájára fordult az, hogy ott a hazai nézők előtt ugye az a nagy támogatói közeg, az majd hogy csak nem inkább egy nyomássá, meg ugye a fütyülés volt olykor, és elégedetlenség jött a nézőtérben, amikor hátrafele ment a passz, mert ők azt szerették volna, hogy támadjanak. Hát, és hát ez rányomta úgy az egész bélyegét a mérkőzésre, ami úgymond a mi szempontból nagyon-nagyon-nagyon jól rakul, szóval. De ez még egyszer nem lehetett volna, tehát ez nem valósulhatott volna meg, pluszban ezek a kis dolgok, amik még segítették a Fradit, ha nincsenek ilyen jól felkészítve, és a játékosok nincsenek ennyire jól ráfókuszálva a mérkőzésre, és emellett még voltak egyéni klasszis teljesítmények is, ami nem minden mérkőzésen jön ki, de pont jókor, jó helyen jól jött ki.
3: Hát volt legalább 6, tehát ráadásul nem csak az volt, hogy most oké, Jusuf gól, 2 gólpassz, de itt a védelemben, a középpályán elől legalább 6 klasszis teljesítmény volt. Egy magyar csapatot ennyire kompaktal, ennyire jól játszani, ilyen jó ellenfél ellen idegenben nem is tudom mikor láttam, pedig és még a Fradit is ritkán, nem? Szóval ez nagyon-nagyon jó volt nézni. Hát a második fél idő első 20 perc az maga volt a tökély, ellenünk szoktak 10-20 évvel ezelőtt, ellenünk szoktak így játszani csapatok a magyarok ellen. Nem?
5: Igen, úgy gondolom, aki látta a mérkőzést, nagyon jó érzéseket keltetett benne, és hogy büszke magyarnak érezhette magát. Hát ilyen szépen helytáltott.
3: Abszolút, és mondjuk, ha valaki nekem azt mondja, hogy a 60 ezeres Celtic Parkban a 300 fradi szurkolót fogom folyamatosan hallani, már pedig a második fél idő, tehát amit mondtál, hogy amikor a nyomás már a Celtic játékosokon volt, mert a közönség már fütyült, meg elindultak haza, és közben csak a fraditábort lehetett hallani, hát azt se hiszem el, ha ezt nekem a meccs előtt mondják.
5: Igen, de amikor nekem volt szerencsém ezt többször hallani az idegenben is, hogy amikor nem úgy alakult a hazaiaknak a mérkőzés, vagy még esetleg jól is alakul, vagy még ilyen x-es a meccs, de mondjuk a hazai ultrák valamiért nem olyan folyamatosan olyan erőbedobással szurkolnak, mi nagyon sokszor hallottuk a fradi ultrákat, tehát ők azért, akik ilyen messzire is hajlandóak elutazni, ők azért oda rakják magukat, és van hangjuk, és tényleg még a tévéből is volt, hogy azt mondtam az 53. 55. perc körül, nem tudom, jött a játszik a fradi, amikor több beadás jött egymás után, és ugye nyomtuk befele őket, és tényleg hát olyan érzése volt, hogy nem tudom, hogy sokkal a fradinál alacsonyabban jegyzett játék, vagy csapat ellen játszanának, ahol papírforma az, hogy itt csak időkérdése, mikor jön a következő gól, mert tényleg ezt az egyik beadást nem tudtak felfogni, a másik, és akkor vissza hátra hozták, megforgatták a másik oldalról, és akkor kívülről pedig tényleg az ultrától jött ez a játszik a fradi, ezt csodálatos érzés volt, de meg is érdemelték a fiúk, mert tényleg játszottak.
3: Mit szóltál, amikor megláttad a kezdőcsapatot? Ugye egyfelől kiderült, hogy Dibusz nincs még abban az állapotban, hogy védjen, és ugye helyette Varga Ádám kapott lehetőséget, és a fiatal Bagi Ádámot is betette a kezdőbe Borbé Balázs, tehát még mondta is azt, mondja, hát a fiatal percek beszámítanak, akkor hol máshol Celtic ellen idegenben kezdőbe rakom a srácot. Szóval volt egy-két meglepő pont azért abban az összeállításban, mondjuk a többség nem, de azért egy-két meglepő pont volt, nem?
5: Igen, számomra is volt, ott több gondolat is keresztül futott a fejemmel, most nyilván nem vagyok ott, egyéb szinten nem látom az edzéseket, annyira nem is vagyunk olyan napi kapcsolatban, hogy most ki mennyire, hogyan szóval.

0: mérkőzésen is építsen egy játékost, és akkor ha más nem úgy megy, akkor majd cserélünk. De tényleg ez örömteli volt, hogy több magyar is volt a pályán.
1: Kiállhatott volna a Fradi az NB1-be is, mert pont megvoltak ötten, mert ugye Korbó is annak számít. Annyi, hogy Nagy Olivért ugye lecserélte Osvátra Borbély Balázs, valóban ott aztán nem volt könnyű dolga, de azért a mentségére szóljon, hogy James Forrest volt talán a legaktívabb és a legjobb játékos a Celticbe, addig, amíg még a Celtic életjeleket mutatott.
0: Igen, meg azért azt is észrevettem ám, hogy persze a széleken nagyon erős, intenzív támadó játékot tudtunk produkálni, de ugye ugyanezek a szélsőink, főképp a jobb oldalt úgy éreztem, hogy ott kevésbé jön visszafele az a támogatás, amikor mondjuk a védekezésbe kéne segíteni. Az, hogy most ez volt-e megbeszélve, vagy hogy csak inkább ez csak tükrözte általában a nagyon jó támadó játékosoknak a védekezési, hát nem tudom, hajlandóságát, hogy az első gól, vagy hát nem első, mert egyetlen gólt kapott a Fradi, abban is azért azt éreztem, hogy hamarabb egy kicsit visszajött a szélső, akkor talán egyértelmű, hogy ki kinek az emberével megy tovább, és követi a saját emberét, és ezért nem volt jó a szélén a váltás, mert ott nem történt meg időben a felfutó szélső védőnek a felvétele, átvétele, és ezért ő lendületbe tudta kapni a labdát mélységbe. Úgyhogy, de amúgy igen, tehát emiatt azért nem volt egyszerű dolga az Olivérnek, de amúgy amiben lehetett tényleg nagyon szépen helytállt, és amúgy neki is volt egy nagyon hasonló felfutása, csak akkor nem olyan pontos labda jött.
1: Mit szólsz Lisztes Krisztiánhoz? Ugye most csereként állt be, egész ügyes dolgai voltak, bátor volt, talán maga mögött hagyja azt a sérülésektől, meg csalódástól, vagy sérülésekben, meg csalódásokban gazdag egy másfél évet, nem? Tehát ez az ő újjáépítése, meg az a bizalom, amit Borbély Balástól kap, az könnyen elképzelhet, hogy vissza tudja őt terelni a régi vágányra.
0: Nagyon remélem, de alapvetően azt gondolom, hogy minden játékosnak szüksége van arra, hogy a karrierje során valami nem annyira tökéletesen is szépen alakuljon, mert azok az időszakok, azok tudnak ösztökélni fejlődésre. Tehát el kell gondolkodni, mi az, ami nem klappon, mi az, ami valamiért nem megy, és nyilván nem csak mindig az edző a hülye, és kész, mert ugye elnézést az ilyen kifejezését, de nagyon sokszor ugye az, hogy akkor a játékos megmakacsolja magát, és akkor hát persze, mert engem nem játszatnak, de azért nagyon-nagyon-nagyon sokszor érdemes elgondolkodni, sőt nem mindig, hogy mi az, amit én csinálhatnék jobban. És egy fiatal játékosnak is azt gondolom, hogy szüksége van valamelyest ezekre a kudarcokra, meg nehézségekre. Ellenben a másik oldalról ott kell lenni annak a támogatásnak, amit ők még mentálisan olyankor nem biztos, hogy jól le tudják ezt az egész képet kezelni. Tehát az a fajta bizalom, hogy ne szakadjon el a klubtól, meg az a kötelék, az meglegyen, azt érezze, hogy mi számítunk rá, csak lehet, hogy nem pont ezekben a hónapokban, vagy ebben az idénben voltál a legjobb formában, és nem így tudtunk építeni, meg te se tudtál úgy segíteni nekünk, de azt gondolom, hogy ahogy láttam, hogy beszállt a Krisztián, az most egy biztatójá volt, úgyhogy többször játszottam azért vele, meg beszélgettem is vele, még játszottam vele a második csapatban is, úgyhogy nagyon remélem, hogy tényleg ez akár ezt a maga mögött tudja hagyni, de még egyszer mondom, ez nem azt jelenti, hogy esetleg maga mögött is hagyja, akkor innentől már egyenes út vezet felfelé, mert ugye ez egy ilyen hullámzó fejlődési folyamat általában minden sportoló, meg ember számára is.
1: Mit tud Borbély Balázs? Mert azért ezt még ízlegessük, hogy a 9. mérkőzését játszotta ugye selejtezőkkel együtt a Ferencváros, és a 9-ből 7 győzelem és 2 döntetlen, és nem ilyen ulibuli ellenfelek, hanem szerb, holland, lengyel, török, és most egy skót. Tehát ez az európai középmezőny, meg annak a teteje. És teljesen jól áll a csapat, és abszolút veretlen, idegenben szinte csak nyer, de hát hazai pályán is egy döntetlen van idegenben, ugye a Zsabzséban, meg egy döntetlen itthon a Twente ellen, de az is egy majdnem megnyert meccs.
0: Én nagyon örülök neki, hogy szinte egyből, tehát ilyen hamar eredményességgel is párosul érkezése, mert ugye az e-sportban akkor tud forró lenni a talaj, hogyha nem jönnek az eredmények, és hiába jót akar az ember, meg jó az összeképzelés, jó az út, ami jár a csapat, nem mindig azonnal párosul eredménnyel, és olyankor van, hogy felmerülnek a kérdések, hogy

0: lesz-e türelem az adott edzővel szemben, vagy sem, és emiatt én nagyon örülök, hogy olyan edző érkezett, aki alapvetően már ismerte is a Fradi közeget, ugye dolgozott a Fradinál, és mi gondolom, én is emlékszem, hogy a második csapatba kellett ez is játszani, hogy tudjak visszatérni egy sérülésből, akkor nagyon jó benyomást tett rám. Tehát nagyon konkrét és határozott olyan elképzelései voltak, amit megfelelő erőteljességgel és hangnemben tudott átadni. Inkább egy keményebb edzőnek a benyomását keltette akkor bennem, de azt gondolom, hogy amikor komolyra fordul a helyzet, akkor erre szükség is van. Akkor erre szükség is van, mert az embert az érinti meg jobban, hogyha ennek van intenzitása ezeknek a megszólalásoknak, vagy az információ, hogy jobban átmenjen, és szóltuk ez a szentene a játékos tényleg a komfortzónából, de hajlom most csak vagyunk bele helyezkedni, hogyha jól mennek a dolgok. Úgyhogy biztos, hogy segítség az is, hogy maga a magyar anyanyelven tud az egész stáb kommunikálni, tényleg itt most legyen szó akár a masszőrről, a fiziósról, akkor a erőnlétjegyzőről, de tényleg nem akarok most itt mindenkit versolni, de nagyon fontos, hogy együtt jól tudjanak működni. Mert persze angol is jól beszél mindenki, de azért nem mindegy, hogy mondjuk utána lehet, van egy edzés után egy jó ízű ebéd, és akkor leülnek egy asztalhoz, és akkor mindenki érti azt a point, ami nagyon elhangzott, és az meg túlba hozza azt, amit nem lehet mérni. Tehát ez egy nem mérhető dolog. Az csak az, amikor a pályán vagy kijön, hogy valamiért jobb a kémia. Valamiért jobb a kémia, és akkor talán ilyen dolgokban lehet ezt keresni.
1: És hogyha a csapat úgy játszik, mint tegnap a Ferencváros, meg még nyer is a Celtic ellen idegenbe, a Kobolbé Balázs még mosolyog is az interjú alatt a mérkőzés után, ami azért nem mindennapos tőle, de nagyon örültünk neki, meg nagyon jó volt látni. Siget Dávid, nagyon szépen köszönöm, azt azért rögzítsük, hogy ugye most válogatott szünet következik, de hát aztán újraindul a Verkli, mert még 7 alapszakasz meccs hátra van, ez egy előre 3 pont, egy nagyszerű rajtpozíció, és akkor szurkoljunk ezután is majd az Európa Ligában a Ferencvárosnak. Siget Dávid, köszönöm szépen még egyszer.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Hát ilyen nincsen! Óriási! Hűván tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
5: Megvan! 15-13!
4: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Kéri egy hatalmas nagy hajrát!
2: Hajrá, magyarok!
7: Műsorajánlót hallottak.
2: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a magyar sportban. Feljelentést tesz a kormány az autópálya koncesziós ügyben. Folytatódik a kellemes őszi idő. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
2: Sporthírek.
8: Az MTK-t erősítő Ilija Beriasvili is ott van a magyarokkal azonos nemzetek ligája csoportban szereplő gróz labdarúgó válogatott keretében. A szövetségi kapitány, a francia Willy Sagnol a 28 éves védő mellett további 26 futballistára számít. Köztük a Bajnokok Ligája a legutóbbi 2 kiírását megnyerő Paris Saint-Germain támadójára, Vicsa Kvaratskheliára és a korábban évekig Magyarországon játszó Budu Zivzivadzére. Nemzeti együttesünk október 2-án a Puskás Arénában fogadja Gróziát. Ma a Puskás Akadémia Kispest Honvéd mérkőzéssel megkezdődik a labdarúgó NB1 8. fordulója. a 19 óra 30 perckor kezdődő találkozót a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a kormány a magyar sportban. Az erről szóló törvény elfogadása után a jövőben miniszter, államtitkár, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő, pártelnök, kormánybiztos, miniszteri biztos, helyettes államtitkár és más meghatározó állami vezető nem tölthet be vezető tisztséget olyan sportszervezetben, amely 500-nál több igazolt sportolóval rendelkezik.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
8: Felmondja a kormány a korábbi kabinet által 2022-ben kötött autópálya koncessziós szerződést, és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy Európa legnagyobb koncessziós szerződését 35 évre több mint 23 ezer milliárd forintért kötötték meg. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hozzátette, a hazai autópályák mintegy kétharmadát adták üzemeltetésbe a Mészáros-Lőrinc és Szélászló köreibe tartozó magyar koncessziós infrastruktúra fejlesztő ZRT-nek, de a kormány célja az, hogy a magyar közút legyen az üzemeltető. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását, mint közleményükben írták, a most jogilag aggályosnak és túllárazottnak tartott megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként. Magyar Péter kormányfő pedig abban az évben augusztustól volt a Magyar Közút igazgatósági tagja. Az autópálya koncesszióról szóló szerződés májusi aláírásakor ugyanakkor egyikük sem töltötte még be az ellenzéki párt által jelzett pozíciót. A hónap végéig bejelentik, hogy melyik négy üggyel kezdi meg munkáját a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Erről a szervezet vezetője beszélt egy HVG rendezvényen. Unger Anna azt mondta, szeptember 28-án közlik, mely ügyeket kérik át más hatóságoktól. Mint fogalmazott, a büntető eljárások megindítása mellett a vagyon visszaszerzése is a feladatuk lesz. Még bő két héten át, október első hétvégéjéig közlekedik az Adria Intercity. A vonat Budapestről kedden és pénteken, Splitből pedig szerdán és vasárnap indul. Idén már több mint 8600 jegyet adtak el az éjszakai járatra.
2: Közlekedés.
8: Szakaszos torlódást tapasztalható az M1-es Budapest felé vezető oldalán az erős tranzitforgalom miatt, a Komáromi csomópont és Tatabánya között. A személyautóval Budapest felé tartóknak érdemes az átterelt belső sávot választani. A fővárosban baleset történt a Baross utcában, a Fiatalság utcánál. Vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
8: A hétvégén is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel. Csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 10-16, holnap délután 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: A héten nem csak a Szeged és a Veszprém lépett pályára a férfi kézilabda bajnokok ligájában, hanem rendeztek egy magyaros rangadót magyar csapatok nélkül, hiszen a Wisla Plock és a Melsungen találkozott, a Plockban három, a Melsungenben két magyar áll szerződéses viszonyban, közülük Szabó Szilvia Palasics Kristófot, Pera Emese pedig Ilics Zoránt kérdezte.
5: Hogy értékeltétek ezt a meccset? Azért a találkozó nagy részében ott voltatok, sőt vezettetek is. Van-e bennetek csalódottság, vagy egy idegenbeli vereség még azért belefér így a BL első szakaszában?
7: Kettős érzés nyilván nagyon, hiszen azt gondolom, hogy ez az egyik kulcsmérkőzése volt a csoportunknak, ez a blokki mérkőzés, és nagyon-nagyon szerettük volna az, hogy legalább egy pontot tudjunk szerezni, és ez nagyon sokáig úgy is nézett ki, hogy fog sikerülni. És annak ellenére, hogy azért nagyon fontos játékosok hiánya szök keretünkből, abszolút végig azon a szinten játszottunk, ami egy ilyen BL mérkőzéshez kell, és ezért azt gondolnám, hogy most még jelenleg inkább fájóbb az, hogy nem szereztünk egy pontot se. Nyilván még nincs eldőlve semmi, sok meccsünk van még hátra a csoportból, de nagyon szerettük volna bizonyítani azt, hogy egy jó úton vagyunk, és hogy idegenben is tudunk ilyen csapatokat, mint a Visszatlok megverni. Sajnos nem sikerült, de tudunk még hova fejlődni.
5: Uh-huh. Sokat beszélünk arról, hogy nem nagyon van idő itt az összeszokásra, a felkészülésből majd szép lassan belecsöppenni a bajnokságba és a nemzetközi kupába, mert hát irtózatos sűrű a meccsprogram, és nektek is ilyen. Szóval mennyire érzed ezt, hogy itt már szeptemberben olyan eredmények kellenek, amik akár az egész idényt befolyásolhatják?
7: Igen, nyilván ez azért a Bundesligának eléggé sajátosság, hogy egyből elég keményen belekezdünk a bajnokságba. Ha jól emlékszem, pont vasárnap játszunk már megint a Magdeburgba, ugye ma utazunk haza. Holnap együtt edzünk, és vasárnap megint mérkőzésünk van. Azt hiszem, az már az ötödik forduló lesz a bajnokságba.
5: Így van, utána német kupa.
7: Utána két nappal német kupa, igen, a Löwen ellen. Utána a hétvégén pedig megyünk Löwenbe a bajnokságba játszani. Úgyhogy ez a szeptember ez nagyon-nagyon bad hónap volt, tényleg rengeteg kiélezett mérkőzéssel. De hát nyilván azért, aki már játszott a Bundesligában, azt tudja, hogy itt így jönnek a meccsek. És nincsen nagyon lehetőség arra, hogy egy napot esetleg kevesebb százalékkal csinálj meg, mert néhány napon belül ismét játszod egy olyan csapattal, ami egyrészt egy nagyon komoly erőt képvisel, másrészt pedig ahhoz, hogy te elérd a saját céljaidat, mint csapat, ahhoz muszáj jól kezdeni a szezont. Úgyhogy kemény a menet, de nyilván próbálunk azért ebben a rengeteg mérkőzésbe nem elvesztünk, csak arra koncentrálni, ami következőnek jön, ami jelen esetben ugye majd a Magdeburg lesz két nap múlva otthon, és próbáljuk a legjobbat kihozni abból a mérkőzésből.
5: És akkor jól gondolom, hogy nincs is benned például olyan fokú csalódottság, hogy a tegnapi meccsen nem léptél pályára, mert pontosan tudod, hogy mi, amiért ilyen sűrű a program, biztos, hogy mindkét kapusra szükség van, és biztos, hogy ha most nem, akkor a következő meccsen kapsz lehetőséget.
7: Igen, nyilván abba bízik még az ember, hogy fog tudni játszani, és azért dolgozunk nap, mint nap, hogy minél többet a pályán töltsünk. Nyilván mindenki a csapatért van itt, és az a legfontosabb az, hogy a csapat sikeres legyen. Én pedig ugyanúgy, ahogy említette is, készülök arra, hogy amikor nekem játszunk, aznak, hogy amikor rajtam van az, hogy a csapatot segítsem, akkor lehető legjobb módon meg tudja oldani, és jó módon tudnak segíteni a csapatot.
5: Johannes Golla érkezett a Flensburgtól, másrészt kapusposzton is volt változás, hiszen Bartusz László helyére Nebojša Simić montenegrói válogatott kapus került. Nyilván a te szempontodból ez utóbbi az érdekesebb. Milyen az összhang közöttetek, milyen típusú játékos ő, és mennyire összeszokott már a ti párosotok?
7: Hát igen, a Simić ugye azért itt van már mellőmből 10 éve, azt hiszem ez a 10. éve, úgyhogy eléggé régi motorosnak számít itt a klubnál. Nyilván egy nagyon tapasztalt kapus, aki a Bundesligában. Azért az, hogyha valaki 10 évet játszik a világ legjobb bajnokságában, azért azt gondolom, hogy eléggé sok mindent elmond. Rengeteg tapasztalattal ismeri a játékosokat, ismeri a csapatokat, ami azt gondolom, hogy nagyon sokat számít ebben a ligában. És próbáljuk nyilván mindenketten a lehető legjobban fölkészíteni egymást is, illetve a magunkat is arra, hogy tényleg a csapatot tudjuk segíteni. Akár szóval, nyilván azért itt köztünk van egy nagyobb korkülönbség, úgyhogy 10 évvel idősebb, más dolgokra van szüksége neki, mint nekem, akár edzésen belül, de ezt mind a ketten tudjuk, hogy nekem ma éppen arra van szükségem, neki éppen más dolgokra van szüksége, és ezt az edzőnkkel is tudjuk kommunikálni, úgyhogy ezt mindenki csinálja a maga dolgán. Én pedig nyilván próbálok tanulni olyan emberektől, akik vetették már a névegyüket a Bundesligában.
5: Uh-huh. Mennyire hiányzik egyébként Bartusz Laci, vagy az, hogy most így Sipos Adrián is ott van, ezért a kis magyar mag még megvan, így azért nem vagy annyira elveszett, bár ugye a légiós élet azért már téged megedzett, tehát gondolom, hogy van ebben rutinod.
7: Igen, persze, azért már nem egy éve játszok kint, úgyhogy úgyhogy tudtam azt, hogy milyen, de nyilván ez nagyon nagy segítség azért, hogy itt van a Sipi, szóval a Sipivel előtte, és még mikor ideigazoltam, és amikor igazoltam, akkor pedig még jobb kapcsolatunk lett. Eléggé sok időt töltünk együtt a pályán kívül, és nagyon sok mindenbe felnézek rá, és sokat segít, és nyilván az ő tapasztalata is nagyon sokat érnek nekem. Illetve az, hogy nem mindig minden a kézilabda, szóval ki tudunk együtt kapcsolni, tudunk más dolgokról is beszélni, tud az élet más területein is nekem hasznos hozzászólásokat adni, vagy tanácsokat, és az élet nagyon jó. A Lackó pedig, a Lackóval nekem nagyon-nagyon jó kapcsolatom. Tavaly is, amikor itt volt vele, és nagyon sok időt töltöttem együtt. Most sincsen annyira messze, bár azért egy sűrű program miatt nyilván nem tudok minden, vagy nem tudunk minden héten találkozni, de azért telefonon majdnem nap, mint nap tartjuk a kapcsolatot, és beszélünk, hogy a másik hogy van. Úgyhogy az is megmaradt. Nyilván a Lackónak a stílusa, meg maga a jelensége a csapatban, az azt gondolom, hogy az egy fontos láncem volt, legalábbis nekem a pozitív dolgai, a viccei, az egyéb hozzászólás, ami így a hétköznapokból egy kicsikét túllendített akár a nehézségeken, de tényleg vele is tartunk új nap, mint nap a kapcsolatot, és ezen kívül pedig azon, hogy azért a többi csapattársunkkal is próbálok jó kapcsolatban lenni, és tényleg egy jó közösség van itt kialakulva.
5: Úgy tudjuk, hogy Sotonyi László szövetségi kapitány a helyszínen tekintette meg a tegnapi meccset. Sikerült-e vele beszélned, és a kinevezése óta nem tudom, voltak-e már egyeztetések, tudod-e, hogy mikor találkozik legközelebb a keret pontosan?
7: Igen, nyilván találkoztunk, persze, hogy én a Sót ismerem azért régebb óta, ugye a Nekváról is, illetve a junior válogatottról is. Több éven keresztül ugye mi együtt dolgoztunk, úgyhogy úgy, nekünk van múltunk együtt, és természetesen most is találkoztunk azért a meccsőt, persze eljött megnézni a magyarokat játszani. Beszélgettünk sok mindenről, nyilván a kézlabdáról is, de azért amikor a Sót kinevezték, akkor nyilván beszéltünk egy kicsit telefonon is, és jól tudtunk beszélgetni, szóval azt gondolom, hogy Sónak is nagyon tiszták az elképzelései, megvan neki, hogy mit szeretne, nekik milyen játékosok kellenek, és nyilván mindannyian ugyanúgy bízunk benne. Úgyhogy jó volt találkozni újra vele. A következő összetartás ugyan november 2-től 8-ig lesz, amikor ugye két Európa bajnoki selejtező mérkőzést játszunk, majd egyikük ott van a Montenegro ellen, a második pedig Koszovóban.
5: Hát akkor addig egy picit várni kell, amíg téged a válogatottban látunk védeni, de addig szerencsére jönnek a hírek, akár a BL-ben, akár a Bundesligában, és azt látjuk, hogy remek formában vagy. Gondolom, hogy akkor már jól is érzed magad, a közönség teljesen elfogadott, és kedvencük vagy, ugye a Göppingen ellen 51%-kal védtél, 18 védésed volt, tehát az is bravúros. Szóval mondhatjuk-e, hogy jó helyen vagy, megfelelő játék lehetőséget kapsz, és minden adott ahhoz, hogy fejlődni tudj.
7: Igen, persze, nyilván ez nagyon sok mindentől függ. Én próbálom mindig az adott szituációból kihozni a lehető legjobbat, amit ki tudok. Amint említetted, ha lehetőséget kapok, akkor megmutatni azt, hogy miért vagyok itt, hiszen azt gondolom, hogy előtte azért a ranglistákat végigjártam, hogy ide kerülhessek, és próbálom bebizonyítani nap, mint nap, hogy nekem itt van a helyem, és küzdök ezért a pozícióért. Úgyhogy én abban hiszek, hogy az élet mindig más dolgot tanít nekünk az adott helyzetbe, és ebből kell kihozni a legtöbbet. Úgyhogy ebben a szellemben dolgozunk tovább.
9: Először is nagyon gratulálunk a tegnapi győzelemhez, amikor ugye egy góllal 25-24-re legyőztétek a Melsungen együttesét. Azt hiszem, hogy szurkolóként lehet mondani, hogy ez egy igazán remek és izgalmas mérkőzés volt. Belülről is így érzitek? Nyilván a véleményedet befolyásolja az, hogy ti nyertétek végül.
10: Hát igen, nyilván jó érzés, hogy nyertünk. Főleg egy ilyen meccset, egy ilyen jó csapat ellen. Főleg az első forduló így, hogy idegenbe kikaptunk, és nekünk nagyon kellett ez a két pont, hogy úgymond ebbe a nehéz csoportba, amiben benne vagyunk, hogy igazából minden csapat szerintem ilyen meccsek lesznek, hogy egy-két gól fog dönteni. Ugye Nantes-ba is egy gól döntött, így időn túli hetessel kikaptunk, de szerintem tegnap ilyen csapatként küzdöttünk, és megmutattuk azt, hogy fel tudtunk állni, és egy ilyen hajrába is visszafordítani a meccset, mert volt az, hogy mi is vezettünk, meg a Melsungen is vezetett, úgyhogy a végén mi tudtunk fordítani, és megnyerni a meccset.
9: Ugye egy gólos győzelemnél azért talán számít a hazai pálya. Számított a hazai pálya nektek tegnap?
10: Nyilván, nagyon jó hangulat volt, és mindig, amikor visszafordítottuk a meccset, akkor meg egy löketet kaptunk a szurkolóktól, úgyhogy ebből a szempontból nagyon jó volt, hogy a hazai pályán játszottunk, de biztos vagyok benne, hogy idegenben, amikor majd a Mászokin ellen fogunk játszani, akkor még nehezebb lesz, de biztos vagyok benne, hogy, hogy ott is 60 percig fogunk küzdeni, és megpróbálni ott is megszerezni a két pontot.
9: Ugye most már a Bajnokok Ligájában más lett a lebonyolítási rendszer, tehát itt akár még az egymás elleni gólkülönbség is számíthat, hiszen a csoport első két helyezettje jut tovább, és hogyha már említetted, hogy milyen szoros mérkőzések vannak, és milyen egyforma talán ez a négy csapat, azt hiszem, hogy mi sem jelzi jobban, mint hogyha megnézzük most két forduló után a gólkülönbségeket, a legnagyobb gólkülönbség az -3, ugye a Várdár, Skopje áll még ott a ti csoportotokban, ők most az utolsók, tehát, hogy itt nagyon-nagyon közel van egymáshoz ez a négy csapat, és az edzőtök Csevi Szabata is azt mondta, hogy ez egy halálcsoport, ezzel egyet értesz?
10: Igen, ahogy mondtam az elején is, hogy ez olyan csoport, hogy igazából a hazai pályán is, aki, amikor játszunk és jönnek a csapatok, nekik is nehéz lesz, de amikor mi is menjünk idegenbe, nagyon nehéz lesz. Igazából itt az apróságok fognak dönteni, hogy ki mennyit fog hibázni, hogy milyen napot fog fogni. Ugye mi is követjük a más csapatokat, úgyhogy tisztában vagyok vele, hogy milyen hibákból tudunk mi is építkezni, úgyhogy hogy szerintem ezt meg tudtunk oldani így, hogy Mászungen ellen is, amit elkövettünk hibákat Nantba, azt most kevésbé csináltunk, úgyhogy szerintem fejlődik a csapat, és szerintem így, hogy tegnap ugye hiányzók is voltak Mászungenbe, úgymond nálunk is hiányzók voltak, szerintem jól megoldottuk ezt a meccset.
9: Hogyha már apróságokról beszélsz, akkor talán Mirko Alilovicsot ki lehet emelni, aki talán a második félidő kult szereplője volt. Ilyen apróságokra gondolsz, amikor egy-egy győzelemről beszélsz?
10: Igen, ez is nagyon, nagyon jó volt, hogy a Mirko beszállt, és tudott hátulról segíteni a csapatot a sok védésével. Szerintem nagyon jól védekeztünk, kulcs játékosokat szerintem ki tudtunk venni a játékból a Mászokán csapatánál, viszont szerintem a támadás volt itt ilyen időszak, amikor hogy nem ment, de viszont a vége fele, amikor bejött a Szergej Koszorotov, akkor nagyon úgymond könnyű gólokat tudott lenni, mert olyan képességek vannak, hogy ha felugrik 15-re, akkor bombogól tud lenni, úgyhogy szerintem így kicsit minden összejött nekünk, és így a vége fele lehetett kicsit izgulni is, mert utolsó percben dőlt el, hogy ki fog nyerni, úgyhogy szerintem így a vége fele higgadtak maradtunk, próbáltunk csinálni a mi dolgunkat, és ezt tartottunk, amit megbeszéltünk.
9: Igen, hát 24-24 után éppen Koszorotov szerezte meg a győztes gólt, mint az végül kiderült. A mérkőzés után, hogyha jól tudom, ott volt Soltonyi László szövetségi kapitány, beszéltetek-e vele, hiszen azért a több eszám, mert hogy ugye rajtad kívül Fazekas Gergő és Szita Zoltán is ott van a plockban.
10: Igen, meccs után beszéltünk egy kicsit, kijött, megnézte a meccset, velünk is beszélgetett így, hogy ő lett az új szövetségi kapitány. Ugye nekünk abban a szempontból kicsit könnyebb, mert ugye mi Fazekas Gerivel ismerjük már, meg ugye a Palasics Kristófa is így a junior válogatottból, meg ugye nekem Nekán is az edzőm volt, úgyhogy igen, beszéltünk.
9: Akkor te örülsz neki, hogy ő lett, és bízol abban, hogy mondjuk egy olyan világbajnoki ezüstérem, amit utánpótlás korotokban elértetek, az újra összejöhet? Tehát a bizalom az nyilván megvan Soltonyi László iránt, és a magyar válogatott iránt is?
10: Igen, igen, igen.
9: Hogyan tovább? Említettük ezt a halálcsoportot, hogyha most visszatérünk a klubcsapatodhoz, mi lehet a cél? Egyértelmű cél, hogy tovább jussatok az első vagy a második helyen?
10: Igen, mindenki szeretne a legjobb eredményt elérni, mint klub, mint csapat, mint játékosok, úgyhogy ezért dolgozunk minden nap, hogy tovább menjünk a csoportba, és lépésről lépésre menjünk felfele, és akkor majd meglátjuk, hogy merre volt, vagy mire volt elég. Ugye tavaly elveszítettük a bajnokságot, és szerintem most per pillanat szerintem ez a prioritás, hogy ezt visszaszerezzük. Ugye most augusztusban megnyertük a szuperkupát a Kielce ellen. Ahogy mondtam, szerintem most így BL-be is, meg a lengyel bajnokságba is mindig a következő meccsre fókuszálunk, és majd ott vége fele. Kicsit, hogy is mondjam, amit tavaly elkövettünk hibákat, azt hogy ne csináljunk meg, és hogy visszaszerezzük ezt a bajnoki címet, és a BL-be még tovább menni a csoportba.
9: Azt mondtad, hogy prioritás a lengyel bajnokság, ez így kimondott cél, hogy akkor arra fókuszáltok, és hogyha emellett a BL-ben sikerül valami szépet alkotni, akkor az amolyan plusz?
10: Nem, inkább azt mondom, hogy mind a kettő, mert ugye BL-be is szerintem nagyon jó csapatunk van, és szerintem sokra vihetjük, és tovább tudunk menni ebbe a csoportba, és ott megküzdeni a Final Four-é, de viszont így, hogy lengyel bajnokba is ugye Kielce ellen kell lejátszani, ezt szerintem, ahogy mond a lengyel bajnokságban is ez a prioritás, hogy nyerjük a Kielce ellen, mint ami az elmúlt években volt cél, úgyhogy tavaly sajnos elveszítettük, úgyhogy idén meg szeretnék nyerni ezt.
1: Palas és Kristófot és Ilics Zoránt hallottuk a hétközi Wisla Plock Melzungen férfi kézilabda BL mérkőzésről. Hamarosan jövünk vissza a Nemzeti Sportkörrel.
2: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: És a Nemzeti Sportkörben a mikrofonnál továbbra is Elpap István. Szeretettel köszöntöm mai vendégeinket, Kovács Erikát, a Nemzeti Sport főmunkatársát, Göbölyes Gábort, MT sportszerkesztőjét, és Turi Gábort, a Nemzeti Sport főmunkatársát, akárcsak tegnap. Annyi változott tegnap óta, hogy a Ferencváros úgy megverte a Celticet idegenbe, hogy arra szerintem nem sokan számítottak. Konkrétan emlékszem is, hogy te például azt mondtad, kettő-kettő lesz.
3: Ez a jobbik eset, hogy
2: Gyésze Bocsilla azt mondta, hogy 2-1-re nyer a Fradi, Gyenge Balázs pedig azt mondta, hogy a kettő között, tehát mondjuk 2-1-re
3: nyer. Jó, ilyenkor a tévedés beismeri egyébként, amikor alul kalibrálod.
2: De ez tényleg az
4: mondjuk
2: volt,
4: hogy... Mondjuk nem tehetsz más, csak beismered.
2: Persze. Nem, ez döntetlen volt. Esetleg még ennyit. Na, mire gondoltatok mondjuk, amikor a harmadik percig a Ferencváros nem jött ki a saját ötöséről, ez elég riasztóan nézett ki, aztán a hátralévő 87 percben gyakorlatilag minden úgy történt, egy-két apróságot leszámítva, ahogy ezt
3: hát Korbély Balázs kitalálta. Én erre számítottam, erre a Fradi tuti, hogy számított, hogy az első néhány percben feltöri a hátukat a háló. Szerencsére egyébként ott az elején ugye rögtön volt három szöglet, ugye?
2: Egy de pipak. Olyan harmadik percig, igen.
3: Igen, utána alább hagyott ez a lendület, nem ilyet meg a Fradi, erről van szó, tehát erőt merítettek a nézőkből, nem tudok erre mit mondani.
2: Csak a szurkolók ijedtek meg.
3: Igen, csak a szurkolók ijedtek meg. Szerencsére ennek a Celticnek mondjuk ki nagyobb a füstse, mint a lángja, de ez nem volna a Fradinak semmit, amit csinált, remek volt.
2: Hát csak ugye a Fradi sorba veri ki azokat a csapatokat, mindig azt mondják, hogy hát azt hittük jobbak. Nem, valószínűleg a Fradi ennyire jó.
5: Ami nekem döbbenetes volt, hogy nagyjából a 20. perc körül jutott az eszembe a Fradi összeállítását vizsgálva, hogy egy ilyen a tavalyi Fradi B verte meg nagyon-nagyon könnyedén a Celticet, talán a két belső védő az, aki standarden játszott ebbe a csapatba az előző szezonban is, ugye még Dibusz se védett most. Meg Jusszuk, de ő is többször is volt, hogy mondjuk csere volt. Így van. Nagyon-nagyon jól játszott a Ferencváros, nekem én Zakariasent szeretném mindenképpen kiemelni, bár hozzáteszem, hogy szerintem a legalább 8-10 embert föl lehet sorolni, aki egészen kiváló teljesítmény nyújtott, de nekem ő személyes kedvencem már az első pillanatok óta az egyik kedvencem a Ferencvárosból, mert egy rendkívül hasznos játékos, rengeteg futás, alázat, jobbnál jobb megoldások, most hát pláne ez az oxis gól, tehát erről lehet, hogy majd vitatkozunk is, hogy melyik volt a szebb gól, a második vagy a harmadik. Nekem a második jobban tetszett.
2: Hát más volt. Mind a kettő gyönyörű volt, de
5: szerintem
2: más.
5: Ennek a Celticnek egyébként az abban a hibába esett, hogy nem skót futballt próbált játszani. Tehát próbált játszani egy ilyen európai futballt sok passzal, sok mozgással, de egyszerűen nincs meg az emberanyag. Tehát beszéltük egy órával ezelőtt, hogy ez a Celtic már azért nem az a Celtic, ahova mondjuk korábbi Premier League sztárok elmennek levezetni, és akkor ott tudnak minőséget jelenteni, hanem próbálnak ilyen egyrészt saját nevelésű, meg mondjuk jobb skót játékosokból meríteni, de ebből ez jön ki.
2: De hát Moldova leírta, hogy a skótok Kottából tanultak futballozni, ezek tényleg olyanok voltak.
5: Igen.
2: Erre ez meg nem megynek. Viszont arról beszéltünk tegnap is, hogyha a skótok, ha szeretik elkezd ívelgetni, akkor meg hát ívelgessenek. Most remélkedsz meg Gomezre ívelgetni, ezt már például a Trabzon is erre ráfaragott.
3: És tegnap nem sejtettük Varga Ádámmal a kapuba, ami nagyon jó döntésnek bizonyult most.
2: Azért volt két meredek megmozdulása, de abból nem lett semmi gond. Tehát azok mondjuk rendben voltak.
4: Csak arra, azt mondtad, hogy ez a Fradi tavalyhoz képest a B csapat.
3: A Fakó.
4: Igen. Ez így van. Én most biztos sokan azt fogják mondani, hogy meg tudom, ki volt az előző edző, de szerintem a két Fradi között egy edzőnyi különbség van.
2: Ez lett volna a következő kérdés. Tehát, mit ad Borbé Balázs ennek hát, a Fradi?
5: És azért bocsánat, tehát ki nem úgy ment el, hogy minden idők legrosszabb Ferencváros
4: edzője. Így van,
5: edzője.
4: Mert tudjuk is, hogy ki ő, meg igen. Milyen eredményei voltak, de ettől függetlenül ezt gondolom, hogy egy edzővel jobbak most, jobb a csapat, és ezért csapat.
3: Én harmadszor mondom ki, először nem tudom, kivel volt, amit az lehet, hogy veled is, azt mondtam, hogy edző érkezett a Fradihoz, és ezt komolyan gondoltam.
4: Ugyan, nem, mellett a másik magyar, és a Kloppékban mi a dobogon, valami ilyet mondta, igen, én iszom a szamaidat, hát Ádám együtt vagyunk.
3: Itt arról...
2: Ki a harmadik?
4: Klopp.
3: Klopp,
4: a mármát, hogy... A harmadik magyar.
3: Nem, a külföldi mezőnyből.
2: Én Kloppot értettem, csak mondom, milyen magyar.
4: Nem, hogy ez a három van nála a dobogon.
3: A lény, tehát nem nevetgélve, hanem komolyra fordítva.
2: Mint Borbély Balázs, aki mindig komolyra fordít.
3: Egyébként tegnap láttad mosolyozni tegnap.
4: Igen, én visszajátszott. Én
2: visszalassítottam. Európa Liga történeti pillanat, Borbély Balázs mosolyozta.
4: Én visszalassítottam, hogy jól láttam.
3: Egyébként a Rebro...
2: Egész jól néztünk ki, mondta, és mosolyogott.
3: Egyébként a Rebro volt, se láttad mosolyogni, és senki nem látta mosolyogni, de ugyanilyen jó volt a csapat. Akkor volt ugyanilyen jó, és ha már visszatérünk arra, hogy edző érkezett, legyünk őszinték, Rebro volt a... Borbélynak még nincsenek olyan eredményei, de úgy érzem, hogy meglehetnek, tehát kinézetre ez a csapat nagyon jó, valamit nagyon tud. Én egyébként megkockáztatom azt, hogy nem a felső polcok kell, igen, tehát körül kell nézni, ahogy ő is egyébként körülnézett már Győrbe a játékosok. Hogy felépítette? Például a Korbu. Nem csinált gyakorlatilag, mármint most a érkezésség, semmi különöset. Akkor nézzük meg, hogy mi volt Győrbe, mert ez a jó példa erre, és a Fradi valószínűleg ez alapján, a logika alapján csapott le rá, meg plusz ugye Hajnal Tamást már ismerte régre, ugye a Kaiserslautern.
2: Már meg a klubnál volt,
3: persze,
2: az utánpótlásban
3: is. Hát azért, mert már akkor is, hogy ezek a srácok, tehát gondolok a Vitálisra, a Tótra, Csingerre, a Tótra, kész, ezekből ő csinált futballist, tehát legyünk őszinték. És, és 2024, tehát áprilisában, vagy valahogy úgy ment, tehát még 6-7 forduló hátra is lehetett, onnan följutsz az NB1-be, majd utána 2026-ban megnyered, ezek a srácok válogatottak lesznek, nincs miről beszélni. Itt ez a válasz arra kérdésre, hogy ki. Most azt hagyjuk, az egy másik tészta,
2: ahol lehetne. De azért lehetne. Is Győrben, mert olyan minőség lett, hogy kellendő porték a piacon.
3: Igen. De elég, ha mondjuk, hogy válogatott lett. Most az, hogy mi van Győrben, ezt hagyjuk, ez egy másik téma.
2: Ugye a Fradiból rengeteg játékos elment a nyáron, én akkor is azt mondtam, hogy én nem érzem, hogy itt a Abu Fanit leszámítva nem érzem, hogy jóvá tehetetlen minőségi változások következtek volna be. De egy biztos, hogy nyilván azért jöttek is egy-ketten, meg fiatalokat fölhozott, meg Lisztest újra talpra állította, tehát Dorbé Balázsnak azért vannak húzásai és érdemei bőséggel. Tegnap ugye ez a Korbu, Nagy Ádám, Zakari Eszen trió, ez olyan 40 kilométert futott a három ember körülbelül, ami szenzációs, tehát gyakorlatilag nem volt rés a pajzson. Úgy játszott a végig, mondom, egy-két eset, de hát most a Celtic otthonába játszott a Fradi. 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt egy magyar csapat nem jött ki a gólvonaláról egy ilyen meccs, most függetlenül attól, hogy a Celtic jobb volt, mint ma. Akkor. De ez azért csak Borbély érdeme, hogy feljebb védekeztek, nem húzottunk vissza.
5: Nekem különösképpen egyébként Nagy Ádám, aki szintén
2: szenzációs volt tegnap, szerintem.
5: Tetszett. Tehát itt szóba került már a héten is szerintem, hogy van-e út neki visszavágatott.
4: Ez szerintem rendkívül motivált, ez látszik, nem?
5: Nagyon, nagyon. Nekem kicsit az volt a benyomásom, hogy amíg mondjuk az olasz másodosztályba játszott, akkor lehet, hogy egy kicsit benne lehetett az, hogy ezt nem biztos, hogy annyira sokan követik televízióba, bár nem láttam a mérkőzéseit, tehát biztos, hogy ott is oda tette magát, de én is azt éreztem, hogy benne van egy extra motiváció, hogy valószínűleg ezt most a fél ország nézi, ezt a mérkőzést.
3: Erre hagyd mondjak rögtön valamit. Tehát ez a legfontosabb dolog. Hát, hogy nagyon vissza akart érni a válogatottba. Most ezt majd a Rossi eldöntő, hogy visszatér. Ez lényegtelen kérdés. Azt nyilatkozzák a Ferencváros játékosok, hogy valami megváltozott a légkörbe. Nézd meg, ez az Arzani. Jó, ő sérült is volt, rendben van, de úgy játszik olyan önbizalommal, ez úgy nem megy, hogyha nem bíznak benned. Valószínűleg leült, elmondta, ezt várom tőled, ezt szeretném. A korábbi edzők, nem mondok most konkrétan neveket, nem is rangsorolom őket, nem hiszem, hogy beszélgettek ezekkel a játékosokkal. Most más kérdéssel Lisztessel lehet magyarul is beszélni, most ezt halálkomolyan mondom, és hát, nagyon sokat biztos, számít. De hogyha angolul mondta valaki, ha egyáltalán mondta, mert valószínűleg az Arzénak angolul kellett elmondani, azért ez nagyon fontos. És nem vagyok benne biztos, akinek ezt angolul el kellett volna mondani játékosoknak, az biztos, hogy elmondta. Azt mondta, gondolom, hogy ő az edző, majd ezek parírozni fognak ezek a srácok, aki nem, van itt egy nem tudom hány fős keret, majd abból választ. Hát így azért másképp zajlik a csapatépítés a Borbénál, én azt gondolom. notabene szigorú Palinak tartom, már csak az is, mert
5: nem
3: nevetni tegnap láttuk először este. Jó, gondolom a győri bajnokság után is mosolygott.
2: Lehet, hogy a játékosok is meglepődtek, pedig ők több időt töltenek Borbélyal, mint mi.
4: Mert nem hiszem, hogy őt nézegették, amikor ott a gól után örült a...
2: Igen, de azért ez bejárja ilyenkor a social médiát, úgyhogy szembe jön azért a mosolygó Borbély.
3: Nézd meg a főnök mosolyog. Tehát, igen.
2: Ez kb. Olyan, mint amikor londoni olimpián Fábián Rozsnyai Katalina férfi négyes edzőjeként.
4: Ezüst
2: után kivirulva mosolygott, és a Storzbotont ott a szövetségi kapitány, és az akkori M1 stúdiójában megmutattuk neki ezt a felvételt, hogy Katinéni füligérő szájjal ünnepel, és azt mondta, hogy ezt konkrétan ő nem hiszi el.
4: Hát van egy-két ilyen edző.
2: Borbély is ez a kategória, Borbély a Fradi Katinénie. Na, Arzaniról esett szó, feltűnő volt, hogy milyen hihetetlenül érzik egymást Kadúval, tehát tegnap ez a két ember, most túl azon, hogy Yusuf meg két gólpassz, meg egy gól a másik oldalról, de Kadú és Arzani vissza is zárt állandóan védekezni, tehát azon az oldalon gyakorlatilag nem is nagyon tudtak érdembe támadni a skótok.
5: Hát és ráadásul folyamatosan flikflakkoztak, ha megnézitek,
2: tehát sarok volt
5: csavarás,
2: abban minden.
5: Sarok, kötény, tehát elképesztően élvezték a mérkőzést, ráadásul a Celtic Parkban, ahol azért az ellenfél úgy általában oda csap, most én a közönséget nem veszem ide, mert szerintem amit mondtál te is, hogy nagyobb a füstje, mint a lángja, tehát ott a skót idősebb emberek szeretnek szórakozni, hát hogyha elrontják a szórakozásukat, akkor gyorsan ellépnek, mint tegnap. Tényleg, az a bal oldal az élvezet volt, és a jobb oldalt meg gyakorlatilag Yusufot egyedül rettegésbe tartotta egyébként az egész skót baloldali védelmet, mert akárhányszor oda került hozzá, de már 2-3 ember ment ki rá, és ez egyébként jó kis területet is nyitott, ebből lett jó sok helyzet.
3: No, ha lesz holnap egy interjú Borbély úrral a Nemzeti Sportban, most még nem tudtam elolvasni, mert valószínűleg, hogy mondják,
2: Készül,
3: kemencében van még, hogy lehet, hogy erre nem kapunk választ, de nagyon, én gondolkodtam tegnap sokáig a győzelem után, hogy mehet pálya, ugye mert a Celtic az azért Celtic, bár az a füstcselágja története szerintem áll a csapatra, de nem ez a lényeg, hanem én hogy gondolom, már mint a játékos, vagy az edző, és akkor azt mondta, hogy jó, sérült a kapusom, de van egy másik nagyon jó kapusom, a Varga Ádám, Nagy Olivér már bejött Trabzonba, aki egyébként tegnap úgy nagyon nem jött be, de ez más kérdés.
2: Viszont a másik a legjobb igazgatójátékos, a Forrest volt rajta, és a Yusuf nem segített neki semmit. Tehát a túloldalon a Kadu Arzaninál azért nem volt ilyen gond.
3: Morbi észrevette, lehozta Osvárt, stb. És akkor megyünk akkor, ahogy mondtad, a Nagy Ádám, akkor ez ugye Varga, a két Ádám ugye ez két darab, akkor a Nagy Olivér és az Osvárt, ez a harmadik, ugye, mert egyszerű, és elül a Bagi Ádám.
2: De a Korbu is magyar, tehát öt magyar mindig a pályán volt, mert Lisztes jött Bagi helyett, tehát tulajdonképpen ez egy ember. Hát amikor Borbély azt mondta, hogy a fiatal szabályt tekintetbe vette Európa Liga meccsen, de bejött.
3: Így van, és nagyon jókor kockáztatott, mert ha most kikap a Fradi, tegnap is beszéltünk rá, mi van, ha kikapta a Celtic-tól, az nem ciki.
2: Attól függ, hogyan.
3: Jó, világos.
2: Ha ezt a meccset a Fradi elvesztette volna, mert azért futballban véletlenek is vannak, akkor azért mérgesek lettünk volna.
4: Igen, de szerintem pont ez, hogyha így mentek fel, szerintem az is ad egy pluszt. Mármint nem úgy, hogy úgy megyek fel, hogy kikaphatok, de hogy nem dől össze a ház, szerintem az mindenképpen ad felszabadultságot.
2: Így meg egy hihetetlen jó rajtpozíció.
3: Bocsánat, a Bagi gyereket megkérdezed, fél évvel ezelőtt, hogy te majd a Celtic Parkba fogsz öltözni, csak úgy néz rá, hogy te másik borbóra
2: jöttél.
4: Vagy pedig azt mondja, hogy de.
3: Jó, hát ebben nem vagyok azért biztos, de igen, szóval ezek azok az apró edzői finomságok, én szerintem, amik csak a játékosok számára derülnek ki. Én úgy gondolom, és ebben hozza a pluszt a Borbély, és ha ennyi pluszt hoz, akkor nem kell, hogy mosolyogja.
4: Borbély Balázs az év edzője?
3: Hát eddig igen.
2: Futballba biztos.
4: Hát nem így kérdeztem.
2: Úgy egyébként?
4: Igen.
5: Hát egyébként ugyanerre gondoltam tegnap, hogy mondjuk én nem tudom, hogy
3: azért ne adjuk oda.
5: Vagy ilyesmi. És akkor
2: micsoda egy?
5: Egy milánói győzelem teszem azt.
2: Én azért a magyar sportotnak a többi részét is megfelelően értékesnek tartom. Most hirtelen nem tudom ki, de annyi nagy eredmény volt.
4: Én nem idén, is azt mondtam, hogy megelőz mindenkit, csak feltettem egy kérdést.
2: Nagyon nagyra tartom, de eszembe se jutna rá szavazni mondjuk egy ilyen, uh-huh. egy ilyen esetben. Egy futball
3: Szokolai?
4: Nem gondolkoztam még, ja, csak jó. Hogy így azért elég az sok eredményt csinál.
3: Nem a fradista szokolai, hanem
4: nem így, hanem hogy elég, azért már eddig is voltak jó. Jó eredményei.
2: Németh Zsolt.
4: Belé.
2: Halász. Halász Bence.
4: Hát szerintem ő örülni fog, hogyha...
2: Tudom.
5: Van kínálat.
2: Hogyne. Mert nyilván Bowman nem mondja az ember, lehetne mondani, csak nem magyar. Úgyhogy, mert mondjuk az egy indokolt történet lenne, gondolom. De hát volt itt annyi, meg még lesz is szerintem, annyi eredmény, hogy abból azért lehet válogatni.
5: De Bowman is volt már listán.
4: Volt már listán, igen, tudom.
5: Tehát lehetett rászavazni.
4: Igen.
2: De végül is Shane is.
4: Hát, igen, csak az annó. Egy picit más tészta, igen. De igen. Mindegy, csak bedobtam, mert azért már az idén értem nagyon jó eredményeket.
2: De hogy a listán Borbé Balázsnak egyébként mondjuk egy tízes listán, azt sem tudom, hogy lesz a szavazás.
4: Így van, nem tudjuk, hogy már változás van, de ettől függetlenül nyilván Borbé sem ezért csinálja, de az biztos, hogy
5: de most érted, hogy a Fradi decemberig mondjuk bebiztosítja akár a nyolc közé jutást, akkor még ott mellette az a Győrrel szerzett bajnoki cím.
4: Ez igen, tehát hogy azért...
5: Az bőven dobogó esély, én azt gondolom.
4: Ez nagyon örömteli szerintem, hogy van egy újabb edzőnk futballban, és szerintem ez mindig jó, nem?
3: Elhangzott itt a múltkor, tényleg én tényleg tudom, tudni, én imádom a Rosszit, most mindenféle, én azt sem kedvelem benne, hogy állandóan vadászta a sajtót, hogy milyen negatív mód írnak lóra, meg a kommentelőket, tehát mindegy.
2: Hány kommentelő írta le, hogy a kopasz kókler, mert ezt ugye, itt tudom én, minden alkalommal 100 írja le.
3: Igen, de visszatérve, tehát a lényegre, hogy...
4: És a kopasz az nem is a munkáját minősít egyébként. Kókler sem, csak hogy az legalább arra lehet.
3: Hogy van tényleg egy potenciális szövetségkapitány jelöltünk. Tehát nekem kettő van,
4: ami Rosszi majd... Rosszi el fogja mondani két hét múlva sajtótájékoztató, hogy Turi Gábor már látja az utódomat.
2: Egyelőre ne legyen ok a következő egy-két évben a váltásra.
3: Jó, de ezzel fejeztem volna be. Igen, de ennyi. Tehát, hogyha a fiatalok közül kell majd idővel választani. Tehát amikor már visszajöttünk a VB-ről, a következőről.
2: És Rosszi már jól megérdemelt. Nyugállományát megy
4: a
2: Dolce Vitát
4: élvezni, ugye? Igen.
2: Jó, hát ebben az esetben igen, de hát azért az sincs a fölírva sehol, hogy Borbé Balázs 2,5 év múlva még Fradi edző lesz. 2,5, 4. A VB-ről akkor jövünk vissza.
4: Na jó, elkalandoztuk a tegnapi meccset.
2: Azért, mert nyert a Fradi Glasgow-ba, ahol egyébként ugye már nyert korábban is, de egyébként Siger Dáviddal beszélgettem itt 3 óra után, aki ugye egyszer már lőtt egy elég nagy gólt Glasgow-ba, de akkor nem voltak nézők, és konszenzus volt közöttünk abban, hogy sikerült azt a nyomást, amit adott esetben egy 60 000 néző jelent mondjuk egy Bagi Ádámnak, azt a nyomást sikerült átrakni a Celtic játékosokra azzal, hogy a Fradi pont akkor persze szünet előtt még rúgott egy gólt, hogy a Celtic nagyon rosszul érezze magát, szünet után rögtön rúgott még egyet, hogy még rosszabbul érezze magát, és aztán a nézőknek elment annyira kedve, hogy egy idő után már a 270 darab Fradi szurkolót lehetett csak hallani gyakorlatilag a TV közvetítésben. Ez azért nem minden nap fordul elő. Tehát az egy
5: hát és ami még rosszabb lehetett a Celtic játékosoknak, hogyha valaki egy pillanatra is nem az ellenfél kapuja felé fordult, akkor már fújoltak és fütyültek.
2: Már pedig nem nagyon tudtak, hát sokszor. Nem, tudtak, nem voltak passzsávjaik, tehát ez Nagy Ádámék érdemel, hogy
5: nem könnyítették meg a hazai
2: kezdőkörben meg voltak folytva. Ez így van, nagyon jó volt nézni, nem? Tehát igen. Vannak nekem emlékeim, magyar labdarúgó csapat az európai kupákba idegenbe, témakörből, hát ott voltak csúnya balesetek, ez mondjuk abszolút jó nézett ki. Ebből megint lehet egy jó alapszakaszt építeni, nem? Mert nem kell Juventust meg Milánt verni ahhoz, hogy a Fradi innen.
4: De azért lehet.
2: Lehet. Én mondom, én nem hiszem, hogy 0 ponttal zárna ezt a két meccset. Most nem tudom még hogyan, miként.
5: Én azt tippeltem ezután egyébként, hogy az egyik olaszt meg fogjuk verni.
2: Na.
5: Nem tudom melyiket, ugye a Milán az egy remek hazai verességgel indított.
2: Tudom, na jó, de az a Benfica volt.
5: Az ellenfél. De azért az olasz sztárcsapatok, amik alapvetően mondjuk a BR-re készülnek előző szezonban, ráadásul Milán az utolsó 8 fordulóban bukott 15 pontot, és úgy csúszott le a legvégén. Ott szerintem nem úgy állnak hozzá egy Európa Ligához, hogy hát itt most mindent meg fogunk mutatni. Ráadásul most Amorimmal nem is úgy néz ki, hogy hát van az bármilyen nagy sikerre predesztinálva lenne az együttes.
2: Van az a szurkoló, van az a kommentelő típus, aki már szinte látom, hogy a Fradi nyer a San Siroban, és akkor legyen, na jó, de hát ezt a Milánt. Tehát akinek semmi se tuti, tehát ez 100%, akinek semmi se elég.
3: Én azt mondom, hogy ezek az olasz csapatok rafkósak, tehát nehezebb, most én nem beszélek ilyenről, hogy a játékos sok értékének az összege a mértékadó portál szerint. Nem, most azt akarom mondani, igen, nyilván a Celticnél is, de a Celticről egy dolog azért előre is lehetett tudni, hiába játszott egy, fogalmazunk így, kontinentálisabb futballt, nem annyira britet, mint szokott volt annó, amivel még 67-ben meggyőztes lett. De nem ez a lényeg, az, hogy ez egy őszinte egyszerű futball. Az olaszok azért egy ilyen taktikus, mondom kicsit simlisebb, odavágósabb futballt játszanak, az azért nem is, mondjuk nincs is akkora iram esetleg, mint egy Celtic meccsen, bár tegnap nem volt olyan.
2: Az első három percben.
3: Igen.
2: Sprintbe közlekedett igen, az egész Celtic,
3: igen,
2: aztán
3: meghalt. Igen, a játékvezető is, aki úgy nézett ki, mint a legjobb futballista, ez a szenzációs.
2: Bocs, hogy közben állok, szerintem extra volt a bíró. Van, 31 éves, ez nem tojt be, ez engedte is, de azért fegyelmezett is, nekem nagyon bejött.
3: A römékeztél egy fejjel magasabb, nem egyébként, de vele egy magasság volt.
2: Olyan ember nincs.
3: Igen, majdnem egy magasak voltak.
2: 31 éves, ugye?
3: Határozott, fiatal, fizikailag jó, ez a jó bíró, és észrevette a dolgokat, és ennek tudsz hinni. Mezőny fölé tehát hitele van. Igen, mezőny fölé magasak.
2: Vagy ilyen legyen, vagy mint régen, kopasz, pocakos, zakóban a kezdőkörben. Hát ilyenek voltak a bíró. Na, bocs, hogy közbevágtam, mert a bíró az most szerencsére nem róla szólt egyáltalán ez a mérkőzés, de szemetszúró volt, hogy milyen, nem is az, hogy jól, hanem milyen határozott.
5: Hát az első sárga a
2: 80.
5: percben. A hűesése volt,
2: azt hiszem. 85, igen.
5: Az is azért volt, mert muszáj volt megadni, tehát ja. A szabályok szerint.
2: Rögtön jött a második is, azt hiszem egyébként, igen, ott igen, valaki, igen. Valamelyik fradista rögtön kapott utána egyet, de mindegy az ügy szempontjából.
3: Na, szóval én annyira előre nem tekintenék, hogy mi lesz a rafkósabb olasz csapatok ellen. Tehát,
2: persze, hát step by step, ráadásul a következő step majd csak a válogatott szünet után jön, tehát utána aztán lesz, amikor... lesz, amikor egy hét lesz két meccs között, meg most nem tudom, négy, vagy mennyi, úgyhogy... De jó, de ráléptek megint a... Most már azt mondom, hogy elvárt útra, tehát az előző évek az hasonló volt.
4: Szerintem azt fogadnom, hogy ráléptek a gázpedálra.
2: Arra is egyébként.

0: szenzációs gól volt, nem? Arzani gólja.
1: Én erről csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon szívem csücske Újpest érzelmű egyéni sportágban dolgozó edző is posztolta ezt a gólt. Úgyhogy,
0: hogy Priskin?
1: Nem, az Arzani gólját, úgyhogy nyilván akkor még őt is megérintette, bár én ráírtam, hogy ilyet nem csinálunk, de nyilván, szóval szép gól volt, ez egyértelmű.
0: És úgy utólag lehet azt mondani, hogy el is döntötte a vitás kérdéseket.
1: Bár a második gól sem
0: akkor
1: volt.
0: Még rengete, akkor még nekem, rengeteg idő. Na jó, akkor második gól, mert tudom, neked az. Nem, mondom,
2: nekem
0: mondom,
2: azt tetszett
0: igazán. Mind a kettő extra,
2: mind
0: a másik.
2: Persze, egyébként az Arzani góljánál elképesztő apró finom boka mozdulatokkal cselezte be magát, és a lövés is, ha megnéztek, nem egy ilyen óriási dur bele volt, hanem tényleg
0: Erőből felpasszolt,
2: ez nagyon jó, igen.
0: Na jó, de ez egész onnan indult, hogy hát az indítás is extra volt, amit ugye Jusuf adott, Jusuf. És azt hiszem előtte Nagy Ádám sarokkal tette a labdát Jusufnak, tehát az egész kontra úgy nézett ki, hogy
2: igen. De a Zakari Eszegója nem érdekes volt, a Tóth Attila volt a kommentátor, jól emlékszem, hogy előtte egy perccel kezdte elsorolni, hogy Zakariás szerintem, ő 3 gól, 2 gól passz már az Európa Ligát. De jó lenne, ha most is lenne valami, és akkor jött ez a, az Oxis gól, hát nagyon, én felugrottam a tévé előtt, nagyon tetszett.
0: Simán úgy támadott le akkor ott a Fradi, ilyen ketten-hárman vették körül az embereket, rengeteg labdaszerzés volt, és egy ilyenből volt ez is, de és ott meg volt a teljes Celtic védelem, tehát ott nem az volt, hogy ott a nagy területre, mert a Zakariasen is, hogy 3 ember vette körül, és a Jusufnak is át kellett menni egy emberen, meg egy másiknak, azt hiszem, kötténybe.
2: Egyébként érdekes a
3: Jusufot volt. Láttad ilyen jól játszani?
0: Egyáltalán nem láttam még jól játszani.
3: Ez nem igaz, de
0: Josephet sokkal inkább láttam jól játszani. Jusufot
3: meg is voltam lepve az összeállítás
0: miatt. Játszani már láttam, a nagyon jól játszani, most extra volt.
2: Szerintem Jusufnak egyébként nagyobb a plafonja, hogy így mondjam. Mint Josephnek, tehát hogyha ő
0: fizikálisan
2: ő jól játszik, akkor szinte tarthatatlan, így van.
0: Hát fújj le,
2: nekem
0: furcsa
2: is egyébként, hogy a Fradinak a nyári átigazás, nem tudom, 8 embert adtak el.
0: Yeah.
2: Tehát, hogy Zakari Eszen és Jusuf neve, mondjuk nem tudom, hogy felmerült-e más kluboknál, de érdekes. Szerintem a két legértékesebb léggyós maradt ott a Fradiba.
0: Hát meg a két belső védő, mert én
2: igen.
0: Nyilván nem, az nem egy látványposzt, már abból a szempontból, de nagyon ahogy egy támadó az tud lenni, de...
3: És nálam az Akariasszen az a szívem csücske, itt van az idők kezdete óta, tehát...
0: Hát csapatkapitány volt, teljesen megérte. Úgy nem gondolta át az ember, hogy most nincs Dibusz, akkor ki a csapatkapitány, épp elég volt nézni azt az összeállítást, mondom, Jézusom, mondom, mi Dibusz nincsen, Bagi a csatár, mondom, hogy lesz ez, és aztán utána az első 3 perc az ugye még rosszabb, azt utána meg egyszer csak hirtelen színesre változott a film, és onnantól érinthetetlenek voltak gyakorlatilag.
3: A régi időköz képest magyar csapatoknál, most nem elsőben a Fradira gondolok, hanem magyar csapatoknál ilyenkor az volt a baj, hogy ilyenkor az első
0: vagy az nem 3 percig,
2: 2 gólt,
0: vagy az 20 percig
3: tartott. Vagy 20 percig tartott, igen, és akkor kaptunk 2 gólt az első 20 percben, igen.
0: Mert itt is az Attila ugye a kommentátor mondta is, amit persze mindig mondanak, és pont a Fradi esetében ez szerintem ezt nem is kell már mondani, hogy hát az első 10-15 perc, és aztán de amire eljött az a 10. perc, addigra már jól nézett ki a Fradi, mert csak az első pár percében nézett ki rosszul, és de akkor már annyira jól nézett ki a Fradi, meg annyira nála is volt sokat a labda ellenféltér felén is, hogy el is felejtettem, hogy közben hol jár az idő, és amikor ránéztem, akkor ott mit, 29. percben jártunk, már vezetett is a Fradi,
2: tehát
0: az ember teljesen elfelejtette, hogy van az a bűvös 10-15-20 perc, ami alatt a magyar csapat összeomlik, mert nem omlott össze, sőt utána a vezetés szerzett, és a legszebb, hogy az egyenlítő gól után sem, nem, hogy nem omlott össze, mert azért úgy menni az öltözőbe, hogy jól játszol, jól állsz a lábadon, a legveszélyesebb időszakot átvészeled, mégis kapsz egy gólt, ehhez képest lőtt egyet a Fradi. Úgyhogy itt inkább a Celtic öltözője lehetett egy romhalmaz szünetben, nem?
3: Visszatérve a góra, a Zakariasen gólyára, azért tartom egyénileg, hogy mondjam, tehát azért számomra szebb, mert a másiknál, úgymond nagy gólnál, úgy lehetett érezni, hogy most be fogja tolni. Egyébként a back is érezte, odalépett, csak már később.
0: 2 volt, 2 back, ki kellett kerülni az egyiket.
3: Ki kellett rúgni. Igen. Tehát lehetett tudni, hogy egyszer csak rá fogja lőni. De most persze nem úgy van ez.
2: Igen,
3: azért nem úgy van, hogy mi tudjuk a fotelból egyszer csak, tehát azért ezt meg kell csinálni. Azért nekem ez a sarkazós gól jobban tetszett. Plusz ugye a lélektani hatása, hogy rácsapta az ajtót ugye a Celticre, mehetek, na most akkor egyenítettünk egy fenét.
0: Hát gyakorlatilag a gól megadásának a pillanatában is fújta a fél időt a horvát ember, úgyhogy ez így jó. De ott a gólnál, ott is egy Jusuf úgy ott először megbolítottak,

0: mint ott megbolondította az emberét, akkor lefele tolt, és akkor utána kötényben adta középre, de úgyhogy még meg is sérült az az ember. Tehát Jusufnál még, úgyhogy Jusufnál van a labda, de még úgy ütközni vele, még az is határeset. Az emberét, akkor lefele tolt, és akkor utána kötényben adta középre, de úgyhogy még meg is sérült az az ember. Tehát Jusufnál még, úgyhogy Jusufnál van a labda, de még úgy ütközni vele, még az is határeset.
1: Szúrós pali, igen.
0: És ez egy skót védő, ha megsérül, akkor ott biztos, hogy történt. Ugye ott ütközés biztos, hogy volt, de teljesen szabályos gól volt. Zaki. Na, úgyhogy Lisztesről beszélünk még két szót, aki hát ugye aztán ahhez képest, hogy milyen fiatal, elég mozgalmas életpálya van már mögött, és erre már többször beszéltünk arról, hogy azért gyakorlatilag ez Borbély Balázsnak a...
2: Mind megtudtuk, magyarul helyre tette. Igen, magyarul megállapodta a lelki.
0: Lisztest magyar nyelven helyre tették, csereként jött be. Szerintem jól nézett ki, független attól, hogy most gólig nem jutott, de az látszott, hogy van kedve játszani, agilis volt, minden párharcba belement, szerzett
3: labdákat. Megpróbált a lövést, megpróbált a
2: mondom,
3: cset.
2: Mondom, ha van kedve, az önbizalmat jelenti, mert ez egy kicsit hülye, mert rossz.
0: Mert azért van kedve.
2: Hát, na. Azért, ha pályára küldenek, legyen már kedvem játszani, nem?
0: Láttunk már olyat, hogy valakinek nem volt.
2: Hát értem.
0: Na, és de akkor meg most hazai meccs, most nem is tudom hirtelen.
1: Nyíregyháza.
0: Nem az, hát most Európa Ligáról beszélek. Nyíregyháza, az nem is hazai, azt hiszem, az ráadásul Nyíregyháza.
1: Ugye hazai, hogy Magyarországon. Ja.
0: Nem, szerintem Pilsen.
1: Pilsen?
0: Szerintem az, de mindegy, szóval hazai meccs jön, úgyhogy ezt a jóisten is úgy akarja, majd ott Lisztesnek első jön a lába, de minden esetre... Nem úgy érzitek, mert nekem az jött le ebből a tegnapi meccsből, hogy miért kéne egy bárkitől félni.
1: Most, hát a csoportban senkitől.
0: Pedig azért Hoffenheim lesz majd ott idegenben, meg megyünk Milánóba, meg jön a Juventus, meg nem? Szóval azért...
1: Én azért még egyszer megkockáztatom, tehát a rafkós olasz csapatok ellen vigyázni kell. Tehát,
2: nem azért, félni nem kell. Nem,
1: félni senkitől nem kell.
0: De egy rafkós magyar csapat, az megoldja a rafkós olasz csapatot.
1: Jó, mondom
2: egy
1: ezek a...
2: Edző.
1: Jó, rendben van.
0: Egy mosolygós rafkós Borbély Balázs.
2: Ha így haladnak, akkor decemberben már füligérő szájjal megy ki a meccsre is Borbély Balázs.
0: Na, arra azért kíváncsi.
2: Én is, ilyet nem érünk
0: meg. Na, meg azért addig még bajnokik is vannak, úgyhogy még hosszú ez az idény, most viszont elmegyünk hírekre, aztán jövünk majd mindjárt vissza.
4: Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. 5 bajnoki óta veretlen alóki. Ettől függetlenül csak a középmezőnyben helyezkednek el a debreceniek. Ezúttal a Nagyerdei stadionba az újonc angyalföldiek látogatnak, akik a fordulót megelőzően még a dobogón álltak. DVSC Vasas, labdarúgó élvonalbeli mérkőzés élőben szombaton 19 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Hétről hétre különleges vendégek.
6: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont áldozatlan.
7: Magyarország, szeretlek! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a magyar sportban. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Kellemes, őszi idő lesz a folytatásban is. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
4: Sporthírek.
8: A Puskás Akadémia Kispest Honvéd mérkőzéssel ma 19 óra 30 perckor megkezdődik a labdarúgó NB1 8. fordulója. A találkozót a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Biztosan kihagyja Varga Barnabás a magyar válogatott szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája találkozóit, a Nemzeti Sport információi szerint. A játékos a Panszeriákos elleni görög kupa mérkőzésen szenvedett combsérülést. A vizsgálati eredményektől függően akár a teljes őszi időszakban nélkülöznie kell őt Márko Rossi szövetségi kapitánynak. Az MTK-t erősítő Ilija Beriasvili is ott van a magyarokkal azonos Nemzetek Ligája csoportban szereplő gróz labdarúgó válogatott keretében. A szövetségi kapitánya, a francia Willy Sagnol, a 28 éves védő mellett további 26 futballistára számít. Köztük a Bajnokok Ligája legutóbbi két kiírása.

0: kiírását megnyerő Paris Saint-Germain támadójára, Hvicsa Kvaratszheliára és korábban évekig Magyarországon játszó Buduziv Zivadzére is. Nemzeti együttesünk október 2-án a Puskás Arénában fogadja Gróziát. A Liverpool 3 nappal Farkas Patrik szerződtetése után öccsét, Farkas Eriket is leigazolta. A 17 éves középpályás 3+2 évre kötelezte el magát a 20-szoros angol bajnokhoz. A játékosnak a vezetőedző is gratulált. Ezzel már 5 magyar játékosa van a klubnak. Szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a kormány a magyar sportban. Az erről szóló törvény elfogadása után a jövőben miniszter, államtitkár, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő, pártelnök, kormánybiztos, miniszteri biztos, helyettes államtitkár és más meghatározó állami vezető nem tölthet be vezető tisztséget olyan sportszervezetben, amely 500-nál több igazolt sportolóval rendelkezik.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: A vagyonnyilatkozatokat és az érintettek életmódját is vizsgálja majd az adóhivatal a politikusok vagyonosodási ellenőrzésekor. Jelentette be Magyar Péter miniszterelnök kormányzati tájékoztatón. A NAV feladata lesz az eltitkolt vagy elrejtett vagyonelemek feltárása is. Ha az ellenőrzéskor bűncselekmény gyanúja vetődik fel, a hivatal értesíti a nyomozó hatóságokat. Újrakezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Orbán Anita emlékeztetett arra, hogy Magyarország az előző támogatási ciklus csaknem 78 milliárd forintos keretéhez azért nem jutott hozzá, mert nem sikerült megállapodni a civil forrásokat kezelő független szervezet kérdésében. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. Újraindult a gyártás az ország egyetlen csempegyárában Tófejen. Az egykori Zalakerámia üzem új tulajdonosa a Szatmári cégcsoporthoz tartozó magyar tulajdonú Tára Danubia Kft. A tervek szerint a meglévők mellett új termékeket is fejlesztenek majd, amelyeket nem csak a magyar piacra, hanem exportra is szánnak. A gyárban jelenleg évi 1,5 millió négyzetméternyi árut képesek gyártani.
1: Közlekedés.
0: Baleset történt az M0-as déli szektorán az M5-ös felé a Csepeli pihenőhely után a 20-as kilométernél. A legbelső sávban vesztegelnek a járművek, 9 kilométeres a torlódás. A fővárosban is baleset történt az október 23-a utcában a Kőrösi József utca előtt. Vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: A hétvégén is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel. Csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 10-16, holnap délután 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 16 óra 36 perc továbbra is Kovács Erikával, Gövős Gáborral és Turi Gáborral a Nemzeti Sportkör. Varga Barnabás most a hírekben már az is elhangzott, hogy nem csak az, hogy a combjához kapott és megsérült, mint amit mondjuk tegnap óta tudtunk, hanem az is, hogy ki is hagyja a Nemzetek Ligája mérkőzéseket. Tehát nem sok mondjuk pótolhatatlannak tűnő játékosa van a magyar válogatottnak, szerintem Szoboszlain kívül Varga, talán még Vili Orbán, de minden esetre azért ez mindenkinek egy elég fájdalmas hír, nem csak Vargának szó szerint.
4: Én tegnap egy kicsit megrogytam, tehát én már idősebb ember vagyok, én nem szoktam ilyen, tegnap két meglepetését.
3: Láttad, Albert szórit megsérülni.
5: Megrogytál.
4: Egyébként Pista nevetni fogsz, láttam.
3: Írországban, vagy hol sérült?
4: Dániában, igen, és láttam a búcsú meccsét is, ugye 74-ben, de most nem erről, mind a kettőt, a válogatottból is, meg az ET ellenit, most nem erről beszélünk, hanem a lényeg az, hogy tegnap, amikor odajött a futballról a Kamler Janu és hozta a hírt, és akkor mondtam, hogy kész, én is így vagyok, ahogy te mondod, ezt a három embert tartom szinte pótolhatatlanak, ez volt a negatív hír, a pozitív a Fradi volt, aminek a végét magamhoz képest szokatlanul állva néztem végig. Na, tehát térjünk vissza a Barnira. Itt igen, itt az a baj, hogy egy egészen kivál, tehát nem tudod kivel pótolni, mert most rendben van egyéket, oké, akkor kit, akkor most kipróbálod a Szalai Józsefet Paksról, nem egyszerű, vagy pedig a Lukácsot, aki már eddig azért mondjuk ki bizonyított. Szóval nem egyszerű, nincs egyszerű helyzet Barossi.
3: Nem kell feltétlenül ugye centerrel játszani, de a magyar válogatott
4: csatára, ezt akarom mondani. Így van, és ez, ha már a rossz érát nézzük, ez a Szalai óta divat, szóval azért, mert ugye...
3: De bocsánat, hogy közbevágok, a Varga, aki nem egy sérülékeny futballista szerencsére, de például a 2024-es EB selejtezői alatt is megsérült, akkor még ugye a Fradiba volt, is megsérült, de akkor jó pár alapember sérült volt. Akkor ott volt Ádám Martin a keretbe, aki azért még egy kicsit jobb Ádám Martin volt, mintha most lenne ott Ádám Martin a keretbe, és azt viszonylag direkt be, mit tudom én, Bulgáriába, meg tehát ott több meccsen viszonylag direkt be Ádám Martinnal Montenegro ellen tudta Rossi pótolni. De most Szalai...
6: Most a Varga Barnabás
3: kiesése... Ugye Kovács Benedek nincsen
6: a
3: keretben.
6: Egy stílusváltást igényel, tehát hogyha ő nincs, akkor...
3: Hát vagy Szalai kezdő.
6: Hát vagy ő, igen. De azért, ahogy mondjuk Szoboszlai beadásaira építenénk Varga fejeseivel, tehát azt most idézőben felejtsük el, tehát valami igen. Teljesen más megoldás
3: most
6: kell.
3: Most a kipattanóra megyünk.
4: Jelzem egyébként a Szalai termetre magas, és egyébként nem ügyetlen most, mert ugye Barninak a gólya az írek elleni, ugye ez a félfordatba leadott ballal gólya, de most úgy értem az ügyetlent, hogy vagy ügyest, úgy értem, hogy a magasság az viszonyítva, mert amikor kispályán volt, akkor nem választottál a grundon magas embert, mert lehet, hogy ügyetlen.
3: A Varga itt annyira nem magas, csak óriási rugói
5: van.
4: Én a Szalaira mondtam. Ebbe egyébként még egy külön izét képvisel Kasztot a Kovács Bendegúz, aki
3: még
4: magasabb, és még kevésbé, tehát ügyes. Na de térjünk vissza. Igen, a klasszikus centere.
3: Jan Koller volt ilyen a Dortmundban.
4: Az szerintem
3: még Kovács Bendegúznál is magasabb
4: volt. Igen, csak szerintem nem volt igazán technikás, de ezt most hagyjuk. Döntés kérdése. Fölállsz klasszikus centerrel, de akkor kit? Ez a nagy baj.
5: Örülj neki, hogy ezen nem neked kell gondolkozni.
4: Én annyiban nem örülök, hogy én szeretek ilyenben magammal foglalkozni. Tehát itt beszélgetünk róla, és akkor el vagyok. Tehát megyek biciklivel, és ilyenken gondolkodom.
3: Én két napja gondolkoztam azon, hogy végre azon, hogy minden alapemberünk egészséges. Nehogy most már valaki megsérüljön, hopp, rögtön Varga meg is jön.
5: Na lehet, hogy nem szabad ilyeneken gondolkozni.
3: Gondolkozni sem szabad. Nem
5: hogy beszélni. Hát jó, de ez benne van sajnos. Beszélünk.
3: Én még
6: Sallait tudnám egyébként, akármennyire is tipikus szélső, és ott a legjobb. Én őt el tudnám képzelni, akár befejező játékosnak
3: hát volt
6: is.
3: Már.
6: Volt már, igen.
3: Játszott már
4: igen,
3: ott
4: csak vele most ugye az a gond, hogy a klubjában játszott ezt a jobbát
3: védet. Nem nagyon találja akkor a kaput.
4: Most örömmel hazajön, hogy akkor végre a magyar válogatottba kimeltek a szél, és akkor azt mondják, hogy tudod mit, fiam, menjünk most ki centerbe, mert te úgy azért úgy van gőzöd ehhez is.
3: Hát figyelj, két csatár lesz, nem? Most én úgy számolom, emiatt. Én nem hiszem, hogy Szalaival kezdene, Rossi.
4: Nem. És akkor a Lukács?
6: Gyurek Gábor.
3: Lukács Sallai.
4: Lukács Sallai, igen.
3: Nem, Rossi nem az a típus, aki nyakra főre újoncokat.
4: Tétmeccsen.
3: Szerintem ez Rossinak egy kb. Olyan jellegű probléma, mint amikor a 21-es EB előtt megsérült Szoboszlai. És azt tudta ő, hogy azt nem tudja úgy pótolni, hogy betesz oda valakit.
4: Igen.
3: És akkor kitalálta, hogy akkor középpályára még egy Fox-terriert beteszek Kleinheistel és Nagy Ádám mellé, Schäfert. És akkor így más jellegű játék. Tehát más lett a játékunk, de működött. De Schäfer azóta ott is ragadt. Tehát, sőt, ragadtott a háromból.
4: Nem szeretek annyira szakmázni, de ez egy nagyon jó észrevétel szakmag, amit mondtál. Egyetlen egy hibapontja van, hogy a Szobó akkor még nem volt ennyire jó, és nem volt ennyire klasszis futballista. Hát, tehát meg lehetett ezt csinálni, és közben
3: a
4: Schäfer...
3: a tízes.
4: Ez világos, de, és a Schäfer meg tökéletesen be tudott épülni ott abba a középpelsőrbe, úgy, hogy a válogatottban is nélkülözhetetlen.
3: De igen, csak nem a Szoboszlai posztján, hanem más lett a,
4: jó, világos, világos.
3: Szerkezet.
4: Hát nem egyszerű kérdés.
3: Ja, mindegy, hát most akkor Rossi gondolkozhat, most még van egy-két napja, mert a hétvégét még átgondolkozhatja.
5: Meg Gábor is gondolkozhat.
3: Csak ne gondoljon arra, hogy nehogy újabb sérült legyen.
5: Te ne gondoljál rá, mert te vonzod be. Te igen, neked
3: lehet,
5: nem
3: szabad. Lehet, hogy Rossi is erre gondolt.
5: Ja, nem tudom.
3: Nem tudhatjuk.
5: De hát ilyen előfordul. Tehát, hogy most közhelyeket kufogtathatunk, de ilyen helyzetben bármelyik.
3: Az a 24-es selejtező, ahol ugye csoport első kalapból kiemelve csoport elsőként jutottunk ki, az arról szólt az a selejtező, hogy a Schäfer egész évben sérült volt, a Gulácsi sérült volt, a Vili Orbán megsérült, a Sallai megsérült, a Varga megsérült, gyakorlatilag a Kerkezen meg a Szoboszlain kívül nem volt olyan igazán jó nevű játékosunk, aki egészséges lett volna.
5: Én nem gondolnám, hogy Rossi túlzottan megijedt volna. Mármint, hogy nyilván senkinek nem jó a hír, de...
6: Mamma mia, valami ilyesmit szerintem azért...
5: Hát mondtam volna, hogy még egy csúnya, vagy egy...
6: Egy eszpresszó mellett.
5: Igen. De gondolom, ő is, ahogy Gábor a kerékpáron, ő meg reggeltől estig ezen gondolkozik, hogy akkor hogyan oldja meg.
4: Ez egy fogó szakmai
5: feladat. Tetszik ez a szakmai feladat?
4: Hát nem hiányzik. Legyünk köszönjük, mint magyar szurkolók, nem hiányzik, hogy ezen kell törni a fejét, de ezt hozta az élet, és ráadásul egy ilyen izomsérülés, ez eléggé sunyi dolog, tehát ez nem, hogy odavágnak, az kicsit fáj a lábam, ez azért.
3: Hát egyelőre ma van, tehát most igen. Azt tudjuk, hogy a most soron következő Nemzetek Ligája meccseken garantáltan Varga nem lesz, de majd meggyógyul, aztán lesz. Na, 50 éves a fenomén.
4: Fenoméno,
3: a brazil Ronaldo, szerintem sokak, vagy sokunk nagy kedvence. Mi az, ami nektek ugye elsőnek Ronaldóról eszetekbe jut, és ne a fatális sérüléseit mondjuk, mert abból is azért volt egy-kettő.
4: Én gonosz leszek. Na, ő a Ronaldo.
3: Ja,
4: szóval ugye van a Cristiano Ronaldo, az igazi Ronaldo. Tehát én valami imádom a Cristiano Ronaldo-t, és annak egy pozőr és egy...
3: Semmi bajom vele, de a brazilos, az Brazil százszor nagyobb klasszis. Igen, mondjuk Messinél is össze, nálam.
4: Így van, tehát hát azért annyit mondanék, hogy ha már itt szóba került ez a három név, leginkább közülük a tanult futballista Cristiano Ronaldo. Na most azért az azt mutatja, hogy ennyire meg lehet tanulni futballozni, akkor tessék megtanulni.
3: Jó, de ezzel nem mindig vitatkozom, ezt egyébként a Messi rajongók mondják, hogy egyik a zseni, a másik meg a tanult. Hát a Cristiano Ronaldo 13 évesen kicselezett mindenkit, és azt mondták, hogy ilyen technikai képességű ember még a világra nem született.
4: Na de akkor most
3: ezt
4: mondom,
3: fedezte fel a Bölöni, amire azt mondom, hogyha nem fedezte volna fel, akkor Bölöni el kéne zavarni a futballpálya környékéről, mert mindenkinek valóban ő rakta be először a felnőtt csapatba, a Sportingba.
4: Igen, ez így volt. Tehát nem vitassuk el tőle.
3: Ne a Madeira-i Ronaldo-ról beszéljünk, hanem a brazilról.
4: Az igazi Ronaldo, ez gyakorlatilag látszik, hogy a labdával született. Ez kész, itt a vége, de nem, itt van tulajdonképpen az eleje meg a véve, és a sérülések, tehát volt egy meccs, most nem is emlékszem, de nem egy meccs volt, a valamelyik kereskedelmi téven, amikor így összeszedik a legjobb 10 gólját, tehát az érdemes menni, fogta, a félpán fölvette a hátára a védőket, ha föl tudtak rá szállni, mert olyan gyors
3: szórakozott velük, tehát így van, így azt csinált, amit akart.
4: Tehát rendkívül gyors volt, szerintem egyébként talán azért is, hogy sérülés.
3: 5 méteren a világ leggyorsabb futballistája.
6: Még 100 kilósan is.
4: Talán a Romário a 16-oson belül 2-3 lépésbe.
3: Romário sem volt rossz.
4: Így van. Tehát ezek milyen nevek. Szóval innentől
3: kicsit. És meg Ronaldinho is.
4: Számomra.
3: Ő sem volt ügyetlen fiú, de Ronaldo mindegyiknél jobb volt.
4: Mindegyiknél jobb volt, és a legszomorúbb dolog nekem az volt ugye az 1998-as VB döntő, ugye?
3: Valami történt vele.
4: Valami történt, és akkor utána nem dönt, akkor Roberto Carlos is beszélt utoljára, hogy kapott valamilyen rohamot, és a lényeg az, hogy az egy sportszergyártó miatt kellett tulajdonképpen pályára lépnie, csak azért, mert az óriási veszteség. Szóval tulajdonképpen az egyik legnagyobb élményem, az egyik legnegatív élmény, a legnegatívabb élmény.
3: De egyébként hasonlóan ilyen hasonlóan érdekes az is, hogy nekem az a Ronaldóról a legnagyobb élményem, hogy hát rengeteg ilyen videó összeállítás van a YouTube-on, videó megosztókon Ronaldónak a legnagyobb csereiről, de van olyan összeállítás, mint 20 percig tart, dőlnek össze-vissza, tehát zsebkendőnyi területen három embert oda-vissza kötény, abban olyan is, amikor két védő egymást lefejeli, mert egymásnak futnak, fekszenek a földön, és de lényeg az, hogy hihetetlen nézni, és de nincs benne egy gól se. Tehát amikor már üres a kapu, és passzolja be a labdát, ott vágás van. Tehát ott jönnek, tehát gólok nincsenek benne, egyetlen gól sincs benne. Az van, hogy oda-vissza átlépős csere, kapus hanyat esik, elviszi mellette, nyilván gól. De azt már el van vágva, mert nem az a lényeg. Pedig a futball gólra játszák, de Ronaldo csere játszotta.
6: Nekem az abszolút kedvencem volt egyébként. Én akkor voltam tínédzser, amikor
3: pedig volt Barszás, Reál, hogy mindenhol játszott.
6: De lényegtelen volt, tehát akárhova ment, élmény Inter, volt Milan. Nézni, és pont az ilyen highlight videókkal kapcsolatban érdekes, tehát ha ő zicsert bevezethette a labdát, vagy zicser közelbe volt, akkor 90%-ban az volt, hogy csel, többnyire biciklicsel, és akkor üres kapuba bevezette, begurította, tehát hogy kilövi a pipát 20-ról,
3: húszról belsővel
6: olyan is volt néha, de inkább azt akkor is inkább bevezette a kapuba.
3: Tehát, na, az is bement, hogyha 20-ról elmutat.
6: Egyébként ő maga mondta el, és azt nem sokan így gondolják, hogyha mondjuk 10-15 évvel később születik, egy olyan korban, ahol már nagyon figyelnek a regenerációra, az orvosi stábok még jobban, igen. Hát akkor szerintem ami egészen döbbenetes dolgot láthattunk volna. Ráadásul ő maga is elmondta, tehát ő nem egyszer úgy játszott, hogy éppen megérkezett a szórakozó helyről, és akkor kezdődött a bajnoki mérkőzést, aztán mondta az edzőnek, hogy menne tovább bulizni, csak mondták neki, jó, csak lője két gólt, és akkor 20 perc alatt lőtt kettőt, és akkor fél időbe csere.
4: Tehát... Igen, nem rajongott az edzések és se állítólag.
6: Nem.
3: Neymarban ennyi maradt meg, mert
4: ez szintén
3: tud futballozni, most nem azt mondom, de messze nem ez a szint. Tehát az mondjuk vitán felül.
6: Igen, és a 2002-es világbajnoki győzelem az
3: egész
6: már
3: egész évbe sérült volt.
6: És az már nem a Prime Ronaldo, hogy úgy mondjam. Az már egy picivel gyengébb volt, mint előtte mondjuk a Barcelonában, meg az Interben a nagyobb sérülései előtt.
3: És még 8 gól.
6: 8 gól király, 2 gól.
4: Úgyhogy a brazil törököd, ugye ő.
3: Igen.
4: És utána a 2-0-ás német ellen szintén ő. Tehát gyakorlatilag a legfontosabb 3 gólt lőtte.
3: Hát persze, meg még 5-öt.
4: Jó, de ez a 3 azért ugye úgy
3: tudom, hogy most tudom, hogy most embertelen mennyiségű gólokat lőttek a Bappi, meg a Messi, meg mit tudom én, tehát 60, egyrészt a VB mezőny nem 60, 48-as volt, tehát meccsből is több volt, meg gyenge ellenfélből is több volt. De akkor tehát nem nagyon rúgtak 8 gólokat VB-n. Ha már 6-ot rúgott valaki, azt garantáltan VB gól király.
4: Érdekes volt. Dolog azért, itt most kicsit puskázom, és ez nagyon fontos. Ugye 98 válogatottsága alatt 62 gólt lőtt. Na most ezzel a sérülékenységgel azt képzeljük el, hogy hányszoros válogatott lehetne,
3: dupla.
4: Hogyha... Persze.
3: Hát simán,
4: persze.
3: Simán. Nekem a kedvenc szórakozásom az volt, amikor már hazament a Corinthiansba, és de brazil bajnokikat itt-ott el lehetett kapni magyar sport kereskedelmi tévékbe, és én azért bele néztem ezekbe a meccsekbe, mert a Ronaldo, csak azért, mert Ronaldo ott volt, de hát akkor már kifejten dagadt volt.
6: És ott már 110 kiló.
3: Kifejten dagadt volt, öreg volt, a kezdőkörben tartózkodott, minden labdát természetesen rápasszoltak, minden labdát átvett, és az első 5 méteren megvert mindenkit, majd ha egy újjal hozzányúltak, leült a földre, és ott ülve mosolygott széttárt karral, minden bíró azonnal befújta a szabadrugást, tehát ez volt, és akkor fölvonult a Corinthians, innen indultak a Corinthians támadásai. Úgyhogy jó volt nézni. Erre neked van Ronaldo emléke?
5: Nem olyan túl sok, pont ezért is maradtam csendben, mert én abban az időben még inkább
6: az a haj, ismerkedtem. A 2002-es haj.
5: Megvan, meg a, megvan? Egyébként, amikor, jó, tehát, hogy bocsánat nekem, ha azt mondjátok, hogy Ronaldo, most csúnya leszek, de nekem már inkább a pufi Ronaldo, nem a dagat, a pufi Ronaldo jut eszembe, meg hát én legendásan abban az időszakban én 3 B betűs focistáért rajongtam.
6: Bekem.
5: Az volt az egyik,
4: igen. Bebeto?
5: Hát az Batisztúta volt.
3: Baggio,
5: és nem? És a harmadikat inkább nem mondom, mert aznak inkább a külső volt a nagyon megjel. Ő Bierhoff volt, tehát ez a 3 Bierhoff volt nekem a kedvenc.
3: Nem a Bekem. Külseje, a Bierhoff.
5: Nem, hanem hogy a 3 szép fiú volt egyben, ugye? De hát nyilván ezek közül Batisztúta volt.
3: Hát Ronaldónál szebbek voltak, de mondjuk...
5: De ilyen konkrét, valamiért én egy darabig nem akartam befogadni így a brazil focit. Nem tudom, tehát, hogy így mondnám.
3: Ma már igen, mi?
5: Nem, de nem rajongok. Nem rajongok, értem. Nem tudom, valamilyen nekem nem is tudnék szurkolni, nem. Én európai vagyok.
3: Hát jó, de most én szurkolni nem szoktam a braziloknak, de azért mondjuk...
5: Elismerni, nyilván.
3: Azért, mondjuk a 2002-es, ez egy azért jó példa a 2002-es VB, mert az én fennállásom alatt akkor láttam először olyan brazil válogatottat, amelyik jól is játszott és nyert is. Mert láttam ilyen jó brazil válogatottat, azokat mindig valami keményebb európai csapat eltüntette, meg láttam borzalmasan gyengét, amelyik mondjuk meg világbajnok lett. Nem, az sem volt borzalmas, de mondjuk sokkal gyengébb volt, mint a korábbi.
4: Megláttad a 7-1-et 2014-ben, ugye?
3: Hát ez például.
5: De milyen az, szép volt az.
3: De az a brazil válogatott, az jó se volt, meg eredményes se, meg a mostani, most már arról ne is beszéljünk, de azért az a 94 után, amikor nyertek, az a 98-as, 2002-es, 2006-os, különböző okok miatt 98-ban, meg 2006-ban, még franciák voltak az okok, nem nyerték meg azt a két VB-t, vagy nem mentek végig, de tudásba az a brazil válogatott az extra volt, és 2002-ben föl is értek.
6: Kaká ott ült a padon? A padon?
3: 2002-ben. Hatban már menő volt.
6: Kezdő volt.
3: Igen. Hát igen, ott még Ronaldo Bebeto volt a csatársor.
6: Igen.
3: Hatban meg azt hiszem már Ronaldinho, Ronaldo, Adriano. Igen. Hát így változnak, csak jött az Izubácsi aztán.
4: Milyen rossz játékosok.
3: Ilyestek. Na, mindjárt vége a sportkörnek, úgyhogy picit tornásszunk, jó, mert Challenge világkupa van szokás szerint Szombathelyen. Ezt magyarázd meg, hogy mitől Challenge ez a világkupa?
5: Van 4 nagy világkupa.
3: Ez a kicsi.
5: Hát, igen, a nagy, de igazából nem. Ezen is nagy mezőny van, mert most azt hiszem előttünk van egy párizsi, és mivel Rotterdamban lesz a világbajnokság, ezért ugye nagyon sokan már itt vannak, ezért is van most egy olimpiai bajnok induló Rebeka Andrade személyében. Őről egyébként annyit kell tudni, hogy régóta maródi, így szoktuk mondani, 2-szer szakadt el a keresztszalagja, és tornászként ebből visszajönni, és Simone Biles mellett olimpiai aranyat nyerni, most teljesen mindegy, hogy melyik szeren, szerintem ő egy nagyon értékes, meg nagyon érdekes életúttal rendelkező tornász. Ezért Challenge világkupa. Ebből több van, nem tudom mennyi, de 4-6-8, de 6 szerintem van. A sima világkupáról lehetett olimpiai kvalifikációt szerezni a jó helyezésekkel. Egyébként ezt a versenyt nyerte már Berki Krisztián is anno. Most a fiú részről olyanok indulnak, akik nem voltak ott az EB-n, mert ugye most nem volt multi EB, de multi EB volt, és ezért most összecsúszott az EB meg a VB. Én azt szeretném, hogyha 1-2 éven belül valami olyanról beszélhetnénk, mint 10 évvel ezelőtt a tornában. Nem tetszik az a folyamat, ami zajlik a magyar tornában, sem férfi, sem női oldalon.
3: Na jó van, megtudjuk.
5: Ezt szerettem volna elmondani.
3: Megtudjuk, például a Szombathelyi Challenge világkupa, ahol a selejtezők már mennek. Mert ugye ma kezdődik, hogy kezdődött.
6: És menjen mindenki, mert nagyon látványos.
5: Ez igaz, ezt aláírom.
3: A torna az amúgy is szuper.
5: És a kis göbölyös is tornázik.
3: Tessék. Na, jó, ezt megbeszélitek mindjárt itt az adás után, mert a nemzeti sportkörnek vége. Kovács Erikának, Göbös Gábornak és Turi Gábornak nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk. Mindjárt megyünk tovább a hazafutással.
7: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Ahogyan a héten már megszokhatták, 17 és 18 óra között magazin műsorainkat adjuk önöknek, elsőként a Gurulj be lassítva is, Berkesi Judittal és Hajdubi Istvánnal, az óra második felében pedig szabadidősporttal foglalkozunk.
7: Ez a Gurulj be lassítva is, a Nemzeti Sportrádió labdarúgás magazinja. Minden pénteken 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, új adással jelentkezik a Gurulj be lassítva és a közmédia labdarúgással foglalkozó podcast műsora. Hajdubi Istvánnal, jó magam, Berkesi Judit beszélgetek. A pályán levő történésekről és az amellett, lehet, hogy zöld asztalnál levő döntésekről, vagy inkább kérdésekről is a mai podcast műsorunkban, de azért szerintem kezdjük a Ferencváros Európa Liga mérkőzésével, hiszen megkezdte szereplését a főtáblán, alapszakaszban, ligaszakaszban. A Fradi ugye immár 8. alkalommal ott van az Európai Kupa sorozat valamelyik sorozatában, most az Európa Ligában rögösebb úton, hiszen először jutott be úgy az Európa Liga főtáblájára, hogy nem a bajnoki ágon volt kénytelen elindulni, és hát tovább folytatja azt a remeklést, amit Pisti már te is pedzegettél, hogy veretlen a nemzetközi kupasorozatokban, ugye eddig a selejtezőről mondhattuk el ezt, és most már az első főtáblás mérkőzésről is a Celtic otthonában. Amikor ez 2020-ban sikerült, már mint a Celtic legyőzése, az azért óriási bravúrnak számított. Ez most is nagy dolog, de azért látva a Ferencváros szereplését a nemzetközi kupákban az elmúlt időszakban, illetve a stabilitását, talán annyira már nem lepődtünk meg, vagy mégis?
8: Nehéz kérdés, ugye a tét 2020-ban picit nagyobb volt, noha valójában kisebb, hiszen az egy selejtező mérkőzés volt, de a Bajnokok Ligájában. Annak ugye nem volt visszavágója, tehát ott dőlt el, hogy a Ferencváros tovább menetelhet-e a Bajnokok Ligájában, vagy sem. Ráadásul ugyan Glasgow-ban volt a mérkőzés, de a Covid miatt zárt kapuk mögött. Azért az sem mindegy, hogy egy tök üres stadionban játszom. Még egyébként hozzáteszem, én voltam a Celtic Parkban több ízben is. Amikor elkezd telni, vagy amikor üres, akkor is félelmetes, és akkor is egy jó atmoszférájú stadion. Hát még ha tele van, már pedig ugye tegnap tele volt. Az nagyon érdekes kérdés lenne, hogyha a 2020-as Rebroff-féle Ferencvárost összeresztenénk a Borbély-féle Ferencvárossal, hogy akkor nem tudom én milyen eredmény születne, hogy melyik Fradi az erősebb, vagy a gyengébb, tehát hogy mit tudom én, most egy visszatérő Nagy Ádám, vagy egy akkori sigér értékesebbe. Teljesen mindegy, nem is kell ezt megtenni. A Ferencváros akkor végrehajtotta ezt a bravúrt, nyert ott, aztán megverte a Dinamo Zágrávet, majd egy két meccses párharcban ugye bejutott a Bajnokok Ligájába is. Utána a Celtickel már játszott olyan mérkőzést, ahol kevesebb siker született, mert mind a két meccset akkor megnyerte a Celtic. A Ferencváros jelenlegi teljesítményét nézve, én szerintem a magyar futball szerelmese, és elsősorban a ferencvárosiak, amellett, hogy roppant büszkék lehetnek, picit sajnálhatják, hogy a bajnokságot nem nyerte meg a Ferencváros. A Ferencváros ugyanis olyan teljesítményt nyújt, amellyel, nyilván ez egy hipotézis, a BL selejtezőket is könnyen lehet, hogy sikerrel vette volna.
0: Bocsánat, de hát az edző akkor még nem a Ferencvárosnál volt, akivel bajnok lett a Győr. Tehát lehet, hogy meg is válaszoltam a kérdést.
8: Igen, nyilván Borbély Balázsnak óriási szerepe volt abban, hogy ne a Ferencváros legyen a bajnok, hanem a Győr.
0: És abban is óriási szerepe van, hogy most így szerepel így a Ferencváros.
8: Így van. Ugye eleve már az egy imponáló teljesítmény volt, hogy egy szerb, holland, lengyel, török csapatok ellen 8 mérkőzésen, 8 héten keresztül veretlen vagy, és följutsz a főtáblára.
0: Hátrányban sincs a Ferencváros, igen. Ugye? Igen. És ez már a tegnapi meccsre is igaz.
8: Igen. És aztán jött ez a Celtic mérkőzés, nyilván egy olyan Celtic ellen, amely nem a legjobb napjait éli, de azért tegyük hozzá, hogy a Celtic csapatában, ugye főleg úgy, hogy Lenny Joseph nem játszott most az FTC-ben, azt hiszem talán 5-0 így a VB-n szerepeltek aránya. A Celtic költségvetését nem lehet azért a Ferencvároséval összehasonlítani. Nyilván a Celtic ugye kapott egy nagyon komoly pofont a Rangers-től a Liga kupában az előző héten, és majd most a bajnokságban is a Rangers-szel játszik. Mitöbb a Celticnek elég brutális az Európa Liga sorsolása, tehát én azt gondolom, hogyha a Celtic úgy gondolta, hogy ez a Celtic számára egy nyerhető mérkőzés, nem tévedett a nevek alapján. Nekem meggyőződésem ebben a kupa szezonban is, és ezt korábbi hetekben is mondtam, hogy egy picit a riválisok alulbecsülik a Ferencvárost.
0: Mi mindig itt tartunk?
8: Én szerintem igen.
0: Bocsánat, ezt most csak erre hadd kössek rá, amit az adásban is beszélgettünk a mérkőzést megelőzően,
5: hogy azért hol tart a Fradi, hogyha az UEFA koeficienseket nézzük, tehát az UEFA ranglistát, ugye itt van egy klub ranglista is, és egy bajnokság, azt is ugye a klubok így szereplése van. Határozza meg. Na most a Fradi 2020-ban, amikor sikerült legyőzni a Celticet, a 135. volt ezen a ranglistán, és 46. a Celtic most, 51. a Celtic, egy picikét rontott, a Fradi meg a 37. Tehát azt nem lehet mondani, hogy ő semmiből jött volna a Ferencváros oda a nemzetközi kupa sorozatokba. És egyébként csak a skót bajnokságra is hadd mondjam el ezt, mert 14. volt 2020-ban, a magyar a 33., és most 19. a skót és 18. a magyar bajnokság. Ez is értelmszerűen azért elsősorban, sőt, a Ferencváros szereplését mutatja. Na, szóval, hogy még mindig ott tartunk, hogy nem veszik komolyan a Ferencváros. Én ezt most kérdezem, mert nehezebb elképzelni.
8: Én azt nem mondom, hogy nem veszik komolyan. Én azt mondom, hogy nem veszik annyira komolyan, mint az Olympique Marseille-t, vagy a Benficát, amelyik azt hiszem a Celtic játszani fog, sőt, talán szerintem következő körben épp a Benficával találkozik. Tehát, de ez a skótok baja, vagy ez a skótok problémája. A Ferencváros nagyon is komolyan vette ezt a mérkőzést. Annyit személyes vonatkozást hadd áruljak el, hogy nekem hosszú idő után tegnap egy nagyon fontos saját labdarúgó mérkőzésem volt 8:30-tól. Tehát én megnéztem a Ferencváros összeállítását, ahol láttam azt, hogy nem Dibusz Dénes véd, aki sérült, de a padlar elül, hanem Varga Ádám. Láttam azt, hogy Borbély Balázs a Kadu Ódódá nemzetközi szinten kifejezette jó balszárnyat megbontotta, és Ódódá helyett egy támadóbb szellemű játékost, Árzánit rakott a csapatba. Ugye Árzániról külön is érdemes majd beszélni, mert ő volt Celtic játékos is. Plusz változatlanul a center poszton, miután nincs Leni Zsozef, és Yusuf jobb szélen való játékához ragaszkodott Borbély Balázs, és milyen jól tette. Ő maga találta ki egyébként, hogy ott játszon, tehát ez is azt gondolom egy óriási edzői bravúr, változatlan Bagi a kezdő center. Ez volt 8:30-kor. Majd 10 órakor, amikor a zuhany alá vonultam a meccs után, láttam, hogy 2-1-re vezet a Ferencváros, mert hazafelé jövett 3-1. Sejtettem, vagy ezt tudtam, hogy a 2:40-es ismétlésnél meg fogom nézni. Végig is néztem a mérkőzést 2:40-től 4:35-ig ma hajnalban. És azt gondolom, hogy ezen a mérkőzésen a Celtic úgy kezdett, ahogy egy hazai csapatnak, amely győzelemre tör, kezdenie kell. Kellő lendülettel, kellő intenzitással.
5: Nyomással, szögletekkel.
8: A Ferencváros gyenge pontjait keresve, ami még mindig azt gondolom, hogy minden csapat a Ferencváros jobboldali védelmére játszik, akár Nagy Olivér játszik ott, akár Osvát. Ugye most a fél időben Borbély Balázsot végre is hajtott egy cserét. Jöttek a szögletek. De azért nem lehet azt mondani, hogy zicser. Hátán volt dolga, Vargának ki kellett mozdulnia, elütni egy-két labdát.
5: A
8: védelem szilárdan állt a lábán, de hát ezt már megszokhattuk Rámákersz és Gomez esetében, hogy két érzésem szerint szintén a nemzetközi porondon alulértékelt játékosról beszélünk, akik most nagyon sokat tesznek azért, hogy megfelelő értéken kezeljék őket. És aztán, sőt, még ekkor is a Ferencváros megpróbált futballozni. És aztán kiderült, hogy futballozni viszont legalább olyan jól tud, mint a Celtic, sőt, és nem a semmiből jött az első gól, ami ugye egy megpattanó Yusuf lövés volt, plusz amikor a Celtic talán az egyetlen igazán komoly zicserig játszott támadásából kiegyenlített, hozzáteszem annak a Baurnak a góljával, akit meghívtak a német válogatottba. Ez is egy érdekes kérdés, ugye itt a Nemzetek Ligájáról egy zárójelet teszek, hogy a németeknél Jürgen Klopp, az új edző, 44 fős keretet hirdetett. 2x22 játékost.
5: Na ott nagyon tabularáza van, most úgy látom, meg megnéz mindenkit.
8: Hozzáteszem, megnéztem a magyar, megnéztem a német, megnéztem a svájci csapat, ugye ezekkel játszottunk például az Európa bajnokságon, hogy hányan maradtak, azért a németeknél még mindig 10-en ott maradtak, a svájciaknál egyébként 12-en, a magyaroknál 8-an az EB csapatból. De a németekre se lehet azt mondani, hogy a keret, meg egy B-keret, már a B-keret, úgymond a második két mérkőzésem lesz például Florian Wirtznek szerepe, az első kettő meg nem. De hát erről majd később esetleg a válogatottakról. Szóval Ferencváros, ahogy bekapta az egyenlítő gólt, nem az volt, hogy hú, szusszanjunk, ússzuk meg, menjünk be egy-eggyel a szünetre, hanem változatlan futballozott tovább, és Zachary Jensen góljával vezetést is szerzett.
5: Hát azért álljunk meg itt egy szóra, mert az a támadásépítés egyébként már nagyon szép volt Jusuf gólja is, mert előtte, hogy járatta a labdát a Ferencváros, és azért Jusuf is ihletett formában van az elmúlt időszakban. A lövése is egyébként valószínűleg kaput talált volna, nem biztos, hogy ilyen veszélyes lett volna, már mint az első találtról beszélek, de ott a második gólnál Zakariasen Jusuf összejátték, és akkor jön egy kötény Jusuftól és egy sarkazás Zakariasentől, azért az tényleg azt a fajta mentális erőt is mutatja, amely ott van a Ferencvárosban.
8: Igen, mind a két, tehát a Fradi kapott gólja és ez a szerzett második gólnál, én úgy éreztem, hát persze hajnalba, hogy volt egy olyan pillanat, amikor én azt hittem, hogy a védői a labda. Tehát a Fradi esetében Rámákersné, itt pedig a skót védői, de mind a kétszer a támadó ért el. Zakariasen az egyetlen lehetséges megoldást választotta, vagy olyan megoldást választotta, amire senkire nem számított. Elakadhatott volna ez bárkiben ez a sarkalás, nem akadt el, de a harmadik gól sem volt véletlen, és amikor egyébként most visszaérek olyan, nem tudom, 4-11 tájára tegnap este, akkor ugye a 70. percben járt a mérkőzés, és gyakorlatilag én élőben egy olyan 20 percet láttam, amikor azon kívül, hogy emelgette be a labdákat a 16-os környékére a Celtic, a világon semmi veszélyt.
5: Kontrollálta a Ferencváros, szerintem ez a jó kifejezése erre, és még csak azt sem mondanám, hogy a skótok mindent megtettek volna, hogy, vagy meg tudtak volna tenni, ugye ez mindig kérdés.
8: És akkor szép lassan elkezdtek hazabatyogni a skót nézők. És igen. A végére már félház maradt.
5: Azért még egy dolgot emeljünk ki itt a kezdő kapcsán, ugye mondtad már Bagi Ádámot, aki lehetőséget kap. Ugye beszélünk sokat a magyar bajnoki mérkőzéseken a magyar, illetve fiatal ajánlásról. Ne menjünk el szó nélkül amellett sem, és Borbély Balázs erről beszélt a mérkőzést megelőzően, hogy a nemzetközi mérkőzések nagyobb szorzóval számítanak bele. Tehát amikor azt gondoljuk, és azért a korábbi évek arról szóltak, hogy a nemzetközi meccsen álljon föl a mindig mindenképpen a legerősebb csapat, illetve nagyon sok légiós volt ott általában az Európa Liga meccseken, és más volt mondjuk a magyar szabály miatt az összeállítás a bajnokikon, mint hogyha most fordított volna egyet Borbély Balázs, hogy miért ne adná meg a lehetőséget itt egy magyar fiatal játékosnak egyébként nemzetközi tapasztalatot nemzetközi mérkőzésen tud szerezni. Mind a mellett ez x-szer, nem tudjuk pontosan, annyi pont percet számít majd be az összesítésben. Mit gondolsz erről a gondolkodásmódról?
8: Én azt gondolom, hogy ez picit a kényszer is szüli. Tehát a Ferencvárosnak az első számú centere, ugye Leni Zsozef, aki sérült. Kovacevic nem magyar, és most jön vissza egy sérülésből. Én azt gondolom, hogy Borbély Balázs úgy gondolkodott, hogy a center posztját ezen a teljes mérkőzésen Bagi és Lisztes oldja meg. Valamilyen formában. Én szerintem nemzetközi szinten jelenleg egyikük sem 90 perces játékos, sem Bagi, sem Lisztes, különböző okok miatt. Ugye még az benne lehetett volna a pakliban, hogy Jusufot teszed be centernek, és mondjuk nem tudom én, Nagy Olivér előtt játszik Osvát, vagy ott játszik Levi, de akkor Jusufot kimozdítod abból a pozícióból, ahonnan mondjuk két gólpassz, meg egy fél gól, vagy háromnegyed gól, de én neki adom a gólt, legyen akkor egy gól, két gólpassz. Tehát Jusufnak ott a helye bomba biztos. A másik oldalon pedig ott van Arzani. Ugye Arzani 2018-ban megszerezte az első válogatott és eddig egyetlen válogatott gólját a Grupama arénában Magyarország ellen. Dibusz Dénesnek lőtt egy gólt, aki akkor Gulácsi helyére állt be a félidőben, Arzani beállt és egy perce később rúgott egy gólt. Többek között ennek köszönhetően Arzanit elvitték a 2018-as világbajnokságra. A 2018-as VB-n Arzani volt az egyetlen olyan játékos, aki 1999-ben született, tehát ő volt a VB legfiatalabb játékosa. A második legfiatalabb az Kylian Mbappé volt, a harmadik legfiatalabb pedig a marokkói Hakimi. Na most ugye az egyikből többszörös BL győztes lett, a másikból világbajnok, világbajnoki ezüstérmes, a harmadik meg úgy tengett-lengett, ugye a Celtic csapatánál is volt Arzani, ahol rögtön az első mérkőzésén szegényként keresztszalagszakadást szenvedett, több bajnokit nem is játszott, egyszer még egy kupameccset játszott, kölcsönadogatták. Majd a Ferencvárosba érkezett, és valljuk be őszintén...
5: Itt is kereste a helyét.
8: Hát igen, nem, vagy nem bíztak benne, vagy nem látták benne ezt a lehetőséget, de ugye Arzani most is a Melbourne City-től kölcsönbe jött vissza. Na most az, hogy egy ilyen mérkőzésen nem a nevesebb, már leigazolt szerb válogatott Birmančević, vagy nem a nemzetközileg a Ferencvárosban több mérkőzést játszó Ódóda kezdett, hanem Arzani, ez azt jelzi, hogy egyrészt Borbély Balázs valamit látott az edzéseken, amit mi nem láttunk, ő igen, de hát neki eleve jobb szeme van, mint nekünk, és megadta neki a bizalmat. És Arzani azon a pályán, ahol soha nem tudott kiteljesedni, mert az első meccsén keresztszalagszakadást szenvedett, rúgott egy akkora gólt, ami érzésem szerint hát az egész Európa Liga forduló három legszebb gólja között biztosan benne van, de még az is lehet, hogy az lesz a legszebb. És élt ezzel a lehetőséggel. A fiatal percek valóban fontosak, és hozzáteszem, ha a Ferencváros azt el tudja érni, amit tulajdonképpen tavaly elért, hogy az év végére, tehát a decemberre, 6 mérkőzés után a további jutás szinte biztosított, akkor az utolsó 2 mérkőzésén, ami egyébként nem könnyű mérkőzés, hiszen a Juventus meg a Hoffenheim ellen fog azt hiszem januárban játszani a Ferencváros, ott már nem azt mondom, hogy majdnem mindegy az eredmény, de ott már nem a további utásért, hanem könnyen lehet, hogy az első 8-ért játszol. Mert valljuk be őszintén, ezután a győzelem után most a Ferencvárosnak 2 hazai mérkőzése következik. Ha azt a 2 hazai mérkőzésed is meg tudja nyerni, és állnak 9 ponttal 3 forduló után, nem mondom, hogy onnan nem lehet kiesni, mert az még nem biztosíték, na de hát ez egy óriási idő. Hát ha úgy mész a San Siroba, hogy több pontod van, mint a Milánnak, amelyik fogad téged, márpedig a Milán most például kikapott a Benficától, tehát eleve a Fradinak 3 pont előnye van a Milánnal szemben, hát az csodaszámba menő, de önmagában, ha azt mondod, hogy a Pölzent vagy a portugál másodosztályból Stopiráig csapatát, amelyik nagy meglepetésre győzött egyébként ebben az Európa Liga körben, meg tud verni, erre azért van esély. De mind a mellett a Ferencváros számára, ahogy mondtad, az egyik legfontosabb a héten, hogy Nyíregyházán is tudjon győzni. Tehát, hogy a bajnokságban is, most ugye a vesztett pontok tekintetében élen van az FTC, de hát itt mégiscsak a szerzett pontok számítanak, hogy ott is győzni tudjon. Azt pedig ugye nagyon sok éven keresztül beszéltük, hogy egy ilyen siker után, főleg ha idegenben van, utazol, a fellegekben jársz mentálisan, a következő bajnokin hajlamos az ember egy picit tudat alatt is leülni, nem csupán a Ferencváros, hanem más a labdarúgó, vagy más sportcsapatok is. Egy nagy siker után a következő dolgos hétköznapban nehezebben vetik bele magukat, de itt ezen a meccsen visszatérve senki nem okozott csalódást. Nyilván nem Bagiról szólt ez a mérkőzés, sokkal inkább például Arzaniról és Jusufról, és nyilván nem tízesre védett Varga Ádám, mert nem kellett neki tízesre védenie, de ha valaki azt mondja ezelőtt pár évvel, hogy így fog felállni a Ferencváros ilyen összeállításban, és simán nyer a Celtic otthonában, ezt valószínűleg nagyon kevesen hitték volna el.
5: Igen, ebben ez az érdekes, hogy azért mennyi változáson ment át a Ferencváros, és mind a mellett járja be ezt az utat nemzetközi porondon, de ugye csatlakoznék rád, hogy szerintem azért az előző szezon legnagyobb tanúsága pont ez a Faradinak, hogy nem lehet azt nem kimondani, hogy a bajnokság a legfontosabb, amit meg is tett talán Borbély Balázs is, tehát hogy a fókusz nem mehet el a bajnokságról. Párhuzamosan kell mind a kettőre, ez nem azt jelenti, hogy nincs fókuszban az Európa Liga, de hogy a Nyíregyháza elleni mérkőzésre legalább annyira készül az a csapat most, ezen a héten, mint ahogy készült a Celtic ellen, és nagyon fontos, hogy tényleg hogy tud szerepelni egy ilyen nagy siker után hazai porondon, hiszen azért a legutóbbi bajnoki mérkőzés is döntetlenre végződött a Ferencvárosnak, és főleg a hazai mérkőzéseken, ugye a tavalyi szezonban a nagy tanúság az volt, hogy ott hullajtott el sok pontot, szóval azt gondolom, hogy ez egy ilyen izgalmas időszak a Ferencváros számára, és azért ebben akkor is meg kell találni az egyensúlyt. Ez az elmúlt éveknek is fontos kérdése volt, hogy tud frissíteni, hogy tud taktikailag és mentálisan is készen állni a Ferencváros a nemzetközi mérkőzésekre, és legalább ugyanilyen intenzitással és fókusszal a bajnoki találkozókra, amelyből még lesz azért hétvégén, ezt említettük, egy forduló, viszont azután válogatott összetartás, talán folytathatjuk
9: a válogatottunkkal, hiszen keretet hirdetett Marco Rossi a héten. Ismét vannak újoncok, kezdjük talán velük. A keretet Gundel Takács Bence került be, itt kapcsolódhatunk akkor Dibusz Déneshez is, aki ugye most sérülés miatt, kisebb sérülés miatt nem vállalta a tegnapi mérkőzést sem, de ahogy mondtad, a kispadon ott volt. Szalai József is először kapott meghívót, Várkonyi Bence, Jurek Gábor és Doktori Csáron.
8: Igen, ugye ha megnézzük a magyar labdarúgó válogatott, azt hiszem 26 fős keretét, abból mindössze 6 itthon játszó játékos van. Mindössze 2 vannak olyanok, Osvát, aki egyébként a Ferencvárosban nem volt kezdő, hanem csereként állt be, és Lukács, aki korábban már voltak válogatottak. Az újoncok, azok mind az NB1 termékei. Ugye a kapusoknál jelenleg a...
9: Várkonyi most már nem.
8: Igen, igen, azért mondom, hogy jó, négyen vannak az újoncok közül. Ugye a kapusoknál a nagy 1990-es generációból, akik az Európa-bajnokságon ott voltak 2 éve, senki nincs már. Gulácsi Péter éppen tegnap a Villarreal kapuját őrizte, és győztek Málagában, az első győzelmét szerezte a bajnokságban a Villarreal. A legmagasabban jegyzett magyar kapus még mindig Gulácsi Péter, nemzetközi szinten, de Gulácsi Péter ugye lemondta a válogatottságot. Szappanos Pétertől elköszöntünk tavasszal, Dibusz pedig sérülése miatt ezen a mérkőzésen sem tudott védeni, vagy nem volt 100%-os, így aztán nem ő védett. Ő nem volt egyébként egy sérülékeny kapus, de az utóbbi időszakban bizony már 1-2 nyűg kijön rajta is, úgyhogy ő ezért nem kapott meghívást. Ugye Jakobisvili gyakorlatilag nem véd a saját csapatában, ezért aztán, miután a spanyol másodosztályú együttes az Almeria kapusa, és a spanyol másodosztály nem áll meg a Nemzetek Ligája alatt, ő ott maradt a spanyol klubcsapatánál, hogy beverekedje a helyét, és mondjuk megszilárdítsa a kezdőkapus pozíciót, amit egyébként eddig nem tudott elérni. Így aztán maradt Tóth Balázs, aki egyébként szintén 3 meccset kihagyott a Blackburnben, azóta azonban véd, egyértelműen ő a magyar válogatott első számú kapusa, maradt ugye Pécsi, aki Ausztriában véd rendszeresen, és hozzájuk jött 3. számú kapusként Gundel Takács, akinek érzésem szerint inkább a tavalyi szezonja volt jobb, idén az Zalaegerszeg nem miatta, hanem a védelem miatt picit szétesőbb csapat benyomását kelti, és elég sok gólt kapott, de én azt gondolom, hogy akkor se lennék különösebben rettegésben, ha ebből a 3 kapusból bármelyik védene, akár az ukránok, akár az északírek, akár a grúzok ellen, mert én azt hiszem, hogy ezen a poszton nem állunk rosszul.
9: Bocsánat, Tóth Balázs csak egy mondatra jut eszembe, hogy ő szóba került a Celtic kapcsán. Ezt az egyet még nem említettük azért a skót együttessel párhuzamban, de hát ugye nem jutottak be a Bajnokok Ligája főtáblájára, tehát ha már a pofonok, a Rangers elleni ligakupa vereséget említetted, de hát ahogy nem sikerült, megint nem sikerült a Celticnek bejutni a Bajnokok Ligája főtáblájára, ez azért különösen a Linz ellen, ez párját ritkítja, és ugye úgy tudni, hogy kivártak a skótok is, hogy merre tovább nekik.
8: Persze, nyilván a Bajnokok Ligájába kerülés az rengeteg pénzt hoz.
9: Igen.
8: Ugye Tóth Balázs éleve 4 milliót kért volna a Blackburn, ami nagyon sok pénz egy más angol másodosztályú kapusért. Hozzáteszem, Tóth Balázs, ha Celticben véd, első számú kapus lenne, tehát jobb, mint ez a finn kapus, aki
9: sőt, védett. Igen, bizonytalan ott a kapus.
8: Ugye a Celtic tavaly a Kairat Almatytól esett ki a Bajnokok Ligájába selejtezőben, most meg a Linztől, ráadásul úgy, hogy 3 gólos előnnyel utazott, majd Ausztriában még egy negyediket is hozzátett. De azt a 3 gólos mint is úgy harcolta ki, hogy 3 elképesztően nagy gólt szerzett. Tehát ott sem játékban múlta fölül az osztrákokat, a 2 mérkőzésen az osztrákok 50 fölötti kapura lövési mennyiséget.
9: 60, hát egész fontos.
8: Igen, de 60 is több, mint az 50. Tehát nem.
9: Ez igaz.
8: Tehát de mondjuk azt, hogy 60 fölötti. Tehát igazából az, hogy a skótok védelme az megbontható, plusz én azt gondolom, hogy a skót játékszisztéma, ugye ne felejtsük el, hogy a Ferencváros tavaly a Rangers-t is megvert az Európa Ligában, a másik skót nagy csapatot, méghozzá azt is magabiztos játékkal. Tehát azt gondolom, hogy a Fradinak jól megy a skótok ellen, a Celtic meg hát fő most a saját levében, de nincs ott Tóth Balázs, hiszen nem jutottak be a BL-be, nem tudtak még több játékost igazolni.
9: Igen, ezt csak azért mondtam egy zárójelesen, hogy akár ezen is múlhat egy játékosnak a klubváltása, vagy az, hogy maradt Tóth Balázs. Tehát ezt szerintem most csak azért volt érdemes ide beszúrni, most már nem fogjuk a skót bajnokságot tovább ízekre szedni.
8: Igen, de még egy gondolatot azért hadd mondjak, visszacsatolva, igen. hogy amekkora különbség volt, és ugye két góllal nyert a Fradi a Celtic ellen pályán, ugyanakkor a különbség volt a kispadoknál is. Tehát ez a Martin O'Neill, ez nem egy kezdőedző. Ez Európa Liga döntőt játszotta a Celtickel, Bajnokok Ligája főtáblán volt csapatával, több más csapatnál is eredményesen tevékenykedett, de Borbé Balázs jobban fölkészült a Celticből, mint a Celtic a Ferencvárosból, és én azt gondolom, a két kispad között is volt legalább két gól különbség. Ez csak zárójelbe tenném még
9: tegnap
8: hozzá.
9: Nagyon dicsértem Hegedűs Henriket, és mondtam, hogy a dicséretet most ő kapja az egész stáb nevében, mert egyébként izgalmas így nézni, na mégiscsak én is visszakapcsolódom, hogy egy olyan ember ül mellettünk, aki ízekre szedte az ellenfelet. Tehát ő látja, hogy megvalósul-e az abból, amit ők azért össze dolgoznak és összehoznak ugye az ellenfelet illetően, illetve hogy a Ferencváros milyen erősségeire érdemes appellálni, és azért láttam, hogy ő is elégedett volt ilyen értelemben, hogy megvalósultak ezek a dolgok, és igen, tehát egy nagyon felkészült Ferencvárost láttunk, amely felkészültségben is talán az ellenfele fölé nőtt.
8: No. Ezt azért mondtuk el most, mert még a válogatottról ugye jövő

0: poszton nem vagyunk rosszul elengedve, hát a legjobbak jobb hátvédben vagyunk, mert ugye Bolla az első számú jobb hátvédünk, de játszott azon a poszton Szoboszlai is, Sallai folyamatosan jobb hátvéd a Galatasarayban, Stice pedig sérülések miatt a legutóbbi mérkőzésen jobb hátvéd volt a West Bromwichban, és még gólt is szerzett jobb hátvédként, úgyhogy fölállhatnák, nem tudom, 4-5 jobb hátvéddel, meg 5 kapussal, és akkor meg is vagyunk. De Doktorics, én nem tudom, mennyit fog játszani.
1: Most csak Margraf is ott van egyébként.
0: Igen,
1: még.
0: De Margrafra alapvetően belső védőként számít Rossi, már csak azért is, mert ugye a középső védők közül, ahol Willi Orbán helye még mindig megingathatatlan, ott van egy nagy hiányzónk, még Dárdai Márton, aki ilyen 4-5-7 perceket játszott az elmúlt 5 bajnokián, 3x4, 1x7, 1x56 percet játszott, a hatodikon pedig már egyet se, tehát ő is sérülés miatt maradt távol, Margraf pedig ballábas belső védő, ellentétben mondjuk Csingerrel, aki szintén Hollandiában sokat játszik, és most már egyre jobban ő is, neki is kellett egy kis idő, amíg beilleszkedik a Groningenben, de a védelem talán így állhat össze, ugye Osvátról beszéltünk.
1: Várkonyi, mint újonc.
0: És ott van még Várkonyi, ugye a nagy öregek úgy néz ki, hogy kikopnak, tehát Botka, Fiola, Lang, és most már könnyen lehet, hogy Négót és Szalai Attilát is ide sorolhatjuk. Nem valószínű, hogy ezen az őszön meghívást fognak kapni. Mocsi teljesítménye pedig Portugália vagy Törökországban bármilyen, én szerintem a két fájó írmérkőzés miatt Rossi egyelőre eltekint, ugye Szűcs Kornél van még ott, illetve Várkonyi, aki szerintem némi meglepetésre igazolt a Karabakhoz, egy nemzetközileg jegyzett csapathoz, ahol ahogy oda ment, abba pillanatban a kezdő csapatban találta magát, ellentétben például Makrekisszel, csak hogy összevessük, aki jobbára csere ugyanabban a csapatban, és Várkonyi jó teljesítményt is nyújt. Én azt gondolom, hogy Várkonyi, főleg ha az eredmény majd engedi, debütálni fog ezen a... Tehát jó, azt gondolom, hogy nagyobb az esély Várkonyi debütálására, mint mondjuk Doktoricséra. A másik két újoncunk pedig ugye elől van, Jurek és Szalai személyében.
1: Szalai József.
0: Szalai Józsefről
1: van
0: szó.
1: Szalaiból
0: mindig sok volt, igen. Volt centerünk is, ugye Szalai igen. Ádám, aki Szalai volt, és Szalai szerepe azért lehet még nagyobb, mert ugye tegnap egy 8-1-re megnyert kupamérkőzésen, amikor már szerintem teljesen fölösleges volt játszania, hiszen eldőlt az első félidőben a meccs, Varga Barnabás megsérült. Azt nyilván majd a friss és a további vizsgálatok megállapítják, egyáltalán haza tud-e jönni a válogatott összetartására. Ugye azt mondta Nikolics, hogy a hétvégi bajnoki biztos, hogy nem fog játszani.
1: Hát a combhajlítójához, vagy a combjához kapott és összeesett.
0: Igen, hát most ugye mivel 4 mérkőzést játszunk, és a negyedik az októberben lesz, tehát az még ugye 2 hét, a fene tudja, hogy Vargár egyáltalán mennyire súlyos ez a sérülés. Ugye ne felejtsük el, hogy Varga a BL mérkőzésen is nagyon rosszul nézett ki a lába, aztán utána mégis játszott. Nem tudom, hogy ezt egyszerűen ki kell pihenni, vagy ott más probléma is van. Ezt nyilvánvalóan majd a görög, illetve a görög és a magyar orvosok eldöntik, de az biztos, és az lehet, ha Vargával nem történik, ez is biztos lenne, hogy egy center 4x90 percet nem fog végigjátszani. Márpedig, ha megnézzük ugye a közép csatárokat, ugye Kovács Bendegúz most nem játszik a csapatában, tehát ő biztos, hogy nem is kapott meghívást. Bárány Donát, aki tavasszal jól játszott, most ér vissza, ő nem kapott meghívást. Vannak olyan játékosok, Tóth Barna, Szlabó Levente, vagy éppen Ádám Martin, akik most már szóba sem jönnek a válogatottnál, ugyanez igaz mondjuk még csatárposzton Vancsa Zalára is, mint ahogy fogalmunk nincs, hogy mikor lesz, pedig 2000-es születésű, tehát ideje lenne még tud visszatérni egyáltalán a labdarúgásba Csobot Kevin, aki azért 2 évvel ezelőtt az EB még értékes játékosa volt a magyar csapatnak, tehát én azt gondolom, hogy bizony itt akár Jurekre, ugye ott van még Rezsics is egyébként, aki majdnem újonc, tehát őnek is nagyon kevés mérkőzése van, most a további sérültekről, ugye Ötvösről vagy Sőnről nem beszélve, de kifejezetten középcsatárunk az Szalai József, tehát ha azt mondtam, hogy Várkonyi debütálására a nagy esély van, a legtöbb szerintem Szalaiéra, mert ott azon a poszton játszhatott ugyan Sallai is mérkőzéseket, de ott biztos, hogy nem 90 percet fognak játszani.

0: játszani. És ugye van még egy téma, vagy lehet még egy téma, ez pedig ugye az, hogy nem válogatott kerettag Urblik József. Tehát lehet-e, nem lehet-e? Megpróbáltam én magam is körbejárni egy picit ezt a témát, elolvasgatni FIFA szabályokat, beszéltem Szabó Gergővel, a magyar labdarúgó válogatott sajtófőnökével, Tömő Attilával, aki a technikai vezetője a magyar válogatottnak. Egy picit talán most beavatnám a hallgatókat abba, hogy egyáltalán az, hogy honosítás, illetve magyar játékosok milyen szerepet kaphatnak.
1: Csak egy dolgot előtte. Ugye mi itt a Sportemberek Podcast keretein belül Urblik Józsefet meghívtuk, ráadásul akkor, amikor a válogatott kerethirdetés történt. És Urblik József ott igazából várta, hogy mik lesznek a hírek. Tehát ő számított egy esetleges meghívóra, legalábbis arra, hogy van esélye arra, hogy bekerüljön. Tehát ez azért egy fontos előzmény, hogy azért itt az érintettek nagy része, ahogy mi magunk is, úgy gondolkoztunk, hogy Urblik József jogi értelemben, ugye ez azért ez egy összetett kérdés, ott lehet, és a magyar válogatottnak a tagja lehet. Hogy Marco Rossi azt a döntést hozza, hogy nem hívja meg, az egy másik kérdéskör, meg azt értelemszerűen az egy szakmai kérdés, de hogy nem hívhatja meg, ez megint egy másik történet. Tehát az előzmény az, hogy itt az érintettek azt hitték, értelemszerűen most itt Urblik Józsefre gondolok, hogy ott lehet és kerettag lehet, hogy aztán jöjjön a hír, hogy nincs beválogatva. Kiszedtünk egy részletet ugye ebből a beszélgetésből, ami fölkerült az internetre, ahol a válogatottat érinti, és igazából utána lett ez még inkább téma, teszem hozzá, azért előtte is szóba került, hogy ott lehet-e a magyar válogatottban Urblik József, és jött Szabó Gergő tegnapi nyilatkozata, de innentől kezdve átadom a szót, csak hogy azért ilyen értelemben közelítsük meg, hogy miként állt ehhez
0: vannak
1: hozzá.
0: Vannak jogi kérdések, és vannak sportszakmai kérdések. Az első számú kérdés ilyen esetben mindig az Marco Rossinál, hogy az adott játékos szeretne magyar válogatott lenni. Hiszen, ha az adott játékos nem szeretne, mint ahogy amit tudom én, Kovacevics, gyökeres, vagy mondjuk Smodics esetében elmondhatjuk, akik vagy más ország válogatottját választják, vagy nem érzik magukat magyarnak, akkor nincs is miről beszélni. A másik kérdés, hogy valaki nyújt-e olyan teljesítményt, hogy behívják a válogatottba. Ha igen, akkor azt meg kell nézni, hogy lehet-e válogatott. Ennek rengeteg kritériuma van. Van állampolgársági, van Magyarországon töltött idő, és vannak magyar felmenők. Ez utóbbi egy nagyon érdekes és sajnos fájó kérdés. Ugyanis rengeteg olyan magyar játékos van, akár felvidéki, akár kárpátaljai, akár erdélyi, akik magyarok, de az állampolgárságukat tekintve nem azok, illetve ilyenkor a FIFA a szülőnek, vagy a nagyszülőnek a születési helyét is megnézi, hogy az melyik országban volt, és sajnos most már a nagyszülők is akkor születtek Erdélyben, Kárpátalján vagy Felvidéken, amikor az nem Magyarország területéhez tartozott. Tehát plusz vannak olyan országok, például Szlovákia is ilyen, ahol nincs kettős állampolgárság. Tehát Urblik József szülei, bármennyire is magyarok, szlovák állampolgárok, mint hogy Urblik József is szlovák állampolgár volt. Ugye Urblik esetében ő játszott több alkalommal is a szlovák utánpótlás válogatottban.
1: Ez egy másik fontos kérdéskör.
0: A felnőtt válogatottban nem. Az utánpótlás válogatottban van egy olyan szabály, ez egy főszabály, aki 21 éves kora után a saját nemzetének a válogatottjában játszik méghozzá tétmérkőzést, márpedig Urblik tétmérkőzésen szerepelt, hiszen a legutolsó mérkőzése az Albánia ellen 2018-ban egy U21-es selejtező mérkőzés volt, elvileg kizárja azt, hogy magyar felnőtt válogatott legyen. Van azonban a FIFA-nak egy kommentárja, ami nem régen született, ami azt mondja, hogy ez azokra a játékosokra vonatkozik, ha én jól értelmezem, akik ezt a mérkőzést 2018. szeptembere után játszották. Ulbricht pedig 2018. márciusában vívta ezt a mérkőzést. Az is nagyon fontos, Tömő Attila ezt is elmondta nekem, minden ilyen esetben, még mielőtt valaki kerettag lesz, és főleg még mielőtt pályára lép, a FIFA állásfoglalását kérik. Tehát ha FIFA rábólint arra, hogy egy játékos játszhat, vagy behívható, akkor meghívják, ha FIFA azt mondja, hogy nem, akkor nem. Ez teljesen érthető, hiszen annál nagyobb tragédia nem történhetne, mint egy játékost behívsz, játszik a válogatottba, és jogosulatlan szereplés miatt elbukod azt a mérkőzést. Ugye egészen más, ugye itt példákat soroltak föl, mondjuk Négo esete. Négo ugye nem magyar játékos volt, Négo azonban 20 éves korában játszott legutóbb a francia 20-as válogatottban, ilyenkor az úgynevezett 5 éves szabály is életbe lép. Négo amikor magyar állampolgárságot kapott, több mint 5 éve már Magyarországon szerepelt, ezért Négo 2021-ben válogatott lehetett, és óriási szerepe volt, 2020-ban, és óriási szerepe volt abban, hogy kijutottunk az Európa-bajnokságra. Még egyszerűbb az eset Willi Orbán esetében. Willi Orbán is játszott 21 éves kora után a német utánpótlás válogatottban. De Willi Orbán születésének pillanatában is már kettős állampolgár volt, magyar és német. Tehát nem kellett neki állampolgárságot kérni, ő magyar állampolgár volt, nem játszott a felnőtt válogatottban. Úgyhogy Urblik esetében én azt gondolom a következő kör az lesz, hogy meg kell nézni, hogy ez a FIFA kommentár vonatkozik-e rá, illetve ha Marco Rossi úgy dönt, hogy szükség lenne Urblikra, akkor a FIFA-hoz kell fordulni, hogy foglaljon állást ebben a kérdésben. Ugye vannak olyan játékosok, akiknek elvileg Magyarországhoz semmi közük, de nagyon hosszú ideje Magyarországon játszanak. Vannak olyan játékosok, akik nem is szerepeltek hazájuk válogatottjában. Most mondok egy példát. Például Lamine Coli, ezt csak azért mondom, mert senkinek nem jut eszébe, hogy őt honosítsa, ő gambiai, soha nem játszott gambiai válogatottban, 4 éve itt van, ha jövőre kapna egy magyar állampolgárságot, és szeretne magyar válogatott lenni, Marco Rossi behívhatná. De még eklatánsabb példa Zakariasen. Zakariasen ugyanis több mint 5 éve már Magyarországon tartózkodik, ő 3-szor játszott a norvég felnőtt válogatottban, de nem tétmérkőzésen, hanem barátságos mérkőzésen. Pillanatnyilag Zakariasennek nincs magyar útlevele, tehát nem a magyar állampolgár, az viszont egy érdekes kérdés, hogyha ő ezt esetleg megszerezni, és Marco Rossi igényt tartana rá, és Zakariasen azt mondaná, hogy ő nem norvég válogatott szeretne lenni, mert kevesebb az esélye túl a 30-on bekerülni oda, hanem magyar, hogy játszhatna, és ez ugye még messzebb vezethetne, mert abban a pillanatban, ha egy játékos szerepelhet a magyar válogatottban, akkor az úgynevezett magyar ajánlás is vonatkozhat rá, tehát a Ferencváros kipipálhatna egy magyar játékost Zakariasen szemében. Jelenleg Zakariasen nem rendelkezik egyébként magyar útlevéllel. Úgyhogy várjuk a fejleményeket minden ügyben. Még egy mondat, ugye a Fradiban játszott Gárteman, aki dán utánpótlás válogatott volt, dánként érkezett ide, majd egyszer csak hip-hop fölbukkant a svájci nagyválogatottban. Ő 2 dán barátságos U21-es mérkőzést játszott, és az egyik nagyszüleje pedig svájci. Úgyhogy ő megkapta a svájci állampolgárságot, a svájciak a FIFA-tól állásfoglalást kértek, beleegyeztek. Úgyhogy Gárteman, aki dánként jött ide, már svájciként távozott az FTC-ből.
1: No, hát várjuk a fejleményeket, amennyiben lesznek még ennek kapcsolatban, illetve természetesen jövő héten már azért fókuszban a magyar válogatott is. Mára köszönjük szépen a figyelmet. Egy hét múlva újra jelentkezünk a viszonthallásra.
2: Ez volt a Gurulj belassítva is, a Nemzeti Sportrádió labdarúgás magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Tüntettek a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Választásokat tartanak Oroszországban. Kiránduló idő lesz a hétvégén. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért két lépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egy összegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, akiktől türelmet kért. Közölte velük, hogy a kormánynak át kell alakítania az összeomlott költségvetést, és dönteni kell arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Emellett az is kérdés még, hogy jövőre egy vagy két lépcsős emelés legyen. Magyar Péter egyúttal átvette a szakszervezet bértábla javaslatát, és egyeztetésre hívta annak képviselőit. Feljelentéseket tett a belügyminisztérium a Nemzeti Sportügynökség átvilágítása során talált hűtlen kezelésre és más bűncselekményekre utaló szerződések miatt. Az öt vitatott megállapodás között volt áron alul bérbeadott állami ingatlan, túlárazott beszerzés, valamint ingyen biztosított sporteszköz. A sportügynökség vezetőjét a hónap elején menesztette Pósfai Gábor belügyminiszter. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a háromnapos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A Központi Választási Bizottság szerint kora délután a részvételi arány meghaladta a 10%-ot. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. A testület egyik szóvivője felhívta a figyelmet arra, hogy az orosz állam kizárja a demokratikus ellenzéki erőket a versenyből. A választáson 10 párt szerepel, miután a legfelsőbb bíróság törölte a parlamenten kívüli, a háborút ellenző liberális Jabloko párt szövetségi listáját.
2: Közlekedés.
4: Korábban baleset történt az M0-ás déli szektorán a Csepeli pihenőhely után az M5-ös felé vezető oldalon. A 20-as kilométernél már minden sáv járható, de még jelentős a torlódás. Távolabb baleset történt a keleti szektorban is, Gyál térségében, az M3-as felé vezető oldalon. A 36-os kilométernél a belső sávot lezárták, több kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
4: A hétvégén is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel. Csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 10-16, holnap délután 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: A fő témánk az Európai Sporthét, amelynek eseménye ugye jövő héten kerül sorra, de előtte mindenképpen szeretném, hogyha egy pár mondatot mondanál, hogy milyen érzések kavarogtak benned, amikor az atlantai 1996-os olimpiának a 30 éves évfordulójára rendezett eseményen részt vettél. Azt hiszem Kovács Kokó István fogalmazott úgy, hogy olyan volt, mint egy osztálytalálkozó, szóval nem tudom, mennyire jöttek elő az emlékek, és mennyire volt jó viszont látni azokat a sportoló társakat, akik ott voltak ezen az olimpián.
7: Igen, fantasztikus volt, és jó volt újra látni őket, viszont szerintem még felemelőbb volt az, ugye, hogy nem csak Atlanta 30-ról beszélünk, bár sokan nem akarják elhinni, hogy ez már 30 éve volt, néha mi sem, de az, hogy Montreal és Melbourne, tehát 50-70 éve, ami azt jelenti, hogy minimum mindenki 20 év körül volt, amikor ugye a topon volt, vagy a csúcson, tehát 70 és 90 fölötti életkorról beszélünk, akik bejelentkeztek videóbejelentkezésben, ugye a Melbourne-iek, ugye hát négyüket tudtuk már csak látni, hallani, és akkor ott voltak ugye Montreálból is a 76-os. Szóval ezt azért mondom, mert ugye 30 év is gyorsan eltelt, az ember úgy elgondolkozik rajta, hogy amikor majd hát 20 év múlva, 40 év múlva, és a többi meg újabb kerek évforduló, hogy akkor milyen jó lesz tényleg visszaemlékezni, hogyha még mindig vannak úgy társak hozzá, akik tudják osztani ezt az örömöt, meg tudják ugyanazt az értéket képviselni.
6: Pár év múlva lehet, hogy esetleg már ti is videón fogtok bejelentkezni, akkor pedig az új, újdonsült olimpiai bajnokok néznek rátok úgy, mint ti most a nagy ikonikus legendákra. Nagyon jó az ilyen összejövetel, és nagyon jó, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság szívén viseli ezt, és évről évre megemlékezik ezekről a kerek jubileumok.
7: Ez így van, fantasztikus, úgyhogy csak örülhetünk. Megmondom, hogy nekem is az volt az első benyomás, hogy valahogy ez sokaknak visszajött, hogy nem gondoltuk volna, hogy ennyien vagyunk. Értem, hogy 3 olimpiára emlékeztünk, de azért így is megdöbbentő, hogy tényleg a sikerek hogy jöttek évről évre, minden olimpia évében, és hogy itt vagyunk, és mi igen, egy nagy család vagyunk, és erre büszkének kell lenni.
6: Abszolút büszkék vagyunk valamennyi, nem csak olimpiai érmesre, hanem olimpikonunkra, mert az már az élsport csúcsa, hogyha valaki eljuthat egy olimpiára. Na de hát az élsport mellett természetesen a tömegsport is nagyon fontos, és itt igazából a nem kimondott élsportolókat célozza meg talán az Európai Sporthét, amely idén is szeptember 23-a és 30-a között kerül megrendezésre. Mi ennek a kezdeményezésnek a lényege, és ugye mivel már nem új eseményről beszélünk, mennyire kell ezt még reklámozni, és mekkora ennek a népszerűsége?
7: Hát sajnos vagy nem, ugye mindig kell reklámozni, ugye azért a szabadidős sportot, és főleg a rendszeres sportolást azért népegészségügyi szempontból még mindig ez a mindennapi fő tevékenységünk és a legnagyobb kihívás számunkra, hogy ennek a célnak megfeleljünk, és minél többen, minél rendszeresebben sportoljanak, hiszen mi nem azt szeretnénk mondani az embereknek, hogy sport, és sportolni kell, ugye főleg én, mint volt versenysportoló, a sport szótól talán vissza is riadnak egy picit, hanem azt szeretnénk megmutatni, hogy mennyi lehetőség, mennyi mozgásforma van körülöttük, mennyi szakemberhez lehet fordulni, hogy milyen mozgásformát válasszunk, és hát ugye mi tudjuk, minden mozgás számít, csak a rendszeresség a lényeg, és hát az a fontos, hogy mindenki megtalálja azt, ami örömmel tölti el, és rendszeresen tudja művelni.
6: Ugye ilyenkor ingyenes és kedvezményes sportolási, az egészséges életmódot támogató eseményt szerveznek országszerte, ugye? Tehát mondhatjuk, hogy itt nagyon sok település bekapcsolódik.
7: Ez így van, és képzeld el, hogy jelen pillanatban, amit én kaptam, kicsit puskázok, 1805 regisztrált eseményünk van már, hát tavaly szerintem bőven 1000 alatt voltunk. Az is igaz, el kell mondani, hogy nyilván ehhez hozzájárult az Európai Diáksportnapja, ami ugye 25-e péntek. Nagyon sok iskolában, egyébként az én kislányom is az általános iskolájában aznap tartja a Be Active Night-ot, hiszen pénteken tudják visszacsábítani a legkisebbeket. Ugyanakkor nekünk ugye szeptember 26-án lesz majd a Be Active Night, a nagy főműsorszám a Veszprémi Pannon Egyetemen, de az csak egy helyszín, egy főhelyszín, nekünk az a legfontosabb, hogy meg tudjuk mutatni, hogy egész héten, illetve szeptember 1-től 30-ig lehet egyébként regisztrálni ezeket az eseményeket, tehát ez az 1805 esemény, ez így értendő, és természetesen az összes egész szeptember hónapban megtartott Veszprém Balaton térsége, ugye ott most 2026-ban Európa sportrégiója címet nyerte el ez a térség, természetesen az ő regisztrált eseményeik is mind ide tartoznak.
6: Ilyenkor a hosszú távú cél az lehet, ugye, hogy valaki ne csak ezen a héten, és ne azért, mert most kötelező, vagy mert most van a sporthét, most mozogjon, hanem például ez az életforma, akkor ehhez valahogy kapjanak kedvet minél többen, és egész évben kitartson.
7: Ez így van, az Európai Sporthét tulajdonképpen azért sporthét, mert ugye azt az 52 hétből azt az egy hetet modellezi, hogy én hétfőtől péntekig, illetve hétfőtől vasárnapig mennyit tudok rászánni a saját magam egészség megőrzésére. Ugye itt a WHO ajánlás, ezt tudjuk, ismerjük, és az sem könnyű egyébként elérni, pedig ez egy alap elvárás és egy alap ajánlás az egészség megőrzéshez, ami azt jelenti, hogy hát a 150 perc moderált mozgást kér tőlünk, tehát mondjuk 5x30 percet, vegyük így, hogyha a hétfőtől péntekig vetítjük ki, és akkor a hétvégi túrázást nem számítva, de most már a legújabb felmérések azt bizonyítják, hogy talán még ez is egy picit kevésnek bizonyul, ez a 150 perc moderált általában aerob mozgásforma, hogy emellé mindenképpen valamiféle súlyzós, saját testsúlyos, de izomfejlesztő munka is járuljon kétszer minimum 25 percben. Azért mondjuk ezeket a percszámokat, mert hogy próbáljuk ezt a minimumot, és nem elriasztani senkit attól, hogy a rendszeres testedzés és mozgás és aktivitás az milyen fontos az egészség megőrzéshez, de hogy tényleg ezt a napi 25 percben, mi azt szoktunk mondani egyébként, hogy ma sport 30, hogy gondolkozunk el minden nap, hogy ma sportoltunk legalább fél órát, ma gondoltunk az egészségünkre ilyen szempontból fél órát, és most nyilván nem az egészségügyi szűrésekre gondolok, hanem arra, hogy a vázizomzatunk, a csontozatunk, az ízületünk, mennyire vagyunk hajlékonyak, mennyire vagyunk strapabírók, és így tovább. Tehát, hogy legalább fél órát azért gondolkozni kéne ezen minimum, és utána elindulni, és minden nap tenni azért, hogy hát hogy is mondjam, egészségesen idősödjünk.
6: Igen, és én meg behoznám a mentális faktort is. Tehát én mindig azt hallom, hogyha valaki nincs túl sok kedve, de lemegy a konditerembe, utána mennyivel jobban érzi magát, és nem csak az izmai, nem csak a szervezete, amit az előbb említettél, hanem fejben is frissebb lesz, nem lesz annyira fáradékony, tehát tényleg az egész életmódra kihat.
7: Ez így van egyébként elkezdeni nehéz, hát nekem is gyerekkorból akkor még talán nem voltam annyira elvakult versenysportoló státuszú, de azért majdnem minden nap reggel is volt edzés, 6-tól 7-ig, tehát az nem lehet azt mondani, hogy az nem egy áldozat, de azt kell, hogy mondjam, hogy a koránkeléssel együtt, amikor én beérkeztem az iskolába egy úszóedzés, reggeli úszóedzés után, sokkal frissebbnek éreztem magam, mint amikor mondjuk lustaságból kihagytam a reggeli edzést, és egyből az iskolával kezdtem, hát nem éreztem sokkal kialudtabbnak és pihentebbnek magamat, tehát mindenképpen az ember saját magát díjazza azzal, hogyha megteszi az első lépést, csak sajnos én is tudom, hogy milyen nehéz az az első lépés, és hát ebben segít az európai sporthét, hogy ezt megtegyük közösen.
6: Na hát akkor reméljük, hogy minél több ember megkapja ezt az első lépést. Nem tudom, Attila, van-e előtted papír vagy sajtóanyag? Tudnál-e a következő hétből valami olyan programot ajánlani, ami például a te figyelmedetet is felkeltette, és akkor egy kicsit beszélhetünk a Be Active Night-ról is, amit, ahogy említettél, a Veszprémi Pannon Egyetemen rendeztek majd.
7: Igen, nagyon egyszerű mondani, mert maga a mozgástérkép, tehát ami az európai sporthét.hu, tehát amit a mozgástérképen meg lehet találni, azért mondom, mert ez országos, tehát az 1805 esemény, nyilván én nem tudom fejből megmondani pontosan, hol és milyen események lesznek, viszont aki szállja rá az időt, digitálisan meg tudja nézni, hogy a lakóhelyéhez közel milyen események lesznek melyik nap, illetve melyiket érdemes kipróbálni, vagy milyen mozgásformát, vagy milyen szakember hívja fel erre a figyelmet. Én ugye a jövő hét szombatot azért emeltem ki a 26-át, mert a Be Active Night ez egy ilyen záró esemény, egy záró akkordja. Ugye az Veszprém Pannon Egyetem területén 17 órától 23 óráig, ez egy 6 órás, ha úgy tetszik, egy 6 próbás, de egyébként 50 mozgásformát lehet legalább kipróbálni. Itt az Egyetemi Sportegyesület segít nekünk ebben. Illetve hát van egy ilyen tudományos háttere, mindig szoktunk konferenciát is egybekötni. Szeptember 23-án szerdán mi egy konferenciával kezdünk. Egészen azért, mert maga a sporthét az dátumilag szeptember 23-mal kezdődik és 30-án zárul.
6: Én már nagyon sok sajtótájékoztatón találkoztam veled, és tudom, hogy a Szabadidősport Szövetség elnökeként te részt is veszel ilyen eseményeken, nem tudom, legutóbb talán a balatonátúszást vállaltad be, szóval veled lehet-e találkozni a következő héten bárhol?
7: Velem lehet, Veszprémben ott leszek. Most egyébként éppen Szegeden vagyok a Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének konferenciáján, és jövő héten is jövök vissza Szegedre. Igaz, hogy a szülővárosom, tehát egy kicsit magamnak kedvezve szervezem a programokat. Veszprémet is nagyon szeretem, és az egész Balaton felvidék térséget, és ha tudunk, akkor több helyszíne is el tudunk menni. Mondok még egy példát. Van egy 1000 fő fölötti cég, akivel hát mi munkahelyeket is, munkahelyi egészségfejlesztésben is dolgozunk, megkerestünk, és ők például úszónapot tartanak, és hát oda invitáltak engem, úgyhogy a Veszprémi úszoda, ami egy gyönyörű új ugye, építési úszoda, szerintem ott lesz egy céges úszónap, tehát ez lesz még nekem a jövő heti programomnak az eleme.
6: Még esetleg tudsz-e olyan sportoló társadat említeni, akik csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez?
7: Hát illet is róla mondanom Kis Balást, hiszen ő Veszprém illetőségű, ugye, és ha már Atlanta 30-al kezdtük, hát mi ugye együtt lettünk pár nap különbséggel olimpiai bajnokok, azóta is tartjuk nem csak a Kokóval, Kis Balázsral is nagyon jó barátságban vagyunk, és hát nem véletlen ez a Veszprém Budapest Szeged tengely számomra, úgyhogy én nagyon sokat utazom ezen a területen, és hát Veszprém az ilyen szempontból idén mindenképpen kiemel, azt még azért hagyd mondjam el, hogy a Balázs nagyon sokat tett azért, hogy az egyetemi helyszín az partner legyen, és nagyon sokat tett azért, hogy egyébként az egyetem a sportrégiótól és az európai sporthéttől függetlenül is meghirdette a sport évét, tehát itt triplán vagyunk egyébként bebiztosítva, nem véletlen, hogy ennyi esemény regisztrált, hiszen maga az egyetem is egyébként szeptember 23-án fogja egy úgynevezett évzáró vagy eredményzáróval az egész évet értékelni, hogy eddig mennyi sportos eseményt sikerült nekik regisztrálni.
6: Hát akkor a szervezőknek kitartást és sok erőt kívánunk, a sportolni vágyóknak pedig azt javasoljuk, hogy szeptember 23-a és 30-a között ezt a bizonyos mozgástérképet keressék fel, és akkor találják meg a maguknak legmegfelelőbb sportolási lehetőséget. Szene Attilának nagyon szépen köszönjük.
8: A jövő héten kezdődő Európai Sporthét kapcsán a Magyar Szabadidősport Szövetség elnökével, Szene Attilával, Szabó Szilvia beszélgetett. Ez volt a Hazafutás. Búcsúzik a műsorvezető Elpap István. Szerkesztő kolléganőm Szabó Szilvia nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu-n. Maradjanak velünk, hiszen következik a körkapcsolás számos élő közvetítéssel. Elpap Istvánt hallották. Viszont hallásra.
2: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: A pontos idő 18 óra, a műsorvezető Katona László, a Körkapcsolás Szabó Bence szerkeszti. A mai nap folyamán három mérkőzésről hallhatnak közvetítés. 19 óra 30 perctől jön a Puskás Akadémia Kispest Honvéd labdarúgó élvonalbeli mérkőzés. 18 óra 30 perctől majd a Ferencváros Olimpiai Ljubljana jégkorong bajnoki találkozóról, osztrák ligáról van szó. De hát 6 órakor kezdődött el a Győr Tatabánya férfi kézilabda bajnoki találkozó a harmadik fordulóból. Kapcsolunk Győrbe a helyszínen lévő kommentátor Csesszegi Balázs.
3: És ebben a pillanatban kezdődött meg a mérkőzés a Fekete Tamás, Hajdú Tamás játékvezetői páros sípszavára. A vendég Tatabánya kezdik meg a mérkőzést. Mondhatnánk, hogy két ellentétes sorozatból érkezik a két csapat, hiszen a Tatabánya két mérkőzésből kettőt nyert idegenben. Nagyon simán 13 góllal győzött a Gyöngyös ellen, majd hazai pályán talán már nem is akkora meglepetése 32-31-re legyőzte a Pik Szegedet. Még a győriek két idegenbeli mérkőzésen vannak, túl 10 gólos vereség és egy 5 gólos zakó. 10 gólos vereség Veszprémben és egy 5 gólos zakó Szegeden. A harmadik mérkőzést, mert hogy a győriek már játszottak egy majdnem fél mérkőzést, a 27. percben 17-12-es győri vezetésnél félbeszakították, mert hogy bejázott a Magvasi Mihály sportcsarnok tetőszerkezete a Ferencváros ellen, és felpuposodott a parketta. Így aztán ez a mérkőzés nem is a Magvasiban, közben Vajdahuba befordul, rángatják a mezét, méghozzá Horváth Bálos Kusán volt az, fülélőtte ugyan Vajda, de jön a 7 méteres. Szóval itt most a szomszédcsarnokból, az Audi arénából jelentkezünk, és már is ott az első 7 méteres, ugye, aminek Damat Renál, vele szemben pedig a győriek kapusa Pásztor Damat Renál, azonban könnyedén belövi a 7 méterest, 1-0-ra vezet tehát a Tatabánya, amelyben ugye nagyon jól kezdte, mint említettem, a szezon két mérkőzésből kettőt nyert, egyből egy nagy rangadót ugye a Szeged ellen. De nézzük a győriek támadását. Bognár Alex, Győri Mátyás kezéből kicsúszik a labda, és akár indulhatnak a tatabányaiak, de Damat Renál kezéből is kicsúszik, aztán ráadásul összeszedi, de odaadja Bognár Alexnek. A győriek rohannak, Győri, annyira a győriek, hogy aztán Győri Mátyás góljával egyenlít az Eto. Ez persze nem meglepetés, mármint hogy Győri Mátyás talált be, mert hogy a két csapatból két forduló alatt magasan ő a legeredményesebb 15 góljával. Utána pedig egy 10 gólos következik a tatabányai Éles Benedek, aki jelenleg nincs a kezdőben, hiszen a tatabányai kezdő az úgy néz ki, hogy Terjék Mosszindi, Tóth Levente, Bodó, Damat Renál és a beállós Vajdahuba, a kapuban pedig Székely Márton. Tóth Levente, Mosszindi, Tóth, vele szemben jól védekezik ott Deli Márton, megint Tóth kapja a labdát Mosszinitől, megint egyegyezik, és megint át tudott menni. Hát, ha az előző 7 méteres volt, amikor megrángatták Vajda Huba mezét, ezért is lehetett volna akár büntetőt ítélni a játékvezetők, azonban most megkönnyörültek a győrieken, szabad dobással folytatta a tatabánya, megint Tóth. Mosszindinek készítenek elő, a balkezes lövő lövése azonban középre megy, simán fogja Pásztor Imre a győriek csapatkapitánya, és rohannak a győriek. Bognár Alex gyönyörű bejátszás Kusánnak, Kusán góljával pedig vezetnek a hazaiak először a mérkőzés folyamán. Kopornyik Zsolt vezetőedző mondta, hogy nagyon szeretnék már megszerezni az első pontjaikat, úgyhogy mindent megtesznek a tatabánya ellen is. Bodó Csele, és annyira jól sikerült az a csel, hogy végül is esés közben bedöntötte Zelit, és esés közben be is talált Pásztor lábai között. 2-2 a mérkőzés állása. Bodónak ez az 5. gólja a bajnokságban. Nagy Martin a győriek közül, Krakowski, Zsolt, Szrinka, Bozsovics, Borbély és Eklemovics is hiányzik. Utóbbi 4-en sérüléssel bajlódnak, Krakowski, Zsolt tulajdonképpen most valószínűleg azért maradt ki, hogy Nagy Martin is szerepet kaphasson ezen a mérkőzésen. Annak persze Kusán egy bejátszás és a lövés 7 méteres, bár a lövést fogta, a beálló lövését Székely, de jön a 7 méteres, és Krakowski Bence megy elvégezni a 7 méteres, aki nem ilyen testvére, ezúttal nem került be a mérkőzés keretbe. Krakowski Bence tavaly még tatabányán játszott, de amúgy győri nevelés, egy lövőcsel, és bepattintja a húzott alsóban megint a győriek vezetnek 3-2-re, Tatabányából pedig Grigoras és Szűcs Bence hiányzik, de nagyjából egy év kihagyás után több mint egy év kihagyás után visszatért a csapatba Temesvári Gábor. Egyelőre ugye még nem lépett pályára, de ott van a kispadon, be lehet akár majd tenni, ha olyan lesz a helyzet, hogy Tóth Edmond ilyen hosszú sérülés, ilyen hosszú kihagyás után Temesvárit is benevezi a csapatba. Vajdahuba elvégezte a szabaddobás 3-2-es győri vezetésnél, az 5. perc végén járunk. Bodó Tóth Leventével helycsőre, Tóth kerül középre, egy-egyből próbál előkészíteni Mosszindinek, Mosszindi keresztbe viszi, lehúzzák a labdát Bodónak, és Bodó bepattintja szinte szélről Pásztor lábai között. Ez a második találata Bodó Rihárdnak, aki a Pixegetből igazolt a Tatabányához, de tulajdonképpen mondhatjuk, hogy visszaigazolt Tatabányára, hiszen pont a Bányászvárosból került a Tisza partjára annak idején, és azt mondta egyébként, hogy neki egy nagyon fontos, de nagyon nehéz mérkőzés volt a Szeged elleni találkozó. Nagyon örül, hogy nyertek, de jó, hogy túl vannak rajta. A bal szélről egészen középre befuttatják Krakoszkit, majd visszamegy a helyére Győri bal átlövőben. Bognár középen egy csellel megpróbálja átverni Vajdahubát, közben pedig figyelmeztetik a középen védekező Karait, akit a Ferencvárosból igazolt a Tatabánya, hogy ne buzogassa Kusán mezét. Ott a helyzet, Győri átverekszi magát és bepattintja. A győriek 4-3-ra vezetnek, és egyenlített, mondhatjuk így, Győri Mátyás is, méghozzá Bodó Rihárddal szemben a győr vezet 4-3-ra a Tatabányai együttessel szemben. Megint felállnak a Tatabányaiak, így aztán Karai is lerohant, csak a lerohanás erejéig tűcsen le egyelőre a kispadra Székely Márton. A lerohanás erejéig van 7-6 elleni támadás, még rendezetlen fal ellen, aztán utána minden visszáll. Megint az előző helycserével kezdődik, az a Tóth középre, Bodó a helyére, bal átlövőbe, Mosszindi kapja a labdát, most ő van középen, érkezik Bodó, és Bodó harmadik lövését azonban a felső sarok elől kiüti Pásztor Imre, így akár 2-re is nőhet az Eto előnye. 6,5 perc telt el a találkozóból, és a győri közönség, a győri szurkolók a B közép élteti Pásztor Imrét, aki nem csak az együttes kapusa, hanem csapatkapitánya is. A jelenleg a kispadon ülő Győri Kristóffal, illetve Borbéjjal együtt, aki még azért a sérülés utáni rehabilitációját végzi, három, hát szinte válogatott szintű kapusa van a győrieknek. Bognár megy be, lepattintja és fölé pattan, úgyhogy ezúttal nem kellett védenie Székelynek, de a kettes és hármas között megint jól találták meg a helyet a győriek. A beadott Lahály összeszedi végül, aztán a befutó Karai és belövi egyenlít a Tatabánya, méghozzá úgy, hogy már szinte kiszedték a bejátszást Karai kezéből, de végül is csúszva mászva a földről összekaparva a labdát, Karai aztán egyensúlyi helyzetbe került és belőtte. Bognár, megint Karai és Vajda az, aki remekül védekezik vele szemben, szabaddobást kapnak a győriek. Ez is végezte azt Kusán. Mutatja Bognár Győri Mátyásnak, hogy menjen középre, Győri megtámadja egy 10 méteren Vajda, de aztán visszahúzódik. Megint középre fut jó magasan Krakowski Bence, sőt átfut egészen a túloldalra, és eladják a labdát a győriek. Damatren szerzi meg, Karai viszont középen egy óriási birkózásba keveredik ott Delivel. Deli leviszi a földre, szabaddobást kapnak a vendégek. 4-4-nél a 9. perc is elkezdődik, és egyelőre nincs csere, csak a szokásos, azaz jön Terjék Roland a jobb szélre a Tatabányánál, Karai pedig csücsen lepihenni. Mosszindi, Bodó, Bodó indul középről, és mindig a szokásos helycserével Tóth Levente kapja most Mosszinditől, most Bodónak viszi a labdát Tóth, Bodó felugrik, Mosszindinek készít elő Tóth, belül védekezett valóban legalább egy méterrel Nagy Martin, így aztán hiába védi Pásztor Tóth lövését, jön a második Tatabányai 7 méteres, az elsőt Damatren ugye belőtte. Most Ezúttal Terjév készülődik a 7 métereshez, 4-4 a találkozó állása, a 9. perc is lassan-lassan letedik, és Stepáncsics is érkezik majd a győri csapatba. Terjék egy lövőcsel, és megfogja Pásztor, de a visszapattaló labdát mondom én belövi, de nem lövi be Terjék, a kapufára lőtte, úgyhogy az ő helyén Krakoszki Bence beviszi, és a rövid felső soroknál ugyan belekap a labdába Székely Márton, de tökéletesen visszavitték Terjék helyére a labdát a győriek, és ezzel megint 5-4. Volt eddig, mondom én, de a lepattanó labda, végül a sáncol lepattanó labda nem csorog be a győri kapuba, hanem mellé megy. Pásztor üti a kapufát, mert azt mutatja az egyik játékvezetőnek, hogy ő bizony ebbe beleért. A játékvezető mondja, hogy ez nem így volt. Innen felnőttről úgy tűnt, hogy a győri csapat kapitánya valóban nem érintette a labdát. Moszindi. Tóth Levente, Moszindi passzolgat vele. Most megint Bodónak csinálnak helyzetet. Bodó gyakorlatilag simán áttöri az egyes és a kettes védő közötti területet. 5-5 Bodónak ez már a harmadik gólja, nagyon jól játszik. Az egész bajnokságban 4-et lőtt eddig a két találkozón. Bodó most már ezen a találkozón a 3-at. Hát szükség is van az ő góljaira, hiszen egyelőre nagyon szoros a találkozó. 10 perc 4 másodperc telt el. 5-5 a mérkőzés állása. Töröltetnek, hiszen volt egy izzadság folt Krakoszki Bence, illetve Tóth Levente között. Tóth ugyanis lemegy védekezni a jobb szélre, miközben Karai érkezik Terjék helyére védekezni, tehát nagyjából így áll fel most a tatabányai együttes ezzel az egy cserével, és egyelőre úgy tűnik, hogy nem is nagyon akar ezen változtatni Tóth Edmond vezetőedző. Minden marad egy darabig még így, bár lassan-lassan azért többen is leveszik a mezüket, például Papp Tamás, de egyelőre nem kezd el melegíteni a válogatott kerettag, válogatott beállós. Kusán végezheti el majd a szabad dobást. El is végezte Győri, Bognár, Deli, ők passzolgatnak, aztán megint Bognár, Deli, most kezdődik a figura, helycsere Deli és Bognár között, Nagy Martinra, le a szélre a labda, gyönyörű bejátszás Győritől, és egy szép ejtés Kusántól, megint a győrieknél, az Etónál az előny, 6-5, Kusán is egyelőre kifejezetten jól kézilabdázik, ez már a harmadik gólja volt, és egy Pásztor zicser védés még hozzá, gyönyörűen ment be a két hármas védő között, Tóth Levente óriásit védett Pásztor, majd Győri nem vette észre, hogy már visszaér a kapuba, mármint Győri Mátyás nem vette észre, hogy visszaér a kapuba Székely Márton, így aztán meglehetősen gyengén ívelte, és nem is Székely vette le, bár már ő is ott volt a kapuban, hanem az izraeli Moszindi tudta megszerezni a labdát. Bodó belemenést fújnak, sőt lépéshibát fújnak a játékvezetők, így aztán 6-5 után akár 7-5-re is két góllal meglóghat az Eto, erre még nem volt példa a mérkőzésen, egyik csapat sem vezetett két góllal a találkozón. Pásztor már 4 védésnél tart, Kusán, Győri és Krakoszki Bence két-két gólt, bocsánat, Kusán 3 gólt szerzett, és Krakoszki Bence lövését, zicserét fogja végül a rövid saroknál Székely Márton, a túloldalra kipattanó labdát pedig még megmenti Damátrer. 6-5 még mindig a mérkőzés állása. Bodó a bejátszás, Vajdahubának a lövése, ugyan megint Pásztor zsákmánya lett, de hát vele szemben valóban 5 méteren belül védekezett Deli, ezt magyarázza is Bognárnak az egyik játékvezető, nem nagyon volt ezzel mit vitatkozni. Damátrer belőtt egyet, Terjék kihagyott egyet, és most érkezik Éles Benedek, aki az eddigi két mérkőzésen a legeredményesebb játékosa volt a tatabányának, elvégezni a 7 méterest Pásztorral szemben. Közben Smetán is melegít már, pontosabban Smetán melegít a győrieknél a lövőcsel után. A húzott alsóban az újabb tatabányai gól, 6-6 a találkozó állása. Pap elkérte a labdát Bognártól, és most elkezd dődhet a győriek felépített támadása. Győri, Bognár Alex, ugye őt a Celjétől igazolták haza az Eto csapatába, az Eto University csapatába. Győri Mátyás, befuttatja Bognár. Bognár helyzet, a lövése azonban lepattan a sáncról, és az egyenes sarokban már ott állt, és lábbal védett Székely, és jött a tatabánya, Tóth, Levente, Mosszindi, Zicser, és az utolsó pillanatban nagyszerűen zárt oda Győri Mátyás Kusánhoz, így aztán 13 perc elteltével nem vezet a tatabánya, hanem 6-6 a mérkőzés állása, de a vendégek támadnak. Tóth Levente, Mosszindi, Stepancsics is elkezdett Szmetán mellett melegíteni a győrieknél. Most már kettőt cserélnek a vendégek, Karai mellett már Pap Tamás is jön védekezni. Bodó, Mosszindi, Bodó, Tóth Levente, Bodó nagyszerűen 10 méteren kapja előtt, Deli, szabad dobás, és már passzív. 3 passza van még a vendégcsapatnak. Tóth Levente előkészítenek egyet Bodónak, egyszer felugrik a lövését, azonban megfogja Pásztor, oldalt vett ki a labda, és már előindult Nagy Marti, így aztán Damatren végezheti el az oldalbedobást, és így aztán passzív sincs a vendégeknél. Ráadásul Bodónak ez a lövése már utat találnak a kupon, 4. találatát szerzi, utána pedig a középkezdést is elrontják a győriek, akár 2-vel is vezethet a tatabánya. Mondom, ez még senkinek nem sikerült a mérkőzésen, a győriek egyszer támadtak ezért a lehetőségért, méghozzá 6-5-nél, azóta azonban 2 tatabányai gól, 7-6-ra vezetnek a vendégek, és 14,5 perc telik el lassan a találkozóból. Mosszindi, Terjék, Damatren helyett érkezik Molnár Robin, akit a Veszprémből csábítottak tatabányára. Tóth Levente mutatja Mosszindinek, hogy menjen, aztán ott van most már Éles Benedek, Bodó is pihenőt kapott, tehát Éles Benedek, Mosszindi, Tóth Levente, egy lövés, ez nagyon szép gól volt. 2-vel vezet a tatabánya 8-6-ra, ezzel még Pásztor sem tudott mit kezdeni, aki eddig tulajdonképpen a győriek legjobbja volt. 13 lövésből 5 védése van, 8-at nem tudott. Deli kap pihenőt, illetve Bognár kap pihenőt. Jön Szmetán és Stepancsics a győrieknél, mind a két edző tehát negyed óra elteltével elkezdte a cseréket. Csepics is elkezdett melegíteni a győrieknél, meg Pedro a tatabányánál. Szmetán, Stepancsics, Győri, Stepancsics, felviszi átló a rövid felsőben a 7. győri gól. 8-7, de a tatabán vezet Győrben. Mosszindi, Tóth Levente, Éles Benedek, megint Éles, aztán Mosszindi, most mutatja be a figurát, Tóth Levente a 4-es figurát játsza majd a tatabánya. Mosszindi fölé lövi a helyzetet, de azt mutatják a játékvezetők, hogy lövés közben egy kicsit megtolta Kusán, de még nem volt zicserben, viszont szabálytalan volt Kusán, ezért aztán szabad dobást kap a vendégegyüttes, majd a Huba kezében a labda, amit majd el is végezhet a szabad dobást abban a pillanatban, amikor a 6-os környékén a törlés befejeződik, hiszen Mosszindi ott ért talajt. És tőle vizes, nedves lett a talaj. Tóth Levente, Éles Benedek, Tóth, Mosszindi. Ojajajaj, nagyon csúnyán átverte Kusánt, megint 2-vel vezet az izraeli átlövő góljával a vendégegyüttes 9-7-re. Sokan jöttek egyébként tatabányára is bíztatni az övéiket, hát nem csodálom, hiszen remekül kezdte a tatabánya, tehát ezt az évadot is, meg egy remek évet zárt tavaly, hiszen a nemzetközi kupában is vitézkedtek, a döntőig jutottak, ahol az Ohrid múlta felül a tatabánya együttesét az Európa kupában, még bronzérmet szereztek a bajnokságban. Győri gyönyörű csellel, úgy, mint az előbb Mosszindi, és nagyjából ugyanolyan magabiztosan lövi be a 8. győri gólt. 9-8-ra vezet a tatabánya, és 17 perc telt el a találkozóból. Pedro is megérkezett, Terjék Roland kapott pihenőt. De gyakorlatilag a kezdőből Vajdahuba, Mosszindi és Tóth Levente, valamint természetesen Székely a vendégeknél a pályán. Tóth Levente, és eladja a labdát, Szmetán szedi össze. Jól védekezett Mosszindi, de azért kiszabadította Szmetán a labdát. Sztepáncsics pedig térdel lövi, ugyan Székelyt, a visszapattanót azonban Kusán összeszedi és elpörgeti a magyar válogatott kapus lába mellett. Így aztán 9-9, két gólos hátrányból újra felálltak a győriek és egyenlítettek. Kusán ráadásul már a harmadik gólját szerezte, rajta kívül Győri van még három gólnál az Etóból, de a Tatabányából is. Például Bodó már 4-4 jár. Megint egy pásztorvédés, akár újra vezethet az Eto. Szmetán, Győri kérné a labdát, de nem kapja. Az egyik oldalon Krakowski Bence, a túloldalon viszont kapja Nagy Martin, aki a hosszú felsőt választja, és 10-9-re vezet újra az Eto. 9-7-nél még a Tatabányánál volt az előny, 3-0-ás sorozatban egyelőre a győriek, és már a 19. perc is elkezdődött a találkozón. Tóth Levente, Moszindi, Éles Benedek, Tóth, úgy nagyon szépen átverte Sztepáncsicsot, majd véd ugyan egyet Pásztor, de megint egy belülvédekezés a győrieknél, ezúttal Nagy Martin lépett be későn, illetve nagyon mélyen a hatoson belülre, úgyhogy jöhet egy újabb hetes, egy negyedik tatabányai hetes, méghozzá Molnár Robin kezében a labda. A győrieknél eddig egy per egy, méghozzá Krakowski Bence révén. A hetesek a vendégeknél Terjék Roland egyet kihagyott. A győrieknél egyébként már Zakor is a pályán, ha jól látom, bizony ő az 71-essel. Kusán kap majd pihenőt a győrnél. És Molnár Robin megpróbálta elpörgetni a labdát Pásztor lába mellett, de elakadt a bal lábában Pásztornak, de nyugodtan mondhatjuk úgy is, hogy gyakorlatilag a bokán lőtte Pásztor Imrét Molnár Robin. Így aztán továbbra is vezetnek a győriek 10-9-re, és akár vezethetnek kettővel is. Nekik ez még nem sikerült a mérkőzésen. Szmetán megpróbálná áthúzni magát, majdnem sikerül, de végül is jól védekezett vele szemben Temesvári, ki mondom, nagyon hosszú idő után, több mint egy év után van újra a pályán. Csepics, úha, ellépte, bizonyám, jól látták a játékvezetők. Csepics aztán ellőtte, de mellé is ment meg, addigra már szólt a síp. Straka. Karai a pályán, támadásban beállóban. Temesvári egyelőre csak védekezik Pappal együtt. Most már Tóth Levente is pihenőt kapott, mert hogy Straka van ott, és a kezdőből már csak, a támadó kezdőjéből már csak Moszindi a pályán a Tatabányának. Moszindi ráviszi a falra a labdát, a bejátszás nem jó, de lehúzzák Molnár Robinnak, és Molnár Robin ellentétben a 7 méteressel ezt nagyon szépen kihasználja, és a hosszú felsőbe lövi Pásztor Imre.

0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Új politikai és gazdasági kezdeményezés jött létre. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron Ferihegyen. Kiránduló idő lesz a hétvégén. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Kárpáti nyolcak néven új politikai és gazdasági kezdeményezés jött létre. A résztvevő országok célja a logisztika fejlesztése, a határokon átnyúló gazdasági együttműködés és a közösségek támogatása a Kárpátok szélesebben vett régiójában, közölte Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A házigazda mellett a Kárpáti nyolcak tagja még Románia, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Csehország, Ausztria és Szerbia. Első csúcs találkozójukat Ukrajnában tartották. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátummal kapcsolatban azt mondta, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető arról is beszélt, hogy év végéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, szükség van-e az új reaktorokra. Már a tanórákon szerepet kell kapnia a tehetséggondozásnak, közölte a közoktatásért felelős államtitkár a Magyar Tehetséggondozó Társaság szakmai konferenciáján Győrben. Kókainé Lányi Mariatta hangsúlyozta, ha a gyermekközpontú iskola megvalósul, a jövőben nem kell kategorizálni a tehetséges gyerekeket azt szerint, hogy sajátos nevelési igényűek, átlagosak vagy esetleg hátrányos helyzetűek. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron Ferihegyen. 6.200.000 utast regisztráltak, ami csaknem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatott a Budapest Airport. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak.
0: Közlekedés.
1: Baleset történt az M0-áson a keleti szektorban, a Vecsés Gyál csomópontnál, az M3-as felé vezető oldalon. A 36-os kilométernél a belső sávot lezárták, 8 kilométeres a torlódás. Baleset történt az M5-ös főváros felé vezető oldalán is, az Ócsa Üllő csomópont után, közel az M0-ás csomópontjához. A 26-os kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás 3-4 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: A hétvégén is folytatódik a kellemes őszi idő. Csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 10-16, holnap délután 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: A műsorvezető Katona László. A férfi kézilabda bajnokság harmadik fordulójában a 24. percben Ferencváros Veszprém 6-17, Pler Neka 11-8, de zajlik a Győr-Tatabánya mérkőzés. Kapcsolunk Győrbe, Csesszegi Balázshoz.
4: Nagyon változatos a mérkőzés, mert hogy 11-10-re még a Tatabánya vezetett, aztán pedig most 13-12 az Etónak, de akár egyenlíthet is Zsitnyikov, mit, hogy egyenlíthet, egyenlít is. 13-13, és a fél időből még valamivel több, mint 5 perc a hátra, kicsit gyorsan kezdtek közepet a győriek, még nem szólt a síp, hogy visszarendelik őket a játékvezetők, most folytatódhat a találkozó. Szmetán, Csepics, Krakowski Bence, Nagy Martin, Stepáncsics, illetve Zakor a győrieknél a pályán jelen pillanatban. Mind a két edző nagyon-nagyon sokat cserélt. Az Etónál csak a két szélső és a kapus Pásztor, még a vendégeknél gyakorlatilag Székely és Mosszindi az egyetlen, akik végig a pályán vannak, sőt már Mosszindi sem a Tatabányánál a kezdetektől.

0: Petán bemegy a lövését, azonban Zicserben hárítja Székely, és ráadásul a kipattanott Petán a 16-oson, a 6-oson belül gyűjti össze, és ennek köszönhetően a Tatabánya újra megszerezheti a vezetést. 13-13-nál Straka megpróbálja megjátszani a befutó Molnár Robin, Zakor és Stepáncsics jól zár össze, Tatabányai szabaddobás. Straka, Zsitnyikov, Strakával passzolgat, Éles Benedek, megint Zsitnyikovnál a labda, Zsitnyikov, Éles, Straka indulna, nem kapja, Zsitnyikov kapja, és ugyanúgy, mint az előbb, most viszont nagyon pontatlanul, úgyhogy nem szerezi meg a vezetést a Tatabánya, mert hogy hát egy jó fél méterrel elméretezte ezt a lövést, az előbb előtte a felső sarkot nagyon szépen ebből a elhajlásból, Zsitnyikov jobbkezes, jobb átlövőként, most azonban túlhúzta a labdát a hosszú kapufán. 13-13, 3,5 perc van még hátra az első fél időben. Igazi rangadó, ahogyan azt vártuk, ahogyan azt szerettük volna itt Győrben. Nagy Martint a jobb oldalról futatják be a győriek második beállósnak. Smetán mindenkit megkerül, és megint vezetnek a győriek. Nagy Martin helye üresen marad, oda kiment Smetán, Straka végig szágulja a pályát, és megint egy óriási védés. Ezúttal Pásztor Imrétől, majd pedig egy belemenés, méghozzá Karaitól, nagyon jól zárt össze előtte Csepics, illetve Smetán, úgyhogy 14-13-as győri vezetésnél 3 perccel a találkozó első félidőnek vége előtt kapcsolunk Erdei Márkhoz jégkorongra.
1: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat innen a Tüske csarnokból, ahol megkezdi az idei ISHL szezont a Ferencváros csapata. Az ellenfél pedig az Olimpia Ljubljana lesz, az a csapat, amely tavaly ugye az elődöntőben búcsúzott az ISHL-től, ott a későbbi ezüstérmes Vápusztéria ellen maradt alul, úgyhogy egy kiváló ellenfél, egy zöld-fehér párharc ma itt a Tüske csarnokban. Rögtön volt egy lehetősége a ljubljanaiaknak, de szerencsére Bális kapuja mellett elment ez a próbálkozás, aki pedig betört, az Méle volt, ő indította egy lövéssel a mérkőzést, szerencsére ez nem volt a lehető legpontosabb. Egyébként az első győzelmére is készül a Ferencváros, hiszen még sosem győzte le a ljubljanaiakat. Tavaly 0-4 lett az egymás elleni összevetése a két együttesnek, de nagyon gólgazdag mérkőzéseket játszottak, úgyhogy ez jó előjel lehet. Megint a szlovénoknál van a korong, ők ütik azt most be a Ferencváros kapuja mögé, ahova Lindgren érkezik, megérte először, aztán Doboshoz továbbít, itt a mérkőzés első percében gyakorlatilag végig beszorul a Ferencváros, megint egy lövés, az pedig felpattant egészen a korongfogó háló fölé, úgyhogy nálunk most egy buli lesz, majd hamarosan most áll a játék. Szűk egy perc elteltével Ferencváros Olimpia Ljubljana 0-0. Cseszregi Balázs.
0: Hát a buli nincs is, de hetes van, méghozzá egy győri hetes, és Krakowski Bence ezt sem hibázza el. Krakowskinek ez a második hetes gólja, Hári is belőtte egyet, és először a mérkőzésen két góllal is tud vezetni. Az Eto, ez már a Tatabányának 9-7-nél, illetve 8-6-nál sikerült. Most 15-13 az Etónak, 2 perc van még hátra az első félidőből, és a Tatabánya csapatába ugye visszajött Mosszindi. Egyébként ember előnyben is játszik az Eto, 6-6, hanem üres kapuval támad a Tatabánya, mert hogy nem csak hetest, hanem na és ez begurul ez a labda? Nem, mellé gurul. Smetán ugyanis rosszul indította Delit, és Deli már nem érte el, a labda pedig az üres kapu mellé gurult. Szóval Papp Tamást kiállították azért, mert Zakort a földbe gyalulta. Hát ha látnák egyébként a két játékos közötti testvéretbeli különbségeket, azt tudnak, hogy mekkora bravúr volt ez Papp Tamástól. Egy percnél valamivel több van hátra a találkozóból, az Eto 15-13-ra vezet a Tatabánya ellen, és akkor megint Erdei Márk, Ferencváros Ljubljana.
1: Nick Simcsics révén megvolt az eddigi legnagyobb lehetősége a ljubljanaiaknak. Ő volt az, aki elszáguldott a védőink mellett, majd szerencsére Bális mellett nem tudta ellőni a korongot. Az utolsó pillanatban az lesodródott a botjáról. Most pedig jöhet előre a Fradi, de nem egy hosszú támadás ez, hiszen Helyánkó megpróbálta saját magát indítani, de nem érte el a korongot még az alapvonal előtt, ami azt jelenti, hogy tilos felszabadítás miatt. Megyünk vissza a Ferencváros harmadába, és az első félidő utolsó másodperceire menjünk vissza Győrbe is, Csesztegi Balázshoz.
0: Egyelőre maradjon csak nálad, mert hogy időt kért a Tatabánya Tóth Edmond révén, és az időkérésből fél perc van hátra.
1: Rendben, köszönöm, akkor maradunk még itt a Tüskecsarnokban, ahol tehát a Ferencváros az Olimpia Ljubljanával mérkőzik. Hamarosan jön majd a korongbedobás. Kesztila már ott van és várja, vele szemben pedig Bericsics, a szlovénok egyik legjobb játékosa. Szerencsére Kesztilának sikerült elhoznia ezt a bulit, most pedig már hátra tette és kiemeli a Fradi a saját harmadából a korongot. Éppen Kesztilánál van az megint a semleges harmadban, aztán végül úgy dönt, hogy inkább menjenek le cserélni. Jöjjenek be a frisslábú Ferencváros játékosok, és szerintem most már véget ért az időkérés, Cseszegi Balázs.
0: Nagyon jól megérezted, de még nem folytatódott a játék, de most már sokat szól jelzik a tatabányaiaknak, hogy ők is jöjjenek, jönnek is a pályára. Mondjuk az is érdekes, hogy Olá Viktor, az egyik versenybíró, éppen Kopornyik Zsoltot figyelmezteti a győriek mesterét, miközben a tatabánya teljes csapata egyébként a pályán volt még, de most már felállt mindenki, 1 perc, 3 másodperc van hátra a mérkőzésből, 15-13-ra vezet az Eto, és még mindig üres kapuban támad a tatabánya, 45 másodperc van hátra Pap Tamás kiállításából. Moszindi, Straka beviszi, kapufa, és ráadásul belemenés is volt. Ezúttal jó helyen védekezett Nagy Martin, illetve Stepáncsics is beléjük rongyolt óriási sebességgel Strakadát. Aki látja és ismeri Straka játékát, az tudja, hogy az a sebesség ez benne van a fiatal játékosban. De ilyenkor ebbe a sebességbe azért még hibák is csúsznak. Fél perccel hátra hárommal is vezethet akár az Eto a mérkőzésen. Stepáncsics elkapja őt, Moszindi lerázza magáról, és most Kopornyik Zsolt kér időt 24 másodperccel a vége előtt. Úgyhogy megint menjünk vissza a jégkorong mérkőzésre Erdei Márkhoz.
1: Köszönöm szépen, nálunk megy a mérkőzés, nálunk még nem volt időkérés, de hát nyilván ez nem meglepő jégkorongban. Még mindig ment van a Ljubljana Fradinak a harmadában, egyelőre a mi zöld-fehér csapatunk nem tud kijönni a saját harmadából itt a mérkőzés folyamán, még lövésig sem jutottunk el, pedig már majdnem 4 perc eltelt a találkozóban. Talán majd most Savoy révén lőhetne akár egy lövés, ő végül visszacselez, már benn van a Fradi a ljubljanai harmadban. Tünit játszotta volna meg a finn légiós, de Tüninek nem volt jó ez az átadás, ugye most már megint jöhetne a Ljubljana egy gyors támadással, de Lindgren kiválóan szúr bele, szódja előre a korongba, így pedig elvitte előle, viszont az aztán gyorsan visszapattant a szlovénokhoz, akik most belövik a korongot Bális kapuja mögé, Bális pedig kiválóan lép ki és lestoppolja azt a levegőből. Most már mi jöhetünk előre, ott van a korong Tóth Gergelynél, ő raknál tovább, Helyánkó teszi aztán vissza, Laskavi is megjátszható lenne középen, arra mire megjátszák, már elfordul, úgyhogy ez óriási hiba volt. Gyakorlatilag majdnem zicserbe hoztuk ezzel a szlovén játékosokat. Még mindig a szlovénok adogatnak a magyar harmadban, és ebben a pillanatban elveszítik. Ki lehet ugrani, Savoy egy az egyben viheti rá a szlovén kapucsa. Savoy lő, de nem lő, mert lejön az utolsó pillanatban a botjáról a korong. Úgyhogy menjünk vissza Cseszegi Balázsra az első félidő végére.
0: Elképesztően jó érzékkel adtad Dark megint a szót, ugyanis támad az Eto, elkezdődött az utolsó 17 másodperc is. Smetár fordulra le Damatrentől, Stepáncsics Csepicshez passzol, Csepics pedig megpróbálja begyötörni a labdát. Zakornak ez nem sikerül, szabad dobás, 7 másodperc, Metán viszi rá a labdát. Stepáncsicsnak előkészítenek, az átlövés pedig végül a kapus kezéről, Székely kezéről a felső lécen csattan, a kipattanott Smetán még visszalövi, de ebbe már nem volt erő. Úgyhogy 30 perc játék után Eto University Handball Team MOL Tatabánya KC 15-13. Itt egy negyed órás szünet következik, amit majd Erdei Márk tölt ki jégkoronggal.
1: Nálunk pont negyed óra van hátra az első játék részből, az első harmadból. Ferencváros Olimpia Ljubljana mérkőzésen továbbra sem esett gól. Ugye ez az idei Ice Age szezonnak a nyitó mérkőzése, amely ugye az osztrák bázisú bajnokságot jelenti itt Közép-Európában. Jöhet most előre a Ferencváros, a saját harmadból Mihalik András szöktetné magát, de egy picit túlságosan hosszú volt ez a korongja, úgyhogy végül az csak egy szlovén játékos tudta összeszedni, nem más, mint Brennan, az egyik legjobb játékos ennek a szlovén együttesnek. Az a Brennan, aki tavaly megválasztottak egyébként az Ice Age legértékesebb játékosának, úgyhogy tényleg nem akármilyen játékosok játszanak, illetve alkotják ezt a ljubljanai keretet. TJ Brennan egyébként egy amerikai légiós, ő neki komolyan NHL tapasztalata is van, hiszen 5-3 mérkőzésen lépett jégre a Buffalo, a Florida, valamint a Toronto színeiben, de rajta kívül is majd van NHL tapasztalattal bíró játékos a keretben. Tavaly egyébként 46 meccsen védő létére 22 plusz 31, vagyis 54 pontot, 53 pontot hozott össze, ami azért nem akármi, még egyszer mondom, egy védőtől. Megint jöhet előre a Ljubljana, már benn vannak a ferencvárosi harmadban, szerencsére lövés még most sincs, most lehet, de mellé csorog ez a próbálkozás. ugyan nem volt rossz az elképzelés, de szerencsére páncelövése mellé, mert most pedig már van egy kiváló blokk, mivel visszapattant a korong a Ljubljanaiakhoz, de még mindig náluk van, lehet megint hátul egy lövés, McNeil lövi be erősen a kapu elé, ez beleérésre próbálta, szerencsére Ljubljanai játékos nem érkezett erre a korongra. Még mindig náluk van, Pence dédelgeti azt a kapunk előtt, na most végre elválasztottuk őket a korongtól, és most már Galajda Zsombornak a botján van, aki gyorsan inkább le is megy cserélni, annál a Galajdánál volt a korong, aki ugye pár héttel ezelőtt eldöntötte a BIA elleni szuperkupát, egészen pontosan egy héttel ezelőtt, akkor volt ugye a szuperkupa, és megvédte címét a Ferencváros, hiszen csak úgy, mint tavaly, idén is a Fradia BIA ellen meg tudta védeni a szuperkupa címét. Tűni kap most egy labdát a saját harmadunkban, aztán megjátszaná Savoyt, egyelőre még nem sikerül neki, na most 2-1-ben ki lehetne lépni, ott van Helyánkónál a korong, Laska Juhárja tulajdon, Helyánkó lő, de sajnos fölé pattan Horáknak a válláról a korong. Úgyhogy most egy ljubljanai támadás indulat, Gregors teszi előre a korongot, szerencsére még nem pontosan, másodjára is eladja, úgyhogy most nagy szerencsénk volt, Tünin dédelgeti, és mutatja a társadnak, hogy nyugodtan mennyire lecserélni, miközben egy ketté tört botot is ki kell, hogy cselezzen a saját harmadában. Most megkapja a korongot megint Laskavi. Laskavi teszi tovább szépen Fonákkal rá a palánkra Dobos Bendegúz felé. Dobos pedig cselezne két ljubljanai védő között. Végül elválasztják a korongtól. Halbert volt az, aki ezt megtette. Aztán Mélét játsza meg. Méle mellett pedig már kiugrik a társa. Egyelőre ez jól néz ki ljubljanai szemüvegen keresztül. 2-1-ben hozzák ránk. Voskánéon vigyázni, de sajnos nem tudunk vigyázni. Megvan az első ljubljanai gól. A gólszerző pedig Kiricsenko. Úgyhogy 7 perc és 14 másodperc után megvan a mérkőzés első gólja. Valahogy átment Bális Bencének a mamutja között ez a korong. Nem volt egy igazán jó, egy igazán erős lövés, de hát helyezve jól volt, hogyha Bális Bence nem tudta védeni ezt a próbálkozást. Még egyszer tehát Clayton Kiricsenko, a gólszerző, a kanadai légiósa, az egyik kanadai légiósa a szlovén együttesnek, akinek ez a második szezonja egyébként a Ljubljanában. Tavaly 43 meccs kellett neki egy gólhoz, nem hiszem, hogy most ennél az egynél meg fog állni, aztán ki tudja, hogy majd hogy alakul számára a szezon hátra lévő része. Nálunk pedig, mintha azt mutatná a ferencvárosi stáb, hogy egy videózást szeretnének, de csak azért telerik le a játékvezetők a játékosokat, mert meg kell válni azt a pár másodpercet, ami leketyeg, és csak azt követően indulhat majd újra útjára a korong. Ebben a pillanatban sajnos kiderült, hogy hivatalos, hogy megszerezte a vezetést az Olimpia Ljubljana, vagyis megadták szabályosnak, minősítették ezt a gólt a ferencváros videó elemzői is. Én sem láttam olyat innen fentről, ami miatt el kellett volna venni ezt a találatot. Most már Kestila hozza el a bulit, és hátra aki a Fradi csapatkapitányának, Rasmus Bengtssonnak. Bengtsson pedig nem tudja elvinni a ljubljanai játékos mellett, eladja a korongot a saját harmadban. Most nagyon-nagyon kell figyelni, nehogy véletlenül rájusson erre az első gólra még egyet a szlovén együttes. Szerencsére ez nem sikerül, mármint a részükről. Most jöhetünk mi előre, mi Alik Andrásnál van a korong, ő lövi be oda a szlovén kapu mögé, amelyet egyébként Horák véd, és mivel nem volt jó ez a beütött korong, annyiban viszont jó volt, hogyha jól látom, van egy kiállítás, így is van, az egyik szlovén játékost küldik ki, méghozzá gáncsolásért, az volt az ő bűne, Quince az első kiállított a ma esti mérkőzésen, úgyhogy szerencsére gyorsan a kapott gól után emberelőnybe kerül a Ferencváros, úgyhogy ezt most jó lenne kihasználni, és egy gyors góllal kiegyenlíteni, de most éppen zajlik egy rövid power break, vagyis egy rövid reklámszünet, egy rövid kereskedelmi szünet, ahogyan szokták mondani itt a jégkorongpályákon. Ebből a szünetből még egyébként 15 másodperc van hátra. Hamarosan jön majd tehát a Ferencvárosnak az emberelőnye. Most viszont menjünk vissza a stúdióba.
2: Köszönöm szépen csak részeredményekért. Brassó háromszéki ágyúsok az Erste Ligában a második harmadban járva 1-0, és egy harmadot követően az Újpest 1-0-ra vezet a Gyergyó ellen. Deac Csíkszereda az első harmad 10. percében gól nélküli döntetlen, és majd 19 óra 15 perckor jön a Fehérvár Linz mérkőzés az osztrák bázisú ligában. Ezt az találkozót nem közvetítjük, ellenben a Ferencváros Olimpia Ljubljana találkozót igen, a szó Erdei Márké.
1: Már megy a Ferencvárosnak az ember előnye, volt is egy veszélyes lövés, amelyben sajnos Kestila nem tudta beletenni a botját, pedig Savoy elképzelése nem volt rossz, hogy belövi oda nem nagy erővel a kapu elé, hát ha valaki bele tud húzni. Hát egyelőre még nem sikerült Kestilának, de mindenképpen jó, hogy megvan az első ferencvárosi kapura lövés a mérkőzésen. Kestilának másodjára már nem sikerül elhozni a korongot, amelyet most lehet, hogy ki tudnak ütni a saját harmadukban jövőben a játékos, de szerencsére nem, mert Savoy megállítja azt a kék vonalon. Kestilát játsza meg, aztán Savoy visszakapja, Savoy húz befelé balról, most már átlövi a túloldalra, Helyánkó felé, Helyánkónak is van egy lövése, de ezt is védi Horák. nagy védés volt ez is a szlovén kapustól, és most nagy gyűrés van ott a kapu mögött. Ha nézzük, kinek sikerül elhozni a korongot, sajnos Páncer évén a vendégeknek, úgyhogy most jönnek ki a saját harmadukból, de még mindig 1 perc 20 másodpercig, vagyis 80 másodpercig él a Ferencváros ember előnye. Helyánkó indul meg óriási lendülettel a saját harmadból, aztán végül nem tud senkit sem megjátszani, és előtte összezárnak a Ljubljanaiak a semleges harmadban, úgyhogy passzolnia kell. Bengtsonnál van most már a korong, Szavoly sem tudta bevinni a Ljubljanai harmadban, most már megint Bengtson passzolját a túloldalra, Kesztilához a semleges harmadban jár, még mindig a Ferencváros, nem sikerül egyelőre bevinni a korongot a Ljubljanai harmadba, pedig ez nagyon-nagyon fontos lenne, mert vészesen pörögnek lefelé a másodpercek. Szavoly révén most sikerült, kapott egy jó passz keresztbe bal oldalra, aztán visszarakja a kapu mögé, lehet egy lövés, egy gól! Kiváló játék a Ferencvárostól, Helyánkó kapta meg a korongot a kapu előtt, méghozzá, akit már említettem, Kesztilától, aztán pedig átlőtte keresztbe, és megvan az első ferencvárosi gól az idei Ice-Ager szezonban, amely Jussi Tammel a nevéhez fűződik. Ő volt az, aki szépen érkezett a korongra, egy nagyon okos meglátás volt ez a társtól, aki nem kapura lőtte, hanem belőtte nagy erővel középre, és nem volt nehéz dolga ez igazából a finn légiósnak, Jussi Tammelának, csak bele kellett tennie a botját a már fekvő Horák mellett, és simán bement a kapunak a bal oldalába, ami ugye itt teljesen üresen maradt, hiszen Horák még messze a túloldalon a jobb oldali vasnál járt. Na, ez kiváló, gyorsan megvan az egyenlítés, nem sikerült sokáig megtartani a vezetést a Ljubljanaiaknak, és rögtön kihasználta a Ferencváros az első emberelőnyét is, ami talán még fontosabb, hiszen kiválóan játszottak ugye a ferencvárosiak a Szuperkupa döntőn is, ugye ott is az első emberelőnyüket kihasználták. Itt közben mögöttem a hangos bemondó Laskavi Ferencnek a nevét mondja be, de hát Laskavi nem volt fent a pályán, teljesen egyértelmű, nem a 93-as, hanem a 92-es Jussi Tammela szerezte ezt a gólt, úgyhogy neki is tehát megvan az első pontja, az első gólja, de neki egyébként egy pontja már volt idén, hogyha azt nézzük, hogy a Szuperkupában egy gólpaszt már kiosztott a BIA ellen. Tavaly egyébként 46 meccsen 18 gólig jutott, úgyhogy ő egy eléggé ponterős, gólerős játékosnak mondható, főleg úgy, hogy mellette még volt 13 asszisztja is. Tüninél van most már a korong, aztán megkapja tőle Rönni, Rönni átlövi a túloldalra, már a semleges harmadban jár a Ferencváros, most sikerül bemenni Horák kapuja mögé, Tammela küzd a korongért, de végül őt is elválasztják tőle, most ott van a Ljubljanaiaknál, de csak rövid ideig remélem, mert Cipetics, mintha elvesztené a korongot, aztán végül valahogy visszaszerzi, és megjátsza a társát Urbázt, aztán végül Urbázt teszi jól tovább Gregorchoz, aztán most jön ki a saját harmadából a Ljubljana, már a Ferencvároséban vannak, ami még nagyobb baj, most oda kell figyelni, nehogy lőjenek megint egy gyors gólt, mint ugyanazt az imént tették, miután gyorsan bekígyóztak, 2-3 passzból átverték a ferencvárosi védőket, és ugyanez van most is. Hát ez nem igaz. Gyorsan visszaszerzi a vezetést a Ljubljana. Említettem azt pár perccel ezelőtt még a mérkőzés legelején, hogy ugye általában erre a két csapatra jellemző, hogy nagyon gólgazdag mérkőzéseket játszanak, hát most megint megvan az újabb gól, még 10 perc sem telt el egy másodperc hiány, de ez már a harmadik találat a mérkőzésen, aki pedig szerezte, az 81-es számmal Lawrence, neki is megvan tehát az első gólja az idei ISAGL szezonban. Szépen áthúzta jobb oldalról a Fonákjára balra, és Fonákkal pedig rárakta a kapura, és ott pedig nagyjából ott a botos 20 centi környékén ment be a korong, amit az egyik legnehezebb védeni. Bális Bencének sem sikerült, sem a Mamuttal, sem pedig a botos kesztyűvel odaérni, úgyhogy Lawrence góljával újra az erőny az ott van a Ljubljanaiaknál. Ő egy kanadai játékos, ő egyébként nem messziről, Nyitráról érkezett Szlovákiából. Tavaly még ugye az Extraligában hokizott. Mindösszesen 16 meccse volt, úgyhogy volt neki egy sérülése is, de ezen a 16 meccsen is 13 pontot össze tudott szedni, úgyhogy tényleg kiváló játékosok alkotják ezt a szlovén együttest. Most benn van megint a Fradi harmadában a korong Horváth Milánnál, aztán most megint rájutik Fonákkal, megint vigyázni kellett, mert mintha lett volna egy bele szúrás Bális kapuja előtt, de most jöhet előre megint a Ferencváros, hiszen megszerzik a korongot Horváth Milánnál van, az egyik csapatkapitány helyettesnél. Aztán most egy jó keresztpassz Helyánkó felé, Helyánkó szúrja tovább Kesztilához, Kesztilának pedig küzdenie kell a korongért. Végül ez sikerült neki, úgyhogy Helyánkót játsza meg, most is lőhet egy lövés, de Mihalik Andrásnak a lövése sajnos az első blokkról lejön, aztán Kesztila kap egy nagyot, de szépen visszacselezi magát hátulról Mihalik András, ez egy paládés megoldás volt. Rögtön korongot szerzett a Ljubljanai kapu mögött, és azzal a lendülettel becselezte magát jobbról, de sajnos Horák számított erre, úgyhogy érezte, hogy ez kapura fogja szúrni a magyar válogatott egyik kiválósága. 9 perc 24 másodpercnél áll az óra, tehát Ferencváros Olimpia Ljubljanait az első harmadban 1-2, vagyis megint a szlovénoknál van az előny. Nem van most az első szlovén gól szerzője Kiricsenko, valamint mellette még Berics is, de figyeljünk inkább a mieinket. Helyánkó küzd majd azért, hogy a Bulinál el tudja hozni a pakkot. Reméljük, hogy sikerül neki. Sikerült, hátrakta a kék vonal a Lindgrenékhez. Lindgren pedig rögtön belövi oda, és Sie belerakta a botját, de sajnos onnan nem a kapu felé ment a korong, úgyhogy Horáknak most nem kellett bebizonyítani azt, hogy miért ő a szlovén válogatott első számú kapusa. Pancer évén jöhet most előre megint a szlovén együttes, egy kisebb ütközés, de a játékvezetők szerencsére elfölött szemet hunynak, úgyhogy nincs meg az első ferencvárosi kiállítás a mérkőzésen. Laskavi támad le, aztán kiválóan jön neki segíteni Sie is, de végül Halbert megoldja ezt a kettős letámadást, és tovább teszi Kiricsenko felé a korongot. Kiricsenko már átlépi a felező vonalat, és már benn van, bekígyózik a ferencváros harmadába, megpróbálkozik egy lövéssel, de ez igazából nem a ferencvárosi kapura, hanem maximum az egyik játékvezetőre volt veszélyes, neki kellett összehúznia magát, nehogy eltalálja őt a korong. Most már Laskavinál van a saját harmadban, ő teszi át keresztbe, most talán ki tud majd jönni a Fradi, de nem, egyelőre csak passzolgatnak a mieink, most kapja meg Hadobás a korongot, Hadobásnak is vigyáznia kell, mert villámgyorsan két ljubljanai támadó érkezett meg rá, és hát sajnos el is adja a korongot, bent vannak most a ljubljanaiak a ferencvárosi harmadban, de van egy borzasztóan rossz passz, amely a rossz palánk illesztés miatt felpattan a korongfogó hálóba, úgyhogy jöhet majd egy korongbedobás a ferencvárosi harmadból, reméljük sikerül majd elhozni, és egy gyors kontrával esetleg meglepni a ljubljanaiak. Ugye kétszer már sikerült elmenni, egyszer egy 2-1-es szituáció volt, egyszer pedig egy a semmi is, de egyiből sem sikerült igazából nagy veszélyt kialakítani. A 2-1-esben volt nagyobb veszély, abból volt egy lövés, de Horák számított rá, hogy hova fog menni ez a korong, és hát nem véletlenül zárt ő tavaly, majdnem 92%-kal, 91,8%-del, ő volt a liga egyik legjobb hálóőre. Bengtsonnál van a korong a buli elhozatal után, vagyis sikerült ezt megszerezzük. Most már Galajda, akinek a korongjáról egy pillanatra elpattan, aztán szerencsére visszaszerzi. Most megint Bengtsont játsza meg, a Ferencváros csapatkapitányát. Bengtson pedig oda-vissza húzogatja a korongot és cselezget, aztán végül el is adja, ami nem jó jel. Most játsza meg a társát, Horváth Milán, de Horváth az is gyorsan elválaszik a korongtól. Kiválóan támadnak le a ljubljanaiak, erre majd holnap éppként a Fehérvárnak is kell figyelni, hiszen holnap majd a Met Arénába látogat a szlovén együttes. Közben megint visszaszerzik a korongot, ami harmadunkban van egy lövés, nem tudják egy pillanatra, hogy hol a korong, beszorult oda a játékosok füle mellé, és onnan pattant le aztán a két korcsolya közé, azt sem vették észre, aztán most sikerült megtalálni, és végül ez aztán kipattan a ferencvárosi B közébe, ahol nagyon boldogok, hogy szereztek egy korongot, nálunk pedig megvan egy újabb jégfelújítás, vagyis egy újabb kereskedelmi szünet, amely alatt el tudom mondani, hogy mi is történik jelen pillanatban a magyar jégkorong pályákon, hiszen nem csak az ISHL kezdődött meg, hanem az Erste Liga is, és az Erste Ligában ugye a DVTK 5-4-re már legyőzte fel a 19 együttesét. Az a meccs ugye korábban 15 órakor kezdődött, nagyon gólgazdag, jó mérkőzés volt. A Brassó a második harmad legvégén 1-0-ra vezet még mindig a háromszéki ágyusok ellen. Az Újpest őrzi egy gólos előnyét a Gyergyó ellen, de ott is már megkezdődött a második harmad, 1-0 lilák előnye, és megszerezte a vezetést egyébként a Debrecen is a csíkszredaiakkal szemben. Így a Culihinnek, a debreceniek egyik legjobb játékosának megvan az első gólja a mérkőzésen. Nálunk véget ért a jégfelújítás, de a szó most a stúdióé.
2: Köszönöm szépen, bár az eredményeket már elmondta a kollégánk, de van kézilabda is a világon, férfi kézilabda egészen pontosan. Elkezdődött a második játék rész a Ferencváros Veszprém mérkőzésen, 10 góllal vezet a Veszprém 22-12-re, a félidőben Plernek a 14-11, a Győr pedig 15-13-ra vezet a Tatabánya ellen. A női bajnokságban pedig a 31. percben Egernek a 12-17, de hát lesznek ma futballmérkőzések is, például az NB1-ben idehaza 19 óra 30 perctől Puskás Akadémia Kispest Honvéd találkozót rendeznek, Angliában Brentford Chelsea, majd az olasz bajnokságban Monza Sassuolo, illetve a Bundesligában Bayern München Union Berlin összecsapást is rendeznek. Most azonban kézilabda, hiszen talán már a fél időn túl vannak, úgy az urak, hogy ott vannak a helyszínen, na meg Csesszegi Balázs is, Győr Tatabánya.
0: Hát gyakorlatilag a kollégáim egész egyszerűen nem bírnak hibázni a kapcsolásnál, hiszen ebben a pillanatban kerül középre a labda, és 15-13-as Győri vezetésnél az Eto kezdi a második félidőt. A kapuban a Tatabányánál Andó Arián, míg Székely Mártonnak az első félidőben 4 védése volt, addig az Etónál 9 védést jegyezhetett fel Pásztor Imre. Ebbe akar belenyúlni most valószínűleg a vezetőedző, a Tatabányi vezetőedző Tóth Edmond. Visszaálltak mindkét együttesnél a kezdőcsapatok, ugye Székely helyett a kapuban Andó Ariáli, Győri Mátyás, és ott a helyzet méghozzá Deli előtt, Deli azonban a kapufát találja el, úgyhogy nincs 16-13, marad a 15-13, és jön a Tatabánya, Tóth Levente, Bodó 4 gólos eddig a találkozón, Mosszindi, Tóth Levente, egyelőre 2 beállóval 7-6 ellen a Tatabánya, oly, de szép volt, és Pedro azonban nem talál be, megvan a 10. védése, ugyanis a szélről kínaira kapta fel a magyar válogatott játékos Pedro Rodriguez, és kihagyta az ígyszert, majd meggyötri Karai, illetve Pedro közösen Győri Mátyást, Győri szabaddobással folytatódhat a játék. 15-13-as Eto vezetésnél, és akkor menjünk megint jégkorongra Erdei Márkhoz.
1: Nálunk nincs újabb gól a mérkőzésen, de most ember hátrányba kerül sajnos a Ferencváros. Carter Savoy volt az, akinek túl magasan volt a botja. Aztán végül nem is őt állítják ki, hanem mutatja a főbíró az egyik vonalbírónak, hogy ne őt terelgesse lefelé, hanem a vendégek egyik játékosát. Úgyhogy újra ember előnybe kerül a Ferencváros. 6 perc, 5 másodperccel az első harmad vége előtt megint megvan az esély arra, hogy a mi zöld-fehér csapatunk kiegyenlítsen, hiszen ugye az olimpiai jubileum is zöld-fehérben játszik. Egyébként Zsiga Pánce a kiállított, végül őt látták szabálytalannak magas bottal való játékért. Így azt mondom, hogy egy kiváló ítélet, és jöhet át a ferencvárosi emberelőny, amelynél Kesztila próbálkozik meg majd azzal, hogy elhozza a bulit. Neki ez sikerült, Helyánkó pedig hátraadta. Most már Savoynál van a korong egy lövés, és végül valahogy Horátnak a mamutja közé beakad a korong. Úgyhogy nálunk most áll a játék, de továbbra is kiváló a Ferencváros emberelőnye. Egyelőre ugye Ferencváros olimpiai Ljubljana 1-2, Csesszegi Balázs.
0: Itt pedig először a mérkőzés folyamán Hári 7-es góljával 3-mal vezet az Eto, ugyanis történt, hogy egy belülvédekezés, illetve egy ütés miatt 7 métereshez jutott az Eto, és nem csak 7 méteres, hanem ember előnyhöz is, mert Pedrót kiállították, így aztán Terjék visszakerült a jobb szélre, Mosszindi, Bodó viszi rá a falra, Tóth Levente, elzárják előle Karait, a győri elki nagyon jól védekeznek, Mosszindi Bodónak készítenek elő, Bodó nem tud bejátszani, de most igen megtalálja Karait, Karai pedig azért csak el tudta lőni a labdát Pásztor feje fölött, zicser volt, belőtte Krakowski, beviszi és a rövid sarokban ott a 17. gól, győri gól. Gyors gólváltás után 32,5 perc elteltével az Eto 17-14-re vezet a Tatabánya ellen, és akkor Ferencváros Ljubljana, Erdei Márk.
1: Az imént nagyon-nagyon meleg pillanatokat éltünk meg itt a jéghideg tüskecsarnokban, mert 2-1-ben elvitte ember hátrányban a korongot. A Ljubljana végül szerencsére nem tudták kihasználni ezt az előnyt, és sajnos most van nálunk egy kiállítás, amit az edzők a legjobban utálnak, amikor az ellenfél harmadában szabálytalan valaki. Most David Sheehy jut a kiállítás sorsára, méghozzá bottal lökésért, úgyhogy sajnos villám gyorsan 59 másodperc után véget ér ez a ferencvárosi emberelőny. 5 perc, 7 másodperc van még hátra az első játékrészből, de most menjünk vissza Győrbe.
0: Terjéket futtatják be második beállóba, még mindig ember hátrányban támadó vendégek, és aztán nagyon meggyötrik Bodót, Deli, illetve Bognár Alex szabaddobás a Tatabányának. El is végezte Karai. Tóth kapja tőle, Mosszindi megy le a szélre, és ezúttal ő onnan betalál, ez a második gólja az izraelinek, nem a saját posztjáról talál, hanem szélről. 17-15, elkapkodják a középkezdést a győriek, illetve hát kicsit hosszan dobta oda Pásztor, így nem csak hogy 17-15-nél támadhatnak a hazaiak, hanem le is jár a Tatabánya ember hátránya, úgyhogy most már teljes létszámban a tatabányai védőfal is. Bognár Alex, Deli, megint Bognár, kirongyol Terjék Győrire, Kusán kapja meg a labdát, Győri egy zárás kap Kusántól, abból a húzás le a szélre Nagy Martinnak, és Nagy Martin lövését azonban Andó Arián megfogja, úgyhogy három után akár egyre is zárkozhat fel a Tatabánya. Tóth Levente viszi rá a falra a labdát, Bodó, Karai, illetve Vajdahuba is bent van, megint 7-6 ellen támadnak a vendégek, Mosszindi, és jól védekeznek vele szemben. 17-15-nél pedig adom a szót Erdei Márknak.
1: Nálunk 4,5 perc van hátra kereken az első harmadból. Ferencváros Olimpia Ljubljana 1-2 továbbra is itt az Ice Age-el első mérkőzésén. Az Ice Age-el, idei Ice Age-el szezonnak a nyitó meccsén tehát. Jöhet most egy korongbedobás, 4-4-ben ellen játszanak most a csapatok. A ferencvárosi ember előnyből, még ugye 23 másodperc lenne hátra, de sajnos lett közben egy kiállítás a Fradi részéről, ahogy már említettem, David siált ki, abban még 1-20 van, úgyhogy nagyjából 1 percig emberelőnyben fog majd tudni játszani az Olimpia Ljubljana. Reméljük, hogy kitöltik ezt az egy percet, mert az azt jelenti, hogy nem használják ki, és nem lőnek újabb gólt. Közben van egy kapura emelt korong, de ez eléggé gyenge volt. Bális Bence simán leszedi a lepkés kesztyűvel. A kapunak a bal oldali sarkát, felső sarkát vette célba a szlovén játékos Gregort, de szerencsére Bális erre számított, és simán megfogta ezt a próbálkozást. Megint állnálunk a játék, hamarosan jön egy újabb buli bent a ferencvárosi harmadban bal oldalról, de most kapcsoljunk vissza Győrbe.
0: Győri Mátyás zicserét fogta Andó Arián, aki nagyon jól kezdett a második félidőben, így aztán nincsen három gólos győri vezetés, mert hiába lőtte be a visszapattanót Kusán, a játékvezetők azt mutatták, hogy már belül ácsorgott a horvát, illetve lehet, hogy azt mutatták, hogy Győri nem a legrövidebb úton érkezett ki a hatoson belülről, és még akkor bent volt, mikor Kusán rálőtte a labdát. Ennek ellenére, vagy éppen ezért aztán jöhet a Tatabánya, 17-15-nél, 5 percnél valamivel több telt el a második fél időben. A balszérről Damatrend futtatják most be egy nagyon magas ívben, nagyon nagy ívben a Tatabányaiak. Most megy vissza a helyére a szélső Mosszindi, Bodónak készítenek elő, Tóth Levente megpróbál betörni. Győrihez nagyon jól zárod a Kusán, bár reklamálnak a Tatabányai szurkolók, és van némi igazságuk, mert hogy azért Kusán mélyen belül védekezett a győri hatoson belül. Tóth Levente, Bodó, Mosszindinek készít elő, Tóth lentről lő, a felpattanott simán védi Pásztor, aki úgy folytatja, hogy az első félidőben abba hagyta, 17-15-re vezet az Eto'o, 6 perc telt el a második félidőből, ráadásul törölni is kell a labdát, úgyhogy menjünk megint Erdei Márkhoz, Ferencváros Ljubljana Ice Age-el mérkőzés.
1: David Csie visszatért a büntető padról, azzal a lendülettel kapott egy jó korongot a botjára, és végig is vihette volna, megpróbált átpasszolni keresztbe, 2-1-be vitte a korongot a Ferencváros, bal oldalra tette volna át a korongot, de jó volt a bevetődés a ljubljanai játékostól, itt pedig megakadályozta az, hogy Dobos Mihály Bendegúz megkapja a túloldalon a korongot, és egy könnyű zicser gólt tudjon szerezni. Pedig de jó lett volna itt a harmadnak a legvégén megint kiegyenlíteni, de persze még mindig van erre ideje a Ferencvárosnak, hiszen még kereken 160 másodperc hátra van itt az első játékrészből. Jöhet most egy korongbedobás a ljubljanai harmadból. Jó lenne, hogyha Rönni elhozná ezt a korongot, esetleg egyből hátra rakná Tammelának a botjára, aki gyorsan megszerezhetné a második gólját. Hát amíg álmodozom, addig elhozza a korongot a ljubljana, úgyhogy sajnos ez nem valósul meg. Gyorsan kijönnek a saját harmadból, és már benyargalnak a Ferencváros kapuja mögé. Ott viszont jó a ferencvárosi védekezés, szépen összezárnak ott Ortenszkijék, aztán most lehet, hogy végül megint szlovén játékosoké lesz a korong, nem, hanem most szabadítják ki, Kiricsenko lő hátulról a kékről, de ez egy nagy védés volt Bális Bencétől, felpattan a korongfogó hálóba, 2-18-nál áll az óra, Ferencváros Olimpia Ljubljana 1-2 az Ice Age-el nyitó mérkőzésén. Cseszregi Balázs.
0: Üres kapuba sem talált be saját kapujától Kusán, úgyhogy megint a Tatabánya támadhat, 17-15-nél Mosszindi, Damatren befut, elcsúszik, nem kap labdát, éppen ezért, aztán Mosszindi viszi rá megint a győri falra, nem tudja bejátszani, nagyon jól védekeznek, Karai előtt teljesen eltakarták a bejátszás lehetőségét, és teljesen eltakarták a Karait, úgyhogy Zsitnyikovot is már elküldte melegíteni Tóth Edmond, hát ha tud a rutinos orosz segíteni, közben pedig magához hívja Andó Ariánt, a vezetőedző, de csak azért, hogy egy-két mondatot mondjon neki, és lehet, hogy csak néhány másodpercre lendületből futtatják majd be ember passzívnál majd Zsitnyikovot, de lehet, hogy nem is erre a támadásra próbálnak tőle majd segítséget kapni. Tóth Levente, Mosszindi, Bodónak készítenek elő, a bejátszás jó, és Pásztor védése is jó Karai lövésénél, de belül védekeztek vele szemben méghozzá. Kusán jön a Tatabányai hétméteres, egyelőre még töröltetni is kell, stb. Úgyhogy a szó megint Erdei Márké.
1: Nálunk most van egy védés Horáktól, úgyhogy áll az óra, de most mutatják a játékvezetők, mielőtt egy kisebb dulakodás kialakulott a szlovén kapu előtt, hogy inkább távolodjanak el egymástól a játékosok, most pedig már Tóth az, aki majd a korongbedobásnál figyelhet, és esetleg sikerülhet neki elhozni a bulit. Érdekes Tóth Gergely helyzete, mert ugye ő egy védője a Ferencvárosnak, erre a mérkőzésre mégis csatárként, centerként nevezték, és végül jól elhozza a bulit, jól hátradeszi, és volt is egy lövés a kék vonalról Tünitől, de Tüninek a próbálkozását senki sem takarta, úgyhogy Horák simán le tudta húzni azt a levegőből. 1 perc 19 másodperccel az első harmad vége előtt, Ferencváros Olimpia Ljubljana, továbbra is 1-2, Csesszegi Balázs.
0: Itt a 9. perc kezdődik a második félidőben, 17-15-re vezet továbbra is az Etóha Tatabánya ellen, miután Damatren telibe trafálta a kereszt lécet, a visszapattanót pedig összeszedték a vendégek, úgyhogy megint a Tatabánya támadhat, de megint törlés, menjünk vissza Erdély Márkhoz.
1: Jó ötlés, jó döntés, mert nálunk éppen a Ferencváros bent volt az Olimpia Ljubljanának a harmadában, amire befejezem a mondatot, már sajnos kijöttek a szlovénok. Most viszont a semleges harmadban, mint egy pillanatra nálunk lett volna a korong, de aztán villámgyorsan Brennan Raven visszaszerzik, és most már éppen az amerikai légiós teszi át keresztbe, be a Ferencváros harmadába, ahol óriási küzdés van a korongért. Jó lenne ezt még valahogy megszerezni, végül nem sikerül, hanem ljubljanai játékosoknál lesz, belövik laposan a kapu elé, Bálizs aztán másodjára véd, mert volt, aki visszatette aztán a kapu elé. Szerencsére ez egy jó védés volt Bálizstól, aztán kiemeljük a saját harmadból, ez nem lehet más, mint egy tilos felszabadítás, hiszen Horák kapuja mögéig ment a korong, és az első játékos, aki ezt elérte, az nem volt más, mint az első gól szerzője, Kiricsenko, úgyhogy mennek vissza a csapatok a ferencvárosi harmadba, ráadásul ugye ilyenkor a Ferencváros nem is cserélhet, úgyhogy a fáradt lábú zöldfehéreknek kell most még valahogy helytállni, itt 28,8 másodperccel az első harmad vége előtt. Jöhet a korongbedobás, amelyet talán sikerül elhozni, így is van, és ezzel akár ki is lehetne lépni, szépen meghúzza a bal jobb oldalon a korongos Schleckmann, aztán rájuti a kapura, ez egy jó lövés volt Schleckmanntól, szépen bevitte a korongot a Ljubljana harmadába, aztán pedig egy lövéssel, egy patintott lövéssel is megpróbálkozott, de sajnos Horák érezte, hogy hova fog menni ez a lövés, úgyhogy most már a ljubljanaiak jöhetnek előre, de már csak 10 másodpercünk van, jó lenne még megúszni ezt, bár már bent vannak a mi harmadunkban, már csak 4 másodperc, már tényleg nincsen sok, és szerencsére egy rossz keresztpassz után kijön a korong a mi harmadunkból, és mivel megszólal a duda, ezért ezt tudom mondani, hogy vége van az első játékrésznek, vagyis az első harmadnak az idei Ice Age-el szezonban. Ferencváros Olimpia Ljubljana 1-2, ugye a meccs elején Kiricsenko szereztem a vezetést, másfél perccel később Tammela egyenlített emberelőnyből, aztán sajnos szintén nagyjából egy perc rá Lawrence Ravenre megint megszerezték a vezetést a vendégek, de van remény bőven, reméljük, hogy a második harmadban majd összejön a hőn áhított egyenlítő gól. Egyelőre tehát Ferencváros Olimpia Ljubljana 1-2, szűk 17 perc múlva jön majd a folytatás, addig pedig Győr és Csesszegi Balázs.
0: 18-15-re vezet az Eto a Tatabánya ellen, ugyanis 17-15-nél egész egyszerűen passzívig kellett, hogy járassa a Tatabánya a labdát, majd az utolsó lehetőségnél szinte az alapvonalról vitte be Pedro Rodriguez. Pásztor simán fogta a lövését, és Pedro Rodriguez helyén, ahogy az lenni szokott, az ellentámadás végén Krakowski Bence bevitte, és bár ebbe a lövésbe, Zicserbe is belekapott Andó Arián, a gól az megtörtént, és 18-15-re vezet az Eto, rögtön kikérte második idejét is Tóth Edmond, a vendégek vezetőedzője. Egyébként tavaly egy góllal nyert itt a Tatabánya, nem is itt a szomszédban, a Magvasi Mihály sportcsarnokban, egy olyan mérkőzésen, amelynek a végén a győzelemért támadhatott az Eto Dissinger lövését, azonban lesáncolták, és az ellentámadásból Lemosz betalált, úgyhogy az egy drámai mérkőzés volt, és egyelőre ezen a mérkőzésen is jobb az Eto, annak ellenére, hogy most könnyedén veri meg a védekezést Mosszindi, és 18-16-ra zárkózik fel a vendégegyüttes. Csakhogy Győri Mátyás is Zicserbe kerül fölélőnek, vagy fölélő, 2 percet is reklamár meg, 7 méterest is lett belőle szabad dobás. 40 perc telik el lassan a mérkőzésből, ebben a másodpercben az utolsó harmadába léptünk a találkozónak. Bognár és Győri Mátyás passzolgat, Stepáncsics érkezett Deli helyére a pályára. Stepáncsics, Bognár, Stepáncsics kapja tőle a labdát. Állj el, hogy a Stepáncsics pattintotta volna a labdát Győrinek, Terjék elviszi. Jól zár vissza, jól védekezik. Ó, hát ez érdekes 7 méteres. Mondom, hogy jól védekezik, 9-8-9 méteren Bognár Alex kifelé vitte el a labdát. Terjék rápattintotta, még csak igazán helyzet se volt, 7 méterest ítélnek a játékvezetők, a két Tamás, Fekete, illetve Hajdú, a 7 métereshez pedig érkezik Éles Benedek. Ugye már egyet kihagyott Terjék, egyet kihagyott Damatren, Éles pedig mutatja, hogy meg kéne törölni a labdát, mert hogy csúszik. Tehát 18-15 után most akár egy gólra is zárkózhat a Tatabánya, ha Éles ezt a büntetőt belövi. Budó megtette azt, amit kért tőle Éles, megtörölte a labdát, Éles pedig megy el elvégezni a büntetőt vele szemben Pásztor Imre a győriek kapujában. A mérkőzés talán legjobbja eddig a győriek kapusa. Ezt nem is tudja megfogni ennek ellenére. 18-17-re zárkózik a Tatabánya. Pásztor 13 védésnél jár, méghozzá 30 lövésből, tehát majdnem 50% a teljesítménye. Még a két tatabányai kapus közül egyelőre Andó Arián a második félidőben két védéssel áll 6 lövésből. Stepán Csicsa szemben szabálytalankodik. Pap Tamás elvégzi Kusán a szabaddobást. Bognár, Győri Mátyás, Bognár, Stepán Csicsa. Ne tudja bejátszani, de Bognár zicserbe kerül, és ezúttal a rövid saroknál megint ott volt Andó, és kirúgta. Tudta, hogy oda megy Bognár lövése, így aztán egyenlíthet a Tatabánya. Moszindi betolja az előtte védekező Győrit és Kusánt. Szabad dobással jön a vendégegyüttes. 7-6 ellen támad továbbra is a Tatabánya. Ez egyelőre nem nagyon ízlik a győrieknek, de Karai csak addig volt fent, ameddig a lerohanás tartott. Ezt az első fél időben is többször láttuk. Már lassan a 42. perc is befejeződik a találkozóból, és egyelőre még semmire nem kaptunk választ. 18-17-re vezet az Eto a Tatabánya ellen. Terjék az, aki a felszedi a Vaxot a hatos környékéről, és aztán most már mehet a Tatabánya támadása. Zsitnyikov irányít, Moszindi és Tóth Levente van a két oldalán, Vajdahuba beállós, Damatran is Terjék a két szél. Jön egyébként majd Straka is a Tatabányába. Tóth Levente, Zsitnyikov, Moszindi, Zsitnyikov, Moszindi, és ez egy 7 méteres. Ezt mutatja Győri, hogy ez belemenés volt szerintem, meg Kusán is, csak hát belül védekezett Győri, így aztán megint egy jogos 7 méteres a Tatabányának. És most Pásztor helyett, aki egyébként remekül véd a mérkőzésen, érkezik Győri Kristóf. Ez a 7. tatabányai büntető. Egyet Terjék, egyet Damatran, egyet pedig Molnár Robin hibázott el. Ha előbb Molnár Robin nevét nem mondtam volna, akkor elnézést kérek. Gondolom megsporolta volna ezt magának Éles Benedek, és az ő lövését pedig a kapufára tornázza Győri Kristóf. Ne vegyél itt a Tatabánya, a 4. kihagyott büntetője a vendég együttesnek. Hát ha valami eldönti a mérkőzést, lehet, hogy ez lesz az, vagy a kapus teljesítmények közötti különbség, bár a második fél időben Andó Arián kifejezetten jól véd. Bognár, Stepáncsics, Győri most középre, megpróbálja áthúzni magát, aztán eladja a labdát, megint Terjék szedi össze a paszt, és aztán rohannak vissza a győriek, de már Karai zicserben belövi, viszont azt mutatja, hogy belement Karai, hát inkább belemenés volt az előző, mint ez. Stepáncsics, Nagy Martin rohan, hogy elkérje a labdát, meg is kapja, és most vége a fejetlen rohanásnak, mutatja Bognár, hogy álljanak fel, közben pedig Tóth Edmond reklamál, vagy kérdezi, hogy miért nem volt az előző 7 méteres például. Igen, hát nem feltétlenül következetesek minden esetben a játékvezetők a belülvédekezés, belemenés megítélésénél. Moszini nagyon magasan fellép. Győri, ott a helyzet, Stepán Csicsis bepattintja, 19-17. Második fél időben a Tatabánya védek, és Straka rohan, Moszini belement, ez pedig az egyértelmű belemenés volt, gyakorlatilag bele hátrált a 8 méteren védekező Győribe, szabad dobást kapnak a vendégek. Szóval az a helyzet, hogy a Tatabánya védekezése a második félidőben arra hegyeződik ki, hogy valahogy a Győri Bognár Alex játék kapcsolatot törjék meg, és ebből bizony már sok hibát is hoztak a győriek, tehát ez egyelőre bejön a Tatabányának. Ennek ellenére a szünetbeli két gólos győri vezetés nem változik, illetve amikor változott, akkor 3 gól volt. A különbség egyszer 18-17-nél zárkozott fel a Tatabánya 1 gólra, most is felzárkózhatnak, hiszen 19-17-nél a 45. perc is lassan elkezdődik, és támadhat a vendégegyüttes Zsitnyikov, Moszindi, Tóth Levente első hármassal, Vajdahúba lép ki a labdáért a falból, aztán megy is vissza, méghozzá Moszindi elé, Győri Mátyáson védekezni. Tóth Levente, Zsitnyikov, Moszindi, Zsitnyikov, jól védekezik vele szemben Deli, Moszindi viszont begyötri a labdát Damatrennek, de egyrészt Damatren is belül állt, másrészt pedig belül állt Bognár Alex is, úgyhogy salamoni döntés születik, szabad dobás a Tatabányának. Hári is melegít, Zakor is melegít a győrieknél. Zsitnyikov, Tóth, Zsitnyikov, Moszindi, Zsitnyikov. Futából lő középre, simán összeszedi a labdát, vagy simán védi a labdát Pásztor, a kipattanót pedig Bognár Alex oda üti Győrinek, Győri pedig jelzi, hogy töröltetni kéne a labdát, úgyhogy idő állj, meg is állt az idő, és a 45. perc végén járunk, azaz 11 másodperc van még hátra a 45. percig. Márhogy 45 perc elteljen, folytatódik a játék, és Pásztort élteti teljes joggal a győri közönség, mert hogy Pásztor jelenleg 15 védésnél jár, hát ha így folytatja, 20-ig simán el fog jutni. 19-17-re vezet az Eton, negyed óra van már csak hátra a találkozóból, közben pedig szól a síp, Vajdahubának és Kusánnak szólnak, hogy fejezzék be a falban a háborút, amit egymás ellen folytatnak, minden nemes és nemtelen eszközzel. Balog, Bognár, bocsánat, Stepáncsicsal helyet cserélt. Nagy Martint futtatják be a jobb oldalról. Nagy Martin egészen a túloldalra át fut zárni. Győri elé Bognár, Stepáncsics átlövés, és mellé lövi, pedig rossz irányba ment el Andó, ezúttal nem lett volna esélye védeni, de mellé lőtte, mellé pattintotta Stepáncsics. Straka ráviszi a falra, Moszindi. Jól védekeznek a győriek. Straka, Zsitnyikov. 7-6 ellen továbbra is a Tatabánya, megpróbálja Bognár Alexet átemelni Zsitnyikov, ez nem sikerül, és most már megint visszaáll a Tatabánya 6-6 elleni játéka. Molnár Robin érkezik a balszélre, Damatren helyére. Megint törölni kell, nincs jó állapotban a labda, a játékvezetők úgy döntenek, hogy jó, akkor most azt a labdát ki kell cserélni, ez meg is történik. Bonifert Ferenc segített a labda cserében. Ők ketten már, mint Bonifert és Olá, a két versenybíró a mai mérkőzésen, akkori nemzetközi játékvezetőink. Vajdahuba lép ki a labdáért, meg is kapja, aztán vissza a falba Tóth Levente, Zsitnyikov, Tóth Levente van középen, Moszindi nagy lendülettel próbálná rávinni, de ott azon nagyon nehéz, Deli és Kusán között középen, szabad dobás a vendégeknek. Tóth Levente, megint Tóth, Moszindi, nem találják egyelőre a rést a győriek, Tóth, megint egy jó védekezés, Zsitnyikov azonban megtalálta az egyes és a kettes védő között, Bognár mellett becsúszott és megtalálta a rést is, Pásztor és a kapufa között, majd pedig belementek a győriek, úgyhogy akár egyenlíthet is a Tatabánya, 19-18-nál elkapkodták a támadást a hazaiak, lemaradt Stepáncsics, Straka ezt észreveszi és kap egy szabad dobást, meg egy 2 percet Kusán, tehát Straka kapott egy szabad dobást, Kusán pedig egy 2 percet, de lehet, hogy végül 7 méteres is lesz belőle. Nagyon arra kóvályognak a játékvezetők a 7 méteres vonal környékén. A 7 méteres jogos, vagy a büntető, a 2 perc az jogos, mert valóban elkapták a nyakát, és Stepáncsics volt a bűnös, jól láttam, nem? A kiállítás az Kusánnak szól, viszont nincs az Etóból, vagy nincs 7 méteres, 2 perc az Kusáné, úgyhogy Zakor támadásban is szerepet kap majd. Közben pedig, ha jól látom, akkor talán Enomoto is nem Kovács Tamás, a nekából igazolt Kovács Tamás, a tavaly előtti gólkirály is elkezdett melegíteni a győrieknél. 13 perc van még hátra a találkozóból, semmi, az égvilágon semmi nem dőlt el. Moszindi, Zsitnyikov, Ó, micsoda bejátszás Vajdának, és kapufára pattintja Vajda, összeszedi, és belövi. 19-19. Először kapufára pattintotta, majd a kipattanót nem tudták a győriek összeszedni. Vajda nagyon harcosan a labdához fért, és a kipattanót már belőtte. Sokkal nehezebb helyzetből egyébként, mint amiből előtte kapufára pattintotta. 7-6 ellen támadhat az Eto. Kopornyik Zsolt Bonifer Ferencnél érdeklődik bizonyos dolgokról. Stepáncsics, vagy 6-6 ellen üres kapuval támad az Eto, bocsánat. Győri. Moszindi az, aki lerántja Győrit. Törölni kell, és Kopornyik Zsolt ebben a pillanatban időt kér. Ő is érzi, hogy valamit az Eto támadó játékán változtatni kell, mert a védekezése a Tatabányának a második félidőben sokkal jobban összeállt. Ráadásul Andorján is jól véd. 19-19-nél a stúdiójé a szó.
2: Köszönöm szépen, zajlik pár mérkőzés még a férfi kézilabda bajnokság harmadik fordulójában. Ferencváros Veszprém 22-37 az 53. percben, a 48-ban jár a Plernek a találkozó, itt döntetlen az állás, 22-22. A női bajnokságban pedig az 50. percben Egernek a 23-26. A jégkorong Erste Ligában Feha 19 DVTK 4-5, ez végeredmény. A harmadik harmad első percében Brassó, Háromszéki Ágyúsok 1-0. A második harmad 15. percében Újpest Gyergyó 3-1. A címvédő úgy látszik, hogy nem feltétlenül kezdi ezt az idényt annyira jól, bár hát hozzá kell tenni, hogy még csak az első körben járnak a csapatok. De az Csíkszereda 1-0 a második harmad 4. percében, és hamarosan kezdődik a Fehérvár Linz mérkőzés az osztrák bajnokságból, illetve a Ferencváros Olimpia Ljubljana találkozó is majd a második harmaddal, itt 2-1-re vezet a szlovén együttes. Irány azonban Győr, Eto Tatabánya, Cseszregi Balázs.
0: Mert hogy vége Kopornyik Zsolt időkérésének, 6-6 ellen üres kapuval támad az Eto Kusán kiállításából, 55 másodperc a hátra, és Zakor kezéből mindjárt útjára indulhat a labda, amint a játékvezetők erre engedélyt adnak. Meg is történt ez ebben a pillanatban. Bognár Alex, Stepáncsics, Bognár, Szmetán is elkezdett egyébként melegíteni a győrieknél, Hári mellett, illetve Kovács mellett. Szmetán, Győri megpróbál betörni le a szélre a labda, Nagy Martin, és a felső sarokban, a hosszú felsőben egy gyönyörű húzás után vezet továbbra is az Eto 20-19. Straka végig rohan, középkezdésből 20-20, elképesztő villámgyors Straka Dániel, és kifejezetten ez az egyik erőssége, hogy a kapott gól után is elképesztő sebességgel rohamozza az ellenfél kapuját. Pásztor ugyan visszaér, de esélye nem volt, hiszen nem tudta stabilizálni még a helyzetét a kapuban. 20-20, 10 másodperc a győri ember hátrányból. Zakor lép ki a falból, Stepáncsics kapja, Győri ráviszi a falra, Zsitnyikovval szemben Stepáncsics letenné Zakornak, elhúzzák Zakort, Bordán Robi lábához ér az indítás, ráadásul úgy is patta, hogy az Nagy Martin, a visszafutó Nagy Martinnál van. A győriek reklamálnak, még egyébként szerintem igazuk volt. Oly, de szép volt! Bognár Alex, ezt a kapufát lő zicserből, egy gyönyörű passzcsel Zakor felé. Kinyílt teljesen a tatabányai fal, besétálhatott a kettes és a hármas védők között Bognár Alex, de nem talált be. 20-20, vezethet akár a tatabánya, amely azt számolom, hogy a második félidőben egyáltalán nem vezetett, a második félidőben pedig, az első félidőben pedig utoljára 11-10-nél volt az előny a tatabányánál. De hát a rutin az összeszokottabb csapat, mert azért sokkal több játékos érkezett a győriekhez, mint a tatabányához. Akár meghozhatja a sikert ezen a rangadó mérkőzésen, hiszen eltert 49 perc, 16 másodperc és 20-20 a találkozó állás. A Straka, Zsitnyikov, Molnár Robin lép fel a labdával, a labdáért, aztán megy vissza a helyére, miközben odaadta Strakának. Most Straka az irányító, Zsitnyikov és Moszindi a két átlövő, Moszindi játszik a legtöbbet a tatabányából ezen a találkozón. Zsitnyikov, Straka, nagyon gyors, de nem tudja áttemelni középen a labdát. Straka megint, Zsitnyikov, Straka, majdnem eladta a labdát, de Moszindi még összeszedi, nullából beviszi, és aztán megint nagyot véd, Pásztor Terjék bevitte a kipattanó, megint Mosszindié, megint csúszik a labda. Lassan-lassan azért csak belépünk abba az utolsó 10 percbe a mérkőzésen, még 6 másodperc van addig, 20-20 a találkozó állása. A törlés után megint Mosszindinál a labda, elkéri tőle Krakowski, aztán visszakapja Krakowski Bence, és megy a játék. Mosszindi Vajdahuba lép ki a labdáért, aztán vissza a falba, Straka, Zsitnyikov a bal átlövővel szemben, Bognára lesz, hú, de szépen végig itt a Straka, védi ugyanaz ígyszerét. Pásztor, de jön a 7 méteres a tatabányai, ha jól számolom a 8., de nézzük a MKS statisztikáját, valóban a 8. tatabányai 7 méteres jön. Ebből 4-et hibáztak. Tóth Levente még nem lőtt 7 méteres ezen a mérkőzésen, most megpróbálkozik vele. Hát ha őt nem bűvöli meg Pásztor Imre. Egy lövőcsel. És megbűvöli! Az 5. büntetőjét hagyja ki a tatabánya. Lehet ennyi büntetőt kihagyni egy rangadón? Ez a nagy kérdés ezen a mérkőzésen. Pásztor pedig tényleg közelít a 20. védés felé. Ez volt már a 16. És van még 10 perce hozzátenni ezt a 4-et. Hozzáteszem, ha hozzáteszi ezt a 4-et, akkor ezt az Eto'o ezt a mérkőzést meg fogja nyerni. Ha nem, akkor is lehet, de akkor sokkal nehezebb dolga lesz. Bognár. Befuttatják ezúttal megint Krakowski Bencét át egészen Stepáncsics elé. Bognár a bejátszása nem jó, hát bele is kapaszkodtak, meg Zakkorba is, aki akkor vagy nem kell. Oha, ott a bejátszás, ez egy belefordulás, így is van. Ezt mutatják a játékvezetők, és akkor így van, kifelé megy, közben kiállítják egyébként Krakowski Bencét, de folytatódik a jégkorong, úgyhogy Erdei Márti a szó.
1: Folytatódik bizony, egy perc már el is telt ebből a második játékrészből. Ferencváros Ljubljana az állásban még nincs változás, továbbra is 1-2, vagyis vezet a szlovén együttes, és nálunk most éppen áll a játék, úgyhogy ne maradjunk véletlenül egy gólról se Csesszegi Balázsnál.
0: Előre próbálnak rendet tenni a játékvezetők, mert a helyzet az volt, hogy belemenést ítéltek a tatabányaiaknál, de közben előtte a visszafutásnál Krakowski Bence szabálytalankodott a rohamozó tatabányai játékossal, Strakával szemben, de ez nem befolyásolta Straka helyzetét.

0: Kovács Tamás, Stepáncsics. Szinte átkillódna magát Vajda Hubán. Vajda Hubán elpróbálta elengedni Stepáncsics mezét, de annyira vakszos voltak ez, hogy beleragadt Stepáncsics mezébe, de aztán végül csak sikerült elengedni. Passzív az Eto'o játéka, Kovács Tamás, Győri Mátyás, fölmegy, lő gól! Megint nem tud fordítani a Tatabánya. 21-20 az Eto'nak, de ugye 6 az 5 ellen támadhat a Tatabánya. Krakowski Bence kiállítása miatt. 8 perc van hátra még a találkozóból, menjünk a jégkorongra.
1: Nálunk 2,5 perc már eltelt a második játéktérzőn, most a ferencvárosiak korongot tudnak szerezni a saját harmadban. Az imén volt egyébként egy óriási zicsere, egy szépen kiátszott akciója a ljubljanaiaknak, de akkor Bális jól állt a helyén és szépen meg tudta fogni, meg tudta kaparintani a lepkés kesztyével a korongot. Most már a ljubljanaiak jöhetnek előre a semleges harmadban 4-3-ra hozzá, de szerencsére kiváló a védekezés Bengtsontól, aztán most már megkapja a korongot Kesztilak. Jól teszi, hát keresztbe lehetne egy lövés, meg is van, de Horáknak is megvan az első igazán nagy védése ebben a második játékrészben. 2 perc és 40 másodperc kellett ez az első ferencvárosi veszélyes kapura lövéshez. Hát nagyjából az előző harmadban erre 8 percet kellett várni, úgyhogy most sokkal jobban kezdi ezt a játékrészt a Ferencváros. Cseszregi Balázs, Győr.
0: És Kovács Tamás góljával, ami ebben a pillanatban esik, 2-vel vezet az Eto'o, mert hogy Molnár Robin zicserét megfogta az előző támadásnál. Pásztor Imre abból az Eto'ot talált, és 22-20 visszarendelték a tatabányai. Ó, kezdődobást, és micsoda felelőtlen passz középre, és a visszaérkező Győri Mátyás leszedi a labdát, így aztán 22-20-ra vezet az Eto'o a tatabánya ellen, és már csak 6,5 perc van hátra a találkozóból, a forduló rangadójából, ami tényleg színvonalában, izgalmában méltó a rangadó szóhoz. 22-20-ra vezet az Eto'o, megint menjünk jégkorongra Erdei Márkhoz.
1: Jó döntés, hiszen bent van a Ferencváros a ljubljanának a harmadában, most egy pillanatra, mint a megszereznék a vendégek, valóban sikerült is, és ki is emelik azt a saját harmadból. Tüninek kell már lestoppolni ezt a semleges harmadban, aztán végül Rönni az, aki, illetve Tóth Gergely az, aki beüti a korongot Horák kapuja mögé. Most megint jöhetnek előre a szlovének, 3,5 perc már le is telt ebből a második játékrészből, az állás viszont változatlan, Ferencváros ljubljana továbbra is 1-2. Most nagy lendülettel bejönnek Bális kapuja mögé, figyelniük kell a ferencvárosi védő, de Jeglics végül tovább tudja tenni keresztbe a korongot, még mindig náluk van, aztán szerencsére a játékvezetőnek a lába is megakadályozza az ő jó passzukat, aztán végül visszaszerzik, na, győző már a túlerő, Ortenszkék nem tudják elhozni a korongot, pedig 2-1-ben voltak ljubljanai játékossal szemben, most jöhet egy lövés a kékről, ez meg is van, jó volt a beleérés, de szerencsére Jeglicsnek a botjáról mellé megy ez a próbálkozás. Most már Savoynál van, Savoy húzogatja, most talán ki tud jönni a Fradi a saját harmadából, úgyhogy 4 perc 10 másodperccel a második harmad kezdete után továbbra sincsen változás az állásban. Ferencváros ljubljana 1-2, Cseszegi Balázs.
0: Hát itt van változás az állásban, Stepáncsics 22-20-nál lőtte egy kapufát az ellentámadásból, Zsitnyigov betalált 22-21, és 5 perc van hátra még a mérkőzésből, vezette hát az Eto'o, és támad az Eto'o a mérkőzésen. Kovács Tamás, Smetán, megint Smetán, a bejátszás a Zakornak, jó, védi Andó Arián, de belül védekezett Molnár Robin, jön egy újabb győri 7 méteres, amelyhez majd Krakowski Bence áll oda, aki a kiállítása után természetesen visszatért a pályára, úgyhogy ő az, aki megpróbálhatja a tavalyi csapattársa Andó Arián kapujába bevarázsolni, belülni, bevágni a labdát, kinek hogy tetszik Andó, olyan 2,5-3 méteren, és mindenfajta csel nélkül a 23. győri gól Andó Arián lábai között a tatabányai kapuban. 23-21-re vezet az Eto'o a tatabánya ellen. Erdei Márk.
1: Nálunk nem 2, hanem továbbra is 1 gól a differencia, továbbra is őrzi 1 gólos előnyét a ljubljana, de egyfolytában ők veszélyeztetnek, úgyhogy inkább növelni próbálják meg azt, nem pedig megvédeni. 5 perc, 8 másodperc már el is telt egyébként a második játékrészből, jöhet most egy korongbedobás a ferencvárosi harmadban, nézzük, hogy Kesztilának sikerül elhozni a korongot, vagy éppen Quince lesz a nevető, hát végül ő lett, és a hátra tudja tenni a kék vonalra, aztán Bohinztól jönne egy lövés egyből, de szerencsére Kesztile ezt leblokkolja, aztán elmegy a saját korongjáért, végül aztán elveszti, van egy ütközés is a palánk mellett, de talán ebből is jobban jönnek ki a szlovénok, Méler évén dédelgetik a korongot, aztán jól hátra aki a kék vonalra, Bohinztól jöhetne egy lövés, nem inkább Lawrencehez továbbít, aztán

0: Neal is beveszik a passzolgatásba, most már Brennannél van. Brennan pedig rászúrja a csikart szögből, kijött az első blokkról, aztán pedig szerencsére nem tudja visszaszerezni, de sajnos még mindig nem tud kijönni a Fradi a saját harmadából. Mire befejezem a mondatot, már kijöttek, úgyhogy továbbra is egy gól a Juvenaliak előnye, Csesztegi Balázs Győr.
1: Itt továbbra is 23-21 a Tatabánya támad. Strakánál a labda, Mosszindi passzív a vendégek játék, a Straka. Zsitnyikov, aj, de jó volt, és jól vette észre, ahogy kinyílt Stepáncsics és Deli között a rés, oda berobbant az orosz, összezártak, de 7 méterest nem lehetett megúszni a győriek részéről, és Krakowski Bence az, aki Strakát nyugtatgatja, de ugye mondom, még ők is csapattársak voltak, hiszen Krakowski Bence ugye netó nevelés, de játszott a Nekában, majd a játszott a Tatabányában is, és onnan került Győrbe, haza, vissza. Damatren áll oda a 7 méteres, ez ő már hibázott, de hát ugye már lassan nincs olyan tatabányai játékos, aki ne hibázott volna. 5 darab 7 méteres hibáztak ugyanis a vendégek. Pásztor vele szemben. Egy lövőcsel. És ezt nem tudja megfogni Pásztor. 23-22 mutatja Pásztor, hogy hát körülbelül 2,5 milliméteren múlt. Ettől függetlenül gól lett. Egy góllal továbbra is az Eto vezet. Pásztor 17 védésnél 38 lövésből. 3,5 perccel a vége előtt továbbra is az Eto vezet. Szeretettel köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. 3,5 perc a hátra a rangadóból a férfi kézilabda NB1-ben Eto Tatabánya 23-22, de zajlik a Ferencváros Ljubljana Ice Age-el mérkőzés. Ott pedig Erdei Márk várja a szót.
0: Zajlik bizony, és nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. A második harmadnak a közepéhez közelítünk. Őrzi egy gólos előnyét az Olimpia Ljubljana, amelyet az első harmadban alakított ki. Akkor 7 perc után Kiricsenko szerette meg a vendégek vezető gólját. 1 perc 40 másodperccel később Jussi Tammela révén sikerült egyenlíteni emberelőnyből, de villám gyorsan 65 másodperccel később már megint a szlovéneknél volt az előny Laurens révén, és megint váltsunk sportágat, hiszen elkezdődik a labdarúgó NB1 új fordulója Szabó Bencével.
2: Így van, a 8. forduló a labdarúgó NB1-ben a Puskás Akadémia Honvéd csapatát fogadja tehát, és a felcsúti csapat birtokolja jelen pillanatban a labdát. Egy változás volt a kezdőcsapatok tekintetében a Honvédnak. Edderás bekerült a csapatba Zuy Géber helyére, míg a másik oldalon egyébként a Puskás Akadémiában különösebb változás nem történt. Most még birtokolja a hazai csapat a labdát, de sokkal nagyobb izgalmak vannak Győrben, úgyhogy kapcsoljunk oda.
1: 3-22-re vezet az Eto, és Mosszindi ahelyett, hogy egyenlített volna az oldalhálóba püfölte a labdát Zitzerből, úgyhogy akár 2 gólra is elhúzhat a győri együttes, mert hogy több mint 2 perc, valamivel több mint 2 perc a hátra, 2 perc, 10 másodperc a találkozóból. Szinte végig az Eto vezetett, egyszer-egyszer tudta csak átvenni a vezetést a Tatabánya. Például azért, mert ahogy most Deli többször eladták a bejátszáskor a győriek a labdát, ilyenkor azért ezt kihasználják a vendégek. Straka azonban nem tudja begyömöszölni a labdát, de még mindig ott a lehetőség Zsitnyikov előtt, aki viszont átmegy, átemel Smetán felett, odazár ugyan Nagy Martin, de sokat szor már a hatoson belül, úgyhogy 1 perc 45 másodperc van hátra, és jön egy újabb tatabányai 7 méteres, és ez már a 10. a mérkőzésen, ebből 5-öt hagytak ki a vendégek. Pásztor innen parálézott, de egyet az éppen kapuba álló Győri Kristóf is megfogott. Damatren az, aki eddig 2-t legalább be tudott lőni. Megint labdacsere, állandóan csúszik a labda az izzadságtól. Damatren még mindig ezzel próbál egy kis időt nyerni. 1 perc 45 másodperc van hátra, aztán majd természetesen adom a szót nem sokára tovább. Egy lövőcsel, és betpattint a Damatren. Nincs 2 perc hátra, és 23-23 a találkozó állása, Erdei Márk ékkorong.
0: 8,5 perccel a második harmad kezdete után továbbra sincsen változás az állásban. Ferencváros Olimpia Ljubljana 1-2, Szabó Bence.
2: Harmadik percben járunk a Puskás Akadémia Honvéd mérkőzésen. 0-0 jelenleg még a mérkőzésnek az állása. Továbbra is a felcsúti csapat játékosainál van többet a labda. A Honvéd próbál ugyan letámadni, azonban különösebb esemény még a mérkőzésen eddig nem történt. Kézilabda.
1: Deli kerül helyzetbe, aztán inkább tovább passzolja Kovács Tamásnak. Szmetán próbál egyegyezni Molnár Robinnal szemben, de segít neki egy jó védekezéssel Vajdahuva. Győri szabad dobás. Kusán van a beállós pozícióban a győrieknél, ő végzi el, végzi majd el Kopornyik Zsolt időkérése után. 58 másodperc van még hátra a találkozóból, 23-23 a mérkőzés állása. Fussunk egy gyors kört, Erdei már kék korong.
0: A lehető legjobb pillanatban abból a szempontból, hogy van történés, de sajnos negatív ez a történés, mert megvan a harmadik gólja is a szlovén együttesnek. Vince volt az, aki közvetlen közelről valahogy be tudta kotorni a kolongot. Bális Bencenek a jobb válla fölé ütötte föl a pakkot. Hát pillanatra még bíztam benne, amikor lejött a botjáról, hogy fölé fog menni ez a próbálkozás, de sajnos nem. Bement a kapunak a jobb felső sarkába, úgyhogy Quince révén megvan a harmadik gólja is az Olimpia Ljubljanának, úgyhogy most kapcsoljunk ezzel a rossz hírrel Szabó Bencéhez.
2: 5. percben járunk a Puskás Akadémia Honvéd mérkőzésen a labdarúgó NB1-nek a 8. fordulójában. Most a Honvéd játékosai próbálják kihozni a pályának a jobb oldaláról a labdát, és talán el is tudott indulni a fővárosi együttes. Eddarázs az, aki megfordította a játékot, visszafordította most ezúttal a védőköz. Baki lábán a labda, ő már tenné tovább. A felcsúti játékosok azonban kimozdulnak a védőkre, azonban a Honvéd tovább birtokolja a labdát, én pedig a szót Győrbe adom.
1: Mert hogy folytatódik a játék 23-23-nál, 58 másodperc a hátra, és az Eto támad Kopornyik Zsolt időkérése után. Passzív az Eto játéka, Győri Mátyás. Passz szabálytalankodnak vele szemben, a passza pedig nem volt jó, 2 passza van még. Átadási lehetősége a győrieknek. Kusán, Győri, Szmetán lő, és megfogja Andó, és ez bizony döntő lehet. Ha a Tatabánya nem kapkodja el, akkor akár meg is nyerheti a mérkőzést. Fél perc van még hátra, egy időkérése még, egyébként van Tóth Edmundnak, aki azt mutatta a csapattának, játszanak az idővel. 23-23, a Tatabánya, ha nem hibázik, akkor pontot legalább szerez. 21 másodperc a hátra, amikor Tóth Edmund kikéri az idejét, ez akár eldöntheti a találkozót. Megint egy gyors kör, Erdei már kék korong.
0: Nálunk nincsen változás a legutóbbi kapcsolás óta, őrzi két gólos előnyét az Olimpia Ljubljana a Ferencváros ellen az Ice Age-el, vagyis az osztrák bázisú jégkorong bajnokságnak a nyitó mérkőzésén. Ferencváros Olimpia Ljubljana 1-3, Szabó Bence.
2: 6. percben járunk a Puskás Akadémia Honvéd mérkőzésen a labdarúgó NB1-ben. Egy bedobással következik majd a Puskás Akadémia együttese. Egyébként az előző héten nem rendeztek bajnoki találkozókat. A kupában volt mindkét csapatnak jelenése. A Baja ellen 7-0-ra nyert a Honvéd, míg a Puskás Akadémia is egy nagy arányú 8-1-es győzelmet aratott a Mezőörs otthonában. Ezek után pedig majd itt egymással küzdenek meg az NB1-ben. Egyelőre viszont gólt nem láthatott a felcsúti közönség. Annál sokkal több gól van Győrben.
1: Már egy férfi kézre ad a mérkőzéshez képest, mondhatnám, hogy szokatlanul kevés, mert hogy 23-23, most fejeződik be Tóth Edmund időkérése. A Tatabányának van 21 másodperce, hogy megnyerje a találkozót. Egy olyan találkozót, amin alig-alig vezetett a vendégegyüttes. A második félidőben egyáltalán nem volt a Tatabányánál az előny, de a második félidőben jött egy kapus teljesítmény, és náluk Andó Arián volt az, aki ugyancsak egyel többet védett, de 14 lövésből, nem 18-ból, mint az első félidőben Székely Márton. Az 5. lövés akár meccsel döntő is, vagy védés akár meccsel döntő is lehet. Straka, Zsitnyikov, kínaira, Bosszin és belövi, de még van 7 másodperc. Támadhat az Eto, Kusán 4 másodperc, Bognára lesz lő, gól! Hát ez hihetetlen, Bognár 13 méterről futtából, és ennek bizony az általam nagyon dicsért Andó Arián egy kicsit mellé nyúlt, és ugyan ünnepelnek a győriek, mert hogy az utolsó másodpercen pontot szereztek a Tatabánya ellen, 24-24, de a meccsképe alapján akár a győrieké is lehetett volna a 2 pont, mint hogy az utolsó másodpercben a Tatabánya is. Ezért támadott, be is lőtték, de aztán egy bravúr góllal, Bognár Alex első góljával egyenlíteni tudott az Eto, és megszerezte első pontját a bajnokságban. A Tatabánya pedig 3 forduló után továbbra is veretlen, de már nem hibátlan, ugyanis a Gyöngyös idegenbeli, illetve a Pixeged hazai legyőzése után Győrben is pontot tudott szerezni. Ez egyébként Nem meglepő, hiszen az előző négy mérkőzésen, ami jött a Győr, visszatért az NB1-be, azóta Tatabánya mindig le tudta győzni az Etót. A legutóbb Győrben egy óriási mérkőzés, az utolsó másodperces góllal nyert a Tatabánya, most egy ugyanilyennel egyenlített az Eto. Még egyszer, tehát a végeredmény, Eto Tatabánya 24-24, és akkor innentől kezdve Erdei Márké a szó.
0: Köszönöm szépen, nálunk kilépett a Ferencváros ember hátrányban, Mihalik András botjában akarunk, átteszi keresztbe, van is egy lövés Tammelától, de sajnos Horák tudta, hogy hova fog jönni ez a lövés, úgyhogy nem sikerül meglepni a szlovén együttest egy ember hátrányos találattal. Még egyébként 50 másodperc van hátra Helyánkonak a kiállításából, amelyet magasbottal való játékért, valamint gáncsolásért kapott egészen, pontosan ugye magasbottal való játékért még a második harmad előtt büntették a szlovén játékos, de most nálunk gáncsolás történt. És valóban egy jogos ítélet volt, mert abból akár könnyen gólt is szerezhetett volna a szlovén együttes. Ezt akadályozta meg Helyánkó, akinek a kiállításából már csak, tehát 25 másodperc. Megint jön az olimpiai Ljubljana, bent vannak már a Ferencvárosnak a harmadában. Nézzük, hogy mit kezdenek ezzel a koronggal most a szlovén játékosok. Makovec teszi átra a kékre, már csak 15 másodperc. Villámgyorsan fogy az idő szerencsére, ugye egy ember hátrányt már sikerült megúszni, de az nagyjából csak egy perces volt. Most is jöhet egy lövés, ez megvan, és ott az újabb gól. Hát nem igaz, ezzel már 4-1, amiért közés állása, megvan az újabb olimpiai Ljubljana találat. Ez most egy óriási bomba volt, nem pedig egy szépen kijátszott akció, a kék vonalról jött ez a lövés. Hamarosan elmondom, hogy ki, most viszont passzoljunk Szabó Bence ez a szót.
2: 11. percben járunk a Puskás Akadémia Budapest-Kispest Honvéd mérkőzésen, és egy szabadrugással következik majd a hazai együttes. Dárdai feltette a kezét és csavarja be a labdát középre, ott golla belecsúszott a labdába, azonban ki kell bizony fejelnie a Honvéd játékosának védekező szempontból mondva, ott csontos volt az, aki tudott tisztázni, ezt követően pedig egy szabálytalanság a középpályán, Ederes volt az, aki Dárdaival csapott össze, úgyhogy egy kicsit megáll a játék. Gyakorlatilag mondható, hogy ez volt eddig a mérkőzésen a legveszélyesebb momentum, mert az első 10 perc az viszonylag eseménytelenül zajlott le eddig a labdarúgó NB1 8. fordulójának nyitó mérkőzésén. Egyébként azért is érdekes ez a párharc, hiszen 2023-ban itt felcsúton esett ki a Honvéd együttese az élvonalból, úgyhogy most úgy szeretnének a kispestiek ide visszatérni, hogy adott esetben győzelemmel, de ehhez a felcsútiaknak is lesz egy kis szava, mégpedig nagy csolt, ott a lehetőség, és bizony védenie kellett a Honvéd kapusának, mert hogy érkezett ott a támadó a Puskás Akadémia részéről, mert hogy gyönyörűen tette tovább a labdát ott Nagy Zsolt, és Dárdai érkezett, Hadzsikics pedig a bosnyák hálóra a Honvédnak tudott védeni. Na hát az első nagy lehetősége megvolt tehát a Puskás Akadémia együttesének. Úgyhogy jelenleg a 12. percben járunk, és a mérkőzés állása 0-0 jégkorong.
0: Villámgyorsan szépít a Ferencváros, Laskavi Ferenc lévén van meg az Öldférek második gólja a mérkőzésen, úgyhogy ezzel csak megduplázta az előnyét itt a második játékrészben a Ljubljana, hiszen 2-1-el fordultunk az ő javukra, és ugyanez az állás a részeredmény itt a második harmadban, az is 2-1 a ljubljanaiaknak, vagy az összesítésben 4-2-re vezetnek, de nagyon-nagyon jókor jött Laskavi Ferencnek a találata, szépen a ljubljanai harmadban sikerült egy korongot szerezni, oda pattant az valahogy Laskavi elé, aki aztán megjátszotta a társát, aki aztán visszapasszolta, neki Rönni játszotta meg, és végül Laskavi nagyon okosan kivárt, addig várt, amíg be tudta passzolni, nagyon-nagyon gyengén, de nagyon szépen helyezve a korongot Horáknak a jobb mamutja fölött, úgyhogy Laskavi Ferencnek most már valóban megvan az első gólja a mérkőzésen. Az első harmadban ugye a 92-es Tammele talált be, most meg a 93-as Laskavi Ferenc révén. Ferencváros Olimpia Ljubljana 6,5 perccel a második harmad vége előtt, 2-4, Szabó Bence.
2: 13. percben járunk a Puskás Akadémia a Kispest Honvéd mérkőzésen, és itt van a stúdióban velem Bene Ferenc, akihez fordulok, hogy az első, hát mondjuk azt, hogy szűk negyed órát eddig hogyan láttad?
3: Egyelőre a Honvédnak komoly gondjai akadnak a labdakihozatallal, és a Puskás Akadémia magas letámadása bizony problémát okoz nekik, és az imént egy ilyen labdavesztésnél Baki Ákos adta el a labdát, abból adódott Nagy Zsolt passza után Dárdai helyzete. Hát igen, Hadzsikics nagyot védett, de azért a Honvéd, ha nem találja meg a középpályás mozgásokat, és nincs kinek fölpasszolni a labdát, vagy adott esetben a védőharmadból nem jönnek minőségi passzok, akkor gond lesz.
2: Közben jégkorong.
0: Nálunk 5,5 perc van hátra a második harmadból, továbbra is 2 gól a különbség, 4-2 vezet az Olimpia Ljubljana, de most ők jöhetnének előre, sajnos jönnek is, a semleges harmadban járnak, de kiváló a ferencvárosi védekezés, Helyánkó jól ért vissza, és most már ő birtokolja a korongot, de nem sokáig, mert visszaszerzi tőle, mely erő volt sokkal erőszakosabb, aztán végül sikerül Kesztél a révén megint visszalopni, most már Mihalik Andrásnál van, ő húzná meg az egyik ljubljanai védő mellett, egy picit, mint aki húzták volna a lábát, de ez nem ért 2 percet, úgyhogy 5 perc 10 másodperccel a második harmad vége előtt visszapasszolom a szót labdarúgásra.
2: 14. percben járunk a Puskás Akadémia Honvéd mérkőzésen. Dárda indul meg egy labdával, beadhatná középre, azonban jó volt ott a blokk, és még továbbra is játékban a labda, de úgy tűnik, hogy végül is Boldor ki tudta azt tessékelni, tehát a védekezés jó volt ilyen formán a Honvéd játékosa részéről. Ugye ő az előző idényben a Győr csapatában futballozott, az Etóval bajnoki címet szerzett a román belsővédő, és ezt követően pedig ugye jöhet majd egy sarokrugás, mert hogy Bárdai végül is ezt ki tudta hozni ebből a helyzetből. Hadzsikics igazítja a védőket bent középen, Dárdai sarokrugása után pedig a labda bent középen, Edderázsnak ki kell szednie a kipattanó labdát, Brandon rugja vissza, majd beleér egy újabb honvéd játékos, és akkor egy újabb sarokrugás következhet majd. Hát Brandonnak a lövő technikája az nem egy rossz, azért ugye angol futballista, jó ideje most már a Puskás Akadémia színeiben játszik, és Dárdai természetesen jön ehhez a sarokrugáshoz is, ezúttal a másik oldalról ívelheti be majd a labdát középre, a 16. percben járunk, és azért talán mondhatom azt, hogy alapvetően a honvéd védők elég magasak, tehát ilyen formán némileg magassági fölényben lehetnek, de azért meglátjuk majd, hogy milyen figurát alkalmaz a Puskás Akadémia. Rusz Márton a mérkőzés játékvezetője, ha addig nem említettem volna, ő az, aki most egy-két szót váltott ott a játékosokkal, mert hogy többségükben az ötös vonalán tömörülnek, és a labda pedig most szállhat majd középre Dárdai sarokrugása után. Élesen, és egy gól bent van bizony, mert hogy belőtte a labdát Dárdai. Német megszerzi a vezetést a Puskás Akadémia csapatának. Dárdainak nagyon jó volt a szöglete, és Német bizony ott helyezkedett a rövid oldalon, és ez becsapta a bosnyák kapust, Hadzsikics, úgyhogy ezzel megvan a Puskás Akadémiának a vezető gólja. Németnek pedig nem is ez az első gólja a bajnokságban, hanem azért mondható, hogy nagyon jól belerendült a fiatal magyar válogatott támadó a gólgyártásba, mert ez most már a harmadik találata a bajnokságban. Úgyhogy a Puskás Akadémia részéről Babó Leventének a gondolata bejött, hogy egy sarokrugás után megjátsszák Németet, aki közvetlen közelről fejjel a kapuba, gyakorlatilag mondhatni, hogy egy méterről. Hadzsikicsnek az lett volna a dolga, hogy elüsse a labdát, azonban Német megelőzte őt, és nagyon kevésen múlt egyébként az, hogy a bosnyák kapus bele tudjon érni a labdába, de végül is Babó Levente teljesen megérdemelten örülhet, és akkor fordulok Bene Ferenchez, hogy hogy láttad a gólt?
3: Először is a Puskás Akadémia nagyon tudatosan 4 játékost betolt úgymond a szögletnél az ötösön belülre, 2 ezek közül a gólvonalon álltak, és Dárdait kell megdicsérni, hiszen bal lábbal befelé csavarodva nagyon-nagyon élesen, és pont ott a rövid kapufánál csapódva adta be a labdát. Bizony azért tegyük hozzá, hogy Hadzsikics is nagyot hibázott, hiszen egyrésztről a kapusnak nyilvánvalóan kézzel el kell ütni a labdát, és nem juthat el egész egyszerűen a csatár fejéig. A másik pedig egy olyan védekezési probléma, hogy a rövid kapufánál szokott lenni egy rövid oldali kifejelő játékos, minimálisan egy. Ennek a játékosnak az a feladata, hogy elhárítsa az ilyen beadásokat, szóval ez egy nagyon-nagyon elkerülhető gól volt. De egy picit az események elé megyünk, azért a Puskás Akadémia részéről Babó Levente megint húzott egy bátrat, hiszen a 4-4-2-es játékrendszerből ugyan megvan természetesen Lukács és Német a két ék, de azért a két szélső játékos, Dárda és Nagy Zsolt is szinte csatárként viselkedik, tehát egy nagyon támadó felfogású Puskás játszik ma.
2: És hogy pontosítsam magamat, Németnek egyébként ez volt a 4. gólja a bajnokságban, és profi, felnőtt profi idényei közül egyben sem szerzett még ennyi gólt, hogy ilyen szempontból rekordot, saját rekordot állított fel, de a mérkőzés most folytatódik természetesen. A 18. percben járunk, és a Puskás Akadémia 1-0-ra vezet a Honvéddal szemben, viszont én a stúdiónak adom a szót.
4: Köszönöm szépen. Gyors eredmények. A női kézilabda bajnokság harmadik fordulójában Egernek a 26-30, a férfiaknál, ahogy hallhatták, Győr Tatabánya 24-24, Plernek a 27-27, a Veszprém pedig 42-26-ra nyert a Ferencváros otthonában. A jégkorong Erste Ligában Feha 19 DVTK 4-5, ez végeredmény. A harmadik harmad 7. percében Brassó Háromszéki Ágyúsok 1-0, és a második harmad is már véget ért, az Újpest Gyergyó mérkőzésen itt 3-1-re vezet a fővárosi csapat, Deac Csíkszered a két harmad után 2-1. Az osztrák bázisú ligában egy harmad után Fehérvár Linz 2-1, de tart a második harmad még a Ferencváros Ljubljana találkozón. Kapcsolunk a helyszíre Erdei Márkhoz.
0: Tart bizony, de az állás változatlan, továbbra is 4-2-re vezet a Ljubljana. Most egy picit figyelniük kellett a szlovéneknek, mert volt náluk egy ember hátrány, hiszen kiállították az imént Zeg Bojcsakot, de sajnos ő már vissza tudott térni a büntetőpadról. Nem sikerült igazán nagy veszélyt kialakítani abból a 2 perces forból, pedig hát bent volt szinte végig a Ferencváros a Ljubljana harmadában. Jó lövésre mégsem futotta. Most pedig már csak másfél perc van hátra a második játék részből, a második harmadból. Tammela révén kijöhetünk a saját harmadból. Galajdánál lenne most már a korong, de nem jut el hozzá sajnos. Aztán vigyáznunk kell, nehogy ide felénk jöjjön a korong. Egy pillanatra Dan Zoltán hangmérnök kollégám is összehúzta magát, de aztán konstatálta, hogy szerencsére nem jön idáig a korong, csak az iránya volt jó, az erőssége pedig szerencsére nem, úgyhogy ezt megúsztuk, de 1 perc 10 még hátra van ebből a második harmadból. Ferencváros Ljubljana 2-4, Szabó Bence.
2: 20. percben járunk a Puskás Akadémia Kispest Honvéd mérkőzésen, és pont azt beszélgettük itt mikrofonon kívül Bene Ferenccel, hogy azért a Honvédtól én is, meg ő is sokkal többet várt.
3: Igen, továbbra is nagyon nagy bajban van a Honvéd abból a szempontból, hogy elvétve jár csak az ellenfél tér felén, és egyelőre védekezésben sem tud nagyon mit kezdeni az előbb említett 4 támadóval gyakorlatilag, de óriási középpályás dominanciája van a Kispest ellen a Puskásnak, és ami viszont nagyon szembetűnő, hogy továbbra sem tudják a labdát kihozni gyakorlatilag a saját térfelükről, és ha ez a nyomás állandósul a Honvéd védőkre, akkor azért abból előbb-utóbb újabb hibák következnek, esetleg újabb Puskás gól, szóval egyelőre a Honvéd keresi önmagát.
2: Viszont most a Puskás Akadémia játékosainál a labda, egészen hátul az örmény középső védőnél, Harati Ugyannál van a labda, majd azt követően pedig Brandon az, aki gyakorlatilag most a középpályás szerepeként, egy ilyen szűrő középpályásként visszalép és passzol éppen Harati Ugyann felé. Némileg rossz volt a labda átvétel, majd ezt követően az örmény játékos felvette a labdát, és már fordítja is a támadást. Egyelőre most sok dolog nem történik a pályán, úgyhogy adom a szót Erdei Márknak.
0: Nálunk már csak 3 másodperc van hátra a második harmadból. Az imént volt még Siének egy veszélyes lövése, de az talán egy ferencvárosi játékos blokkolta le, egészen pontosan Szabolya álltott rossz helyen. Lényeg, hogy ez a harmad is 2-1-re végződött, csak úgy, mint az első, ami összesítésben nem jelent mást, mégpedig az, hogy 4-2-re vezet az Ice Age-el nyitó meccsén az Olimpia Ljubljana itt a Tüskecsarnokban a Ferencváros ellen. Most pedig 17 perc szünet, addig pedig Szabó Bence.
2: 22. percben járunk, és jöhet majd a Honvéd, Csontos az, aki tovább teszi most a labdát a pályának a bal oldaláról, Hangya próbálja megbeadni a labdát, azonban ott sikerült elsőre tisztázni a hazai játékosoknak, Berdei egészen hátul, Orján is hozzáér a labdához, majd ezt követően pedig ő az, aki felszabadít, és sikerül visszafejelni. Most szépen előre tör Csontos a labdával, és nagyszerű labdát ad be középre, majd ezt követően úgy tűnt egy pillanatra, hogy sikerül ott a labdát megjátszani a Somogyi Tamásnak, ugye az ő testvére is a kezdőcsapatban van, Somogyi Ádám. Azért az elmúlt napokban lehetett arról is olvasni cikket, hogy az ő értékük a Transfermarkton feljebb ment, ugye a Transfermark nyilván bizonyos szempontból mértékadónak mondható, persze azt is el kell mondani, hogy egy labdarúgó annyit ér, amennyit kifizetnek érte, de azért mind a kettő olyan játékos, hogy tehetséges futballistának mondható, és hát nagyon fiatalok, ugye 16 éves volt éppen Somogyi Tamás, amikor bemutatkozott itt az NB1-ben, közben Némettel szemben egy szabálytalanság, mert hogy Baki volt az, aki visszafogta őt, két kézzel húzta hátra a mezénél fogva, és emiatt pedig akkor jöhet majd a Puskás Akadémiának a szabadrugása. Hát a bosnyák kapusnak lehet dolga ismételten, Hadzsikic ismét állíthatja majd a védőket, mert azért ugye az előző gólnál, amit a Puskás Akadémia szerzett a 16. percben, mondható, hogy azért a kapusiba kellett hozzá, hogy a hazai csapat meg tudja szerezni a vezetést, minden esetre most Dárdai az, aki neki futhat majd ennek a próbálkozásnak. A pályának a bal oldaláról jöhet a Puskásnak a beadása, és szerintem elég messze van ez, ellenben a 16-oson belülre Dárdai valószínűleg kiválóan be fogja ívelni a labdát. Ez is történik, ott lecsúszik a labda, ott a lehetőség, 2-0! És a Puskás játékosai teljesen jogosan örülnek, lecsorgott ott a labda, és Orján elé került, ő pedig gyakorlatilag közvetlen közelről laposan begurította a labdát egy jó 6-8 méterről, úgyhogy Orján is szerez egy gólt, azt követően, hogy Németnek is van már egy találata, és hát nagy bajban a Honvéd, mert hogy 2-0-ra vezet a Puskás Akadémia, Bene Ferenc.
3: Igen, és hát okokozati összefüggés van az első 20-25 perc, ahogy látom, most már 24. percben járunk, és a két gól között, ahogy már említettem, nem tudja a labdát kihozni a Honvéd, és egyértelműen ráerőlteti az akaratát a Puskás a vendégcsapatra. Ráadásul azért az nagyon-nagyon durva hiba, hogy két rögzített szituációból szerez gólt a Puskás Akadémia. Ezek ilyenkor a leginkább elkerülhető játékhelyzetek, tehát egy szöglet, ráadásul nem is a mérkőzés végén, egy oldalszabadrugás, ami inkább közelebb van a felező vonalhoz, mint az alapvonalhoz, szóval nem kifejezetten veszélyes szituációkból kapott két gólt a Honvéd, ráadásul teljesen kilátástalan egyelőre a játékuk, és ami még rosszabb Honvéd szurkoló szempontból, hogy a párharcokat se nyerik meg, tehát a dinamikát se látom, és azt a fajta intenzitást a Honvéd játékába, ami szükségeltetik egy ilyen mérkőzés sikeres megvívásához.
2: Hát egyelőre mondhatjuk azt, hogy a pályán nem veszik fel a kesztyűt a Honvéd játékosok a felcsútiakkal, hát a lelátón igyekeznek a Honvéd szurkolók ez ellen tenni. A 25. percben járunk, és a Puskás Akadémia 2-0-ra vezet a Honvéddal szemben, én pedig a szót a stúdióba adom.
4: Köszönöm szépen Szabó Bencének, illetve Bene Ferencnek, de maradunk ennél a mérkőzésnél, a Puskás Akadémia Kisvest-Honvéd találkozónál, azonban most ténylegesen irány felcsút, a kommentátor Balogh Balázs.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat, most már hangban itt vagyok mindenképpen. 2-0-ra vezette hát a Puskás Akadémia, mint ahogy Bene Ferenc is említette, egy szöglet után szinte a gólvonalról fejelte Németh András azt a labdát még a 16. percben, aztán a 24. percben pedig Orján elé került, és ha már ott volt, akkor berúgta. De azt is el kell mondanom, hogy a Honvéd együttese egyelőre még nem jutott el a Puskás Akadémia kapujáig. A Honvéd szurkolók egyébként elég sokan jöttek el erre a mérkőzésre, nyilván a visszavágás reménye is fűtötte őket. Tekintettel arra, hogy legutóbb, amikor a Honvéd csapata kiesett, akkor bizony a Puskás Akadémia tevékeny részese volt ennek az utolsó fordulóban, és hát majd beszélünk egy kicsit a statisztikákról, de most foglalkozzunk a mérkőzéssel. Rusz Márton vezeti a mérkőzést, aki egyébként 4 meccses eltiltása után tér vissza a játékvezetőnek, hiszen ugye egy emlékezetes mérkőzésen hibázott, és ugye nem vezethetett az elmúlt meccseken, nem állította ki ugye azon a találkozón azt a játékost, aki előbb kézzel ért a labdázó, majd meg is rúgta ellenfelét, de ne is ezzel foglalkozzunk, folytatódik a játék. Már itt a bal oldalon Brandon kapja a labdát, Brandon tette Kernnek, aztán Nagy Zsolt, aki ezúttal ott a bal szélen próbál meg vitézkedni. Próbálnak gurigázni a Honvéd játékosok, de nem tudják kihozni a labdát, Brandon pedig belebikázik egyet, és ez az alapvonalon kívülre kerül a 27. percben tehát, és már rohan vissza a kapujához Hadzsikics, hogy elvégezze a kirúgást, aztán előre gurítja csak, és most jön egy ívelés, Haratyunyán ott egy kicsit megtámasztja a Honvéd játékosát, Alicsot, de csak eljut valahogy a labda, úgy tűnt legalábbis Somogyig, aztán ott pattog, Okeke leveszi, aztán Dárdai teszi tovább, aki ugye sokat tett ehhez a meccshez, hiszen a szögletéből és az oldal szabadrugásából lett a gól. Golla közben már, aztán Kern visszagurítja inkább Lehockinak, mert hogy eddig más dolga nem volt, most kiteszi oda a jobb oldalra Orjánnak. Ugye Szolnoki nincs a pályán, azon a bizonyos mérkőzésen, amit emlegettem, hogy ugye a Honvéd csapata kiesett, akkor volt egy 11-es zsanusz szituáció, és Szolnoki Rolandot valószínűleg kézzel ért a labdához, sőt, hát utána a játékvezetői bizottság el is ismerte, kispestieknek még akkor 0-0-ra állt ez a mérkőzése itt felcsúton, szóval Szolnoki a kispadon ül. De nézzük Németet, aki most visszajött egészen a félpályáig, már mint az ellenfél térfelének a közepéig, aztán elveszíti a labdát, utána pedig góllal lép oda hátulról a Honvéd játékosának, és ezt lefújja a játékvezető, elterült ott a földön a vendégek csatára, Adi Alics, a bosnyák játékos, és mutatja a Rusz Márton játékvezető, hogy honnan kell pontosan elvégezni ezt a szabadrugást, onnan a felező vonal környékéről, csontos megy oda a labda mögé, hogy majd előre rúgja, van induló ember, de egyelőre a labda nem megy, pedig ott marad egyedül teljesen Somogyi, de nem vesznek róla tudomást, nem passzolják oda. Csontos inkább hátra fogja passzolni, vagy mit akar? Igen, hátrafele passzolja, nagyon tanácstalan volt, Baki Ákosnak tette végül, ő pedig hátra teszi Hadzsikicsnak, aki majd rúghatja a labdát a 29. percen, a 16-oson kívülről akár előre. Aztán inkább kiteszi ő is oldalra, tehát a Honvéd játékosai a 2-0-ás hátrány birtokában nem esnek neki a Puskás Akadémiának. Lukács pedig megpróbálott zavart okozni a letámadással, el is rúgja előre a labdát Baki, ezúttal pontosan tette ide a felező vonal környékére Somogyi Tamásnak, de már jön Okeke nagy lendülettel, és megszerzi a labdát, aztán igazít még egyet rajta, de nem nagyon tudja hazadni Lehockinak, csak megpróbálja sikerrel, mert hogy nem ért oda Adi Alics, nem volt azért az annyira csínben az a labda. Közben megint a Honvéd játékosoknál, a fehérmezes Honvéd játékosoknál egy ívelés oda előre, azonban Kálaitól, hát nem tudom oda kinek próbálta passzolni, ez nagyon-nagyon hosszú volt Somogyi Tamásnak, de láthatóan azért ez a két gól az amúgy sem tündöklő Honvéd játékosokat alaposan visszavetette, hiszen nem számítottak arra, hogy fél óra sem telt még el, és 2-0-ra vezet a hazai gárda, mert azért nem olyan rossz a mérlegük a Puskás Akadémia ellen. Legutóbb egyébként a bajnokságban Honvéd Győröt kapott két gólt is a hosszabbításban, és hiába egyenlített így kétszer, kikapott 3-2-re. Hát itt is kell egyenlítenie két gólos hátrányból, ha szeretne valami ponttal vagy pontokkal távozni. Közben hátrafele passzolják a labdát Hadzsikicsnek, aki rúgja már is előre hosszan. Háratyúnyán megint megtámasztja ott Alicsot. Nagy csata ez kettőjük között, de ezt a harcot általában Háratyúnyán nyeri, legalábbis eddig. Most pedig a labda kipattan, mégpedig Somogyi lábáról. Nagy Zsolt hagyta, hogy kikerüljön az oldalvonalon, túlra pont itt a felezővonalnál, és Brandon pedig bedobhatja, nem sieti el a dolgot, Babó Levente pedig a hazaiak vezetőedzője karbatett kézzel kényelmesebben sétálgatott a technikai zónán belül, mint ahogy már megszokhattuk, Jakobacsi, a vendégek olasz mestere pedig egy papírral és tollal a kezében állott, most éppen nem jegyzetel, de hát volna mit jegyzetelnie, mert hát nem tudom, hogy majd meddig jegyzetelhet, mert azért a Honvéd szereplése egyenlőre messze elmarad attól, mint amire számítottak a kispesti szurkolók. Nagyon alul teljesít a Honvéd csapata a bajnokságban eddig, és hát ez a mérkőzés sem az a mérkőzés, ami feltétlenül azt jelzi majd, hogy javítani tudnak a pozíciójukon. Mert hogy a 31. percben továbbra is Német, valamint Orján góljával 2-0-ra vezet a Puskás Akadémia, és a két, illetve hát a beívelt labda szögletből, meg az oldalszabadrugásból, hogy Bene Ferenc is említette, ez mindenképpen egy nagy hiba volt ott a védelemben, de hát benne volt azért az első gólban, szerintem a kapus is, mint említettem, ugye a gólvonalról fejelte Német, elkésett, nem ért oda, meg hát a védők is ott. Szóval sok összetevő ennek a dolognak, hogy Német miért tudott onnan gólt fejelni, de azért szerintem ezen a szinten ez elég ritkaság. A Kispest egyébként eddig egy győzelmet aratott, 3 döntetlen és 2 vereség mellett. Mínusz egyes a gól különbsége, és 6 pontos, a Zalaegerszeg pedig kétszer nyert már, és a Honvéd csapata előtt helyezkedik el ezzel jelenleg. A Puskás Akadémia pedig az élről várta ezt a mérkőzést, 4 győzelemmel, 3 vereséggel, de a hazai mérleg eddig nem túl rózsás a Puskás Akadémiának, hiszen kikapott a Ferencvárostól, kikapott a Kisvárdától, inkább idegenben vitézkedett. Most pedig sárga lapot kapott közben Somogyi Tamás, a Honvéd játékosa, róla meg a testvéről is elmondta itt a hangos bemondó a mérkőzés elején, hogy mindketten játszottak itt korábban a Puskás Akadémián. Orján is itt nevelkedett, aki most merre veszi a labdát ott az oldalvonal mellett már az ellenfél térfelén, aztán inkább Okekét hozza a játékba, majd Kern Martin kapja. Okeke, megint Kern, megpróbálják a Honvéd játékosok megzavarni a labda kihozatalt, Haratyunyán kapja középen, aztán már a bal oldalra jól teszik ki Brandonnak, itt viszonylag nagy szabad terület előtte indulhatna, de inkább Nagy Zsoltot nézi, aki megáll, visszateszi Brandonnak, aztán Nagy Zsoltnak ez rövid ez a labda, de jön Lukács, és elcseni még ott Kálai elől, marad nála a labda a vonal mellett, visszateszi Brandonnak. Brandon lyukba tenné Nagy Zsoltnak, de nem jutott el odáig a labda, aztán ott volt egy kötény is, és végül is Brandonról pattan ki az oldalvonalon kívülre, és Kálai lesz majd, aki bedobhatja a labdát, dobja ott hosszan előre, Haratyunyán persze megtámasztja megint Alicsot, így golla, kényelmesen átveheti a labdát, aztán már fordul a Honvéd kapuja felé, Okekének adja, Okeke Orjánt hozza játékba, ott van mellette Dárdai, Dárdai visszafele fut a labdával, de csak azért, hogy nehogy elveszítse véletlen, mert Hangya támadta meg, Orján, aki most Dárdai előtt helyezkedett, ő már indult a támadásnál, aztán előre rúgja Golla a labdát, és ez majdnem eljutott Nagy Zsolthoz, de mögüle Baki elfejeli a labdát, aztán elterül egy honvéd játékos a földön, mégpedig Csontos volt az, aztán kiteszik a bal oldalra Szamosinak, Szamosi pedig meghúzza ellenfelét, aki beállt oda elé, így aztán Golla feküdt le a földön, és jöhet egy szabadrugás a Puskás Akadémiának onnan a 16-os oldalvonala mellől. Lehocki fog kijönni, hogy ezt a szabadrugást elvégezze a mérkőzés 34. percében, aztán mégiscsak hagyja Gollának, inkább ő kapja meg, most neki gurítják le, mert hogy ott figyelt nagyon Alics, hogy hátra le tud csapni a labdára, azonban a Puskás védői nyugodtan játsszák meg a 16-oson belül, Lehocki most megáll, aztán ballal teszi tovább jobbra Gollának, megint Lehockit hozzák játékba, hát figyelnek rá, hogy a kapus ne fázzon meg, mert hogy ezen a mérkőzésen még csak a bemelegítésnél kellett védenie, az biztos. Most egy hosszú indítás Haratyunyántól, és Nagy Zsolt ezt még befutja az alapvonal előtt, egy kicsit lemaradt ott most róla a honvéd védelme, beadja középre a labdát, ott azonban érkezik egy honvédvédő, és az alapvonalon kívülre fejelte, Hangyának kellett bezárni a hosszú oldalról, mert hogy jött ott Dárdai, azonban fölött átszállt ez a labda, középen pedig Németh András még ehhez messze volt. Egy újabb szöglet következik, ezúttal a bal oldalról Dárdai végezheti majd el, és hát ugye eddig azért ez nem volt jó jel a honvéd játékosai számára, amikor szöglet vagy oldal szabadrugás következett be, mert hogy mindkét gólt ebből kapta a honvéd csapata. Nézzük, hogy most fölkészültek-e arra, hogy Dárdai szögleténél jól avatkozzanak közben. Jön a labda középre, ott lepattan, aztán viszont a játékvezető lefújja, mert volt ott egy ütközés, nagy lendülettel érkezett ott Golla, és hát elég fájdalmasan terült el a földön. Ha elláttam, akkor Boldor volt az, de már talpon nincs semmi problémája. Igen, Dejan Boldor, aki ugye, mint Szabó Bence még korábban említette, tavaly még a bajnoki címet szerző Győr csapatában játszott, hát ezúttal nem olyan jól megy a csapatának, mint mondjuk ment ez annak idején a Győrrel. Boldor rúgja előre a labdát, Alics átveszi szépen a vonal mellett, meg tudta tartani Orján mellett, aztán indul előre, majd tovább teszi a labdát Szamosinak, Szamosi tovább Somogyinak, fölzárkózik már Kálai is, még mindig ott tartanak a 16-os előterében, most adják középre a labdát, egy szép látványos mozdulat, de már a játékvezető mutatja, hogy volt ott egy szabálytalanság, mert hogy Gollát lerántotta Alics, meg hát nagyon el is kerülte a kaput ez a labda, úgyhogy azért nem volt ez annyira veszélyes. A 36. percben járunk, és Bene Ferencet kérdezem, hogy a honvédnek ugye nyilván most kockáztatnia kellene, én nem nagyon látom ezt a kockáztatást, Feri.
3: Hát maximum abban nyilvánul meg, hogy rájöttek, hogy mivel a labdakihozata nem működik, ezért próbálnak az ellenfél tér felé megszerzett labdákból akciókat építeni. Nekem az a problémám, hogy túlságosan lassan jutnak el az ellenfél tér feléig, és egy labdaszerzés után ilyenkor a rendezetlen védelemre egy-két mélységi passzal villámgyorsan kell kontratámadást építeni, ha sikeresek akarnak lenni. Ennek ellenére a honvédnál nagyon sok a hátrafelé és oldalpasszolt labda, ezáltal a Puskás vissza tud zárni a saját zónájába, felállt védelem ellen támad a honvéd, abban pedig nem elég jók. Tehát egyelőre már kétfajta mérkőzés tervet is kipróbált Jakobacsi mester, és egyelőre eddig egyik sem működik. Egyértelműen a Puskás Akadémia pattogósabb, dinamikusabb, sokkal nagyobb százalékban nyerik meg a párharcokat is, tehát nagy változást egyelőre nem látok.
5: Támad a Puskás Akadémia a 37. percben, Okeke elveszíti most a labdát, nem volt szabálytalanság, és Somogyi indítja ott testvérét, Somogyi Tamás, Somogyi aztán Szamosinak adja, Szamosi forgolódik Okeke mellett, nem lövi el, tovább teszi Somogyi, egy lövés, ez azonban mellé megy úgy, hogy hozzáért még ott Kern Martin, ha jól láttam, az ő lábáról vágódott, mint egy 3 méterrel a jobb kapufa mellett hagyta el a játékteret, de azért volt egy próbálkozása most a honvéd csapatának a 37. percben, mindez 2-0-nál tehát, és akkor egy baloldali szöglet következik most a fehérmezesek javára. Természetesen erre nagyon figyelnek, magasba tartott kézzel közeledik oda a 16-oson belülre Baki Ákos, rá figyelnie kell a Puskás játékosainak, de el se jut odáig a labda, mert Golla a rövid ötösről ki tudja fejelni. De még a honvédnál marad, sőt itt a jobb oldalon most Boldor kapja, aztán fölpörgeti a Baki a labdát, egy lövő helyzet, ketten voltak ott, talán egymást zavarták, de még mindig Kálai előtt ellövi, megpattan a labda, és szépít a honvéd együttese. Hát itt is szöglet után igaz, ide-oda pattogott a labda, nem tudtak felszabadítani a Puskás játékosai. Végül is oda került Kálai elé, Kálai ellőtte, ment volna az a labda a jobb sarok irányába, de így aztán a bal sarokban kötött ki, Leholcki nem tudott hárítani, nem tehet róla. 38. percben tehát szépít a Honvéd együttese. Feri, ez a semmiből jött az a gól, de hát ez is ilyen szöglet utáni volt.
3: Mondhatni igen, de azért annyiból nem, hogy a Honvéd nagyon erős a pontrugások kihasználásában, tehát jó magas csapat, jó rugójátékosokkal rendelkezik, és most, ha nem is közvetlen a szögletből, de azért azt ne felejtsük el, hogy 8 játékos, ebből 6 a 16-oson belül volt, tehát nagyon komoly erőt fektettek annak érdekében, hogy visszatámadjanak, annak érdekében, hogy megszerezzék a kipattanó labdát, és hát egy ilyen felállt védelemnél, amikor a 16-oson belül 6-8 védőjátékos van, takarja a kapus látószögét, és még ahogy az ábra mutatja, a lövésnél még meg is pattan a labda, nagyon-nagyon nehéz dolga van a kapusnak, Leholcki ezt nem védhette. A Honvéd talán erre a nagy energiabefektetésnek köszönheti, hogy szépített. Egyébként a játéka különösebben nem változott, de mentálisan nagyon-nagyon fontos gól volt, hiszen gyakorlatilag visszajöttek ezáltal a mérkőzésbe. Most elindulhat, ezáltal kaphatnak egyfajta önbizalmat, és talán egy kicsi ébresztőt fújhat ez a Puskás Akadémia számára is.
5: Igen, hát lehet, hogy egy kicsit a Puskás Akadémia be is aludt, mert hogy a 2-0-ás előny az elég komolynak tűnt ezen a mérkőzésen eddig, de most már nyílt lesz a találkozó, és ugye a fél idő előtt nem sokkal született a gól, és még bármi lehet itt az első 45 percben, hiszen van még belőle 6 perc a rendes játékidőből. Az imént Nagy Zsoltot ápolták egyébként, egy kicsit talán a fejére is léptek, de aztán tudta folytatni a játékot, most éppen ő veszi merre, aztán Ken pörgeti tovább, Lukács tovább tudja csúsztatni, Német nézi, hogy kinek passzolhatna, megtartja valahogy egy kis szerencsével, aztán Kern fordítja bal oldalra, mindezt még a saját térfelén teszi a Puskás. Brandon kapja sarokkal Lukástól vissza, Brandon egy kicsit hosszú tolt, de Lukács még visszaszerzi a labdát, ami Kálairól pattant le, és a játékvezető pedig azt mutatja, hogy valaki hozzáért kézzel, úgyhogy a Puskás Akadémia végezhet el szabadrugást. Kísértetiesen onnan jön ez a szabadrugás, ahonnan a második gólt szerezte ugye a Puskás dárdai belévelése után, innen a Honvéd kispadja elől, a oldalvonal mellől, nagyjából a Honvéd térfelének a közepéről, és a vonaltól, hát úgy jó 5-6 méterre, mármint az oldalvonaltól, most már ezzel teljesen elmondtam pontosan a labda helyét, a játékvezető nem jelölte meg, hagyta, hogy Dárdai nyugodtan leállítsa a labdát, Dárdai Palkó tehát. A hosszún helyezkednek nagyon sokan a hazai játékosok közül, egyedül Lukács van itt a rövidebb oldalon, de ő is inkább átsétál arra, majd onnan fognak jönni, és minden Honvéd játékos visszahúzódott itt a pontrugás miatt, úgyhogy hátul Brandon áldogál, meg Okeke. Ők nem zárkóznak fel a támadáshoz, Dárdai most fölemelje a jobb kezét, aztán most iveli középre a labdát, és már ott volt egy lökés a 16-os vonalánál, ahogy indultak a játékosok, befele már, mint a hazai játékosok, Kálai terült el a földön, és Rusz Márton pedig ezt lefújta. A 41. percben a Puskás Akadémia 2-1-re vezet a Honvéd ellen. Stúdió.
4: Köszönöm szépen, csak egy gyors eredmény, hiszen 3-1-re vezet a Deaca Csíkszereda ellen a Jégkorong Erste Ligában a 3.-3.-8. percében, és hosszabbítás után nyert a háromszéki Ágyusok a Brassó otthonában 4-3-ra, a Fehérvár 3-1-re vezet a második harmad elején a Linz ellen az Osztrák Ligában, és zajlik a Ferencváros Olimpiai Ljubljana mérkőzés a 3.-3. Erdei Márk.
6: Zajlik bizony picivel több, mint 2 perc már el is telt belőle, viszont változás nem történt. Most majd lesz változás, mégpedig létszámbeli, hiszen lesz egy kiállítás a ljubljanaiaknál. Gregorcot látták szabálytalanak, ha jól láttam a játékvezetők, de végül mintha nem őt terelnék le a büntető pad felé, hanem Douglas. Mindegy, lényeg a lényeg, hogy most 2 percig emberelőnyben lehet majd a Ferencváros. Reméljük, hogy nem kell majd végigjátszani ezt a 2 perces emberelőnyt, mert az azt jelenteni, hogy meg lenne a budapesti zöld-fehér csapatnak a 3. gólja a mérkőzésen, és hosszú idő után csak megint egy lenne közte. Most viszont nézzük azt, hogy Topi Rönni az, aki odáll elhozni a bulit. Nézzük, sikerül-e neki, nem sikerült, a ljubljanaiak elhozzák, és rögtön kiütik a saját harmadból. Úgyhogy 2,5 perc a 3.-3. kezdete után Ferencváros Ljubljana 2-4, és még egy darab eredménnyel adósak vagyunk, mégpedig ő az Újpest hazai pályán, az Erste Liga egyik nyitó mérkőzésén legyőzte 4-1-re a Gyergyó Szent Miklóst. Most menjünk át Balogh Balázshoz.
5: 42. perc is eltelt már, 2-1-re vezet a Puskás Akadémia, Német valamint Orján voltak a hazai gólszerzők, és a 38. percben szépített Kálai jóvoltából egy megpattanó lövést követően a Honvéd együttese. Az imént egyébként Orján Roland kapott sárgalapot, mert ahogy futott vissza védekezni, a Honvéd játékosát ott a felezővonal környékén buktatta, Rusz Márton kezében pedig villant a sárgalap. Most egy előrévelt labda éppen Orján fejeli vissza Okekének, aki tovább tenné, de rossz helyre passzolta, aztán megpróbálja visszaszerezni, de hangyáig kerül labda, majd Boldor kapja már hátul, és ő pedig Bakinak fogja tenni, valószínűleg így is van. Baki pedig nézi már itt Kálait, aki a vonal mellett áll, de inkább egy hosszú indítás előre. Megpróbálták megjátszani a Csomogyi Tamást, hogy Bene Ferenc is mondta, hogy általában most megpróbálják, hogyha már nem tudják passzokkal áthozni a labdát, ezeket a hosszú indításokat. Nos, hát ezúttal is ezzel próbálkoztak, de Harátyunyán kikísérte a labdát az alapvonalon túlra. Így a 43. percben majd kirúgással jöhet a hazai csapat, Rusz Márton pedig nagyon szigorúan a sípjába fúj, és már számol, hogy gyorsan végezzék a hazaiak ezt a kirúgást, mert annyira azért nem volt nekik sürgőse Erdei Márknak a tüskecsarnokban.
0: Bizony, hiszen már csak 50 másodperc van hátra a ferencvárosi ember előnyből. Jól lenne felállni lassan, de még csak most jön ki a saját harmadból a Fradi. Carter Savoy most rágyorsít, és elviszi 2-3 jubjanai védő mellett is. Aztán végül most, mintha fel tudná állni a Fradi, lehet, hogy elhamarkodtam ezt a kijelentést, de nem, mert most megkapja a korongot Helyánkó, aki teljesen üresen van a pályának a jobb oldalán. Ő rakja vissza a kék vonalra a társhoz, eddig ez kiváló Bengtson, aztán most már megint sie, és sietett át keresztbe, de ez a passz nem volt jó, illetve az elképzelés nem volt rossz, de a jégen rosszul pattant, úgyhogy nem jutott el a címzettig, Savoyig. Ez pedig azt jelenti, hogy már csak 15 másodperc van hátra Douglasnak a kiállításából, aki már rá is készült, erre felálltott a büntető padról, és várja, hogy visszatérhessen a jégre. Már csak 5 másodperc, hogy hamarosan kijelenthetem, hogy ebből a ferencvárosi emberelőnyből sem lett gól, ugye egyedül az elsőből lett, akkor egy parádés támadás, egy parádés háromszögelés után megszerezte a Fradi az egyenlítő gól Tammela révén. Most viszont kiegészült a szlovén együttes, úgyhogy 4,5 perccel a harmadik harmad kezdete után továbbra is Ferencváros Ljubljana 2-4. Balogh Balázs.
5: Itt már a 45. percben járunk, újra el kellett végezni ezt a kirúgást, nem volt elégedett Rusz Márton, az előrevágott labda Nagy Zsoltot egy kicsit arcon találja, így nem tudta megszelídíteni, pedig indulhatott volna a Puskás előre. Aztán már megkapja Hadzsikicstől a labdát, itt a vonal mellett most éppen Kálai kapja, aztán Csontos forgolódna ott, és Kern Martin volt, aki szabálytalanul szerezte meg a labdát, a Honvéd pedig siet, még megpróbál esetleg gólt szerezni itt az utolsó másodpercekben, még azt nem látjuk, hogy mennyi lesz a hosszabbítás, Hangya kapja a bal oldalon, aztán Edderaj, aki az imént lövéssel próbálkozott, nem volt túl veszélyes, ez a lövés pedig most lepattan, Szamosi próbálkozhatott 17 méterről, beleért ott egy védő, így csak úgy, mint az első gólnál, szögletrugás a bal oldalról. Ez még belefér, mert hogy egy perc lesz a hosszabbítás, mutatta most itt a tartalékjátékvezető Drabon Barnabás, egyébként Albert István és Viktor Sanyi Gergő a segítői Rusz Mártonnak asszisztensként. Jöhet tehát majd Szamosi Ádám, a Honvéd csapatkapitányának szögletrugása, és megpróbálja majd átívelni valószínűleg a hosszú oldalra, mert itt helyezkednek a magas emberek, Boldorék, Baki most egy kicsit oda megy a játékvezetőhöz is megbeszélni, hogy mi történik, hogy őt Harátyunyan ott lögdösi. Rusz Márton mondja, hogy játsszuk most már ezt a kis szögletet, mert hogy kis szöglet lett belőle, nem ívelték mégsem középre. Most sem jön még a labda, talán majd most. Ballal csavarodik középre a labda, de levágódott ott Brandonról, úgyhogy egy újabb szöglet következhet. Egyébként Csontos Dominik próbálta meg beadni. Aztán kér egy labdát a labdaszedőktől, nem sietik el a dolgot, nyilván tudják ők is, hogy mindjárt véget ér a hosszabbítás egy perce, és akkor még a játékvezető mutat valamit, ott középen még nem lehet elvégezni ezt a bizonyos szögletrugást, de hagyni fogja. Szamosival és Nagy Zsolttal beszéli meg a két csapatkapitánnyal, hogy mi történt ott a 16-oson belül, aztán Nagy Zsolt elmegy inkább oda a rövid kapufához, és tovább lögdösi ott Okeke még Szamosit. Most jön középre a labda ballal, kifele kanyarodik, ezt el tudta most fejelni Német, és már hiába fut a labda felé, és széttárja a kezét egyébként Hangya Szilveszter is, mert szerette volna még visszaívelni, a Honvéd szurkolók pedig fütyülnek, de véget ért a hosszabbítás, ami azt jelenti, hogy egy félidőnyi játék után Német András, valamint Orján góljával, illetve a Honvéd részéről Kálai találatával, de ez minden bizonnyal öngól lesz, 2-1-re vezet a Puskás Akadémia Honvéd ellen. Jégkorong Erdei Márk.
0: Nálunk megvan a ferencvárosiak szépítő gólja, picivel több mint 5 perccel a harmadik harmad kezdete után. Aku Kestila tudott közvetlen közelről betalálni, de nem is őt kell dicsérni, hanem előtte Savoyt, aki kapott keresztbe egy jó passz,
6: egyből kapura tette, és nem tudta Horák, hogy hol van a korong, aztán végül már csak arra kellett hátranézni, hogy átment rajta, és aki leggyorsabban eszmélt, az nem volt más, mint a finn játékos Aku Kestila, úgyhogy csak úgy, mint a Superkupán, ezen a mérkőzésen is be tud találni a már régóta Magyarországon játszó Aku Kestila, neki ugye ez 5. szezonja már a Ferencvárosban, és hírbe hozták többek között a magyar válogatottal is, egyébként meglátjuk, hogy ebből majd mi lesz, ez még a jövő zenéje. Az viszont egészen biztos, hogy Ferencváros Olimpia Ljubljana 1-4 után már 3-4, úgyhogy tovább zárkozik a Ferencváros. És most megint a zöld-fehérek támadnak. Helyánkó teszi át keresztbe a kapu előtt, de sajnos itt nem volt érkező ember. Aztán végül Mihalik András összeszedi a korongot, és visszarakja Fonákkal a kék vonalra, ott pedig Ortenszky, aztán megint Mihalikot játszaná meg, de Kesztiláig jut a korong, lehetne megint egy lövés, meg is van, de kivédi ezt most Horák. Ez a pattintott lövés most nem volt igazán nehéz védési szempontból, Lindgren kínálta meg, és a jobboldali Mamutról kijött ez a korong. Már csak 14 perc van hátra a mérkőzésből, de hát a jégkorong szerelmesét mutatják, hogy ez még rengeteg idő. Kapott ért az arcára Aku Kestila, most viszont nem emelkedik magasba a játékvezetői kéz, ami azért baj, mert majdnem be tudott találni ebből a távoli lövésből az Olimpia Ljubljana. A kékről jött egy lövés, de szerencsére ezt most megúsztuk. Most már megint mi eltünk előre, de Hadovást villámgyorsan elválasztja Herbert a korongtól, és most már ők jöhetnek be a mi harmadunkba. Herbert kapná meg, de egyelőre nem őt választják a társak, hanem Pancét. Pancét cselezget ide-oda, aztán most már várnák tőle a korongot, hogy passzoljon. Végül tovább tett ez a talán egy picit rossz ütemben, mert egy ferencvárosi védő is oda tudott érni. Most nálunk lenne a korong Horváth Milánnál, de végül őnek is sem sikerül azt megszelíteni. Megint csinál egy lövés és egy óriási védés Bális Bencétől. Jó volt a kapásból megeresztett lövés Pancétól, de tudta Bális Bence, hogy hova fog érkezni ez a próbálkozás. Most pedig már Mihalik tenni, illetve Rönni tenné tovább a lábai között a korongot, mögötte viszont nem volt érkező ember, annyi szerencsé, hogy aztán a Fradi villámgyorsan visszaszerzi a pakkot, Galajdánál van most már. Galajda küzdnagyot ott a palágnál, aztán végül Tammelához tud továbbítani, Tammela pedig Rönni ezt tenné tovább, a két finn játszana össze, ebben a pillanatban viszont végül nem Rönni kapja, hanem megkapta a kék vonalon Bengtson, Bengtsonnak pedig most már hátul kell figyelnie a leblokkolt lövését követően, mert majdnem ki tudott mellette lépni a szlovén játékos. Végül nem, és ráadásul les is volt a szlovénoknál, les lett volna, úgyhogy ha hozzáérnek a koronghoz, ezt lefújta volna a vonalbíró. Bengtsonnál van most már megint a korong, mellette van egy jó csere is, most már Savoy kapja meg, Savoy áthúzza két szlovén védő között, akik ráadásul közben össze is ütköznek, úgyhogy ez eléggé vicces momentum volt most itt a mérkőzésen. Laskovi Ferenc indul meg nagy lendülettel a semleges harmadban, egy pillanatra elhagyja a korongot már a Ljubljanának a harmadában, de végül megszerzi. Savoyhoz teszi hátra, aztán Lindgrenhez passzol, de Lindgren felé nem volt jó ez a passz, átpattant a botján, és hátul megint nagyon kellett figyelni Tüninek, nehogy mellette két Ljubljana játékos ki tudjon lépni. Tüni annyira jól oldotta meg, hogy most már szinte bent van a Ljubljanának a harmadában, nem csak szinte, nem biztosan, lőni is lehetne, de őt akadályozzák lövés közben Méle, viszont a játékvezetők megítélése szerint ez nem ért 2 perces büntetést. Most már megint Pance, aki rájuti Savoynak a lábára, és Savoynak a lábáról pattan ki a ljubljanai kispadra ez a próbálkozás, úgyhogy most egy 45 másodperces kereskedelmi szünet következik, úgyhogy menjünk vissza a stúdióba Katona Lászlóhoz.
4: Köszönöm szépen, következnek a hírek.
7: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
8: A szociális ágazatban dolgozók tüntettek a miniszterelnökség épülete előtt. Megszűnik a VIP részleg az Uzsokiban. Kiránduló idő lesz a hétvégén. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
7: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
8: Felmondja a kormány a korábbi kabinet által 2022-ben kötött autópálya koncessziós szerződést, és feljelentést tesz az ügyben. Jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy Európa legnagyobb koncessziós szerződését 35 évre több mint 23 ezer milliárd forintért kötötték meg. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért 2 lépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, akiktől türelmet kért, átvette a szakszervezet bértábla javaslatát és egyeztetésre hívta annak képviselőit. Még a hónap végéig bejelentik, hogy melyik 4 üggyel kezdi meg munkáját a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Unger Anna, a szervezet vezetője, a HVG címlap sztori rendezvényén úgy fogalmazott: a társadalomban jóval nagyobb igény van a büntető jogi szankciókra, mint a vagyon visszaszerzésére, de ezzel együtt nekik nem csak az a dolguk, hogy leültessék a felelősöket. Megszűnik a VIP részleg a zuglói Uzsoki utcai kórházban, közölte a választókerület Tiszás országgyűlési képviselője. Belkei György László szerint ezzel véget ér a párhuzamos várólisták és a fizetős beavatkozások időszaka, amelyek után a betegek pénze egy magáncégnél kötött ki. Az Országos Kórházi Főigazgatóság augusztus végén mentette fel tisztségéből Ficere Andreát, az intézmény főigazgatóját.
7: Közlekedés.
8: Sokan haladnak az M7-esen a Balaton irányába, a szakaszos torlódás alakult ki Budaörs és Martonvásár között. Az ellenkező oldalon, szintén Martonvásár térségében új terelést építettek ki. A 28-as és a 25-ös kilométer között csak a leállósávon tud haladni a forgalom, a torlódás meghaladta 3 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
7: Időjárás.
8: A hétvégén is folytatódik a kellemes őszi idő sok napsütéssel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 10-16, holnap délután 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
7: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok!

támad a Ferencváros, hiszen Ájosa Cinovics ül most kint a büntető padon. Volt előbb egy veszélyes lövés, de az Horák megfogta, és sajnos most nem jött ki róla a korong. Most pedig talán kijön a Ljubljana a saját harmadából, de nem, mert Helyánkó remek ütemben ért oda a korongért, de sajnos végül kiütik óriási erővel, ami nem nagyon tetszett Mialik Andrásnak, aki ott állt a kilövő játékos mellett. Ez nem esett jól neki, mert eltalálta az ő lábát egyébként ez a pak. Jöhet megint előre a Ferencváros, ott van Helyánkunál a korong, aztán Savoy kapja meg, ez most szép játék egyelőre, Akuk Eszkilát is bevonják a passzolgatásba, ő vitte be végül a szlovén harmadba, most pedig mintha kiúzták volna az egyik szlovén játékos lábát a Ferencvárosért, de szerencsére nincs kiállítás helyette, pedig van egy óriási lövés, de Horáknak a jobb válláról ez is fölé ment, közben mutatja, hogy a fejéről ment fölé, ugye kérte volna a játékosokat, hogy állítsák meg, de végül mehet tovább. Megint Siénél van a pak, aki az imént megeredzette ezt a nagy bombát. Sié most keresztbe teszi, Savoy szépen megszelidíti, aztán Bengtson kapja, megint Sie, lassan lőni kellene, Siét pedig kigáncsolják, de ez nem ért 2 perc a játékvezetők megítélése szerint. Már csak 50 másodperc van hátra a kiállításból, és sajnos most lesrekoriznak a Ferencváros játékosai, úgyhogy most le kell, hogy menjenek cserélni. Halbert üti át a ferencvárosi harmadba a korongot, úgyhogy 40 másodperc maradt a Fradinak arra, hogy valahogy lőjenek egy gólt még ember előnyben. Laskovi egy szép csel után teszi tovább a semleges harmadban a pakkot, majd kéri is vissza azt már a Ljubljanának a harmadában. Most már ott van Rönninél, Rönni hátra rakja a kékre Lindgrenhez, megint visszakapja Rönni, Rönni pedig keresi, hogy kinek lehetne passzolni. Laskavi felé próbálta meg, de ott a botok sűrűjében elhalt a korong, aztán szerencsénkre nálunk maradt. Rönninél van megint. Rönni visszarakná a kékre Lindgrenhez, egyelőre nem tudja őt megjátszani, na talán majd most lehet egy lövés, nem Lindgrentől, végül hanem Tammelától, de most kapja meg Lindgren, már csak 5 másodperc a kiállításból. Rönninél van a korong. Rönni most hátra Lindgrennek. Laskavitól egy lövés lehetne, de nem, inkább megpróbálta lágyan berakni. Aztán végül visszapattant hozzá, Laskavi áthúzna a kapus lábai között, de nincs szerencsénk, és időközben pedig kiegészült sajnos. Az Olimpia Ljubljana együttese már csak 7 perc és 45 másodperc van hátra a mérkőzésből. Most egy nagyon-nagyon magas, hosszú átadás a ljubljanai harmadba, Bális Bencétől a saját kapuja mögül. Ez most egy jó meglátás volt. Érkezett a korong Tammela felé, de az ő botján átpattant. Aztán végül a ljubljanaiak is rossz megoldást választanak, hiszen tilos felszabadításra ütik át a korongot a Ferencváros kapuja mögé. Úgyhogy nálunk 7,5 percnél áll az óra. Ferencváros Olimpia Ljubljana 3-4, de a tilos felszabadítás után megint lehetne veszélyt teremteni a szlovén harmadban. Úgy látszik, hogy ez a harmadik fehérvári gól, amelyet ugye Akuk Eszila szerzett, valamilyen mértékben megfogta a szlovénokat, mert onnantól kezdve 2 ember hátrányt is ki kellett, hogy védekezzenek, vagyis 2 buta kiállítást csináltak, az egyiket a Ferencváros harmadában, vagyis számukra a támadó harmadban, a másikat pedig a semlegesben, egyik sem volt igazán fontos számukra, de valóban a lelki fölény abban az esetben náluk lehet, hogy ugye mind a 2 ember hátrányt sikeresen kivédekezték. 7 perc 15 másodperc már csak, mikor a Fradi kijönne a saját harmadából. Jó passzok sorozata egymás után, aztán most kellene talán megindulni nagy lendülettel, egyre még nem lehet. Horváth teszi ki inkább Mialik András felé. Mialik András a kék vonalon lestoppolja a korongot, aztán pedig 2 jó cselt is meghúz. Aztán megjátsza Kestilát, Kestila pedig belövi a korongot a szlovén harmadba, ott pedig már Urbánsznak kell figyelnie, de ő végül elviszi a korongot, aztán rosszul játsszák meg, most már megint Kestilánál van, lehetne egy lövés, és megint egy óriási védés Lukász Horáktól. Mialik András közvetlen közelről próbálkozott, de a válla fölött nem ment el a kapusnak, aztán pedig van egy kékről visszalőtt korong Ortenszkitől, de sajnos ez sem jutott el a kapuig, pedig hogyha eljut, abból könnyen gól is lehetett volna, mert mintha a szlovén válogatott első számú kapusa egy pillanatra nem tudta volna, hogy hol is van az a pici gumidarab. Jöhet előre megint a Ferencváros a saját harmadból, Siénél van a korong, neki kell figyelnie, aztán elveszti sajnos, nem jó a visszapacca Laskavi felé, most pedig már Quince révén jönnének előre a szlovénok, szerencsére les volt, mert valahogy áthúzta ugye magát a szlovén játékos a Ferencvárosin, hát ez most egészen elképesztő, ami itt történik. A tüske csarnokban Savoyt állítja ki a játékvezető. Konkrétan nem történt semmi. Azzal egy időben, hogy a vonalbíró emelte a kezét, hogy lest ítéljen, azzal egy időben kiállítja Carter Savoyt, a ferencvárosiak játékosát. Hát ez egészen elképesztő. Les miatt ugye nem lehetett volna kiállítás, mert hogyha tovább megy a szlovén játékos, és közben visszahúzza Savoy, akkor abban az esetben, hogyha a szlovén a koronghoz ér, akkor nyilván lest kell ítélni. Ezt meg is ítélték, ezzel egy időben pedig a játékvezető, az egyik főbíró emelte a kezét, úgyhogy lesz egy kiállítás. Hát ez egészen elképesztő, hogy most itt mi történik a tüskecsarnokban. Értem én, hogy nem annyira kedvelik a magyar csapatokat az Ice Age-ben, és az osztályban is a jégkorong bajnokságban.
de ez azért egy nagyon furcsa ítélet volt, és akkor próbálok a lehető legfinomabban fogalmazni. Lényeg

0: nektek, hogy 6 perc 17 másodperccel a mérkőzés vége előtt, jelenállás szerint a mérkőzés vége előtt jöhet egy ferencvárosi ember hátrány. A legjobb szlovén játékosok vannak bent természetesen a ferencvárosi harmadban, és bíznak benne, hogy sikerül majd elhozni a korongot. Laurenson ott a bedobásnál, szerencsére neki nem sikerült, végül Siének. Igen, Sie pedig azzal a lendülettel gyorsan ki is emeli azt a szlovének harmadába, gyorsan felszabadít, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos volt, nehogy fel tudjanak állni már itt a kiállítás legelején, és esetleg lőjenek egy könnyű gólt. Most már Meyer révén megint benn vannak a mi harmadunkban. Laurens kapja meg, aztán neki kell küzdeni a korongért a palánk mellett. Végül hátra kerül a kék vonalra, nincsen lövés első, hanem csak egy jó passz, aztán pedig valahogy becsúszik a korong Bális Bence lábai között. Hát igen, ezért volt nagyon-nagyon fontos, hogy befújják azt a kiállítást a játékvezetők, ami abszolút nem volt kiállítás, mert ebből egy gólt kap a Ferencváros, és 5 perc 50 másodperccel a mérkőzés vége előtt megint 2 gól a különbség. Úgyhogy megint be tudta találni az Olimpia Ljubljana, ez már a második góljuk volt ráadásul ember előnyből. TJ Brennan a gólszerző, az amerikai légiós, akiről már beszéltem, NHL-es tapasztalattal is rendelkezik. Hát nem csak, hogy azzal rendelkezik, hanem most már megvan az első pontja, az első gólja is itt az első mérkőzésén az ISHL-ben már, mint ami a 2026-2027-es szezont illeti. A ferencvárosiak egyre még nem jönnek vissza a jégre, bíznak benne, hogy találnak valami olyat a videó elemzők, amely miatt el lehetne venni ezt a gólt. Hát sajnos a kiállítást azt már nem lehet megvideózni, hogy vajon miért is ítélték azt, amit. Úgyhogy most már kezdik elkönyvelni a ferencvárosiak is valóban. Közben pedig Savoy kap még egy kiállítást. Hát nekem meggyőződésem, hogy Dumáért kapta, mert szinte mire visszajött a jégre, egyből mehetett is, visszamutatta neki a főbíró, hogy távozzon is oda, ahonnan érkezett. Szerintem Dumáért, vagyis reklamálásért kapta. Ebben kezdek egészen biztos lenni, mert most fogják majd bemondani. De egyelőre még a gólt ismertetik. Ugye szerintem sportszerűtlen magatartás az ítélet. Lényeg a lényeg, hogy megint 2 gól a különbség. De most jöhet előre a Ferencváros ember hátrányban. Rönni hozta volna magát helyzetbe. A szlovén harmadban végül neki nem sikerült. Aztán már neki kell mennie megint a korongért. Most már Tüninél van. Aztán Makovecék gyorsan elválasztják a paktól. Most talán még mindig nálunk van Tüni révén. De aztán, mintha megint elvinnék a szlovénok, elvitték valóban. De most van egy les szituáció. Emiatt megáll a játék. 5 perc 17 másodperccel a mérkőzés vége előtt. Ferencváros Olimpia Ljubljana az ISHL nyitó meccsén 3-5. És ha minden igaz, elkezdődött a második félidő a Puskás Akadémia Honvéd mérkőzésen Balogh Balázssal.
1: Elbizony, el is telt már egy perc, a második félidőből Lehóczki kapta éppen a labdát, aztán rúgja most hosszan jobbal előre ide Dárda irányába. A szünetben cserélt a Honvéd együttese, elhagyta a pályát Edzsaráj, a marokkói olasz játékos, hát nem sokat tett hozzá ezen a mérkőzésen, Pablo García, a spanyol érkezett a helyére, 3-as számmal ennyi a változás, hazai csapatnál nem volt csere, Babó Leventének nem kellett cserélnie. Csapata vezet 2-1-re, ugye, mint említettem. Német a 16. percben szöglet után szinte a gólvonalról fejelt gólt, aztán a 24. percben Orján egy baloldalról beívelt szabadrugást követően közelről találta Honvéd kapujába, és a 38. percben pedig Kálai egy szöglet utáni kavarodást követően előtte 17 méterről labdát, ami a jobb sarokba tartott, megpattant a védőn, így a bal sarokban kötött ki. Hát majd kíváncsi leszek a végén, kinek adják ezt a gólt majd a játékvezetők. Hát szerintem a klasszikus öngól esete volt, de majd Bene Ferenc is elmondja, hogy hogy látta ezt a dolgot egy kicsit később. Most várjunk arra még, hogy Orján bedobja a labdát. Kern tovább teszi Orjánnak, aztán Kern két ember között tovább vinné, végül is Csontosról pattan ki a labda. És hát Orján bedobása, német mozog ide a rövid sarok felé, mármint hogy a szögletzászló közelébe, aztán a Honvéd játékosai megszerzik, és sikerült kis hián átvinniük a felezővonalon, de Pablo García elveszíti, aztán Okeke ütközik ott, de nem tudja megtartani, Pablo García továbbadja, aztán most megint Okekéhez pattan, Okeke húzza meg a jobb oldalon, de érkezik Hangya, aztán ő becsúszva az oldalvonalon kívülre tereli a labdát. Vele beszélgetett itt egyébként a kezdés előtt, nem tudom, hogy mi volt a baja Hangyának, hogy mit nem értett. Polonkai Attila, a Honvéd pályaedzője, nyugtatgatta, simogatta a buksiját. Polonkai ugye játszott a Puskás Akadémia együttesében is, és most a Honvédnak a segédedzője. A mérkőzés 48. percében tehát Puskás Akadémia Honvéd 2-1, jégkorong Erdei Márk.
0: 220 másodperc van már csak hátra a mérkőzésből. Ferencváros Olimpia Ljubljana 3-5, vagyis a legutóbbi kapcsolás óta nem történt változás. Viszont letelt szerencsére a ferencvárosiak kiállítása, úgyhogy visszatérhetett a pályára Carter Savoy. Közben megnéztem, valóban a játékvezetők abuzálásáért kapta ezt a kiállítást egészen pontosan, úgyhogy valamit beszólhatott, miután gólt kapott a Ferencváros. Jöhetne most előre a Fradi, egy nagyon-nagyon veszélyes passz volt ez Tüni felé, de Tüni aztán megszelídítette azt a saját kapu előtt, így pedig kiválónak mondható ez az átadás, aztán rögtön eladja Rönni, ez nem volt egy jó megoldás, most kiléphetnének a szlovénok 2-2-ben, de végül lelassítanak inkább, és megvárják, hogy a cserejátékosok bejöjjenek. Már csak 3 perc van hátra a mérkőzésből, rohamosan fogy az idő, és rohamosan messze kerül annak a lehetősége, hogy a Ferencváros valahogy tudjon pontot szerezni ezen a mérkőzésen. 2 perc, 50 másodperc, és a Fradi most birtokolja a korongot a saját harmadban, mi pedig menjünk vissza Balogh Balázshoz.
1: Pablo García kapta a labdát itt a felezővonalnál, aztán Hangyának teszi hátra, aki rálép a labdára, megállítja, 2-1-re vezet a Puskás Akadémia. Nem sok minden történt, ha csak az nem, hogy Lukács az imént rágyorsított egy támadásnál, aztán Nagy Zsoltnak tette ki a labdát a bal oldalra, 16-oson belül kapta Nagy Zsolt a labdát egész pontosan, de pont a társ mögé adta, aki talán túlságosan befutott ott az ötös környékén, így nem jutott el hozzá a passz. Most viszont Kála indul előre, nem tudta Dárdai megszerezni mellette a labdát, így tovább folytatódhat a honvéd akció, kikerül a bal oldalra, Pablo García, mellette fut Hangya, Pablo García inkább középre adja, Csontos ballal ellövi, ez fölé ment alaposan, volt egy kis gond az irányal a célzással, és mintegy 1 méterrel a léc fölött hagyta el a labda a játékteret a 21 méteres lövést követően. Lehocki hozza majd játékba a labdát, de már a játékvezető szigorúan számol, nagyon számon kéri a játékosokon, hogy gyorsan végezzék el ezt a kirúgást, tehát kíváncsi leszek rá, na sikerült, azért megoldották. 50. perc, Puskás Akadémia Honvéd 2-1, jégkorong.
0: 1 perc 58 másodperc van már csak hátra a mérkőzésből, és most már üres kapuval 6-5-ben támad a Ferencváros, hiszen elhagyta a játékteret Bális Bence. Az állás pedig Ferencváros olimpiai Ljubljana 3-5, úgyhogy ha most elveszti a korongot a Fradi, abból könnyen gólt is kaphatnak a miénk, hiszen üres kapunál megvan erre az esély, de szerencsére az első egész pályás próbálkozás csúnyán mellé megy, úgyhogy nincsen még meg a ljubljanaiaknak a mindent eldöntő találata. Jöhetünk vissza ide a ljubljanai harmadba, jöhet majd hamarosan a korong bedobás, amelynél majd reméljük, hogy Savoy most már elhozza a bulit. Az imént nem sikerült neki, reméljük, hogy most majd sikerül, nem is ő áll most oda, hanem David Chie, úgyhogy rajta a világ szeme, kötelező elhozni ezt a bulit, gyorsan átvenni a kékre, onnan pedig lehet ütni egy gyors gól. A játékvezető viszont mutatja, hogy nem Chie-nek kell mennie a bulihoz, hiszen volt egy szabálytalanság a részéről. Végül aztán a másik vonalbíró meg visszaparancsolja őt, hát egészen eszméletlen, hogy mi történt. Mindegy, lényeg a lényeg, hogy bedobták a korongot, és most már megint egy távoli próbálkozás, ami szerencsére megint mellé megy. Brennan volt az, aki megpróbálta rálőni egész pályáról. Azt mutatja, hogy valamelyik ferencvárosi játékos még beleért, de a játékvezetők szerintem jól látták, hogy itt nem volt beleérés. Emiatt egy újabb tilos felszabadítás, és ilyen révén jöhet egy újabb, vagy hát igazából az első buli elhozatal itt nagyjából 15 másodpercen belül. Nézzük, hogy sikerül-e most neki, avagy sem. Most sikerült, hátrakta a kék vonalra, Lindgren pedig az összeszedi. Savoynál van most már a korong, akinek egy pillanatra átpattant a botján, de aztán tovább húzta. Most kell figyelni, nehogy ki tudjanak jönni a szlovénok. Megint rámelik egész pályáról, és Urbász lövése is mellé fog csorogni. Úgyhogy 1 perc 32 másodpercnél áll az óra. Az állás változatlan. Ferencváros Ljubljana 3-5. Egy rövid kapcsolásra menjünk át Balogh Balázshoz.
1: Hárátyúnyan a levegőben, aztán a játékvezető mutatja, hogy nem véletlenül került a földre, mert volt ott egy ütközés. Somogyi mutatja, hogy én csak megálltam, nem csináltam semmit, a játékvezető azonban szabadrugást ítél a Puskás Akadémia javára a mérkőzés 52. percében, amikor továbbra is 2-1-re vezet a hazai gárda, de azért a Honvéd. Most úgy látom, hogy sok mindent tesz azért, hogy esetlegesen sikerüljön az egyenlítés. Több támadást láttunk tőlük itt az elmúlt 6-7 percben, mint az első fél időben összességében. Jégkorong Erdei Márk.
0: Most elhozta a bulit a Ferencváros, de sajnos már megint kint van a mi harmadunkból, sőt, most már a mi harmadunk van bent Urbász révén. Urbász elhúzza egy védő mellett, aztán pedig nem tudja belőni az üres kapuba, de csak azért nem, mert a játékvezetők szerint volt egy kiállítás, méghozzá testre ütésért, most Bengtszont látják szabálytalannak. Hát, ahol én ülök, onnan ez sem tűnt egyértelmű szituációnak. El lehet mondani egészen nyugodtan, hogy a játékvezetői szituációk, döntések befolyásolják itt a mérkőzés kimenetelét itt a legvégén. Azt ne vegyük el azért a szlovén együttestől, hogy a mérkőzés nagy részén jobban játszott, mint a Ferencváros, de most megint egy értetlen ítélet volt, amely után vissza kellett térnie a kapuba Bális Bencének, hiszen nyilván nem lehet az, hogy a Fradi harmadában van bent a pak, és mi egy üres kapuval próbálunk kijönni. 1 perc 4 másodperc van most már csak hátra a találkozóból, és hát ki lehet lassan jelenteni, hogy minden remény elveszett, hiszen ember hátrányban kénytelen ezt a maradék 64 másodpercet lejátszani a Ferencváros. Az állás pedig Ferencváros Ljubljana 3-5, de most elhoztuk a bulit, ezt még várjuk meg. Rönni révén át is ment a Fradi a ljubljanai harmadba, egy újabb les szituáció, amelyet kiszúrnak a vonalbírók. Úgyhogy 57,5-nél áll az óra, mi pedig megyünk át Felcsútra Balogh Balázshoz.
1: Megint szabadrúgáshoz jut a Puskás Akadémia az 54. percen, ott a saját 16-osának előteréből és a honvéd szurkolók elől, hát természetesen nem tetszett ez nekik. Kern Martin terült el a földön, és Rusz Márton pedig lefújta. Haratyunyán pedig hosszan rúgja előle a szabadrúgást a bal oldalra, Nagy Zsoltnak a vonal mellé, az ő melléről azonban úgy pattant a labda, hogy Baki Ákos ki tudta rúgni a vonalon túlra. Aztán már Nagy Zsolt elvállalja a bedobást is, Dárdainak adja, nem Lukácsnak. Lukács indul előre, aztán inkább visszafele teszi a labdát, Brandon is játékba avatkozik, majd Kern, és végül is Kern rápattintotta megint Kálaira, úgyhogy szinte ugyanonnan, mint ahol az előbb, jön a bedobás a Puskás Akadémia javára, onnan az ellenfél térfejének a közepéről. Nagy Zsolt kapja, lesz a beadás Brandontól, egyelőre nem, ott kis helyen vannak a Puskás játékosai, de még megvan a labda, Lukács most indul már a 16-os vonalán, külsővel teszi középre, és fejjel az ötösről egy csukafejessel tudta kicsúsztatni ott Hangya, aki bezárta hosszú oldalról, ott pedig a honvéd játékosa elesik, a Puskásé a labda, 55. perc, Puskás honvéd 2-1, Erdei Márk.
0: 5 másodperc van már csak hátra a mérkőzésből, úgyhogy hatványozottan igaz, hogy igazából már minden eldőlt, mindjárt megszólal a duda, ebben a pillanatban valóban vége van tehát a mérkőzésnek. Az Ice Age-el bajnoki nyitó mérkőzésén a Ferencváros 5-3-as vereséget szenvedett a Tüskecsarnokban az Olimpia Ljubljana ellen. A vendég szlovén együttes kezdte jobban a mérkőzést, és végül a 7. percben érett góllá ez a nagy fölény, amelyet ők ki tudtak alakítani. Kiricsenko révén szelezték meg a vezetést 7 perc 14 másodperccel a mérkőzés kezdete után. Aztán kereken 1 perc 40 másodperccel később Jussi Tammela emberelőnyből egyenlíteni tudott, de újabb 1 perccel később megint a szlovénoknál volt az előny. Lawrence tudott betalálni, és az ő góljával 2-1-es állásnál fordultunk rá a második játékrészre, hiszen az első harmadban több gól már nem esett. A második játékrészben 9 perc 16 másodperc után jött meg az első gól, az is a szlovénok nevéhez fűződött. Quince volt az, aki be tudott találni, majd 3,5 perccel később megint jött egy vendég találat, azzal már 4-1 volt, Urbász talált be első ízben a szlovénok részéről emberelőnyben. Laskavi Ferenc aztán rá 34 másodpercre szépített, akkor 4-2 állt a táblán, és ezzel fordultunk a harmadik játékrészre, amelynek az elején 5 perc után Akukesztila révén rég nem látott közelségbe jött vissza a Ferencváros, hiszen csak egy gól volt közte, csak 4-3-ra vezettek a szlovénok, de sajnos 6 perccel a vége előtt egy egészen megkérdőjelezhető játékvezetői ítélet miatt végül emberelőnyből be tudtak találni a szlovénok, és TJ Brennan révén, a tavalyi év legjobbjának választott játékosa révén el tudták dönteni a találkozót. Ez volt tehát a szlovénok 5. gólja. Még egyszer a végeredmény. Ferencváros, Olimpia Ljubljana, az Ice Age-el, vagyis az osztrákbázisú jégkorongbajnokság első meccsén 3-5, nincs meg a Ferencváros első pontja, vagy nincsenek meg a Ferencváros első pontjai itt az Ice Age-el új szezonjában. Ezzel a Tüskecsarnok búcsúzik, Dan Zoltán hangmérnök kollégám nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket, Erdei Márkot hallották, a szó innentől Felcsúté és Balogh Balázsé.
1: Lukács rúgja előre a szabadrúgást Nagy Zsolt irányába, azonban Kálai el tudta onnan piszkálni előle a 16-oson belül, aztán már Hangya itt az oldalvonal mellett, és kipattan a labda a csereként beállt Pablo Garciáról, aki nagyon aktívan kapcsolódott a játékba, az 57. percben továbbra is 2-1-re vezet a hazai gárda, amikor Kern Martin húzza meg, tovább tudja adni Dárdainak a 16-oson belül, ballal visszagorít, ott egy lövés! És Németh András lövése Bakiról vágódik szögletre. Hát egész jó kis mérkőzés kezd kialakulni itt a második félidőben. A honvéd is sokkal bátrabban vezet támadásokat, a Puskás Akadémia pedig nyilván megpróbál kontrázni, és itt majdnem megvolt az újabb gól. Az előbb egyébként szöglet után Kerr Martin riogatta a honvéd kapusát, azonban neki nem sikerült a lövése, mint Kálainál a szépítő találatnál, ő inkább emelte a labdát, és az a bal kapufa mellett pattogott ki az alapvonalon túlra. Most azonban egy újabb szöglet az 58. percben, Dárdai fogja elvégezni ezúttal a jobb oldalról. Ketten is itt a rövid saroknál próbálják betűrni a honvéd védőket a kapuba. Hosszúra nő a labda, de ezúttal jól lépett ki. Hadzsikics pedig volt ott érkező ember golla személyében, aztán Hadzsikics hosszan dobja előre a labdát, mégpedig a szélére Somogyinak, az ellenfél térfelén. Középre gurítja, ez azonban Orjáni, aki visszafut, és szépen leveszi az elébe egyébként nagyon higgadtan ott az ötösnél. egy átívelt labdát is levett, aztán pedig rúgta előre, nem ért be a hosszú oldalról, ugyanis Pablo Garcia nem tudott bezárni, pedig hát neki szánták ezt a labdát. Most előre ívelik Németnek, Német mellett ott elterült Boldor a földön, de nem volt szabálytalanság, a labda viszont Bakihoz került hátra. Az 59. percben Bene Ferencet kérdezem, neked is tetszik itt most a második félidő, Feri?
2: Hát összességében az iramra nem lehet panasz, én nekem a pontatlanság az, ami nem tetszik, tehát igazából nem látok különösebben tudatos támadójátékot, főleg a Honvéd oldaláról, és nagyon-nagyon sok a pontatlanság. A Puskás Akadémia pedig a kedvenc játékára, a kontratámadásokra állt át, és ehhez meg is vannak a játékosai, különösen ha megnézzük, hogy a kispadról azért még be lehet cserélni Niszilát, esetleg belső középpályára, Szószállót a szélére, ugye természetesen Kollit előre.
1: De ott egy nagy Honvéd helyzet, ezt azért nézzük, mert ott egy lövés és óriási védés Leockitól. A bal oldalról érkezett be középre a labda, Csontos átvette a kaputól mintegy 13 méterre, nem egészen szemből, ellőtte, Leocki nem sokat látott belőle, de bravúrral védett szögletre a hazai a kapusa, kis hián megszületett a Honvéd egyenlítő találata, jöhette hát a szöglet, és a Honvéd játékosok most érzik a lehetőséget, meg a szurkolók, ott egy fejes azonban ez kifele jön Nagy Zsoltról, kifejli majdnem a felező vonalig, Dárdai azonban nem éri el, vissza tudják fejelni, de csak az oldalvonalon kívülre, Hangya jó voltából a fehérmezesek, úgyhogy majd jöhet egy bedobással. Minden esetre Feri, belét folytottam a szót, de kis ilyen kiegyenlített a Honvéd.
2: Igen, és ez ébresztőnek kell, hogy hasson a hazaiakra, hiszen alapjául ezt a mérkőzést kibekkelni szerintem nagyon-nagyon veszélyes taktika lenne. A Puskás Akadémiának a fellazult és nagyon-nagyon magasra feltolt Honvéd védekezése szemben kellene kontrajátékot játszania, és sokkal veszélyesebben kapu felé törően futballozni, sokkal több mélységi passzal. Amennyiben ez nem működik, akkor az imént említett mondjuk Kolli, Szojszálló, akár Mondovics, akár Vékony Bence személyében be lehet cserélni olyan játékosokat, akikkel tudják hatékonyabbat tenni a támadójátékot.
1: Közben egy baloldali támadás futott a pályán, Nagy Zsolt adta középre, azt még kifejelték éppen Kert Martinelli, aki 17 méterről nem talált el a kaput a 61. percben, tehát marad a 2-1, és ez megint egy ilyen gyors támadás volt. Golla is bekapcsolódott a támadásba, belépett, följött majdnem az ellenfél 16-osáig, de végül is aztán átforgatták a bal oldalra, és onnan kerültek a 16-oson belőle egy beadást követően a Puskás játékosai. Most hátul Hadzsikics, Csontos teszi tovább, egy kicsit nehéz helyzetbe hozza Boldort, akinek még ott a vonal előtt, az oldalvonal előtt meg kell mentenie, hosszan vágja előre. Orján mellett azonban meg tudta csúsztatni ezt most Pablo Garcia. Orjánnak van már egy sárga lapja, most éppen ő volt szabálytalan, és Rusz Márton nagyon szigorúan oda is hívja magához, aztán jelzi, hogy oké, minden rendben, mert elismerte a szabálytalanságot Orján, aztán most egy kicsit hátrább dobja Dárdai a labdát. Csontos persze hozza vissza előre, de majd a játékvezető igazságot tesz, hogy honnan kell elvégezni a szabadrugást. Ezzel is eltelt egy fél perc, és mutatja a mester Jakobacsi, hogy menjenek föl előre, hát ha tudnak fejelni Bakiék, érkezik Baki is, érkezik ott több olyan játékos, aki Boldor is akár, aki fejelni tud, és akkor Csontos marad itt. Az ellenfél térfelének a közepéről jár ez a szabadrugás, az oldalvonalhoz közelebb van, mint a félpályához. Nézzük, ott a fejest középre fejlik, megcsúszik még ott a labda, Dárdai most belepiszkál, aztán ki tudja húzni, veszélyesen pattantott a labda, vissza tudják még ívelni, Lukács azonban a 16-os vonaláról kivágja, Kálaihoz kerül, Kálai kiforgatja jobb oldalra. Boldor ballal csavarja középre, ezúttal Német András fejli ki, az oldalvonalon kívülre kerül a labda, ott a szögletzászló közelében, a Honvéd tábor előtt, természetesen nagyon lelkesen tapsol a publikum, mármint a Honvéd része, mert ők is azt érzik, hogy talán van most valami lehetőség. És akkor Rusz Márton már számol a bedobásnál, de hát most került oda a labda Kálaihoz. Be tudja dobni a labdát, Harátyunyán csúsztatja ki, de Baki kerül, Baki visszafejli oda Kálainak, aztán Baki kapja, hátra kellett elnie Boldornak. Német András nem nagy meggyőződéssel támadott le, aztán átkerül labda ide a bal oldalra Hangyához, jön vele szemben Dárdai, és ez egy nagyon rossz indítás volt. Nem volt benne érzés, ahogy szokták mondani, mert nagyon erős volt, így nem is futhatta be a vendégek csapatkapitánya Szamosi Ádám, aki pedig igyekezett, de hát esélye nem volt, hogy elérje a labdát az alapvonal előtt. A 63. percben tehát 2-1-re vezet a Puskás Akadémia, még az első félidőben esett mindhárom gól. A 16. percben Német András talált be szögletet követően, aztán a 24. percben egy baloldali szabadrugást tett középre Dárdai, és Orján elé került a labda, aki nem hibázott. Majd a 38. percben egy Honvéd szöglet következett a baloldalról, többször is ott szabadíthattak volna a hazaiak, nem tették, oda pattant a labda Kálai, az, aki 17 méterről merre vette, majd előtte megpattantott Harátyunyanon a labda, és a kapus a jobb sarokra indult, a labda meg a bal sarokba érkezett, úgyhogy szépített a Honvéd együttese. Ez eddig a gólok története. Kern Martin végezhet el szabadrugást, Dárda indulott két ember között, azonban Hangya segít, mert hogy azért ő jóval gyorsabb volt, mint Baki, mármint hogy Dárdai, nem is Baki, Boldor volt az, aki próbálta ott az útját állni, Hangya azonban segíteni is tudott. Újabb szöglet következik, majd természetesen Dárdai megy elvégezni oda a bal oldalra. A 64. percben járunk immár, és hát eddig azért láthattuk, hogy a szögletek, a szabadrugások azok mindkét oldalon veszélyesek, de akár a beadások is lehetnek azok. És most itt hatalmas nagy utogatás a Puskás kispadján, hogy ki hova helyezkedjen, ugye nyilván megvan mindenkinek a feladata a padról, hogy ki mit vezényel, hát például ezt a támadó szögletrugást, ugye ezt most próbálják úgy irányítani, hogy jó legyen, azonban nem jól jött be a labda, illetve jól jött be, de el tudta fejelni a Honvéd védője, Baki Ákos, aztán ez a labda pedig oda a bal oldalra már túlságosan hosszú, amit Dárdainak szerettek volna visszatenni, így jöhet a Honvéd kirúgással, és gyorsan el is végzi ezt, Hadzsiki csak legurítja a labdát, kapott egy másikat onnan a az alapvonalról, és Hangya szaporázta már, aztán tovább teszi, mégpedig Somogyinak, Somogyi Tamásnak, Somogyi tovább passzolta most éppen Pablo Garciának, aki visszafordul inkább, most bement oda a pálya közepére, Hangyának nyitott volna utat. Egy lövés távolról, ez lepattan Háratyunyánról, jön Kern Martin, és ő húzza ki jobb lábbal, mert hogy félt attól, hogy esetleg furcsán pörög a labda, és oda kerül majd Somogyi elé. Somogyi kérte volna a labdát, nem kapta, hanem inkább Pablo Garcia most teszi középre, érkezik Brandon a hosszú oldalon, ráadásul Szamosi el is csúszott ott a 16-os vonalán, Lukácshoz nem jutott a labda, Németh próbálta meg letenni neki, majd hogy nem egyedül gyalogolhatott volna a kapu felé. Aztán Orján a jobb oldalon eltalálja most Pablo Garciát, aki ráz egyet a fején, nyilván nem esett neki jól, de természetesen nincs nagyobb baj. Most egy kicsit lassan kerül vissza a labda, úgyhogy tudnak egyet fújni a hazaiak. A játékvezető még egyelőre nem számol, Lukács adja hátra a labdát, bedobta végül is, nem Orjának adta, hanem bedobta neki, aztán már golla húzza előre, Németh most nem tudott fejpárbajt nyerni ott Boldor mellett, Kálai eladja, Kern Martin megszerzi, és indul a 16-os vonala felé, Kern tovább adja a labdát, Dárdainak óriási helyzet, gól! 3-1-re vezet a Puskás Akadémia, Kern Martint kell dicsérni, aki megszerezte a labdát, aztán nagyon okosan átgurította a hosszú oldalon érkező Dárdainak, aki a 16-oson belül kapta, mint egy 13 méterről a kaputól a labdát, aztán jobbal, a jobb alsó sarokba rúgta el, ezzel tehát a Puskás Akadémia újra két gólosra növeli a különbséget. Bene Ferenc, hát itt megint volt egy eladott labda.
2: Igen, ez borítékolható volt, hogy a Honvéd annyira magasan játszik, és ugye Garcia cseréje is ennek érdekében történt, hogy nagyon kell vigyázni a védőharmad beladott labdákkal, és eleve minden kontratámadással, hiszen sokszor 7-8 játékos marad a labda előtt, ami óriási nagy kockázat és óriási nagy probléma, hiszen nagyon nehezen érnek vissza ezek a játékosok, és hogy az imént említettem, a Puskás Akadémia meg imádja ezt a futballt, amikor visszahúzódik a saját tér felére, és a gyors embereivel a támadásból átmenetekkel próbál gólt elérni. Most ez be is vált annak ellenére, hogy én már Babó Leventének szinte sugaltam, hogy húzza meg azokat a cseréket, amire potenciálban rendelkezik a kispadon, de nem volt rá szükség, hiszen egy nagyszerű kontratámadással már 3-1-re vezetnek.
1: Hármat cserél a Honvéd együttese, Pekár, Kántor és Paujevic fog érkezni, ez biztos, és akkor lejön, ha jól látom, akkor a két Somogyi, valamint Kálai. Így van, ez a hármas csere. Hát azért ez most megint fog változásokat okozni, Feri.
2: Minden bizonnyal, de hát ahhoz még kell egy pár perc, hogy ezt azért lássuk a pályán.
1: Hát Paujevic kerül be oda a jobb oldalra, Kálai helyére, ez a valószínűsíthető volt, és ugye Pekárt sem azért hozták be, hogy mondjuk a védekezést erősítsék, mert hogy gólt kell szereznie mindenképpen a Honvédnak a 66. percben, amikor most már megvolt a középkezdés is a hármas csere után. Hát egyelőre Babó Levente még nem cserélt, úgyhogy ő még nagyon elégedett a csapata teljesítményével. Dárdai Palkó pedig a két gólpassza után most gólt is szerzett, ezzel vezet ismét a Puskás Akadémia két góllal 3-1-re. De nézzük a Honvéd támadását. Éppen Pekár István tette tovább a labdát, jön középre, golla, kivágja a 16-os vonaláról, és ott botladozik Boldor, Lukács azonban nem tudott rácsapni a labdára. Hangya teszi Pablo Garciának, aztán Hangya kapja vissza, középre forgatja Pekárnak. Pekár kapja most ismét vissza Szamosítól, aztán már kikerül a labda Paujevic, ez a jobb oldalra. Ő aztán persze beadja, egy csúsztatás, golla belepiszkál, de még ott a lövés golla ballal ezúttal, és Nagy Zsolthoz most pontosan került oda a labda, bár nem ezt szerette volna, csak megpróbált felszabadítani. Német András kapja a felező vonalnál, aztán Lukács kiforgatja jobb oldalra, Orján hatalmas nagy rendülettel érkezik, át is lép a felező vonal, a Németnek teszi tovább, azonban Hangya visszazár, egy kicsit lassú volt ez a labda, nem ment annyira Német elé, és Hangya vissza tudott térni, megszerezte, így jöhet a honvéd előre, Hadzsikics rúgja hosszan oda Alicsnak, aki eléggé eltűnt most már ott az imént, Haratyunen gyűrűjében még az első félidőben volt több próbálkozása, nem sok sikerrel, mármint a labda megtartásban. Dárdai kapja, aztán kiforgatja ide Orjánnak, még a saját tér felén a Puskás Akadémia sárgalapos védője, aztán pedig Német megpróbáltott beállni Boldornak. Én nem tudom, hogy kivel kiabál Boldor itt a Puskás Akadémia kispadjáról. Valami nem tetszett neki, hát biztos összeszólalkoztak ott valakivel a padon, és Babó Levente pedig nem érti, hogy miért kell ezt csinálni. Szól a negyedik játékvezetőnek, hogy Boldor ne beszéljen ki a kispadra. Valami szóváltás biztos történt, mert Boldor még onnan a pálya közepéről is mondja a magáét. A labdát pedig bedobta a honvéd együttese közben a 69. percben, most éppen ő teszi tovább a labdát a bal oldalra Hangyának. Valószínűleg rászólhattak, hogy ne szimuláljon, amikor ott Némettel ütközött az imént a labdatartásra, másra nem tudok gondolni, és ezt nehezményezte meg. Hát nyilván nincs jó hideg állapotban, hiszen a csapat a 3-1-es vesztésre áll. Azonban most a honvéd támad, Pekár teszi ki Paujevicnek. Paujevic elindul a jobb oldalon szokás szerint. Beadás az, vagy a bepassza azonban most rossz volt ezúttal, megszerzi Brandon, azonban visszaadja Paujevicnek. De Paujevic úgy szerezte meg, hogy Nagy Zsoltot közben megrúgta, mutatja Rusz Márton, és Nagy Zsolt most tápászkodik még föl a földről, ott a honvéd szurkolatábor előtt. Paujevic különben elnézést kér tőle, és kap egy sárga lapot. Nem ezért, hanem úgy egyáltalán a játékvezető úgy ítélte meg, miután oda ment Nagy Zsolthoz, hogy jár a sárga lap a 70. percben. Hát nem sok idő volt sárga lap nélkül Paujevic mai játékában. Nagy Zsolttal biztos nagy csatát fognak még vívni itt a 20 perccel a vége előtt. Biztos lesznek még olyan találkozásaik, amiből hol egyik, hol másik jön majd kéredményesen. Az viszont biztos, hogy egyenlőre ezen a találkozón vezet a Puskás Akadémia ismét 2 góllal 3-1-re. És az azért most egy kicsit megnyugtatta Babos Leventét is, aki 2-1 után azért kicsit idegesebben sétálgatott itt, és hát valószínűleg meghallotta Bene Ferenc szavát, mert ez a kontrajáték ez nagyon bejött neki, cserélni azonban nem cserélt. Kern Martin lábáról pattan ki a labda, az asszisztens megvárta, hogy a játékvezető jelezze, mert nem volt benne biztos, dobhat a honvéd együttese a saját tér feléről, de egyelőre nincs labda, na majd most már lesz, Paujevic kapja meg. Paujevic is lejátszott egyébként a Puskás Akadémiában még jó néhány évvel ezelőtt, most ő dobja be a labdát. Haratyunyán el tudta rúgni, most éppen ott nagy csatában volt megint csak Alicssal, aztán Kern rúgja el, és hát Alics düböl egy kicsit, úgy odapiszkált neki, de nem találta el, ha minden igaz, mert játékvezető engedi, hogy tovább menjen a játék, mégpedig majd egy bedobással jöhet a honvéd. Paujevic jó voltából immár a 71. percben. Most Alics kapja középen, Haratyunyán ezúttal lerántotta, így is van, átölelte a derekát. Úgyhogy onnan a 16-os jobb oldali csücskétől, a 16-os vonalától mint egy 2 méterre, most pontosan megfestette a helyszínt Rusz Márton, hogy innen kell majd elvégezni ezt a bizonyos szabadrugást. Közben már azt látom, hogy kollítál a vonal mellett, tehát minden bizonnyal majd érkezik Német András helyére, meglepődnék, ha nem őt cserélné le Babó Levente, de hát még meg kell várni ezt a szabadrugást mindenképpen, ami veszélyes helyről jár, Csontos akár kapura is küldheti, 2 tagú a sorfal, Dárdai és Brandon, hátrább kell jönniük jócskán, hát természetes volt, sőt most már 3 tagú lett ez a sorfal, mert azt kérte Leocki, úgyhogy Haratyunyán is ott van a sorfalban. Nagy Zsolt nézi, hogy hova kellene menni, közben Boldor ott Lukáccsal keveredett szóváltásba a kapu környékén. Nem tudom Boldornak mi a problémája, egy kicsit elszakadt nála a cérna itt az utóbbi percekben, de Rusz Márton gyorsan ott termett, és nyugtatta a kedélyeket. Még mindig nem végezték el természetesen a szabadrugást, aztán pedig itt a kispadról azt látom, hogy nagyon-nagyon hangosan kiabálnak, hogy az egyik védő talán nem jól helyezkedik el a zárásnál, nyilván fölkészültek arra, hogy mi jön majd ebből a szabadrugás figurából, Nagy Zsolt pedig lögdösödik Borral, Rusz Márton még mindig állítgatja, hát nem mértem most az időt, ez korábban itt egy meccsen Regős László Pál kollégám tette meg, hogy mennyi ideig tart elvégezni egy szabadrugást. Hát ez is jó sok idő volt. Csontos ellövi, Kő keményen, de a labda elsuhan a jobb oldali léc mellett, nem ért hozzá senki, mutatja a játékvezető. És akkor most jöhet a csere, amit említettem, és lemegy a pályáról természetesen 90-essel Német András, aki ugye a mérkőzés első gólját szerezte a 16. percében, és érkezik helyette Kolli. Általában ők cserélnek, és nagy boldogság volt Német arcán, ahogy jött le mosolyogva, természetes, hiszen azért ő is sokkal jobb formában van, mint ahogy tavaly volt, kap játék lehetőséget, tud is vele élni, de ugyanezt elmondhatjuk Kolliról is, aki ugye Kölcsőben játszott a Diósgyőr csapatában, ott nem tudott bennmaradni a gárdával, de Babó Leventénél ő is újra szányra kelt. Lehocki közben, de ez veszélyes volt ez, mert majdnem belevetődött ott a labda útjába a vendégek játékosa, de el tudta rúgni még időben, aztán pedig egy szabálytalanság, és jöhet Paujevic egy szabadrugással a saját térfeléről, aztán inkább ott hagyja Csontosnak. 74 perc telik el lassan, amikor Boldor kapja a labdát, Hangyának teszi ide a felezővonal környékén, Hangya nem tudja előre passzolni, inkább hátra Boldornak, aztán forgatja ő természetesen jobbra Bakinak, Baki pedig a vonal mellé Paujevicnek, de már az ellenfér térfelén helyezkedik el a honvéd játékosa. Aztán visszafele passzol, és ott ez Kollinak meg lehet. Nem lépett oda a labdáért, de lehet, hogy így még jobban jön ki belőle, mert Nagy Zsolthoz perdült. Aztán Kolli kapja a 16-os vonalán. Kolli egyssel, ballal ellövi, azonban ez nem volt egy jó lövés. Okeke mutatja, hogy én is itt voltam, akár tovább is passzolhattad volna, de lehet, hogy Kolli akkor járt volna jobban, megindulott a 16-oson belül, most pedig Baki majdnem elrontotta, aztán végül is rossz volt a passza, Nagy Zsolt íveli középre a labdát, ez Boldor el tudja fejelni, azért a honvéd védelmében vannak kisebb-nagyobb Bakik, hát a gólok is ilyenből születtek természetesen. Hangya a felező vonalnál már most a másik oldalon, Pablo Garcia fut mellette, nem ő kapja, Orián viszont jól avatkozik közbe, a derekánál fogva egy kicsit meghúzták, de ezt a játékvezető nem vette észre, és ha jól látom, akkor Kántor Kevin volt az, aki ütközött vele. Igen, de dobhat a honvéd. Hangya kezében a labda, nem talál egyenlőre társat, most talán futnak majd felé, így van, de jön Harátyunyan is, de Kern rúgja el, de röviden Alics teszi tovább a labdát, ott egy lövőhelyzet Paujevic előtt, és Lehocki a bal alsó sarokra tartott, igen, veszélyesen ez a labda, és a Puskás Akadémia fiatal hálóőre a bal sarokból szögletre tudta ütni. Átkerült a labda innen a bal oldalról a jobb oldalra, és azért volt ebben egy kis erő ebben a lövésben, nem volt könnyű dolga Lehockinak, ott csapódott volna a kapuba a bal alsó saroknál. Na nézzük most a szögletet, amelyet Csontos fog elvégezni a jobb oldalról ezúttal, Boldor most indul középre, jön a labda rövidre, megcsúsztatják, de ki tudták fejelni Nagy Zsolték, majd Dárdai tolta előre, Paujevic leghátul egyedül, kiteszi a jobb oldalra Csontosnak, nem ért még oda Brandon, Csontos vissza is tudja ívelni, Lehocki két ember közé érkezett a labda, ő pedig könnyedén húzta, lekipattant a kapujából, ott volt Kántor is, Alics, ő megpróbál elbújni a kapus mögött, hogy hátra leteszi a labdát és meg tudja szerezni, Raffinéria az volt benne, de Lehocki figyelte erre, természetesen ott van mögötte egy ember, aztán már kihozzák a Puskás játékosai, majd Kern inkább visszaforgatja Lehockinak, Lehocki húha, csinált egy cselt és elhúzták a lábát, de hát ez már a második olyan veszélyes helyzet, amikor kis hián ugye elveszíti a labdát, Kántor Kevin pedig sportszerűen oda megy, elnézést kér, persze kapott azért egy sárga lapot, mert hogy megcsinálta a visszahúzós cselt Lehocki, akkor bizony életveszélyes helyzet alakulhatott volna ott ki, ha nem találja a lábát Kántor Kevin. Közben egy újabb csere, mégpedig a Puskás Akadémiánál érkezik a pályára Vékony Bence 18-assal, és majd mindjárt meglátjuk azt is, hogy ki fog lejönni, Dárdai, aki ugye ezen a mérkőzésen remekelt, két gólpassza volt, rugott egy gólt, és most jutott ezen a mérkőzésen neki több, mint szokott, mert általában azért vagy egy fél idő, vagy 60 perc jut neki. Most a 77. percig Babó Levente a pályán hagyta, teljes joggal, hiszen jól játszott. És akkor Kántornak elkönyveljük ezt a sárgalapot, Vékony bejött a pályára, Lehocki pedig elvégezheti majd ezt a szabadrugást. Hát Feri, azért nem ez az edzők álma, ugye, amikor a kapus ilyen visszahúzós cseleket csinál, mert azért ebben mindig benne van a veszély.
2: Igen, bátor dolog volt, de technikailag tökéletesen kivitelezte, úgyhogy erről többet nem érdemes beszélni, viszont a cserékről annál inkább, hiszen most ugye egyértelműen, hogy mindkét csapat az eredménynek megfelelően, illetve mindkét edző az eredményeknek megfelelően, vagy az állásnak megfelelően cserél, és ugye hát kiemelném Kántor Kevin beállítását, és így már Alics mellett két magas éke van a Honvédnak, ráadásul még Szamosi is a pályán van, tehát van egy mozgékony és két magas befejező támadója a Honvédnak, természetesen átállnak direkt játékra, nagyon sok beadás várható. Innentől kezdve a Puskás Akadémia meg ahogy várható volt, ugye Kollit is és Vékonyt is a pályára hozta Babó Levente vezetőedző, ezáltal ugye a kontrajátékot tudják továbbra is erősíteni és frissíteni az előlévő játékosokat. Tehát nagyon érdekes, egyrésztről a előre várható mérkőzés tervek szerint alakulnak a történések, de az, hogy a Honvéd esetleg tud szépíteni, vagy akár egyenlíteni, az még a levegőbe lóghat, vagy esetleg a Puskás Akadémia egy kontratámadást be tud még vinni, mert én úgy gondolom, hogy a nagyobb potenciál a Puskás játékában van, illetve a padon több olyan játékos van, akikkel ezt meg lehet valósítani.
1: Hangya teszi tovább a labdát a 16-os környékére ott Pablo Garciának, aztán visszakapja, viszonylag egyedül van, megtolja még, most lövi el a labdát, Lehocki azonban figyelte erre a rövid saroknál, nem beadta Hangya a két magas ember irányába, hanem megpróbálta meglepni Lehockit és a rövid sarokra lőtte, azonban erre számított a fiatal kapuvédő. Egyébként az imént volt egy fejese Kántor Kevinnek, és Kántor fejese 14 méterről nem volt nagy feladat, hogy megszerezze Lecki, mert inkább íve volt, mint ereje annak a fejesnek. Közben Kolli szerzi meg a labdát, megtolja két ember mellett, aztán azonban kicsit ügyetlenkedik, a bal lábával elrúgta jobb elől, és így az oldalvonalon kívülre került a labda, meg aztán Kolli is, de ő már a pályán, a labda is most már a bedobást követően. Visszatette most a labdát Pekár, Hangya, aztán Boldor húzza előre, Orján fejeli vissza, Kern, most már ő leveszi, nem is Kern volt az, bocsánat, hát ő Vékony Bence volt az természetesen, most aki bejött 18-assal. Nagy Zsolt teszi a labdát Kolli felé, Boldor bele tudott lépni, aztán Hangya külsővel fölpörgeti, ott elesett egy honvédjátékos, úgyhogy megszerzi Vékony. Vékony kapná vissza, azonban sokkal erőszakosabb volt Pekár István, olyannyira erőszakos volt, hogy szabálytalan is volt, mutatja Rusz Márton, elterül a földön Vékony Bence. Aztán most már majd megpróbál talpra kerülni, de jár a szabadrugás a Puskás Akadémiának. Az alapvonaltól mintegy 30 méterre, az oldalvonaltól 4 méterre, innen a jobb oldalról Lukács jön ki, hogy elvégezze, hogy nincs már Dárdai, aki ezeket a szabadrugásokat vállalta, meg hát kijelölt feladata is volt. Nyilván most Lukács veszi át ezt a feladatkört, és természetesen minden honvéd játékos szinte a 16-osán belül, kivéve a sorfal, az egyszemélyes sorfalat, Lukács pedig majd elvégezheti Pablo García állít vele szemben. Nagy a helyezkedés a 16-os vonalán, természetesen a játékvezető is megint szólott Kolliéknak, hogy ne lögdössék egymást. Hátul itt Brandon, valamint Okeke csípőre tett kézzel, de még mindig nem jöhet a szabadrugást. Nagyon sok idő telik el ezzel, mire elvégez egy-egy csapat egy-egy szabadrugást. Hát a bedobásokat viszont jobban sürgeti Rusz Márton. Na nézzük Lukácsot, most íveli középre a labdát, azonban ki tudja ütni a kapus, de rossz helyre üti, Golla visszaemeli a labdát, ott egy fejes, kinél lesz a labda, hoppá, ezt még el tudta ott valahogy lőni Vékony, és megpattant egy labda egy honvéd játékoson, kis hián a kapu jobb oldalába került, hát nagyon határozottan jött ki Hadzsikics, de aztán rossz helyre, borzasztóan rossz helyre ütötte a labdát, ebből adódott lehetősége a Puskás Akadémiának, és most egy újabb szöglet következik majd a bal oldalról, ezt is Lukács fogja elvégezni. Valószínűleg középre fogja most ívelni, nem lesz kis szöglet, ha csak Brandon most el nem indul, de Paujevic figyelte erre. Brandon azért elindul, kihozza Paujevicot onnan a 16-oson kívülre, Lukács pedig átíveli a hosszú oldalra, ott van Haratyunyán, azonban Csontos el tudta előle fejelni, sőt nem is megy ki a labda. Kolli azonban a 16-oson kívül megszerzi, hátra teszi Okekének, Okeke belép két ember közé, és aztán a jobb oldalra nagyon rosszul teszi, hogy a Pablo García tudta megszerezni, azonban nem lesz ebből gyors kontra, mert hogy Kolli a nyakánál vagy a mezénél fogva egy kicsit lerántja, Vékony pedig nem engedi gyorsan elvégezni a szabadrugást. De aztán sikerül, a 82. percben járunk már, és jöhet előre a Honvéd együttese Csontos jó voltából. Csontos teszi ki a jobb oldalra Paujevicnek, most már a hazai csapat térfelének a közepén, ott a jobb oldalon, aztán a felező vonalnál a Honvéd támadása, visszafele jön inkább Boldor, Hangya, a Puskás pedig visszazár természetesen, Kolli is a saját tér felén, csak úgy, mint Lukács, és hátul adogat a két belső védő, mert hogy nehéz üres embert találni ebben a szakaszában a mérkőzésnek, ahogy így visszazár a Puskás, már eltelik lassan 82 perc, 3-1-re a hazai csapatnak, 3 gól esett az első félidőben, egy pedig ugye itt a 65. percben Dárdai Palkó jó voltából, akit már lecserélt Babó Levente, és megint a pad felé nézeget, ott valószínűleg lesz majd csere. Megkérdezte, hogy hányat cseréltünk már, hát azért jobb erről meggyőződni. Hátra kerül labda Hadzsikics felé, Boldorral passzolgat. A Honvéd nem tud előre jönni egyáltalán, Hadzsikics a 16-oson kívül, most rúgja el a labdát, hosszan íveli előre, azonban Golla fejpárbajt nyert ott éppen, mégpedig Alicsal szemben, és megszerzi a Puskás. Kern Martin teszi tovább, Lukács megfordul, aztán néz jobbra, és Kollinak teszi, Kolli itt a jobb oldalon, a 16-ot csücskénél jár már lassan, vele szemben Hangya, Kolli egy az egyben próbálkozhat, beadja középre a labdát, Hangyáról lepattan, és így megszerzi a Honvéd. Pablo García fordul jól a labda felé, aztán Hangyának teszi hátra, Hangya íveli előre, Haratyunnan ütközött ott a Honvéd játékosával, aztán Golla is ütközött, a másodikat fújják le, először Kántor Kevin került a földre, utána pedig Alics, aki húzza egy kicsit a lábát, aztán a mezével megtörli az arcát, és sárga lapot kapott ennél az esetnél Wojciech Golla, a hazaiak védője, ő volt ugye, aki a második szabálytalanságot elkövette, tehát ő is besárgul ezen a találkozón, és akkor Csontos végezhet el egy szabadrugást, már az ellenfél térfeléről az alapvonalton van, vagy 10 méterre ez a szabadrugás, és inkább az oldalvonal irányából. Itt van mellette egyébként Hangya, de figyel rá, ott Vékony, hogy nehogy ő kapja majd a labdát. Csontos pedig megvárja, amíg Rusz Márton még elkönyvelte a sárga lapot, most oda ment, hogy megnézze, minden rendben van. Egy Csontos azonban nem íveli, Hangyának adja. Hangya, ő viszont tovább teszi Csontosnak, már az alapvonal környékéről adja be a labdát. Nagy Zsolt azonban nem tudta levenni, Vékony, így visszakerül a Honvéd játékosokhoz, hatalmasat bikáz bele a labdába, Hangya magas ívben száll, aztán pedig érkezik ott Golla, és kifelé nagyon határozott mozdulattal, nehogy véletlen rossz helyre pattanjon a labda. Boldor pedig az előre robogó Orián elől hátra passzolja ezt Hadzsikicsnek. Mutatja itt Molnár Péter, a hazai a kapus edzője, hogy egy kicsit álljanak oda hátrább, és ezeket az előreívelt labdákat próbálják meg a védők majd leszedni, mert valószínűleg ilyenek még bőven fognak jönni. Ugye Bene Ferenc is említette, hogy magas termetű csatárok vannak a Honvédnál, de hát nem jut el hozzájuk egyelőre a labda Hadzsikics. Elrúgja ott most Lukácsot megelőzve, miután hátra passzolták neki Haratyunyán, aztán Kern megszerzi, szépen fordul vele, aztán csinál még egy jó cseltot Szamosi mellett, majd Brandont játssza meg, mindezt még a saját térfelén. Brandon pedig Lukácsnak teszi előre. Lukács elesik ott Boldor szorításában, földre kerül, így majd a Puskás végezhet el szabadrugást onnan az ellenfél térfelének közepéről nagyjából, aztán még a sípcsontvédőt is úgy látom össze kell szedni a Lukácsnak, vagy valami legalábbis ott leesett. Nem, a csapatkapitányi karszalag nem volt jó helyen, de most már jó helyen van, úgyhogy jöhet a Puskás Akadémia 86. percben 3-1-es vezetésnél. Kern nem fogja elrúgni előre hosszan, az biztos, forgolódik még egy kicsit, aztán megjátsza Brandont, visszakapja Kern. Nagyon hasznosan játszott ezen a mai mérkőzésen. Kern most jól teszik ki a labdát, Lukács gyorsíthat rá, Nagy Zsolt húzódott, Bentebb ő kapja a 16-oson belül, azonban ez a csel nem sikerült, ott egy jó lövés! Kern küldte kapura, és Hadzsikicsnak kellett védenie. De a labda ugyan megvolt egy ideig Vékonynak, utána elvett a Hangya, aztán most megint visszapattal Orián segítségével Vékony elé, majd egy bedobás következhet a szögletzászló mellől, a Puskás Akadémia végezheti el. Orián egy kicsit hátrábról számolás közepette dobja be a labdát Kollinak a 16-oson belülre. Kolli megpróbál lefordulni emberéről, aztán ott elterül a földön, azt mutatja, hogy őt lerántották, hát majd ezt lehet, hogy meg fogják nézni, a játékvezető azonban azt mutatja, hogy várjunk egy kicsit, mert hogy ő úgy látta, hogy nem történt ott semmi, Kolli pedig nem érti, hogy nem lehetett azt látni. Hát volt ott testi kontakt a két játékos között, de a játékvezető nem ítélte ezt szabálytalannak, hanem bedobás következik, mert hogy kivágták a Honvéd játékosai. Orján csak úgy, mint az előbb, elvégezheti majd a bedobást, de valamit mutat a játékvezető még. Kollihoz megy oda? Nem tudom most, mi történik egészen pontosan. Ja, egy csere fog történni, azért kellett megállni. Nem is egy csere, hanem három. 66-ossal érkezik majd Varga Zsombor, 68-assal pedig pályára lép Brugger Dániel is, és Farkas 88-assal Farkas Bendegúz is lehetőséget kap a Puskás Akadémiából. Orján az egyik, aki lejön a pályáról. Aztán még várjuk, hogy ki az, aki lejön. Hát lejön Nagy Zsolt, és lejön... Okeke? Igen. csapatkapitányi karszalagot is átadja, most itt már Gullához kerül hátra közvetítéssel, és a másik oldalon is lesz egy csere. Négyessel Szabó Alex érkezik majd a Honvéd együttesébe, és lejön a 40-es számú csapatkapitány Szamosi Ádám. Még megpróbál majd valószínűleg a Honvéd mestere ott elől még egy magas embert bevetni. Szabó minden esetre nyilván a védelembe érkezik, de hát most eltelt elég sok idő itt a cserékkel, úgyhogy biztos lesz majd hosszabbítás is a mérkőzésen, és akkor a bedobást most már nem Orján végzi el, aki ugye lejött a pályára, hanem Farkas Bendegúz. Kezében már a labda, Rusz Márton pedig most már engedi, hogy be is dobja, azt akár Kolli mozog a labda felé, de rövid volt ez a bedobás, el tudja rúgni Csontos, aztán kihozzák a vendégek, és indulhatnak előre, mégpedig egy jó passzal tovább tette már a labdát ott a Honvéd játékos, a Kántor Kevin, aztán ott elterül egy Honvéd játékos, majd tovább passzolja Pekár is, de nagyon lelassult ez a támadás. Alics is visszalépett a labdáért, aztán Csontos, aki most már csapatkapitány, kiforgatja a jobb oldalra Szabó Alexnek, ő pedig Paujevicot hozza játékba, Szabó lesz, aztán fut tovább, Paujevic inkább ballal középre íveli, van ott egy fejes, és Lehockinak kell nagyon nagyot védenie onnan a bal alsó sarokból, a Honvéd játékosok pedig elterül a földön a fejest követően, és Rusz Márton megállítja a játékot, és oda megy megvizsgálni a játékost. Óriásit védett egyébként Lehocki, nem tudom, lesz esetleg az esetnek folytatása, én nem láttam, hogy mi történt ott pontosan a fejes után, talán Bene Ferenc láthatta esetleg, hogy volt ott egy ütközés.
2: Összefejelt két játékos, tehát Pekár és Varga összefejeltek, ártalmatlan szituáció, tehát nem büntetendő akármelyik irányba, viszont meglepően gyenge a felcsútiaknak a védekezése a beadások miatt, és illetve a beadások elhárítása nem működik, de hát Lehocki a helyén van, úgyhogy igazából a három pont nem forog veszélyben véleményem szerint a hazaiaknál, viszont Babó Levente ismételten három fiatal játékost tudott becserélni. Ha most csak egy gólos lenne a Puskás vezetése, akkor azt mondanám, hogy egy kicsit bátor hármas cserét eszközölni, így 5-6 perccel a vége előtt, de most már, ahogy pereg az óra, annak ellenére, hogy várhatóan azért lesz 4-5, ha akár 6 perc hosszabbítás is. Talán azt kell, hogy mondjam, hogy így a két gólos vezetés révén már azért nincs veszélyben a hazaiak három pontja. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy talán a Honvéd az első 20 perces rövid zárlatának köszönheti, hogy nem tudott legalább egy döntetlent elérni. Itt pedig a Puskás Akadémia már lezárhatta volna a találkozót, hiszen Kolli nagyon veszélyesen szállt be, csak a 16-oson belüli szituációkat nem oldja meg megfelelő hatékonysággal.
1: Még mindig tart az ápolás, de most már azért folytatódhat a játék, mert lement Pekár István a pályáról, és már mutatják is neki, hogy majd hol tud visszajönni. Még ott a masszőr kísérgeti, aztán most már elengedi Pekárt, aki fut arra kifele. Én pedig már azt nézem, letelt a 90 perc, hogy 4 percet fog hosszabbítani a játékvezető. Pekár pedig még nem jöhet a pályára. Ellenben jöhet a Honvéd csapata, mégpedig egy nagy bedobással. Jól is jön középre, de megcsúsztatják, ketten is vetődnek, ott próbáltak kollózni. Még mindig ott a lehetőség, egy lövés levágódik, aztán sikerül Szabó Alexnek tovább tennie, beívelik középre, és ezt Kern most fölfelé a levegőbe, egészen pontosan Kollihoz. És ebből mehet még akár egy kontra, Kolli kéri jobb oldalon a felező vonalnál, kapja, ott van Csontos mellette, Kolli megtartja a labdát, nem indul előre, aztán viszont rosszul ér a labdához, így Boldor megszerzi. Boldor hátra fordította ezt most Pablo Garciának, aztán Paujevic, aki most átkeveredett ide erre a bal oldalra, Hangyát hozza játékba, Hangya tolja meg a labdát, Hangya nem kapja vissza, pedig szerette volna, most Pablo Garcia, Alics, nem adja még tovább, Alics betenné oda középre, de nincs ennyire gyors semmiképpen Baki Ákos, aki fönt maradt most itt támadónak, Szabó Alex ment oda vissza a helyére, tehát ez volt az, amit próbált valahogy Jakobácsi eladni, hogy ott legyen még egy magas ember elől, Lehocki pedig kezében tartja a labdát, a játékvezető számol, ő pedig rutinosan kivár, mindaddig nem rúgta el, amíg lehetősége volt ott tartani a kezében. Pablo Garciáról kerül ki közben a labda itt Vékony mellett, úgyhogy bedobással jöhet majd a hazai gárda 3-1-es vezetésnél, és ugye 4 perc, mint említettem, a hosszabbítását, abból még jócskán van, Kolli felé dobják, Boldor nem tudja elrúgni, Kolli ott az alapvonalnál átveszi, aztán Boldor mellett beadja középre, volt érkező ember, de ki tudta vágni most azt a Honvéd védője, úgyhogy Szabó Alex volt az, úgyhogy jöhet egy szögletrugás a Puskás Akadémiának. Volt érkező ember bizony középen, ha minden igaz, akkor nem más, mint Varga Zsombor érkezett, és előle vágták ki a labdát. Kis szöglet lesz ebből, nem sietnek nyilván a hazaiak. Ott van Lukács, ott van mellette Kern is. Igen, így is van, Lukács kapja, aztán az alapvonal felé indul, visszahúzza még, megpróbál egy újabb szögletet kiharcolni, nem sikerült, így viszont eladja a labdát, és kontrázhatna a Honvéd, ezt azonban visszafejelte Farkas Bendegúz, aztán Kern tartaná meg, hangja valahogy elpiszkálja, aztán megint a Puskásé, de ez már az oldalvonalon kívülre kerül, ezt már nem tudta befutni Farkas Bendegúz, nem is vékony volt az, aki próbálkozott vele, Farkas inkább visszahúzódott, hogy a védelem jobb oldalát erősítse. Pablo Garcia megtartja a labdát, aztán tovább teszi azt Pekárnak. Pekár kifordítja a jobb oldalra, mindez már a Puskás tér felén. Paujevic indulnak mellette, de Paujevic nem adja, befele cselez inkább. Aztán balra egy távoli lövés. Hát nem voltak boldogok a többiek, hogy ezzel próbálkozott. Bent várták ott hárman is a labdát, azonban ez a labda ez nem érkezett. Hát még annyi ideje se volt Lehockinak, hogy leállítsa a labdát. A játékvezető már számolt, pedig még a labdaszedőnél volt a labda. Értem én, hogy sürgeti a játékot. Csontos fejéről hátra csúszik, hangyához, hangya, jobbal teszi hátra Kolli, megpróbálja megzavarni ott Hadzsikicset, aki ballal húzza előre. Harátyunyán elfejeli, hát ott aláfeküdt bizony. Baki Ákos, a játékvezető le is fújja, és Harátyunyánnak ez nem esett jól. Aztán Baki is oda megy elnézést kérni, egy kicsit paskolgatja a hátát ott a kezdőkörben, és már az orvos, valamint a masszőr készen létben áll, hogy esetleg Harátyunyánt ápolni kell-e. Hát Harátyunyánt árulni nem akarják, mert jól játszik ezen a mérkőzésen, bár mondta Bene Ferenc, hogy voltak a védőknek a beíveléssel gondjai, de hát azért Adi Alicsot elég jól levette a pályáról Harátyunyán ezen a találkozón, bár volt, amikor éppenséggel Golla volt, aki párharcot vívott vele. Mindez volt időm elmondani, mert csak most végezheti el a Puskás a szabadrugást. Golla Harátyunyánnak aztán ismét Golla kapja vissza, és ő egy indításod a Kolli felé, nem jutott el odáig a labda, de oda kerül a Puskás játékosai az megint. Aztán egy labdavesztés, egy szabálytalanság miatt, Varga Zsombor terült el a földön, de a játékvezető ebben a pillanatban hármat fúj a sípjába, ez pedig azt jelenti, hogy a Puskás Akadémia 3-1-re legyőzi a Honvéd gárdáját a 8. forduló nyitó mérkőzésén, és akkor nézzük a mérkőzés összefoglalóját. Hazai pályán nyert a Puskás Akadémia, de mert elmondanám, még azt elmondom, hogy Boldor lefele menet még odaszólt valamit a játékvezetőnek, és kapott egy sárga lapot. 2 góllal nyert a tabellán első Puskás Akadémia az utolsó Budapest Honvéd gárdája ellen. Puskás Akadémia, Kispest Honvéd 3-1. A 16. percben szerzett vezetést a hazai gárda, amikor Dárdai szögletét követően szinte a gólvonalról csúsztatta német a kapuba a labdát. Ezzel vezetett 1-0-ra tehát Babó Levente együttese. Aztán a 24. percben már 2 gólos volt a különbség. Egy baloldali oldalszabadrugást követően, amelyet Dárdai ívelt be, Orján elé került a labda, akiba a kapuba továbbított. 2-0 volt a hazaiaknak. A Honvéd csak lassan éledezett, aztán a 38. percben egy szögletrugást, majd egy kavarodást követően a labda Kálai elé került, aki 17 méterről merre vette, majd ellőtte. A labda megpattant Harátyunyánon, a kapus a jobb oldalra indult, a labda viszont a bal alsó sarokba érkezett. Ezzel lett 2-1 a mérkőzés, a szünetre is ez maradt az állás. A második félidőben próbálkozott a Honvéd, de a Puskás Akadémia 66. percben egy labdaszerzést követően újabb gólt szerzett. Kern Martin csente labdát egy passz után, bevitte a 16-os vonaláig, majd átpasszolt a Dárdainak, aki a 16-oson belülre lépve jobbal ellőtt a jobb sarokba, ezzel már 3-1-re vezetett a Puskás Akadémia. Lezárhatta volna a hazai csapat a játékot, de a Honvéd is szerezhetett volna gólt, azonban Lehocki egy lövésnél, valamint egy fejesnél is nagyot védett ott a bal alsó saroknál. Így összességében a Puskás Akadémia megérdemelten nyerte a mérkőzést, és marad a tabella elején. A végeredményig egyszer Puskás Akadémia, Kispest Honvéd 3-1. Én köszönöm a figyelmet, Balogh Balást hallották, a szó a stúdióé.
3: Köszönjük szépen, Bene Ferenc itt a stúdióban. Maga biztosnak tűnő győzelem a Puskás Akadémiától, és biztosra mondható, hogy a hétvégéig, és a jövő hétig is, sőt, a válogatott szünetig a felcsútiak az élen a tabellán. Milyen volt a találkozó?
2: A találkozó egyrészt iramát tekintve azért jó volt, és tényleg sok intenzív mozzanat volt a találkozón. Abból a szempontból elégedettek lehetnek a szurkolók, hogy mindkét csapat szerzett gólt. Hát nyilván a Honvéd szurkolói azért annyira nem örülnek, hogy csak egyet. De ha nem is olyan nagyon nagy fordulatokból állt a találkozó, és ha nem is beszélhetünk azért nagyon magas színvonalról, de a játékosok azért oda tették magukat, és tényleg Bár ez a nagy iram, ez sokszor taktikai hibákból adódott, mert a védekezésből átmeneteket, főleg a középpályán nem nagyon oldották meg a csapatok, és bizony olykor átjáróházak voltak a középpályák, és kevésbé jó minőségi megoldásokat láthatunk a 16-os környékén, ezért én azért maradéktalanul nem vagyok elégedett a találkozóval, de nézzük az okokat, hogy miért is lett 3-1. Véleményem szerint nagyon-nagyon rosszul és nagyon rossz felfogásba, és főleg nagyon rossz mentális állapotba kezdte a Honvéd a találkozót. Gyakorlatilag 24 perc alatt, ha nem is eldőlt teljes mértékben a találkozó, mert azért ugye Kállai gólja révén visszajött a mérkőzésbe a Honvéd, de azért egy ilyen kezdés annyira megtölti önbizalommal a hazai csapatot, megnyugtatja, a mérkőzés tervekbe válnak, utána végig lehet a kedvenc játékát játszani a felcsutiaknak a kontrajátékot, szóval egy kicsit az az érzésem, hogy a Honvéd saját magát verte meg, de ha már Honvédról beszélünk, egy kicsit az a meglátásom, hogy le a kalappal a fiatal játékosok előtt, és nagyon jó az az irány, hogy akár akadémisták, akár fiatal igazolások játszanak a Honvéd kezdőcsapatában, és nem is rosszul. De amikor egy csapat, egy NB1-es csapat a kiesés ellen játszik, akkor azért el kell azon gondolkodni, hogy bizony ennyi fiatal egyszerre a pályán, és főleg a középpályán elbírja.

0: utolsó helyen áll a tabellán ez a Honvéd, úgyhogy a Puskástól, a Győrtől és a Vasastól is kikapott. Ez a három csapat az első három helyen. Kell kongatni a vészharangokat? Talán a legjobbkor jön nekik a szünet.
1: Igen, ugye most a kéthetes válogatott szünet jön, ami nem jó érzés ezt a tabella utolsó helyen tölteni, de nyilván van lehetőség újraépítkezni, van lehetőség rendezni a sorokat, tehát bizonyos szempontból jó jön, bizonyos szempontból nem, mert a javítási lehetőség meg eléggé messze van, de továbbra is azt mondom, hogy nyilván lehet ilyenekbe kapaszkodni, hogy az élcsapatokkal játszott a Honvéd, de egyelőre nem látom stabilnak a Honvédnak a játékát. Tehát voltak felvillanásaik Győrben is, de azért elbukták a találkozót. A mai mérkőzésen is 2-1-nél gólhelyzeteik voltak, de valahogy a fordulópontokból rendszeresen rosszul jönnek ki a mérkőzések utolsó negyed órájában. Eléggé kilátástalan a játékuk, annak ellenére, hogy mondjuk a hosszabbítás percében egyenlítettek Győrbe, de nem látom stabilnak a csapatjátékot, továbbra is azt tudom mondani, és ahhoz, hogy ezek a fiatal játékosok elbírják ezt a mentális nyomást, ami NB1-ből kiesés elleni játékra vonatkozik, ahhoz kellene oda középpályára egy olyan példakép, egy olyan vezér, egy olyan rutinos játékos, akire számíthatnak a nehéz pillanatokban.
0: Puskás Akadémia, Kispest Honvéd 3-1. Bene Ferenc, köszönjük szépen.
1: Én is köszönöm.
0: Majd egyébként a Kisvárda Paks, illetve a Debrecen Vasas mérkőzése holnap folytatódik a 8. forduló. Előbbi találkozó 17 órakor, utóbbi 19 óra 30 perckor kezdődik. Egy kicsit váltunk teniszre, hiszen a Davis Kupa világcsoport első, vagyis ez az első számú világcsoportban az osztályozón a luxemburgi válogatott ellen játszik a magyar csapat. Két egyéni mérkőzést megnyerve már 2-0-ra vezet Magyarország. Piros Zsombor Alex Knaffot verte két játszmában, Marozsán Fábián pedig 6-4-6-4-re verte Fan Herket. Ezután a találkozó után Marozsán Fábiánnal Krejc Bálint beszélgetett.
2: Azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog az tényleg az, hogy sikerült elhozni az első pontot. Nem volt egy könnyű mérkőzés, szerintem az ellenfelem a ranglistájához képest sokkal, de sokkal jobban játszott. Ugye azt szerintem el lehet mondani, hogy a Davis Kupa valamilyen szinten erről is szól. Hazai pályán volt, a közönség szerintem belelovalta őt, nyert meg jó pontokat, időnként én is adtam hibákat, és értelemszerűen azért megjött az önbizalma. Egy nagyon erős, magas játékosról van szó, és szerintem ez a hazai pálya, maga a közönség is kihozta belőle igazából a legjobbját, és elég jó szinten tudott szerintem a mai napon teniszezni, voltak veszélyes ütései, egész jól tudott időnként védekezni, és nehézítette a dolgomat. De szerintem az egyik legfontosabb dolog az tényleg az, hogy sikerült lehoznom ezt a mérkőzést igazából kétszoros játszmában.
3: Mi az, amivel a saját részedről elégedett vagy, ami úgy érzett, hogy jól működött, akár az egész mérkőzésen, akár meg mondjuk bizonyos periódusokban?
2: Szerintem az elején meg a végén nagyon-nagyon agresszív voltam, és kevés hibával teniszeztem. A kettő között azért szerintem ez egy picit hullámzóbb volt, megfigyelhetőek voltak a hibák értelemszerűen, de én sem tudok mindig hiba nélkül teniszezni értelemszerűen. Voltak nehéz pillanatok a mérkőzésen, ugye második szedbe is break-hatányba kerültem, és onnan kellett megfordítanom ezt a játszmát, vagy ezt a mérkőzést. Szerintem az egy nagyon pozitív dolog, hogy ott nem az volt, hogy döntőszetre kényszerültem, hanem sikerült visszakapaszkodnom, és lezárnom ezt a mérkőzést. Az elején én azt gondolom, hogy például jól szerváltam, a második szetre ez már nem igazán mondható el sajnos, de a lényeg az, hogy lehoztam ezt a mérkőzést, megvan az első pont, és nem is biztos, hogy kell erről sokkal többet beszélni.
0: Marozsán Fábiánt hallották, azóta már a második pont is megvan, ami azt jelenti, hogy a magyar válogatott 2-0-ra vezet Luxemburg ellen. Holnap is lesznek majd természetesen mérkőzések, ezekről is beszámolunk majd itt a Nemzeti Sportrádióban. A pontos idő 21 óra 29 perc, következnek a hírek.
4: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.
5: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,
4: valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Hazai vereséggel kezdett a Ferencváros jégkorong csapata. Feljelentést tesz a kormány az autópálya koncessziós ügyben. Kiránduló idő lesz a hétvégén. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
4: Sporthírek.
6: A labdarúgó NB1 8. fordulójának nyitó mérkőzésén a Puskás Akadémia 3-1-re verte hazai pályán a Kispest Honvédot. A Nemzeti Sport információi szerint Varga Barnabás biztosan kihagyja a magyar válogatott szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája találkozóit. A játékos a Panteriakos elleni görög kupa mérkőzésen szenvedett szomszédságot.

0: sérülést. A férfi kézilabda NB1-ben rendkívül szoros mérkőzésen 24-24-es döntetlent játszott a Tatabánya az Eto otthonában. A Veszprém simán 42-26-ra nyert idegenben a Ferencváros ellen. Plernek a 27-27, a nőknél Eszterházi SC-nek a 26-30. A Bajnokok Ligája győztes Albek Anna sérülés miatt nem csatlakozik az Eurokupa jövő hétvégi négyes döntőjére készülő magyar női kézilabda válogatott keretéhez, és lemaradhat az évvégi Európa bajnokságról is. A játékos sarokcsontját csütörtökön műtötték, és körülbelül 3 hónapos kihagyás vár rá. Az osztrák bázisú jégkorongligában a házigazda Ferencváros 5-3-ra kikapott a Ljubljanától. A DVTK Jeges Medvék csapata 5-4-re győzött a FEHA 19 otthonában a Jégkorong Erste Liga 2026-27-es idényének nyitó találkozóján. A háromszéki ágyúsok csak hosszabbítás után tudtak győzni 4-3-ra idegenben a Brassó ellen, és nyert az Újpest is hazai pályán 4-1-re verte a Gyergyót, Deac, Csíkszereda 4-2.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Felmondja a kormány a korábbi kabinet által 2022-ben kötött autópálya koncessziós szerződést, és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy Európa legnagyobb koncessziós szerződését 35 évre több mint 23 ezer milliárd forintért kötötték meg. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Orbán Anita emlékeztetett arra, hogy Magyarország az előző támogatási ciklus csaknem 78 milliárd forintos keretéhez azért nem jutott hozzá, mert nem sikerült megállapodni a civil forrásokat kezelő független szervezet kérdésében. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni. Az a több mint 6500 jogosult, aki adminisztrációs hiba miatt nem kapta meg az első részletet, utólag hozzájut a támogatáshoz. Nyilvános gyászszertartáson búcsúztatják Deák Bill Gyulát. A tegnap 77 éves korában elhunyt énekes temetése a kőbányai új köztemetőben lesz, szeptember 30-án 13 órától. A megemlékezők egy szál fehér rózsával róhatják le kegyeletüket. Deák Bill Gyula egy rutin műtét után hirtelen szívhalál következtében halt meg a zalaegerszegi kórházban.
1: Közlekedés.
0: Új terelést építettek ki az M7-esen Martonvásár térségében. A 28-as és a 25-ös kilométer között csak a leállósávon halad a forgalom. A torlódás meghaladta a 3 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: A hétvégén is folytatódik a kellemes őszi idő sok napsütéssel. Csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 10-16, holnap délután 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 21 óra 39 perc, a műsorvezető Katona László. Jó hír, hogy hosszabbítás után megnyerte az első mérkőzését az Osztrák Ligában a Fehérvár csapata, ami azt jelenti, hogy 4-3-ra győzött a Linz ellen. A Ferencváros 5-3-ra kikapott hazai pályán a Ljubljanától. Az Erste Ligában Fea 19, DVTK 4-5, Újpest Gyergyó 4-1, Deac Csíkszered a 4-2, és hosszabbítás után nyert a háromszéki ágyúsok együttese a Brassó ellen. Az újoncnak megvan az első sikere rögtön az első mérkőzésén. Kézilabda a férfi bajnokságban 24-24 a Győr Tatabánya mérkőzés végeredménye, Plernek a szintén döntetlen 27-27, Ferencváros Veszprém 26-42, és győzött a Neka a női bajnokságban az Eger otthonában 30-26-ra. Labdarúgás. Zajlik a Premier League-ben a Brentford-Chelsea mérkőzés 40. perc gól nélküli döntetlen az állás. A Bundesligában pedig Schäfer Andrással a soraiban egyelőre nagy hátrányban a berlini együttes 3-0-ra vezet a Bayern München. Musiala, Kane és Olise a 2-3 gólszerző. Monza Sassuolo a félidőben gól nélküli döntetlen, Espanyol Elche 37 perc játék után 0-2. Maradunk a labdarúgás világánál, hiszen ma ünnepli 50. születésnapját Ronaldo Luiz Nazário de Lima, vagyis egyszerűen Ronaldo, kétszeres világbajnok brazil válogatott labdarúgó, aranylabdás is volt. A beceneve Fenomén. Róla emlékezik meg Balogh Bence.
2: Ma ünnepli 50. születésnapját a kétszeres brazil világbajnok labdarúgó Ronaldo, a korábbi világklasszis csatár, Rio de Janeiro államban született 1976. szeptember 18-án. A brazil válogatottban 1994 és 2011 között 98 mérkőzésen 62 gólt szerzett. Nemzeti színekben kétszer volt világbajnok, 1994-ben és 2002-ben. A Dél-Koreában és Japánban rendezett VB-n, a Yokohamai döntőben az ő duplájának köszönhetően győzött 2-0-ra Brazília Németország ellen. Ronaldo 8 góllal a torna legeredményesebb játékosa volt. Ezen kívül a brazil válogatottal 1998-ban VB ezüstérmes volt. Kétszer lett Copa America győztes és egyszer nyert konföderációs kupát. A Brazíliában született és Magyarországon labdarúgó edzőként dolgozó Felipe Matos szerint Ronaldo a hazájában igazi ikonnak számít.
3: Tökéletes volt, és fizikailag is, ugye régen igazából nem atléták voltak inkább, hanem futbolisták voltak, ugye? Ő még benne volt ebbe, de parosított ezzel. A taktikai képességem itt zseniális volt, és a technika. Tehát ő volt az első, mondhatni így, modern futbolista minta. Fenomenos, tehát imádtunk látni. Mai futball nyilván más, mivel a brazil játékos inkább az, nyilván nagy klubok is van, de inkább a második szinten vannak. Most már brazilok nem vagyunk az a szinten, ahol régen voltuk, ugye, mint a Romário, Ronaldo, aki főszereplő volt mindenhol, ahol volt, de ő volt szerintem az én emléke alapja, aki ezért néztem a Barcelona, ezért vettem Barcelona, ezért imádtam nézni, hogy játszik ő a válogatottban, ott az utolsó ember, aki ugye emlékezünk úgy, mint egy igazi hős, mert néz 3 vagy 4, 5, 10 műtét utána még visszajött, és még tudta a világbajnokság nyerni. Nyilván kellett Ronaldo, de akkor is volt a főszereplő ezek az egésznek. Tehát az utolsó hősünk, nyilván most a Neymar, ugye mondtad, hogy ő benne van ez az egészben, de ő kicsit egy ilyen egyedülálló hős lett itt a vége, de az utolsó igazi hősünk a Ronaldo fenomen volt. Mondhatni azt, hogy ugye az egész VB kicsit róla volt szó, mert egy sérülés után jött vissza, kérdezve volt végig, hogy lesz, vagy nem lesz, megy, vagy nem megy, a vége oda került megint a keresztbe, hogy nem tudnak kerülni, nyilván volt a fenomen, de végül is vállalt, és ment végig. Egy olyan válogatottról beszélünk most, 2002, amit nagyon sok rutinos játékos volt, tehát nagyon sok fenomen, azt mondták, mi volt benne ebben a válogatott. Nyilván a fenomenó a Ronaldo, de volt nekünk egy bal hátvéd, mint egy fenomenó, Roberto Carlos, egy jobb hátvéd, mint a Cafu, egy középpálya, mint a Gilberto Silva, egy védő, mint a Lucio. Tehát és az ő szerepre Ronaldo volt az, hogy vezényelni az összes másik sztárok, vagy az összes több sztárok, ami volt nekünk ebben a válogatott. Tehát az utolsó nagy válogatott, mint ahogy például most nézhetünk a francia, hogy van rengeteg tehetséges egy válogatottba, vagy akár a spanyolok, vagy akár az argentinok, tehát ez az utolsó válogatott volt nekünk, ami valóban egy komplett válogatott volt. Nem egy pótolható, nem, hanem egy olyan válogatott, ami valóban tele volt sztárokkal. És ő volt a fővezére ebbe. 2002 volt az utoljára, amikor láttunk ő valóban magas szintű képviselni az országunk, és akkor akár is ő, mint sztár az egész világban, ugye ő vállalta azt, hogy én vagyok a futball király. Na, ha meglátjunk így, hogy most az ő pályafutása ebbe, 2002 után, akkor nyilván már jött megint egy lefele út, hiszem akkor jöttek sérülések, mikrosérülések, amiben sajnos akkor nem tudta már olyan állapotban lenni, amiben képviselni ezt a magas szint, ami volt 2002. Tehát mondhatni az, és ezt szoktunk is mondani ott, hogy mivel nagyon sok sérülés lett, ő nem lett több, mint lehetne. Mármint úgy, hogy minden idő a legjobb a világban. Talán igen, ha nem lett volna ezeket a sérüléseket, és hiába a bajnok liga nem tudta nyerni, akkor is minden, ahol volt, mindig volt a főszereplő, és nyert. És mondhatni azt, hogy ha nem sérült volna ő ennit, akkor lehet, hogy ő lett volna, aki a legközelebb jött, vagy legközelebb lett volna a Pele szintre. Szerintem ennyire van, mi is ott nagyon szeretünk, úgyhogy ezért is jó a fenomen mai napig, és mindenki szeret, mert valóban, mikor emlékszünk az olyan játék is, az, amit ő művelt a pálya, tudunk emlékezni, igen, hogy a brazilok még mindig lehetnek valamikor valahol, most nem, de valamikor valahol, megint a világ legjobbakat. Olyan emberről beszélünk, a 17 éves korom ott jött ki a Cruzeiroból a PSV-be, és ott szó szerint, mint egy ilyen labor szörny, összeraktak. Tehát ő nem csak erős volt fizikalag, vagy nem volt az a képesség, amit technikai és taktikai beszéltünk, hanem igenis fejbe nagyon erős volt. Nyilván egy fenomenről beszélünk, tehát volt egy egész team, egy egész csapat mögötte, pszichológus, terapeuták, mindent, ami kellett, volt neki, hogy tudja mindig mit válaszol, mikor válaszol, mit mond, mikor mond, meg látod, hogy mi látkozott, hogy mindig nagyon okosan, nagyon precízen, sose volt, nyilván a vége kicsit több a trening volt, mint ami kellett volna, de sose volt balhé, tehát mindenhol, ahol volt, mindenki szerette, imádta, mert mindig tudta nagyon jól kommunikálni, közlekedni, és ezért is, mivel egy egész team dolgozott neki, az R9-nek, szerintem ez is sokat segít, hogy ő erős volt fejbe, de az a tém még jobban erősödött ő, hogy ő tudta volna mindig az adott szituáció, az adott időbe tudni, hogy kell választ adni, és ezeket a sérülések is ő fizikálisan is tudta választ adni, mert nyilván, ha kellett lefogyni, lefogyott, ha kellett erősíteni, erősödött, tehát a munka és az ő zsenialitás úgy erősítődött mentálisan, hogy szerintem nem volt határokat. Tehát igen, és ha megsérült volna meg egyszer, szerintem akkor meg egyszer is jött volna vissza. Nyilván, amikor a Corinthiansban volt, rengeteg kérdője volt, és akkor gondolom már tényleg olyan időszak volt neki, aki már elfáradt, hiszen öregedett, hiszen minden nyert, és akkor volt, amikor már mondta, hogy már nem bírom a sérüléseket, inkább abba hagyom. De szerintem 12 év után olyan sok nyomás és elmény, és nyomás és elmény után normális, hogy elfáradjon egy ember egy idő után. Úgyhogy szerintem ő minden, amit ígért, mivel egy nagy tehetség, mert a tehetség ugye nem csak maga tehetség, jó, egy tehetséges ember, van egy ilyen tartozás szinte a világgal, mert mindig mutatni kell, hogy jobb és ennél jobb és ennél jobb és ennél jobb. Ő szerint ez a tartozás, hogy kifizetett bőven, mert igazából, ha akárhova mész a világba, ha beszélsz az igazi Ronaldo, nem a Ronaldo, az igazi Ronaldo, mindig fog emlékezni, hogy R9 is a Ronaldo, a brazil Ronaldo-ról szól. Bárhol volt, ő volt a vezér, a főszereplő, és az ő tehetség mindig olyan fajta pázsló volt neki, nem tudtak bántani, mert annyira jó, kicsit mint a Messi, majd mondhatni így, szerintem nyilván lehet mondani, hogy a Messi így úgy, vagy nincs egy jó tál a Messi. A Messi mindenki szeret, mindenki mágyi, mert az ő tehetség felülír minden, és Ronaldo is ilyen volt. Tehát az ő jelenés, az ő beszélgetés a fiúkkal, vagy a játékosokkal, vagy akár az elnök, aki ott Brazíliában, tehát mindig nagyon szimpatikus volt látni ő, mert olyan fajta aura, olyan fajta lelke volt neki, ami mindig építő volt. Mindig ő volt az az ember, aki néz, ha nehéz szituáció, gondol Ronaldo, mert ő is akkor is meggyőzött ő, akkor meggyőzött a sérülések, meggyőzött mindent, tehát mindig egy óriási példa a képe volt. A vége volt egy kis itt igen, az ő civil élete kis baj, itt ott, de szerintem ez normális, mikor már öregszik, akkor már annyira már nem érdekelt az egész. Igazából üzleti ember is lett ott, hiszen a Cruzeiro ugye meg elnök volt, csinált ezt, azt, azt, tehát egy óriási businessman, egy óriási példakép szerintem mindig Brazíliában.
2: Ronaldo 1994-ben a Cruzeirótól igazolt Hollandiába, a PSV-hez. Két évvel később, 1996-ban Barcelonába szerződött. A katalán fővárosban egy évet töltött. Ez alatt kupagyőztesek Európa kupáját, spanyol kupát és spanyol szuperkupát nyert, illetve spanyol gólkirály lett 37 találattal. 1997 nyarán aztán Olaszországba, az Interhez került. Itt is folytatta a gólgyártást, és UEFA kupa győzelemnek örülhetett. 1999 novemberében a Lecce elleni olasz bajnokin részlegesen elszakadt a szalag a jobb térdében. 2000 áprilisában a Lazio elleni olasz kupa mérkőzésen tért vissza. Ez viszont korainak bizonyult. 6 perccel a becserélését követően ismét megsérült. Újabb hosszú kihagyás várt rá. Elképesztő akarat erejét bizonyítja, hogy ebből is sikerült felállnia. A 2002-es VB-re kivitte a szövetségi kapitány Luis Felipe Scolari, és Ronaldo a tornán a legfényesebb csillag volt. A friss világbajnokot le is igazolta a korszak legnagyobb sztárcsapata, a Real Madrid. Ronaldo korábbi együttesének, a Barcelonának az ősi riválisa. Az FC Barcelona B volt magyar játékosa Vince Otto szerint fenoménum megítélése így is pozitív mindkét együttes szurkolóinak a körében.
4: Lehetett volna a Barcelona történelmének talán az egyik legnagyobb ikonja, ahogy indult a barcelonai pályafutása, hogy ő egy évet játszott Barcelonában. De pont ahogy a Bobby Robson Mourinho ére alatt, akkor ugye ott voltam a Barcelonának a B csapatában, és fantasztikus idényt teljesített. Emlékszem arra, hogy Nunez elnök és ugye a menedzsment valamilyen szinten ugye ígértek neki, azt hiszem, hogy a szerződésének a feltételeinek a meghosszabbítását. Én emlékszem, akkor Viktor Bája volt a legjobban fizetett játékosa az első csapatnak. Talán abban az irányban volt egy ígéret, hogy ugye ő lesz majd, és ez így húzódott, nem teljesült, és akkor egy idő után, ez a tavasz közepétől már azt lehetett olvasni, hogy megy a Lációba, mert akkor a Láció valahogy így elindult, akkor volt az, amikor elkezdtek így investálgatni, és végül nem a Lációba ment, hanem az Interben, amilyen sötét lóként megjelent ebben az egész tranzakcióban. A lényeg az, hogy elhagyta ugye Barcelonát, akkor ezt nagyon nehezen érték meg a katalánok, hiszen óriási kedvenc volt, a világ legjobb játékosa, gyakorlatilag megnyerte az aranylabdát, és aztán ugye elment az Interbe, és végül talán ugye a Real Madridba kapta meg azt a fajta státuszt ugye a galaktikusok idején, amely őt a klub csapat szinten talán a leginkább tartósította, vagy így emlékezetessé tette, ugye hihetetlen futbolistákkal. Az én szememben, akit élőben láthattam játszani, azok közül nekem ő volt a legjobb. Elképesztő volt, nekem volt szerencsém nap, mint nap ugye elmenni az edzéseikre, mert akkor még ugye a Camp Nou mellett edzettek egy háromnegyed pályányi füves területen, ugye ott a La Masia, ami még mindig áll, ma már egy emlékház, és ugye a Camp Nou mellett. Ott edzettek, úgyhogy volt lehetőség nekünk, akik az edzés után elmentünk a La Masiára ebédelni, minden napot kukucskálgatni, és hát fantasztikus volt az edzéseken is. Elképesztő tehetsége volt a futballhoz. Szerintem a Real Madridhoz jobban kötik őt, mint a Barcelonához. Van egy ilyen érzésem, de ez inkább ilyen szubjektív és személyes, mert hogy nagyon rövid időt játszott a Barcelonánál, és mondom, ahhoz képest, amilyen rövid időt játszott, ahhoz képest ugye ő nagyon-nagyon gyorsan a legjobbá vált a Barcelonában. Ott mindenki nagyon sajnált és le volt döbbenve, amiatt, hogy elhagyta a Barcelonát. Én szerintem ez a menedzsmentnek volt a hibáját, tehát ő soha nem akart, vagy soha hát ugye nem akart, nem szeretett volna elmenni Barcelonából. Én nem úgy emlékszem, hogy ugye már ingatlant is nézett, tehát hogy ő hosszabb távon tervezett. Ráadásul ugye a Barcelona abban az évben megnyerte a Kupa Győztesek Európa kupáját az ő 11-es góljával Párizsban. A szurkolók nagyon szerették őt, meg hát nyilván Figót is, ugye a Figónak is ismerjük a történetét. Szerintem ilyen szempontból a Ronaldo békésebben ment el, inkább sajnálták, és nem egyből a nagy riválishoz, hanem azért be volt iktatva egy Inter, tehát egy olaszországi kaland, de mind időben, mind pedig ugye elért eredményekben azért ugye Ronaldót jobban kötik szerintem ugye a Real Madridhoz, és valahol így a klub életében, hogyha egy kicsit megnézzük ugye a MÁT, ugye a mai történéseket, akkor nem is nagyon látjuk azt, hogy például Ronaldo bármilyen formában megjelenne mondjuk a Barcelona bármilyen eseményen, akár legyen ez mérkőzés, vagy emlékmeccs, vagy csak egy sima bajnoki, amin ott ül a lelátón a menedzsmenttel, vagy Laportáikkal együtt, vagy Dékóval, tehát hogy van ott azért egy elég erős szakmai brazil vonal. Ronaldót nem látjuk, ellenben sokkal többet látjuk mondjuk a Real Madridnál, vagy itt a Real Madrid környékén, amikor meglátogatja a csapatot. Tehát, hogyha ebből indulunk ki, akkor egyértelműen inkább azt lehet mondani, hogy ő jobban kötődik a Real Madridhoz.
2: Neked milyen személyes emlékeid vannak még vele kapcsolatban? Én, amit most föl tudok idézni, az egy barátságos meccs, amikor te a Puskás válogatott tagjaként játszottál ezen a gála meccsen a Real Madrid ellen, ahol Ronaldo is pályára lépett.
4: Hát akkor is beszélgettem vele ott a második fél időben, azt nem emlékszem, pont egy szöglet volt nekünk, tehát hogy mi rúgtunk szögletet, aztán ugye engem a Lothar Matthäus vetett, ugye középhátvédnek ezt a meccs előtt tudtam meg nagyjából délelőtt, hogy ez a terve, életemben nem játszottam középhátvédet sem előtte, sem utána, az az egy fél idő volt, amikor ez megadatott nekem pont a Real Madrid ellen, akkor beszélgettem is vele röviden, pont kérdeztem, hogy ki fogja megnyerni a bajnokságot, mondta, hogy szerinte a Real Madrid, persze mit mondott volna mást, ugye a nagy riválissal szemben. Élőben annó, ugye többször találkoztunk, mert emlékszem, hogy kétszer is, repülővel együtt utaztunk velük Madridba, ha jól emlékszem, egyszer ugye az Atletico Madrid B ellenők meg talán pont lehet, hogy valamelyik madridi kis csapat ellen játszottak. Sőt, ott voltam a kert győzelem megünneplésénél is, ugye a El Puerto-nál, az Barcelonának, hogy a tengerparti rész, amikor egy zárt eseményen éjszaka még hazajöttek, és akkor ott volt az első csapat, és nekünk, mint második csapat játékosainak meg volt az a fajta bónusz, hogy valahogy oda be tudtunk menni. Akkor már az első csapat nagyon nagy vigadalomba volt, és ott volt Ronaldo is többek között, meg hát mindenki, kivétel nélkül. Ő egy nagyon empatikus, mosolygós, szimpatikus, egy picit ilyen szerényebb személyiséggel bíró ember volt, tehát nem az a tipikus brazil, mint a Ronaldinho, aki egy nagyon szugesztív, igazán domináns személyiség, jó értelembe véve, ugye a Ronaldo nem ilyen volt, az edzéseken is nagyon sokszor külön edzett, mert ugye azért neki a súlyával mindig volt problémája, és külön foglalkoztak vele, ugye állandóan benne volt ugye a logisztikában a válogatott utazás, állandóan sokat ült repülőn, és inkább regenerált, mint sem, hogy mondjuk a csapat terhelésbe vett volna részt. Szerintem minden idők egyik legnagyobb futballistájáról beszélünk, és szerencsések vagyunk, hogy láthattuk őt.
2: Ronaldo 2007-ben visszatért Milánóba, de nem az Interhez, hanem a városi rivális AC Milánhoz, a karrierjét pedig a Corinthiansban fejezte be. Ronaldo még 1996-ban az atlantai olimpián a magyar válogatott ellen is pályára lépett, sőt gólt is szerzett. Érdekesség, hogy ezen a találkozón Ronaldinho néven játszott. A mérkőzésre a magyar csapatból Dragoner Attila így emlékezett vissza.
5: Már akkor is tudtuk, hogy egy fantasztikus labdarúgó, és hát legtöbbször csak követtük, vagy próbálni tudtuk szerelni, hiszen fantasztikus képességekkel rendelkezett, ördögös cselezési tudással, magánysággal, sebességgel, komoly rugótechnikával, úgyhogy már akkor lehetett látni, hogy egy komoly sztár lesz belőle. A pályafutásom során ő volt a legjobb labdarúgó, aki ellen játszottam. Az a technikai tudás, amivel rendelkezett, az lenyűgöző volt, de taktikailag is nagyon jó helyekre mozgott ki. Úgy vette fel a labdát, hogy a második érintésével már komoly előnyt tudott szerezni. Az egy az egy elleni cselezéseit, hát azt nem nagyon lehetett lekövetni abban az időben. Úgyhogy nem annyira volt párharc erős ez a mérkőzés, hiszen annyira gyorsan játszott a brazil válogatott, hogy igazából nekünk arra jutott erőnk, hogy szépíteni tudjunk az eredményen. Kimondott nagy ütközet nem volt ellene, mert annyira más sebességen játszott akkor a brazil válogatott, hogy egészen kimagasló tudás tapasztaltunk meg mi magyar fiatal játékosok egy brazil válogatott ellen. Utána már csak a tévébe csodálhattam, és mesélhettem a barátaimnak, családtagjaimnak, hogy ez az úriember ellen próbáltam szerencsét, és próbáltam játszani, de legtöbbször nem nagyon találkoztam vele, a minősége mindig is ki tudta hozni a pályán, és az a futballkedv, amivel játszott, élvezte a futball minden egyes pillanatát, és a zsenialitását sajnálatos sérülések tudták megakadályozni, hogy még jobban tudja kamatoztatni és megmutatni az egész világnak. Jó kedvenc labdarúgóm volt, és ugye legtöbb, mivel én is védő voltam, védők voltak a kedvenceim, de aki ellen játszottam, ő volt a legjobb egyértelműen, és azt lehetett látni rajta, hogy egyrészt mindig győzelemre játszik, mindig benne volt a zsiványsága a szemébe, mindig élvezte a futball minden egyes pillanatát, néha még talán egy-egy gólt vagy gólhelyzetet is feláldozott azért, hogy egy remek csát bemutasson. Egy tipikus brazil futballista volt, én azt mondom, hogy inkább már az idősebbek emlékeznek arra, hogy milyen is volt talán a 70-es, 80-as, 90-es években a brazil futball, nagyon annak volt a legnagyobb sztárja.
2: A kétszeres aranylabdás legenda a visszavonulása után volt a korábbi csapatának, a Cruzeironak a tulajdonosa, majd a spanyol Valladolidnak, még jelenleg a brazil harmadosztályú Inter de Limeirát birtokolja. A ma 50 éves Ronaldot Isten éltesse sokáig!
1: Balogh Bence összeállítását hallották. A fél időben Brentford Chelsea gól nélküli döntetlen, a Bundesligában pedig már 5-0-ra vezet a Bayern München az Union Berlin ellen, és egyelőre a pályán továbbra is Schäfer András a vendégeknél, Saibari is betalált, Olise Musialaként pedig duplázni is tudott. A 72. percben járnak a csapatok. Az 56. Olaszországban Monza Sassuolo 1-0, a fél időben Spanyolországban Espanyol Elche 0-2. Nyert a Rapid a Tirol csapata ellen a osztrák bajnokság 7. fordulójában, Bolla Bendegúz gólt szerzett, és a Rapid egyelőre a osztrák bajnokság élén az első helyen. A Groningen pedig 3-0-ra verte a Zolle együttesét a holland bajnokság 7. fordulójában, Csinger Márk a 90. percben lecserélték. A német Bundesliga másodosztályban, tehát a Bundesliga 2-ben Greuther Fürth Magdeburg 1-1, a hazaiaknál keresztes a 90. percben lépett pályára, keresztes Krisztián, és a Wolfsburgban pedig az 5-1-es győzelmük alkalmával a Darmstadt ellen Dárdai Bence a 76. percben lépett pályára, tehát győztes csapat tagja volt Dárdai. Csak úgy, mint a Ferencváros együttese, hiszen a Celtic ellen tudott tegnap nyerni az Európa Ligában a Ferencváros csapata 3-1-re. A mérkőzés követően az FTC korábbi hátvédje játékosa Mátyus János mondta el a véleményét, a riporter Szilágyi Dóra.
6: Nekem volt szerencsém ebben a stadionban ezen kulisszák előtt futballoznom, és a forgatókönyv az borítékolható volt, legalábbis ezt átéltem annak idején, hogy az biztos volt, hogy a Celtic az első perctől a Ferencvárosnak nekiugrik, mint minden mérkőzésen, ott nincsen más forgatókönyv, nincsen más szenárió. Igazából ez várható volt, és nagyon fontos volt, és döntő volt a mérkőző szempontjából az, hogy a Ferencváros átfészelt az első 15-20 perc nyomását. Ott volt 3-4, talán 5 szöglet is, ami azért mindig veszélyt rejt magában, de ezt megúsztuk szerencsére, megúszta a Ferencváros szerencsére, és a lehető legjobb, hogy jött az első gól.
7: Hogy vészelte ezt az első 15-20 percet át a Ferencváros? Mi történt, hogy egyébként ezt a nyomást mégsem tudta a Celtic tartósan fenntartani?
6: Mint szurkoló akkor egy picit a szerencsével, mint talán szakember, akkor azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szervezett védekezéssel, hiszen azért az most már látható az elmúlt hetek, hónapok, lassan évek tapasztalatából, hogy a Ferencváros védekezése az most tényleg kiemelkedő. Ugye volt egy váltás a védelmen belül, én kiemelnem a két belső védő szerepét, akik azt gondolom, hogy az elmúlt időszak legjobb belső párosát alkotják. Volt egy váltás, tavaly a Ferencváros 3 belső védővel futballozott, most pedig 2-4 védővel játszik a Ferencváros, ilyen szempontból ez egy picit most más rendszer, de maximálisan stabilan és masszívan áll a csapat a lábán ilyen szempontból is.
7: Jusuf gólja pedig már az eredménye lehetett annak, hogy ott már egyébként a Fradi is irányította a meccset?
6: Igen, ahogy az előbb utaltam erre, hogy az biztos volt, hogy a Celtic, ugye az nem túl bonyolult a Celtic, illetve általában a brit csapatok, hogy az elején mindig megnyomják ugye a mérkőzés, ráadásul egészen kivételes hangulatú stadionban játszott a Ferencváros, ami azt sejtette, az első pillanatok kezdve azért itt oda kell figyelni. Meg is nyomták az elejét a skótok, ugye, az egy csapat, de összességében a Ferencváros nagyon jó általában. Túléltük, kihúztuk, megúsztuk, ahogy tetszik, mindenki választja ki a számára a szimpatikus jel, igét, Én azt gondolom, utána pedig jött a gól, és ez nagyon-nagyon fontos volt. Onnantól kezdve a Celticnek még megint jönnie kellett, egyfolytában jönnie kellett, de a Ferencváros továbbra is masszívan állt és stabilan védekezett.
7: Bauer góljával egyébként a 44. percben, tehát a fél idő előtt egyenlített a Celtic, és szokták mondani, hogy ekkor talán a legrosszabb, nyilván soha nem jó gólt kapni, de hogyha lehet egy időpontot választani, hogy mikor az egyik legrosszabb, akkor talán a fél idő előtt gólt kapni, és így menni szünetre, de ez talán mégis igaz lehet egyébként, hiszen ugye ezt követően az első fél idő hosszabbításában a 46. percben Zachariasen szerzett egy gólt, tehát gyakorlatilag igaz lehet ez az állítás, csak ezt a Ferencváros megfordította.
6: Én is mondhatom volna. A lehető legrosszabb, amikor a csapat ugye, hát most attól fog honnan, milyen szempontból, milyen szemszögből nézzük, nem jött jókor az egyenlítő gól nyilvánvalóan, a mi szempontunkból, de, ugye, és akkor előbb is talán jeleztem, hogy de, ott a de, hiszen hát én páratlan forgatókönyv érvényesült, hiszen bár jött az egyenlítő gól, és ami nem lett volna jó, hiszen egészen más lelki állapotban jött volna ki a Celtic a második fél időre, de szerencsére ugye az első fél idő legeslegvégén ugye jött a Ferencváros gólja, ami ilyen szempontból üdítő volt, és azt gondolom, hogy hát ennél jobbkor egy gól tényleg is jöhet, és egészen másba menni még az is, hogy erőnyben vagyunk, ugye, bár akkor azért az edzők, most Skóciában menedzserek azért bele tudnak nyúlni a mérkőzésbe. Egyébként Borvé Balázs is bejut a mérkőzésbe nagyon-nagyon jó szemmel, azt gondolom, hiszen ott voltak is gond a jobb oldalon a védekezésbe talán, de ezt nyilván ő érzékelte, és úgy jöttünk a második fél időre, hogy egyrészt előnyben vagyunk, másrészt pedig maximálisan ugye önbizalmat erre stabilan tudunk játszani.
7: Beszéljünk még Zachariasen góljáról, hiszen az egy nagyon látványos sarokkal szerzett gól volt, de egy edző szemével nézve ott abban a szituációban mi volt az igazán fontos?
6: Gólról is lehet beszélni, és nyilvánvalóan ez egy csodálatos, nagyon-nagyon-nagyon fontos és szép gól volt, de összességében inkább a játékos személyéről beszélnék. Azt gondolom, hogy a Zachariasennek a tevékenység az elmúlt talán 5-6 éve van a Ferencvárosnál, de azt gondolom, hogy egy kiemelkedő alakja az elmúlt fél évtized Ferencvárosának. Az ő hozzáállása, ahogy beilleszkedett a Ferencvárosba, ahogy alkalmazkodik, ahogy átérzi ugye a klubnak az attitűdjét, a klub alaszpolitikáját, a klub filozófiáját, az egészen kiemelkedő. Ezt többször egyébként deklarálta, és többször ki is jelentett, hogy mennyire fontos neki az, hogy a Ferencváros milyen tradíciókkal bír, hogy a Ferencváros milyen történelemmel bír ugye az elmúlt, hát több mint évszázad óta, és ilyen szempontból az ő személyiség, ez kiemelendő. Én azt gondolom, hogy mindig van ez a vita, hogy most kell-e légiós, nem kell légiós, magyarok játszanak, külföldiek játszanak. Én mindig ezt elmondom már. Én azt gondolom, hogy ilyen légiósokra abszolút van szükség, hiszen ők olyan minőséget képviselnek, és annyira tudnak azonosulni a klub filozófiával, ami mindenképpen dicséretes.
7: Zachariasen egyébként, ha jól tudom, akkor 2021 óta van a Ferencvárosnál.
6: Na, akkor majdnem eltaláltunk.
7: Igen, hát 5-6 éve, igen, 5. Ahogy az előbb is említette, hogy kell-e légiós, vagy nem kell-e légiós, de hogy ilyen légiós kell, viszont arról mit gondol, és mit gondol a magyarokról, hiszen 4 magyar is a kezdőben volt most a Ferencvárosnál. Varga Ádám, Nagy Oliver, Nagy Ádám és Bagi Ádám is kezdett.
6: Szívünket melengeti a jelenség, ugye. Nem volt ez mindig így, kicsiket, hogy ki volt úgy hegyezve, ki volt úgy sarkítva a dolog az elmúlt időszakban. Az előző vezetőedző is sokszor elmondta ezt, deklarálta azt, hogy nem szimpatikus számára az, hogy gyakorlatilag kvázi erőszakkal kell játszatni a magyarokat.
7: Igen, ez ugye a magyar szabály.
6: A magyar szabály, igen, a magyar ajánlás miatt, ugye. Ilyen szempontból az, hogy Borbé Balázs, nyilván egy magyar mesterről van szó, magyar vezetőedzőről van szó, de az, hogy ilyen bátran és ilyen jó kézzel nyúl a magyarokhoz mindenféle ajánlás nélkül, ez egészen felemelő. Azt gondolom, hogy ez igazi jó válasz arra, hogy igenis vannak tehetséges magyar fiatalok, igenis lehet számítani a magyar futballistákra, meg kell találni ugye a jó elegyet, beszélgetünk erről, hogy ugye a jó légiós kell, de nyilvánvalóan légiósnak ezt megtanultam akár a korábbi pályafutásom alatt is, amikor én is voltam légiós Magyarországon kívül 3 országban, csak abban az esetben tudtam szerepelni az adott ország csapatában, az adott klubban, hogyha a helyi játékosnál jobb voltam. Ez ennek alaptézisnek kellene lennie, Hát sajnos ez nem volt mindig így. Szerencsére a Ferencvárosnál most ez úgy néz, hogy így alakult.
7: Vorbély Balázs vezetőedzőnek már több húzását is kiemelte. Mit gondol, mi volt a legfontosabb, vagy a legjobb döntése a Celtic ellen? Mondjuk az, amit említett az előbb, hogy mondjuk a fél időben a jobb oldalon belenyúlt a védekezésbe?
6: Semmiképpen sem szeretném ugye bírálni az első fél időben játszó jobb hátvédőnket, de ott valóban azért voltak egy nagyon tehetséges játékosról van nyilvánvalóan szó, és sok-sok Ferencváros mérkőzés lesz még mögötte sikeresen is majd. Ez most nem az ő meccse volt, azt gondolom, ez jó döntés volt, hogy ott azért belenyúlt ugye a mester. De összességében, hogyha a Borbély Balázs tevékenységét kellene, hát esetlegesen értékelnem, most nyilván ezt kérdezte tőlem, akkor azt gondolom, hogy a szervezettség, amit kiemelek, hiszem, nyilvánvalóan azért volt egy váltás a Ferencvárosnál, itt jöttek különböző hírek, mendemondák, de összességében a Ferencváros stabil, nagyon-nagyon sikeres, és azt gondolom, hogy a vezetőedzőnek a személyisége, amelyet úgy, igazából úgy nehéz úgy megfejteni, mert ő nem egy emocionális pali, már bocsánat, hogy a pali szóért, de nem egy emocionális ember, azt gondolom, hogy viszont olyan szakmaiság van mellette, mögötte, amely mindenképpen látszódik a mérkőzéseken is. Én úgy érzem, hogy a Ferencváros nagyon-nagyon jó ezekbe került, és azt gondolom, hogy egy arra érdemes vezetőedző vezetni most.
7: Még az utolsó gólról ejtsünk néhány szót. Ugye Arzani egyébként korábban a Celtic játékosabb volt, bár ha jól tudom, akkor sérülés miatt talán nagyon keveset játszott, most pedig a Celtic Parkban lőtt egy ilyen gólt. Ez volt egyébként a pont az íre, akkor már el lehetett hinni, hogy meg lehet ez a meccs, mert azért nyilván soha nem lehet tudni, és 2-1-es vezetésnél azért nyugodtabban játszik az ember, de nyilván akkor a legnyugodtabb, ha lefújják a mérkőzést.
6: Csatornos választott ugye a Celticnek a gólszerzője, és valóban, ahogyan is fogalmazott, ez volt a pont az íre, és én ahogy azzal kezdtem talán, beszélgetésünket, hogy nekem volt szerencsém ebben a stadionban játszani, egészen különleges atmoszférája van ennek a stadionnak, és mindent elmond a mérkőzésről, mindent elmond a Ferencváros szerepéséről az, amit én nem nagyon láttam még egyébként a skócia pályafutásom alatt, hogy gyakorlatilag a mérkőzés végére szinte kiürült ugye a Celtic Park, ami azt jelzi, hogy eldőlt a mérkőzés már jóval a lefújás előtt. Fenomenális.
7: Igen, a szurkolók hagyták el a stadiont, azt ilyen lehetett látni a közvetítésben is, ahogy mennek haza.
6: Igen, erre utaltam volna, hogy egészen döbbenetes volt, azért azt tudni kell. Skóciában a futball az több, mint egy sportág, talán ott azért ott, hát hogy is mondjam, ott sokkal többről van szó, mint csak egy futball mérkőzésről. És az, hogy a Celtic szurkolók, akik amúgy rajongolnak és imádják a csapatukat, és minden körülmények között kitartanak mellette, hát úgy feladták a mérkőzést, hiszen azba mentek, ez mindent elmond a Ferencváros teljesítményéről.
7: Már többször utalt arra, hogy játszott a Celtic Parkban, és 2002-ben a Hibernian játékosaként futballozott Skóciában. De milyen emlékei vannak? Pontosan milyen hangulata van ott? Milyen azt ott megélni játékosként ott lenni abban a stadionban?
6: Hát most, hogy ez a kérdés föltette, nekem a hideg kirázott, mert játszottam Magyarországon kívül, még három másik országban játszottam, az egyik top bajnokságban, Németországban, illetve Ausztriában is futballoztam az első osztályban, de valahogy Skócia az a olyan szempontból a szívem csücske, hogy ott egészen elképesztő szeretet, nem is szeretet, inkább rajongás, vagy talán még több fanatizmus van a játékosok a csapatok felé. A glasgowi két nagy óriási rivalizálása az meghatározza a skót futballt, ugye a Celtic és a Rangers között. Én Edinburgh-ban éltem, ami a skót főváros, és ott is megvan ez a rivalizálás, Hibernian, ahogy ön is mondta, Hibernianban futballoztam, ott is megvan a hártal szemben. Sokkal több Skóciában a labdarúgás, mint egy sportág, ott egészen mély, régre visszavezető sérelmek vannak igazából, hogy én nem mennék bele ebben az ilyen dolgok, amit vallási bírongások is sajnos ugye kísérték az elmúlt 150 év skót labdarúgását. Aztán tudják a kedves hallgatók is, a Celtic egy ír gyökerekkel rendelkező csapat, amely bevándorlók alapították és tartják ezt a katolikus ír identitást. A Rangers ugye egy egészen másfajta közegből született meg, protestáns csapat, ugye, amely a lojalista, a brit király, a birodalomhoz ragaszkodó szurkoló. Hát ez most erről sokat lehet beszélni, a lényeg az, hogy egészen elképesztő, egészen felemelő és egészen tényleg hatalmas élményekkel bíró dolog az, hogy én is ott futballozhattam, és onnan fogom elfelejteni, és ezért is különösen hatalmas siker az, hogy a Ferencváros tegnap a Celtic Parkban tudott győzelmeskedni.
7: Ha jól érzékelem, akkor azért magyarként ezt lehet, hogy nehéz elképzelni, mert nem feltétlen hasonlít mondjuk egy Újpest-Fradi rivalizáláshoz?
6: Nem feltétlen ahhoz hasonlítható, bár ugye picit belemennénk ebbe, akkor az Újpest-Ferencváros rivalizásban van egy kis politikai felhang, ugye azért Magyarországon sok minden történt az elmúlt 100-120-130 évben, de valahogy Skóciában egyébként, ahogy mondtam az előbb, játszottam Németországban, játszottam Ausztriában, és nyilván magyarként, tehát Magyarországon sok van tapasztalatom, és a magyarok is imádják a futballt, nagyon-nagyon, hát nyilván a legnépszerűbb sportág Magyarországon a futball, Ausztriában szeretik, Németországban nyilván, ahogy az előbb mondtam, ott egy világ egyik legjobb bajnokságáról van szó, hétről hétre 50-60-70-80 ezeren belül zajlanak a mérkőzések. Skóciában egy picit ez másról szól, hiszen ott sokkal több, mint egy 22 ember kergeti a labdát, ott azért ennek mély társadalmi, politikai, akár vallási gyökerei is vannak.
1: Mátyus Jánost hallották. A Ferencváros majd legközelebb október 15-én a Viktória Pilsen ellen játszik az Európa Ligában hazai pályán, és most már 7-0-ra vezet a Bayern München az Union Berlin ellen, Schäfer András nélkül, Olise Mester 3-ast szerzett, Saibari, Kane, ráadásul ő duplázott, és Musziala is betalált a bajoroknál. Véget ért a körkapcsolás, a szerkesztő Szabó Bence, a műsorvezető Katona László volt. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
8: Nyert a Puskás Akadémia otthon, újabb magyar játékos a Liverpoolban, és összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a magyar sportban. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Keszi Dóra. A labdarúgó NB1 8. fordulójának nyitó mérkőzésén a Puskás Akadémia hazai pályán 3-1-re legyőzte a Kispest Honvédet. Most következzen a Puskás Akadémia két játékosa, Orjá Roland és Leocki Bendegúz, akik az MD Sportnak értékeltek.
9: Úgy terveztük, hogy ez volt a meccsterv, főleg az első 25 perc nagyon jól sikerült, utána a Honvéd kicsit felébredt, de tudtuk tartani azt, amit megbeszéltünk, és hála így tudtunk nyerni.
10: Mennyire volt speciális a taktika az ellenfélhez készítve, ugye a pontrugások elég jól sikerültek, meg valahogy a labdaszerzésekre is sikerült jól reagálni?
11: Jó, megvannak minden mérkőzésre a mesterveink, minden ellenfél más, azért máshogy készülünk, de próbáljuk ezt magunknak megtartani, és majd a következő mérkőzéseken látjuk, hogy állunk fel.
10: Ugye a védéseket már kezdjük itt megszokni tőled itt a szezon elején, de ez mennyire járult az hozzá, hogy láttad, hogy a többiek is mennyire egyben vannak, és hogy elől is minden jól működik?
11: Abszolút, szerintem az első perctől kezdve nagyon jó motivációt adott a csapatnak az, hogy ilyen jól kezdtük a mérkőzést. Szerencsére ez csak plusz nekem, hogy hozzá tudok járulni a csapat sikeréhez, de azon mondjuk, hogy együtt győzzük le az ellenfeleinket.
10: Roland, az első NB1-es gólod is megvan, ugye néhány hete volt már gólpasszod is, ez most mennyire különleges neked?
9: Nagyon örülök neki, sokat dolgoztam, hogy ez megvalósulhasson, és nagyon élvezem ezt a pillanatot most.
10: Hát élvezd is mindenképp. A két bajnoki vereség után a győzelem az most mennyit számít nektek, hogy rögtön sikerült jól reagálni, és a kupa hétvége után megint 3 pontot begyűjteni?
9: Nagyon sokat számított, egy kicsit mélyebb gödörbe voltunk, ugye Fradi nehéz ellenfél ellen voltunk, utána egy Zete kellemetlen ellenfél ellen, de ez most nagyon kellett ez a győzelem most.
10: És hát úgy megy válogatott szünetre a csapat, hogy 8 forduló alatt azért szépen gyűjtögetétek a győzelmeket, meg van már 15 pont. Ez mennyire várakozáson felüli eddig?
11: Igazából ez volt a terv, hogy válogatott szünet előtt be tudjuk húzni ezt a mérkőzést. Nyilván az ember egy jobb érzéssel megy el itt szünetre. Azon vagyunk, hogy a további 3 hétben is ugyanígy dolgozzunk, és várjuk a következő meccseket.
8: Most pedig következzen a Kispest Honvéd játékosa, Csontos Dominik.
12: Lehet a taktikába is keresni a hibát, de én elsődlegesen nem abba látom. Az első fél időben azt gondolom, hogy a szív hiányzott. 2-0 után ébredtünk fel, ezt ebbe az évben, ilyen helyzetben, ilyen nehéz helyzetben, amiben vagyunk, ezt nem engedhetjük meg magunknak. Az első perctől kezdve fókuszáltnak kell lennünk, nem lehet az, hogy 2 pontrugás gólt kapunk, úgyhogy én az első fél elejéből a hozzáállást és a mentalitást hiányoltam, és még egyszer mondom, ezt nem engedhetjük meg magunkat. Persze lehet beszélni taktikáról, de nem mindig a taktika nyeri meg a meccset.
10: Ugye 0-2 után azért az érezhető volt, hogy próbál egyfajta új önbizalmat felépíteni a csapat, és nyilván a szépítő gól az segített ebben, viszont közben meg a harmadik bekapott gól az mennyire folytotta meg ezt az egész akaratot?
12: Hát megfojtotta vagy nem folytotta, most nyilván egy utólag megfojtotta, de azt gondolom, hogy utána is mentünk tovább, próbáltunk még egyszer szépíteni, most ez sajnos nem sikerült, de azt gondolom, hogy elkerülhető gólokat kaptunk, legfőképp a harmadikat, tehát így a semmiből kaptunk gólt, ez tényleg nagyon fájós, erre a jövőbe oda kell figyelnünk, mert ezt tényleg nem engedhetjük meg magunknak.
10: Ugye az biztos, hogy a feljutó csapatoknak sosem egyszerű az NB1-es szezon kezdete, viszont most 7 meccs után 6 pontnál tart a csapat. Abban biztos vagyok, hogy ez a várakozásokhoz képest elmarad, de itt a szurkolókkal együtt most mi volt a párbeszéd, tehát hogyan tovább?
12: Nem volt különös párbeszéd, nyilván az Alexet odahívták, mert értették, de én azt gondolom, hogy persze most én személy szerint nem szeretek kifogásokat keresni, tehát most feljutó csapat vagyunk, de én nem ebbe látom, tehát most attól függetlenül el lehet érni könnyen egy bemaradást azért, mert feljutó csapat vagyunk. Még egyszer mondom, a hozzáállás és a szív hiányzott. Azt gondolom, hogy ami a hosszú távon nekünk az előnyünkre vált, az egyértelműen a szurkolótáborunk tényleg egy olyan plusz motivációt és erőt adnak nekünk mindig, hogy ez elképesztő. Most is tényleg minket a csapatot csak pozitívan támogattak a meccs után is, tényleg mindig éltetnek minket, végig 90 percig szurkolnak, úgyhogy tényleg le a kalappal előttük.
8: A Nemzeti Sport információi szerint Varga Barnabás biztosan kihagyja a magyar válogatott szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája találkozóit. A játékos a Panathinaikosz elleni görög kupa mérkőzésen szenvedett combsérülést. A pontos vizsgálati eredményekről szombaton értesül a játékos és klubja. Legrosszabb esetben a teljes őszi időszakban nélkülöznie kellőtt Marco Rossi szövetségi kapitánynak is. 3 nappal Farkas Patrik szerződtetése után öccsét, Farkas Eriket is leigazolta a Liverpool. A 17 éves középpályás 3+2 évre kötelezte el magát a 20-szoros angol bajnokhoz. A játékosnak a vezetőedző Anthony Iraola is gratulált. Ezzel már 5 igazolt magyar játékosa van a klubnak. A Bajnokok Ligája győztes Albek Anna sérülés miatt nem csatlakozik az Eurókupa jövő hétvégi 4-es döntőjére készülő magyar női kézilabda válogatott keretéhez, és lemaradhat az évvégi Európa-bajnokságról is. A játékos sarokcsontját csütörtökön műtötték, és körülbelül 3 hónapos kihagyás vár rá. A férfi kézilabda NB1-ben egy rendkívül szoros mérkőzésen végül 24-24-es döntetlent játszott a Tatabánya az Eto otthonában. A Veszprém simán 42-26-ra nyert idegenben a Ferencváros ellen, míg a Pler 27-27-es döntetlent játszott a Nekával. A mérkőzéseket Marosán György állandó szakértőnk értékelte.
13: Természetesen, ha abban a viszonylatban nézzük, hogy a Tatabánya majdnem egy hete vasárnap megverte a PIK Szegedet, akkor ez meglepetésnek mondható. Viszont a Győr egy nagyon jól felépített csapat, mind mennyiségben, mind minőségben a személyi feltételei adottak ahhoz, hogy rágyakozzon a dobogóra. A Tatabánya természetesen előttük jár még, de arra, hogy a Tatabányára veszélyesek lehetnek, sokan gondoltunk, és ma be is bizonyították ezt, hiszen remekül kézilabdáztak, és tényleg ezt a nagy Tatabányát, akit én múlt héten nagyon dicsértem, és továbbra is fenntartom, el tudták kapni, és pontot raboltak Tatabányától. Ehhez kimagasló kapus teljesítmény kellett. Pásztor Imre 17 védés, mutatott be 40 lövésből, és ugye Győri Kristóf is 2 lövésből egyet megfogott, az összesen 18, és nagyon érdekes a statisztika, hogy még a túloldalon a Tatabánya részénél, Székely Mártonnál, Andorjánál összesen a két kapusnál 9 darab volt, tehát fele annyi védés, mint a Győri oldalon, és mégis döntetlen lett az eredmény. Nagyon ritkán lehet ilyen statisztikával találkozni. Maga a mérkőzés dinamikája pedig hát Hitchcocki volt, hiszen ugye a Győr vezetett fél időben is 15-13-mal fordultak a csapatok. Ez a 3 gól, ez megmaradt a 40. percig 18-15-ig, onnan zárkózott a Tatabánya, azonban az 55. percben 23-21-et mutatott az eredménye, ez Rakowski Bence 7 méteresével, és abból a 23-21-ből lett 23-24, 7 másodperccel a vége előtt. Azonban, amikor már mindenki ugye azt gondolta, hogy ez lesz a végeredmény, jött Bognár Alex és egyenlített, és így lett döntetlen. Tehát én boldog vagyok, hiszen semleges vagyok, nyilván egyik csapatnál a szimpatizánsa sem vagyok, nem vagyok érintve, és a magyar kézlabda miatt boldog vagyok az ilyen mérkőzések miatt, hiszen a két nagy mögött, a Veszprém és a PIK Szeged mögött ott van újra két csapat, aki komoly minőséget képvisel, és zömében magyar játékosokkal a Győr is.
2: A Ferencváros a Veszprémet fogadta, és hát a Veszprém maga biztosan meg is nyerte esélyeshez méltóan ezt a találkozót, mégis talán nem ez volt a legérdekesebb, hanem az, hogy Imre Bence úgymond hazatért, hiszen először játszhatott a Ferencváros ellen a pályafutása során, ugye nevelő egyesületéről van szó. Milyen volt Imre Bence hazatérése?
13: Érzelmekkel teli, hiszen Bence ott nőtt föl, ugye Tökénybe a édesanyja által, nem csak amikor kézlabdázott, hanem a születése után is, szerintem első napokban is már megjelent a Népligeti Sportcentrumban. Érzelmekkel teli volt, de hát az ő kvalitásai ugye olyan magasak, hogy a Fradit el kellett hagyja, és Németországba igazolt a Bundesliga csapatához a Kielhez, és onnan tért haza ugye a Veszprémhez. Kellemes emlékekkel tért vissza, érzelmekkel teli, de hát ugye a profi világ az így működik, hogy még a Fradi kapuját is be kell, hogy vegye.
2: Hogy tetszik egyébként így az első pár forduló után az átalakított Ferencváros?
13: Ugye a hírek, amik jöttek nyáron, aggodalomra adhattak okot. Ehhez képest azért maradtak rutinos játékosok a Ferencvárosnál. Tehát akár Bálint Bencét, Nagy Bencét, ha említem, vagy Lékai Mátét, ugye ma nem volt keretbe, de az ő kvalitásaik, az ő rutinjuk azért jelent annyit, hogy szerintem a Ferencvárosnak kiesési gondjai nem lesznek.
2: Volt egy harmadik mérkőzés is, a Pler 27-27-es döntetlent játszott a NEK-ával. Ez meglepetés volt-e számodra?
13: Ez meglepetés volt számomra, mert én a Pestőn-Lőrinci győzelmet vártam. Európai kupaporondon is megmutatja majd magát idén már a Pler, és tavalyi évben is kiegyensúlyozottan jól teljesítettek, erre az évre szerintem még tovább erősítettek, így ez mindenképpen a meglepetés kategóriája, hiszen a NEK a továbbra is fiatal játékosokkal, ugye új edzővel, Sótonyi László a Magyar Válogatott Szövetségi kapitánya lett, most már nem ő edzi a csapatot, így egy nagyon szép eredmény ez a fiataloktól.
8: A női kézilabda NB1-ben Eszterházi SC-nek a 26-30. Jégkoronggal folytatjuk. A DVTK Jegesmedvék csapata 5-4-re győzött a FEHA 19 otthonában, a Jégkorong Erste Liga 2026-27-es idényének nyitó találkozóján. A háromszéki ágyúsok csak hosszabbítás után tudtak győzni 4-3-ra idegenben a Brassó ellen. Az Újpest 4-1-re verte a Gyergyót, a Deac pedig 4-2-re nyert a Csík.

0: Aztán kereken 1 perc 40 másodperccel később Jussi Tammela emberelőnyből egyenlíteni tudott, de újabb 1 perccel később megint a szlovénoknál volt az előny. Lawrence tudott betalálni, és az ő góljával 2-1-es állásnál fordultunk rá a második játékrészre, hiszen az első harmadban több gól már nem esett. A második játékrészben 9 perc 16 másodperc után jött meg az első gól, az is a szlovénok nevéhez fűződött. Quince volt az, aki be tudott találni, majd 3,5 perccel később megint jött egy vendégtalálat. Azzal már 4-1 volt, Urbász talált be első ízben a szlovénok részéről emberelőnyben. Laskavi Ferenc aztán rá 34 másodpercre szépített, akkor 4-2 állt a táblán, és ezzel fordultunk a harmadik játékrészre, amelynek az elején 5 perc után Akukesztila révén rég nem látott közelségbe jött vissza a Ferencváros, hiszen csak egy gól volt közte, csak 4-3-ra vezettek a szlovénok, de sajnos 6 perccel a vége előtt egy egészen megkérdőjelezhető játékvezetői ítélet miatt végül emberelőnyből be tudtak találni a szlovénok, és TJ Brennan révén, a tavalyi év legjobbjának választott játékosa révén el tudták dönteni a találkozót. Ez volt tehát a szlovénok 5. gólja. Még egyszer a végeredmény. Ferencváros, Olimpia Ljubljana, az IHC-gel, ha is az osztrákbajnoki, osztrákbázisú jégkorongbajnokság első meccsén 3-5, nincs meg a Ferencváros első pontja, vagy nincsenek meg a Ferencváros első pontjai itt az ISZ-el új szezonjában.
1: Marozsán Fábián 6-4-6-4-re legyőzte Louis van Herkelt a tenisz Davis kupa nyitó mérkőzésén. A találkozó után a helyszínen Kreisz Bálint kérdezte.
2: Azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog az tényleg az, hogy sikerült elhozni az első pontot. Nem volt egy könnyű mérkőzés, szerintem az ellenfelem a ranglistájához képest sokkal, de sokkal jobban játszott. Ugye azt szerintem el lehet mondani, hogy a Davis kupa valamilyen szinten erről is szól. Hazai pályán volt, a közönség szerintem belelovalta őt, nyert meg jó pontokat, időnként én is adtam hibákat, és értelemszerűen azért megjött az önbizalma. Nagyon erős, magas játékosról van szó, és szerintem ez a hazai pálya, maga a közönség is kihozta belőle igazából a legjobbját, és elég jó szinten tudott szerintem a mai napon teniszezni, voltak veszélyes ütései, egész jól tudott időnként védekezni, és nehézítette a dolgomat. De szerintem az egyik legfontosabb dolog az tényleg az, hogy sikerült lehoznom ezt a mérkőzést igazából a kétszoros játszmában.
3: Mi az, amivel a saját részedről elégedett vagy, ami úgy érzett, hogy jól működött, akár az egész mérkőzésen, akár meg mondjuk bizonyos periódusokban?
2: Szerintem az elején meg a végén nagyon-nagyon agresszív voltam, és kevés hibával teniszeztem a kettő között, azért szerintem ez egy picit hullámzóbb volt, megfigyelhetőek voltak a hibák értelemszerűen, de én sem tudok mindig hiba nélkül teniszezni értelemszerűen. Voltak nehéz pillanatok a mérkőzésen, ugye második szedbe is break time-ba kerültem, és onnan kellett megfordítanom ezt a játszmát, vagy ezt a mérkőzést. Szerintem az egy nagyon pozitív dolog, hogy ott nem az volt, hogy döntőszetre kényszerültem, hanem sikerült visszakapaszkodnom, és lezárnom ezt a mérkőzést. Az elején én azt gondolom, hogy például jól szerváltam a második szetre, ez már nem igazán mondható el sajnos, de a lényeg az, hogy lehoztam ezt a mérkőzést, megvan az első pont, és nem is biztos, hogy kell erről sokkal többet beszélni.
1: A nap másik mérkőzésén Piros Zsombor 6-4-6-0-ra verte Alex Naffot, így a magyarok 2-0-ra vezetnek Luxemburgban. Szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a kormány a magyar sportban. Az erről szóló törvény elfogadása után a jövőben miniszter, államtitkár, országgyűlési vagy Európa parlamenti képviselő, pártelnök, kormánybiztos, miniszteri biztos, helyettes államtitkár és más meghatározó állami vezető nem tölthet be vezető tisztséget olyan sportszervezetben, amely 500-nál több igazolt sportolóval rendelkezik. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmet, a Sportvilágot Keszi Dórától hallották.
4: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Buli. Két hetente kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani adásunkban Szirányi Bencével beszélgetek, majd akit Miskolcon értem el telefonon, a DVTK Jékesmedvék 38 éves játékosa, aki egyben az U12-es Miskolci csapat másodedzője is. Mielőtt köszönteném Bencét, Szongó Domáról egy friss hír, az észak-amerikai profi jégkorongligában szereplő Buffalo fiatal magyar játékos a gólt lőtt a vendég Boston Bruins elleni 6-2-re elveszített junior felkészülési mérkőzésen. A 18 éves válogatott csatár az idényt a kanadai kiemelt junior bajnokságban a Sioux Greyhounds csapatánál kezdi majd, mivel a Buffalo nyáron draftolta őt, ezért készülhet most a kerettel együtt. A friss hír után tehát Szirányi Bence lesz a főszereplő, aki 10 világbajnokságon felnőtt VB-n járt, 2 elit VB-n is 2016-ban és 2023-ban. Szia Bence, hogy bírod a kettős terhelést, tehát hogy egyszerre vagy játékos is, valamint másodedző is?
2: Sziasztok, először is mindenkit üdvözlök a Buli magazinban. Élvezem, az az igazság, hogy mindig van mit csinálni. Ugye mi otthon a családban még 3 gyereket is menedzselünk a feleségemmel, és a feleségem meg a DVTK Jegesmedvék Akadémiájának az erőléti edzője, szóval mi többet vagyunk tényleg a jégpályán, mint a otthonunkban. Így, de élvezzük a kihívást, élvezzük, a gyerekek is szerencsére nagyon szeretik a sportot, a jégkorongot szeretnek a jégpályán lenni, ami külön öröm számunkra, mert ami minket boldogált, az látszik, hogy őket is.
1: Hány évesek a gyerekek, akkor azt tegyük tisztába, ezt a végén gondoltam, hogy majd elmondjuk, de hát ezek szerint ez a napi életben egy fontos, nagyon fontos.
2: Hát nálunk a napi élet az a gyerekek köré épül. A legnagyobb kisfiam, ő 2012-es születésű, tehát ő most lesz majd 14 éves, mert novemberi. A középső fiunk, ő 2014-es születésű, tehát ő 12 éves az decemberben, és a kislányunk, ő meg 2018-as születésű, tehát most volt 8 éves augusztusban.
1: Ritka hallani jégkorongozókat, mondjuk a családi élet azon részéről mesélni, amikor az apa szerepről, hogy te hogy élted ezt meg, most ne a szakmával kezdjük, majd ezt a végén elmondod is, majd tovább bontjuk még a DVT-kes korszakot, meg a válogatottságot, meg a jövő évi elit VB-t, ami a válogatottra vár, mert hogy ugye időközben az is kiderült, hogy csak annyit mondok, hogy megvan a pontos menetrend, jövő év május közepén, ott majd május utolsó két hetében a norvég-kazakh meccs lesz a két utolsó a 7 meccsből, és ezen dől el megint, hogy benn marad-e a csapat az elit VB-n, vagy sem sorozatban harmadszor, hiszen most már a harmadik VB-re készülünk. Na de, például amikor a legfiatalabb gyerkőc megszületett a kislány, akkor már te is úgy voltál, hogy most már szeretnél egy kislányt?
2: Hát kérlek szépen, az a pikantériája ennek a sztorinak, hogy hát szerintem pont világbajnokságra mentünk, vagy talán valamilyen válogatott összetartásra mentünk a csapattal, és a feleségem már úgy jut ki engem a repülőtérre, hogy fú, de rosszul van, hány ingere van, és hogy biztos beteg lesz. Majd még miért felszálltunk a repülőre, csak küldött nekem egy fotót a terhességi tesztről. Igazából sokként ért a dolog, mert úgy voltunk, hogy 2 gyerek után picit pihenünk, és majd a harmadikat majd mostanság vállaljuk be, amikor már ilyen nagyobbak a fiúk. De amikor kiderült, hogy kislány, igazából egy nagy kő esett le a szívünkről, ugye mindig fontos, hogy egészséges legyen a gyerkőc, de tényleg egy két fiú után egy kislány. Hát nem mondom azt, hogy megváltás, mert kislányként szerintem néha nehezebb, mint 3 fiú. És egy nagyon karakán kis csajról beszélünk, aki megteremti magának a figyelmet és a területet, és mi nagyon örültünk annak, igen, hogy kislány lett a harmadik, és így igazán teljes lett a család.
1: Nyilván nem is tehet mást, ugye? A legkisebb, a harmadik gyerkőc, tehát hogy megéljen, ehhez neki aztán kőkeményen harcolni kell. A két fiú pedig olyan igazi vagánysrác, vagy még azért nem mondható el ez róluk? Hát illetve 12-14 éves, tehát már nagyok.
2: Nagyok, igen. Hát igazából egyre önállóbbak, évről évre önállóbbak, és próbáljuk arra nevelni őket, hogy csinálják a maguk dolgát. Most idén már mind a két srác egyedül jár edzésre az iskolából, akár busszal, akár a csapattársaikkal, mert vannak, akik együtt járnak iskolába. A persze vannak nehézségek, ugye, mint minden családnál, hogy a fiúk azért szeretnek lusták lenni, és szeretik azt, hogy minden oda van készítve nekik. Ez nem mondható el a kislányról, tehát ő ő a szekrény előtt háromszor átöltözik, és a negyedik ruha lesz jó. A fiúk azok felveszik azt a ruhát, amit az anyjuk kikészített nekik. Szóval, de ettől eltekintve, igen, vagány srácok, és azt kell mondjam, le a kalappal előttük, mert azért az eddig életük során rengeteget költöztünk, rengeteg új városba laktunk, más óvodákba jártak, más iskolákba jártak, tehát össze-vissza rohangáltunk, és mindenhol megálltak a talpukon, és nagyon gyorsan beilleszkedtek a környezetbe, és nagyon jól alkalmazkodtak, tehát igazából le a kalappal a gyerkőcök előtt.
1: Vissza akkor a nyitó kérdéshez, hogy hogyan éled meg most a mindennapokat Miskolcon, mint a DVTK Jegesmedvék, ugye Erste Ligás csapat játékosa, és az U12-es csapat másodedzője, apaként, férként, tehát három gyerek mellett, hogy elmesélted, nem unatkoztok.
2: Sűrűek a napok, de én úgy vagyok vele, hogy addig jó, amíg van mit csinálni, és van hova fejlődni. Általában ugye délelőtt egy iskolajárattal kezdődik, amikor elviszem a gyerkőcöket iskolába, vagy elmegyek a saját edzésemre, aztán edzés után beülök egyet ebédelni, vagy hazamegyek ebédelni, ami éppen gyorsabb, és megvan, de utána már ugye lassan mennem kell vissza a jégpályára, mert a U12-es csapatunk kezd a száraz edzéssel, meg utána jégedzés van. Meg ugye közötte van még talán egy iskola túra, amikor föl kell vegyek egy-egy gyereket, valamikor a kislányomat, valamikor a kislányomnak akár a csapattársát is. Szerencsére nagyon jó közösség van így Miskolcon a szülők között, és nagyon barátságos az egész környezet. Tehát, hogy sokszor van, hogy nem is én veszem fel a kislányomat az iskolába, vagy a gyerekeket, hanem az egyik másik jégkorongos szülő hozza el edzésre őket. Szóval én nagyon örülök, hogy ez így működik. Köszönöm.
1: Ahogy megérkezett az ebéd, ha jól hallom közben.
2: Igen, csak hát illik megköszönni, hogyha meghozták nekem az ebédet. Szóval én élvezem, hogy ilyen sűrűek a napok, persze. Esténként nincs probléma az elalvással, meg azzal, hogy várjam, hogy mikor kerülök már ágyba este, de én szerintem a feleségem nevében is mondhatom azt, hogy élvezzük így a mindennapokat, hogy azt csináljuk, amit szeretünk.
1: Amikor bejelentetted a visszavonulást ott 2024 áprilisában, akkor ilyen életre számítottál, hogy majd mondjuk 2-3 év múlva itt fogsz tartani, hogy még játszol, de már edzősködsz is? Mennyire volt ez tudatos?
2: Igazából az edzősködést azt csinálom most már, azt hiszem ez a pont, amikor visszavonultam, akkor kezdtem el az edzősködéssel jobban foglalkozni.
1: Akkor tudatos volt?
2: Én tudatosan építem ezt az edzőkarriert már 18 éves korom óta, tehát nem véletlenül végeztem el a testnevelési főiskolát. Én nekem testnevelés tanári diplomám van, mellette ugye megvan a legmagasabb Magyarországon elérhető edzői papírom. Szóval én 18 évesen már arra készültem, hogy gyerekekkel fogok foglalkozni és tanítani fogok. Szóval nekem igazából így az egész arra épült, hogyha véletlen valami történne a jégkoronggal, akkor is benne maradjak úgy a közegbe, hogy tanítani tudjak, tehát hogy a gyerekekkel foglalkozzak. Tehát ez nekem egyáltalán nem volt új dolog, és amikor ugye visszavonultam a válogatottól, akkor az volt az alapkoncepció, hogy picit többet tudok a gyerekekkel lenni, meg a családommal, ami mi sikerült is. A jégpályától nem szakadtunk el, mert most nem a válogatottat, meg az országot képviselem, hanem sokszor a gyermekeimmel kell menjek mindenhova tornára. Szerintem pont a tavalyi VB felkészülés közepén, amikor a srácok össze-vissza mentek meccset játszani, én Prágába voltam a kisebbik fiammal és a családdal egy tornán. Utána egyszer még voltam a kisebbik fiammal a 16. kerületben egy Hungary Talent tornán, közben a nagyobbik fiam meg a kislányom az Elite Képzés nevű táborban vettek részt, ahol én is részt vettem, mint edző, és segítettem az ottani munkát. Tehát igazából együtt vagyunk, és együtt fejlődünk, csináljuk azt, amit tényleg nagyon szeretünk, és ennek így nagyon örülök, hogy ez így alakult.
1: Meddig tervezel az aktív játékos pályafutással, ha már a válogatottat 2024 tavaszán ugye abbahagytad, lemondtad, illetve hát visszavonultál attól, 150 vagy 151 meccs után?
2: Hát én úgy vagyok vele, hogy most évről évre kötöttem szerződést, és én nem is akartam igazából hosszabb szerződést kötni, csak azért, mert nem tudom, hogy most már majd 39 éves leszek, jelen pillanatban fizikailag, meg mentálisan is nagyon jól érzem magamat, de lehet, hogy egy fél év múlva nem így lesz, és úgy leszek vele, hogy most már elég volt ebből az elégből, és akkor jöhet az edzői része, ugye főállásban. Meglátjuk, tehát én akkor tudok erről nyilatkozni, amikor vége lesz a szezonnak, és egy picit pihentem, és meglátjuk, hogy valamelyik klub ugye igényt tart rám majd, vagy nem tart igényt, de én úgy vagyok vele, hogyha igen, és még van nekem erőm mentálisan is fizikálisan játszani, akkor lehet, hogy tovább játszanék, mert lehet, hogy megbánom azt, hogyha nem játszok tovább, és hiányozni fog nagyon az a fajta nyomás, amit a mérkőzések alatt ránk tesznek.
1: Tehát magyarán egy kicsit akkor ebbe bele is lehet fáradni, vagy akár nagyon, de neked még ez a következő szezonod az motivációval teli.
2: Így van. Tehát, hogy én nagyon hálás vagyok azért akárkinek, a genetikának, vagy a jóistennek, vagy hogy 39 évesen tényleg itt vagyok, és talán egészségesebb vagyok, mint a fiatal játékosok nagy része. És jól is érzem magam a bőrömben, szóval mondhatjuk igen, hogy motiváltam, és úgy várom, hogy izgalmakban gazdag szezon legyen.
1: Itt a Nemzeti Sportrádióban a Buli című Jégkorong magazinban Szirányi Bencével beszélgetek. Őt kérdezem, aki ugye korábbi válogatott játékos és a DVTK Jéges Medvék mostani jégkorongozója és az U12-es csapat másodedzője. Briansonban is megfordult, azaz külföldön is. Ha visszagondolsz a pályafutásodra, akár a válogatottban, akár ugye egy klubcsapatokat is mondhatok, Újpesttől UTE, Fehérvár, AV19, DVTK, Vasas, hol volt az a pillanat, amikor azért mondjuk egy kicsit nehéz volt felállni a padlóról, vagy nehéz volt folytatni? Ne felejtsük el, hogy 10 VB-n világbajnokságon jártál, ebben ugye benne volt a 2016-os Szentpétervári A-csoportos, és még kihagytam egy másikat, mert ott voltál 23-ban is Helsinki-ben.
2: Hát igen, ott két meccset játszottam. Voltak nehéz időszakok a fehérvári éveim során is, amikor talán volt egy vállműtétem, és azt megcsinálták, majd pihentem 5 hónapot, de a következő évben még számítottak rám már, de már nem olyan minőségben, mint ahogy én szerettem volna, és nem is nagyon kaptam meg a lehetőséget, úgy igazából az is érett meg a váltásra az a klub, hogy én már nem szerettem volna ott maradni, hogy csak úgy üljek a padon, és ugye ellegyek magamba, tehát én játszani szerettem volna mindenképpen, és azért jött kapóra ez a miskolci váltás, mert jöttünk az extraligába játszani, és ez egy nagyon jó bajnokság volt, én nagyon élveztem. A Vasas éveimben nem volt ilyen, mert igazából ott 3 évet voltam fiatalként, és ott annak vége lett sajnos. Tehát igazából ott egy nagyon jó közeg volt, egy nagyon jó csapatot szedtek össze a Kangyal Balázsék annó, egy nagyon jó vezetőséggel, és ugye annak vége lett az egész sztorinak, ezért ugye más csapat után kellett nézni. Tehát, hogy voltak nehéz időszakok, de szerencsére mindig sikerült átdolgoznom magam azon az időszakon. Az akkori idősebb játékosok, amikor rosszabb pillanataim voltak, ugye azt tanították, hogy ne azzal foglalkozzak, hogy most éppen nem úgy működnek a dolgok, hanem csak dolgozzam át magam rajta, edzek egy kicsit többet, vagy ne foglalkozzak annyit éppen azzal, hogy most nem játszok, hanem csak dolgozzak, és majd az kialakul szépen, hogy mi lesz. És ez így is lett.
1: Annyit javítok, hogy természetesen nem Helsinki-ben, hanem ti Tamperében játszottatok a 2023-as világbajnokságon, csak nem akartam a mondandódba beleszólni, illetve közbeszólni. Tehát 10 világbajnokság, a feljutást bebiztosító krakói gól, az pedig nyilván a legemlékezetesebb számodra, még 2015-ből ott Lengyelországban a lengyelek ellen.
2: Hát mindenki azt hiszi, hogy az volt az, de nem, igazából én kiszoktam javítani, én inkább az utána következő A-csoportos világbajnokságon mondanám a belorusz mérkőzést.
1: Amikor nyertünk, mert és az egy történelmi tett volt, hogy ilyen szintű csapat ellen nyertünk.
2: Azon a mérkőzésen a Sebők Balunak én adtam a gólpaszt, a szólópaszt, amit bevert, és a Galló Vilinek is én adtam a gólpaszt azon a mérkőzésen. Tehát igazából azon a mérkőzésen én 2 gólpaszt osztottam ki, és sikerült nyernünk, tehát ez így extrán pozitív volt számomra, és emlékekben is így nagyon az első pár helyen van ez a belorusz elleni mérkőzés.
1: És ha megyünk tovább, akkor ugye a Fehér Oroszország elleni győzelmet követően kellett várni sokat a magyar jégkorong válogatottnak, újabb 7 év, 22-ben Ljubljanában feljutott a válogatott, 23 ott volt a világbajnokság, de kiesett, 24-ben Bolzánóban megint feljutott a válogatott, és azóta ugye 25, 26 és 27, most már a harmadik elit VB-re lesz, amikor ott lesz a válogatott. Egy kicsit azért szoktál játszani a gondolattal, vagy teljesen lezártad ezt, hogy mivel már visszavonultál 24 tavaszán, így a válogatott nem hiányzik meg az elit VB?
2: Nem azt mondom, hogy a válogatott nem hiányzik, mert az hiányzik, mert nagyon sok barátom van ott, és nagyon sok olyan játékos, akivel akár együtt nőttem föl, még most is és amikor én már idősebb voltam a csapatban, és ők fiatalabbak, és úgy belenőttek a válogatottba. Tehát nagyon sokan játékos van, akit nagyon szeretek emberileg, és hiányzik az együtt töltött idő velük, de az nem hiányzik, hogy április elején elkezdjem a felkészülést, és akkor júniusig nyomjam még a VB-t. Megmondom őszintén, a mérkőzéseket megnéztem, a nagy részét, amikor éppen nem kellett a gyerekekkel rohanni sehova. A meccseken néha hiányzott az, hogy milyen jó lenne ott ülni a padon, de az, hogy én arra most fölkészüljek, hogy májusból teljesíteni kell, az a része már úgy nem hiányzott, és nagyon élveztem a családommal és barátaimmal töltött időt.
1: A válogatott helye az mennyire mondható, hogy reális, tehát az elit VB, úgyhogy azért az orosz-fehér-orosz kettős még nincs ott, de simán lehet, hogy úgy alakul a politikai, geopolitikai helyzet, hogy majd ők is hamarosan visszakerülnek. Tehát, hogy a legjobb 16 közé bejutnunk, hol a magyar hoki helye, az ingázó szerep, vagy inkább az elit VB, vagy a divízió 1/A?
2: Igen, ez baromi nehéz kérdés. Nem is tudom, hogy lehet-e válaszolni. Most is igazából szerintem ilyen ingázó. Most, hogy bemaradtunk, szuperek a srácok, és tök jól játszottak azokon a meccseken, amiken kellett jól játszani.
1: Először ugye Kazaksztánt 25-ben, 26-ban pedig idén megvertük a briteket, és ez elég volt. Tehát osztrákok ellen is egy nagyon fájó meccs volt, mert benne volt a siker.
2: Azt kell látni, hogy azért, hogy az eleje az nagyon eleje, tehát hogy a világbajnokságon utána van egy ilyen közép része, ahova én azt mondanám, hogy a magyarok bebe tudnak húzni egy-egy mérkőzést, de még nem mondanám, hogy közéjük tartozunk. Ez nagyon jó tendenciát mutat, ha úgy nézzük, hogy mi volt 16-ban, vagy akár mi volt 2008-ban, ugye, a svájci VB-n, az első átcsoportoson.
1: 2009-ben, igen, Zürichben.
2: 2009-ben, bocsánat. Tehát, hogy ha úgy nézzük a tendenciát, akkor nagyon jó irányba halad a csapat. Egyre több magyar játszik külföldi nívós bajnokságban, amire szüksége van arra Magyarországnak, hogy ők tudják képviselni úgy az országot, hogy magas színvonalon.
1: Ha tovább gondolod, akkor egyébként ez az ingázó szerep, ami régebben a szlovénekre jellemző volt, az mekkora szintlépés, hogy mit látsz például ott Miskolcon is, tehát ha az utánpótlást nézzük, mert talán onnan könnyebb megválaszolni, említetted, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, de hogy mekkora merítési lehetőség van, jönnek-e a gyerekek, hogyan juthatunk el majd, hogy akár a KHL-ben, az orosz profiligában, Svédországban legyenek újra játékosaink, vagy minél több, mert nyilván onnan lehet esetleg a tengeren túlra is ugrani.
2: Figyelj, most Miskolcon szerintem hát történelmi rekord van a újonnan elkezdő gyerekekben, mert talán most az U8-as, U7, U8-as korosztályban 52-en voltak edzésen, ami ilyen Miskolcon szerintem még nem volt sose. Ez ugye köszönhető annak, hogy az Urbán Peti és a Bíró Ignác bácsi megcsinálták ezt az ovikorit, ami egy nagyon jó toborzási lehetőség, és rengeteg gyerek csatlakozott az U7-es, U8-as korosztályban, onnan az ovikorcsolya programból, mert megtetszett nekik a korcsolyázás, meg akár a jégkorong. De ugye ez megint egy olyan dolog, hogy erre éveket kell várni, hogy azok az U7, U8-as gyerekek U20-ba jussanak, vagy U18-ba, ami ugye az akadémiai rendszer ugye arra épül, hogy minél több gyereket küldjünk ki külföldre, tehát megint az van, hogy az első pár játékos, aki top játékos a csapatban, az kérdés, hogy most ha elmegy külföldre, akkor ugye a hazai bajnokságot nem igazán fogja támogatni és fölfele húzni, viszont a magyar jégkorongot fogja. Tehát szerintem erről órákat meg estéket lehetne beszélgetni, hogy vajon mi is lenne a jó, és nem tudom, hogy van-e egyáltalán ebben arany középút, hogy ez mindenkinek jó legyen. Kérdés az, hogy most a magyar bajnokságot, ezt a ligát akarjuk följebb húzni, vagy a magyar jégkorongot szeretném magasabb szintre emelni.
1: És miben lehet megnyilvánulnia ennek, hogyha a magyar jégkorong fejlődik, mert ezt is örökké kérdezik tőlem is, meg gondolom a szakemberektől is, hogy akkor most mondja meg, hogy ha 10-1-re kikapunk az amerikaiaktól, de benn maradunk, akkor most miben fejlődött a válogatott?
2: Ez nehéz, ez megint nehéz kérdés. Itt megint csak a saját véleményemet tudom elmondani, mert igazából erre nincs semmilyen mérési lehetőség. Mert, mint tudjuk, a jégkorongban a 10-1 az, persze 10-1, meg kikapott, meg egy gólt lőttünk, meg nagy a különbség, mert amikor én ott voltam Tamperébe, a svéd csapatnak nem lőttünk kétharmadon kapura az utolsó kétharmadban, azt hiszem, tehát hogy elég borzalmas volt abból a szempontból. De ugye azt is látni kell, hogy mi mekkora merítési lehetőségből dolgoznak a magyar edzők, vagy a válogatott edzők, és ugye az amerikai merítési lehetőséget is nézzük meg, hogy hogy az amerikai válogatott az tele volt egyetemi bajnokságból hozott játékosokkal, akik igazából az egy profi liga, mondhatni, tehát jobb bajnokság, mint ami az Erste Ligában működik, és ők onnan is tudnak válogatni. Tehát ők ki tudnak állítani ilyen válogatottból ötöt, ami egy világbajnokságra, vagy többet is talán el tud menni, és büszkén tudja képviselni jó eredménnyel az amerikai államot. És ugyanez van Kanadában, Svédországban, tehát hogy vannak...
1: A csehek is inkább ehhez közelítenek, szlovákok
2: igen,
1: is.
2: Igen, tehát hogy ha csak megnézzük a kultúrájukban, én voltam a gyerkőccel Brnóban tavaly 2 éve, és este 9-kor értünk a szállásra, lementünk ott az étterembe, hogy együnk egy egytán ételt vacsorára, és a tévében nem a MB2-es foci ment, hanem cseh extraliga rájátszás ment éppen, és mindenki azt nézte, és ültek benne az emberek, és nézték a mérkőzést a tévén keresztül. Tehát a másik, meg hogy voltunk Pozsonyba, ugyanígy a gyerkőccel beültem egy kávéra viszonylag messze a jégcsarnoktól, és a kávézóban az U20-as világbajnokságot adták felvételről. Tehát, hogy a kultúrájukban benne van az, hogy a jégkorongra alapoznak, vagy építik a gyerekeket. Az iskolába bemegy a jégkorongedző, megkérdezi a 25 gyereket, hogy mit szeretne, vagy mi szeretne lenni, ha nagy lesz. A 25-ből 22 azt mondja, hogy jégkorongozó. Nálunk még messze vagyunk ettől szerintem, de aki elkezdett jégkorongozni gyerekek közül, az biztos, hogy többként ment haza utána, ha abba is hagyta egy pár év után, mert a jégkorong egy baromi jó sport, és nagyon sok mindent fejleszt, ami az iskolában segít, ami a hétköznapokban segít. Tehát egy olyan dologról beszélünk, ami egy fantasztikus sport. A másik meg, hogy nagyon jó a jégkorongos közösség. Én akivel beszéltem szülőkkel, annyira megszerették ezt a jégkorongos közösséget, és egy annyira barátságos családi hangulat van a jégpályákon, de és itt most arról beszélünk, hogy egy miskolci csapat elmegy Nyíregyházára vagy Budapestre, és ott a szülők azok barátok lesznek egy pillanat alatt, tehát hogy ott nincsen ellenségeskedés. Tehát egy nagyon-nagyon családias ez a környezet, ami szerintem vonzó lehet sok ember számára ez a közösség.
1: Zárásul, mielőtt kiül a ebédet teljesen, azt áruld el itt a Jégkorong magazinban, Szirányi Bencével beszélgetek, hogy mit várhatunk a DVTK jégesmedvéktől, te mit vársz az U12-es csapat edzőjeként, másodedzőjeként, játékosként, a felnőttektől az Extraligában, illetve az Erste Ligában.
2: Nézegetjük a kiírásokat mindig, hogy kit igazol, milyenek lesznek a csapatok, ezt így mindig nehéz a szezon elején bármit is mondani, hogy mit várhatunk. Én biztos vagyok benne, hogy a mi csapatunk az fiatalodott idén, és több fiatal játékos fognak látni a nézők a mi csapatunkban, és abban is biztos vagyok, hogy egy nagyon hajtós, szívüket a pályára kitévő csapat lesz az idei csapatunk is, és dolgozni fogunk azért, hogy minél messzebb jussunk a rájátszásban, és legyen egy fantasztikus szezonunk. Az U12-es csapatról meg még ennyit sem tudok mondani, mert ott aztán olyan cserégetések vannak az U12-es bajnokságban, hogy sokszor fogalmunk sincs, hogy a Maccal játszunk, vagy a KMH-val, vagy az Újpesttel, mert annyit cserégetnek klubot a gyerekek, hogy mintha a pólójukat cserélnék.
1: Bence, köszönöm szépen, hogy itt voltál a Nemzeti Sportrádió Jégkorong magazinjában, és Szirányi Bencét hallották, aki 38 évesen a DVTK jégesmedvék játékosa, az Erste Ligában és az U12-es miskolci csapat másodedzője, korábbi kiváló válogatott játékos, 10 VB-n ott volt, például 2 elit VB-n is. Még egyszer köszönöm szépen, Szirányi Bencét hallották, viszont hallásra.
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
1: A magyar felnőtt férfi jégkorong válogatottát jövő májusban Düsseldorfban, majd az Elit VB-n 7 meccset játszik megint a bennmaradás reményében, és az utolsó 2 meccs az sorsdöntő lesz, Norvégia, legvégül pedig ismét Kazaksztán ellen. Emlékezzünk vissza, 2025-ben sikerült Kazaksztánt legyőzni, a 26-os idei VB-n Zürichben pedig a briteket, ezért bennmaradt a csapat. Még egyszer köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra, Virányi Zsolt búcsúzik.
0: Ez volt a Buli, a Nemzeti Sportrádió Jégkorong magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: közben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a stúdióban Nyéki Balást, a Ferencváros vízilabda csapatának vezetőedzőjét. Hát már azt mondom, hogy visszajáró vendég vagy, mert jönnek a sikerek, Magyar Kupa, bajnokság, igaz, legutóbb idézelbe csak bronzérem a Bajnokok Ligájában, de hát más még ilyenkor a szezon kezdésre készül, mondja, hogy még nincs összedolgozva teljesen a csapat, ti meg már túl vagytok egy ilyen komoly megméretésen.
3: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat, igen. És ez így volt az előző 4 évben is, vagy ugye most már több mint 3 év vagyok a csapat edzője, de ez a 4. kupánk, hogy nyáron, amikor hazajöttek a világversenyről a játékosok, akkor utána egy évet leszámítva minden évben nyáron volt a Magyar Kupa, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó lökést is tud adni a csapatnak. Úgy is készültünk, hogy ez a szezon egyik legfontosabb megmérettetése. Nyilván ez Magyarországon az a trófea, amit abból a szempontból talán számunkra a legnehezebb megnyerni, hogy egy mérkőzésen mindenki elhiszi, hogy elkaphatja a Ferencvárost. Ezt meg is próbálják, és rendre az elmúlt években mindig kemény küzdelmek alakultak ki a Magyar Kupa döntőjében. Úgyhogy kifejezetten örülök, hogy megint győzni tudtunk. Pláne úgy, hogy ugye ez volt sorozatban a 9. győzelme a Ferencváros vízilabda csapatának, ami évről évre ki lehet mondani, hogy ez egy plusz terhet jelent, hisz nem egyszerű ezt a sorozatot megtartani.
2: Akkor csak nekem furcsa ez, hogy így szezon elején van ez a Magyar Kupa?
3: Valószínűleg igen, mi már megszoktuk, de azért minden évben a szezon közepe vége fele kérdezik a játékosok, hogy hogy lesz a nyár, mennyi időt kapnak. Én meg el szoktam mondani, hogy nagyjából úgy néz ki, hogy amikor vége a világversenynek, akkor egy 2, maximum 3 hét, most 3 hét jutott nekik. Tavaly is körülbelül 3 vagy 3,5 hetet tudtak kapni, és utána elkezdtük a felkészülést az előttünk álló sorozatra. Mert azt gondolom, hogy nem csak ahogy mondtam, hogy egy lökést ad a csapatnak, de tényleg egy rangos esemény, és nagyon meg kell tisztelni ezt, és a Ferencvárosnak minden trófea számít. Az előző évekhez képest most ugye nem volt meg a lehetőség a szuperkupának a begyűjtésére, de örülünk, hogy így alakult, és hogy egyből ilyen gyorsan végül is valami tapaszt kaptunk arra a sebre, ami még azért bennünk van, vagy rajtunk van a Bajnokok Ligája bronzérem után.
2: Ilyenkor, amikor véget ér a szezon, akkor ezt még így átértékeled, mire jutottál ezzel a Bajnokok Ligájával? Mert ugye voltál bent, akkor elmondtad a friss érzéseidet, de amikor leülepedett?
3: Hát igen, nagyon sok időm volt most, ilyen nem is tudom, az elmúlt 10 évben nem volt, mert amikor elkezdtem edzősködni, akkor utána egyből már minden nyáron dolgoztam az utánpótlás csapatoknál, úgyhogy egy hét vagy ilyen pár nap szabad időm volt, emlékszem még azt pár éve említettem is, hogy Fukuokából hazajöttünk a világbajnokságról, megnyertük a világbajnokságot, és az a világbajnoki győzelem nekem azt a szabadságot eredményezte, hogy leszártam a repülőről, és mentem edzést tartani a Népligetbe a felnőtt csapatnak. Úgyhogy nagyon sűrűk voltak a nyarak, most ebből a szempontból teljesen más volt, ki tudtam kapcsolódni, az elején tudatosan nem is foglalkoztam a vízilabdával, mert nyilván az egy törés volt nekem abban a pillanatban, hogy nem tudtuk megnyerni a Bajnokok Ligáját, és amikor kicsit úgy leülepedett bennem, akkor ugye a Instagramon is meg kiraktam egy posztot, és úgy lezártam azt a fejezetet, és onnantól elkezdtem koncentrálni a szezonra, és értékelni azt, hogy mit hagytunk magunk mögött, miben hibáztam én, miben hibáztunk a csapattal, és miben lehet változtatni, miben kell egy kicsit átalakítani a játékunkat a jövő évre. Úgyhogy nyilván sokat gondolkodtam. Egyébként az első gondolatmenetem az volt, hogy ez egy hosszabb gondolatmenet, de ha van idő, akkor elmondom, és a játékosoknak így is kezdtem a megbeszélést, hogy amikor vezetőedző lettem 3 évvel ezelőtt, akkor a célkitűzésem az volt, hogy jussunk el a Rekkó szintjére, mind eredményekben, mind pedig abban a mentális állapotban, hogy mindent meg akarjunk nyerni, és soha nem lankadjon a motivációnk. Ez azt hiszem sikerült is. Tényleg 3 évig mindent begyűjtöttünk, 10-ből 10 trófeát megnyertünk, a 11. nem jött össze, de jutottunk arra a szintre is, amit azért láttunk a Rekkónál, ami nem csak a siker, nem csak a pozitív hozadéka, hanem a negatív hozadéka is, hogy a mindennapokat egy kicsit nehézkesen éltük meg. Hiába nyertünk valamikor Magyar Kupát az elmúlt években, hiába nyertünk bajnokságot, olyan természetessé vált, hogy már nem úgy ünnepeltük, mint egy Bajnokok Ligáját, ami valamilyen szinten érthető is, de a szezon elejétől fogva tulajdonképpen a Bajnokok Ligájára készültünk már az előző évben. Úgyhogy ezt el is mondtam a játékosoknak, hogy szeretném ezt átalakítani, ezt a gondolkodásmódot, és egyetlen egy van a szemünk előtt, az a Magyar Kupa. Utána meg lesz a Bajnokok Ligája sorsolása, megnézzük, kiket kapunk, és elkezdünk azzal foglalkozni, és ha nyerünk egy Bajnokok Ligája meccset, akkor igenis örüljünk annak a pillanatnak, mert semmi nem jön automatikusan, rengeteget dolgoztak ezért is a elmúlt 4 hétben a játékosok, úgyhogy büszke vagyok ezért rájuk, hogy ezt a gondolkodásmódot ők is magukévá tudták tenni.
2: Amikor Löw Zsolttal beszélgettünk, ugye volt a Párizsnál is edző, meg a Chelsea-nél a Bajnokok Ligáját is megnyerték, akkor itt többször felmerült ez a kérdés, hogy sztárok közé hogy megy be edzőként, mert hogy egész más, mint mondjuk egy ilyen középcsapathoz, egy kis csapathoz. Azért nálattuk is nagyot változott a világ, amit említettél ezzel a sok győzelemmel. Változott az öltöző is?
3: Biztos, igen. Sőt, mindenki változott, és az talán nem helyes, hogyha azt mondják, hogy nem változtam semmit, mármint hogy én se vagy a játékosok is, mert egyszer a Kemény Dénestől hallottam, hogy megváltoztatták-e a sikerek, és igen, megváltoztatták, persze, teljesen máshogy néznek rá a játékosok, a játékosokra is máshogy néznek az emberek, hisz mindent megnyertek, úgyhogy egy picit nem csak a személyiségük változik meg, az egész aurájuk, a viselkedésük, hogyha jó emberekről van szó, és tudják kezelni ezeket a helyzeteket, akkor tudják ezt azt a gondolkodásmódot a sporttal kapcsolatban tartani, amit előtte tartottak, de valami egy picit megváltozik, akár a saját elvárásuk a klubtól, akár a saját elvárásuk a vízilabdától, mindenben, úgyhogy ez egy állandó beszélgetést igényel, és egy pici gondolkodást is a játékosok fejével, hisz azért az elmúlt években annyi mindent nyertek, hogy tényleg világklasszis játékosok lettek, akár jó magyar játékosokból is. Úgyhogy ezáltal ők változtak, biztos, hogy én is változtam, nem szeretnék megváltozni, mint ember, valószínűleg ők is így vannak ezzel, de változtat azért a siker az embereken, meg az embereknek a talán a kinézetén is. Nem tudom, hogy lehet ezt jól megfogalmazni, de meg kell nézni, hogy a fociban is hogy változtatták meg a sikereket, vagy a sikerek az edzőket. Nagyon, nagyon sok ilyen edzői filmet nézek, könyvet olvasok. Most a legutóbb ugye a Mourinho-nak a filmét, vagy ezt a Netflix-es sorozatát néztem meg. Nagyon érdekes volt, hogy egyébként nem a kedvenc edzőm, de tök érdekes volt így látni, hogy miket él át az évek alatt, és hogy mondjuk miért nem szeretik őt a harmadik évben a játékosai, mert olyan légkört teremt maga körül, egyébként teljesen tudatosan, de tovább is áll a csapataitól aztán.
2: Te milyen légkört szeretsz teremteni?
3: Én azt szoktam mondani a játékosoknak is, hogy nyilván...
2: Mert te is 3 éven túl vagy.
3: Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy nyilván a tavalyi évünk feszültebb volt egy picit, mint az előző 2, de ez azt eredményezte, hogy olyan magasra tettük a lécet, hogy mindent meg akartunk nyerni, és közben jött egy-egy vereség, amihez nem voltunk hozzászokva. De azt is elmondtam nekik, meg tudják nagyon jól, hogy én úgy szoktam ezt mondani, nem szép szóval, ezért most azt nem mondom ki, hogy talán nem az a legjobb egy játékos számára, hogyha egy olyan légkörben dolgozik, ahol minden nap kapja a kritikákat, hanem egy kicsit pozitívabban, lejön edzésre, nyugodtabb a légkör, és úgy tud lejönni, hogy úgy jön le már, hogy várja is az edzés, mert kedve van ott lenni a Ferencváros népligeti sporttelepén, és jó oda jönni, és nem az van, hogy megint le kell menni, és gyomorgörcse lesz, hogy mit fog kapni éppen az edzőtől. Persze kell egyfajta feszesség, ez sose kérdés, de annak a feszességnek, meg annak a számonkerésnek jogosnak kell lennie.
2: Azért a változásban az is benne van, hogy mondjuk a meccs közben a vízparton másképpen reagálsz, mint 3 éve, akár a játékvezetőkre, szituációkra, bármire?
3: Hát nyilván a játékvezetőkkel való kommunikáció az egy örökös kérdés, meg egy örökös manipulálása a játékvezetőknek, nem szép szóval. Egy kommunikáció, amivel egyébként kialakult tényleg egy párbeszéd köztünk, de azt gondolom, hogy ez nagyjából nem változott. Ugye az én esetemben van az a elhíresült videó, amikor a recall időt kértem, és tényleg nagyon csúnya szavakkal próbáltam helyre tenni a játékosokat. Ezt meg valamilyen szinten meg kell érteni a nézőknek, hogy nyilván nem ellenük szól, senki semmiképp sem a gyerekek ellen szól, én ezért elnézést kértem, hogy talán a tévében ez abszolút nem helyes, de egyszerűen elfogynak azok az eszközök egy edző kezéből 3 év után, amikor minden szép, minden jó, és a negatív dolgokra is megpróbál pozitívan reagálni, és azt mondani, hogy semmi gond nincsen, csinál tovább, kisfiam, gyerünk, jó vagy. Valahogy ki kell őket már zökkenteni abból a komfortzónából, amiben látványosan belekerülnek ilyenkor. Alapvetően pozitív légkört és támogató légkört hozok létre a játékosaim körül, azt gondolom, hogy ők is így gondolkoznak erről, de ez az elmúlt évben talán pont ezért megváltozott. Nyilván az én kritikám saját magam felé, hogy valószínűleg vissza kell változzak, ugyanabba a szerepbe kell visszatérjek, hogy ők minden nap ugyanúgy jöjjenek le, hogy ne attól kelljen idegeskedniük, vagy a fejükben ne az legyen, hogy valami keményebb kritikát kapnak aznap. Nem jellemző, de ha kell, akkor meg kell lépni azokat is.
2: Nyilván, amikor meccset játszottuk, ugye nagyon sok néző van, tehát ők nem hallják azt, amit ott mondasz, de ilyenkor átfut a fejeden, hogy hoppa, ezt most hallhatta minden tévénéző, amit mondtál?
3: Annál az ominózus esetnél nem gondolkodtam ilyen szinten, tudtam, hogy jön a mikrofon, és tudtam, hogy benne lehet ez is, de azt gondoltam, hogy valahova eljutottunk, és valahogy ezt meg kell állítani, és ott már nem volt elég semmilyen módszer. Most egyébként a múlt héten volt egy hasonló szituáció, a Vasasen lejátszottunk bajnoki mérkőzést, ott időt kértem, és akkor megkérdezte a kollégám a Korényi Balú, hogy mikrofont tartsam, mondom, nem kell, nyugodj meg, tisztább vagyok, hogy mi fog történni, és valójában tényleg egy kicsit keményebben szóltam hozzájuk, de hát nyilván egyetlen egy káromkodás nem hangzott el. Erre én is próbálok már figyelni, mert ez egyértelmű, hogy nem ez a módszer, és egyébként a hétköznapokban sem ez szokott lenni, úgyhogy ez egy végpont volt, amiből egyébként, ha megnézzük, hogy utána hova jutottunk el, mert a játékunk mennyit javult a rá következő időszakra, akkor látható volt ez is, hogy szüksége volt a játékosoknak egy keményebb fejmosásra.
2: Nem akarok ezen a témán lovagolni, de eszembe jut Mésző Kálmán esete, hogy aki hagyta, hogy bekamerázzák, bemikrofonozzák, és hát annak még a mai napig megvan a híre, a tiéd azért azt nem fogja sokáig elkísérni?
3: Hát reméljük nem, hát én nem jellemző rám alapvetően, de és nem is vagyok rajta így a Facebookon, bár van Facebook profilom, de nem követem ezeket a dolgokat, de azt hallottam, hogy kaptam kemény kritikát a ominózus eset után hozzászólásokban. Nyilván nem olvasom ezeket, nem is kell vele foglalkozzak. Mondom, én elnézést kérek, hogyha valakinek ez sértő volt a média nyilvánosság előtt, vagy a tévén keresztül, nem is ez volt a célom, nem is fordult elő velem ilyen. Ezekből is tanul az ember, és nem vissza kell fogjam magam, hanem egyszerűen csak ugyanannak kell legyek, mint előtte voltam.
2: Lépjünk oda vissza, amikor mondtad, hogy átértékelted a dolgokat, és mondtad, hogy te is rájöttél, hogy mi az, amiben hibáztál. Ezt elmondod ilyenkor a játékosoknak, hogy uraim, hát ezt a BL-t nem tudtuk az elmúlt szezonban megnyerni, ez nem sikerült, én ebben voltam esetleg ludas, vagy hogy zajlik ez?
3: Jó kérdés. Amúgy a szezon úgy indult, hogy egyesével leültem sapka szám szerint a játékosokkal, mindenkivel volt egy beszélgetésem a megbeszélés után, és ott azért elmondtam azt is, hogy igen, ott például a elődöntő utolsó pillanatában lehet, hogy máshogy kellett volna döntenem, vagy az elődöntő utolsó időkérésénél, amikor játszottunk egy figurát, amit egyébként előtte belőttünk, lehet, hogy egyszerűbb lett volna egy egyszerűbb figurát játszani, és azt belőjük, bár így is kialakult, és az történt, amit elképzeltünk, ott volt a helyzet, kimaradt a helyzet, ez benne van a sportban, azért mondom, állandóan a csúcson maradni nem lehet, le kell vonni a konklúziókat, ez a biztos része. A másik pedig az, hogy jó, hogyha mindig éberen tart minket, és saját magunkat is kontrolláljuk, edzők, és figyelünk az, hogy arra, hogy esetleg valami nem úgy működött.
2: Úgy megütötte a fülemet, amit mondtál, hogy már talán nem tudtatok úgy örülni minden győzelemnek, mert hogy a Bajnokok Ligájában úgy elkényeztettétek egy picit talán saját magatokat is. Kell ehhez mondjuk a csapaton belül egy váltás, új játékosok, hogy újra legyen versenyhelyzet, hogy jobban koncentráljon a csapat?
3: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Itt egy dolgot mondanék, ilyen összehasonlításképp, hogy vagy párhuzamot vonni a Manchester City-nek a nagy csapatával, aki megnyerte a Bajnokok Ligáját pár éve, és sikert sikerre halmoztak, megcsinálták a triplázást, és ott volt a lehetőség, hogy újra meglegyen. De évről évre látszott, hogy nem nagyon tudnak újítani, és ott lehetett látni, ami egyébként talán a Guardiolának a filozófiájában is benne volt, hogy nagyon megszerette a játékosait mindig, és nagyon nehezen nyúlt hozzá egy-egy játékosához, és ez okozta talán azt, hogy egy idő után egyre nehezebb volt sikert elérni vele. Nyilván minden nap lemenne az uszodába évekig, és minden nap engem hallgatni. A játékosoknak is olyan, hogy mintha egy papagáj jönne be, és ugyanazt mondaná, kevés dologban változik a vízilabda, azt a pár dolgot azért próbáljuk nekünk megmutatni, de így mégis olyan, mintha majdnem minden edzésen ugyanarról lenne szó. Egyébként annyit próbáltunk változtatni rajta, hogy tavaly a Korényi Balú ebben a fázisában a bajnokságnak többször szállt bele az edzésbe, és többször tartotta ő azt a tréning részét, amikor úszás gyakorlatokat vagy fizikális munkát kellett csinálni, ezekbe többször szólt ő bele, hogy az ő hangját hallják, ez egy eszköz volt egyébként kettőnk közt a Varga Zsolttal is, ő is tudatosan adta át nekem a terepet egy idő után, hogy én beszéljek többet a válogatottnál, hogy ne az legyen, hogy mindig őt hallják a játékosok. És így akkor nem éri el talán azt a végségű merültséget ez a kapcsolat, hogy mindig kapnak valami új impulzust a játékosok. Ez szerintem nagyon fontos a játékosoknak, és nyilván én is voltam játékos, mindig ugyanazt hallgatni azért nem a legjobb, de hát ezen kell majd dolgozzunk, hogy új inspirációt, motivációt tudjunk adni a játékosoknak. Egyébként pár ilyen apróságot szoktam bevezetni, minden évben megváltoztatom a taktikai számokat, még ha ugyanazt is játszok, egy picit legyen frissebb, picit másra jönnek a játékosok, és idén bevettünk 3 olyan taktikai elemet a játékunkba, ami egyébként még nincs meg, hogy automatizmusként működjön, de elkezdtük gyakorolni, és láthatóan, amikor ezeket gyakoroltuk, akkor az új energiákat adott a játékosoknak, belátták, hogy van valami újítás is benne. Úgyhogy ezek szerintem fontos dolgok, aztán meglátjuk, hogy hova teljesedik ki belőle a játékunk.
2: 2 kérdés is megfogalmazódott bennem, az egyik, hogy Balázs akkor most már nem veszik ilyen aktívan a részét a dologból, illetve a másik, hogy lehet még kitalálni új elemeket, hát már annyi mindent kitaláltak edzők, mindig van újítási lehetőség?
3: A Balázs most ez esetben a Korényi Balázs.
2: Igen.
3: De abszolút, csak én mondtam nekem, amikor elindult a szezon, hogy most egy picit újra engem fognak hallani, aztán majd ha szükség lesz, akkor ő vissza fog lépni, mert azt szeretném, hogy egyfajta feszesség megint legyen a játékosokon, aztán majd amikor kell, akkor egy picit cserélünk, és egy picit megcseréljük ezeket a szerepeket. Nyilván a jó zsarú, rossz zsarú szerepét azt nem cserélhetjük meg, mert a főnök az én vagyok, neki meg a játékosok között, és köztem kell tartani a hidat. A másik pedig az új módszerek, azok talán évről évre úgy változtak, hogy edzésmódszerekbe változtak. A vízilabda nagyon láthatóan eljutott egy olyan szintre, hogy majdnem minden csapat ugyanazt a taktikát játsza, egy-egy csapat egy-két taktikát játszik magasabb szinten, itt a legfelső topra gondolok, ott ennyi számít a különbségnek, viszont annyi újítás van, hogy ezekbe az alaptaktikai dolgokba egy pici szint próbáltam belevinni, amit meglátjuk, hogy működik, majd egyszer-egyszer már működött a Magyar Kupa mérkőzéseken is, de láthatóan bele is hibáztunk, úgyhogy még ezt el kell sajátítani magunkénak. Minimális változások azt gondolom, hogy mindig lesznek, de inkább a gondolkodásmód az, aminek változnia kell az edzéseken, a mérkőzéseken és a játékosok fejében.
2: Ugye beszéltünk arról, hogy esetleg lehet cserélni az öltözőben játékosokat, hogy más legyen a motiváció. Erre sor került?
3: Hát annyiban sor került, hogy ugye alapvetően is nagyon szerethető és jó centerünket, a Miguel de Torrot ugye lecseréltük Kakarisra. Ez nem csak egy személyi változás volt, ez egy szintlépés, bár Miguel de Toro is nagyon sokat tett a klubért és jól is játszott, de Kakaris a világ legjobb centere. Úgyhogy ez egyébként...
2: Hogy sikerült idehozni?
3: Úgy sikerült, hogy amikor edző lettem, már akkor megkerestem, akkor ő már aláírt a Rekkóhoz, utána a Rekkónál ugye volt ez a csőd helyzet, akkor bejelentkezett, de késő volt, akkor már nem tudtuk leigazolni, mert nem volt rá büdzsénk. Viszont a tavalyi évben pedig újra időben megkerestem, és azt gondoltam, hogy ő lesz a számunkra az a plusz, ami ennyi idő után egy kicsi újdonságot hozhat a csapatba. Az biztos, hogy az érkezésével alapvetően meg kell változtatni a támadójátékunkat, mert azt azért el szoktam mondani az utóbbi napokban, el is mondtam párszor, hogy az a magyar vízilabdázók úgy szocializálódtak az elmúlt 10 évben, hogy vagy egy centerrel, vagy center nélkül játszották a meccseiket, és ez bizony tényleg nagyon nagy gondolkodásmódváltást igényel. Úgyhogy ebből a szempontból mindenképp új motivációt és frissességet hozott a játékosokhoz. Nem gondolom, hogy sokkal több játékoshoz kellene nyúlni, hisz így is a legjobbakkal dolgozhatok, de tény és való, hogy egy pár év után eljönnek azok a pillanatok, amikor vagy elfárad egy kapcsolat, vagy a játékos nem tudja már magát motiválni, akár ugyanazzal az edzővel. Ezek olyan dolgok, amik nehezek, mert közös sikereket érsz el, akkor ezek nehezen kerülnek kimondásra.

0: tudtuk hosszabbítani a szerződését. Viszont akkor nagyon nagy versenyben voltunk több csapattal, hisz a Radnički Kragujevac akkor kezdte el összetenni az új nagy csapatát, ahol közel másfélszeres fizetést kínált neki, és minket választott, úgyhogy ez is egy óriási dolog és egy pozitív visszajelzés. Ő nem a pénzért maradt itt, ő nagyon-nagyon-nagyon áron alul van nálunk, ami egyébként azt jelenti, hogy szeret itt lenni és szeret nálunk játszani. Van egy plusz klauzula a szerződésében, hogy mikor kerül meghosszabbításra, talán ezt most egyelőre még hagyjuk, de jelen állás szerint jól állunk vele, bármikor jöhet vele majd a következő egy-két hónapban egy bejelentés, de hát ezt egyelőre megvárjuk azt is, hogy a Ferencvárosnál mi lesz a jövőkép, ez jó lenne azért majd látni, mert azt is tudni kell, hogy a Ferencváros vízilabda csapatával hogy terveznek majd.
1: Erről beszélünk majd még, de maradjunk még itt egy kicsit Bandics miatt annál, hogy azért nyilván itt nem olyan árak vannak, mint a labdarúgásban, itt nem fizetnek ki 100 milliókat egy játékosért euróban, hanem jóval szerényebb összegeket, meg hát azért nem nagyon vásárolnak ki, gondolom, szerződésből játékost.
0: Mandics esete egyébként más, mert neki volt szerződése, amikor idejött, és akkor ő érte egyébként 100 000 eurót kérte a Novi Beograd, tehát nyilván nem fizettünk érte közel se annyit, nagyon-nagyon keveset, de fizettünk érte, tehát volt egyfajta transfer a két csapat között, ezt el kell mondani őszintén. Viszont mi is adtunk már több játékos, hisz nekünk, amikor minket megkeresett, nem is minket keresett meg, amikor Nagy Ádám még nálunk játszott, és Marseille-be igazolt, akkor szerződése volt, és megkeresték őt, utána minket is megkerestek, az edző engem is személyesen megkeresett, és megállapodtunk egy összegbe, tehát volt ott is transfer a két csapat között, érte megkaptunk mi, nem ezeket az összeget kell elképzelni, amit a fociban látnak az emberek, de azért ezek ilyen pár tízezer eurós összegekről beszélünk, ami azt gondolom egyébként egy vízilabda csapat költségvetésében azért számottevő, hogyha az egész éveset nézzük, hogyha kiesik egy játékosnak a fizetése, plusz még kap is érte pénzt, akkor el tud kezdeni gondolkodni, hogy edző meg egy vezető, hogy hogyan alakítsa át a következő évi csapatát.
1: Ugye a labdarúgásban azt szokták mondani mostanában, hogy kevés munka folyik labda nélkül. Nálatok is, amikor gondolom elkezdődik a szezon, az úgy senkinek nem esik jól. A nyaralásból visszajön, száraz edzések, vizes edzések. Hogy szokott ez nálatok kinézni? Milyen periódusokkal dolgoztok itt? Hogy készültetek például a Magyar Kupára?
0: Hát az idei szezonban egyébként ez is valamennyire egy újítás volt, azt gondolom a részemről, de ezt a játékosok, ahogy láttam, meg hallottam az interjúkban is megemlítették, hogy egy picit szórakoztatóbbá akartam tenni ezt a felkészülést abból a szempontból egyébként, hogy amellett, hogy nagyon fárasztó volt a játékosoknak, tényleg nagyon kemény munkát tettek bele ebbe a négy hétbe, hogy láthatóan már a második héten elmentünk Kassára egy felkészülési tornára, ami alapvetően nem volt betervezve, de évek óta kerestek minket. Jóba vagyok az egyik szervezőjükkel, akár Olbácsóval is megígértem, hogy kimegyünk. Azt gondoltam, hogy tényleg egy annyi plusz löketet adhat, hogy a második héten már tényleg a nem általad említett állandó úszásokkal, konditermi edzésekkel kell foglalkozni, és valamennyire nem csak, hogy szórakoztatóbb lesz, hanem a játékunk is gyorsabban tud csiszolódni ezáltal. Úgyhogy kimentünk, nagyon hasznos tornán vettünk részt, jó meccseket játszottunk könnyebb meccseket is, játszottunk a Radničkivel nagyon nehéz mérkőzést, és azt gondolom, hogy gyorsabban épült a játékunk, mint tervezhető volt, így ezáltal más lett a felkészülésünk is. Persze, emellett azért a két kapunk mellett jött utána egyébként a Panathinaikos, csináltak szárazföldi tornatermi edzéseket is, azok nyilván kemények voltak, úgyhogy nagyon fárasztó időszak volt mögöttük, mert nagyon kevés időszak maradt, vagy kevés idő maradt a szuperkompenzációs részre, amikor a nagyobb terhelésből visszaveszünk, és gyorsan tudnak regenerálni a játékosok, és azonnal egy magasabb szinten jönnek vissza. Így tulajdonképpen végül is munkával csinálták végig ezt az időszakot. Most is azért azt is lehet látni, hogy ahogy vége lett a Magyar Kupának, egy nap szünetet kaptak, és elindult az Olympiakosszal a közös felkészülés. Tegnap borzasztóan nehéz volt minden játékosnak, láttam fejben fizikálisan minden téren. Ma már egy fokkal jobb volt az Olympiakosz elleni két kapunk, és holnaptól pedig indul a Telekom Kupa, mellett még mindig játszunk edzőmeccset az Olympiakosszal, és a brazil válogatott mellett a Vasassal is játszunk, úgyhogy szerintem egyébként ez egy plusz szint ad a játékosoknak, és ennyiben mindenképp megváltoztattuk az előző éveket, mert azt éreztem, hogy ebből a fajta ilyen szürke munkából egy kicsit ki kell őket zökkenteni, mert sokkal nehezebb lenne a visszaállásuk.
1: Szükség van arra, hogy külföldi csapatokkal együtt készüljetek?
0: Igen, nagy szükség van rá. Egyébként nem mellesleg ezek, amikor ezek a csapatok, amikor jönnek hozzánk, nem kis profitot is termelnek a klubnak, hisz a saját hotelünket adjuk ki nekik, a Ferencváros éttermében étkeznek, úgyhogy ezeket mindig

0: ezt szoktuk mondani, hogy nagyon sok vízilabda csapatot tudunk hozni, úgy, hogy a Ferencvárosnak a bevétele ezáltal még nőjön is.
1: Jelentkeznek is, hogy szívesen
0: jönnek? Rengetegen jelentkeznek, folyamatosan valakit vissza kell utasítani, mert a kapacitás az pedig nem akkora, hogy 3-4 csapatot be tudjunk fogadni, így maximum 2 csapat tud bejönni a Ferencváros hotelébe, a Ligeti Hotelbe, de ez amellett, hogy egyébként egyfajta bevételt is termel a klubnak, azt gondolom, hogy mindig egyfajta plusz motiváció, hisz nem azokkal a magyar játékosokkal találkoznak, vagy magyar csapatokkal, akikkel hétről hétre, hanem egy picit feszesebben kell az edzéseket megcsinálni, és sokkal keményebbek is, és nagyobb intenzitásúak is, és ezek a edzőmérkőzések.
1: Gondolom, ezt te döntöd el, hogy kivel szeretnél így készülni. Olyan csapatokat választasz, amelynek mondjuk a stílusa hasonlít a Prorecco-éhoz, hogy a Bajnokok Ligájában fölkészüljetek?
0: Tavaly teljesen tudatosan ez volt, hogy a Prorecco volt a szuperkupa döntőnk, Prorecco ellen volt, és előtte a Barcelonával játszottunk, aki ugye megnyerte végül a Bajnokok Ligáját, de nagyon-nagyon hasznos volt a felkészülésünk ezáltal. Idén pedig azt gondoltam, hogy jó kapcsolatunk van a Pireusz edzőjével, a Pireusszal is, és meghívtuk őket, hogy jöjjenek el a Telekom kupára. Ez már alapvetően nekünk elég volt, a Panathinaikosz magától jelentkezett be korábban, és velük is nagyon jó edzőpartnerekre leltünk, és jó mérkőzéseket játszottunk.
1: A mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, vendégünk pedig a stúdióban Nyéki Balázs, a Ferencváros vízilabda csapatának mestere. Abból az apropóból beszélgetünk, ugye, hogy a Magyar Kupát sikerült itt rögtön a szezon elején megnyerni, bár még idáig nem jutottunk el. És hát beszéltünk már a kemény fölkészülésről, és itt hírek alatt tisztáztuk azt is, hogy azért volt olyan szakasza a felkészülésnek, amikor egyes hírek szerint 48 órán belül, más hírek szerint 60 órán belül játszottatok 4 meccset, és hát majd beszélünk egy kicsit arról is, hogy hogyan lehet frissíteni. Tehát ez teljesen normális? Minden évben szoktatok ilyet csinálni, hogy ilyennyire megterhelitek a játékosokat?
0: Vannak ilyen napok, amikor valóban elmegyünk külföldre edzőtáborba valamelyik nagyobb csapathoz, és akkor 3 nap alatt kell lejátszani mondjuk 4 edzőmérkőzés vagy 5-öt. Nyilván látjuk azt is, hogy a második után jön el az a holtpont, amikor egy picit meg kell szakítani, ezt úgy szoktuk mostanában már csinálni, hogy csak 2 negyedet játszunk, nem 4 negyedet az egyik edzésen, akkor azt dupla forrokkal játszunk, és akkor utána ember-ember hátrány gyakorlás van. Nyilván ez is nagyon hasznos, de itt ilyen, ebben az esetben kevesebb a kontakt a játékosok között, mert láthatóan edzésről edzésre nő a feszültség a két csapat játékosai között, azért általában ők ilyen válogatottban is találkoznak, és azért hozzák ezeket a sérelmeket, amik érik egymást, úgyhogy előfordul, ez egyfajta más terhelés, de nagyon hasznos, viszont azt is lehet látni, hogy ilyen hosszabb felkészülés után kell egy pár napos pihenő. Most egyébként az volt a díl a játékosokkal, hogyha megnyerjük a Magyar Kupát, utána nem sok pihenőt kaptak, vasárnap még azért ünnepeltünk, elmentünk a Ferencváros éttermébe, kicsit megünnepeltük a győzelmet, egy nap pihenőt kaptak, kedreggel pedig kezdtük a felkészülést az Olimpiákosszal, és szombatig végig toljuk ezt a hetet komoly mérkőzésekkel, edzőmérkőzésekkel, utána pedig kapnak egy ilyen 2,5-3 napot, és kedden folytatjuk majd a munkát, amire azt gondolom, hogy szükség is lesz, mert tényleg egy olyan 4-5 hetet hagynak maguk mögött, ami megterhelő volt. Mint korábban említettük, máshogy volt megterhelő, mintha lejöttek volna állandóan súlyzózni, úszni keményen. Nagyon fárasztó azért ez is, már csak azért is, mert folyamatos koncentrációt igényel, hogyha valaki ellen játszunk, azért az a legmagasabb szintű koncentráció.
1: Hivatkoztam már Löw Zsoltra, most is azt teszem, mert azt mondta, hogy például a futballistákat már annyit keresnek, hogy nem nagyon lehet pénzzel motiválni, hanem inkább szabad napokkal. Hát te nagyon bőkezű vagy, egy egész napot adtál a játékosoknak a Magyar Kupa győzelem után?
0: Persze, hát nagyon rövid volt a megbeszélés is, mert már elkészült a vacsora, és akkor csak egy nagyon gyors pohárköszöntő volt, megköszöntem neki, gratuláltam, és mondtam, hogy pihenjék ki magukat, megérdemlik az egy napos pihenőt, kedreggel találkozunk. De alapvetően teljesen igaza van a Zsoltnak, mi is ezt szoktuk csinálni. Ezt az első évemben észrevettem, hogy ez a kifizetődő. Egyszer-egyszer, amikor láttam, hogy így feszül a hurok, és egyre nehezebbek már az edzések, a mérkőzések, akkor látom magam előtt körülbelül, hogy egy 2-3 héten belül milyen meccsek jönnek, és azt mondom, hogyha azzal elégedett vagyok, azért a mi esetünkben nyilván az eredményesség is fontos, azokat hozzuk, és a játékunk is olyan, és a koncentráció is olyan, akkor van, hogy elengedem őket 2 vagy 3 napra, és elmehetnek egy hosszabb hétvégére. Úgyhogy ez előfordul. Itt, ami a nehezítő tényező valójában az, hogy közben azért a válogatott is elkezdi majd a felkészülést a hétfői keddi napokkal a VB-re, úgyhogy ez nem lesz egy egyszerű történet, majd ebben is megpróbáljuk azt a harmóniát megtalálni a játékosokkal, hogy azért tudjanak pihenni is, tudjanak regenerálódni, és megmaradjon az a munka is, meg a munkamorál is, ami szükséges, hogy fent tudjuk tartani ezt a szintet.
1: Ugye a bajnokságban találkoztatok a Vasassal, és akkor egy magabiztos győzelmet arattatok, és azért nem nagy, de kis tétbe lehetett volna arra fogadni, hogy valószínűleg a Vasassal fogjátok játszani a Magyar Kupa döntőt is, miután megvolt az elődöntők párosítása. De azért ott jóval keményebb csata volt, mert most én tisztelem az ellenfeleiteket, de hát nyilvánvaló volt, hogy a Kaposvárt azt meg fogjátok verni.
0: Igen, egyébként én nem vártam, hogy a Vasasba jut a döntőből, őszinte leszek. Én azt gondoltam, hogy a BVSC meg fogja őket tudni verni. Bár láttam, hogy szerdán, amikor játszottunk a bajnokin, akkor nagyon jól beleállt a Vasas a mérkőzésbe, utána viszont azt is láttam, hogy egy picit elengedték a második fél időben, amikor már mi domináltunk. Valójában akkor már egyébként azt gondolom, hogy a Magyar Kupa elődöntőre készültek, egy jó edzésnek fogtál föl egyébként. Ez egy jó mentalitás volt abból a szempontból, hogy tényleg megterhelték magukat, és nem engedték el a mérkőzés elején a meccset, hanem próbáltak egy jó meccset csinálni ebből a párharcból. A BVC azért lepett meg, mert én évek óta azt várom tőlük, hogy valamikor valami nagyot robbantanak, és eljutnak a bajnoki döntőbe, vagy a kupadöntőket játszanak, ehhez képest ugye az elmúlt három évben, amióta folyamatosan erősödtek. Nyilván idén azért átalakult a keretük, mert két meghatározó játékos távozott, és helyettük fiatalok érkeztek. Azt lehetett látni, hogy nem érik el azt a szintet, amit terveztek, vagy szeretnének. Szerintem nagyon közel álltak ahhoz, hogy egy vagy két igazolással versenybe tudjanak szállni a bajnoki címért, de hát nyilván az ő dolgok, ő életüketben, és soha nem szólok bele, meg nem is foglalkozom ezzel. Örülnék, hogyha jó ellenfelek lennének Magyarországon. Annak örülök, hogy a Vasas most egy jó párharcot játszott ellenünk kétszer is, úgyhogy ez azt gondolom, hogy fontos a mi csapatunknak is, meg fontos a magyar vízilabdának is.
1: Hát beleállt a Vasas a mérkőzésbe, már az elején az első negyedben úgy tűnt, hogy nem lesz olyan nehéz, 4-2 volt, de aztán a második negyedben kiegyenlítettek, fölzárkóztak, és ott szoros volt a találkozó. Ezt ilyenkor te hogy éled meg, hogy így nem, gondolom ott azért nem tudsz ilyen higgadtan gondolkodni, hogy jó az, hogyha jó ellenfelek vannak, mert ott azért tudod, hogy nyerni kell, muszáj nyerni.
0: Persze, hát egy ilyen helyzetben ez a feszítő egy Magyar Kupában, hogy egy meccsen bármi történhet, el lehet kapni bárkit. Volt egyébként egy olyan szituáció a meccsen 8-7-nél, vagy amikor egyenlítettünk 8-8-ra, hogy megállították a játékot, és azt vizsgálták, hogy volt-e brutalitás. Most ott találnak egy brutalitást a VAR-nál, és megállítják a játékot, és ellenünk fújják be. Akár 9-7-re vezethetett volna a Vasas, és 4 percig ember hátrányba játszunk, ami azért azt gondolom, hogy nagyban befolyásolhatta volna a meccset. De ott azért már lehetett látni, hogy a Vasas is egyre fáradtabb, és felé tudjuk őket őrölni, ez is történt. Ott már egyre több jó döntést hoztunk, és egyre több olyan helyzetet tudtunk kialakítani, amivel nem tudtak mit kezdeni. Nagyon jól zártak egyébként, vissza lezártak a meccsen olyan kontratámadásainkat. Az is zavaró volt szerintem, és egy kicsit becsapos volt, hogy jól kezdtük a meccset, abszolút irányítottuk a mérkőzés elejét. Tulajdonképpen találtak egy gólt az elején, hogy ha az nincs, akkor akár lehetett volna 3-0-4-0, és akkor azt gondolhatjuk, hogy meg is van ez a párharc, és ez is történt, a fejben egy kicsit elhittük, hogy ez szép lassan kialakul, de jobb ez így, hogy mi is ilyen helyzetbe kerültünk, mert azt gondolom, mindenkinek szüksége van arra, a nézőknek is, hogy jó meccseket lássanak, meg a játékosoknak is, hogy fejlődjenek, és ne csak az legyen, hogy eltonyulnak, és nyernek 10-15 góllal valamelyik ellenfél ellen.
1: De ilyenkor jön egy klasszis, aki átlendíti a csapatot a holtponton. Hát ennek a döntőnek az egyik legjobb játékos a Mandics volt, akiről már beszéltünk, ugye? Ezért van itt?
0: Hát nyilván ezért van itt. Azért az elmúlt években nem egyszer játszott a döntőkön nagyon kimagaslóan. Magyar Kupa döntőn is, Magyar Bajnoki döntőn is, BL döntőn is volt, hogy ő lendítette át a csapatot. Ezért van itt, ez a dolga, ezt ő pontosan tudja. Hál' Istennek pedig azt gondolom, hogy a játékosok is nagyon megszerették, elfogadták őt, de azért nem csak róla szól a történet, azt is meg kell említeni, például ha nem szeretek alapvetően kiemelni játékosokat, de azért azt is lehetett látni az egész Magyar Kupa sorozat meg a felkészülés alatt, hogy a Fekete Gergő tényleg szenzációs formában tért vissza, minden mérkőzésen kirobbanó erőben játszott, és lefoghatatlan volt, és azért a döntőben ő is nagyon jól játszott, akár csak az elődöntőben, meg a negyed döntőben.
1: Ugye 26-szor nyerte meg a Ferencváros a vízilabda Magyar Kupát. Azért ez még mindig jelent nyomást, hogy ezt most meg kell nyerni? Annak ellenére, hogy az Európa Ligában is, meg mindenütt mindig jól szerepeltetek a Bajnokok Ligájában?
0: Volt egy ilyen vezetői mondás pár évvel ezelőtt, hogy nincs nyomás, ez nem nyomás, de Erről nagyon sokat lehet beszélni. Egyszer, azt hiszem, amikor megnyertük a második bajnokok ligája győzelmünket, akkor el is mondtam, hogy nyilván a nyomás az élet egyéb területeit nézve az talán nem ez, mert nagyon sok videó jelenik ma már meg róla, lehet látni TikTokon, Instagramon, hogy a LeBron James nyilatkozik és elmondja, hogy milyen nyomás, hogyha nincsen ennivaló éppen otthon, és volt, aki így nőtt föl az NBA-ből, és így kellett kiküzdenie magát. Természetesen ezek az életnek egy olyan területe, amit mi fel se tudunk fogni, talán azt mondhatom, hogy szerencsére. De valójában azért az, hogy minden évben nyerni kell, a vezetőség elvárja, azért az egyfajta nyomást okoz, és az is egyfajta nyomást okoz, hogyha valaki nem teljesít jól, nem hozza azt a szintet, amit a Fradi elvár, azért az egzisztenciája is meginoghat, mert esetleg jövőre nem kap szerződést. Úgyhogy ezek azért mindig olyan kérdések, amivel kicsit mindkét oldalról kell foglalkozni, a játékosok fejével is, meg azokról is, akik esetleg a pénzt adják, de azt is tudni kell, hogy valójában nyomás alatt játszanak a játékosok, de ez alatt a nyomás alatt azért jól tudtak teljesíteni az elmúlt években.
1: De fogalmazhattam volna úgy is, hogyha a Ferencváros nem nyer meg egy sorozatot itthon legalábbis, de akár most már mondhatjuk azt, hogy a Bajnokok Ligájában, akkor az már sokak szemében kudarc.
0: Igen, ez talán lehet már egyfajta nyomás, hogy van egy elvárás, és úgy néznek utána rá, hogy nem teljesített semmit abban az évben. Az elvárások nőtek, magunknak tettük magasra a lécet, és azt gondolom, hogy mindig meg is ugrottuk szinte. Úgyhogy ez egy jó dolog, hogyha már ilyen idézetekről vagy ilyen videókról beszélünk, akkor pedig egyiknél pedig tényleg hallottam, hogy igazándiból ez egy privilégium, hogyha úgy nézzük, mert aki ilyen nyomás alatt játszhat, ilyen lehetőségei vannak, az egy kiváltság. Úgyhogy meg kell becsülni ezt, hogy ilyen lehetőségünk van, és ilyen körülmények között tudunk teljesíteni minden nap.
1: Hát akkor egy pipa megvan, Magyar Kupa megvan, a bajnoki döntő az még messze van, meg a bajnokok ligája döntő mondjuk, ha eljuttok odáig, reméljük. Viszont azért ez egy hosszú sorozat. Mire számít azt mondjuk a Bajnokok Ligájában, menjünk most abba az irányba inkább? Ugye most éhesebb a társaság, hogy tavaly nem sikerült?
0: Azt érzem, hogy igen. Ezt is látom rajtuk, meg ezt is mondták. Nyilván az, amikor megkérdezték a Magyar Kupa után, hogy milyen érzés az, hogy 12-ből 11 trófeát megnyertük, az első gondolat, ami beugrott, az, hogy nagyon hiányzik az az egy. És szerintem a játékosok is így
1: most
0: vannak.
1: Most nem tudtál elaludni.
0: Így van. A játékosok is ezt érzik, mert nagyon közel voltunk hozzá, 5 métereseken múlott, ott volt a kezünkben a mérkőzés. Így nagyon közel voltunk hozzá, és olyan elérhető dolognak tűnt. Emiatt hiányzik, emiatt plusz motivációt adhat, de hogy milyen lesz a bajnokok ligája szezonban, azért nem mennék bele, mert 21-én lesz majd a sorsolásod, megnézzük az ellenfeleket, utána persze térjünk vissza rá, beszéljünk róla bármikor. Ami alapelvárás, hogy amit én a csapat felé támasztok, hogy tovább kell jutni a csoportból, és csoport elsőként kell tovább jutni, az annyiban meg szokta könnyíteni a következő menetet, hogy azért a 3-4 legnagyobb csapat elkerüli egymást egy csoportban, és tulajdonképpen kialakulnak olyan párharcok, hogy egy fokkal könnyebb azért a Final Four-ba való bejutás. Utána meg ott nyilván bármi megtörténhet, de mondom, ez annyira messze van, és az idei gondolkodásunk az egyértelműen az, hogy nem akarunk ebbe így belemenni, azt akarjuk, hogy amikor jönnek a következő meccsek, örüljünk, teljen meg a Komjádi, amikor Budapesten lesz a mérkőzés, és szórakoztassuk a közönségünket, és mi is élvezzük a vízilabdát.
1: Elfogadom, hogy ugye a sorsolás után lehet látni, hogy milyen erős lesz a csoport, de azért azt látod, hogy van-e átrendeződés, lett-e olyan csapat, amelyik újabb konkurenciát jelenthet nektek, vagy körülbelül ugyanazokra az ellenfelekre számíthattok ott a véghajrában, mert azt szokták mondani ugye a spanyol labdarúgó bajnokságra, hogy sok minden történik, de általában az első három helyet, ugye a három nagy, a Real Madrid, Barcelona és az Atleti Madrid osztja le egymás között legtöbbször.
0: Van átrendeződés, látványos, azt gondolom. Nyilván azt lehet látni, hogy a tavalyi évhez képest a Recco erősödött sokat, a Barcelona erősödött szintén nem keveset. Mi is erősödtünk, így az első három csapat, aki kiemelkedett tavaly a BL-ben, az sokat erősödött. Az Olympiakos átalakult, de szintén ugyanolyan erős lesz, mint tavaly. Elveszítette a stabil centereiket, ott játszik a világkupa győztes görög csapatnak a kétharmada, amellé sztár külföldi igazolásaik voltak. 4 külföldivel játszanak ők is az idei szezonban, úgyhogy nagyon erősek ők is. A Panathinaikosz már elindult az erősítések útján a tavalyi évben. Idén már nagyon sok pénzt költöttek rá, magasabb költségvetéssel dolgoznak ők is, mint mi. Úgyhogy olyan igazolásaik voltak, aki például egy görög válogatott többet keres, mint Mandic nálunk. Komoly összegeket fordítottak arra, hogy versenybe szálljanak a görög bajnoki címére, ezáltal abba is, hogy a bajnokok ligája versenybe beleszálljanak. A Radnički Kragujevacnál pedig azt lehetett látni az elmúlt két évben, hogy évről évre elősödött. Idén tovább erősödött, és idén most már tényleg azt gondolom, hogy olyan erősek lettek, hogy nincsen hiányposztjuk. Azért meg a tavalyi évben, tavaly előtti évben is volt egy-egy olyan pozíció, amiben talán nem volt két ugyanolyan játékosuk. Az idei évben ez nem is kérdés, az egész klasszis olimpiai bajnok szerb válogatottnak a közel 60%-a, vagy akár több is náluk játszik, kiemelkedő külföldiekkel. És akkor mondjuk még nem is beszéltünk a Márszőről, aki tavaly megnyerte az Eurókupát, és azt gondolom, hogy ott van a hely a legjobb 8 csapatban a bajnokok ligájában, mert annyira erős csapat az elmúlt években bizonyította ezt, úgyhogy nem is beszéltünk meglepetés csapatról, ami minden évben van, a horvátokat nem is említettem.
1: Ki lehet meglepetés csapat most?
0: Hát a horvátoknál is van egyfajta átrendeződés, azt nem tudjuk, milyen milyen lesz a Mladost Zagreb, de ők is átalakulnak valamennyire, szerintem egyébként nagyon jók lesznek ők is. A Jug megerősödött, de nem a bajnokok ligájában játszik, úgyhogy számunkra ő ebben a pillanatban nem ellenfél. Ami érdekesség, hogy tavaly azért a Hannover közbe tudott szólni, és továbbított egy kőkemény csoportból, és beleszólt a bajnokok ligájának a átrendeződésébe is, úgyhogy ott voltak a legjobb 8-ba. Ilyen meglepetés csapatok lehetnek, nem tudom, ezt meg kell nézni. Azt is lehet látni, hogy például a grúzok is rengeteg pénzt tesznek a vízilabdába, az Apollon is megalakult, hogy a Dumi is ott játszott az elmúlt évben, és nem csak ott játszik, most már félig meddig egy ilyen csapatmenedzserként is gondolnak rá, és ő alakítja az igazolásokat, úgyhogy azért ők is komoly játékosokat igazoltak. Montenegrói csapatról nem is beszéltünk, a montenegrói csapatok mindig nagyon sok borsot törnek az ellenfél óra alá, van egy sajátos játékstílusuk, egy harcmodoruk, úgyhogy érdekes lesz ez, de azt gondolom, hogy 3-4 csapat kiemelkedik így is a mezőnyből, viszont egyáltalán nem egyértelmű, hogy ki az a 4 csapat, aki bejut a végén a Final Four-ba.
1: És a tavalyi két döntős, a Barcelona és a Prorecco, ugye Proreccóba Zalánki visszatért.
0: Hát igen, mondtam, hogy erősödött, és nem csak ő tért oda-vissza, visszatért Biács, tehát nagyon komoly kapus igazolásuk volt, két világklasszis kapusuk van jelen pillanatban, nem csak egy, mint tavaly volt, bár még gyengébben teljesít, jön be egy másik világklasszis. Leigazolták a olasz válogatott centerét, Gianazzát a Bressából. Ugye a Bressát nem is említettem, a Bressa minden évben nagyon erős csapata, indul a bajnokok ligájában, úgyhogy ez egy nagyon nehéz év lesz, de az elvárások ugyanazok, és ugyanoda szeretnénk eljutni, ahova az előző években jutott.
1: Barcelonáta?
0: A Barcelonátában az átalakulás ugye annyit jelent, hogy Burján Gergő eligazolt tőlük, aki egyébként a BL döntőnek az egyik hőse volt, de azért azzal, hogy a Di Fulviót leigazolták a Reccótól, az azt gondolom, hogy az talán az idei nyári átigazolási időszak egyik nagy bomba igazolása volt. Kicsit későn is jelentették be, már nyilván mindenki tudta a vízilabda berkeken belül, de húzták, ha meddig lehetett, hogy ne a Kakarisszal együtt legyen bejelentve, vagy ne a Zalánkival együtt. Így egyfajta pluszt jelentett még a vízilabda berkeken belül, de azt látható, hogy a tavalyi évhez képest az ő játékuk még mindig emelkedni fog.
1: Sokan arra számítanak, hogy mindegy, mi történik, ha jönnek majd a büntetők, akkor ott van Fogel Soma. Ugye ő is sérüléssel is bajlódott, és hát a legutóbbi sorozatban nem, mindig azt mondják, meg fog úgyis egyet több büntetőt, mint az ellenfél kapusa. Azért nagy számok törvénye alapján ez sem lehet mindig így.
0: Hát nyilván nem lehet mindig így, pedig tényleg nagyon sokat foglalkoztunk vele ott a bajnokok ligának azon részében, amikor például decemberben kikaptunk a Bressától 5 méteresekkel. Akkor az volt az egyik mondás, hogy ez egy jel, lehet, hogy ezen múlik a bajnokok ligája, végül is ezen is múlt, tényleg minden nap lementünk, vagy minden nap ott maradtunk az edzés után, és még 10-15 percig gyakoroltuk az 5 métereseket, hát nehéz azért előidézni egy olyan állapotot, ami ott van Máltán, ha kiagyod, akkor kiesel, és letargiába esel, ha belövöd, akkor hős leszel, azért az edzések nem erről szólnak, mégis egyfajta idegállapotot eredményez, és megpróbáljuk azt imitálni, ami ott történik. Nyilván a Soma esete egy speciális történet abból a szempontból, hogy neki volt egy óriási sorozat, amikor talán több mint 13 valány mérkőzés úgy dőlt el, hogy 5 méteresekkel nyertünk, vagy a Ferencvárossal, vagy a válogatottal, és ennek ő volt az egyik főszereplője. De azért azt tegyük hozzá, hogy aki ellenünk nagyot alakított az Ágére, a spanyol válogatott kapusa, a világ másik legjobb kapusa, és nem egyszerű is borsot tört már az orrunk alá, úgyhogy ezek nagyon közel vannak egymáshoz, ezek a dolgok, függ egy picit a játékosoknak a lelki állapotától, és néha szerencsén is múlik, nem tudjuk, mi van megírva fönt, elég jó történet volt megírva nekünk az előző három évben, a vége egy picit gyengébbre sikeredett, de bízom benne, hogy most egy újabb olyan időszak következik, amit mögöttünk hagytunk, azt meg tudjuk ismételni.
1: Gondolom, ő is készül videózásra, és eszembe jut, hogy az olasz válogatott ugye nem jutott ki a labdarúgó világbajnokságra, talán éppen azért, mert Donnarumma, amikor jöttek a büntetők, akkor nem találta meg a kis cetliét, amire fölírta, hogy kiből hogy kell készülni, mert ellopta egy kis labdaszedő gyerek. Ugye ki is jutott a világbajnokságra, kiutasztották az észak-macedónok. A lényeg, hogy hát itt mire tudja fölírni? A kapufára nem biztos, mert hogy nem tudja, hogy melyik kapuban lesz, vagy hogy működik ez nála.
0: Nagyon sokat foglalkoznak a kapusok, a kapusedzőnkkel, Gárdonyi Bandival, nagyon sokat videóznak külön is, az ellenfél lövőit kielemzik, mindenféle külön szituáció, a 6-6 ellen itt a emberelő szituációkat és az 5 métereseket is, úgyhogy nagyjából van egyfajta térképük, hogy körülbelül
1: ez
0: hova.
1: Fejben.
0: Ez abszolút fejben van meg, azért a Lévai Marcinak is ismerős, hogy volt egy olyan kulacsa, amire ott voltak a játékosok fölírva, és akkor meg volt írva, hogy BF, bal felső, vagy valami ilyesmi, hogyha ülő, úgyhogy vannak ilyen apró trükkök, de valahol én azt gondolom, mégis a legvégén az intuíció dönt, hogy ott mit éreznek, vagy éppen mit látnak az ellenfél játékosának a mozgásától. Azért a Soma annyi nehézséget okozott az ellenfeleknek, hogy az is látható volt, hogy az utóbbi mérkőzéseken akár az olimpiát vesszük, akár a bajnokok ligában, amikor kikaptunk a 5 méteresek a Brescia ellen, vagy a Barcelona ellen kétszer is az elmúlt 2 évben, mindig azt lehetett látni, hogy egy picit máshogy lőnek neki, nagyon sokszor választottak magas lövéseket, fejfüléket, mert köztudottan ő úgy jött ki, hogy először magasan indul el a mozgás, aztán lefele tartotta a mozgását, úgyhogy azt gondolom, hogy egyébként ez is egy olyan jel a kapusoknál is, mert a kapusedzőnek is, hogy változtatni kell a dolgokat, hogy még kiszámíthatatlanabb legyen az egész, amit ők képviselnek.
1: Ugye sok információt lehet hallani a Ferencvárosról, te is tettél egy célzást, hogy még azért nem érzitek teljesen biztosnak itt a helyzetet, ez befolyásolhatja a szezont? Tehát lehet olyan döntés, születhet olyan változat, ami a vízilabda csapatnak rosszat jelent?
0: Azért azt mindenképpen elmondanám, hogy meg lettünk nyugtatva, hogy az idei szezonunk teljesen biztosított, és megvan az anyagi rész, és nem kell aggódnunk, úgyhogy ezért ez fontos nyugalmat ad a csapatnak, ezt nyugodtan merem kijelenteni, viszont tény és való, hogy a következő évet azt annyira nem látjuk. Ez egyébként általában ilyen december, január, február fele szokott jobban kristályosodni, és akkor látjuk, hogy milyen lesz a következő évi büdzsénk. Ezt azt gondolom, hogy idén is körülbelül akkor fogjuk látni. Azért októberben elnökválasztás lesz, azt is meg kell várni. Ha Gábor marad az elnök, akkor tudjuk, hogy kitől kell megkérdezni, hogy mi a terv a Ferencváros vízilabda csapatával. Meglátjuk, egy picit ilyen értelemben azért sodródunk az árral, de hát ezt mindig így van egy sportoló életében. Bízunk benne, hogy tudjuk ezt a szintet képviselni, és tudja a Ferencváros is ezt a szintet tartani. Egyelőre én nem aggódom, meg nem is hoznék előre olyat, hogy mi lehet jövőre, mert ami biztos, hogy az idejében megvan a költségvetésünk.
1: Nyéki Balázs, köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióba, sok sikert kívánok a csapat szerepléséhez.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A műsorvezető Jó András. A stúdióban Molnár Attila, a magyar atlétika egyik legjobb 400 méteres futója, fedett pályás Európa-bajnok, a magyar váltó, a világbajnoki bronzérmes, egyéniben fedett pályás Európa csúcstartó, idén pedig 44-47-es szabadtéri országos csúcsot futott 400 méteren. A hétvégén hazai közönség előtt a budapesti atlétikai világdöntőn is ott volt a szám döntőjében, ahol végül a 8. helyen végzett. Attila, szia, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Kezdjük egy ilyen gyors kérdéssorral, egy-egy szó vagy rövid válasz elég, később pedig néhányhoz visszatérünk majd. Edzés vagy verseny?
3: Edzés.
2: Fedett pálya vagy szabadtér?
3: Fedett.
2: Verseny itthon vagy külföldön?
3: Itthon.
2: 43-99 vagy olimpiai döntő?
3: 43-99.
2: Egyéni vagy váltó?
3: Váltó.
2: Esős idő vagy hőség?
3: Esős.
2: Reflektorfény vagy nyugalom?
3: Nyugalom.
2: Na, erre mindenképpen visszatérünk majd. Balaton vagy Északi-tenger?
3: Balaton.
2: Vitorlázás vagy gokárt?
3: Vitorlázás.
2: Kanapé vagy kirándulás?
3: Most kanapé.
2: Na, kezdjük a legfrissebb élménnyel, ugye a hétvégi budapesti világdöntővel. Összességében mennyire vagy elégedett azzal, amit ott nyújtottál?
3: Őszintén elégedett vagyok, nem vártam, hogy döntőbe kerülök, legalábbis a legjobb 8 közé kerülök bármilyen formában, úgyhogy túlszárnyaltam azt, amiért idejöttem, és itt most ez nem a teljesítményről szólt, hanem tulajdonképpen a helyezésről. Ez már egy olyan időpontban volt ez a világverseny, hogy nem tudtunk, és nem is őszintén nem is szerettünk volna ide összpontosítani semmilyen csúcsformát, mert ennek még lett volna egy kifutási ideje, most meg már a pihenőmet töltem, úgyhogy ez most nem az volt.
2: Ugye mégis a legjobb 8 között ott voltál. Mit jelentett neked ez is, ráadásul úgy, hogy hazai közönség előtt?
3: Igazából a hazai közönség az többet jelentett, most, mint hogyha top 8-ba kerültem volna. Inkább futottam volna itthon, és lettem volna 15-dik, mint hogyha ezt Skóciában rendezik, és bejutottam volna a döntőbe.
2: Ugye az elődöntőben 44-97-et futottál, és célfutóval jutottál tovább a döntőbe, ott viszont 45-10 lett az a te időd. De hogyan élted meg ezt a két futást?
3: Az első az nagyon euforikus volt. Az tudom, hogy az a nap is olyan volt, hogy teljesen zónában voltam, szerettem volna, csak azt tartottam szem előtt, hogy az a 4Q közül valamelyiket elvigyem, és nem az érdekelt, hogy milyen idővel, mert szerintem aki kint volt, vagy aki tudja, nem igazán voltak ideális körülmények, azt hiszem itt nem esett eső nyár eleje óta, aznap igen, és aznap gyönyörű szépen le is hűlt a levegő, de ezt mindenki érezte a szezon a mezőnyből. Én az összes gondolatom körül forgott, hogy az egyik nagy kú meglegyen, és amikor ezt kiírta, és az a tetőpont volt, amikor arra várt mindenki velem együtt a szoros célfotónál, amikor kiírták, hogy negyedik vagyok, és akkor ott így leszakadt rólam minden, és akkor könnyebbnek éreztem magam, mint tudom, hélium, és majdnem fölrepültem onnan. Elképesztő eufória volt. A második nap az meg már úgy érzelmileg kimerített, és azt nem mondom, hogy nem akartam jót futni a döntőben, de nem voltam elkeseredve, hogy nem tudok mindent.
2: Azt mondtad, hogy zónában voltál, ez egyébként fordítsuk le így magyarra, hogy az azt jelenti, hogy jól kelsz fel, jól ébredsz, jó hangulatod van. Mennyire számítanak ezek a dolgok?
3: Igen, az, hogy egy reggelinél, egy sétánál, egy kávénál, egy ebédnél önmagában más tevékenységeket csinálok, de maga a fő gondolatmenet az mind a körül zajlik, hogy amikor beérek a célba, akkor kvalifikáljak a döntőbe, és minden e felé halad. És tudom, hogy idővel korábban vagy később, de aznap én nekem arra kell készen lennem, és nem éreztem a nap egyik másodpercében sem azt, hogy erről leesett volna a fókusz. És ez így jó.
2: Kötelező rituálé az van?
3: Nem, nincsen.
2: Nem foglalkozom énekkel.
3: Nem, mert hogyha ragaszkodom, én úgy gondolom, hogyha ragaszkodok kötelező rituálékhoz, akkor ahhoz van kötve a teljesítmény, és ha az nem sikerül, akkor a teljesítmény is go. Tehát, hogy én nem gondolom, nem hiszek ezekbe, minden verseny más, minden nap más, minden felkészülés más, és hogyha egy melegítés egyik nap másfél órára csúszik, meg van amikor 40 percre, mind a kettőnek az a vége, hogy meg kell oldani. És nem fogok tudni ragaszkodni mindig ugyanahoz a rutinhoz.
2: Teljesen értető. Mennyit számított, hogy ennyire hosszú volt már a szezon?
3: Én ezt szerintem bárkit megkérdezem a mezőnyben, mindenki másképpen fogja látni. Én egy picit befolyásolt vagyok abból a szempontból, hogy Birmingham után nem tudtam azt mondani, hogy jó, ott meg volt a szezon főversenye, mert ez Budapesten volt. És hogyha nem Budapesten rendezték volna ezt az ultimate-et, akkor még talán tekinthettem volna rá kellemetlenségként is, de így egyszerűen nem tudtam. Tehát az egész csoportom, mindenki arra készült, hogy hát megyünk Budapestre, és ott zárjuk le a szezont, és megyünk Budapestre, és ez nem tudod ezt elengedni, hogy akkor ez már annyira nem is fontos, vagy ezt nem akarom annyira, én ezt akartam annyira.
2: Érezted magadon a fáradtságot azért?
3: Nagyon. Az nem kérdés. A nehezebben mentek már azok a formába hozó. Az előző héten van 2 darab ilyen szint felmérő futásnak nevezném, anélkül, hogy belemennék a részletekbe. Hát azok már úgy mentek, hogy jobb, hogy végük lett, és már nem azt vártam, hogy mikor edzünk már ilyen jó erőset a versenyhéten, mert azokat szeretem, amikor egy olyan visszajelzés jön, hogy az ott erős vagyok, és akkor ott van az izmaimnak egy tartása, és akkor várom a szombatot, vagy várom a vasárnapot. Hanem megcsináltam ezt kedden csütörtökön, és akkor úgy voltam, hogy jaj, már legyen hétfő. És vártam a végét, de legalább annyira vártam magát a versenyzést is, úgyhogy mondanám, hogy összhangban volt, de nyilván mind a kettő más irányba mutat.
2: Maga a világdöntő, mint új kezdeményezés, milyen benyomást tett rád?
3: Sokat beszélgettünk erről előtte is, inkább előtte, mint utána. Utána már, ahogy lefutottuk a váltót, is vége volt a versenynek, senkit nem érdekelt az ultimate-nek se a lebonyolítása, se az, hogy az mennyire volt sikeres. Erről majd beszélgetünk a következő szezonban. Valószínű ennek az oka, hogy mindenki el akart menni pihenni velem együtt, itt az élen elsősorban. Én nagyon szeretem azt, hogy volt mersze meglépni a World Athletics-nek az, hogy valamit újítsunk meg magán az atlétikán, mert azt azért el kell mondani, hogy én nem értek azzal egyet, hogy az atlétikát meg kell menteni, nem, szerintem is jól van, nincsen baja, az atlétika volt, van és lesz is, a 400 méter az 400 marad, a 100 meg 100 marad, a leggyorsabb embernek járó címet meg ebbe a sportágba fogják, és osztották eddig is. Nagyon tetszik az, hogy olyan újításokat is behoztunk, amit szerintem egy világbajnokság átvehet, hogy egy kicsit jobban eladható legyen, hogy egy kicsit közelebb hozzuk a nézőket magához az atlétikához, mert eddig ilyen steril kis futókként vagy sportolóként voltunk ott a pályán, akikkel csak akkor lehet találkozni, hogyha egy média esemény alkalmával versenyen kívül de találkozhatnak a szurkolók az atlétákkal, és ezt most azt érzem, hogy ebbe tettünk elég nagy lépéseket ahhoz, hogy ez ne így legyen. Szerintem nagyon-nagyon kellett az hozzá, hogy ez a szezon végén legyen, és ne legyen ennek olyan jelentősége, hogy arany, ezüst, bronzérem lesz osztva, meg kontinens bajnoki vagy világbajnoki címeket osztanak, mert így kevésbé tekint, ezt belülről mondom, és a visszajelzések alapján mondom, hogy mi ezt kevésbé tekintettük egy olyan versenynek, amit olyan komolyan kell venni, hogy a külvilágot ki kelljen zárni. Ez a showról szólt, és szóljon is a showról, mert szerintem, hogyha gála verseny.
2: Vannak az olyan... atlétika népszerűsítéséről szólt, ti úgy gondoltátok,
3: úgy gondoljátok. Én úgy gondolom, hogy erről szólt. Természetesen az teljesítményen működik, mert azért kocogászni, meg vicces váltókat csinálni, az annyira mégsem fogja meg a figyelmet, főleg nem 3 napig. Úgyhogy én ezt nagyon...
2: De bocsánat, de hogyha ott futtok egy komoly időt, egy ilyen világdöntőn, akkor azért is annak is van nívója, hiszen ott dölt meg egy világcsúcs például. Tehát, hogy...
3: Azt mondanám, hogy ez jó, ha van, de nem szükséges. Tehát én azt mondanám, hogy jó, ha van. Teniszben is látunk olyan vicces kis egynapos versenyeket, nem is egynaposokat ráadásul, ahol nem arról szól, hogy kontinens bajnoki címet osztanak, vagy nem egy kupának a megnyeréséről szól a dolog, hanem valahol egy kis színt visznek bele, és ez, szerintem ez a színes pont kellett ebbe. És nem szerették volna túltolni az innovációkat, ami jó, mert hogyha mindent megváltoztatunk, az meg azért nem biztos, hogy fals képet ad. Pont volt annyi újítás ebben a lebonyolításban, hogy ebből meg tudunk tartani valamit. Releváns is volt, és szerintem jól is nézett ki.
2: Egy versenyzők egymás között gondolom nyilván beszéltetek erről az egészről, és mondtad is, hogy előtte is beszéltetek az eseményről. Közben is gondolom azért volt egy kis diskurzus ezzel kapcsolatban. Ebbe be tudsz minket avatni, hogy előtte mi az, amiről volt szó, hogy valószínűleg nyilván arról lehetett szó, hogy miért a szezon végén erre azért igazán nincs szükség.
3: A kommunikációját még a World Athletics-nek nem értettük abból a szempontból, hogy például a kvalifikációs helyezést és szisztémát, azt mi nem tudtuk 3 nappal a verseny előttig. Hát persze, hogyan készülsz, ugyanúgy készülsz, nem nagyon változik, de információs vákuma voltunk valamelyest tartva, mert ők se tudták, hogy mi a jó döntés.
2: Wow.
3: Én szerintem jó döntés született, vagy ha ez nem volt jó döntés, akkor meg nem tudott volna jó döntés születni. Kicsit úgy vártuk, hogy mit is várunk tőle? Tehát, hogy lesz ez Budapesten, de pontosan ez mi lesz? Mert azon kívül, hogy a pénzdíjazást ezt belengedték, azon kívül sok fix pontja nem volt, csak az, hogy a pálya ugyanaz lesz. De a lebonyolítás, a megjelenés, a média megjelenés, ugye a nulladik nap, ami ezt Red Carpetnek hívtuk, ez a vörös szőnyeges, kicsit ilyen filmsztáros, kicsit ilyen filmbemutatós, premieres, ilyen kis...
2: Kiöltözős.
3: Igen, ez az volt, ami tőlünk, aztán nagyon messze áll, mert amikor egyszer kell, vagy kétszer a European Awards-nál kell, amikor az európai atlétikának a csillagjait avatják, ugye évvégén, meg a World Athletics-nek van még ez a rendezvény, ahol ki kell öltözni, és ez nekünk mindig ilyen furcsa, hogy látsz sportolókat egyébként smokingban, vagy hogy látod őket ilyen. Tőlük nagyon eltérő. Igen, olyan stílusban, amit nem szoktál meg tőlük. És tök jó, hogy ezt meg tudjuk csinálni előtte, a versenynapok előtt. Én nagyon élveztem, mindenkire hárult olyan figyelem, hogy a mezőny az a legjobb 16, vagy legjobb 8, vagy kevesebb embert hívták meg ide versenyszámonként, és nem volt minden versenyszám. Nem volt az a tumultus, hogy ne lehessen mindenkire 2-3 percet szakítani, hogy felkonferálták őket. Na, itt van ő, az ő megálmodott stílusában, fotózzátok le, kérdezzétek meg. Több médium megkérdezhetett, utána ki is lettünk vezetve a médiumok közé, tehát a mixzónában ugye el vagyunk szeparálva, tehát ott van egy ösvényem, amin végig sétálok, és valaki be tud lógni egy kamerával, meg mikrofonnal, hogy meg szeretne engem kérdezni, de utána visszavezettek hozzájuk, tehát egy olyan területre kerültünk, ahol egyébként mindenki oda ment, ahova akart, és ez egy ilyen szó, most ez a mixzóna, tehát szó szerint keveredtünk az újságírókkal. És szerintem ez nagyon jó, hogy feltehetik azokat a kérdéseket, és az annak tehetik fel, hogy akiknek szeretnék. És én fontosnak tartottam ezt a nulladik napot is, ezt is megtartanám, de nem minden világversenyen, mert teljesen megértem, ha valaki egy világbajnokságon mindenkit ki akar zárni, és ő világbajnok akar lenni. És az meg ugye a célvonalban dől el, és addig meg a saját útját kell járnia, ott ezt nem erőltetném.
2: Menjünk vissza, kérlek, erre a kiöltözős dologra. Volt kötelező dresscode egyébként?
3: Nem, és senki nem tudta, mi az.
2: Oh.
3: Nem viccelek, mi is így gondolkodtunk, hogy most az mi? Hát mindent megengedtek, azt nem mondták, hogy van valami, amit biztos ne vegyél föl, sejtetted, hogy a szandál az nem ez a napnak a megfelelő választéka lesz, de hát...
2: Az is jó lehet valamivel.
3: Hát valaki biztos visel, nem tudom, nem néztem végig minden dresscode-ot. Én nagyon féltem, hogy túlöltözünk, vagy alul, inkább az alul. Tehát azt mondja, alul öltözni, ez kellemetlenebb, mint túlöltözni. Valaki azt gondolja, hogy túlöltözni nem is lehet, de azért lehet. Én őszintén senki nem tudta a csoportból, hogy az én csoportomról tudok beszélni, hogy akkor most ki mit vesz föl, mindenkinek ott derült ki, mindenket buszokkal vittek be oda, ott derült ki mindenki, hogy ki mit visel. Amúgy tényleg nem volt rossz választás, talán a melegítőt én nem vettem volna föl, de ez csak az én személyes ízlésem, mert hát azért a red carpetre melegítőt nem veszek föl, de hát hogyha valaki ennyire márkahű, megengedték neki.
2: Melegítő sportcipővel. Na jó, szerinted van jövő ennek a formátumnak, és lehet belőle egy fontos verseny az atlétikai naptárban?
3: Van. Szerintem én úgy gondolom, hogy van.
2: Mitől lehet?
3: Ha ezt mindig a szezon utolsó versenye lesz, és nem tudom, hogy az lesz-e, akkor szerintem annyi stressz fog leesni a sportolókról, hogy itt egyfajta olyan kötődést tudnak kialakítani a szurkolókkal, hogy azért nem sokszor láttál egy mondót sörözni az utolsó versenyszám után, majd kimenni, kezet fogni, fotózkodni, interjút adni, hát most ott magyar gyerekek voltak egyébként speciál, de ez, hogyha máshol lenne, akkor másfajta szurkolóknak. Ez azért az elég egyedi, és én ezt nagyon megtartanám, mert el tudja engedni ő is azt, hogy jó, innentől már nincsen semmi, itt már nincsen semmilyen verseny, itt önmagamat tudom, azt az embert tudom adni a sportoló mögött, amit egyébként sokan nem szoktak észrevenni, mert mindenki azt gondolja, hogy gépek vagyunk. De nem vagyunk, és szerintem ők is kíváncsibak erre a szurkolók, most ez a szurkoló én nem mondja, hogy engem is érdekelt mondjuk egy olimpiai faluban, hogy ha egy Djokovic-sal találkozom, akkor nem képet csinálok, hanem beszélgetek vele két mondatot, mert az érdekel, hogy ő ki. Mert azt tudom, hogy ő ki egyébként a sportoló, mert azt mindenki látja a Premier Plánban. És szerintem ezt fogta meg ez a rendezvény akarva akaratlanul. Én ezt bátorítanám.
2: És a Világszövetség például azt engedni fogja, hiszen ugye ők találták ki, de hogy nyilván az olimpiai szintet nem fog elérni egy ilyen esemény.
3: Nem is kell neki.
2: Nem is kell neki. De mi van, hogyha a világbajnokságnál egy magasabb polcra kerül? Kerülhet magasabb polcra egy ilyen?
3: Szerintem nem, mert világbajnoki címet nem osztanak, és ugyan az egyik legnagyobb vonzó ereje az, hogy a pénzdíjakat megemelték, de ezzel még mindig csak kompenzálják azt, amit egy olimpiai egy márkagyártó tud adni. mert az olimpiáját maga az ország is fizet, meg maga a márkagyártó is fizet, és szerintem nem fogja tudni elérni azt a fajta pénzdíjazás, mint amit egy olimpián osztanak, és az olimpiai bajnoki cím az meg nem csak a pénzről szól. Tehát, hogyha nem fizetnének érte, akkor is feláldoznék mindent, hogy, hogy a olimpiai bajnok legyek, és azt nem fogja tudni megelőzni. Szerintem a világbajnoki címet sem fogja tudni megelőzni, abban a pillanatban, hogyha itt elkezdenek címeket osztogatni, az rossz lesz, de ők pontosan tudatában vannak azzal, hogy itt nem osztok semmilyen címet, nincsen ezüstérem, nincsen bronzérem. Az első helyezett az akkora pénzdíjt visz haza, mint az összes többi összeadva majdnem, és ez jó így. Én úgy gondolom, hogy ez jó így.
2: Rendkívül jókat mondta itt az olimpiával is kapcsolatban is. Menjünk át a 400 méterre. Az érdekelne, hogy hogyan kell felépíteni tökéletes 400 méteres futást.
3: Sokkal kérdés. Ez most nem másfél órás adás. Hát az összes szakmai karrierem, amit így most befutottam, az kevés lenne.
2: Legyen az, hogy mit szeretnél csinálni az első százon?
3: Hát én konkrétan nem lemaradni, mert én azt hiányolom, tehát én nem vagyok abban még elég jó, hogy felvegyem az első 20 méteren lépést a többiekkel, abban a pillanatban, hogy ez nekem nem fog extra energiába kerülni, ami a táv többi részén, hát fogalmazunk úgy, hogy visszaüt, vagy pofán üt, abban a pillanatban, hogy én ezt ki tudom küszöbölni, egész jól leszek, és fent tudom tartani majd a lépést a top 1-2-3-mal a világon, úgyhogy remélem ez minél hamarabb eljön, és én ezt javítanám az első 100, de nem is az első 100, az első 20 elég amúgy. 3-80 az úgy megvan, az első 20 hiányzik.
2: Aha. Nagyon komolyan tűnsz, de mégis lazának. Közben tudsz gondolkodni?
3: Persze. Most nem csak beszélek, és nem gondolkodok.
2: Nem, futás közben, bocsánat.
3: Persze, minden lépésem tudatos. Ott szerintem gyorsabban, mint a másodperc, tudom, század tört része alatt tudok döntést hozni. Mindig tudatában vagyok azzal, hogy mi történik, nem folyok az eseményekkel, majdnem minden tudatos. Még az is, hogyha az első, azt szerintem ezzel többen tudnak azonosulni, akik futottak már 400-at, de meglátjuk. Tehát, hogyha az első 200 egy hopsz egy picit hosszú lett, ez egy nagyon veszélyes mondat, vagy hopsz egy kicsit gyors lett, ez egy nagyon veszélyes mondat, mert az nem csak úgy eltűnik, azt viszed magaddal, és az még a jobb esetben, hát a cél van előtt, az be fog ütni, hogy azt elfutottad az első 200-at, és még ez is tudatos. Tehát akkor is valahogy megpróbálom menedzselni magamat, hogy beérjek a vonalig, de olyan nincs, hogy valami a távból kiesne, hogy ez nem volt tudatos, hogy ezt csak így úgy csináltam, hogy ne gondolnék bele. Teljesen tudatos, mindenre figyelek.
2: A legelején beszéltünk az időjárásról, mekkora jelentősége van a 400-on nálad, hogy őség, szél, eső?
3: Eléggé. Inkább essen, mint fújjon a szél. Ez nagyon fontos, mert mondjuk a táv első felében gyorsabban megyek, mint a táv második felében. Fizikailag, hogyha a táv első felében van szembeszél, az azért rosszabb, mint a táv második felében, mert minél erősebben futok bele, annál erősebben lök vissza, annál több energiát veszítek el. Ha már lehet választani, akkor inkább a második 200-on legyen szembeszél, és ez lehet, hogy nem hangzik logikusan, de ez így van. Én akkor jövök ki belőle jobban, hogyha minél jobban fáj a vége, ugyan, és minél lassabb vagyok, de legalább annál kevésbé fog vissza. Az esővel egyébként nincsen problémám, a hőmérséklettel annál inkább. Azok a finom izommozgások, hogy nekünk, mivel sprint számról lévén szó, a talajon töltött időnk per lépés, az nagyon rövid. És az a jobb, hogy minél rövidebb, mert minél többet van talajon a lábam, annál jobban fáradok, meg az izomzatom. És hogyha hideg van, akkor ez nyilván nem segíti azt a gyors, azt a nagyon robbanékony, azt a pillanatszerű talajfogást, amit egyébként meg kéne csinálnunk, és ez vesz el, úgyhogy inkább meleg legyen, mint hideg.
2: Korábban arról beszéltél, szeretnél bemenni 44 másodperc alá, most 44-47 a magyar csúcsod. Mennyire érzed közel magadhoz ehhez a határt?
3: És már közelebb vagyok, mert ugye 44-50-et azt átütöttem. Én egyre közelebb érzem magam, főleg azért, mert most váltottam egy akkorát szakmailag, hogy más számrendszerben vagyok, és szerintem így el is fogom tudni érni ezt, és nem csak remélem, hogy fejlődök annyit. Most már tudatosan látom azt az utat, hogy mi kell ahhoz, hogy ebből ennyi legyen. És hogyha már felmértük a problémát, akkor a 80%-át meg is oldottuk.
2: Jó, akkor avasd be, kérlek szépen, hol látod ezt a fél másodpercet?
3: Az első 50-60 méterem az nagyon kritikusan gyenge. Ha egy 48 fős olimpiai mezőnyt nézzünk, abból 48-dik vagyok. Nekem az első pár lépésemben nagyon komoly koordinációs problémám van, ami nem egyébként, hogyha normális hétköznapi szemüvegen keresztül nézed, akkor nem lassú, de nyilvánvalóan lassúnak fog tűnni, hogyha odaállítod a világ legjobb 400-asait mellém. Ebben rengeteg időt veszitek el, és ez az egyik kulcsa annak, hogy stabil 44-en belüli futó legyek.
2: Világ legjobb négy futóját említett, ugye a világcsúcs jelenleg 43-03,
3: igen,
2: amit ugye Wade van Niekerk futotta a 2016-os Riói olimpián. Amikor ilyen eredményt látsz, a számodra motiváció? Vagy mert olyan szám, amivel egyelőre még nem foglalkozol?
3: Nem tudok azonosulni most a 43-03-mal, az egy akkora teljesítmény volt, hogy szerintem nem szeretnék hülyeséget mondani, de az összes atlétika teljesítményt és világcsúcsot figyelembe veszed, azt hiszem még lehet, hogy Bolt előtt, a 100 méteres világcsúcs előtt van, vagy pont mögötte van. A top 5-ben biztos, hogy benne van, mint világcsúcs. És ez egy olyan erős eredmény, ami most még tőlem úgymond nagyon messze áll. Nem tudok azonosulni azzal, hogy a 43-03 mit jelent, őszintén nem tudok. És nem is kell foglalkoznom még ezzel, lépésről lépésre kell tennem azt a dolgomat, hogy én máról holnapra jobb legyek. Nem ugyanolyan? Jobb. Már ugyanolyan az nem jó.
2: Amióta Hollandiában Lauer Mövli,
3: igen, jól
2: mondom, köszönöm, igen, csoportjába kerültél, ahol többek között Femke Bol is edz. Mennyiben változott meg az életed?
3: Ez megint egy órás. Elképesztően sok mindenben megváltozott. Nem is tudtam azt, amikor fontolgattam ezt a döntést, hogy ez mennyivel fog majd megváltozni, nem tudtam felmérni. Annál többen változott, mint amivel számoltam. Szerencsére rengeteg szerettem segített abba, hogy ez így zökkenőmentesen? Nem volt zökkenőmentes, még így se, de le tudjon folyni. Még mindig szokom, még nincs egy éve, de lassan egy éve lesz, hogy kiköltöztem. Az igazi munka elmondásunk szerint az most fog tudni elkezdődni, mert most már egyszer legalább mindent láttam, és most már csak ismétlek.
2: Mi az, amit a legnagyobb változásnak érzel a saját felkészülésedben?
3: Az étrendemet. Már hogy edzettünk eddig is, tesek?
2: Megvisel?
3: Nem, azt nem mondanám, de ez változott legjobban.
2: Aha.
3: Az elején megviseltem úgy, hogy miket kell kihagynom, ami eddig nem volt jó, és akkor most vicceskedhetünk a magyar ételekkel, de nem az, hogy mit, miért, hogyan és miért teszünk. És most nincs két órán elmagyarázni, hogy mit, miért, hogyan.
2: Jó, és röviden, mi az, amit el kellett engedned, és amilyen nagyon fájt a szíved? Hiszen azért ez fontos az
3: ezeket
2: embernek.
3: Ezeket a zsírosabb magyaros fogásokat sajnos muszáj voltam elengedni.
2: Oh.
3: Sajnos.
2: Hát ez szörnyen sajnálom.
3: Szomorú.
2: Milyen ott a sporton túli életed? Ugye még nem egészen egy éve élsz kint.
3: Nagyon befogadó volt a csoport, a csapat, az még most is az. Uh-huh. És azért, amikor egy mix váltó után vagyunk most 3-4 nappal az ultimate után, amikor egy mix váltó után a harmadik helyezett váltóból a csoporttársam Líke azt mondja, hogy egyébként nem kap levegőt két lélegzetvétel között, de az hagyja el a száját, hogy nagyon örül, hogy benne vagyok a csoportban. Egy év után még mindig ez a következtetés, akkor valami lehet, hogy működik, és hogy örülök, hogy ott vagyok, mert hogy ott lehetek. Én élni akartam a lehetőséget, az első feltétel még az volt, mielőtt bármit gondolkodtam volna, hogy jó, de ők szeretnének engem. Mert anélkül nem fog menni, hogy oda betesznek erőszakkal, mert a teljesítmény egy jó, mert az embere, a pályán túli életed, az kétszer több, mint a pályán belül életed. Ovális iroda, szoktuk így hívni. Na, de most azon kívül valahogy lenni kell. Tehát ez nem elég, hogy zseni vagy a pályán belül, a pályán kívül is legalább annyira élvezned kell az életet, mert ez meg nem csak erről szól. Rengeteg lemondással, és az jó, hogyha jól érzem magam, és egyébként jól is érzem magam, most már mondhatom, és amúgy várom, hogy visszamenjek.
2: Pont ezért van a kérdésem. Tényleg abszolút várod?
3: Igen. Amúgy várom. Mert ez szorosan összefonódik a szakmával. Uh-huh. Én szeretnék elkezdeni már napi kettőket, minimum kettőket edzeni. Én nagyon szeretnék már meghalni, nagyon szeretném azokat az energiamentes, őszi, hosszú, egyébként ne haragudjatok, de undorító napok, amikor nem megy, vagy nem kell fel a nap 8 előtt, és amúgy már lemegy 4-ig minimum.
2: Latyakos idő.
3: Undorító,
2: igen.
3: De valahol meg az meg most már így belém. És ez Hollandiában még rosszabb, mint itthon, tapasztalatból mondom. És szeretném már azokat, mert amikor elfáradok, az eltölt egyfajta olyan jó érzésre, hogy amúgy elfáradtam, meghaltam, beesek az ágyba, de mosolygok, mert tudom, hogy mindent kiadtam magamból. És amikor nem fáradtam el annyira, akkor az nem jó.
2: Pörög az agyad este, és akkor...
3: Nem, ott nem tud pörögni.
2: Nem tud pörögni.
3: Nem, bocs, de ott nem tud pörögni. Nagyon szeretne, de néha egy ilyen, nem tudom, egy pohár vízzel vagyok, így ilyen értékű, hogy csak ott vagyunk mind a ketten a szobában, és nekem kell egy kis idő, hogy ott újraélegyek. De bírom. És és nagyon szeretem ezt a fajta terhelést, és úgy tűnik, hogy nem csak túléltem, hanem most már komfortossá is tettem, ami veszélyes, mert akkor edzőm szerint azzal már megint finomítani kell, hogy legyen egy kicsit erősebb, vagy jobb, mert hogy ne komfortzónámnak tekintsem magát a meghalást, mert abba bele lehet ülni.
2: Még egy kérdés itt a hollandi történetek kapcsolatban.

0: majd visszamenni, és a gyors kérdésetnél pedig már válaszoltál, de most fejtsd is ki, kérlek, hogy fedett pálya vagy szabad tér?
1: Azért mondanám a fedett pályát, mert arra van valami vele született tehetségem, hogy a kanyarokat a magasságom ellenére úgy veszem be, hogy ezt kevesen tudják megmagyarázni.
0: És akkor kijelenthető, hogy valamelyik jobban fekszik számodra?
1: Hát ezért a fedett pálya.
0: Hol van nálad a célok teteje?
1: Hát ha én sportoló lesz, szeretnék lenni, már pedig az vagyok, akkor nem tudom megmondani, hogy hol. Ezért kergetem őket.
0: Csak egy világbajnoki kifele. Döntő, egy nyilván egy
1: jó, hát olimpiát hát nyerni, világcsúcsa, azt szerintem a szakma csúcsa, de ha megcsinálod négyszer, akkor meg az, nem tudom, én nem. De szeretnék kiteljesedni, szeretném azt, hogy ennél többet nem tudtam volna megtenni azért, hogy elérjem a teljesítményem zenitjét, úgymond, és ezt megtettem, akkor az volt az.
0: Meddig lehet eljutni reálisan ebben a mezőnyben? Beszéltünk ugye korábban a 43-03-os világcsúcsról is. Szerinted meddig lehet eljutni?
1: Abszolút az adottságon és munkám múlik, de már világcsúcsot adottságok nélkül nem lehet futni. Tehát ez nem úgy működik, hogy valaki mindent megtesz és nem alszik, mert mondjuk nincsen szüksége rá, és akkor végigedzi az összes, nem tudom, ébren töltött percét. Nem, ez már kell egyfajta adottság is, és ezekben a magasságokban már néha az se rossz, hogyha a csillagok is úgy állnak egy világcsúcshoz, és számot meg nem fogod tudni mondani.
0: Te amúgy munkamániásra gondolod magad így a sporton belül, de azt mondtad, hogy nagyon várom már a napi 2000-es, hogy meg szeretnél halni. Így nyilván jó értelemben, de alapvetően...
1: Hát jó értelem, értem a jó feltett szándékot, de nem mondanám azt, hogy nem lehet hozzám szólni, hanem dolgozhatok. Tehát, hogy biztos vannak olyanok, amikor kényszerpihi van, ilyen egy sérülés, és akkor nekem azt úgy kéne töltenem, hogy remegek. Nem szomorú vagyok, hogyha valami nem úgy alakul, de szeretem minden ovális irodában töltött percemet, legyen az kondi, vagy pálya, vagy tök mindegy. Én szeretem azt a munkát, amit csinálok, kívánom ezt, hogy mindenki csak abban a munkában helyezkedjen, amit szeret csinálni, mert ez így olyan kiaknázatlan lehetőségekhez vezet, amiket egyébként adja a munkába, amit azért csinálok, mert kell. Én azt szerintem ott nem tudnám ezt végrehajtani.
0: Most egy picit csapogunk egyébként a témák között, de te milyen embernek jellemeznéd magad, írnád le?
1: Céltudatos, kitartó, őszinte. És a hollandoknál ez nem segít, mert ők a bunkó módon túl őszinték. És amikor így beszélgettük, hú, de őszinték vagytok, és első pár hónapban volt ez, hogy mindenről megmondták a véleményüket, ha kérdezték, ha nem, és akkor mondta, ja nem, mi csak a hollandok vagyunk.
0: Tehát semmi szarkazmus?
1: Semmi szarkazmus, full kimondják. Csak azt hiszed, hogy ez belső gondolat, csak hangosan kimondja. Összefoglalva valahogy így ide tenném magam.
0: Ugye 400 méterre rajta, és Enyingi Patrikon kívül is egyre több magyar futó jelenik meg a nemzetközi mezőnyben. Szerinted mi ennek az oka?
1: Ezt már egyszer elmondtam, de szerintem egy hajó, ami töri a jeget elől. Legyen az most Bence, hogy az atlétikának a korábbi csillaga, én úgy gondolom. Egymás kezébe adogatjuk a fáklyát, úgymond, és most már nem egy ember tart esernyőt a sporták fölé, hanem szerintem nem csak most nem nevesítve, de akkor most nem éveken keresztül egy kalapácsvetést kellett várni, ami tök jó, mert egy nagyon rengeteg szép érem és gyönyörű eredménynek a gazdája maga ez a kalapácsvetés Magyarországon, és ez szerintem tök jó, hogy valamiben jók vagyunk. Az elsőnek volt a legnehezebb, a többieknek sem volt egyáltalán egyszerű, de amikor látod, hogy lehetséges, akkor elhiszed magadról. Az egy kicsit nehezebb, amikor nem látod, hogy lehetséges, de elhiszed magadról. És nem láttam még 400 méteren Európa csúcstartót, de elhittem, hogy lehetséges, és megvalósult. És ez tök, nekem ez elképesztően jó érzés, és nem tartom véletlenek. Persze minden szakmai program, amit az évek során felépítettek, nem tette volna lehetővé, hogyha ezek nincsenek. Ezeket tudjuk, hogy ha nincsenek meg a feltételek, akkor ez nem lehetséges. Úgyhogy hálás vagyok mindenkinek. De megvalósítani az a végeredmény. És én úgy gondolom, hogy jó példa volt a többieknek, semmi érdemem nincs benne, tehát ez nem, hogy azt akarja hallani valaki tőlem, hogy ez miattam van, közöm nincs hozzá, csak én úgy gondolom, vagy az a mentalitásom, hogyha látom valakiről, hogy ezt meg tudja csinálni, akkor én miért ne tudnám. Mondom ezt egyébként az ő nevükben, és úgy érzem, hogy ez a 400 méteren kifejezetten hozzájárult a magyar atlétikának az erősödéséhez. Szeretném, ha ez más sportákba is átragadna, mert mondjuk Gáton is a Luca kezdte, majd jöttek a többiek, és minél több számban ez el tud indulni, én szerintem ez annál ígéretesebb lesz.
0: Akkor arra kérdés, hogy mennyire húzzátok, motiváljátok egymást, ez teljesen egyértelmű, ezt ki is fejtetted. Viszont van köztetek rivalizálás?
1: Persze, hogy ne lenne. Hát, ellenfelek vagyunk, de nem ellenségek. Uh-huh. És a pályán legyünk is ellenfelek, mert

0: hogyha az arról szólna, hogy kézfogással meg kockafeldobással döntjük el, hogy ki, hogy érve, milyen sorrendben, akkor ez a sportnak hívnánk. Legyen is. Én néha meg egy kicsit túlerősnek is érzem a rivalizálást, de mert szerintem lehetne ezt kicsit lazábban is, de...
1: De erre tudsz példát mondani?
0: Nem szeretnék.
1: Okay,
0: nem, de néha túl komolyan van véve. Nem baj, mert a sportot nem lehet elég komolyan venni, ez tök jó. És ameddig az eredmény, hát itt mindenki csak az eredményt, tehát erről szól a sport, és az a prioritás. Én nemzetközi emberektől azt látom, hogy tényleg csak ameddig mondjuk nekifut a rúddal a minek lécnek? Nem tudom, nincs is ilyen megfogalmazás. Ameddig a kísérlete tart, ez így kerek, addig foglalkozik magával, de a két kísérlet között meg egyébként tök el tudnak beszélgetni, és ugyanolyan barátok, mint mondjuk délelőtt megittek egy kávét közösen. És már volt benne részem, hogy mondjuk Mondóval és a többi gátossal, nem csak gátossal, távolugróval együtt egy gyémántliga döntő alkalmával volt mondjuk egy reggeli kávézásunk, és elképesztő, hogy milyen más atmoszféra, és egy teljesen egészséges atmoszféra, és megfér a kettő egymás mellett, és szerintem ez még itthon egy még népszerűsödhetne. Nem azt mondom, hogy csak
1: ez rivalizálás van.
0: Nem, ez már jó, lehet egyébként, de azt nem mondom, hogy csak ez van jelen, de szerintem egy nagyon picit lehetne lazább. Szerintem oszthatna meg klubbal olyan taktikát, vagy edzésmódszert, vagy edzhetnének közösen, vagy lehetnének közösebben, vagy össze.
1: Tehát akkor figyelnétek egymás edzéseit, egymás fejlődését, csak erre nincs meg a lehetőség a hazai klubok.
0: Én úgy gondolom, én nem szeretnék kritikát megfogalmazni senkivel szemben, de azt egyébként látom, hogy mindenki takargatja, ami van, és az a versenyen nyilvánvalóan előkerül, hogy mit edzel, meg hogyan, de nem vagyok így egy bemelegítésre, vedd át, amit szeretnél. Egyébként nem az fogja eldönteni, hogy most egy gyakorlatot csinálsz, vagy nem, vagy egy táplálékkiegészítőt, azt te most mondjuk, nem tudom, cékla, mit tudom, ilyen beszedsz, vagy nem, vagy hányszor, vagy hogyan. Az igazi munka az alatt a 9 és 8-9 hónap alatt végződik el, és nem az az egy dolog fogja eldönteni, és szerintem erre lehetnénk nagy lelkűbbek.
1: Itt említetted korábban a rivalizálást, ez már átmegy ilyen nemzetközi nyelven szóval trash talkba, vagy azért erről szó sincs?
0: Az az amerikaiaknál van egyébként, én azt teszem észre, amikor a médiában megy ez a trash talk, ez az egymásnak a... amikor pályán nem tudtam a konfliktust lerendezni, akkor lerendezem a médiában. Ez nem, ez itthon egyáltalán nem jellemző, én ezt nem látom.
1: És neked erről mi a véleményed?
0: Természetes, nem tudom, nézeteltérés az lehet. Tehát az nem kell, hogy szeressük egymást, meg akkor az ügyvédeknek nem lenne munkája, vagy nem lennek ilyen dolgok. Édesanyukám mondta, hogy ha van két ember a földön, akkor már egy ügyvéd is kell a harmadiknak. Tök jó. Ezzel is egyetértek, de... Visz szint bele, a sporthoz nem sok köze van, csak ez a platform az, ahol ez meg tud jelenni. Mondjuk egy amerikai oldalon, most ki, hogy dopingol, és ez tök jó. Az dopingol, aki lebukik, és az amerikaiak ezt valahogy nem tudják elfogadni, hogy addig nem beszélünk erről légbe kapott ökleteket, ameddig, mert hitélét veszti. Tehát én nem gondolom. Ez egy nagyon megfontolt, egy nagyon jelentőségteljes, és egy nagyon szigorú szervezet a WADA, és amit kimond, azt akkor mondja ki, amikor biztos. Ő is tud hibázni. De amikor ez a trest, te most a trestokot kérdezted, és amikor ezt amerikaiak csinálják, akkor ez egy kicsit nekem visszásan hat, mert nincs helye egyébként szerintem a mix zónában. Ennek akkor van helye, amikor már tárgyalás van róla. Ez nem pártolom.
1: Ez teljesen korrekt. Menjünk vissza még egy ilyen gyors kérdezfelelekre. Ott említetted azt, hogy reflektorfény vagy nyugalom.
0: Ja, most mindent megbeszélünk, várjál.
1: Nem mindent, egy-két dolgot beszélünk meg, csak reflektorfény vagy nyugalom. Itt miért a nyugalmat mondtad?
0: Azért, mert legbelül antiszociális vagyok egyébként.
1: Ez szeretem az embereket. Nem látszik.
0: Szeretem az embereket, ha valaki kérdez, válaszolok, de engem nagyon kevés dolog tud megnyugtatni, mint az, hogy csak egyedül ülök egy buszon hazafele este 5-kor, és megyek haza mondjuk a gimiből, és én vagyok meg a gondolataim, és szóval is hallgatok zenét, mert jó kifele, esküszöm, jó kifele nézni a sötét ablakon, és nem nézni semmit, és a gondolataimmal így csak így haladni a gondolatmenetemet így a fejembe, amit így végigpörgetek, és...
1: Jó, de bocsánat, napi két edzés után azért nehéz másra gondolni, mint az, hogy egy picit...
0: Ez még csak az időszak, amikor mondjuk gimibe voltam, ott még nem edzettem kettőt. Aha. Most csak egy példát mondtam, de egyébként, hogyha most azt kérdezed, melyik kapcsol ki, egy buli, vagy egy egyedüli séta, mondjuk egy kilátóba föl, és csak úgy tartson 6 óráig, az a séta, akkor a 6 órás séta egyébként. Engem nem, a buli az nem megnyugtat, hanem lefáraszt. Szerettem sokszor bebújni a mögé gimis koromba, hogy jaj, hát nem tudok menni bulizni, mert edzésem van holnap. sokszor, ez abszolút helytálló, de egyébként néha mögötte az volt, hogy semmi kedvem, mert engem az egyébként holnapra energetikailag így megöl, és semmi kedvem hozzá.
1: Ez teljesen értető, és most nyilván nem egy olyan nagy bulira kell gondolni, és ezt egy picit ki akarom most bontani, de mondjuk egy baráti összejövetel, egy 4-5-6 fős.
0: Az más, az nem buli. Ez, jó, az teljesen más.
1: Na, ezért gondoltam.
0: Jó, de ez nem buli. Most én arra gondoltam, hogy én rengetegszer hallottam, hogy fesztiválra elmegyünk kikapcsolódni. Hát én fesztiválon nem tudok kikapcsolódni, mert azt nézem, ki mit akar belerakni az jutalomba. Persze, ez megint az antidoppingnak a hatása, hogy
1: Én igen,
0: azzal, hogy valaki beleraktam, mert csak az én szervezetemben találták meg, az pech. Úgyhogy jó, hát ez nehéz összemosni, de...
1: Ez már szorongás, de nyilván ez abszolút érthető, hiszen nem tudod elengedni magad egy fesztiválon.
0: És egyszer kell rossz döntést hozni, vagy nem odafigyelni. Nem látom azt, és nem gyakran esik meg, nem tömegeset azt, hogy valakit megpróbálnak megbuktatni. Szó szerint megbuktatni a doping ellenőrzésen. Én szerintem ettől annyira nagyon nem kell aggódni, de elég egy rossz akaró, meg egy rossz pillanat, és az nekem sok.
1: És az nem csak neked lenne sok, ez teljesen
0: egyértelmű. Az egy sportoló halála, de már csak ha a két év alatt tisztára mossa magát, szerintem azt is képzeld el, hogy belemész ezekbe, jönnek a cikkek, az elején senki nem tudja, csak ott van az állítás, hogy jó, hát ő dopping volt, és innentől már ez
1: nem tudod elmosni magadról.
0: Nem tudod.
1: Menjünk át a safe place-re, a biztonságos helyedre neked, mert hogy ugye Balatonfrödén nőttél fel, és az egyik hobbid a vitorlázás.
0: Volt.
1: Igen. Mit jelent? Mit jelentett neked a vitorlázás? Lehetett a safe place-etnek hívni ezt?
0: Édesapukámmal csináltam, és lehetett egyébként, amíg tehettem. Nem fogok álszent lenni, volt, hogy nem volt hozzá kedvem, mert szerettem volna számítógépezni, de kirúgdosott a szobámból, és kimentünk Badacsony előtt el vitorlázgatni, és nagyon jól tette, mert sok mindent adott, és legalább olyan emlékeket kaptam tőle, ami elkíséri életem végéig, és nem csak egy játékkal játszottam végig helyette. Hallgassatok a szüleitekre, ezt tudom tanácsolni. És mondom, sokszor nem volt energiám ahhoz, hogy meghúzzak egy kötelet, vagy hogy akkor menjünk, és akkor szereljük fel a hajót arra, hogy ki tudjunk menni, mert a felkészülés sokkal több időt vett igénybe, mint hogyha mondjuk kimentünk egy 2 órára. Mert le kell menni, kiszeded a vitorlát, és nem mindig volt hozzá kedvem, de utólag megérte.
1: És onnan mit hozol? A vitorlázásból.
0: Az is az a nyugalom volt, hogy jó, hát most nem fúj annyira a szél, vagy hogy nem fúj a szél, és hát te haza akarsz jönni, de nem tudsz. Uh-huh. Mi van? Hát te vagy, meg a gondolataid van, meg a kivasolt víz melletted, és semmi nincs, és most nem tudom, lehettem ADHD, és nem volt ez még akkor gyakori. De megtanultam
1: a gondolataimban.
0: De megtanultam a gondolataimban így ellenni, és ez nem ilyen bezártság, meg belső elfogultság, hanem csak így az is akkor is történik valami, amikor nem történik semmi. És ez nagyon fontos.
1: Ez nagyon jó. Ja. Nagyon jót mondasz. A Balatonhoz mennyire kötődsz most, hogy az év nagy részét külföldön töltöd?
0: Sajnos nem eleget. Nagyon. Visszavágyom, szeretnék, de el kell fogadnom, hogy ez az időszak ez nem arról szól, hogy egy rozét iszogatva jól érzem magam július 22-én egy lángossal a nem tudom a hasamban. Szóval ez most nem arról szól. Vágyódhatok, szeretnék is vágyódni, de itt most egy darab vitorlázós nap a napon, az egyébként 2 napra kiszállítana, és azt egy versenyszezonban nem tudod megengedni. Szóval még ha lenne időm a Balatonon is lenni, akkor se lenne időm kimenni vitorlázni, mert a vitorlázás az tapasztalataim szerint nem tudom mennyit változott azóta, de én úgy gondolom, hogy nem sokat, mert a nap az süt, a szél meg fúj, hogy ez nem egy, az is így relaxál, de inkább hosszú távon relaxál, mint sem az, hogy másnap én akkor kicsattanok az erőtől.
1: Beszélgettünk itt korábban is, most is említett, hogy az informatika, a számítógép, hogy úgy kellett kirúdosni téged is, hogy milyen jól tették akkor.
0: Igen.
1: Korábban említetted, hogy építettél otthon magadnak egy erőművet.
0: Paks 3-nak hívom.
1: Paks 3-nak hívod, igen. Ez mikor készült el egyébként?
0: Az Európa-bajnokság után készült el teljesen, és...
1: Csak azért kérdezem, hogy ezek alapvetően már egymás év után mindig elavulnak, vagy avulnak egy picit.
0: Persze, mindig, mert ugye már, hogy belerakod a legutolsó, legfelettebb videókártyát, és fél év múlva jön egy újabb, és akkor már ugye megint újítani kell. De az koráló, higgyétek el, az tök jól el van, mindent elvisz, amit el kell vinnie. Hát ha bekapcsoltam, akkor még az itthoni társasházban sok áram nem maradt, de egyszer volt, az első bekapcsolásomnál volt olyan, és szerintem most már nem fognak rám haragudni, hogy mert ott nem volt a stabil a földelés a legalsó szinten, és én pont ott laktam, és bekapcsoltam, és az egész társasházban elment az áram, és akkor így mindenki kérdezgetett fél óra múlva, hogy hát te is hallottad? Hát én is hallottam, de nem tudom, mi lehet.
1: Jézusom.
0: Hát remélem, hogy most nem haragszanak meg rám.
1: Beszélgettünk itt még a beszélgetés előtt, az élő beszélgetés előtt, hogy az inkább az adventure, inkább a sztori játékokat szereted, akkor ez is mind az, hogy a nyugalom. Tehát, hogy most például beszéltünk itt egy ilyen, hogyan fejezzük ezt most ki.
0: Próbálom úgy kifejezni, hogy remélem, hogy mindenki ez lefordítható lesz, de
1: egy nyugati western stílusú játékkal játszol, aminek a játék ideje egészen sok, és most mondhatod, hogy másodjára is kijátszottad.
0: Egy játék világában is el lehet veszni. A játéknak is van mondani valója, a játékra is lehet úgy tekinteni, mint egy könyv, egy film, valami, ami az én irányításommal játszódik, de előre meg van írva, és a vége az majdnem ugyanaz. És szerintem egy játéknak a játék ideje lehet 8 órától, 60 órától 120 óráig valami, amit úgy szórakoztatni, ha valaki fogékony rá. És legalább lehet egy olyan történet elmesélve benne, amit végigjátszva jobban megsírat, mint a Titanic.
1: És jó néhány példát tudnánk most mondani, de a hallgatókat ezzel nem szeretnénk mutatni, mert...
0: Nem, de, tudja, de talán így a leguniverzálisabban lefordítható, mert általában a játékokat szeretik berakni egy kalapba, hogy ez tök mindegy, mert csak lövik egymást az emberek, és mindenki meghal, meg újraéled, Nem, ez egy 60 eurós játék, az... 40 óra alatt tud elmesélni egy olyan sztorit, aminek több rétege van, mint a nem tudom, bármelyik irodalmi műnek.
1: És más sorozatok és filmek is készülnek egyébként. Abszolút. A játékokból.
0: Csak a sorozatnál megérted, mert az eddig is volt, meg nem új, meg eset, de a játék az legalább tud ennyi lenni, és több ideig fejlesztik, mint amennyit a sorozatot forgatnak egyébként.
1: Ilyen kérdés egyébként nem készültem, de most eszembe jutott az, hogy véget ér a sportolói pályafutásod, és az e-sport mint olyan.
0: Fú, amúgy jó lennék benne szerintem.
1: Na, ezért kérdezem. Csak hogy azért kérdezem, mert hogy a kompetitív játékokra azt mondtad, hogy van egy-kettő irány, amit úgy kedvelsz, lövöldözős játékok, de amúgy egyébként gondolkoztál már rajta, hogy mi lehet majd utána?
0: Ne, amúgy az e-sport az nem. Egyébként nem. Az nem, mert ott nem hiszed el, mennyit játszanak vele egyébként. Tehát 16 óra, igen. Azt hiszem egy nap, és lehet keveset mondtam. Nem, az nem én, az lehet, hogy nem én vagyok. De csak azért, mert annyit egy helyben ülni, az nem én vagyok. Uh-huh. Az irodai munkashelyen leszek, szerintem nem árulok el nagy titkot, de az e-sportban azért nem fér hiba, mert mindenki a lehetőleg kimaximalizálja a játszható órák számát, ami csak az alvás által korlátolt. Ez valahogy így összefoglalható, és életemben nem foglaltam még össze, szóval most improvizálok. És én úgy gondolom, hogy ez nem én vagyok, aki két játék között csak gyors kimegyek kezet mosni, meg játék közben is eszek. Nem. A játékot azért játszom, mert szórakoztat, nem azért, mert a munkám.
1: Egyébként focistaként kezdted.
0: Aha.
1: Miért pont a futball?
0: Nagy szívó ereje volt ennek első, második, harmadik osztályban, tudod, hogy mit akarsz játszani, és akkor Magyarországon az volt a kultúra, hogy focizzunk, és mindenki focizni ment, és hát nem indult el egy kézikép, nem, hát lehetett volna kézizni is, azt hiszem, de ez bújtatott választási lehetőség volt, mert azt hiszem hárman adták be jelentkezésüket, úgy meg nehéz, és akkor mindig csak a foci indult el, és akkor ott az nyilvánvalóan nálam is elindult, utólag kiderült, hogy ugye azért élveztem, mert gyors voltam, egy idő után meglevetköztem azt, ami zavart, zárójel a labda, és aztán csak futottam. És akkor így maradtam meg a vonalok közötti futásnál, és akkor most ebbe úgy tűnik, hogy ügyes vagyok.
1: Ugye a futballcsapatsport, a 400 méter egyéni szám, neked melyik mentalitás fekszik jobban?
0: Mind a kettőt magamévá tudom tenni egyébként, de az egyéni az biztosabb, mert az csak rajtam múlik. Uh-huh. A fociban volt egy ilyen, a távozásom a fociból, annak volt egy ilyen mellék szála, hogy a meccset én nyertem meg, de nem én veszítettem el, és mind a kettőt mi nyertük meg, és mi veszítettük elnek kellene lennie, mert ez felnőttként így megy, csak a 12 éves nekem magyarázd el, hogy ez nem így van. És mivel ugye nyilvánvalóan elő voltam, jobb szélen általában, és akkor csak elrúgta valaki, vagy én megkaptam a labdámat, odarúgtam a szögletzászlóhoz, pont nem ment ki, ebbe jó ügyes voltam, és én értem oda legelőször bent, már nem volt, aki fogadja, mert se az ellenfélnél, se a mi csapattársainknál nem voltak olyanok, akik tudták volna a labda nélkül követni a utamat, úgymond, és akkor így elég magányos lett a dolog, és a védekezni meg ugye én nem, mert hát elfáradtam addig, amíg odaértem előre a szögletzászlóhoz, és hogyha nem sikerült, vagy nem ment be, és ezt gyorsan kirúgták, abból kaphattunk gólt, na mindegy, nem vagyok büszke arra a mentalitásomra, de a Dömötör Zoltán egyébként akkori edzőm rengeteget nevelt a karakterfejlődésemben, úgyhogy arra egyébként azóta is én nagyon hálás vagyok neki, és aztán így vagy úgy, de levetkőztem a focit, és akkor elkezdtem az egyéni sportágat. Ugyanakkor, mikor ott is szembe jött velem, hogy várj, ezt lehet csapatba csinálni a váltót, akkor meg előjött bennem az, hogy ne várjál, hát most itt nem csak magamért felelek, és ez kicsit később köszönt vissza újra, az első 3 évben nem nagyon volt váltóm, És akkor ott meg azon voltam, hogy tegye fel mindenki a kérdés magának, hogyha bemegy egy 4x100, 4x4, mely 4 fős váltóba, legyen az utcai váltó, tök mindegy, akkor a felelősség az oszlik, vagy 4x-es? Oh. Szerintem 4x-es. Uh-huh. Annak ellenére, hogy 4-en csináljuk. Bár nem csak magamért felelek. És ezt nem 4-en visszük azt a botot, bár 4-en visszük azt a botot, de én amikor az én kezemben van, akkor mind a 4 embernek a súlya rajta van, és én ezzel rendszerint élek. Eddig örülök, hogy azt mondhatom, hogy amikor váltóban futok, abban csak jobban futok, mint azt bárki elvárja. Valahogy így. Ez hosszú lett.
1: De tökéletes volt. Még egy kérdés a focival kapcsolatban. Követed egyébként a labdarúgást?
0: Persze,
1: kedvenc csapat,
0: persze.
1: Kedvenc játékos?
0: Nem, ilyenekben nem bonyolódok, mert az rányomja a hangulatomat, ha kikapnak, vagy ilyesmi, úgyhogy én uh-huh. szeretek nézni, meg informatíve követem, de jó, hát most nyilván Fradi. De
1: nyilván Fradi, oké, okay, és a gombosütt lerakjuk még Európában máshova, akkor az hol köt neki, mi a kedvenc?
0: Most PSV. Bocs. Hát Holland.
1: Aha. Fel kell dolgozni, hogy egy PSV-t mondasz tényleg. Jó, hát
0: jó, mert ott rengetegen szeretik, és rám nem, de meghívtak már, csak nem volt idő, mert edzettünk. Aha. Bla, bla, bla. Igen, kifogás.
1: Hát nagyon, hát ez a szurkolok, aki ki tud oda jutni. Majd még egy gyors kérdés, itt a végére, bocsánat, még feltartalak, hogy hogyan néz ki most a következő 1-2 hónapod?
0: Hát a következő egy, az pihenés, úgyhogy amikor kérdezted, hogy kanapé vagy...
1: Nyugalom vagy, igen, nem.
0: Valami kanapé volt.
1: Kanapé vagy kirándulás, igen.
0: Az, hát most kanapé, uh-huh. aztán majd elmegyünk kirándulni, de azért, mert ez az egy hónap pihenés, ez ahhoz kell, hogy mentálisan olyan távol elszakadjak az atlétikától, hogy utána ne legyen monoton. Hiába szeretem, tud monoton lenni. És most pihenek, aztán majd 2 hónap múlva meg már... Igazából 1 hónap, 1 nap múlva meg már kőkeményen edzünk. Meg aztán jön az Európai Atlétikai Szövetség, aminek most lesz egy olyan vonzata, hogy ide bevált, ott lesz szellemi munka, ott csak szellemi munkám van, de most az is egy új dolog. Remélem nem fog nagyon megváltoztatni, de most ez a sportdiplomáciai vonal is úgy tűnik, hogy elindul. Kíváncsi leszek, hogy ott hogyan sikerül megváltoztatni a sportágat.
1: Nagyon szurkolunk, Molnár Attilával beszélgettünk, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és sikeres és nagyon gazdag napi kétezéses időszakot kívánok neked.
0: Köszönöm szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Forsuber, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Forsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Forsuber.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba a füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég!

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Nagy szeretettel köszöntöm dr. Barta Csabát, a Veszprém Handball ZRT vezérigazgatóját. Szervusz Csaba, köszönjük, hogy eljöttél.
3: Szervusztok, köszönöm szépen a meghívást.
2: Szeptember végén már jön a klubvilágbajnokság, ahol a Veszprém szabadkártyás csapatként vesz részt. Ugye ez azt jelenti, hogy a Sydneyvel kell játszani egy mérkőzést, és amennyiben nyer a csapat, úgy kerül be abba a négyes csoportba, amelyben tovább zajlanak a küzdelmek, és ott is a Füchse Berlin ott van, tehát velük akkor már úgy ismerősként fogtok találkozni. Klubvilágbajnokságról beszéljünk egy kicsit. Két éve megnyerte a csapat, tavaly ezüstérem volt. Mindegyiknél hosszabbítás döntött, tehát nagyon-nagyon kicsik a különbségek, gondolom így az idény elején meg főleg kiegyensúlyozott a mezőny. Mik az elvárások az idei klub VB-n?
3: Az elvárás ugyanúgy, mint tavaly a döntőnek a döntő kivívása. Hát a másik ágon ott gyakorlatilag eldőlt, hogy a Barcelona benn van a döntőben, hiszen három olyan csapattal fog játszani, ami nem hiszem, hogy gondot okozhat nekik. Nekünk ugye a Sydney nyilván nem okozhat gondot, de utána rögtön egy napra rá az Alaklival kell a helyi csapattal játszani. Minden évben veszélyes volt, minden évben megnehezítette a csapatok dolgát a klubvilágbajnokságon. Ugye ott nincs sok néző, de az Alakli mérkőzésre mindenki szeretne megmozdulni, és szeretne ott lenni, és szurkolnak is erőteljesen a csapatnak. Nyilván a közeg is egy picit azt gondolom, hogy magával sodorja olykor a játékvezetőket is, tehát ott jobbnak kell lenni sokkal, mint az ellenfél. És két napra rá, vasárnap majd fogunk játszani a Berlinnel, és hát szerintem az lesz az a meccs, amikor eldől, hogy ki játssza a döntőt. A korábbi lebonyolítással ellentétben most nem lesz elődöntő, hanem a két csoport győztes játssza a döntőt, és a két második játszik majd a harmadik helyért. Úgyhogy ha döntőt akarunk játszani, akkor meg kell venni az Alaklit, meg kell verni a Berlint egymás után. Még lesz még egy ázsiai bajnok, akit le kell győzni, és hát utána meg a legeslegvégén majd október 1-én van a döntő, vagy éppen a harmadik helyezés, hát bízom benne, hogy döntőt sikerül játszani. Ez egy egyébként egy jó torna, tehát sokan lebecsülik ennek a jelentőségét.
2: Igen, ezt akartam kérdezni, mi a presztízse ennek?
3: Hát egyrészt azért azt gondolom, hogy a maga a klubvilágbajnoki cím, az, hogy a különböző földrészek bajnokaiból ugye azért mégiscsak lesz egy klubvilágbajnok, de a tavalyi éveket figyelembe véve Magdeburg, Barcelona az ellenfél, és hogyha a tavalyi évet nézzük, akkor a Magdeburg, ha jól emlékszem, ilyen 50-60-70 mérkőzéses sorozat után szakadt meg a verességgel azáltal, hogy mi megvertük őket az elődöntőben, és utána pedig egy nagyon komoly mérkőzést játszottunk a Barcelonával, kétszeri hosszabbítás révén kaptunk ki az utolsó másodpercben egy góllal. Emlékeztetném saját magamat is, hogy volt egy Emil Nielsen, aki 29 védéssel vette körül részét a Barcelona sikeréből. Ugye úgy örültem neki, hogy már úgy jövőre a mi csapatunkban, tehát idén a mi csapatunkban játszik, nem a Barcelonájban, mert ő azért rengeteget tett akkor ez a sikerhez. Hát bízom benne, hogy idén meg nekünk tud majd segíteni.
2: Emil Nielsenről is természetesen majd beszélünk mindenképpen. Ugye kérdeztem, hogy mi a presztízse ennek a klubvilágbajnokságnak, azért egy jó eredmény, az biztos, hogy lendületet adhat a csapatnak, és azért lehet emlékezni a 2024-es évre. Úgy ment a Veszprém Egyiptomba a klubvilágbajnokságra, hogy előtte 9 góllal kikapott a Sporting otthonában a Bajnokok Ligájában. Azért a közvélemény, a szurkolók, a komment szekció már megfogalmazott nagyon markáns véleményt is, szakvezetést, csapatot, mindenkit kritikával illetve, jött a klubvilágbajnoki cím. És ez általában jellemző, és nem tudom, hogy ez mennyire nehéz nektek, vagy ezzel mennyire tudtok foglalkozni, hogy egy-egy győzelem után ugye képesek a szurkolók, a közvélemény az egekig emelni a csapatot, majd jön egy vereség, és akkor mindent képesek rossznak tekinteni. Szóval mennyire nehéz ez?
3: Hát a 24-es, 25-ös év az azért nagyon sok tanulságot rejtett magába. Nagyon sokat beszélgettünk a Paszkival, Csavi Paszkállal erről. Azért ő is, meg talán én is most már életkorunknál fogva mondhatjuk, hogy tapasztalt vezetők vagyunk, ő edzőként, én sportvezetőként. Ha visszamehetnénk az időbe két évvel korábban, akkor azért mindenkit arra intenénk és óvaintenénk, hogy nagyon nagy várakozás ne legyen. Persze, ugye ahogy mondtad, ugye úgy kezdődött a szezon, hogy megvertük a Paris Saint-Germain-t otthon 14 góllal, rá egy hétre kikaptunk 9-el a Sportingnál, majd megnyertük a klubvilágbajnokságot, és ennek a folyamata úgy ment tovább, hogy egyébként a legtöbb pontot szerezve, a klub történetének legtöbb pontot szerezve jutottunk el a Bajnokok Ligája playoff szakaszáig első helyezetként, és azért volt egy, például akkor is volt egy Füksebergen a csoportunkban, meg volt Paris Saint-Germain, meg egyéb más, és nem játszottunk a legjobb nyolcért, és játszottunk azzal a Magdeburggal, akinek, legyünk őszinték, nem volt ott helye, mert nem a negyedik helyre várta senki. De a Magdeburgnak annyi sérültje volt ott 24-ben, hogy gyakorlatilag csak negyedik lett a BL csoportkörében, és ugye, hát ismerjük a helyzetet, egy utolsó másodperces góllal kikaptunk, és nem jutottunk ki a Final Four-ba. A tavalyi évben megint csak ugye ez a tapasztalat, igazából nem ott ment el a tavalyi szezon szerintem, hogy kikaptunk a Füksze Berlintől hetesekkel, hanem az, hogy legyünk őszinték, hogy volt egy periódus a BL sorozatban tavaly, amikor nem játszottunk jól, és sajnos az utolsó négy fordulóból kikaptunk háromszor, és ezáltal elkerülhetetlenné vált az, hogy egy olyan csapattal játszom, mint a Berlin. Úgyhogy ez pont az ellenkezője volt a 24-25-ös szezonnak. Én abba bízom idén, hogy ezekből tanultunk, és ezek mind-mind nagyobb tapasztalattal bírnak majd a játékosok területén a pályán, mert ez egy olyan sorozat, ez a Bajnokok Ligája, hogy itt tényleg 8-10 olyan csapat van, aki bárki oda kerülhet. Láttuk 24-25-ben, emlékszem, az Olborg Füksze Berlin meccsre, ahol tényleg 10 percig játszott rosszul az egyik csapat, és gyakorlatilag 9-el kikapott. Szóval itt ebben a férfi kézilabdában sajnos azt kell mondjam, a legjobb 8 mezőnyét figyelembe véve, hogy kikerül a Final Four-ba, az lehet, hogy tényleg 5 percen, vagy éppen egy utolsó másodperces hetesen, vagy egy utolsó másodperces jó vagy rossz döntésen múlik. Úgyhogy remélem ennek a úgymond tapasztalatnak a birtokában megyünk neki idén. Nincsenek, most még egyszer mondom, olyan nagy változások a csapaton belül. Én azt hiszem, és nagyon bízom benne, hogy a érkező játékosok komoly erősítést jelentenek. Kiváltképp, hogy a világ egyik legjobb játékosa az Emil Nielsen. Úgyhogy ebben bízom, hogy idén sikerül a Final Four.
2: De akkor, amikor azt elemzi valaki, hogy melyik a jó teljesítmény, amikor ősszel szárnyal a csapat, de tavaszra esetleg egy picit leereszt, és ugye az a legfontosabb szakasz, vagy az, amit például a Bundesliga csapatok vallanak, hogy az őszi idény, nem azt mondom, hogy nem fontos, de nem ott dőlnek el a fontos dolgok, ahogy az előbb említetted, azért az is fontos, hogy ősszel hogy szerepel a csapat a későbbi kiemelés, vagy a későbbi párosítások miatt.
3: Ezt ugye meg lehet könnyen válaszolni, hogyha valaki magabiztos, és azt mondja, hogy igazából nekem április, vagy márciusban, most márciusban lesz majd ez a Final Four-ba jutás. Ha valaki oda teszi a hangsúlyt, és azt mondja, hogy tőlem jöhet bárki, egy Barcelona, vagy éppen egy Magdeburg, vagy egy Füksze Berlin, vagy bárki más, és ott jól játszik, és bejut a Final Four-ba, akkor igazából nincsen az előtte lévő sok mérkőzésnek olyan nagyon nagy jelentősége. Én azt mondom, hogy aki stabilan játszik egész évben, és nincsenek neki úgymond nagy kilengések, mint ami tavaly azért ránk jellemző volt, az sokkal inkább nagyobb önbizalmat és támpontot adhat a mérkőzésekre, úgyhogy én sokkal inkább ezt preferálom, hogy legyen egy jó folyamat és egy fejlődési szakaszokat figyelembe véve egy egészséges fejlődési periódusra legyen a csapatnak, és abból legyen majd a legjobb időszak ott a tényleg a február-március időszak, ami nagyon nehéz egyébként a férfi kézilabdában, de ugyanakkor szerintem a nőibe is, hogy világverseny után januárban gyakorlatilag úgy térünk vissza, hogy egy hét múlva kezdődik, folytatódik a BL. Tehát azok a csapatok, akik a végén ott a nemzeti válogatott világbajnokságon a Final Weekendre kerülnek, lejátszanak két-két és fél hét alatt 8-9-10 mérkőzés, most pontosan nincs előttem a lebonyolítási rendszer, de azért ott borítékolható, hogy mondjuk egy dánok, vagy éppen a franciák, vagy a németek, stb. Oda kerülnek. Tehát az azért az nagyon-nagyon nehéz utána, ha visszajöve ismét csúcsformában lenni pár nap után, és hát ott abban a szakaszban van azért a Magyar Kupának az ötödik fordulója, amivel be kell jutni a Final Four-ba, utána van a Magyar Kupa, négyes döntő, tehát azért nagyon-nagyon szenzitív időszak. Pont most egyébként számolgattam a napokban, hogy ilyen csak klub meccs egy top játékosnak ilyen 55 körül van, ebben nincs benne a nemzeti válogatott. Tehát hogyha selejtezőt kell játszani, vagy éppen világbajnokságot, vagy adott esetben Európa-bajnoksági év van, akkor itt bőven-bőven 60-70 mérkőzés körül játszanak ezek a top játékosok, és sokat beszélgetek a Paszkival, meg a Nagy Lacival, meg sok-sok volt játékossal, vagy szakemberrel. Engem nagyon érdekel ez, hogy Én edzéselmet és módszertan tanítok, hogy a sportának a dinamikája az hogyan fejlődött. Nem akarok senkit megbántani, de iszonyatos mértékben fejlődött az elmúlt években, főleg fizikai értelemben ez a sportág. Tehát az annyira dinamikus, annyira gyors lett, és annyi sok ütközés van.
2: Támadás számok megnőttek jelentősen.
3: Annyi ütközés van, annyi párharc van, és annyi és ezért van rengeteg sérülés is. Tehát nem senkit nem akarok megbántani, de nem véletlen, hogy például a junior csapatból, akik Európa bajnokok lettek, ennyi sérült van most. Tehát, hogy egész egyszerűen több pihenőt kell adni, vagy az ifi korosztályban, vagy a junior korosztályban rendkívül sok akadémista gyerek, fiú, lány sajnos sérül meg, és ennek egyetlen egy oka van, hogy szerintem, hogy nincs meg az a fajta kellő pihenőidő, regeneráció, ami a szervezetnek kell ahhoz, hogy rendben legyen.
2: És ahogy említetted, annyira fejlődik és gyorsul a sportág, hogy az sem járható út talán már, vagy nem túl eredményes, hogyha valakinek van egy kezdősora, egy erős kezdősora, és nincs mögötte olyan cserejátékos sor, akik tudnák őket váltani, hiszen az a tendencia, hogy itt 10-15 perc után muszáj váltani, mert senki nem bírja. Persze látunk erre példát, ugye Matthias Gitzel, aki 60 perces játékos, de szóval ez is megnehezíti talán, mint klubvezető, mint edző dolgát, hogy
3: drágább lesz a
2: nincsenek 60 perces játékosok, nem ez a jellemző.
3: Igen, drágább lesz a keret, meg több játékos kell foglalkoztatni a kluboknak, pontosan ezért, hogy tudják kímélni a játékosokat. Azok a tapasztaltabb játékosok, akik még egyszer mondom, nemzeti válogatottat is folyamatosan játszanak, egész egyszerűen szükséges az, hogy tudjanak megfelelő mennyiséget pihenni. És ez nem azt jelenti, hogy nem jó, mert szokták mondani, hogy erősíteni kell a fizikoterapeuta részt, a regenerációt. Nem erről van szó. Tehát kiváló szakemberek vannak, kiváló tudással rendelkező szakemberek, vagy éppen gépparkkal rendelkező klubok vannak. Egész egyszerűen a pihenést azt nem lehet mással pótolni, csak pihenéssel. Tehát szoktam mondani a testvérés életemre, amikor még régen volt normális felvételi, már nem akarok bocsánat senkit megbántani, de ugye azt mondtam, hogy a kötélmászás vagy a függeszkedést, azt leginkább kötélmászással vagy függeszkedéssel lehet gyakorolni. Hiába tud az ember tolóckodni, meg húzóckodni, meg mindenféle gyakorlatot, ez az a mozgás, amit a leginkább azzal lehet gyakorolni, ami egy speciális. A kézilabda ugyanez, meg a pihenés ugyanez. Tehát pihenés nélkül, alvás nélkül, megfelelő regenerációs protokoll nélkül nem tud az emberi teljesítmény fejlődni, és jó teljesítmény nyújtani. Egyébként amikor megyek külföldre például a csapattal, ugye nekem nem az a dolgom, hogy edzést tartok, vagy éppen a városban shoppingolok, hanem inkább...
2: Figyeled a hátteret?
3: Figyelem a hátteret, meg kihasználom a lehetőséget, és ugye az ellenfeleknek a klubvezetőivel, vagy éppen szakembereivel szoktam sokat beszélgetni, és például a Bundesliga nagyon érdekes, mert azt mondják, hogy nincs edzés. Tehát a határterelésű edzések, azok gyakorlatilag megszűntek, és magát a határterelést a mérkőzés biztosítja. És abszolút elhiszem, mert hogyha mondjuk megnézem csak a Füksze Berni vagy a Magdeburg ezévi programját, vagy mondjuk megnézem a versenynaptárát, hogy a második fordulóban Magdeburg Füksze Berlin, előtte másfél héttel Szuperkupa Magdeburg Füksze Berlin. Ugye tegnap olyan mérkőzések voltak, hogy mind a három csapat egy góllal győzött, mind a Kiel, mind a Magdeburg, mind a Füksze Berlin. Tehát és nem akarom megbántani, nem az élcsapatokkal játszottak, hanem a kieső jelöltekkel játszottak. Szóval nekik olyan terhelés van a Bundesligában, ami meg még inkább indokoltá teszi azt,
2: hogy gyakorlatilag hogy az edzés a pihenés.
3: Hogy az edzés a regenerációnak az ideje, maga a taktikai felkészülés, de úgynevezett határterhelésű edzés, ami a szervezetet adaptációs szükségleteit tovább vinni, az gyakorlatilag azt mondom, hogy eltűntek. És ez már egyébként sok sportágra jellemző, tehát ez már mondjuk a tenisz, vagy éppen az amerikai sportok, ugye a kosárlabdának a találmánya, hogy gyakorlatilag edzésről, vagy mérkőzésről mérkőzésre mennek bele a versenyidőszakban belül, és ugye ez nyújtja az adaptációs lehetőséget.
2: Egyrészt e felé megy-e a Veszprém, tehát ezt tervezitek-e, hogy valami hasonlót megvalósítsatok? Másrészt, hogyha figyeled ezt a sporttudományos háttért, akár külföldön, Bundesliga csapatoknál, Franciaországban, Spanyolországban, ami követendő példa lehet, mekkora a lemaradás, vagy van-e egyáltalán még lemaradás például egy Bundesliga csapat és a Veszprém között?
3: Hát bízom benne, hogy mondjuk a Veszprém szintjén nincs, de mivel nem tudjuk azt pótolni, hogy nekünk olyan bajnokságunk legyen, mint a Bundesliga, éppen ezért ez a mi stábunkban, akár az erőléti edző, akár a stáb többi tagja vezetőedző, pályaedző szintén, ezt be kell illesztenünk a felkészülésünknek a metodikájába. Tehát mondjuk, hogy az a játékos, aki nem játszik eleget, vagy nem olyan intenzitással játszik, mert nem olyan a mérkőzés, mondjuk nem megbántva bármelyik magyar bajnoki mérkőzésen, akkor igenis úgynevezett kompenzációs edzést kell végrehajtani. Tehát azért, hogy fenntartsd azt a színvonalat, ami az adott napon szükségeltetik ahhoz, hogy a teljesítményed az magasabb, ugye adaptációs szintre kerüljön, ne pedig ugye romoljon. Mert ugye sokszor azt a hibát is elkövetik sokan, hogy játszottunk mérkőzést, de egyébként nem figyelem azt, hogy annak milyen pozitív hozatéka volt, és a alulterhelés az sokszor még nagyobb kockázattal jár, mint hogy egyébként mondjuk a normális terhelés kapta volna a sportoló. Úgyhogy ez egy oda visszaható folyamat, folyamatos monitorizálás alatt működik az egész, úgyhogy én bízom benne, hogy ebbe az elmúlt egy-két évben azért sikerült komoly tapasztalatot szereznünk.
2: Ugye 2024 nyarán neveztek ki téged. Mondhatjuk azt, hogy akkor egy ilyen kész helyzetbe érkeztél, akár a keretet tekintve, akár akkor már ugye Xavi Pascallal megvolt a megegyezés, akkor talán nem volt erre nagy ráhatásod, de az elmúlt két évben már mondhatjuk, hogy a te kezed nyoma is benne van a keret alakulásában, és a munka megosztásnál neked van-e ilyen fajta hatásköröd, hogy elmondod, hogy ezt vagy azt a játékos szeretnéd, vagy neked gyakorlatilag a menedzsel és a

0: szerződés aláírása az utána, a szerződés aláírása utána került sor. Az első évben gyakorlatilag egy kész csapatot kaptunk a Paszkival, és nem is változtattunk rajta. Annyi változtatásra volt szükség, hogy a pont a klubvilágbajnokság után megsérült az Eldera, és Áron Pálmárszont igazoltuk ilyen villámigazolással le, hiszen kellett egy olyan játékos, aki ismerte a Paszkinek a gondolkodását, a játékrendszerét, és azonnal tudott ebben segíteni. És a tavalyi év volt az első szerintem olyan nagy mozgás, amikor tényleg azt kell mondjam, hogy rengeteg játékos elment, rengeteg játékos érkezett, és ez valahol magába hordozta azt a fajta hektikusságot, ami jellemzett is minket. Visszatérve az, hogy ki dönt, minden héten kedden tartunk egy értekezetet, hogyha ez BL utazással esik egybe, akkor általában ez jobb, mert arra több időnk van a reptéren, illetve a magában a utazás vagy a szállodában a Paszkival, a Lacival, illetve a Szabó Jánossal. Ennek vannak rengeteg szegmensei, kik azok a játékosok, akik szóba kerülhetnek, kik azok a játékosok, akik beleilleszkednek a edző által való elképzelésbe. Nyilván van rengeteg gazdasági kérdés, hogy kik azok, akik úgymond nem kerülnek pénzbe a játékjognak a megszerzése, kinek mikor jár a szerződése. Tehát szerintem ez minden klubnál nagyjából így működik. Mi a tavalyi évet gondoltuk annak, hogy egy olyan év, amiben ha szerencsénk van, és jól dolgozunk, és minden összeáll, akkor abból kijöhet egy komoly év, de ebben az évben nincs mellébeszélés, tehát én azt gondolom, hogy most tényleg olyan keret van, hogy minden poszton azok a játékosok vannak, akit a Csavi Paszka szeretett volna, és még egyszer, ez nem csak az ő felelőssége, ez ugyanúgy a Nagy Laci felelőssége, meg az enyém is. Tehát tavaly évben, amikor én ebben kritikát fogalmaztam meg, hogy mindenki megérkezett, és mindenki ott van, ez nyilván, ez nem csak az edző felelőssége, ez ugyanúgy a játékos felelőssége, ugyanúgy a sportvezető felelőssége, az én felelősségem, tehát ez mindenkinek van ebben felelőssége, és nyilván a játékosról se vegyük le a terhet, mert én azt gondolom, hogy a veszprémi kézilabda csapat nem csak az elmúlt 2-3 évben, hanem az elmúlt nagyon sok évben a klub a tulajdonos részéről mindent megkap. Tehát, és nem elfelejtve azt, hogy nem csak a tulajdonos, hanem a szponzoraink, a szurkolóink, tehát azért a mi bázisunk az, hogy nekünk egy 5000-es arénában 4000 bérletesünk van, és csak azért van 4000 bérletes, mert több nem lehet, mert egyébként fönn kell tartani 1000 jegyet a Bajnokok Ligája mérkőzésre. A szponzorok, akik évek óta mellettünk vannak, legyen ez veszprémi szponzor, vagy országos, úgymond budapesti, vagy egyéb más székhelyű szponzor. Tehát én azt gondolom, hogy a feltételrendszer az adott is, és ezt meg kell tudni becsülni, és ki kell mindenkinek hozni magából a maximumot, legyen ez játékos, edző, technikai vezető, sportigazgató, vagy éppen a klubnak a vezetője.
1: Vendégünk továbbra is dr. Barta Csaba, a Veszprém Handball ZRT vezérigazgatója, és a hírek előtt már egy kicsit a keret alakulásáról tettél említést. Ugye három fő játékos érkezett, Lukasz Jörgensen beállós a Flensburgtól, Emil Nielsen kapus a Barcelonától, és Imre Bence hazatért a Kieltől. Mekkora erősítések ők, és amikor, hogyha azt feltételezzük, hogy az élvonalbeli kluboknak hasonló anyagi kondícióik vannak, akkor mit tesz vonzóvá a Veszprémben egy játékos számára, tehát rosszul fogalmaztam, te szóval miért választja egy élvonalba egy klasszis játékos a Veszprémet, és akkor vegyük mondjuk Emil Nielsent.
0: Hát ez egy nagyon jó és bonyolult kérdés egyben. Sok összetevője van. Az egyik az, hogy Emil Nielsen egy olyan játékos, akinek a motiváció, és ez elsősorban a belső motivációja, az hihetetlenül magas. És ő egy olyan játékos, aki ugye olimpiai, világ, Európa bajnok, bajnokok ligája győztes, többszörös MVP, különböző világversenyeken, Európa bajnokságon, világbajnokságon, olimpián, stb. Tehát föltetnénk a kérdést, hogy mi motiválja, és pont az, ami a Veszprémnek egy nagy álma, hogy a Veszprém valamikor bajnokok ligáját nyerjen. Ugye korábban én ugye a győri kézilabda csapatnál dolgoztam, és volt egy dán menedzser, a Krisztina Bille, aki gyakorlatilag annak a menedzsment irodának az egyik tagja, akinek a férfi vonalon a Rasmus Kram a férfi képviselője, és ő pedig az Emil Nielsen-nek a menedzser. És én, amikor elkezdtünk beszélgetni erről, hogy az Emil Nielsen-t leigazoljuk,

0: akkor pontosan ezen irányból közelítettem ezt meg, hogy a Veszprémnek, és mondjuk úgy, hogy nekem is személyes ambícióm, hogy és mindenkinek, aki a klubban dolgozik, szerintem ugyanígy van ezzel, hogy a történelem része legyen, és a Bajnokok Ligáját az ő idejében szerezze meg a klub. Ugye én akkor is elmondtam, amikor Veszprémbe kerültem, hogy nekem egy óriási, ugyanilyen belső motivációm, hogy ahogy a nőknél sikerült Bajnokok Ligáját nyerni többször, a férfi csapatnál is sikerüljön, akár magyar bajnoki, magyar kupa és Bajnokok Ligáját nyerni. És szerintem ez az Emilnél, ez egy nagyon fontos és egy ilyen hívó szó volt. Tehát amikor mi leültünk beszélgetni a menedzserével, és elmondtuk nekik, akkor láttam, hogy ez inspiráló lehet a számára. A másik nyilván nem megkerülve az anyagi kérdés. De egyébként azért nem anyagi kérdés, mert az Emil Nielsennek a fizetését ma szerintem az a 8 csapat, aki a Bajnokok Ligája Final Four-é 8-10 csapat, közül szerintem legalább a 90%-a boldogan megadná. Mert úgy van vele, hogy inkább az Emil Nielsennek legyen meg ez a fizetése, és legyen egy vagy két játékossal kevesebb, de ez a játékos azen a poszton tényleg a top legjobb 3-4-5 közé tartozik. Nem hiszem, hogy van olyan klub a világon, nagyon nagy tisztelet mondjuk a Wolf, vagy a Perez de Vargas, vagy a Milosavljevic, nem, tehát nem akarok többet mondani, mert tényleg rendkívül jó kapusok vannak, de nem hiszem az, hogy lenne egyetlen egy olyan csapat, akire, hogyha leigazolhatná az Emil Nielsent, akkor azt mondaná, hogy köszönöm szépen, őt nem kérem. Még akkor is, még egyszer mondom, hogyha az Emil Nielsennek megvan az a fajta költségvetési ára, amit neki ugye jelen pillanatban meg kell adni. A Lukas Jörgensen, ő olimpiai világ Európa bajnok, de gyakorlatilag, és a Flensburgban ugye dán játékosként tudjuk, hogy az nagyon ideális a dánoknak a távolság és minden más miatt. Egész egyszerűen szerintem volt neki egy olyan váltási kezdeményezése, hogy a Bundesligából most már olyan helyre menjen, ahol elsősorban a Bajnokok Ligáját tud játszani, biztosan. És az egyik ilyen hely Veszprém. Tehát azért a Flensburg évek óta nem játszik Bajnokok Ligáját, idézőjében csak Európa Ligát, de azért ő is kívánkozott arra, és ő is szeretett volna a Bajnokok Ligáját játszani klubszinten, és ezt mi valahol egy picit kihasználtuk, és lecsaptunk rá, hiszen és a másik az fontos, hogy nekünk egy olyan játékos kellett itt pótolni, aki mint a Ludovic Fabregas. Tehát azért a Ludót egyik évről a másikra, ugye mi ezt is sokan elfelejtik egyébként, de mi amikor oda kerültünk a Veszprémi csapathoz, ugye nyáron, hogy gyakorlatilag nekünk nem volt szanszunk már a Paszkival arról beszélgetni a Ludovic Fabregas, hogy marad, nem marad, mert az nagyjából eldőlt az a kategória. Tehát, hogy nekünk nem volt arra sem lehetőségünk, hogy a következő évben sokan mondták, hogy miért nem hozunk megfelelő pótlást, miért nem hamarabb jött a Lukas Jörgensen. Hát azért, mert a férfi kézilabdában olyan mértékű előrehaladott tárgyalások vannak, és olyan mértékű előre gondolkodó stratégia minden top csapatnál, hogy ezt egész egyszerűen nem megteheted, hogy mondjuk kivásárolsz játékosokat, de hát nem reális pénzeket kérnek játékosokért. Tehát én azt gondolom, hogy most is, amik repkednek akár a Costa testvérek, vagy a Simon Pitlick, vagy egyéb más tekintetében, azt a pénzt a Veszprém nem tudja kifizetni. És zárójelben teszem, nem is akarja. Tehát azért nagyon büszke vagyok arra, hogy az Emil Nielsent, a Lukas Jörgensent és az Imre Bencét pontosan 0 euróért hoztuk, tehát mindegyiknek lejárt a szerződése, és mind a hármat ide tudtuk hozni, és egy nagyon-nagyon komoly erősítést jelent a csapatunknak.
1: Erre az előre gondolkodásra tudnál úgy példát mondani, hogy a te fejedben már a következő idény kerete, vagy már az azt követő idény kerete is körvonalazódik?
0: Muszáj, tehát azért nem mondanék neveket, mert nem szeretnék...
1: Nem csak az időintervallumra gondolnék.
0: Abszolút, igen. Igen, tehát ez egyébként, tehát nem szeretek, tehát így magamról beszélni, meg tehát egy kicsit dicsérni, de talán a női vonalon a Győrnek megvolt az a stabilitása, ami, hogy mondjam, meg is lehetett ezt tenni, de bárki menedzserrel 2016 és 22 között beszélgetett a top női kézilabda csapatok, minden menedzser azt mondta, hogy a Győr az egy, de legalább másfél vagy két évvel előbb készen van. Mert, tehát én emlékszem rá, amikor a Stine Oftedának lejárt a szerződése, és én jót mosolyogtam, amikor elkezdtek rá ajánlatokat tenni, de már rég lecsaptam rá, és már a egy évvel korábban meghosszabbítottam a szerződését, csak nem jelentettük be. Tehát, vagy éppen a Nike Groth hosszabbításánál, vagy az Yvette Brock. Tehát azok a játékosok, akik kulcs szereplők ebben a feladatkörben, vagy ebben a helyzetben, velük ugye nyilvánvalóan, ha előnyöm van abból, és nálam van, akkor ezeket meg kell tenni. Szerintem hasonlóan jár el minden csapat, csak nyilván nem biztos, hogy mindig sikerül ezt megtenni. A férfi kézilabdában egyébként ez sokkal nehezebb, mint a nőinél. Mert nagyobb, sokkal nagyobb a merítési lehetőség, mármint csapat szinten. Igen.
1: Egyébként nagyon fontos az, amit említettél, a motiváció. Tehát ezek az élsportolók, akik már mindent elértek, biztos, hogy küzdenek ezzel, hogy hogyan tovább, és mi legyen a következő cél. És ilyen szempontból tényleg a Veszprém lehet egy olyan csapat, amelyiknek az első BL győzelem az egy hatalmas siker legyen. Emil Nielsent sokan látták és csodálták a Szuperkupa döntőben is. Látszólag egy olyan fiú, mint egy szomszéd srác innen a közelből, nagyon könnyeden véd, és ugye sokat beszélünk erről, hogy nem az a kifejezett élsportoló alkat, de mégis olyan szenzációs mozdulatai vannak. Ő mit ad hozzá a csapathoz? Egyrészt a tudása révén, másrészt esetleg a mentalitását, hogyha be tudod mutatni, edzés munkáját.
0: Hát a tudását én nem merném jellemezni, mert nem értek hozzá. A mentalitása az, hát nem, az, hogy példaértékű, az kevés. Tehát én ilyen profi játékost, ilyen tudatos játékost, ilyen koncentrált feladatvégrehajtást, amit látok tőle edzésen és mérkőzésen bárhol máshol, tehát én még soha nem láttam. Tehát ő az a játékos, aki tényleg olyan motivációs erővel bír, hogy az edzésen is, hogyha gólt kap, abban is hát hogy mondjam, megvan a reakciója, maradjunk ennyibe. De ugyanez látszik a mérkőzésen is. Tehát ő egész egyszerűen ő olyan magabiztossággal is rendelkezik, olyan tudással is rendelkezik, és ez a tudás, ez az, hogy ő hogyan készül a mérkőzésekre, vagy hogyan, mennyit tesz annak érdekében, hogy ő tudja a játékosoknak a különböző lövéseit, vagy tudja azt, hogy mi következik a pályán, szerintem ez egyértelműen látszik. Az, hogy ő milyen alkatú, azt meg azért nem érdemes szerintem forszírozni, mert olyan gyors, és olyan rugonyos, és olyan hajlékony, hogy egész egyszerűen tényleg bámulatos. Tehát amikor mindig odakodok vissza, hogy amikor 29 védése volt egy Veszprém ellen egy szuperglóban, akkor tényleg nincs miről beszélni. Oda mentem hozzá a vacsorán, emlékszem, és mondtam neki, hogy mondom, hát nem tudok mit mondani. Tehát, hogy olyat már láttam, hogy valakinek van 15-16 védése, de hogy 29, szerintem ilyet még senki nem látott. Uh-huh. Úgyhogy mosolygott egyet, aztán ugye tovább ment. De tényleg, te egy fantasztikus ember.
1: Arra is figyeltek egyébként, hogy a játék tudás mellett, hogy milyen emberek a kézilabdázóitok? Tehát ez a tárgyalásnál fontos? Vagy nincs igen. Nagyon erre lehetőség, hogy válogassatok?
0: Én a női csapat vezetésén nem volt olyan játékos, akivel nem mentem volna el külföldre, és ne beszélgettem volna vele. És pont emiatt? Uh-huh. Igen. És még abban is volt, amiben hibáztam, és sajnos azt kell mondjam, hogy nem sok, de egy-kettő azért volt, de a férfi mezőnyben egész egyszerűen ennek olyan nagyon sok jelentősége nincs. Tehát itt nem, azt szoktam mondani, hogy nem barátokat megyünk szerezni, hanem hogy igazából olyan emberre van szükség, aki az adott közegben a legtöbbet tudja kihozni magából, és ezek azért, ezek látszanak, ezek a dolgok. Tehát említhetném itt ugye az igazolásainkat, ugye a Janis Len, vagy az Iván Martinovic, vagy éppen a Hesham, tehát ők mindegyik olyan játékos, aki ugyanezzel a motivációs erővel bír, hogy ő egyrészt Bajnokok Ligájában akar játszani, másrészt pedig nyerni szeretne. Tehát például az Iván Martinovic, aki a horvát válogatott kapitánya, ugye akit a tavaly előtti évben hoztunk ugye a Lővenből, ő például azért jött, mert tudta azt, hogy a Bajnokok Ligájában való küzdelem az egy másik szín. És egész egyszerűen, tehát tényleg visszaemlékszem, hogy az első pár mérkőzésen lámpalázas volt. Tehát az a játékos, aki már olimpiai tornán játszott, világbajnoki, Final Four-on játszott, Final Weekend-en, horvát válogatottban meghatározó, és mégis izgult egy olyan közegbe, ami még nem volt neki, amiben nem volt neki még tapasztalata. Tehát, hogy ebbe hiába kezdünk el embereknek a tulajdonságait keresni, leginkább akkor fog kijönni, amikor ott van a helyzet, és a szituációban kell jó döntéseket hozni.
1: Csaba, nem kerülhetjük meg ugye a magyar kérdést, állandóan felvetülő, nem probléma, inkább elvárás ugye a Veszprém felé, hogy minél több magyar játékost, fiatalt építsetek be a csapatba. Mi ezzel a helyzet? Ugye elmondtad, hogy korrektnek tartottad, amikor Palasics Kristóf vagy Fazekas Gergő mondta, hogy nem jön haza Veszprémbe, és talán éppen ezért volt fontos, hogy Imre Bence viszont a Veszprémet választotta, de említhetnénk Gács Pető Mátét, aki kiválóan alkalmazkodik ehhez a szinthez, és ugye mondjuk el, hogy az U20-as Európa bajnok csapatban is Váradi Szabó László, Pintér Koppány és Gács Pető Máté szerepet kapott, Barna János sérülés miatt csak a keretben volt, az EB-n nem volt kint, szóval mi a helyzet ezzel a törekvéssel?
0: Én nekem egyáltalán nem kellemetlen ez a kérdés, és nem sosem szoktam megkerülni, sőt, én nagyon szívesen beszélek erről. Elég markáns véleményem is van, meg szerintem ezt az utat is követjük, amit lefektettünk. Alapvető az, hogy a Veszprémben, illetve a Szegedben olyan játékosoknak kell játszania, aki arra szintre való. Nyilvánvalóan, hogyha mindig azt mondom, hogy ha ez magyar játékos, akkor neki ebben előnyt kell élvezni egy külföldivel szemben. De az nem lehet szimpatikus, és nem csaphatjuk be sem a szurkolóinkat, sem a szponzorainkat, sem a egész közvéleményt, hogy olyan játékosokat igazolunk, akik nem erre a szintre valók, nincsenek még készen, és gyakorlatilag egyrészt elvárjuk tőlük azt a feladatot, amit nem tudnak végrehajtani, és ezáltal nem érünk el az eredményt. Ugye sokan elfelejtik, hogy és nagyon-nagyon nagy gratuláció, tehát a junior U20-as Európa bajnoki cím az egész magyar kézilabdának egy rendkívül jó visszaigazolás. Nagyon sokat beszélnek sportpolitikában a TAO-ról, nagyon sokat beszélnek arról, hogy van-e vagy nincs eredmény a sportákban. Ez egy rendkívül jó visszaigazolás, hogy az elmúlt időszakban akár serdülő, akár ifi, akár junior szinten, most én a férfi oldalról beszélek, azért minden második évben rendezik meg az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált, a magyar csapat ott van a legjobbak között, 4 évvel ezelőtt harmadik lett, 2 évvel ezelőtt negyedik lett. A Európa bajnokságokon általában ott van a legjobb 4-5 csapat között, most ugye junior Európa bajnoki címet szerzett az a csapat, aki gyakorlatilag meghatározza magyar szempontból az NB1-et. Ugye, hogyha végigmennénk a listán, és hogy kapustól egészen az összes posztokig, akkor azt látjuk, hogy ezek a srácok fantasztikus tehetségesek, de azt is hozzá kell tennem, és itt jön az első, úgymond kritikám, hogy az Európa-bajnokságon tényleg végignéztem az összes mérkőzést, amit adott a TV, és elkezdtem írni a különböző válogatottakba, hogy kik azok a játékosok, akik fölkeltették az érdeklődésemet, és azt mondtam éppen a Sótonyi Lacinak, talán ennyit elmondhatok itt a közönségnek, nagyon tisztelem és nagyon nagy gratuláció a Sónak, hogy mi voltunk a legjobb csapat. Nem volt kérdés. Felkészültség szempontjából, támadás, védekezés, a gyerekek felkészítése szempontjából nagyon-nagyon komoly munkát végzett a Sónak is az egész szakmai stáb, de azt kell mondjam, hogy a posztokat figyelembe véve a nemzetközi piacon voltak nálunk olyan jobb játékosok, minden poszton, akit azért azt gondolom, hogy figyelemre méltó teljesítmény nyújtottak, akár a svéd válogatottat, akár a német válogatottat, akár az izlandi válogatottat, akár a szlovén válogatottat nézem, tehát emlékszem, ott a szlovénnak már volt mondjuk az a beálló srác, hármassal játszott, ha jól emlékszem, tehát hogy azért tehát olyan beállósunk, az jó, Mészáros Máté is nagyon ügyes gyerek, de tehát azért a fizikai adottságokat tekintve az nem semmi. Tehát, hogy nagyon sokat tudnék erről beszélgetni, hogy az U20-as csapatnak az eredménye, majd az NB1, majd pedig a bajnokok ligája között hány lépcsőfok van?
1: Sok.
0: Sok. Uh-huh. Tehát nem szabad becsapni saját magunkat se, meg a rendszert se. Én nem véletlenül adtuk oda az apró botondot a NEK-nak idén, NB1-be. És nem hagytuk ott nálunk, mert tudtuk azt, hogy van nálunk a Pintér Koppány, egy játékost bőven elég menedzselni ezen a poszton, a másik játékos játszon NB1-ben. Majd jövőre valószínűleg a Pintér Koppányt is oda kell adnunk valahova NB1-be, hogy a feltörekvő következő játékos megint kapjon lehetőséget arra, hogy fejlődjön, de nem meghatározó tagként, hanem egy kvázi kiegészítő emberként jelentkezzen. Nagyon-nagyon-nagyon ritka az olyan, hogy van egy Gáncs Pető Máté, aki gyakorlatilag berobban az NB1-be, berobban a Veszprémbe, és megállja a helyét, nem csak, hogy megállja a helyét, hanem kiköveteli magának a tudásával azt a helyet, hogy ő a Bajnokok Ligájába játszon. De azért, hogyha megnézzük, hogy hány ilyen példa van, hát nem sok. Tehát, hogy tényleg nem, azért nem akarok neveket mondani, hogy valakit megbántsak azzal, hogy XY vagy Z, de be kell érni, tehát játszani kell, több tapasztalatot kell szerezni, fizikálisan rendkívül nagy különbség van egy U20-as válogatott, meg egy kész felnőtt játékos között. Tehát nyilván van erre példa, mert hogyha a svédeknél nézem a Roganovicsot, aki ugyanebben az életkorban van, csak igencsak a Roganovics 2 méter, meg nem tudom, 100-valahány kiló, és egy olyan accelerált játékos, és egy olyan tudású játékos, hogy lehet, hogy a, nem tudom, 10 évente születik egy ilyen. Vagy a szlovénoknál van egy ifikorú, ez az Andzsis nevezetű srác, 2008-as, aki ugyanez, hogy a junioroknál is így teljesít. De ugyanakkor pedig az egészet egy picit, hogyha hátrébb lépek, és egy kicsit ilyen pedagógiai szemlélettel nézem, akkor azért, hogyha, és most ez az üzenet, ez senkinek nem szól, de hogyha megnézem azt, hogy a Barna Dani 2 év alatt 2 keresztszalag szakadása volt, ha megnézem azt, hogy a junior válogatottból hazajöttek a srácok, jelen pillanatban hány darab sérülés van, akik sajnos több hónapra kiestek most, és itt most még csak szeptemberről beszélek, én legalább 4-5 olyan játékosról tudok, akinek komoly sérülése van, és a junior válogatottban végigjátszotta a nyarat. Tehát azt azért ne felejtsük el, hogy vége egy NB1-es bajnokságnak, ezek a srácok elmennek a válogatottba, 2-3-4 hetes felkészülés után játszanak. Pont a show mondta itt a héten a Nekarani meccsen, hogy játszanak 10 nap alatt 8 mérkőzést, és ott már azért komoly pofonok röpködnek egy junior Európa-bajnokságon, tehát ez nem ez a utánpótlás torna a Mikulás kupa, hanem az ez komoly, komoly rendezvény, és gyakorlatilag visszajönnek, kapnak egy valamennyi pihenőt, és majd mindenki, a leginkább a közvélemény, azt várja el, hogy ezek a gyerekek az NB1-be rögtön játszanak, és rögtön jó teljesítmény nyújtsanak. Játszanak is, csak sajnos a szervezet jelentkezik, és sajnos úgy jelentkezik, hogy egyéb sérülések adódnak. Tehát muszáj betartani, én teljesen igazat adok a Paszkinak ebben. Nálunk ez úgy működik, hogy egy talentprogramot hoztunk létre, és a talentprogram az, ami az igazi fokmérője a gyerekek fejlődésének. Ott kell, és ott kis csoportokban technikai, igen, technikai, taktikai képzés, akár fizikai képzés, azoknak a gyerekeknek, akik elmaradt területekkel rendelkeznek. Tehát nem lehet lépcsőfokokat átugrani, mert nagyon-nagyon komoly veszélyek vannak benne. Az egy másik dolog, hogy a gyereknek nem is lesz benne sikerélménye. Mert mindig azt szoktam mondani, hogy a Pintér Koppány nem tud rosszul játszani az Ivan Martinovicsal meg a Hesammal, vagy éppen a, nem tudom, a Juhász Tóth Zalán nem tudna rosszul játszani a Cintrics mellett, mert ugye nyilvánvalóan megoldják helyette. Na de nem ez a felkészítésnek a lényege. Az a felkészítés lényege, hogy például a Nekán, és sokszor emlegetem, olyan gyerekek jöttek ki, akik téthelyzetbe, az NB1-be jó döntéseket hozva fejlődnek, és adják a junior válogatott gerincét azzal az emberrel, akit úgy hívnak, hogy Sótonyi László.
1: Így van, Sótonyi László kedvenc mondás, hogy krízis helyzetben való döntéshozatal, ez a legfontosabb egy fiatal pályafutásában. Pár percünk maradt, Csaba, de mindenképpen beszéljünk a klubról, hiszen komoly jubileum előtt álltok. 1977. január 9-én alapították meg a Veszprémi klubot Váévese néven, tehát 50 éves évforduló lesz 2027-ben. Egyrészt gondolom, hogy a célkitűzések is ennek megfelelően valahol a maximumot közelítik, úgyhogy ezt egy picit úgy konkretizáld. Másrészt, hogy milyen rendezvényekkel készültök, ahogy méltó módon emlékezzetek az elődök teljesítményére, eredményeire.
0: Nagyon köszönöm a kérdést. A célok egyértelműek, szeretnénk minden fronton mindent megnyerni, és a legjobb eredményt érni el ebben a jubileumi évben. A szuperkupa után szeretnénk nyilván a klubvilágbajnokságot, magyar bajnokság, magyar kupa, azt gondolom, hogy kötelező, és tényleg magasra tettük ebbe a mércét, de a Final Four-nak az idei szezonban való megléte, azt gondolom, hogy ugyancsak egy alapcélkitűzésként kell, hogy jelentkezzen. A rendezvények elindultak, augusztusban ugye azzal indítottuk, hogy egy sajtótájékoztató keretében mutattuk be a játékosokat, bemutattuk a klubnak az új ebben az évben használt címerét, amiben a aranyszín dominált, amit átvittünk magára a mezre is. A játékosok nagyon pozitívak voltak, azt mondták, hogy soha ilyen szép mezük nem volt, ami nagyon örömteli a kollégáimnak, illetve nekem is. Bemutattuk a mezt, bemutattuk az új játékosokat, játékosokat. Megspékeltük ezt a napot azzal, hogy a Gasper Márkucsnak visszavonultattuk a mezét, a messzámát, és ugye a szurkolókkal együtt tudott elbúcsúzni. És a szeptembertől már az első BL mérkőzésen, már és már a héten is, elsősorban a klubnak, először a volt vezetőire, játékosaira, edzőire fókuszálunk, a klub legendákkal készítünk interjúkat, a klub legendákat bevonjuk a BL mérkőzésnek a protokolljába, emlékezünk azokra a kollégákra, akik mondjuk az elmúlt sok időt az 50 éven belül itt töltötték a klubnál, megkeressük azokat a klubvezetőket, akik sokat tettek azért, hogy ebben az 50 évben hogy a Veszprém sikeres legyen. A következő hónapokban pedig mind a szurkolók, mind a játékosok, mind a vezetőedzők, mind a szponzorok sorba fognak kerülni, és január 9-ére tervezünk egy nagyszabású rendezvényt a Veszprém Van Arénában, ahol is nem akarok még elárulni titkokat, de két mérkőzést tervezünk, lesz benne sok hazai, illetve külföldi jelenleg, illetve volt sztárjátékosunk is, komoly edzőket, az összes olyan szponzort, klubvezetőt szeretnénk meghívni, természetesen a szurkolók nagy buzdítása és jelenléte mellett. Van egy olyan elképzelésünk is, amit tulajdonképpen csak 4 ember tud az egész világon. Tulajdonképpen
1: ez 4 szemközt vagyunk, elmondhatod.
0: Ezt nem szeretném, de van egy nagyon nagy tervünk is, amit szeretnénk ott megvalósítani. Úgyhogy egészen január 9-ig ebben gondolkodunk, és folyamatosan megy az egyeztetés a szurkoló egyesülettel, a várossal, a polgármester úrral, a házon belül az építőkes a vezetőségével, és jobbnál jobb ötletek vannak. Szeretnénk végre azokat a trófeákat kiállítani, amiket az elmúlt 50 évben a klub nyert. A problémánk az, hogy annyi van, hogy gyakorlatilag tematikus sorrendet kell majd ebben megalkotnunk, de ebben is kapunk segítséget az építőkese kollégáitól. Úgyhogy terveink vannak bőven, feladatunk van bőven, és utána szeretnénk ezt január 9-e után továbbvinni majd ezt az eseményt. Nyilván attól is egy kicsit függően, hogy hogyan alakulnak az évbeni eredmények.
1: Hát Csaba, végszóként annyit tudok csak mondani, hogy sok sikert, sok energiát és kitartást nektek ehhez az idényhez, sérülésmentes időszakot, és talán azt kívánom, hogy az 50. év tiszteletére mondjuk Emil Nielsennel a pályán egy BL serleggel legyetek gazdagabbak, úgyhogy sok sikert a Veszprémnek. Nagy erre szépen, az köszönjük. Idényre. Dr. Barta Csabának, a Veszprém Handball ZRT vezérigazgatójának köszönjük szépen, hogy a vendégünk
0: köszönöm,
1: volt.
0: Köszönöm,
2: Akiasz. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kér egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!